teljesen ugyanaz. Mi a két legfontosabb különbség Krisztus és akármi közöttünk, vagy bármelyikünk között? Az egyik, ami szembeötlő, hogy ő tökéletes volt. Erkölcsi értelemben tökéletes, bűntelen és tiszta egész életében. Mi viszont vétkeztünk. És vétkezünk. A másik ilyen különbség Krisztusnak a születésében rejlik, amelyet épp az imént vezettem le, hogy ő isteni személyként, isteni természet birtokában született meg. Amikor megszületett, mint mielőtt megszületett volna, és az angyal hírulatta Máriának a születését, és elmondta, hogy milyen úton, módon, hogyan fog a messiás megszületni az ő méhéből, akkor az angyal ezt mondta Máriának, hogy ami születik is, szentnek hivatik Isten fiának. Ugye ez különbség. Isten fia szentként született meg erre a világra. Mi nem így születünk. Ő szentnek született, mi nem. Nyilvánvaló, hogy a két dolog között van összefüggés. Krisztus nem vétkezett, mi igen. Ő szentnek született, mi nem születtünk annak. Vajon hogyan működött Jézusban ez a kettősség? Hogyan lehet elképzelni azt, hogy egyetlen személyiségben jelen legyen az isteni, tehát a tökéletes, és az emberi, azaz a gyarló, a tökéletlen? Először is azt kell leszögeznünk itt, hogy Krisztus végtelenül szenvedette miatt a kettősség miatt. Iszonyatos gyötrelem volt számára minden perc, amit ezen a földön eltöltött. Egyszer leplezi csak le önmagát egy önkéntelen felsóhajtásával, éppen akkor, amikor előzőleg mennyei lényekkel találkozott a megdicsőülés hegyén, Mózessel és Illéssel beszélt, angyalok szolgáltak neki és vigasztalták őt, a menny légkörébe került egy rövid időre, és amikor a tanítványaival leszállt a hegyről, akkor a démonok tevékenységével, a többi tanítvány féltékenységével és sértődöttségével, tehetetlenségével és hitetlenségével kellett szembesülnie. És a kontraszt olyan nagy volt, hogy Jézusnak a lelkéből kiszakadt egy vallomás, és vagy egy felsóhajtás inkább, és azt mondta, hogy ó, hitetlen nemzetség, meddig leszek még köztetek, meddig szenvedlek titeket? Nem tűnik egy nagyon udvarias megnyilvánulásnak, de egy kicsit az Isten fiának a küzdelmeibe enged bepillantást. A bűnnel való érintkezés minden egyes pillanata végtelenül megterhelő volt a megváltó számára. Ugyanis ez a két természet, az isteni és az emberi egyidejűleg hatott rá, mind a kettő. És nem azért nem vétkezett ő, mert az isteni természet automatikusan felülírta benne az emberinek a késztetéseit, hanem azért, mert Jézus minden egyes alkalommal, minden egyes napon tudatosan úgy döntött, hogy akaratát az isteni természet késztetéseinek rendeli alá, és nem az emberi akaratának fog engedelmeskedni. Ez is egy folyamatosan fenntartott döntés volt számára. Nem egyszer hozta meg ezt a döntést, hanem napról napra. Éjszakákat virrasztott át imádságban, hogy le tudja küzdeni magában az emberi természetnek a követelő igényét, hogy az isteni természetet segítségül hívja, felülírja magában ezt. Itt is van egy olyan pillanat Jézus életében, amikor egy rövid időre meglátszik, hogy milyen küzdelmet vívhatott Jézus az emberi akarat és az isteni akarat között. Ez a Getsemáné kertben az a bizonyos pillanat Jézus Krisztusnak az imádsága, amikor kimondja, amikor megfogalmazza azt, hogy az ő emberi lénye mit szeretne. Az emberi lény, amely visszariadt az áldozattól, és azt mondta, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Olyan semmit mondó kis dolognak látszik ez, a tanítványok se figyeltek fel rá, mélyen aludtak, miközben Jézus ezt a küzdelmet vívta. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Krisztusnak szabadságában állt a keserű poharat visszautasítani. Szabadságában állt önmagát megmenteni a ráváró áldozattól. Valahogy úgy képzelném ezt el, hogy amikor Jézus ezt kimondta, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, valahogy az egész menny visszafojtotta a lélegzetét. Most mi lesz? Az egész emberiségnek a sorsa a borotva élen táncolt egy pillanatig. Mert Krisztusban felemelkedett, felelevenedett az emberi oldal, és megfogalmazta az emberi kívánságát. És ki tudta mondani az emberiség történelmének a legnagyobb hatású mondatát, amely megmentette az egész emberiséget, amikor azt mondta, hogy ne az én akaratom legyen meg mindazonáltal, hanem a tiéd. Ezért ülhetünk most itt, és beszélhetünk erről. Az emberiség és a föld már rég nem létezne, hogyha nem tette volna Jézus hozzá ezt a mondatot az imádságához. Jézus Krisztus egész életére nézve egyébként elmondható az, hogy amíg ő ezen a földön járt, addig minden kockán forgott. Senki nem tudta ezt, senki nem észlelte, senki nem vette észre,
senki nem volt tudatában annak, hogy milyen hatalmas tétje van Jézus Krisztus minden egyes napjának. Mindent kockára tett ezzel. A Szent Háromság létezése is kockán forgott. Nem csak az emberiség hát állapota, vagy örök élete, üdvössége. Valóban hatalmas tétje volt annak, hogy Krisztus végig küzdi ezt a küzdelmet, vagy sem. Krisztus azonban győzött, méghozzá úgy, hogy a benne lakozó bűn törvényével nem a saját emberi ereje, hanem az isteni természetben lévő törvény szegült szembe. Azt mondtuk, hogy a bűn olyan értelemben törvény, mint a természeti törvények, mint a gravitáció. Ha elejtek valamit, leesik. És ezzel nem tehetünk semmit. Akármennyire akarom, hogy fennmaradjon. Ha elengedem, nem fog fennmaradni. Az emberi akarat kevés ahhoz, hogy legyőzze a bűnt. A törvény, a bűn törvényének a semlegesítéséhez, a legyőzéséhez egy legalább olyan erejű, vagy annál nagyobb erejű hatalomra van szükség, egy ellentétes erőre, egy másik törvényre, az isteni léleknek, a törvény erővel működő erejére. Krisztusnak folyamatosan meg kellett aláznia a saját emberi mi voltát ahhoz, hogy győzhessen a bűn késztetései felett. És végezetül szeretném most azt a kérdést feltenni, ami talán mindközül a legfontosabb a mi számunkra személyesen, hogy van-e nekünk valami közünk mindehez? Hogy jövünk mi a képbe? Miért fontos ez a mi megváltásunk szempontjából, akik nem születtünk szentnek? Milyen reménységet nyújt számunkra Jézus Krisztusnak teológiai kifejezéssel élve a testi létele? Tehát az, hogy ő emberré lett, és meg asszonytól lett, és törvény alatt lett, így küzdötte meg a maga hitharcát, és így lett győzedelmessé. Mi közünk van hozzá? Mi a szabadulás reménye ebben a mi számunkra, akik nem a szentek közösségébe tartozunk abban az értelemben, ahogy Krisztus? Szeretném mindjárt leszögezni azt, hogy az evangélium, tehát a jó hír nem abban van, hogy Jézus betöltötte helyettünk a törvényt, ergo nekünk már nem kell. Ez egy nagyon népszerű teológia, már csak azért is, mert leveszi az ember válláról a felelősséget, és azt mondja, hogy ember élj, ahogy akarsz, Krisztus igazságot cselekedett, Krisztus emberként igaz életet élt, te úgy sem tudod megtenni, az Isten tudja ezt, elnézi a bűneidet, és Krisztus úgy is megtette már, nincs szükség rá. Azt hiszem, hogy aki bántanak a bűnei, és aki a lelke mélyén igazán szabadulásra vágyik, az nem is érné be ezzel az evangéliummal. Az evangélium szerencsére sokkal-sokkal mélyebb ennél, valami egészen más, amely a legtisztábban talán Péter apostol második levelében található meg a Szentírásban, utolsó igeként ezt lapozzuk fel. Péter apostol második levelének az első fejezetéből szeretnék egy szakaszt felolvasni. Péter második levele, első fejezet, második, harmadik és negyedik verse, 277. oldal. A következőképpen szól. Megint csak olyan ígéről van szó, mi kikeressük, ezt mondom, ami külön megérne egy, akár egy ilyen esti sorozatot egy bibliatáborban, hogy tényleg csak a leglényegére figyeljünk fel. Ezt mondja itt Péter apostol: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és Isten félelemre való pontosabban, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Jó bonyolult mondat, a lényegét olvasom, a végét még egyszer. Az Isten dicsősége és hatalma által ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, kikerülvén a romlottságot, mely a kívánságban van a világon. A szív romlottságát, a kívánságokban, az önző indítékokban megmutatkozó bűn kikerülhető. Megszabadulhat tőle az ember az isteni természet ereje által, amelynek részesévé lehet. Ez a péteri evangéliumnak a lényege. Amiben Jézus Krisztus több volt, mert hiszen több volt, szentnek született, isteni lény volt, több volt, mint mi. Amiben viszont több volt ő, azt felkínálja nekünk.
Krisztus részesévé tesz bennünket a saját isteni természetének, amely az ő saját győzelmének a titka volt. Igen, ő győzött, mert isteni személy volt, és isteni erő kísérte az életét. De ezt az erőt, ezt meg akarja osztani velünk. Mi hitáltal megragadhatjuk Krisztus győzelmének a titkát, részesülhetünk az ő erejében, és ezáltal követhetjük őt. Ez a bűntől való szabadulás evangéliumának a rövid lényege. Ha belegondolunk, micsoda örömhír az, hogy az Isten nem pusztán elvárásokat támaszt, nem pusztán egy törvényt ad, és azt mondja, hogy ezt cselekedj és élsz, és ha nem tudod megcselekedni, akkor meghalsz. Márpedig nem tudod megcselekedni, ember, mert a bűn rabságban tart téged. Reménytelenül elveszett állapotban vagy. Pusztulásra kárhoztatott lény vagy. Az Isten nem elvárásokat támaszt, nem követel, hanem valóságosan megszabadít. És hogy Péter apostol írja itt, mindezt az ő isteni ereje viszi véghez, amely mindennel megajándékozott bennünket, ami a győzelemhez szükséges. Az ember semminek sincs híjával. Egyedül az a kérdés, hogy akarja-e. Mert a szabad választás hatalma megadatott az embernek. Ha akarjuk, megragadhatjuk ezt a kinyújtott kezet. Ha akarjuk, részesülhetünk az Isten erejében, az isteni természet törvényszerűségeiben. Ha akarjuk, megküzdhetünk az emberi oldalunkkal úgy, ahogy ezt Krisztus is tette. Ha akarjuk, győzhetünk az ő nyomdokában, aki Isten fia volt, mert Isten bennünket is Jézus Krisztus által az ő fiaivá akar fogadni. Befejezésül egy idézetet szeretnék felolvasni. Ellen Gould White-nak van egy definíciója a hit általi megigazulásról. És amiről eddig beszéltem, annak a teológiai szakkifejezése az, hogy hit általi megigazulás. Az ember hit által igazzá lesz, olyan módon, olyan úton, amilyen úton a saját cselekedetei révén sohasem lenne az igazság, az Isten törvényének az abszolút igazsága számára elérhető. Mi hát a hit általi megigazulás? Teszi fel Ellen Gould White is a kérdést. A hit általi megigazulás Isten műve, amely az ember minden dicsőségét porba dönti, hogy elvégezze érte azt, amit neki nem áll hatalmában önmagáért megtennie. Hadd olvassam fel még egyszer. A hit általi megigazulás Isten műve, amely az ember minden dicsőségét porba dönti, hogy elvégezze érte azt, amit neki nem áll hatalmában önmagáért megtennie. Abban segítsen az Isten mindannyiunkat, hogy az Isten ezt a hatalmas és diadalmas művet személyesen a mindannyiunk életében elvégezhesse, hogy mi a saját szabad választásunkkal ne legyünk ennek akadályai, ne álljunk az ő munkájának az útjába, hogy végezzel bennünk az ő isteni hatalmával azt, amit mi önmagunkért nem tudunk megtenni, és szabadítson meg bennünket abból a fogságból, amelyben születésünk óta, mint az emberiség közös örökségének részesei vagyunk. Amen.

Egy szeretettel folytatjuk a múlt héten megkezdett sorozatunkat. Nem tudom, hogy adhatok-e valakinek meghívót, plakátot. Krisztus vagy Antikrisztus főcímet viselő sorozat. És az az a címe, hogy a majdnem tökéletes majdnem tökéletes hamisítvány. Ez mindig is kérdés volt, én úgy gondolom a történelem folyamán, hogy mit mond az Isten, ki képviseli igazából Istent, és kik az úgynevezett hamis tanítók, vagy az antikrisztusi jelenség mi mindenben nyilvánul meg, de talán soha nem volt olyan szerteágazó, olyan sok vallás, olyan sok tanítás, olyan sok istenkép, mint ami manapság van. És hát erről proféciák is szólnak, hogy minél inkább haladunk a történelem lezárásához, annál inkább erőteljesebben fog megnyilvánulni. Ugye hamis Krisztusok, hamis proféták támadnak Jézus szavai szerint. Tehát azért is gondoltuk ezt a sorozatot, hogy próbáljunk mi is tisztán látni. Hogyha valahol látunk valamit, hallunk valamit, akkor tudjuk összehasonlítani az Istennek a szavával, tehát a Biblia mit mond erről vajon. Az előző alkalommal volt szó arról, hogy a Jézus előtti korban a Biblia milyen antikrisztusi megnyilvánulásokról tesz bizonságot. Tehát az Isten ellenes hatalom munkálkodott már az emberiség kezdete óta. Ugye milyen régi a hamis vallás, azt olvassuk a Bibliában, hogy a második generációban már megjelenik a hamis vallás. És mind a mai napig párhuzamosan fut az igaz vallás mellett. A mai alkalommal pedig az apostoli kornak a torzulásait néznénk meg. Ez a cím, hogy most sok antikrisztus támadt, ugye idézőjelben van ez a cím, János apostol első leveléből vettük a címet, majd mindjárt el is fogom olvasni. Tehát torzulások az apostoli korban. Ugye az első században. Diotrefész és a Nikolaiták, ez az alcímben szereplő két kifejezés még, amit majd igyekszem kifejteni, megmagyarázni, hogy mi is ez tulajdonképpen. Tehát most sok antikrisztus támadt, írja János apostol az első században. Milyen torzulások alakultak ki már a Biblia, miről tesz bizonságot? Már Jézus idejében is, tehát Jézus, amíg itt volt a Földön, és miután a mennybe ment, és az első század folyamán az apostoli korban, milyen antikrisztusi megnyilvánulásokat látunk. Ugye Jézus, amíg itt volt a Földön, és végezte a szolgálatát, tanított, gyógyított, hirdette Isten országának az evangéliumát, azért sokszor rámutatott, hogy hogyan és hol van jelen Sátán emberekben, tanításokban, magában az egyházban is. Mire gondolok? Ugye a János 8.44-ben olvassuk, ott a zsidóknak, honfitársainak mondta Jézus, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Ugye elég, hát, hogy mondjam, súlyos kifejezés. Majd picit próbálok ennek a hátteréről is beszélni, hogy miért mondta vajon ezt Jézus. És ugye különösen a vezetőket fedte mindig súlyosan, az írástudókat, a farizeusokat, a főembereket, mint akik nagyon eltorzított Isten képet tárnak az emberek elé. Tehát az volt a probléma, hogy mindig Isten nevében, az igazság nevében szóltak, tettek, és nagyon eltorzult módon. Felolvasok egy pár igehelyet, hogy mire is gondolok, tehát ez Jézus szolgálata idején volt még. Máté evangéliuma 23. fejezetéből szeretnék idézni. Jézus itt az írástudókat és farizeusokat szólította meg. A 4. verstől kezdődően olvasom. Ugye úgy kezdi, hogy az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Tehát azt mondja, hogy isteni tekintéllyel, hogy ez így szól az Úr, mint ahogy Mózes is mondta, azt mondja, így lépnek fel az írástudók és farizeusok, és azt mondja, hogy
Nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és azt emberek vállaira vetik, de ők az ujjukkal sem akarják azokat illetni. Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek, mert megszélesítik az ő homlokszíjaikat, megnagyobbítják köntöseik peremét, szeretik a lakomákon a főhelyet, gyülekezetekben az előülést, és a piacokon való köszöntéseket, és az emberek így hívják őket, mester, mester. Ti pedig ne hivassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek a Krisztus. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Doktoroknak se hivassátok magatokat, mert egy a ti doktorotok a Krisztus. Hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik. Aki magát megalázza, felmagasztaltatik. De jaj néktek, képmutató írástudók, farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt. Mivel, hogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Jaj néktek, képmutató írástudók, farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok, azért annál súlyosabb lesz a ti büntetésetek. Isten egyházáról van szó. Isten népéről van szó. Egyházi vezetőkről van szó. És azt mondja, bezárjátok az Isten országát az emberek előtt. Ti magatok sem mentek be, és az embereket megakadályozzátok. Ugye elég súlyos szavak. Azt mondja, hogy mestereknek hivatják magukat, atyáknak, doktoroknak hivatják magukat. Jézus azt mondja, hogy ilyet ne tegyetek, ti mindannyian testvérek vagytok. Isten a ti atyátok, meg a mesteretek és a doktorotok. Ti emberek vagytok, teremtmények, ti mindannyian testvérek vagytok. Azt mondja, hogy felemésztitek az özvegyek házát, ugye, anyagilag is kizsákmányolják. Nem csak a gazdagokat, hanem ráadásul a szegényeket is. Tehát nagyon súlyos dolgokat mond itt Jézus róluk. De olvasom még a 27. verstől, és azt mondja ugyanitt, jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívül szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Éppen így ti is kívülről igazaknak látszatok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert építitek a proféták sírjait, ékesgetitek az igazak síremlékeit, és ezt mondjátok, ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a proféták vérében. Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a profétákat. És ugye nekik is mondja, hogy kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerülitek ki a gehennának a büntetését. Mondja ezt Jézus a vallási vezetőknek Isten népében, egyházában. Ugye elég érdekes. Tehát az antikrisztusi jelenség, megnyilvánulás Jézus életében, földi életének az idején is rendesen jelen volt, és nem akárhol, nem a pogány népek között, hanem az Isten népe között is. Ugye ilyeneket olvastam, hogy szeretik az előülést, a főhelyet, az emberekkel dicsértetik magukat, mestereknek hivatják magukat, fölmagasztalják magukat, bezárják a mennyek országát az emberek előtt. És azt mondja, meszelt sír, azt mondja, külső pompa, ami bűnös szívet takar, bűnös életet takar, megölik a prófétákat, megölik azokat, akiket Isten küldött. Mi ez mind, hogyha nem antikrisztusi megnyilvánulás? Jézus ezekkel nem értett egyet, azt mondja, én teljesen más utat mutatok és javaslok nektek. Vagy olvasom a Máté evangélium a 20. fejezetéből is, Máté 20:25-től, így olvasom az igét. Jézus pedig előszólítván őket mondta, tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk, de ne így legyen köztetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. És az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságú sokakért. Ugye itt is rámutat, hogy aki másokon uralkodni akar, az nem Istentől van. Az nem krisztusi
megnyilvánulás, hanem antikrisztusi. Azt mondja, aki nagy akar lenni, az legyen a ti szolgátok. Azt mondja, az embernek fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És Jézus azért jött, hogy bemutassa, hogy milyen az Isten, milyen az Atya. Ugye, aki engem látott, az látta az Atyát. Az Isten az ilyen, amit én mondok és bemutatok néktek. És ugye rámutatott a torzulásokra. Ugye János evangélium a 6. fejezetében van az a rész, hosszan beszél a néphez, ott is a zsidókhoz, és a végén azt mondják, hogy kemény beszéd ez. Kicsoda hallgathatja. És azt mondják, és utána azt mondja, hogy sokan visszavonultak tőle, és soha többé nem jártak ő vele. Azt mondja, hát, hogy kenyeret adsz nekünk, meg halat, az rendben van. Köszönjük szépen, légy szíves még egyszer, meg még életünk amíg tart. Na, de amiket mondasz, abból köszönjük szépen, abból nem kérünk. Mi az, hogy térjünk meg mi az, hogy bűnösek vagyunk, meg mi az, hogy nekünk bármiben változni kéne. Ez egy kemény beszéd. Ez a beszédet, de nem vagyunk kíváncsiak. És azt mondja, sokan ott hagyták a tanítványok közül, és soha többet nem jártak ő vele. Ugye, és antikrisztusi jelenség, Isten beszéde nem kívánatos, sőt veszélyes. János evangélium a 8. fejezetében is. Ugye ott hivatkoznak arra a zsidók, hogy Ábrahám a mi atyánk. Te ne próbálj minket tanítani, mi azért vagyunk valakik. Hát mi vagyunk az Isten népe. Hát Ábrahám a mi atyánk. Ugye mire hivatkoznak? János 8.39-ben. Azt mondja, hogy fizikai leszármazás. Tehát fizikailag tartozok egy közösséghez, azt mondja, az a valami. Jézus el azt mondta, hogy az semmi. Ugye mondta Nikodémusnak, hogy ami testtől született, az test. Az, ki kitől származik, az teljesen lényegtelen. Az a lényeg, hogy hogyan gondolkodsz, hogyan élsz, milyen a szíved állapota. És ugye ugyanitt mondja nekik, hogy ti azt mondjátok, hogy Ábrahám a ti atyátok, én azt mondom, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Ugye azt mondja, fizikailag tartozni egy közösséghez, az nem sok mindent jelent. Legalábbis az üdvösség szempontjából, meg hit szempontjából, az nulla. Mert aki újonnan nem született, az nem láthatja meg az Isten országát. Ugye mondja ezt Nikodémusnak. Ugye ugyanitt mondja a 40. versben, meg akartok engem ölni. Azt mondja, Ábrahám ilyet nem tett. Azt mondja, Ábrahám a mi atyánk. Azt mondja, Isten nem emberölő, ott ugye Sátán mondja, hogy Sátán emberölő volt kezdettől fogva. Ezért, amikor ti engem meg akartok ölni, akkor ti most Ábrahám maga vagytok, vagy Sátán a ti atyátok. Ugye antikrisztusi megnyilvánulás. Fizikai erőszakot alkalmazni. 43. versben azt mondja, hogy miért nem értitek az én beszédemet? Miért nem hallgatjátok az én szómat? Azt mondja, mi a lényeg? Én el fogok menni, de a beszédek, amiket szólok. Ugye mondja is, másik alkalom, hogy a beszédek, amiket szólok, az lélek és élet. Mondja János 8.44-ben, hogy Sátán, akinek ti az, a gyerekei vagytok, leszármazottai, azt mondja, hogy az hazugság atya. Az én beszédem igazság. Sátán hazug és hazugság atya, és ti a hazugságnak hisztek, és a hazugságot terjesztitek. És lehetne sorolni még az evangéliumokból sok ilyen megnyilvánulást, de egyenlőre legyen elég ennyi. Tehát Jézus, amikor itt járt a Földön, és tanított, és tette a csodáit, és hirdette Isten országának az evangéliumát, sokszor rámutatott, hogy Isten népe körében, különösen a vezetők között, a főpapok között, milyen sok antikrisztusi megnyilvánulás, tanítás, jelenség van. Ugye döbbenetes. Nézzük ezt a fogalmat magát, hogy antikrisztus, bár volt szó róla már az előző alkalommal is. Ugye a kifejezés maga János első levelében található, olvasom is innen, János apostol első leveléből, igen, megvan,
Olvasom a második fejezetnek a 18. versétől, tehát 1 János 2.18-tól. Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő, így most sok Antikrisztus támadt, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna, de hogy nyilvánvalóvá legyen felülük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. Mit is mond, azt mondja János apostol, ez az első században van, igaz, hogy a század vége felé. Itt az utolsó óra, amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön, így most sok Antikrisztus támadt. Mondja ezt János apostol az első század végén. Sok Antikrisztus támadt. Mit jelentett az, hogy hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön? Most kérdezem, lehet válaszolni. Mire gondol János apostol, amikor ezt itt leírta, hogy amint hallottátok majd, hogy az Antikrisztus eljő, így most sok Antikrisztus támadt. Hol hallhatták az első század végén élt emberek? Honnan tudhatták? Mert János apostol erre hivatkozik. Hallottátok, hogy eljön az Antikrisztus. Honnan? Jézustól. Hát az ugye ekkor íródik a jelenések könyve, tehát a század végén, a század legvégén. Van esetleg más prófétai írás is a jelenések könyvén kívül, ami beszél az antikrisztusi hatalomról? Például Dánielnél, így van. Igen, ugye Dániel proféciái konkrétan beszélnek erről az antikrisztusi hatalomról. Ugye Dániel könyve 7. fejezete például beszél a 4 vadállatról. Vagyis ugye az első 3-at megnevezi konkrétan, oroszlán, medve, párduc. A 4-et azt mondja, hogy ez egyszerűen beazonosíthatatlan, ez egy iszonyú fenevad. Iszonyú. Azt mondja, hogy ezt nem lehet leírni, egyszerűen nem lehet megnevezni. Ez egy iszonyú fenevad, 10 szarva van. És ugye beszél erről a fenevadról, meg a 10 szarv közül kinövő kis szarvról, ami hatalmassá lett. És ugye, mint Antikrisztus, sok mindent mond róla,

erről az antikrisztusi hatalomról, amely majd eljön. Erre a fenevadra utal vissza Jézus, és valóban Máté evangélium 24. fejezetében. Ugye mondja, hogy amikor látjátok, hogy az a pusztító utalatosság, az a fenevad, az az antikrisztusi hatalom, amelyről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Ugye ott áll majd Jeruzsálem előtt, akkor aki ugye mondja, hogy fusson, meneküljön mindenki. Tehát Jézus is hivatkozik erre, hogy ez már sok évszázaddal előtt konkrétan le volt írva, hogy jön ez az antikrisztusi hatalom. És erre hivatkozik János apostol. Azt mondja, hogy amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljön, azt mondja, most sok antikrisztus támadt. Ugye Pál apostol levelei jóval korábban születtek, tehát több évtizeddel János apostol írásai előtt. Ugye János apostol az evangéliumot is, leveleit is, meg a jelenések könyvét is a 90-es években írta. Tehát a század legvégén. Ugye Pál apostol levelei olyan 50-60 körül keletkeztek általában. És ugye a Pál apostol is ír, tehát ezt ismerhették már János apostol korában élő hívők. Ugye a második tesszalonikai levél második fejezetében is, tehát azt mondja, több, legalább van jó 3-4 évtizeddel ezelőtt már megint csak Pál apostol is leírta. Mit írt le? 2 tesszalonika 2:2-től idézek. Azt mondja, írja Pál apostol, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől se, ne háborítassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nekünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja. Ne csalja meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, amíg bekövetkezik előbb a szakadás. És megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Amint megmondatott. Dániel próféta által is megmondatott, Jézus által is megmondatott, Pál apostol által is megmondatott. János apostolnak van mire hivatkozni. Azt mondja, hogy ezt tudjátok. Az Isten beszéde erről már réges-régen beszélt, és egyébként pedig most szemlélői lehettek. Hogy nem egy, hanem sok. Sok antikrisztus támadt. Pál apostol szintén Pál apostol hivatkozik, Apostolok cselekedete 20. fejezete 29. verse. Ezt írja, hogy eltávozásom után jönnek közétek majd gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak. Ezt mondja, hogy a gyülekezeten belül gonosz farkasok lesznek, akik nem kedveznek a nyájnak. Tehát Pál apostol több helyen is beszél erről, ír erről. No tehát, visszatérve a János apostol első leveléhez, azt mondja, hogy tehát amint megmondatott, amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt, és azt mondja, közülünk váltak ki. De nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. Mi az, hogy azt mondja, sok antikrisztus támadt, és azt mondja, hogy közülünk váltak ki. Ez mit jelent vajon? Sok antikrisztus támadt, és azt mondja, hogy közülünk valók, közülünk váltak ki. Ebben mi van ebben a kijelentésben? Itt ugye ez nem lehet a római hatalom, ugye ott is, tehát hallottunk biztos a első pár században micsoda vérengzéseket. Ugye Néró császár és kollégái tehát rendesen írtották az Isten népét, és iszonyú kegyetlenségeket követtek el, és egy antikrisztusi megnyilvánulás, de János itt nem őről beszél, mert azt mondja, ez egy kívülről jövő támadás. Azt mondja, ezek az antikrisztusok, akikről én beszélek, ezek mi közülünk valók. Közülünk váltak ki. Azt mondja, nem az egyházon kívülről való támadásról beszélek. Emlékszünk, Jézus is, jaj, nektek képmutató írástudók, farizeusok, vallási vezetők, nem a pogányokról beszélek, nem a filiszteusokról, nem a nem tudom kiről. Isten népéről beszélek,

0: egyházon belül van a legveszedelmesebb antikrisztusi megnyilvánulás. Akik az Isten nevében teszik, amit tesznek, hivatkoznak sok-sok írásra, egyéb másra, és azt mondja, hogy az emberek előtt bezárják az Isten országát, mondja Jézus. Ők maguk nem mennek be, és az embereket is kizárják onnan. Ugye milyen veszélyes dolog? Az apostolok cselekedete 20. fejezete, 30. verse így szól, ugye az előbb azt mondta, idéztem Pál apostolt, amikor mondja, hogy eltávozásom után jönnek közétek majd gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak, és így folytatja, ti magatok közül is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Azt mondja, hogy elcsábítják az embereket, maguk után vonják, azt mondja, hogy gyűjtenek maguk köré embereket. Tehát követőik vannak, híveik vannak, és azok fonák dolgokat beszélnek. Ez nem az igazságot mondják, fonák dolgokat beszélnek, azt mondja, farkasok. Nem azért vannak, hogy a nyájnak jó legyen, azt mondja, ez egy gyilkos, mint a farkas. Mint sátán emberül kezdetől fogva, és azt mondja, fonák dolgot beszélnek, és gyűjtik maguk köré az embereket, a hívőket. Isten népéről van szó, megint csak mondom. És valóban hatékonyabb akkor a rombolás, amikor belülről jön, mert senki nem gyanakszik, és ártatlannak tűnik a dolog. Mert ugye, hogyha van a vár, akkor mindenki néz ki a lőrésen, hogy mikor jön az ellenség. De az, hogy belül, a váron belül van a legnagyobb ellenség, azt senki nem is sejti. Ezért sokkal nagyobb pusztítást tud véghez vinni, így, ahogy beszél róla az apostol, azt mondja, közülünk valók, közülünk váltak ki. Azt mondja, hogy nem is sejtitek, testvéreitekről van szó, akik egy gyülekezetben vagytok velük, és azt mondja, hirdetik úgymond az Isten igét, és beszélik a sok úgymond jó dolgot, és észre sem veszitek, hogy fonák dolgot beszélnek, észre sem veszitek, hogy nem krisztusi a lelkületük, tábor gyűjtenek maguk köré, és azt mondja, hogy szeretik a főhelyeket, az előrüléseket, és az emberek meg tisztelik, becsülik, követik, imádják őket. Nekik ez nagyon jól esik, és ezért csinálják. Ugye a második tesszalonikai levélben is azt olvastam, 2 Tesszalonika 2.3-ban, azt mondja Pál apostol, hogy az a bizonyos antikrisztus, vagy az az antikrisztus, aki majd eljő, így olvastam, mindjárt odalapozok. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jő el az addig, tehát a Krisztus napja nem jön el addig, amíg be nem következik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia. Azt mondja, erről az antikrisztusi szeméről, hatalomról mondja, hogy a veszedelem fia. Egy valakiről mondja még a Biblia, hogy veszedelem fia. Tudjuk-e, hogy kiről? Kit nevez a Biblia veszedelem fiának? Sátánt? Így őt nem. Júdást, így van. A veszedelem fiának nevezi. És itt azt mondja, hogy ugyanezt a kifejezést használja az antikrisztusra, aki majd megjelenik. Itt is mi az üzenet? Azt mondja, hogy nem ám kívülről jövő árulásról, támadásról van szó, azt mondja, hogy tanítványi körön belülről jön az igazi nagy veszély, ott leselekedik az igazi nagy veszély. Közülünk valók. Ugye milyen döbbenetes? Nézzünk meg egy konkrét példát erre. Tehát azt mondja János apostol, hogy sok antikrisztus támadt. Ugye azért felsoroltunk egy pár ismertető jelet, hogy mi is az, hogy Krisztus ellenében teszik, amit tesznek, és szólják, amit szólnak. Név szerint egy szemét konkrétan megnevez maga János apostol. Ugye az alcímben, aki benne volt, Diotrefész. Nézzük, hogy mi ez a pár mondat, ez a pár jellemző, amit leír róla János apostol. János apostolnak a 3. levelében található ez a személy. Ugye itt egyetlen fejezetből áll. János apostol 3. leveléből idézek, olvasom a 9. verstől. János 3. levele 9. versétől. Így szól, írtam a gyülekezeteknek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván, közöttünk, elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, fölemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsokban ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az Istentől van, aki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent. Mi jellemző a Diotrefészre? Azt mondja, elsőséget kíván, majd kicsit megvizsgáljuk, mi ez a dolog. Azt mondja, nem fogad el minket, ez vajon mit jelent? Azt mondja, az embereket kiközösítik az egyházból, és azt mondja, hogy igazából ez azért van, mert nem látta az Istent, az megtéretlen. Elsőséget kíván. Picit próbáljuk a Biblia alapján körüljárni ezeket a dolgokat, hogy mitől antikrisztusi dolgok ezek. Elsőséget kíván.
1: Isten helyét akar.
0: Jézus mit mondott erről a fajta gondolkodásról, magatartásról, amikor valaki fölé akar kerekedni? Egyáltalán maga Jézus mit mutatott be az embereknek? Ugye beszél arról a Biblia, hogy milyen volt Jézus magatartása akkor, amikor még nem jött le a földre, amikor még Isten volt. A Filippi beliekhez írt levélre gondolok. Filippi levél második fejezete, harmadik versétől olvasom az igét. Tehát most nézzük Jézust, hogy ő milyen volt, és mit mondott erről a fajta gondolkodásról, hogy valaki elsőséget kíván. Tehát valaki fölé akar kerekedni. Mit mondott erről Jézus? Ő milyen volt, és mit tanított erről? Tehát Pál apostol így ír, Filippi 2:3-tól olvasom. Semmit ne cselekedjetek versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan, egymást különnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a magáét, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban, aki amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Isten legyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Pál apostol itt az alázatról beszél, alázatról ír a gyülekezetnek, azt mondja, hogy ne legyetek hiú dicsőségvágyók, azt mondja, alázatosan egymást különnek tartsátok ti magatoknál, és példaként Jézust hozza föl. Azt mondja, hogy Jézus Istennel egyenlő volt. Ugye erről a Biblia sok helyen konkrétan bizonságot tesz. Ugye János evangélium így kezdődik. Kezdetben volt az ige, Istennél volt az ige, és Isten volt az ige. És minden ő általa lett, és nála nélkül semmi nem lett, ami lett. És ugye a 14. versben azonosítja be, hogy is az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Isten fiáról beszél, az Isten volt. Vagy ugye a zsidókhoz írt levél is így kezdődik, hogy az utolsó időkben szólott fia által, aki által a világot teremtette, aki az Atya dicsőségének a visszatükröződése, valóságának a képmása, aki hatalma szavával fönntartja a mindenséget, ezt mind Jézusról mondja a Biblia. Meg hát utána sorolja. És azt mondja, hogy Jézus Isten volt. És azt mondja, hogy de mi csinált? Nem tekintette zsákmánynak, ugye kicsit nehezen érthető, ez mit jelentett? Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Ezt hogy tudnánk más szavakkal elmondani, hogy mi ennek a lényege? Ugye itt az alázatról szól, a megalázkodásról, arról ír Pál apostol, hogy egymást, a másikat különnek tartsam magamnál, Jézust hozza példának, azt mondja, Jézus Isten volt, de nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Ez mit jelent? Próbáljuk más szavakkal megfogalmazni. nem élt vissza vele. Mi az, hogy zsákmány, ugye ragadomány, zsákmány? Ki szokott zsákmányt ejteni, és mit csinál vele? Ugye azt megragadja a sas azt a nem tudom mit, aztán úgy begörcsel a karma, el nem engedi. Zsákmány, ragadomány. Azt mondja, Jézus az istenségét nem tartotta olyan dolognak, amiről ne tudna lemondani. Nem ragaszkodott hozzá mindenáron, mint egy zsákmányhoz. Olvastam egy könyvben, hogy Jézus, amikor látta az embernek a nyomorát, a tehetetlenségét, a fájdalmát, azt írta a szerző, hogy nem tekintette többé kívánatos helynek a mennyet, hanem azt mondja, akkor én mindent megteszek annak érdekében, hogy az embert meg tudjam menteni. Az Isten volt Jézus, és azt mondja, nem tekintette zsákmánynak, nem ragaszkodott hozzá mindenképpen, hogy ő megmaradjon. Aztán letette az isteni hatalmat, azt mondja, önmagát megüresítette. Ez mit jelent akkor?
1: Lemondott isteni hatalmáról.
0: Ugye azt mondja Pál apostol, hogy egyedül istené a halhatatlanság. Azt mondja Jézus az evangéliumban, hogy amiképpen az atyának élete van önmagában, aképpen adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Egyenlő halhatatlan. Nem csak az, hogy örökké él, mert az teremtmények is örökké élhetnek és élnek, de nem halhatatlanak. Senki más nem halhatatlan, csak az Isten. És azt mondja, Jézus ezt leteszi. Zsidókhoz írt levél második fejezetében olvassuk, azt mondja, hogy egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál a halál elszenvedéséért. Azt mondja, ő megalázta magát, megüresítette magát. Az Antikrisztus mit csinál? Felmagasztalja magát. Azt mondja, ő is van egy szinten, de azt mondja, ezzel nem elégszik meg, hogy ő milyen szinten van. Ő még többet akar, és még többet, és még többet, és uralkodni akar. Milyen az Isten? Ő nem tekinti még az istenségét sem olyan dolognak, amiről ne tudna lemondani az ember javára, az ember érdekében. Azt mondja, önmagát megüresítette, szolgai formát vett, és amikor olyan állapotban találtatott, mint az ember, az emberré lett. A teremtő egy lett a teremtményeivel. Azt mondja, hogy milyen megalázkodás, milyen megüresítés lett volna az, hogyha mondjuk Jézus egy királyi családba születik. Elég óriási lett volna akkor is a különbség? El tudjuk képzelni, hogy milyen Istennek lenni? Én se. Fogalmam sincs. Halvány sejtéseim vannak arról, hogy milyen Istennek lenni. És azt mondja, itt a Földön, hogyha egy királyi családban születik, az is hihetetlen megüresítés és megalázkodás lett volna. De azt mondja, hogy a legszegényebbek közé. Ugye József meg Mária. Onnan tudjuk, hogy nagyon szegények voltak, hogy amikor Jézus fölvitték, a gyerek Jézus fölvitték a templom, hogy bemutassák, azt mondja, galamb, gerlicét vittek. Igazából ott nem, ott azt hiszem túlkot, vagy mit kellett volna, ugye, ha mózesi törvényeket olvasjuk, de ott az van, hogy de ha szegény a szülő, a család, akkor elég, hogyha galamb fiat visznek. Ők szegények voltak. Azt mondja, az ember fiának nincs hova lehajtani a fejét. Mondta egy valakinek, aki követni akarta. Azt mondja, hogy a legszegényebbek közé született, ugye Názáretben, aki abban a városban, ami hírhetten nem volt valami fényes erkölcsű. Származhat-e valami jó Názáretből mondás volt. Tehát, és azt mondja, hogy és ráadásul az emberré lett, és emberként is engedelmes, önmagát megalázta. Ami azt jelenti, hogy önmagát háttérbe szorítva szolgált igazából minden körülötte lévő embernek. Na ez az isteni magatartás, ez a krisztusi lelkület, ez a krisztusi gondolkodás. Ezért mondja a Pál apostol, az az indulat legyen bennetek. Az eredeti görög az egész, sok mindent jelent a görög szó, tehát azt mondja, hogy az a fajta gondolkodás mód legyen bennetek, ami a Krisztusban volt, az a lelkület legyen bennetek. Azt mondja, ne felmagasztalni akarjátok, ne uralkodni akarjátok. Krisztus nem ilyen. Krisztus nem ilyennek mutatta be az Istent, az atyát sem, és ő maga sem erre mutatott példát. Máté 11:29. Jézus azt mondja, tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ilyen az Isten, mert aki engem látott, az látta az atyát. Máté evangélium a 20. fejezetéből is idézek. Máté 20-nak a 21. versét először azt mondja, hogy ugye jött Jakab meg János, meg az anyukájuk, hogy add már majd, hogy a mennyek országában majd jobb és bal kezet felül ülhessenek a fiúk. Jó, rendben? Hogy majd azért valami pozíciót töltsenek már be ott az Isten országába. És Jézus mondta, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Ugye emlékszünk, szintén ugyanők voltak, amikor tüzet kértek a falura, hogy nem fogadtak be minket. Akarod, hogy tüzet kérjünk, meg emésszel? Azt mondja, nem tudjátok, mi némű lélek lakik bennetek. Itt is. Azt mondja, nem tudjátok, hogy mit kértek. Azt mondja, hogy tudjátok ti, hogy én mit képviselek? Mit tanítok? Milyen vagyok? Pontosan azzal ellentétes dolgot mondotok megint az önkihasználtokon. Tehát Máté 20, 25-től olvasom. Jézus pedig előszólítván őket mondta, tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk, de ne így legyen ti közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. És az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságú sokakért. Azt mondom, most is, amit mondtatok, az azt jelenti, hogy nem ismeritek az Istent, nem értetek engem. Amit ti kértetek, az egy antikrisztusi megnyilvánulás, megint csak ti uralkodni akartok, megint valaki fölött. Azt mondja, Isten, én erre mutatok nektek példát. 113. Zsoltárból idézek, azt mondja az ige, kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, és aki önmagát megalázva tekint szét menjen és földön. Azt mondja, milyen az Isten? Azt mondja, és igazából ki hasonlít? Itt a földön senki nem hasonlít az Istenhez. Mert Isten úgy uralkodik, hogy önmagát háttérbe szorítva szolgálja minden teremtményét. Az Isten ilyen. Ti meg emberek állandóan fölül akartok kerekedni a másikon, meg a tömegen, tehát uralkodni akartok. Az Isten nem ilyen. Azt mondja, ez egy antikrisztusi megnyilvánulás. Hogy János evangélium a 13. fejezetében ott van az utolsó vacsora. A tanítványoknak mi volt a legfőbb gondjuk az utolsó vacsorán? Egyedül Lukács evangéliumában, olvassuk majd el, most nem foglalkozunk vele, Lukács evangéliumában, amikor megemlékezik az utolsó vacsoráról, ott megemlíti, hogy mi volt a tanítványok legfőbb problémája ott is. Versengtek, hogy ki a nagyobb közöttük. Még az utolsó vacsorán is ez a lelkület volt bennük. És végig egyébként a 3,5 év alatt. És Jézus ugye joggal mondhatta, egyszer mondta is, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig leszek köztetek, meddig szenvedlek még el titeket? Ezt a tanítványoknak mondta. Azt mondja, nem értitek? Nem látjátok, hogy milyen az Isten? Hát itt vagyok, hát mondom, hát cselekszem. Azt mondja, be volt zárva a fülük. Még az utolsó vacsorán is aztán versengtek, hogy ki tekinthető közöttük nagyobbnak. És Jézus megint csak, nem csak szavakban mondta, aztán figyeljetek, megmutatom, hogy ki a nagyobb. És ugye nem volt szolga, aki mossalába csak ott ültek, hogy senkinek nem volt annyi alázata, hogy na akkor megmosom. Azt mondja Jézus, na figyeljetek, akkor megmutatom, hogy milyen az Isten. És akkor levette a felső ruházat, és elkezdte mosni a tanítványok lábait. Az, aki a legnagyobb akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Isten a legnagyobb. Isten mindenki szolgája. Ez a krisztusi lelkület. Ez a krisztusi magatartás. Ezzel ellentétes az antikrisztusi. Honnan ered ugye ez az antikrisztusi gondolkodás? Hát nyilván a legfőbb antikrisztustól, aki az Isten fiának a legfőbb ellenlábasa lett ott a mennyben, aki sátánná vált, ugye Isten nem sátánnak, nem ellenségnek teremtette, de azzá vált, ugye nem állott meg az igazságban, ahogy mondja Jézus, azt mondja, igaznak teremtetett, ő igaz volt. Volt az arányosság pecsétgyűrűje, oltalmazó kérub, stb. De azt mondja, hogy nem állott meg az igazságban. Csak egy igét olvasok arról, hogy honnan ered, kitől ered, ugye Ez a bizonyos lény, a leges, legintelligensebb teremtmény, aki sátánná vált. Ézsaiás könyve 14. fejezetéből idézem a 12. verstől. Migint estél alá az égről fényes csillag hajnalfia. Levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te azt mondtad szívedben, az égbe megyek föl, és az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, s lakom a gyülekezet hegyén messze északon, fölibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Azt mondja, hogy nekem nem elég az, hogy én vagyok a leggazdagabb, a legerősebb, a legintelligensebb teremtmény. Én ezzel nem elégszem meg. Én arra vágyom, hogy engem imádjanak. Hogy én nagyobb, legalább olyan legyek, mint az Isten, de azt mondja, hogy nem, azt mondja, hogy az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, felibük hágok a magas felhőknek, az még Istennél is nagyobb akart lenni. Még az Isten is, mit mondott Jézusnak? Máté 4, pusztai megkísértés. Mit mond az Istennek, az Isten fiának? Ha leborulva imádsz engem. Na itt van az antikrisztusi magatartás. Neki nem elég, hogy a teremtmények közül a leghatalmasabb, leggyönyörűbb, legintelligensebb, mindent szép és jót, amit csak lehet mondani teremtményről, ő olyan volt. És aztán nem, nekem ez nem elég. Én nagyobb akarok lenni, uralkodásra vágyam. És azt mondja, Jézus pedig megmutatta, hogy milyen az Isten, azt mondja, ő pedig önmagát megüresítette. És szolgai formát vett föl. Tehát a hatalomvágy, hogy uralkodni akar, másokat leigázni, nem szolgálni akar, hanem uralkodni akar. Őt dicsőítsék, őt imádják. És az a baj, ugye az ember tragédiája, hogy az édeni bukás után mindannyian ezt örököltük. Ezt a fajta lelkületet, gondolkodás. A tanítványban is ott volt. Még az utolsó vacsorán is azon versengtek, hogy egymást legyőzzék, hogy fölülkerekedjenek a többieken. Ez nem krisztusi dolog. Máté 23.8-ban mit olvastam? Azt mondja, egy a ti mesteretek, ti mindannyian testvérek vagytok. Az egy másik dolog, hogy persze minden gyülekezetben, az egyházban kell, hogy legyenek tisztségek. Kell, hogy legyenek szolgálatok, amiket be kell tölteni, mert ugye meg kell szervezni a gyülekezeti életet. Ez kell, hogy legyen, de itt nem alá és fölé rendeltségről van szó, nem hierarchiáról van szó. Mindenki testvér, mindenki egyenrangú, csak más szolgálatot lát el esetleg, más tisztséget tölt be. Ti mindannyian testvérek vagytok. Az, hogy alá fölé rendeltség, ez a bizonyos hierarchia, hogy alacsonyabb rangú, már aki alattam van, azt mondja, ez az Isten országában ilyen nincs. Ugye Diotrefészről is visszatérve Diotrefészhez, azt mondja, hogy Diotrefész elsőséget kíván. Ugye rövid kifejezés, de a Bibliából sok-sok igét lehetne még hozni, ezt arra támasztani, hogy ez abszolút antikrisztusi gondolkodásmód. Elsőséget kívánni. Aztán sátán így kezdte. Ezzel oltotta be az embereket. Jézus tanítványai is ezzel küzdöttek, mint ahogy mindannyian valahol ott van bennünk, vagy lappang, vagy nyíltan. De valahol ott van bennünk ez, hogy kitűnni valamivel, hogy ismerje el, hogy én azért külön vagyok. Aztán mit mondott még róla? Azt mondja, hogy nem fogad el minket. Hogy elsőséget kíván, és így folytatja, nem fogad el minket, írja Pál apostol. Tehát Diotrefész elsőséget kíván, és nem fogad el minket. Kik azok a mi, akiket nem fogad el? Kiket nem fogad el? Mit gondolunk? Mi lehet ennek a... Akkor próbáljuk meg ennek a lényegét is megfejteni. Azt mondja, hogy elsőséget kíván, ezt már láttuk, hogy mennyire nem krisztusi dolog. Nem fogad el minket. Kiket? János apostol ki volt? Mit nem fogad el ez a Diotrefész? Kit és mit nem fogad el? Tanítványokat nem fogadja el. És kik a tanítványok? Mi jellemző leginkább a tanítványokra?
1: Jézus követői.
0: Jézus követői. idézek Jézustól, mit mondott az ő tanítványairól, és legesleg főképpen mi kell, hogy jellemezzen egy jézusi tanítványt, mint amilyen éppen János apostol is volt. Máté evangéliuma 28. fejezetére gondolok, itt a könyv vége, ugye Máté 28.19-től olvasom, Jézus ezt mondta, elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, fiúnak, szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Amit én mondtam néktek, amit én parancsoltam néktek, ti, mivel hogy ezt te tudjátok, erre tanítsatok meg mindenkit. Ki a tanítvány? Aki az Isten beszédét, parancsát tanítja, hirdeti. Ez az igazi tanítvány Jézus szavai szerint. És azt mondja, nem fogad be minket, az mit jelent? Nem fogad el minket. Az Isten beszédét elutasítja. És azokat, akik az Isten beszédét képviselik, elutasítja. Az igazi tanítványok azok. Az Isten szaván alapul az ő hitük. És azt mondja, Diotrefész nem fogad el minket. Az Isten szava neki nem tekinti. János 6.63. Jézus azt mondja, a beszédek, amiket szólok néktek, lélek és élet. Ugye, mit mondanak ott? Azt mondja, kemény beszéd ez, kicsoda hallgathatja. Jézus azt mondta, ez az élet, amit nektek mondok. Ugye azt mondja később, hogy mikor azt mondja, sokan ott hagyták a tanítványok közül, sokan elhagyták, és soha többé nem jártak ő vele. Megkérdezte azt mondja, ti is el akartok menni? Mit mond Péter? Azt mondja, hová mennénk, Uram? Örök életnek beszéde van te nálad. Ez az életnek a beszéd, ami az Istentől származik. Máté 24.35. Azt mondja Jézus, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Az igazi tanítványok mindig az Isten beszédét képviselik, és az Isten beszédét hirdetik. És aki őket nem fogadja be, az az Isten beszédét nem fogadja be, az Isten beszédét nem fogadja be, az Istent nem utasítja el. Diotrefész ilyen volt. Elsőséget kívánt, Jézus nem erre mutatott példát, pont az ellenkezőjére. Nem fogadta el az Isten beszédét képviselő tanítványokat. Jézus, ugye idéztem egy pár igehelyet, rengeteg igehelyen hivatkozik az Isten beszédére, mint alapra. Az Isten beszéde élő és ható. Az Isten beszéde a mag, ugye magvető példázata. Ami, hogyha bekerül egy ember szívébe, ugye talajba, azt mondja, hogy szárba szökhet, gyümölcsöt teremhet, de az Isten beszéde az alap mindig. És azt mondja, Diotrefész ezt elutasítja. És sajnos azt látjuk, hogyha ilyen szempontból nézzük a kereszténységnek a történetét, meg a Jézus utáni történelmet, hogy az egész történelem során az üldözés mindig e körül lángolt föl. Az Isten beszéde, aki ha valahol, tehát a, magában a keresztény egyházban, ha valaki az Isten beszédére hivatkozva próbált valamit képviselni, akkor mi történt? Ugye Lutherrel és a többiekkel, Calvin János, Luthert éppen nem égették meg, hány millió embert égettek el, mert az Isten beszédére próbált hivatkozni, hogy az Isten beszéde ezt és ezt és ezt mondja. Ez nem helyes. Jelenések könyvéből idézek csak, ugye ott végigveszi ezt a történelmet, ezt a jó pár száz évet. Jelenések könyvéből három részt idézek. Jelenések 1.9. Pál apostol miért volt a rabságban Pátmosz szigetén? Én, János, aki néktek atyátok fia vagyok, társatok a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában, tűrésében, a szigeten volt, amelyet Pátmosznak neveznek, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonságtételéért. Miért raboskodott? Mert ő az Isten beszédét képviselte. Ez tűrhetetlen volt. Vagy olvasom Jelenések könyve 6.9. Azt mondja itt az ige, Jelenések 6.9. És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonságtételéért. És a bizonságtételért, amelyet kaptak. Miért ölettek meg? Az Isten beszédéért. Ez tűrhetetlen dolog. a keresztény egyházon belül. Jegyzem meg óvatosan. Jelenések 24. Azt mondja, Jelenések 24. És láttam királyi székeket, leültek azokra, adatott nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonságtételért és az Isten beszédért. Mint egy refrén. Miért gyűlölték az embereket? Miért üldözték? Miért ölték meg? Mert az Isten beszédét, az Isten parancsolatait képviselték. Diotrefész kezdte a sort, szinte így lehet mondani. Vagy hát már volt előtte is, meg mellette is, de név szerint Diotrefész, aztán sok antikrisztus támadt, név szerint Diotrefész kiemeli. Elsőséget kíván, ez nem, Isten, nem Istentől származó dolog, nem fogod el minket, az Isten beszédét, az Isten beszédén alapuló tanítványságot. Aztán mit olvasunk még róla? Bocsánat, még egy... Jó, nem olvasom, az időnk előre halad. Tehát azt mondja, Diotrefész nem fogadja be azokat a tanítványokat, akik az Isten beszédét, szavát képviselik. Akkor így summázzuk ezt a második jellemzőt. Azt mondja, az egyházból kiveti. Ezt is olvastam. Kiket vet ki az egyházból? Nem tudom, emlékszünk-e? Nézzük meg, hogy kiket vet ki. Elsőséget kíván. Nem fogod el minket. És kiket vet ki az egyházból? Emlékszünk rá? Elolvasom. Azt mondja, hogy nem fogod el minket, ezért ha oda megyek, fölemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsokban ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Kiket vet ki az egyházból? Kicsit lehet, hogy nehezen érthető. Elolvassam még egyszer. Kiket zár ki, közösít ki, vet ki az egyházból? Azt mondja, hogy nem fogad el minket, gonosz szavakkal csácsog ellenünk, sőt, nem elégszik meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Kiket vet ki az egyházból, ugye? Azt mondja, nem fogadja be az atyafiakat, a tanítványokat, kiket, akik az Isten szavát képviselik. Azt mondja, nem fogadja be, azokat akadályozza, akik azt mondja, hogy, akik ezt akarnák, tehát ha valaki be akar fogadni olyat, aki az Isten szavát képviseli, az Isten beszédét, akadályozza, és az egyházból kiveti. Isten szavának nincs helye, legalábbis lényegileg, lehet, hogy formálisan sok hivatkozás van rá, biztos, de lényegileg azt mondja, azok a tanítványok, akik az Isten szava szerint akarják érni a hitéletüket, azok nem kívánatos személyek az egyházban. Azokat ki kell onnan vetni. Ugye megint csak egy súlyos dolog. Máté evangélium a 15. fejezetében Jézus beszél, hogy vannak beszédek, parancsolatok, törvények, amik az Istentől származnak, az Isten egyházán belül, és vannak beszédek, tanítások, törvények, parancsolatok, amik nem az Istentől származnak, Isten egyházán belül. Csak három verset idézek, Máté evangélium a 15. fejezete. Ugye oda mentek Jézushoz, és felelősségre mondták, ugye mondták, hogy hát figyelj már Jézus, a te tanítványaid áthágják a vének rendeléseit. Hát hogy van ez? Hát nem tanítod meg tanítványaidat, hogy rendesen viselkedjenek, hogy rendesen hívő emberek legyenek? Hát áthágják a tanítványaid a vének rendeléseit. És Jézus pedig, harmadik vers, Máté 15.3, Jézus pedig felelvén mondta nékik, ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által? Az Isten parancsolta, amit csináltok? Az Isten beszédén nyugszik, amit csináltok? Nem, ti találtátok ki, hogy ez Isten így akarja. Azt így áthágjátok. A ti parancsolataitokkal áthágjátok az Istennek a rendeléseit. Vagy mondja ugyanitt a 6. vers. Erőtelenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. 9. vers. Hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Diotrefész ilyen volt. Aki az Isten beszédére építette volna a hitét, azokat akadályozta, nem fogadta az egyház be a közösségbe, sőt kivetette onnan. Mondjad, Erika, jelentkeztél az előbb. Bárkit is kizárni, kiközösíteni az egyházból, a testvéri gyülekezetből. Mit mond erről a Biblia? Szabad-e bárkit kizárni, kiközösíteni az egyházból? Így van, ez a válasz. Csak indokolt esetben. És mi az indokolt eset? Az, hogyha valaki az Isten beszédére építi a hitét, meg az Isten szavát tanítja, az indokolt eset? Ugye Diotrefész ilyen volt. Azt mondja, itt jönnek itt mindenféle, hogy ezt mondja az Úr, meg ezt mondja a Biblia, azt mondja, hát vagy abba hagyod, vagy akkor kizárlak. Mikor kell szabad, vagy mikor kell valakit kizárni, kiközösíteni? Mit mond erről a Biblia? Ugye Máté evangélium a 18, próbálom rövidre fogni. Máté 18 ott azt mondja, hogy ha látod, hogy az atyád fia vétkezik, bűnt követel, bűnben él, akkor menj el 4 szem közt, nem hallgat rád 2-3-at, nem hallgat rád, vidd a gyülekezet elé, és ha nem, akkor legyen olyan, tehát azt mondja, hogy olyan előtted, mint a pogány és a vámszedő, amit megköttök a földön, ugye szövetségkötés, keresztség. Az mennyben is kötve lészen, amit megoldotok a földön, vagy megoldani a megkötött szövetséget, kizárni, azt mi az a mennyben is oldva lészen. Aki nyilvánvaló bűnben él, és nem hajlandó ezt belátni, nem hajlandó ebből megtérni, nem hajlandó bocsánatot kérni, megváltozni, azt mi az, ki kell zárni az egyházból. De nem azt, aki másképpen gondolkodik, mint én, aki az Isten szavára építi a hitét, nem azt kell kizárni. Diotrefész ezen az úton járt. És még egy, az alcímben benne van, hogy Diotrefész és a Nikolaiták, ugye ebben az időszakban volt ez jellemző, van a 7 gyülekezeti levél a Jelenések könyvében, és a legelső levél az első századi kereszténységről szólt, ugye az efézusi gyülekezethez írt levele Jézus Krisztusnak. Tehát az első században járunk, és itt van ez a kifejezés, el is olvasom, Nikolaiták, azt mondja, hogy Jelenések 2.1-től olvasom, az efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg, ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 arany gyertyatartó között. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat és tűrésedet, hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugnak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrű vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad, emlékezzél meg azért, honnét estél ki, térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartodat kimozítom a helyiből, ha meg nem térsz. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. És nem olvasom tovább. Most csak 2 dolgot emelek ki. Mit mond? Azt mondja, hogy megkísértetted, megpróbáltad azokat, akik apostoloknak mondják magukat, és nem azok, és hazugoknak találtad őket. Itt van például János apostol, azt mondja, megdicséri, miért dicséri meg? Azt mondja, itt van Diotrefész például. Te leleplezted Diotrefészt, aki azt mondja magáról, hogy ő a valaki, ugye elsőséget kíván, és azt mondja, leleplezted, hogy az Isten beszéde alapján leplezted le, hogy hazug. És azt is mondja, hogy de megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Itt az első századról van szó. Hallottunk-e valamit erről, hogy kik voltak ezek a nikolaiták? Nem nagyon, ugye? Nem nagyon van róluk leírás egyébként, tehát én is nézegettem így az interneten is. 1-2 dolgot úgy próbálnak róluk leírni, de én csak 1 dolgot említek, tehát hogyha nézzük magának a szónak a jelentését, hogy mit jelképez maga ez a szó, nikolaiták. Nikáó azt jelenti, hogy győzni, felülkerekedni valamin. Laos azt jelenti nép. Nikolaiták, Nikolaos, Nikolaiták. Azt mondja, hogy nép, tömeg, győzni, felülkerekedni. Azt mondja, hogy olyan valakik, akik felül akartak kerekedni a népen. Le akarták győzni őket. A diótrefészi elsőséget kívánás. Persze van magyarázat szerint több jellemzőjük is, de most én csak ezt akarom kiemelni, ami erő, megint csak megerősít, amit ebből eddig beszéltünk. Azt mondja, itt még nem tanítás, mondja, a nikolaiták cselekedete, azt mondja, ez cselekszik például, amit Diótrefész cselekszik. Aki elsőséget kíván, és mindenkit kizár, aki ellene mer mondani, azt mondja, hogy legyőzi a népeket, a többséget, felül akar kerekedni, és felül is kerekedik. Azt mondja, ebből még nincsen tanítás, de majd meglátjuk, tehát a 4. századra, ott a pergamumi gyülekezetnek írt levélben mondja, hogy ott már a nikolaiták tanításáról beszél. Azt mondja, a 4. századra itt a nikolaiták cselekedeteiből, tehát hogy elsőséget kíván, primátus, ott már hivatalos dogma, hivatalos tanítással válik. Ez, hogy ez így van jól, mert ez az Isten akarata. Itt még csak cselekszik, ott pedig már tanítják is, hivatalos dogma szintjére emelik majd a pergámumi gyülekezetnél a 4. században. Ennyit szerettem volna megosztani, hogy az első században, az apostoli időkben és Jézus idejében milyen antikrisztusi megnyilvánulások voltak. Nem mondtam el mindent, ugye még vannak, lesznek előadások, ennyi fért bele, túl is csúsztam az időn, elnézést kérek. Kérdés, hozzászólás, kiegészíteni való, ellentmondás, bármi, amiről közösen beszélhetünk, tovább gondolkodhatunk.

Tisztelt gyülekezet, mivel gyermekek is vannak körünkben, pár szót hadd szóljak először a gyermekekhez, amit szépen hallgassatok végig, jó? Tegyétek le a lábatokat. És tudjátok, hogy Arany Jánosról beszéltem nektek múltkor, most is Arany János életéből mondok el egy kis történetet, de nem megyünk el ezért Nagy Szalontára vagy Nagy Körösre, hanem a Margit szigetre fogunk elmenni. Megkérdezem tőletek, gyerekek, ki járt a Margit szigeten? Tegye fel a kezét. Köztetek, ki járt a Margit szigeten? Egy valaki. Nem jártatok a Margit szigeten még soha? Hát akkor János bácsi azt ajánlja nektek, hogy ha tavasszal megszervezitek, én szívesen elmegyek veletek a Margit szigetre, és elmondok néhány érdekes történetet, mint a mai is, hogy Arany János nagyon szeretett a Margit szigetre járni. Azelőtt ugyan külföldre járt, hogy betegségét kezeltesse, de amikor már idősödő ember lett, tudjátok, a Lánchíd mellett lakott, és onnan a Margit híd nincs olyan messze, elsétált, átment a Margit szigetre, és ott írta élete utolsó éveiben, egy egész kis versciklust is írt, és különösen híres az a vers, hogy a tölgyek alatt, mert a Margit szigeten sok tölgyfa van. Ti ismeritek a tölgyfát, gyerekek, bár most már ezt félve kérdezem meg, hogy tudjátok, hogy milyen a tölgyfa? Voltatok már tölgyfa alatt? Fölismernétek a tölgyfát? Na nem baj, mert a történetem is erről szól, hogy Arany János leült ott egy fa alá, és fölírta azt, hogy a tölgyek alatt, mert ez volt a versnek a címe. De tudjátok, a Margit szigetnek az addigi ura József főherceg volt. Ugye ez egy Habsburg birtok volt, azért is kérdeztem, hogy jártatok-e a Margit szigeten, mert 200 évvel ezelőtt oda kisgyerek nem tudta betenni a lábát. Ez nem volt magyar tulajdon. Csak József nádor kezdeményezte, hogy legyen, aztán József főherceg nyitotta meg a pesti gyerekek előtt alig egy másfél évszázada a Margit szigetet. Arany János leült és fölírta a papírlapja, hogy a tölgyek alatt. És József nádor, nem József nádor, hanem József főherceg oda settenkedett, látta, hogy Arany János verset ír, és belenézett a papírjába. És akkor halkan megérintette a vállát, azt mondta, kedves Arany, ez hársfa. Ez hársfa. Ha a tölgyek alatt akar verset írni, ott van szembe, oda tessék átmenni. Mit gondoltok, mit csinált erre Arany János? Bosszankodott, hogy ő 60 évesen se tud különbséget tenni a hárs meg a tölgy alatt. Azért mondom, hogy azért nem késő, ilyenkor télen meg különben is nehéz különbséget tenni, amikor nincsenek lombok a fán. Arany János engedelmes volt, összezette a cókmokját, szépen átköltözött, és a tölgyek alatt kezdte írni a Tölgyek alatt című versét. Hát ezt szerettem volna nektek elmondani, de ha majd nagyobbak lesztek, azért ne csak a Margit szigetre menjetek ki, hanem olvassátok el a Tölgyek alattot is. Éppen azért is, mert Arany János sok támadást kapott ezért a verséért, és írt még egy Tölgyek alattot, csak az már idézőjelben van téve. Tehát két Tölgyek alatt című verse. Van a Tölgyek alatt, meg a Tölgyek alatt című verse, de Arany János nem szégyelte azt, hogy ő rögtön nem tudott különbséget tenni a hárs meg a tölgy között, pedig azt is szeretném nektek elmondani, hogy Arany János nagyon szerette a fákat, neki volt almás kertje is, és almát is termesztett. Tehát az almát persze könnyű fölismerni, könnyebb fölismerni, mint a hársat a tölgytől. Hát én ezzel a kis történettel kívánom nektek azt, hogy jussatok el a Margit szigetre, és föntartom az ajánlatomat, hogy tavasszal vagy nyár elején itt a gyülekezet, ha összefog, és a fiatalok szeretnének elmenni egy kicsit a Margit szigetre, tehát nem mondjuk nem a Kanári-szigetekre, tehát a Margit-szigetre, akkor szívesen vagyok utitárs ebben. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Kedves gyülekezet, évvégén, amikor a Bibliát olvassuk, és több időnk is van a Biblia olvasására, talán mint az év többi időszakában, nagyon szeretem a Biblia legősibb könyveit olvasni. A Biblia legősibb története, részletesen elmondott története Jób könyve. Jób könyve több mint 4000 éves történetet mond el. És Mózes is, aki elmondja ezt a drámai történetet, ő is
több mint 3500 évvel ezelőtt jegyezte fel. Jobb könyve 6. fejezetéből szeretnék felolvasni egy igeszakaszt, és a mai Biblia tanulmányunk tárgyává ezt tenni. Jobb könyve 6. fejezetében szeretném felolvasni a 21. verset. Majd az ezetet is később

Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai előadásunkon, folytatjuk az apostoli kor tanulmányozását. Tehát a témánk az első misszióút. Bevezetésként annyit hadd mondjak el, hogy eddig is folytattak missziót a keresztények, ugye láttuk eddig is apostolok cselekedeteiben, de eddig, hogy úgy mondjam, inkább spontán jelleggel, tehát amikor az Isten alkalmat teremtett, alkalom kínálkozott, akkor ők megragadták ezeket az alkalmakat, kihasználták. Most majd azzal találkozunk, mindjárt olvasom is az első verseket, hogy megkezdődött átgondoltan, tudatosan, célirányosan az evangélium terjesztése, hirdetése a korabeli világban, a római birodalmon belül, majd egy térképet is meg fogunk ezzel kapcsolatban mutatni, és három nagyobb utat tett Pál apostol ebben a jegyben. Hosszú évek leforgását, ugye egy-egy út is több évig tartott a korabeli viszonyok között, tekintve az utazást, tekintve azt, hogy több időt is töltött el egy-egy helyen. Annyit hadd egyezzek meg már most előjáróban, hogy jellemző módon néhány hetet vagy hónapot töltött el az apostol egy-egy városban vagy egy-egy településen. A három missziós útra az igaz, hogy összesen két jelentősebb kivétel volt ehhez képest. Egy Korintus nevű görög város, elég jól ismert város, azt hiszem, ott másfél évet töltött el, méghozzá úgy, hogy ő elég korán el akarta hagyni a várost, nem akarok előre szaladni, de azért megemlítem, hogy kikötő város volt, és ő sok reményt nem fűzött hozzá emberileg. El is akart menni, az Isten viszont megintette, hogy neki sok népe van ebben a városban, és maradjon, tehát külön instrukció alapján töltött ott másfél évet. A másik jelentős időtartamú időzése pedig Efézus városában történt, ahol három évet töltött el. Tehát egész komoly időtartamok, főleg ahhoz mérten, hogy lesz, ahol néhány napot csak, vagy néhány hetet. Ma még nem kerülnek sorra ezek a helyszínek, ma az első misszió út tehát a témánk. Annyit hadd mondjak el szempontként előjáróban is, hogy olyan területeket vettek célba, ahol élt, elsődlegesen mindenképpen, ahol élt úgynevezett zsidó diaszpóra. Nem tudom, tudjuk, hogy milyenek a jelentésnek a fogalomnak, hogy ez azt jelenti, hogy a zsidóság a korábbi történelmi hányattatások okán, meg talán gazdasági okokból is, szétszóratott a földközi tenger medencéjében, nem csak az anyaországban laktak már, és nagyon jelentős zsidó kolóniák, közösségek éltek különféle városaiban a római birodalomnak. Egyébként egy példa, hogy Pál apostol maga, akiről itt szó lesz, ő sem júdeai születésű zsidó, ő leírja, hogy ő tarzuszi származású, tehát egy ilyen kolóniában született. És az apostolok kézenfekvő módon, ugye ez logikusnak is tűnt, hogy kiindulási pontnak mindig azokat a településeket tekintették, ahol eleve van zsidó lakosság, van zsinagóga, hiszen joggal számíthattak arra, hogy ott van hol felvenni a fonalat, van hol továbbvinni a tanítást, tehát ott számíthatnak esetleg megértésre a zsidók részéről is, ráadásul feltételezhetik, hogy a zsidó vallásról többet tudnak a pogányok is, akik hát ott éltek a zsidókkal egy településen. Valójában ezek lehettek az ő szempontjaik. És ezek után olvasom tehát az első négy verset a 13. fejezet elejéről az apostolok cselekedeteiből. Így hangzik. Voltak pedig Antiókhiában

az ott lévő gyülekezetben némely proféták és tanítók. Barnabás és Simeon, aki hivattatik Nigernek is, és a ciréniai Lúcius és Menáen, aki Heródesre a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett vala, és Saulus. Mikor azért azok szolgáltak az Úrnak és bőtöltek, mondta a Szentlélek: válasszátok el nekem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor, miután bőtöltek és imádkoztak, kezeiket rájuk vetették, elbocsátották őket. Ők annak okáért, miután kibocsátottak a Szentlélektől, lementek Szeleuciába, és onnét eleveztek Cipruszba, és kezdetét vette az első missziós út. Azért olvastam fel ezt a szakaszt, talán viszonylag hosszabbnak hatott, és talán úgy tűnt, hogy nem annyira érdekfeszítő, mégis az, mert itt egy nagyon fontos dologgal találkozunk, nem tudom, feltűnt-e, hogy azt olvastuk, hogy a gyülekezet kezeit rájuk vetette ezekre az emberekre, és így küldte el őket a szolgálatra. Ezt azért tartom fontosnak megjegyzése és megfigyelésre egyúttal, mert elég sok olyan gyakorlat van a mai kereszténységben, itt-ott gyülekezetekben, közösségekben, amely eredetileg a formáját tekintve legalábbis felelhető a Bibliában és az őskereszténységben, csak nem egyszer valami félreértés övezi ezt, vagy valami téves értelmezés ezt a jelenséget. Ugye beszéltünk már a nyelveken szólásról korábban, arra most nem térek vissza. Ime egy másik hasonló gyakorlat vagy jelenség, ugye a kézrátételnek az alkalmazása. Ja, vannak olyan nézetek, akkor elmondom először azt, ami van, és utána azt, amit itt olvastunk, hogy valami óriási hatalom adatik embereknek, akiknek hát ez egy ilyen rendkívüli hatáskör, hogyha ők valakire ráteszik a kezüket, akkor ezzel valakit felruházhat hatalommal, vagy megbízatással, vagy nem. Tehát, mint hogyha az ember keze mozdulatától függne az, hogy az Isten akkor a Szentlélekkel meg kell, hogy támogasson valakit, adhatom meg, vissza is tarthatom adott esetben ezt a rendkívüli adományát a mennynek. Hát nem tudom, ki hogy érzi ezt, hogy ki mennyire találkozott ezzel a jelenséggel, ez egy létező felfogás. Én azt gondolom, hogy egy kicsi Isten és kicsi Biblia ismeret hátterén is elég furcsán hat az emberre, nem, hogy most mi az, hogy én döntöm, hogy az Isten mit fog csinálni, ez így nem működik. És ha figyelmesen elolvassuk, amit most itt elolvastunk, akkor meg is látjuk, hogy ez nem is így működik, ahogy én elmondtam. Itt azt olvastuk, hogy mikor szolgáltak és bőtöltek, ugye a bőt az az Isten keresés, az Istentől való válaszvárás alkalma, tehát a második vers. Akkor mondta a lélek: válasszátok el nékem Barnabást és Sault a munkára, amelyre én őket elhívtam. Magyarul nem úgy volt, hogy ők kiválasztottak két embert, és a Szentléleknek nincs más választása, mint támogatni őket, hanem a Szentlélek választott ki két embert, tudatta velük, és a Szentlélek nyilvánvaló akaratának az ismeretében olvastam ezt követően, hogy akkor aztán a kezeiket rájuk vették, és elbocsátották őket. Magyarul a gyülekezetnek nincs joga dönteni az Isten helyett, a gyülekezetnek arra volt joga, hogy hitelesíti az isteni döntést, ami világossá vált mindnyájuk számára, hogy ezt a két embert erre a munkára látta jónak az Isten. Ugye szoktam mondani, ez olyan, mint amikor valaki elmegy egy esküvőre, hogy nem ott születik a szerelem, az már régen rossz, hogyha ugye ott kell, hogy szülessen. Az előtte megvan, csak ott ünnepélyesen szentesítik a történést és a szövetségkötést. Hát itt is pont erről van szó. A gyülekezet rájuk vetette a kezeit, miután tudta, hogy rájuk kell vetni a kezeket, és ezért a Szentlélek kísérte is az ő munkájukat, ahogy majd látni fogjuk. Hát ennyit akkor erről az elküldésről, elbocsátásról, ez úgy gondolom, hogy fontos volt, ezért időztünk itt, és akkor kérném szépen a térképünket, igyekeztünk egy jó térképpel szolgálni, hogy áttekinthetővé váljon ez az első út. Ugye ezen a térképen van egy mulasztásom, nem jegyeztem meg, hogy honnan származik, akit érdekel, meg tudom mondani, az internetről származik a térkép, ennyivel tartozok a forrásnak, nem tudok többet mondani most róla, egy angol nyelvű térkép, de elég alkalmas a szemléltetésre. Az a térkép egyik erénye, hogy színes és ugye a tartományokat jól elkülöníti, így pedig itt van Tarsus városa, itt született Pál apostol, ugye erről beszéltem az imént. Látjuk, hogy az anyaország területe az valahol itt van, ugye Judea, illetve Szíria ugye azonos színnel jelöli a római tartományok miatt ezt a két területet a térképünk. A célterület a misszió szempontjából az Kis-Ázsia volt, vagy Ázsia tartomány, ugye ezt a mai Törökország területének tekintetjük, ugye ezt nevezték így a római birodalom korában. És a térképnek az még az erénye azon, hogy jól tagolja ezeket a tartományokat ezen belül is, hogy egyetlen missziótat tüntet fel, tehát jól áttekinthető. Ez csak az első misszió, tehát nem egy olyan együttes térkép, amit általában szoktak használni. Ugye itt van Antiochia városa, azt olvastuk, hogy innen indultak el. Antiochiáról azt kell tudni, hogy a kereszténységnek a központjává vált. Ugye Jeruzsálem nem nagyon tudott azzá válni, itt van Jeruzsálem ugye délen, nem nagyon tudott azzá válni, mert nagyon erős volt az ellenállás a zsidóság részéről, voltak jelen keresztények, de igazán a szíriai tartományban tudtak megerősödni,
a keresztények és a gyülekezet. Látjuk, hogy itt voltak tanítók, proféták, ahogyan olvastam. Erről még annyit, hogy a Biblia a prófétai szolgálatot kettős értelemben használja. Az elsődleges, a szűkebb értelme az, hogy valaki kifejezett kinyilatkoztatást kap az Istentől abból a célból, hogy az továbbadja a mindenkori népének, Istennek, vagy hát aki erre hallgat, és ezáltal megintessen és útba igazítasson. Általában ezt értjük proféciján és profétán. Tágabb értelemben azonban a Biblia a proféta szót használja tanítói értelemben is, hogy a már meglévő proféciáknak a magyarázata, vagy a már meglévő kinyilatkoztatásoknak a további tanítása és magyarázata. Itt is ezt a kategóriát használja, ugye a felsorolt nevekre, köztük Pál és Barnabás számunkra a fontos, hiszen Pál és Barnabás azok ketten, akiket a Szentlélek erre a fajta szolgálatra alkalmasnak ítélt. De annyit hadd mondjak, hogy a többieket nem nevezte meg, de azért, mert nem ezt a munkát szánta nekik. Ez nem azt jelenti, hogy a többiek nem voltak jó keresztények, hanem ez a két ember volt alkalmas erre a fajta feladatra. Ugye Pál apostol annyit hadd mondjak, hogy valószínűleg az volt az alkalmassága oka a többek között, hogy ő tényleg egy nagyon művelt ember volt, őt hát így képezték ki a zsidók, ugye főfarizeusnak szánták, ebben a minőségben képezték. Nyelveket is ismert, a korabeli nyelveket, hát őt ezt tanulta, ezt ő ismerte, ez nagyon hasznos lehetett ebben a szolgálatában. És hát valamit majd ezután látunk igazán a három út tanulmányozásánál, hogy egy roppant elszánt és roppant kitartó ember volt, nem lehetett hamar visszariasztani a nehézségektől. És itt pont erre volt szükség, egy ilyen alkatra. Ő volt tehát az egyik kiválasztott a két tagú csapatban. Ugye Antiókiáról még annyit hadd mondjak el, próbáltam utána járni, hogy látjuk, hogy ők lementek Szeleúciába, ezt olvastuk utoljára, tehát ezt a kis utat tették itt meg a tengerig. Ha jól emlékszem, 30 kilométert láttam az egyik ilyen feljegyzésben, tehát Antiókia fekvése kb. 30 kilométerre van a tengertől, közel, de mégsem ott. A rómaiak, mikor behajózták a keleti tartományokba a légióikat, akkor általában itt értek partot, és innentől szárazföldön folytatták az utat. Ezért egy igen jelentős központtá vált Antiókia. A harmadik legnagyobb városa volt a birodalomnak, ezt jó tudni. Tehát Róma, Alexandria, az ismertebbek, és utána rögtön Antiókia következik. Körülbelül 500 ezer fő volt a lakossága akkor. Erre mondja, ez megy le a kalappal, egy Miskolc meg egy Debrecen együtt mondjuk, akkori viszonyok között. Szóval azért ezt respektálni kell. Ugye itt volt erős a kereszténység, azt mondtuk, itt nevezték őket először krisztusiaknak. Olyan erőteljes volt a befolyásuk, szám szerint is meg a kisugárzásuk, hogy feltűnt, és hát mivel mindig Krisztusról beszéltek, ezért krisztusinak nevezték őket. Ezt jó tudni, hogy ugye magyar nyelven a keresztből következik a keresztény kifejezés, tehát az a szó töve, de ez csak nálunk van így, de más nyelvekben, tehát az eredetiekben, illetve a német, angol nyelven, aki járatos, azt tudja, hogy Krisztusból van a keresztény képezve. És ez így is van rendjén, így is logikus. Innen indultak tehát el Antiókiából, még egyetlen dolgot igen tudtam, amit szerettem volna, hogy nagyon fontos, ez ki is fog derülni még a mai napon, hogy miért fontos, hogy mindig meg kell különböztetni, hogy melyik Antiókiáról beszél, mert csak 20 körül volt, hogy úgy mondjam, 20 Antiókia volt, ugye, mert nagy előszeretettel alapítottak városokat, az egyik szíriai uralkodó, Nagy Sándor egyik hadvezére és annak a leszármazottja a saját apja tiszteletére nevezte el az Antiochosz névből Antiókiának az átalapított városokat. Ez szokás volt akkoriban, csak érdekességként jegyzem meg, hogy Nagy Sándornak volt egy kedvenc lova, Bukefalosznak hívták ökörfejnek, azt hiszem abból valami 23 várost alapított erre a névre, mert szerette a lovát, és hát adta a nevet. Alexandria is sok volt, csak az egyiptomi a leghíresebb, az is itt van, ha igaz, igen, látszik is a térképen, ha már beszélünk róla, itt van, tehát itt egy Észak-Egyiptomban, ugye a partvidéken. Hát ennyit a körülményekről, gondoltam, hogy ez hasznos lehet, érdekes lehet. Nézzük akkor magát az utazást. Ugye azt már olvastam a negyedik versben, hogy szárazföldön megtették az utat valamilyen módon, valószínűleg gyalogszerrel. Szeleuciába hajóra szálltak és átmentek Ciprusba, és Ciprus az a hely, Ciprus az a sziget, ahol kezdetét vette ilyen értelemben és ilyen formán a misszió. Olvasnám is, hogy itt mi történt a 6. verstől a 12. És eljárván a szigetet, mind Páfusig, tehát ez egy másik helység, találkozának egy ördöngős hamis proféta zsidóra, akinek a neve Bar Jézus volt. Ki Sergius Paulus tisztartóval, ez okos emberrel volt, és magához hivatván Barnabást és Saulust kívánta hallani az Isten beszédét. Elimás, az ördöngős azonban, mert így magyaráztatik az ő neve, ellenkezett velük, igyekezvén a tisztartót elfordítani a hittől. De Saulus, aki Pál is, mármint, hogy ugyanaz a valaki, megtelvén Szentlélekkel szemeit reávetette, és mondta,
Ó, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szűnöl-e meg, vagy nem szűnöl-e meg az Úrnak igaz utait elfordítani? Most azért ímé az Úrnak keze van ellened, és vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség szállt rá, és kerengve keresett vala vezetőket. Akkor a tisztalató, amikor látta a történt dolgot, hűn, az annyit nem tudja, hogy hit, csak ilyen régies formában, hit, elálmélkodván az Úrnak tudományán. Hát egy elég érdekes történet. Egyébként a maga elég egyedül áll a Bibliában, én ezen sokat gondolkoztam már. Ugye csak a rend kedvéért, hogy partra szálltak Szalamisztán, ugye ez egy nagyon ismert kikötőváros, innen azt mondta, hogy eljárták a szigetet. Hát itt látjuk, hogy ez mit jelentett, hogy gyakorlatilag végighaladtak a szigeten. Nyilván útközben, ha volt település, ott is végezték a munkájukat. És itt Páfusban történt egy érdekes dolog, nem tudom, figyeltük-e, hogy itt volt egy római tisztartó, tehát a római adminisztrációnak volt az egyik tagja, egy vezetője, és azt olvastuk, hogy a tisztartó annyit mondott, ugye, hogy okos ember volt. Hát ez olyan érdekes, mert ritkán szór el ilyen megjegyzéseket a Biblia. Azért megjegyzem, hogy elég sok okos, meg tisztességes emberrel találkoztunk már mi is a római körökben, itt az apostoli korban, egy Cornéliusra, hogyha emlékeztetek, ugye, vagy a többi századosra az evangéliumokból. Itt is egy pozitív személlyel van dolgunk, vagy hát Páléknak volt dolguk leginkább, és azt olvastuk, ez nagyon különös, hogy ez magához hívatta Barnabást és Sault, mert szerette volna hallani az Isten beszédét. Ez nagy dolog. Egyet egy helytartóhoz nem lehetett, vagy egy tisztartóhoz bejelentkezni, hogy már pedig én szeretném az evangéliumot neki mondani. És most itt kivételesen nem egy perlekedés kapcsán kerültek oda, tehát mint majd sokszor fognak, meg ahogyan Jézus Pilátus elé vitték, hanem egy hivatalban lévő ember valamilyen módon tudomást szerzett erről a munkáról, amit ők végeznek, és ő kifejezetten a megismerés igényével odahívatta őket, hogy beszéljenek neki. Ez egy hatalmas lehetőség. Főleg egy ilyen hát, magas rangot viselő embernek, hogy most megnyerik-e vagy nem. A tét nagyságát mi sem jelzi jobban, mint ami történt. Ha figyeltünk, azt mondta ugye a szöveg, hogy volt egy ördöngős, aki megpróbálta a hatást semlegesíteni. Tehát Sátánnak ott volt egy eszköze, és megpróbálta a tisztartónak a figyelmét elterelni, és az egészet aláásni, amit Pál apostolék végeznek. És itt jön a nagy kérdés, hogy mit lehet ilyen helyzetben csinálni. Hát egy olyan dolgot tett Pál apostol, amit én nem emlékszek, hogy utána történt volna, de azelőtt sem. Az ember mindig azt várná, van is ilyen tanács, hogy mindig áldást mondjunk. Hát itt éppenséggel nem áldást mondott az apostol, hanem azt mondta, hogy hát egy nyilvánvalóan démoni erő dolgozott itt ezen ember által, és azt mondta, hogy ne forgassa el az Istennek a dolgait, a terveit, az útjait, és hogy ezt megállítsák. Ugye hatalommal azt mondta Pál apostol hitáltal, hogy most pedig vak leszel egy ideig. Megjegyzem azért, hogy ez volt az irgalmas dolog benne, hogy ez egy nagyon átmeneti dolog volt. Tehát ez nem egy végérvényes vakság volt. Egy jelzésértékű vakság. Kinek kellett a jelzés, hadd kérdezzem meg? Hát kellett a jelzés annak, aki eszköz volt ebben az egészben, tehát ennek az Elimás nevű embernek, meg hát aki a tét volt. Mert ne felejtsük el, hogy itt egy küzdelem folyt szabályosan. Isten eszközei, Pál és Barnabás, és a másik erő, Elimás által megtestesülve, próbálták a tisztartót befolyásolni. És hát Pál apostol azt mondta, hogy leállítják a kontra tevékenységet, hogy így mondjam. Elimást leállították, nem egy végérvényes és borzasztó csapás volt ez, hanem egy ilyen látványos oktató jellegű, és meg is hozta a hatást, mert azt olvastuk, hogy amikor a tisztartó meglátta a történt dolgot, akkor hitt, mert látta, hogy itt nem csak beszéd van, nem csak szépeket mondanak Pálék, hanem valami erő is áll mögöttük, méghozzá az az erősebb erő, ami mögöttük áll, mert azt tudta semlegesíteni a másikat. Egy kicsit úgy érezhetjük magunkat, amikor ezt olvassuk, mint amikor Egyiptomban Mózes ki akarta vezetni a népet Isten parancsára, nem ő találta ki. A fáraó okadékoskodott, jöttek az ő kuruzslói, akik megpróbálták ugye a tudományukkal semlegesíteni az Isten hatását a fáraóra. És ugye volt olyan eset, hogy Mózes egy botot a földre vetett, és hát kígyóvá vált, jelezvén, hogy itt azért természet fölötti erők vannak jelen, mire azt mondták a fáraóra, hogy az semmi. Ők is a földre vetették a botjaikat, az mind kígyóvá vált, mindegyik bot. És akkor azt jelenti az ember, hogy egy-egy. Már bocsánat, hogy mondom, tehát, hogy itt döntsünk. De az Isten nem hagyta kétségek közt a fáraót, mert a Mózes kígyója minden más kígyót megevett. Hogy mondjam, a látvány az lehetett azonos, ki tudja, milyen trükk volt, vagy szemfényvesztés, vagy tudom, és egy démoni erők, ne felejtsük el, tehát az is természet fölötti volt. De hogy ne legyen bizonytalansága a fáraóban, az Isten megoldotta a helyzetet, mert megetette az összes ellenséges kígyót az ő kígyójával, és aki akar, az dönthet ezután. Itt egy megjegyzés hadd tegyek, ha már itt járunk, mert mindig jó a tanulságokat aktualizálni. Nagyon fontos, hogyha az ember elégséges
adalék információkkal rendelkezik egy adott kérdésben, amíg tisztán lát, addig egyértelműen állást foglalni benne. Mert ha sokáig vizsgálok valamit oda-vissza, akkor el fogok bizonytalanodni, és végül már nem tudom, kinek van igaza, mert annyi érvet meghallgattam oda-vissza. De egyszer részt vettem egy bizonyos ügynek az intézésében, ahol minket hallgattak meg, hol egy ellenvéleményt hallgattak meg. Szerintem az elején még viszonylag könnyű lehetett volna dönteni, akik mindig meghallgattak minket. Aztán egy idő után az illetők maguk mondták, akikről itt szó volt, akik hát döntési helyzetben voltak, hogy egyre zavarosabb számukra a helyzet, minél többször hallgatják meg a két felet. Mondta, hogy ezért kellett volna az elején eldönteni, mert ez már csak így lesz. És itt is erről van szó, hogy a fáraó sem hallgatott akkor a jó szóra, és itt a jó példa, hogy amikor látta a különbséget ez a bizonyos tisztartó Sergius Paulus, akkor azt mondta, hogy hát ez nem kérdés. Nem kérdés, hogy kinek van igaza. Úgyhogy Pál apostolék azt kérdezik, hogy eredményes utat tettek Cipruson, tehát bejárták a szigetet, és azt is hozzátehetjük, hogy nem volt ellenmunkától mentes, küzdelmektől mentes a szolgálatuk, a tevékenységük, de le tudták győzni ezeket a nehézségeket, és meggyőzően tudtak fellépni ott is, ahol erre szükség volt. Hát ennyit Ciprusnak a missziójáról, ha lehet így mondani, a Cipruson folytatott misszió tevékenységről, és akkor olvasnám a 13. verset, a folytatást. Elhajózván pedig Páfusból, tehát ahol láttuk őket utoljára, Pál és kísérői Pergába, Pamfiliának városába mentek, János azonban elválván tőlük megtért Jeruzsálembe. Tehát azt mondja, hogy Perga, Pamfilia az itt van, ezt az utat járták be tehát hajóval, ugye a Nyíl irányába értelemszerűen Ciprusról Pamfiliába. Megérkeznek megint a szárazföldre, magára a kontinensre. Mint látjuk, majd itt fog igazán folyni az első missziós út. Tehát itt előre haladnak, aztán majd vissza, és hazatérnek. Ugye utaltam rá, hogy ma nem tudjuk végigtekinteni az utat, csak a 13. fejezet a témánk. Tehát gyakorlatilag Pizidiai Antiókiáig fogunk elmenni. Olyan itt fentebb. A folytatást pedig majd legközelebb fogjuk látni. Itt egy fontos megjegyzést tett a vers, és azért gondoltam, hogy megállunk. Ugye azt olvastam, hogy János azonban elválván tőlük megtért Jeruzsálembe. Itt tudni kell, hogy ez a János, ez nem az a János, tehát ez nem az evangelista János, ez egy másik János, ugye Márk János. Egy fiatal ember volt, Pálékhoz képest mindenképpen fiatal, és azt olvassuk, hogy mikor ideértek, akkor elvált tőlük. Később lesz majd egy utalás a második misszióút kapcsán, hogy mi volt az elválásoka. Nem volt hányatatásoktól mentes ez az út. Több részletet nem tudunk róla, mint amit itt olvastunk. Az utazásnak a további szakaszát látva megértjük, hogy hát ez egy teljes bizonytalanságban telt az életük. Nem tudták, hogy mi fogad őket a következő városban. Addig látatlan, járatlan helyeken jártak. És Pál apostol ekkor már nem volt azért fiatal, ezt tudnunk kell, tehát ő már egy edzett férfi volt. A társa is Barnabás, úgy tűnik, János nem annyira, és az a lényeg, hogy János visszariadt a nehézségektől. Ez később kiderül, amikor a második missziótra készülnek, ugyancsak Antiókiából, akkor Pál és Barnabás vitatkozni kezdenek majd arról, hogy vigyék Jánost vagy ne, ezt a Jánost. És ugye Barnabás nagyon rendes, nagyon aranyos, azt mondja, hogy ne ítéljük meg egy eset után, vigyük el magunkkal. Pál még azt mondja, hogy egyszer már azt mondta, hogy nem, most már ne vigyük el. És nagyon érdekes beszámoló az a Bibliában, hogy olyan fokon különböznek össze, hogy végül külön úton indulnak el. Nem tudom, mennyire volt ez szerencsés, nem akarok állást foglalni benne, hogy mi lett volna itt a jó megoldás, de jó megoldás született, mert Pál is másik utitársat választ magának, Barnabás majd Jánossal indul el, és most már két felé járnak. Tehát kétszer akkor a munkát tudnak végezni. Ennek az egész helyzetnek a gyökere ide vezethető vissza, tehát amit most olvastunk, hogy itt elváltak az útjaik Jánostól, és Pálnak a lelkében ezzel, hogy így mondjam, nem az emberi kapcsolat szakadt meg, hanem hogy erre a fajta munkaközösségre már többet ő nem volt hajlandó, nem tartott igényt. Nézzük, mi történt ezen a helyen, ahová megérkeztek. Ugye Pamfiliába érkeztek, és utaznak tovább, így olvasom a 14. és a 15. verset. Ők pedig Pergából tovább menve eljutottak Antiókiába, Pizidiának városába, és bemenvén szombatnapon a zsinagógába leültek. És a törvénynek és a prófétáknak felolvasása után küldjenek a zsinagógának előjárói őhozzájuk mondván, atyám fiai férfiak, ha van valami intő beszédetek a néphez, szóljatok. Tehát akkor azt olvastuk, hogy partra szálltak itt, Pamfiliának Perga nevű városában, itt elváltak az útjaik Jánostól, ketten mennek tovább, és ide Antiókiába, most a Pizidiai Antiókiába érkeztünk meg. Erről beszéltem az elején, hogy megint Antiókia, vigyázzunk, hogy mikor melyik.
Mit tegyen az ember, hogyha megérkezik egy ilyen helyre? Még sohasem jártak ott, legalábbis semmi utalás nincs rá. Azt olvastuk, hogy azt tehették, ami a legkézenfekvőbb volt, hogy zsidó emberként, zsidóból lett keresztényként bementek a zsidók zsinagógájába. Azt olvastuk, hogy leültek, és miután felolvasták a törvényt és a prófétákat, tehát megvolt a rendje, nyilván egy ilyen istentiszteletnek olvasták a szent iratokat. Utána a zsinagógának a vezetői, látván, hogy vendégek vannak köztük, oda küldtek hozzájuk, és megkérdezték őket, hogy van-e valami mondani valójuk a gyülekezet számára. Ja, azzal hadd kezdjem, hogy nagyon tiszteletre méltó, én úgy gondolom, hogy Pál és Barnabás először is leültek, tehát szerényen valahol meghúzták magukat, és amikor erre igény mutatkozott, meg alkalom kínálkozott, akkor volt módjuk arra, hogy szóljanak. Most gondolkoztam én is, hogy érdekes, hogy a helytartó is igényt tartott rá. Tehát ez úgy van, hogyha az Isten elindít valamit, mondjuk a Szentlélektől kiküldte őket, akkor utána meg teremti a helyzeteket, nem? Tehát a helytartó, vagy a tisztartó is magához hívatta őket. Most a zsinagógában is megkérdezték őket, hogy kívánnak-e valamit mondani. És itt egy hosszú beszéd következik, amit nem olvasunk fel, mert az időnk nagyon halad. Azok kedvéért, akik jegyzetelnek, jelzem, hogy a 16. verstől a 41. versig terjed egy nagy beszéd az apostolnak. Több nagy beszéd is van az apostolok cselekedeteiben, ezeket érdemes elolvasni. Egyrészt jók, mert átfogó képet adnak a zsidóság történetéről, és mindig belecsatlakoznak az újszövetségi időkbe. Hát erről szólnak ezek a beszédek. Nagyon jól rendszerezik az egyébként már ismert tényeket. Egyébként de nagy kérdés, hogy lehet röviden elmondani azt, amit tudunk, mondjuk, akik tudnak a Bibliából. És itt vannak a jó példák. Mik a fő pontok? Mi a lényegi vonalvezetése a történetnek? Mire kell figyelni, nem elveszni részletekbe? Ez az egyik nagy beszédje itt Pál apostolnak. Ugye csak röviden összefoglalom, hogy miről szól, majd figyeljük meg, hogy milyen szép ez a beszéd. Ugye ott veszi fel a fonalat, amely közös a zsidókkal. Noha ők már keresztényekké váltak. Az atyáknál, az ősatyáknál elvezeti, mikor, milyen részletességgel a történetet Keresztelő Jánosig. Keresztelő Jánosról tudni kell, hogy ő azért elfogadott tekintély volt a zsidók körében is. Még tudjuk, hogy milyen sokan gyűltek köré. Aztán Keresztelő János után Krisztusról beszél, aki nem volt elfogadott, de ismertnek ismert volt. Mert tudjuk, hogy sokan azért mentek fel, hogy már hallottak róla, mint tanítóról. Beszél Krisztus haláláról. Krisztus szolgálata és Krisztus halála kapcsán hivatkozik az ószövetségi proféciákra. Tehát összeköti a fejükben a szabad végződéseket, hogy így mondjam, hogy ők sok mindent tudtak a proféciákból, mint zsidó emberek, és mint hogy azt mondaná, hogy sose gondolkoztatok az, hogy mikor fog mindez beteljesedni, és azt mondja, hogy ilyen és ilyen értelemben, ekkor és ekkor, Krisztus szolgálatában, Krisztus halálában ezek beteljesedtek, ezek a jövendőlések, amiket ti is ismertek velünk együtt. Beszél Jézus szenvedéseiről, ugye a messiás szenvedéséről, és hogy Jézus hogyan szenvedett a feltámadásig, és megemlíti például azt, hogy az Ószövetségben van egy hivatkozás Dávid részéről, hogy nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson, és szépen logikusan levezeti, hogy hát pedig Dávid meghalt, tudjuk, mert itt van a sírja köztünk, ugye erre Péter is hivatkozott korábban, tehát nem magáról beszélt, akkor valaki másról kellett, hogy beszéljem. És miután mindent levezet történetiségében és logikájában, utána felszólítja a zsidókat, hogy ha ez mind belátható, akkor ne kövessék el azt a hibát, mint a többiek Jeruzsálemben, akiket a papok félrevezethettek, ne kövessék el azt a hibát, amit maguk a papok elkövettek, és ne kövessék el azt a hibát, amit maga Pilátus elkövetett, a római helytartó. Tehát nagyon érdekes, mert ott helyben nyújt egy nagyon hatásos összefoglalást, meggyőző beszédet, és rögtön hozzáfűzi azt, hogy akkor vonják le a kívánatos erkölcsi következtetést ebből. Ez nagyon fontos, mert mi sokszor a modern ember szereti az információkat összegyűjteni, de nem jut el oda, hogy következtetésekre jusson belőle. Nem elég jó sok ismerettel rendelkezni, az ismeretek csak eszközök abban, hogy jó döntést tudjunk hozni, hogy helyes állásfoglalást tudjunk hozni, és ez külön értéke Pál apostol beszédének, hogy ebben végződik, hogy felszólít, hogy nem ismételni a hibákat, hanem elkerülni azokat. Ez tehát a beszédnek hát a fő vonulata, hogyha lehet így mondani. A kérdés az az, hogy milyen eredményt hozott ez a beszéd. Hát egy ilyen jó beszédtől jó eredményt várunk, nem ok nélkül, egyébként jó eredményt is hozott, megelőlegezem, de majd látni fogjuk, hogy nem mindig történt így. Most viszont igen, olvasnám is akkor a 42. verstől a 44-ig. Mikor pedig kimentek a zsidó zsinagógájából, kérték a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nekik ezen beszédeket.
Mikor pedig elosztott a gyülekezet, sokan a zsidók közül és az istenfélő prozelitusok közül követték Pált és Barnabást, akik szólván hozzájuk biztatták őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében. A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűlt az Isten igéjének a hallgatására. Pozitív, nem? Nagyon pozitív. Minden szempontból, ha megnézzük, három csoportot említett meg ez a szöveg, ha figyeltük. Először a pogányokról beszélt, azt mondta, hogy amikor kijöttek a zsidók zsinagógájából, ahol a pogányok nem igen mentek be, akkor kérték a pogányok, hogy a következő szombaton ők is hallgathassák. Tehát, hogy nekik is meglegyen ez a lehetőségük. Hát ez egy hatalmas dolog, nem? Megint azt látjuk, hogy valaki kéri, valaki igényli. Örülhettek Pálék ennek is. Örülhettek annak is, amit olvastunk, hogy mikor elosztott a gyülekezet, azért nem mindenki ment el. Két csoportot említett meg, a 43. vers. Azt mondja, az istenfélő a zsidók közül, és az istenfélő prozeliták közül sokan követték Pált és Barnabást. Kik voltak ezek a prozeliták? A prozeliták azok a pogányból zsidó hitre tért emberek voltak, akik felvállalták, felvették ezt a hitet. Például a Keresztelő János keresztsége, mint eszköz, az pont a prozelitáknak adatott, hogy a zsidó beleszületett, őt körülmetélték, a pogány pedig keresztség által tudott csatlakozni a zsidókhoz. Keresztelő Jánosnak is ez volt a forma, amit ugye gyakorolt és hirdetett. Most itt azt mondja, hogy a gyülekezetnek voltak zsidó születésű zsidó tagjai, voltak istenfél, azaz az Istent elfogadott prozeliták, tehát pogányból zsidóvá tért emberek, közülük sokan hát megragadtattak a Pál mondani valójától, oda mentek Pálékhoz, Pálék pedig biztatták őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében, és így jött el a következő szombat, és azt olvastuk, hogy a következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűlt. Hát azt mondja az ember, hogy ez egy nagyon szép kezdet, itt ezen a helyen legalábbis. Nagyon bátorító, az ember nem is számítana már semmilyen kedvezőtlen fordulatra, de elárulom, hogy mégis lesz. És annál megrendítőbb a dolog, a negatív fordulat, hogy minden ilyen szépen látszott kezdődni. A 45. verset figyeljük meg, ez a kulcsfontosságú vers ebben a szakaszban. Azt mondja, mikor pedig látták a zsidók a sokasságot, beteltek irítséggel, és ellene mondtak azoknak, amiket Pál mondott, ellenkezve és káromlás szólva. Ez valami rettenetes, nem? Tehát irracionális, észszerűtlen, és hát egy önmagában borzasztó. Ugye azt olvassuk, hogy megfordult a magatartásuk. Azt olvastuk, ugye, hogy mondjuk ellene mondtak, ellenkeztek, sőt, káromoltak. Tehát durván szembe mentek Pálékkal. Hát, hogyha az a baj, amit Pál mondott, arra lett volna alkalom vitába szállni vele, nem? Hát pont egy héttel korábban ugyanezt meg lehetett volna tenni. Azt senki sem gondolja, hogy Pál apostol mást mondott egy héttel később, mint egy héttel korábban. Akkor mi változott meg? Ugye Pál nem, Pál mondandója nem. Tulajdonképpen az egész héten semmi bajuk nem volt Pállal, ott volt, abban a városban lakott. Aznap lett bajuk Pállal, mikor egy hétre rákövetkezett a következő alkalom. És mi volt a baj? Olvastuk is. Azt mondja, mikor pedig látták a zsidók a sokaságot, most felejtsük el, hogy mi a folytatás, minek kellett volna felébredni a lelkükben, megelégedésnek, hogy végre embertömegek hajlanak az igaz Isten ismeretére. A zsidó népnek 1500 évig ez volt a küldetése, hozzáteszem. Tehát ez az öröm, a felettébb való öröm alkalma lett volna. Csak egy megjegyzés hadd tegyek, nem terveztem ide, de ide illik. Tegnap egy kiállítást kellett megnyitnom, és ott is vannak ilyen képzőművészeti alkotások, bibliai tárgyúak, nyilván így kapcsolódik ez ide, és van egy nagyon szép fafaragás a Jónás történetéről. És hát most bennem is elevenen él, mert tegnap beszéltem róla, hogy ez egy olyan, valahol nem pontosan, de Jónási eset annyiban, hogy Jónás proféta elmegy, Ninivét meginti az Isten parancsára, nem volt könnyű, úgy tudjuk, mert nagyon nehezen jutott el Ninivében, mert nem akart menni eredetileg. Oda megy, azt mondja a városnak, hogy elpusztulnak az útjaik miatt, mert elfogadhatatlan az Isten erőt, és erre mi történik? Hadd mondjam azt, hogy példátlan, példanélkül álló. Jézus Krisztus a földön jár, de ekkora eredményt nem ért el saját személyében, mint Jónás a maga egyszeri prédikációjával, hogy Ninive a korabeli nagyvárosa, fővárosa Asszíriának, ugye 120 ezer ember lakott benne, a Biblia azt írja, hogy testületileg megtért a királlyal az élen. Szóval akár az embertömeget veszem, akár az arányokat, hogy gyakorlatilag az egész várost így jelöli meg a Biblia, hogy megtértek, erre nincs példa. Az ember mit várna? Hogy végre egy prófét, akinek megadatott az, hogy nem megverték, mert ugye sok prófétát megvertek, volt, akit megöltek, hanem hogy volt foganatja, amit mondott. Méghozzá ilyen foganatja volt. És mit olvasunk, hogy Jónás örült az eredménynek?
El volt keseredve, hogy még a végén megmarad a város. Ott várta a pusztulását. Az Isten tényleg, mire vársz Jónását? Azt mondja, hogy hát megmondtuk, hogy el fog pusztulni. Mondta az Isten, de hát megtértek, mire Jónás szemrányás lesz az Istenek, hogy na ezért nem akartam idejönni, mert tudtam, ugye olvassuk el, szó szerint ezt írja, hogy tudtam már, mikor otthon voltam, hogy te meg fogsz könyörülni rajtuk. Ez borzalmas dolog, hogy az ember oktatja az Istent, ugye ha csak a függelmi viszonyokat veszem, hogy profétának előjárója az Isten, és a szemrehányás lesz, hogy tudtam, hogy meg fogsz nekik kegyelmezni. És hát alig lehet meggyőzni a Jónást, és végre egy olyan eszközhöz folyamodik az Isten, hogy egy tököt nevel, Jónásnak jól jön az árnyék, aztán elmúlik a tök, elmúlik az árnyék, Jónás bosszankodik, és akkor az Isten azt mondja Jónásnak, hogy Jónás, zavar ugye, hogy nincs árnyék? Zavar, hogy nincs meg a tök, azt mondja. Engem meg Ninive zavarna, ha nem lenne. Jónás, döntsd, hogy kinek van igaza. És ugye ilyen megszégyenítő hát szembesítés az önzéssel, meg az iszonyatos értékítélettől, hogy Ninive pusztulását elnézte volna, a tököt meg sajnálja, a különbség a kettő között az, hogy Ninivét nem szerette, a tök meg hasznos volt, mert árnyékot adott. Na most ezt azért mondtam csak el, bocsánat, mert nagyon tanúságos önmagában is, és félelmetes az, hogy hogy lehet az, hogy az Isten prófétáját ilyen nehéz volt megtéríteni. Ugye szoktam, hogy szegény pogányokkal könnyű dolga volt a jó Istennek, egyszer szólt, megtértek. A prófétával meg ott kellett küszködni, de azért végül megtért az is, csak nehezebben ment ugye a dolog. Most itt ugyanezt látjuk, hogy elmennek Pálék egy városba, már nagyon pozitív, amit látunk, hogy a zsidóság fogékonynak mutatkozott a zsinagógában. Még jobb az, hogy a pogányok is fogékonynak mutatkoztak a zsinagógán kívül. Eljön a következő szombat, mindenki ott van, mindenki Pált akarja hallgatni, mindenki örülhetne, csak hogy, és itt erre a szóra hívjam fel a figyelmet, ha már ilyen szépen ki van vetítve, ami itt van. Nem örömmel teltek be, hanem irigységgel teltek be. Most kérném a példabeszédekbeli szöveget kivetíteni, ezt olvassuk a Bibliában. A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás. Nem jó egyik sem. De kiállhatna meg az irigység előtt. Ezt a Biblia mondja, ez egy ihletett irat, még egyszer hadd mondjam, ez az ihletett irat. Azt mondja, hogy a kegyetlenség meg a harag azok félelmetes dolgok. Azt tudjuk is, látjuk is. De sokszor alábecsüljük az irigységet, pedig fölé kéne becsülni. Mert ez a szöveg azt mondja, hogy borzasztó a búsulás, mert abban kegyetlenség van. A haragban áradás van, tehát a búsulást, a nekibúsulást, meg a haragot az ilyen minden-mindegy alapon, vagy a kifejezett haragot jelöli meg indítékként, hogy ezek szörnyű indítékok. Azt mondja, de kiállhat meg az irigység előtt. Mint hogyha fokozná, nem? Hogy az első kettő is borzasztó, de az irigység a legrosszabb. Micsoda indíték tud lenni az irigység? Az irigység egy olyan indíték tud lenni, ami teljesen irracionálissá teszi az ember magatartását. Mondok erre is egy példát, Ószövetség Salamon igazságos ítéletének a története, egy két anya, egy halott csecsemő, meg egy élő csecsemő, és azt mondja az egyik anya, ott mondja ki, ez az irigység szava, csak más a szó használat, mikor azt mondja, hogy se enyém, se tied ne legyen. Ugye, amikor azt mondja a király, hogy vágják ketté a csecsemőt, aztán osszák el, azt majd vitatkoznak utána. Mindenki azt hiszi, hogy a Salamon ilyen röviden akar valamit megoldani, ilyen fontos dolog. És akkor azt mondja az egyik anya, hogy úgy van, se enyém, se tied ne legyen, vágják ketté az erőt is. Ugye ebbe elárulta magát, hogy tehát neki mindegy, az a lényeg, hogy ha már neki nincs, akkor a másiknak se legyen. Bocsánat, csak kimondom, hogy van ilyen, hogy dögöljön meg a szomszéd, és sajnos egy ilyen mondás Magyarországon, mert sajnos ez egy jellemző beteg szemlélet nálunk, ezért lett ez, hogy nem azt szeretném, ha az enyém is élne, hanem az, hogy akkor a másiké se éljen. És az élő gyermek anya meg azt mondta, hogy akkor már inkább legyen a másiké, mert ugye ő menteni akarta az életet, és akkor mondta Salamon, hogy na akkor eddig volt a rendelkezésnek érvénye, ő csak ezt akarta a felszínre hozni. Most nézzük meg, hogy itt is erről van szó tehát, hogy az irigység az félelmetes, mert sokszor az ember nem a magáét keresi, az az irigység, hanem a másiknak se legyen. Itt is a zsidóknál miről volt szó? Azt mondhatjuk, hogy a zsidók üdvösségét a személyes megtérés vonatkozásában ebben a zsinagógában hát nem veszélyeztette a pogányoké. Jézus nem mondta azt, hogy fix számú hely van az ő atya országában, és hogyha pogányok megtérnek, akkor kevesebben juthatnak be mások. Tehát semmilyen veszteség vagy hátrány őket nem érhette, amiatt, hogy pogányok is csatlakoznak. Egyébként is ez volt a feladatuk. Nekik kellett volna ezt a munkát ott végezni abban a városban, nem Pálnak oda jönni messziről. Viszont pusztán azért, mert látták, hogy nem csak ők, hanem mások is megtérhetnek, másoké is lehet az, amiről azt hitték, hogy csak az övék, ettől úgy neki keseredtek, olyan irigyek lettek, hogy elkezdtek szisztematikusan szembe menni Pál apostollal. És megint azt mondom, hogy irracionális a dolog, mert hát az bárki feltett volna kérdésként ott is, amit én feltettem, hogy hát hogyha annyi bajuk van az, amit Pál mondom, miért nem egy hete volt bajuk, nem? Hát most, hogy mondjam, nyíltan elárulták azt, hogy egy nemtelen indíték vezeti őket,
És itt azért annyit hadd mondjak ezen a ponton, ez nagyon fontos, mert most találkozunk vele először itt az apostoli utak a három missziót kapcsán, hogy majd figyeljük meg, hogy gyakorlatilag ezt az elvet követik Pál apostolék, hogy minden helyen, ahol van, először a zsinagógát keresik fel, ezt mondtam is. Részben tartják magukat ahhoz az elfhez, hogy még esélyt adnak a zsidóságnak. Részben feltételezhető, hogy ott fel tudják venni a gondolatmenetet, mert az ismeretek egy részt megvannak. Részben pedig, ahogy mondtam, hát a pogányok is talán már hallottak valamit az Ószövetségről, és így van miből építkezni, hogyha ígét hirdetnek. Tehát ez mindig így lesz, hogy mindig először a zsidóknál kezdik, és majdnem mindig így lesz, mint amit itt látunk, hogy nagyon ritka lesz az a zsidagóga, amelyik pozitívan fogadja őket. Lesz olyan, amelyik pozitívan fogadja őket, mint itt, Antiókiában, a Pizidiai Antiókiában, de majdnem mindig ez történik, mint itt, hogy mihelyt rájönnek, hogy de a pogányok is, akkor nem. Tehát az irítség az egy nagyon konzekvensen jelentkező jellem tulajdonság lesz. Ugye ez mindig a botránykő, a fordulópont, majd a töréspont a zsidók esetében, amikor megtudják, hogy a pogányok, a görögök is üdvözülhetnek. Csak a rendkedélyért mondom, hogy a görögöknél is lesz mindig egy ilyen fordulópont, az nem indítékbeli, az inkább ilyen mentális vagy tudásbeli. Mindig nagyon fogékonyak a görögök, vagy többnyire, mikor az apostolok igét hirdetnek, mikor eljutnak addig, hogy a feltámadás, akkor mindig ugye a rolót lehúzzák, hogy így mondjam, a görögök. Nekik volt egy olyan szépen fejlett túlvilághitük, hogy nem tudtak mit kezdeni a feltámadás hírével, tehát mindig ott akadt meg a torkukon az egész, hogy feltámadás. Majd nézzük meg, a levelekben is visszatér ez a kérdés, Tesszalonikai levél, Korintusi levél, ami görög területekre íródott már, hogy a görögöknek ez komoly fennakadást jelentett. A zsidóknak nem elméleti kategória jelentett botránkozást meg zátonyt, hanem az irigység sajnos a korabeli zsinagógákban. Láttuk, hogy Pál apostol nagyon határozott volt, amikor a tisztartónál próbálta elhomályosítani a munkájukat az Elimás nevű ördöngős. Most hogy fogja ezt a helyzetet kezelni az apostol? Hát hasonló határozottsággal nézzük meg, mert az időnk is sürget. A 46.-47. verset olvasom. Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának. Szükséges volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten igéje, amit az előbb mondtam, ugye, hogy megpróbáltak még egyszer a zsinagógában a zsidóknak az üdvösséget felajánlani. De mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltónak magatokat az örök életre, ímé a pogányokhoz fordulunk. Itt is megállnék, hogy ez egy érdekes megfogalmazás, ezt érteni kell. Tehát azt mondja, hogy először titeket kerestünk, megkaptátok megint a lehetőséget, de mivel megvetitek azt, és nem tartjátok magatokat méltóknak az örök életre, hát ez azért nem egy válasz volt. Tehát, hogyha megkérdik, hogy azt mondják, hogy méltók, csak Pál azt mondta, hogy persze, ti azt gondoljátok, de azt nem vagytok hajlandóak megtenni, ami tényleg méltóvá tehet, amit az Isten ajánlott nektek, azt inkább megvetitek. És utána azzal folytatja, hogy ímé a pogányokhoz fordulunk. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy minden városban külön-külön újra lejátszódott az, ami Jeruzsálemben lejátszódott. Tudnék, hogy Jézus és a tanítványok a zsidókat keresték, meg a zsidó előjárókat, őket akarták megnyerni. Aztán azt mondta, hogy pusztán hagyatik néktek a ti házatok, nincs mit tenni, én megpróbáltam, ti nem akartátok. És még ezzel együtt is a diaszpóra, tehát a szórványban élő zsidóság, akiknek nem adatott meg azért annyi tapasztalat, mint a jeruzsálemi zsidóságnak, mert hát nem ott járt közöttük Jézus, újra kapták az esélyt, és mint mondtam, minden helyszínen újra ugyanaz játszódott le, hogy kaptak esélyt, nem tetszett, irigyek voltak, féltékenyek voltak, az apostolokkal szemben is léptek fel, tehát nem csak a pogányokkal szemben, és erre közölték az apostolok, hogy nem mi akartuk a pogányoknak vinni az evangéliumot, hanem ti utasítjátok el, és ezért kerül át a pogányokhoz. Ugyanezt a jelenséget Jézus így fogalmazta meg, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és adatik oly népnek, amely megtermi annak gyümölcsét. Ugye ezek a záróbeszédeiben hangoztak el. Tehát pontosan ez volt az, amit Jézus mondott, hogy ti nem akarjátok, ti nektek úgy nem kell, az Isten meg úgy nem fogja hagyni, ahogyan ti akarjátok. Elvétetik, és átadatik. És hát itt is ez történt. Ezt fejezte ki Pál apostol is, hogy ímé a pogányokhoz fordulunk, ugye a 46. vers vége, és olvasom tovább a 47-et, mert így parancsolta nékünk az Úr, rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. Tudnék, minden zsidónak ezt parancsolta az Isten Ábrahám óta, hogy minden népnek vigyék el ezt a világosságot. Ahelyett, hogy vitték volna, nem vitték, és ha valaki vitte, mint Pál apostol, akkor még féltékenykedtek is, és irigykedtek, ahogyan láttuk. Mi lett ennek az eredménye? A 48. versben olvasom, 49.
A pogányok pedig ezeket halván, tudnék, hát a konfliktust látták, hallották és a páli végső szavakat, a pogányok pedig ezeket halván örvendeztek, és magasztalták az Úrnak igéjét, és akik csak örök életre választottak, vala hittek. Tehát ott megtörtént az, amit kezdettől fogva kellett volna a zsidóságban is, hogy felismerték, elfogadták, megragadták, örültek. Figyelj, mert nagyon fontos, amit mond, hogy magasztalták az Úrnak az igéjét. Tehát nem ez csak abban a hibában, hogy az apostolokat magasztalják, mert hát ők eszközök voltak, hanem azt az igét, ami az életet hozta el nekik az apostolok által, az egy más kérdés. És azokról beszél, akik örök életet választottak ki, tehát akiket az Isten ismert, tehát akiknek a sorsa ilyen értelemben már az Istennél ismert volt, azokat megtalálták az apostolok és örültek. Terjedt pedig az Úrnak igéje az egész tartományban. Tehát nem csak ott helyben a városban, hanem tágabb körben is, ez nagyon fontos. És mégiscsak azt látjuk, hogy nagyon pozitív fordulatot vett ez a dolog, igaz már csak a pogányok között, de még nincs vége. Az 51. verset is olvasom. A zsidók azonban felindították az istenférő és tisztességbeli asszonyokat, és a városnak elejét, mármint előjáróit, és üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzék őket a határukból. Van egy olyan szakasz az Újszövetségben, sajnos nem írtam ki, hogy ők maguk nem akarnak bemenni az Isten országába, de legalább másokat is megakadályoznak benne. Ez az az eset, hogy ők nem akarták, de mikor látták, hogy legalább másoknál működik a dolog, azt megpróbálták megakadályozni. Ugye azt olvastuk, hogy az istenfélő és tisztességbeli asszonyokat, tehát akiknek tekintélyük volt, jó értelembe vett tekintélyük a közösségben, és hát a hivatalos előjáróit a városnak sikerült megnyerni a nemes ügynek, idézőjelbe tesz, hogy nemes ügynek, hogy kizavarják Pál apostolt meg Barnabást a városból. Tehát, hogy meghiúsítsák a munkát. Na, erre mondtam azt, hogy félelmetes az irítség, nem? Mert sokszor az irítség erősebb kitartásra tud sarkalni, erősebb indíték tud lenni, mint valami nemes ügy. Ugye szokták mondani azt, hogy jobb ügyet érdemlő buzgalommal. Ez egy olyan szomorú szófordulat, de igaz, hogy nagyon sokszor a buzgalom nem a jó ügyek mellett sorakozik fel, hanem nemtelen ügyek mellett. Ők sem hagyták annyiban a dolgot. Még egyszer hadd mondjam, hogy ez visszatér majd, ezt látjuk. Lesz olyan város, ahonnan kiűzik Pál apostolékat, ezt Tesszalonika egyébként elárulom, majd ez már a második úthoz tartozik, és amikor azok elmennek a következő városba, ott végre nincs ilyen probléma, ott végre nyugodtan fogadják őket, de a buzgók Tesszalonikából még oda is lejönnek, hogy rontsák a hitelüket és üldözzék őket. Pálék ugye elhagyják a várost, azt olvassuk, hogy Pál és azok pedig lábuknak porát lerázván ellenük elmentek Ikónumba, vagyis tovább haladtak. Úgy voltak, hogy amit tehettek, megtettek, nem hagytak maguk mögött félmunkát, ezt az utolsó vers mutatja, kérem, hogy még az 52-eset vetítsük ki. Ez a lényeg. A tanítványok pedig beteltek örömmel és szent lélekkel. Mely tanítványok? Hát akik ott maradtak a Pálék munkája nyomán, a pogányból lett, megtértek, akikről itt szó volt, az ő örömüket, meg az ő megtérésüket a zsidók acsarkodása nem tudta elvenni és meghiúsítani. Tehát nem volt eredménytelen a munka, ők meg mehettek tovább a következő városba, még azt is megmutatom gyorsan, kérem a térképet, köszönöm szépen. Tehát innen átmentek, és itt vannak Pizidiában, és ugye visszakanyarodnak földre az értelemben Ikónum felé, tehát egy ilyen félkör alakba hajlik majd ez az út. Itt folytatódik majd a történetünk a következő alkalommal, hogy Ikónumban és Derbében milyen tapasztalataik lesznek. Annyit hadd mondjak, hogy nem hétköznapiak. Tehát súlyos történések lesznek Ikónumban is és Derbében is. Kérem szépen, hogy ezt tessenek akkor megjegyezni az első úttal kapcsolatban, jó, amiről eddig szó volt, ez az első fele, és itt egy kicsit ugye el is vágjuk, mert most nincs mit befejezni, mert folytatódik a történet.

A mai délelőtti istentiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a zsidókhoz írt leveléből szeretném olvasni. Pál apostolnak a zsidókhoz írt levelének a 6. versét olvasnám. És igazából ennek a versnek az elejére szeretném majd a hangsúlyt tenni. Tehát zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. verséből. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hát azt mondja a Szentírás, hogy hit nélkül pedig lehetetlen az Istennek tetszeni, és aztán egy evidenciát hozzá is párosít. Hát, aki az Isten elé járul, az teljes természetes, hogy hinnie kell, hogy létezik egy Isten. És kedves gyülekezet, én a mai délelőtt nem is annyira az Isten létéről, lényéről, hogy ő tényleg valóság, vagy talán csak az embereknek a kitalálmánya. Én úgy gondolom, hogy ezzel most azért nem kell igazából behatóbban foglalkoznunk, mert ha az ember ezt a kérdést igazán őszintén, lelkiismeretesen végig gondolja, akkor a végén bárhogyan is, de arra megállapításra kell, hogy jusson, hogy kell, hogy legyen valaki. Bizonyára többen hallottatok már Voltaire-ről. Általában az emberek olyan hamar alkotnak véleményt egymásról, de ugyanígy véleményt alkotnak a régen élt emberekről is. Most én Voltaire-ről nagyon sokáig úgy tudtam, hogy Voltaire az egy hitetlen ember volt. Ugye a francia felvilágosodásnak az egyik atya, kora egyik legműveltebb koponyája. Na most az állítólagosan hitetlen Voltaire a következőt írja az egyik helyen. Arról beszél, hogy egy este nézi a csillagos eget, nézi a világ mindenséget, és azt mondja, igazából, tehát hangsúlyoznám, ő a korának az egyik legműveltebb koponyája volt, és nézi az eget, és azt mondja, hogy ő mennyivel több mindent fedez fel az égen, mint azok talán, akiknek nincs akkor ismeretük, mint neki. Tehát ő nem azt mondta, hogy az ismerete őt hitetlenné teszi, vagy elvakultá teszi, hanem még mélyebben lát, még pontosabb összefüggéseket fedez fel, ahogy felnéz az égre, és a következőt mondja. Azt mondja, hogy vaknak kell lennünk, hogyha nem látjuk mindazt a csodát, ami elénk tárul. Ostobának kell lennünk, ha nem fedezzük fel mögötte a Teremtőt. És aztán ezzel zárja, és őrültnek kell lenni, hogyha nem imádjuk őt. Éles logikával végigvezeti, hogy vakok vagyunk akkor, ha nem látjuk mindazt a csodát, ami körülvesz minket. Hát ha csodálatos ez a világ, hát akkor utána meg ostobának kell lenni, hogy nem fedezzük fel a Teremtőjét. És ha van Teremtő, akkor egy nagyon erőteljes végkövetkeztetést mond ki. Őrült az az ember, aki az Alkotót nem imádja. Amikor az ember ezekbe belemélyed, nézi a parányoknak a világát, vagy akár csak az égi teremményeknek, az égi csillagoknak, bolygóknak a csodatos pályáját, és mindazt a rendezettséget, tényleg erre kell eljusson, hogy valakinek kell lennie. Na de ha van valaki, vajon valahogyan kapcsolatba lehet-e vele kerülni? Vajon megszólította ő minket? Vagy mi meg tudjuk szólítani őt? És engedjétek meg, hogy megint Voltaire-t idézem. Jóval később írt a következőt, ugye egy nagy földrengés rázta meg őt, hogy Istennek kell lenni, ki szól is hozzánk néha műveit, csak ő magyarázhatja. Tőle vár magyarázatot a bölcs, és vigaszt a búslelkű ember. Tényleg kell lenni valakinek. De Isten hogyan szól? Ugye mi megint olyan evidensnek tartjuk hát a Biblián keresztül. Azért ezt ne vegyük mindig ilyen nagy evidenciának, hogy hát a Biblián keresztül. Mi próbáljuk a Bibliából igazolni azt, hogy a Bibliának mennyire igaza van. Ugye ez egy törvény, ez egy szabály, hogy valamivel önmagát nem lehet igazolni. Tehát ez így igaz. Most miért a Bibliával akarjuk önmagát igazolni? Ugye ezt mondta Pascal is. Hogy mi alapján gondolta azt, hogy a Biblia az, amin keresztül az Isten szól? Mert szólhatna annyi mindenen keresztül. Hát szólhatna a Koránon keresztül. Jó, mi most
ebben az országban élünk, itt születtünk, ebben a kultúrkörben vagyunk, hát mi olyan evidensnek tartjuk, hogy a Biblián keresztül. És hogyha mahamedánok lennénk, vagy az arab országokban születnénk, akkor ezt másképp gondolnánk. Vagy ha megint máshol, akkor megint másképp gondolnánk. Honnan lehet azt tudni, hogy tényleg a Biblia szól az Isten az emberhez?

És tehát tényleg nem csak értelmezésbeli kérdésből adódóan, hogy én ezt így hiszem, tehát nem csak ilyen proféciák vannak abban a Bibliában, hanem egyértelmű, naprapontos jövendőlések. Ugye az egyik legmegdöbbentőbb, és talán szerintem a legkevésbé kikerülhető proféciák, pontosan a leglényegesebb proféciák. És melyek a leglényegesebb proféciák? De mi azt mondjuk, hogy a végidőkre vonatkozó. Hát szerintem nem a végidőkre vonatkozó proféciák a leglényegesebbek. Ennek a világnak volt egy sokkal fontosabb esemény attól, mint hogy ennek egyszer ennek vége lesz. És melyik volt az? A megváltás. És ott viszont tényleg nincs kibúvó, tehát annyi profécia szól Jézus Krisztus születéséről, az életéről, idei proféciák, ugye a halálára vonatkozó, legmegdöbbentőbb a 22. Zsoltár proféciája, mert nagyon sok proféciák szólnak. És akkor ezek után tényleg feltehetnénk ezt a kérdést, hogy na hát akkor te hiszed, hogy az Isten van? Hiszed? Azt mondja Jakab apostol, szép dolog, hogy hiszed. Hát az ördögök is hiszik, és ezért félnek és rettegnek tőle. Én ma valami másról szeretnék itt szólni. Nem arról, hogy higgyünk a Istenben, nem arról, hogy higgyünk a igében. Én úgy gondolom, hogy ezek, tehát tényleg az ember leül, becsületesen ezeket végig gondolja, akkor ezekre a végkövetkeztetésekre kell jutnia. De van egy dolog, amiben mi olyan nehezen hiszünk. Jó, lehet sokszor a sátán az Isten létében és az igének a hitelességében is megkérdőjelezi valahol a hitünket. És nem kell ezen elcsodálkozni, amikor egy mélyen hívő ember, általunk mélyen hívő embernek tartott valakinél azt fedezzük fel, vagy a kijelentései valami olyasmit sugalnak, hogy ő nem is hisz már az Istenben sem. Ezen nem kell megdöbbenni, nem kell meglepődni. Szóval mi nem tudjuk elképzelni sem azt, hogy az ördög hogyan és miként kér ki minket. És hogyan és miként próbálja a legevidensebb dolgokban is aláásni a mi meggyőződésünket. De van egy olyan dolog, én úgy gondolom, kedves gyülekezet, ami hitünk gyengébb. És én ezt tartom a leglényegesebbnek és a legfontosabbnak. Ezt az igét pedig Róma beliekhez írt levél 5. fejezetének az első versében találjuk. Tehát Róma beliekhez írt levél 5. fejezetének az első versét így olvasom. Megigazulva azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Tehát még egyszer olvasnám. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Talán ez az eleje régies, kicsit archaikusabb magyar, ezt nem igen használjuk ezt a kifejezést, hogy megigazulván azért hitáltal. Ugye így nem szoktunk a hétköznapokban beszélni, én ezt valahogy így adnám vissza, talán szegényesebb újkori magyar nyelven, hogy igazzá válva azért hitáltal. Békességünk van az Istennel. Kedves gyülekezet, nekem ennek az igének itt a második gondolatával már mindjárt gondjaim vannak, ha nézem a életünket, valamennyünk életét. Nekem a kérdésem ez, nekünk békességünk van az Istennel? Békében vagyunk-e mi az Istennel, vagy nem? Van-e békénk vele? Békében élünk-e? Vagy pedig ellenséges viszonyban vagyok-e az Istennel? És nekem nem is elsősorban ez a kérdésem, tudom, mert itt aztán szemlesütve úgy kicsit elszégyelhetjük magunkat, hogy mi mennyi sokszor teszünk olyat, ami az Isten ellenére van. Nekem nem ez a kérdésem, kedves testvérem, hogy te ellenségeskedel az Istennel. Az én kérdésem inkább így hangzik, hogy szerinted? És most ne a teológiai, meg a dogmatikai ismeretet vedd elő. Úgy benne a lelkedben mi van? Szerinted az Isten veled szemben békességben van, vagy ellenséges viszonyban? Magyarul, neked az Isten az ellenséged, vagy a barátod? Nekem ez a kérdésem. Tegyük fel ezt a kérdést, hogy mi az Isten a számomra, az ellenségem, vagy a barátom?
És vigyázzunk a válasszal, ne hamar

mert tudom, olyan hamar az emberből kibukhat. Hát természetes, itt vagyok a gyülekezetben, ide jöttem, szeretem az Istent, nekem az Isten a barátom. Amen. De igaz ez? Valóban igaz ez? Kedves gyülekezet, azt olvassuk a Szentírás első lapjain rögtön, ugye Mózes első könyve 3. fejezetében, hogy amikor az első emberpár engedetlen volt az Isten iránt, akkor az Isten jött hűvös alkonyatkor. És Ádám és Éva hogyan tekintett az Istenre, mint a barátjukra, vagy mint az ellenségükre? Kiderül a történetből, azt olvasjuk, megfélemlém, mivel szavadat hallottam a kertbe, és elbújtam. Megfélemlettem, félek. Hát kitől szoktunk félni? A barátunktól szoktunk félni? Attól félünk, akitől tartunk. Akiről az a benyomásunk, hogy nem a javunkat, hanem a kárunkat akarja. Aki ellenséges velünk szemben. És kérdez Isten, hát honnan tudod, hogy te mezítelen vagy? Honnan tudod, hogy hát én valami rosszat akarok, vagy miből gondolod ezt? És azt mondja Isten, ez csak egy valamiképpen gondolhatod így. Csak egyetlen egy ennek a magyarázata. Hogy ember. Jó, lehet, hogy Isten megkérdi, lehet a kérdésben benne van a kijelentés. Ember, te ettél a fának a gyümölcséből. Ember, amikor te eszel a fának a gyümölcséből, amikor te engedetlen vagy velem szemben, a te lelkedben ez a törvényszerű érzés fog hatalomra szertenni, hogy te úgy fogod a te szívedben belül érezni, hogy én a te ellenséged vagyok. Én ellenedre vagyok. Én a károdat akarom. Én rosszat akarok neked. És kedves gyülekezet, hány ember gondolja így? Én megkockáztatom ezt, hány keresztény ember? Nem szoktuk feltenni ezeket a kérdéseket, amikor betegek vagyunk, vagy valaki szerettünk, hozzátartozunk beteg. Uram, mondd meg, te most ebben gyönyörködsz, most miért? Vagy amikor mi szenvedünk. Hát uram, miért? Hát miért? És miért nem segítesz, vagy miért nem óvtál meg? Miért? Aztán bűnbe esünk, uram, miért engedted meg, hogy elkövessem ezt a bűnt? Uram, nekem nincs erőm most már ebből kiszabadulni, elkárhozom. El fogok veszni, uram, miért? És uram, bármit csinálok az életemben, bármit csinálok a hétköznapokban, te mindig árgus szemekkel figyeled, hogy mikor kérhetsz engem számon mindazért, amit én tettem, cselekedtem. Kedves gyülekezet, bocsássatok meg, feltegyem a kérdést. Ti szeretnétek-e egy olyan emberrel, egy munkahelyen dolgozni, vagy egy házban lakni egy ilyen emberrel, aki olyan az ő viselkedésében, mint amilyennek mi gondoljuk el az Istent? Tehát szeretnétek egy ilyen emberrel együtt lenni? Én megmondom nektek őszintén, nem. Már bocsássatok meg, ez az olyan bizonyos mimóza, az a ne bánts virág, akinek mindenről megvan a véleménye, bármi hibát teszek, azonnal ilyen szúrós tekintettel néz rám. Én nem szeretnék az ilyen emberrel együtt lenni, ti? Ez a szörnyű, hogy mi hogyan képzeljük el sokszor az Istent. Nekünk milyen fogalmunk van az Istenről, és bocsássatok meg, ez most nem arról szól, hogy a Biblia mit mond róla. Vagy mit tanulunk az iskoláinkon, különböző helyeken. És ez nem arról szól. Ezt nem tanítani lehet, vagy nem tanítani. Ezen múlik, vagy nem múlik, hogy most erről mit olvastunk a Bibliából, vagy mit tanultunk róla itt és ott, vagy mit prédikált róla az igehirdető. Ez nem ezen múlik. Nem érzitek, hogy ez a dolog ez sokkal mélyebb. Kedves gyülekezet, hát ha valakinek volt ismerete az Istenről, ezen a földön, ezen a világon, szerintem közöttünk, emberek közül, ugye az Ádám és Éva volt. Isten bemutatkozott nekik, és nekik mégis milyen elképzelésük volt az Istenről, amikor elkövették a bűnt, és jött hozzájuk hűvös alkonyatkor. Tehát mi sem szeretjük az ilyen Istent, és az ilyen Isten nem kedves a mi számunkra.
Mert kedves gyülekezet, ezt eredményezi az ember lelkében a bűn. Azonnal azt érezzük, hogy az Isten számunkra az ellenség. És térjünk vissza az előbb olvasott igéhez, a Rómabeliekhez írt levél 5. fejezet 1. verséhez. Talán engedjétek meg, hogy egy picit átfordítsam a 21. század magyar nyelvére. Tehát igazzá válva azért hitáltal, békességünk van az Istennel. Mikor van az embernek békessége? Ha az Isten lényéről hallott egy nagyon jó igehirdetést? Ha dogmatikailag a Szentírásból megértette, hogy az Isten jóságos szerető lény, mikor van békesség az embernek az Istennel? Amikor az ember igazzá válik. Az embernek csak abban az esetben van békessége az Istennel, ha az ember igazzá válik. Mert Ádám és Éva miért félt az Istentől, és miért volt vele szemben ellenséges viszonyban? Azért, mert bűnössé lett. És mindaz, aki bűnös, mindaz, akinek az életében ott a bűn, azok az emberek az Istennel szemben nem tudnak békességes viszonyban lenni. És még egyszer hangsúlyoznám, itt nem arról van szó, hogy az Isten tekint az emberre haraggal, hanem az ember tekint az Istenre haraggal. Nem az Isten haragszik az emberre. Nem az Isten lesz az ember ellensége. Nem az Isten szívében vagy lelkében lesz egy ellenséges viszony az emberrel szemben, ha az ember vétkezik. Hányszor szoktuk ezt mondani, ugye, hogy az Istent megbántottad. Megbántottam. Vétettem az Isten ellen. Ugye hányszor használjuk ezeket a kifejezéseket. És a Szentírás pedig ugyan egyértelműen mondja, hogy mit tehetsz ellene? Mit tehetsz ellene? Azt mondja a Szentírás, neked és a hozzád hasonló porból való embernek árt a te álnokságod. Tehát mit tehetsz ellene? Magasabban van az ő az égnél, nem érhezte fel hozzá. Tehát nem őt bántjuk. Nem ellene cselekszünk, nem ellene teszünk, ezt jó lenne megértenünk egyszernek. Itt van a másik, a borzasztó, hogy az emberek mennyire nem szeretik az Isten törvényét. Én megértem őket, nem szeretik. Mert az Isten törvénye mit okoz az ember életében? Ilyen sorombókat állít. Hogy eddig szabad és nem szabad tovább. Pedig én nagyon jól tudom, hogy a sorompó után a rét az sokkal zöldebb. A gyümölcs sokkal édesebb. És az Isten nem engedi, ugye? Emlékeztek rá, mit mondott Bálám is? Az Isten nem akarja, az Isten nem engedi, pedig én szeretném, és valljuk be őszintén, nem szeretnék? Annyi mindent szeretnék megtenni, amit az Isten nem akar. Csak az a baj, hogy áthágom a törvényét, és ő neki pedig ereje van, és hatalma van hozzá, és mi lesz a következménye, hogy áthágtam a törvényt? Meg fog büntetni. Ugye? Igen. Hát kedves gyülekezet, valamikor a gyermekeinkkel így beszélgettünk, ilyen családi beszélgetés állított keretében, és tudjátok, ahol mi laktunk, nem messze tőlünk, van egy család, és ott a családban sajnos van egy donkóros fiatalember. A mi gyermekeink nagyon gyakran átjártak hozzájuk játszani, és hát tudom, nekik sem volt kellemes, amikor mi szülők mondtuk, hogy édes gyerekem, ide mehetsz, oda nem mehetsz, ezt csinálhatod, azt csinálhatod, hogy lett volna már kellemes. És úgy megkérdeztem tőlük, hogy persze, hát amikor az ember valamit csinálni, akkor mindig azért csinálja, mert azt ő jónak látja, jónak tartja. Abszolút nem érti meg, hogy a felnőtteknek most evel mi gondjuk van, vagy mit kell ezen problémázni. Szóval ez teljesen logikátlan, abszurd dolog. És így megkérdeztem tőlük, hogy ha a Pistikét a szülei rátok bízzák, mondjuk elmentek sétálni, biciklizni,
akkor ti szabadjára engeditek őt, hogy azt csináljon, amit ő akar? Mondták a gyerekek, nem. És miért nem? Mert ő beteg. Nem tud úgy gondolkodni. Aztán a szomszédunkban ott voltak pici babák, oda is át szoktak menni, és mondtam is, hogyha ki akar menni az utcára, ott játszottok az udvaron, akkor ti megengeditek neki, hogy nyugodtan ki mehet az utcára. Nem, miért nem engeditek meg? Mert jöhet egy kocsi, és elcsaphatja. És honnan tudod? Én tudom. És ő miért nem tudja? Mert ő még, szoktuk mondani, miért nem tudja? Mert ő még kicsi. És amikor mi gátakat és korlátokat állítunk embertársaink elé, de nem kell, hogy gyermekeink legyenek, akár itt egymással szemben is. Tehát például elmegyek egy barlangba, és rá vagyok bízva a barlang vezetőjére. Kötelességem engedelmeskedni, vagy nem kötelességem engedelmeskedni neki? És kinek az érdekében kötelességem engedelmeskedni? És még számtalan élethelyzetet és példát mondhatnék. Én egy barlangban nem vagyok járatos. Én nem tudom, milyen veszélyek leselkednek rám. Ők már tudják. És lehet, hogy sokszor nem mindig indokoltak a tiltó szabályok. De ha azt áthágom, bajom eshet. Nem biztos, hogy fog esni, de nagyon megeshet, és miattam van, és azt azért hozzák ezeket a törvényeket, mert szeretnek engem, mert nem akarják, hogy bajom legyen. Szeretem a gyermekem, mert szeretem a donkóros gyereket. Nem szeretném, hogy baja essen. És az Isten miért mondja a törvényeket, miért állítja fel? Nem azért, mert, vagy hássátok meg, de a kifejezésért talán olyan szentségtelennek tűnik, de nem azért, mert ő az Isten. Nem azért adott törvényeket, mert ezt kitalálta, mert ő az Isten, és ő azt akarja, hogy neki bizony mindenki már pedig engedelmeskedjen. Nem ezért. Miért hozta ezeket a törvényeket, szabályokat? Bármilyen hihetetlen, mert engem szeret, mert nem akarja, hogy nekem bajom essen. És amikor vétek a törvények ellen, ki ellen vétek? Ellene? Tudjátok, hogyan vértek ellene? Annyiban, hogy mivel tudom, hogy az Isten valamennyünket nagyon szeret. És amikor nekünk bajunk esik, nektek milyen érzés az, amikor a gyermetek leveri a térdét? Kiüti a fogát? Bocsánat, kiveri a szemét? Milyen érzés? Már soha nem lesz olyan, mint volt. Nem akar úgy a szívetek úgy egy picit úgy megszakadni? Milyen lehet az Istennek, amikor mi kiverjük a szemünket, tönkretesszük magunkat, milyen lehet neki? És azt lássátok meg, és Isten mit tett, mikor látta, hogy úgy benne vagyunk, jócskán beleragadtunk a mocsokba. Úgy benne vagyunk, úgy becsületesen, abból már ki nem lábalunk. Mit csinált az Isten? Az Isten ezért küldte el az ő fiát. Azért küldte el, hogy minket ebből a mocsokból, ebből a szennyből kiragadjon és kiemeljen. És most jön a következő kérdésem. A kedves gyülekezet, na ezt elhisszük-e? Na ezt elhisszük-e? Ez már kicsit több, mint hogy van-e Isten, vagy nincs Isten. Az ő szava a Biblia, vagy nem az ő szava a Biblia. Ezt elhiszem-e, hogy Jézus eljött erre a világra, hogy engem a mocsokból, a szennyből, a sárból, a fájdalmaimból, a betegségeimből kiemeljen. Ja, sokan úgy gondolják, Jézus azért jött el, mert én azért úgy csak áthágom a törvényeit, tudjátok, úgy élek, ahogy így élek, aztán majd jön a feltámadás, milyen jó, hogy azért Jézus eljött, meghalt a bűneimért. Isten úgy is megbocsátja, látja, hogy én ilyen gyenge voltam, ilyen nyomorult világban éltem, adja nekem az üdvösséget. Ez így kevés, testvérek, ez nem hit, ez valami, ez ilyen szlogen vallásosság, ez egy ilyen a felszín vallásosság. Ez a hit azoknak a hit, akik nem ismerik az Istennek a lényét. De ha felfedezzük azt, hogy az Isten nem ellenségünk, hanem a mi szerető, jóságos atyánk, nem az Úr, mint ahogy a zsidóknak volt, hanem az Atya, vagy az Apa pontosabban. Ugye már ez az Atya megint csak ilyen archaikus, ezt sem használjuk. Szeretném megkezdeni, kinek mondta már itt a gyereke, vagy melyikőtök mondta az apjáról azt, hogy az Atyám. De nem használjuk. Az angolban ez azért mennyivel egyszerűbb.
Ott nincs atya meg apa, ott apa van. És milyen megdöbbentő lehetett, amikor Jézus azt mondta, hogy ti pedig így imádkozzatok. Hogyan? Huszadik vagy 21. századi magyar nyelven. Mi apánk? Mi apánk, ki vagy a mennyben? Hogy tényleg nekünk az Isten a jóságos apánk? Vagy ahogy mondja a Szentírás, aki által kiáltjuk, hogy Abba, atyám, apám, apukám. Szinte mi is megdöbbenünk itt Magyarországon, hogy így lehet az Isten szólítani. Igen, ő a mi szerető apánk, aki szeretőbb, mint a mi földi szüleink, mint a földi apánk. És tudjátok, azt mondja a Szentírás, Isten azért küldte le erre a világra az ő fiát, hogy mi igazzá váljunk. Kedves gyülekezet, mit jelent ez, hogy mi igazzá váljunk? Nagyon egyszerű. Hát ha Isten elküldte erre a földre az ő fiát, és most bocsássatok meg, hogy én ezt úgy magamra levonatkoztatom. Ha Isten elküldte a fiát, hogy én igazzá váljak, akkor most ezt a következő szituációt képzeljétek el. Csak képzeljétek el, hogy itt megjelenik mellettem az Isten. És azt mondja nektek, hogy ti ezt az embert, aki most áll itt előttetek, hát némelyen ismeritek, de a legtöbbetek nem ismeri, nem nagyon tudjátok ki ő. Na, most én elmondom nektek, hogy ki az az ember. És azt mondja az Isten, na nézzétek rá. Ez egy talpig becsületes ember. Ez az ember soha nem hazudott. Ez az ember mindig hűséggel végezte a feladatait, a kötelességét. Ez az ember mindig becsületes, mindenkivel együtt érez, és aztán ti néznétek, és úgy bennetek már azonnal megfogal, hogy hát ez most lehet, hogy az Isten mondja. De ezt mondhatja akárki. És mi nem is ismerjük azt az embert, ez is igaz. Na de ez így, ahogy ezt hallottuk, ez egy szemmel szedett, mondjuk őszintén, hazugság. Hát ilyen ember nincs. És gondoljátok el, hogy ugyanígy áll az Isten mellétek, és ugyanezt mondja, hogy te ilyen vagy, te egy becsületes vagy. Hát az van, ott van igazzá. Ugye ez egy kicsit olyan megdöbbentő. Hát akkor mondok nektek még egy megdöbbentőbbet. Szóval ezek után az Isten bemutatta egy másik embert a balján. És azt mondaná, hogy na, látjátok ezt az embert? Ez egy gonosz, alávaló, Isten tagadó. És mi néznénk, látnánk annak a másik embernek a tekintetét, látnánk a jóságos arcát, és azt mondanánk, hogy Uram, hát bocsáss meg, de ez megint nem igaz. Az arcát, ahogy látjuk, az nem lehet hazug. Az nem lehet csaló. Aki ott áll a melletted, a jobb oldalon, az az. De aki ott a másik oldalon áll, az, az nem az. Nem az? Biztos nem az? Nem én mondom. Az ige mondja, hogy az a másik ember bűnéletté érettünk. Attól a másik embertől Isten elfordult, mert nem tudott vele közösséget vállalni. Az a másik ember azért lett bűnös, hogy én igaz lehessek. De kedves gyülekezet, ezt tudjátok, mikor válik valósággá? Ha ezt elhisszük. Elhiszem-e, hogy Jézus a helyembe állt? Elhiszem-e, hogy Isten annyira szeretett, bocsánat, nem azért szeretett, hanem annyira szeretett, hogy Isten soha nem haragudott ránk. Ezt azért meg kéne egyszer értenünk, hogy Isten az emberekre soha nem haragudott. Az Isten az embereket szerette, és az Isten ezért elküldte az ő fiát. Hogyha valaki hiszen ő benne, ha valaki ezt elhiszi, hogy igazzá válhattunk hitáltal. De tudjátok, most éreztük is, hogy hát az Isten ilyeneket nem mondhat, az Isten nem is mond ilyeneket. Az Isten nem is mostani életemre mondja azt, hogy itt van egy igaz ember,
hanem az én elmúlt életemre. Ha azt mondom, Uram, én hiszek benned, akkor azt mondja Isten, igaz, te hazudtál, nem is egyszer. Hú, de csúnyán viselkedtél X-el, Y-nal, hány embert megbántottál, hány embert vérig sértettél, hány embernek tetted nehézé az életét, sokszor talán még a meggondolatlan viselkedéseddel is. Milyen sokszor hanyag és trehány voltál, de előttem te nem ilyen vagy. Előttem te nem ilyen vagy. És most én szeretném, ezután nem is lennél ilyen. És tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy igazáválás nem így jelent, hogy Isten elfelejti, vagy eltörli, vagy mit tudom én, hogyan lehet ezt nevezni. Sokféleképpen hívják ezt, hogy... És általában ez a kereszténység, ugye, amit megcsináltunk, megtettünk, az úgy hátunk mögött van. Nem, az Isten azt mondja, és most én azt akarom, és Istennek ez az akarata. Hogyha ide áll mellém, és rám mutat, és azt mondja, hogy nézzétek meg, itt egy becsületes ember, itt egy kötelességét hűséggel teljesítő ember, akkor az Isten ne hazudjon, hanem ez igaz legyen. Kedves gyülekezet, a Szentírás azt mondja, hogy ez az Istennek az akarata. Isten ezt akarja, és mi ezzé válhatunk. Ezt mondja a Szentírás, igazzá válva. Mi igazzá válhatunk. Testvéreim, elhisszük-e? És tudjátok, akkor boldogok vagyunk. Azt mondja a Szentírás, Dávid mondja ezt, hogy boldog az az ember, akinek a bűne megbocsájtatott. Csak ennyit, hogy akinek a bűne megbocsájtatott, vége? És mit mond? És a szívében? Felmernétek itt állni egyenként, azt mondom, na az én szívemben nincs csalátság. Ti mernétek mondani? Nem merjük. Ha őszinték vagyunk, nem merjük. És mikor vagyunk boldogok? Ha felállunk és azt mondjuk. Na persze nem azt mondjuk. Ha azt tudjuk mondani nyugodt szívvel, nyugodt lelkiismerettel. Én tudom, hogy én egy bűnös ember voltam. Meg én elmondhatom nektek, hogy én alapjában véve nem ilyen vagyok. Hát ha tudnátok, hogy én bennem mennyi gonoszság van, csak azt érzem belülről, hogy tiszta szívem, tiszta lelkem, szabad vagyok. Ez az ember mit mondhat? Azt mondja, ő boldog. Boldog ember az. Ez az ember igazából a boldog. És kedves testvérek, amikor ez megvalósul a mi életünkben, akkor tényleg békességünk van az Istennel. És Pál apostol ezt az igazságot hirdette az embereknek, ezért mondta azt, hogy béküljetek meg az Istennel, és hogy Isten ránk bízta a békéltetésnek az igéjét. És kedves gyülekezet, nem elég, hogy mi itt vagyunk, bocsássatok meg, én most nem sürgetni akarok senkit, nem szeretnék, nem. De ez nem elég, hogy mi itt vagyunk. Nem elég, hogy mi hirdetjük az ilyen üzenetet, olyan üzenetet, erről beszélünk, arról, ilyen előadások, olyanok, meghívók, egyebek, ezek fontosak. De ez nem elég. Isten nem az bízta ránk, hogy ezt csináljuk. Illetve a ránk bízott munkának ez csak egy kicsi töredék része. Nem ez, ami igazából az elsődleges hivatásunk ezen a világon. Hanem az elsődleges az, hogy először nyerd meg a magad lelkét, válj igazzá, és miután igazzá váltál, hirdesd az embereknek. A világnak erre van szüksége. Nagyon sokan szeretnének más emberekké válni. Mit gondoltok, miért van ilyen nagy divatja ennek a ezotériának, meg egyedeknek? És ugye emberek mennek bele ezekbe a különböző misztikus dolgokba. És milyen emberek mennek bele? Hát nem a gonosz emberek, hanem a jó szándékú, jóra vágyó, jóra való emberek, mert vágynak valami másra, vágynak valami belső lelki igazságra, megtisztulásra. És azt mondjuk, hogy hát az hamisság, az hazugság. Ez igaz. Nálunk van az igazság. Ez is igaz. Csak nálunk működik-e az igazság? Az én életemben működik-e az igazság? Na, ha működik, kedves gyülekezet, akkor már lehet gondolkodni, hogy el kell adni ezt a gyülekezetet, vagy legalábbis valami más kéne venni, valami nagyobb termekkel. Mert emberek jönnének, emberek özönlenének. Ha mi életünkön ezt látnák, nem azért most
Értitek, most nem azért, hogy be kell mutatni, hát ez, ennek működni kell. És az emberek tényleg ezt látják, hogy igazzá váltunk, megváltoztunk, megváltozott az életünk, a mi életünkben valóság az evangéliumnak a szava, akkor emberek fognak majd jönni, és emberek fognak majd özönleni. Testvérek, kérdésem vége felé. Mi akadályoz minket? Nem érezzük tökéletesnek a szívünket? Ki az, aki érzi? Elég baj, ha tökéletesnek érezzük magunkat. Hát mi rosszak, méltatlanok vagyunk? Mert ez is igaz. Az Isten nem ezért szeretett minket, mert jók lennénk, mert tökéletesek lennénk. Nem azért szeret az Isten minket, mert műveltek lennénk adott esetben. Vagy feltehetném a kérdést. Talán mert sokat próbálkoztál már. Te igyekeztél, megpróbáltad sokszor. Szentírás azt mondja, nem azért, aki akarja. És nem azért, aki fut. Nem akkor lesz a tied, ha te nagyon akarod, ha te úgy görcsösen ragaszkodsz hozzá, elárulom, akkor nem lesz a miénk. Bízzuk az Istenre. Az Isten csak egyet akar, egyet vár, hogy megnyitjuk a szívünket, hogy ő bejöhessen, velünk lakozhasson. Adunk-e neki erre alkalmat, adunk-e neki erre lehetőséget, és elhisszük-e azt, hogy ő nagyon szeret minket. Ha ezeket elhisszük, akkor mindezek a mi életünkben valósággá válnak. És igaz lesz az, amit Jézus Krisztus azt mond Lukács evangéliumában, hogy az igaz ember az ő szívének a kincseiből hozza elő a jó dolgokat. Akkor az igazság az bennünk lesz. És Isten így tehetett minket igazzá. Adja meg ezt a tapasztalatot, ezt a csodálatos tapasztalatot valamennyiünk számára, hogy igazzá válhassunk az ő kegyelméből. Amen. Szerető, jóságos atyánk, köszönjük, hogy te annyira szerettél minket, hogy te ezért elküldted el a földre az egyetlen egyedet, és hogy őt bűnné tetted érettünk, és neki el kellett szenvedni a bűnnek a következményét, és a szívében ő nem érezhette azt, hogy a szerető Isten vagy, hanem a szívében ugyanazt érezte, amit mi is, hogy te mi ellenségünk vagy. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy mi inkább hiszünk az ördögnek. Inkább elhiszük ezt a nagy-nagy hazugságot. És bocsáss meg, Urunk, hogy mi így bántjuk a te jóságos atyai szívedet. Bocsáss meg, Istenünk, hogy olyan sokszor durcásan fordulunk veled szemben. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sokszor vádolunk téged. És köszönjük, hogy te ennek ellenére naponta kiterjeszted a te szeretetedet, és hogy magadhoz szeretnél ölelni minket. Bocsáss meg, hogy mi eddig ellenálltunk. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor süketek maradtunk a te hívó szavadra. De kérünk téged, add, hogy most átérezzük a te végtelen nagy szeretetedet a mi szívünkbe. Ó, ölelj át minket, Istenünk! Ölelj át, mert olyan nyomorultak vagyunk. Ölelj át, mert olyan magányosak, olyan elhagyatottak vagyunk. Olyan sok gonoszság van ebben a világban, és Urunk, annyira bánt a világ. Ölelj át minket! És törd meg a mi szívünkben azt a ellenséges érzületet veled szembe. Add, hogy kitárhassuk a mi szívünket, hogy te meglágyíthass minden durva érzést és indulatot mi bennünk. És Istenünk, segíts, hogy így tegyünk terület bizonyságot ebben a világban, ahol akkora nagy az éhség az igazság iránt. Ó, segíts, hogy követeid lehessünk, segíts, hogy gyermekeid lehessünk, segíts, hogy a tiéd lehessünk. A te Szent Fiad nevében kértünk, hallgassál meg. Amen.

Tehát még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök. A táblán is szerepel, hogy előadás sorozatunk most már a vége felé jár. A 21. előadáshoz érkezünk, e fél évünkben pedig a 8. alkalomhoz. A 7 csapásnál járunk, és a 6. csapást vesszük most külön is. Ennek a csapásnak közkeletű és általánossá vált neve az Armageddon. Mi is ez az Armageddon, és mi is ez a 6. csapás? Ez lesz a mai esténknek a tárgya. A mai alkalommal befejezzük tehát Jelenések könyve 15. és 16. fejezetét, a 7 csapásról szóló látomássorozatot, és 2 hét múlva rátérünk Jelenések könyve 17. fejezetére. Mint emlékeznek rá, talán aki itt volt a 2 héttel ezelőtt, Jelenések könyve utolsó részénél járunk, amely az emberi történelem végső eseményeit mutatja meg. Itt találkoztunk egy bevezető látomással, ez a 15. fejezet volt a 7 csapáshoz, ahogy megjelent 7 angyal, de fehér ruhába öltözve, és az övüknél pedig aranyövvel körülövezve. És a 15. fejezet után jött sorban a 16. fejezetben a 7 csapás. 2 héttel ezelőtt az első 5 csapást, és aztán a 7. csapást tekintettük át, és akkor említettem önöknek, hogy az egyik legrészletesebb csapás a 6., és erre vissza kell térnünk. Mindenek előtt szeretném felolvasni ezt a 6. csapást. Tehát Jelenések könyvéhez lapozunk, és a 16. fejezetben a 12. verstől olvashatjuk a 6. csapást. A 6. angyal is kitöltötte az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufrátesre, és kiszáradt annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. És láttam a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából 3 tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten a ma nagy napjának viadalára. Ímé eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Egybegyűjtötték azért őket a helyre, melyet zsidóul Armageddonnak neveznek. Idáig tartott a látomás tehát, amit János apostol szemlélt. Nagyon sokan próbálták kideríteni ennek a látomásnak az értelmét, az azonosítását, és említettem önöknek az elmúlt alkalommal, hogy erről a 6. csapásról nagyon sok közkeletű nézet terjeng. Ugye bizonyos kiragadott részletek alapján próbálták ezt az azonosítást elvégezni, például ilyesmi, hogy napkelet felől jövő királyoknak út készítessék, ugye hát kelet van a szövegben, hát ez mi lehet, akkor gyorsan azonosították valami keleti hatalommal, valami keleti birodalommal, főleg azután, hogy a 20. században Kína vagy India óriási népességet látó állam lett, aféle sárga veszedelmet akartak belelátni ebbe a 6. csapásba. Ez az első világháború óta, hogy úgy mondjam, a köznép számára elterjedt magyarázat. De mások viszont a látomás utolsó sora, hogy amelyet zsidóul Armageddonnak neveznek, felől, ugye a II. Világháború után megélénkült közel-keleti katonai és politikai eseményekre célozva, azon spekuláltak, hogy az emberi történelem végén lesz egy meghatározó háború, hát háború volt már elég, meg a 20. században főleg, de talán az emberi történelem végén lesz egy mindent meghaladó háború, és főleg ez a 60-as, 70-es, még a 80-as évek derekáig is hangzott ez az azonosítás, főleg az Egyesült Államokban, nagyon komoly személyiségek részéről, Kennedy-től kezdve Reaganig, talán Bush volt az első, aki már nem utalt erre, mert az ő idejében megszűnt a rivális hatalom, akivel azonosították azt, hogy ott a közel-keleten, ha a két nagyhatalom közül ezek az ütköző államok kipöckölődnek, akkor a két nagyhatalom majd egymásnak rohan, vagyis az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió. Hát ez a magyarázat elesett.
lévi, hogy Szovjetunió már nem létezik. De ez nagyon komolyan tartotta magát, mondom, a századunk második, harmadik harmadában. Aztán sokan úgy gondolkoznak, akik ezt a szót hallják, hogy Armageddon, hogy az emberi történelem végén valami hatalmas nagy krízis következik be, talán ez nem lokalizálható, hogy kelet, meg közel-kelet, de hát az egész világra eljön ez a krízis, hiszen mondja is ez a csapás, hogy összegyűjtik a földnek királyait, ördögi lelkek, ezek jeleket tesznek, elmennek az egész földnek a királyaihoz, tehát valami világégés, valami világkatasztrófa, amibe torkolik az emberiség történelme. Szóval nagyon sok magyarázat létezik, mondom, a közember számára az újságokban, vagy a Bibliát felületesen kezelő irodalomban nagyon is sokféle magyarázat. Én a mai este azt szeretném önöknek elmondani, hogy a Bibliában a legnehezebbnek látszó jövendőlés sem nehéz, hogyha gondosan számba vesszük a jövendőlésben szereplő összes jelképet, összes szereplőt. Ezeknek utána nézzünk a Bibliában. Fel is írtam egy néhány igehelyet, ami fogódzót nyújt önöknek is, és szépen pontról pontra azonosítjuk itt a szereplőket, a főszereplőket, a mellékszereplőket, a helyszíneket, az összefüggéseket, és én bízom abban, hogy az előadás végére kitisztul előttünk a kép, hogy mi is ez a különös Armageddon, amiről tehát oly sokan, oly sokféle véleményt nyilvánítottak. Még egyszer felolvasnám ezt a részt. A hatodik angyal is kitöltötte az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszáradt annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. És láttam a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten a ma nagy napjának viadalára. Ímé eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Egybegyűjtötték azért őket a helyre, melyet zsidóul Armageddonnak neveznek. Kedves hallgatók, ez a pár vers tulajdonképpen három döntő részre bontható. Először arról szeretnék majd megemlékezni, mondjuk ez az első rész, hogy itt a földön mi történik, a sárkány, a fenevad és a hamis próféta a fővezérletével, hiszen ők a főszereplők. Őróluk látta azt János apostol, hogy a sárkány, a fenevad, a hamis próféta szájából jönnek ezek a tisztátalan lelkek, tehát békákhoz hasonlók, de ez a három erő az egész föld királyaihoz elmegy, ezt nem is írtam föl a táblára, hiszen a király jelképet már régóta azonosítottuk és ismerjük, hogy a király a Bibliában mindig a politikai hatalmak jelképe. Nem föltétlenül király vagy monarchikus hatalom, hanem az államhatalom, a politikai hatalma, az országok politikai vezetőinek a jelképe. Tehát itt a földön valami olyasmi történik, amely jelenetben, amely összefogásban ez a három erő vesz részt. A hatodik csapásnak a második nagy mozzanata, hogy ugyanakkor viszont kiszárad az Eufrátesz, bizonyos királyoknak, akik helyes fordítás szerint nem napkeleti királyok, azért is bontottam külön itt a táblán, akkor kiszárad az Eufrátesz, akkor a királyoknak út készítetik, akik jönnek a napkelet felől. Tehát a második tömbje ennek a látomásnak az, hogy miközben ez a hármas szövetség, amelyet majd a következő fejezetben mond ki nyíltan a Biblia, hogy tulajdonképpen ez a Babilon. Tehát ez a sárkány, fenevad, hamis próféta, tisztátalan lelkei, ez az a babiloni összefogás, amelyet a 17. fejezetben külön is részletez a Szentírás. Mikor ezek a hatalmuk csúcspontjára jutnak, akkor szárad ki az Eufrátesz, hogy a királyoknak út készítessék, és ezek napkelet felől jönnek. És a döntő összeütközés, azt majd akkor húzom fel azt a táblát, ha odaérünk, az egy bizonyos héberül Armageddonnak nevezett helyen lesz. A látomásunknak a harmadik része viszont Jézus Krisztusnak egy figyelmeztetése. Jézus mintegy az egész jelenetből kiszól, és azt mondja, hogy boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy ki ne láttassék a mezítelenség rúdsága,
És hogy Jézus többször is mondta, íme eljövök, mint a tolvaj. Ne felejtsük itt el, hogy Jelenések könyve első fejezetében az első 3 vers így kezdődik, hogy ez az egész Jelenések könyve Jézus Krisztus apokalipszise, tehát Jézus Krisztus kijelentése. Jézus Krisztus nagyon sokszor megszólal a Jelenések könyvében, nem csak látomásban megjelenik, hanem az adott látomások közben meg is szólal. Hát ezt a mi Bibliánk zárójelbe teszi, de ezt inkább vastag betűvel kellene szedni, hogy íme eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyázt és őrzi az ő ruháit, hogy kínálhatassék a mezítelenség rúdsága. Az előadás során a vége felé majd arról kell megemlékeznem, hogy az egész jelenetet, az egész eseménysort Jézus hogyan kommentálja, és mi a felhívása Jézusnak az ebben az időben élő emberek számára. Tehát mindössze ebből a 3 részből áll ez az Armageddonnal fémjelzett 6. csapás, és most nézzük meg, hogy pontról pontra azonosítsuk először az első tömbjét a látomásnak, utána a másodikat, és azután majd a 3. Tehát azt mondtam, hogy a látomásban, a Földön, itt a főszerepet a 13. és a 14. versben játszó személyek játsszák, vagyis ezt olvassuk róluk. És láttam a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából 3 tisztátalan lelket kijönni a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a Földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Most fogalomról fogalomra haladva azonosítsuk a jelképeket. János apostol először is egy sárkányról beszélt. Jelenések könyve 12. fejezetében, a 3. és a 9. versben olvastunk már sárkányról, sőt, azonosította is ott a Szentírás, mert azt olvastuk ott, hogy a sárkány ama régi kígyó, aki neveztetik sátánnak és ördögnek. Ugye ez a sárkány vagy óriás kígyó az eredetiben, ez mindig az ördög jelképe a Bibliában. Azt is megtudhattuk róla a 12. fejezetben, hogy a földi történelem előre haladtával sátán nagy erővel teljes, mert érzi, hogy kevés ideje van hátra. Minden erejét összpontosítja azért, hogy a maga életet pusztító terveit véghez vihesse. Egy megdöbbentő kijelentés van a 2. Korintusi levél 11. fejezetében, amelyben azt mondja Pál apostol, hogy sátán be tud öltözni világosság angyalának, de azt mondja, ez nem nagy dolog, az ő szolgái is be tudnak öltözni, és rendkívüli módon tudják leplezni a tevékenységüket. Ennek köszönhető például az, hogy az emberek nagy többsége nem is hisz abban, hogy sátán létezik. Tehát magával ezzel az eszmével, hogy létezik egy személyes gonosz, akit a Biblia ellenségnek, ugye héberül sátánnak nevez, vagy ördögnek nevez, az emberek nagy része ezt hallatlanra veszi, annyira tökéletesen tudja leplezni magát sátán, hogy még a tulajdon létezését is palástolni tudja, illetve le tudja tagadni. De azt mondja Pál apostol, hogy a képviselő is ilyenek. Tehát nem csak sátán egy hatalmas erő, egy hatalmas intelligencia, aki olyan ravasszul és olyan ámítóan cselekszik, hogy egyszerűen az emberek nagy többsége előtt, szóval nem hisznek az emberek abban, hogy létezik, mert csupa jó formákba öltözik be. Így kezdődik a Bibliánk is, Mózes első könyve 3. fejezetében, a paradicsomi megkísértéskor, hogy olyan szépen szólt, olyan csodálatosan jelent meg az első ember, olyan szépeket ígért, hogy úgy látszott, mintha az Isten hangja lenne. Az Isten is azt mondta, hogy ember, örök életre teremtettelek téged, sátán is azt mondta, hogy bizony nem haltok meg, csak a különbség ott volt, hogy Isten azt kérte, hogy egy fának a gyümölcséről ne vegyél, mert ott kísért meg téged az ellenség, sátán pedig azt mondta, hogy éppen arról vegyél, mert ha veszel, akkor nem fogsz meghalni. Na most ezt ismerjük talán, ezt tudjuk, de amit most szeretnék hangsúlyozni az, hogy sátán soha nem közvetlenül ő maga éri el a céljait a Földön, hanem emberek, emberi szervezetek, emberi intézményekbe tudja belelehelni a gondolatait és a lelkét, ugye jelképesen mondom, és ezek az emberek és emberi intézmények, szervezetek is olyan csodálatosnak tűnnek fel,
hogy egyáltalán nem meglepő, hogy az emberek először megdöbbennek, amikor a Jelenések könyve vagy a Dániel könyve jelképeit az ember azonosítja, mert szinte egy sokkoló hatást tesz rájuk, hogy Jelenések könyve vagy Dániel könyve konkrét egyházról beszél, meg egyházakról beszél, meg politikai erőkről beszél. Valóban, hát ezek előttünk a legjobbaknak látszanak, olyan csodálatos ígéreteket mondanak. Olyan csodálatos a befolyásuk, olyan nagy reményeket fűzünk az aktivitásuk megéledéséhez. Szóval ne felejkezzünk akkor el a II. Korintusi levél 11. fejezetéről, hogy azt mondja a Pál apostol, ha Sátán be tud öltözni világosság angyalának, azt mondja, nem nagy dolog, hogy a követői is meg tudják ezt tenni. És innen magyarázható az, hogy ez a sárkány a földi történelem végén hatalmas befolyást nyer az egész föld felett. Hiszen ő bizonyos eszközeivel elmegy a föld királyaihoz és népeihez, tehát újra előttünk van az a kép, amelyet már többször említettünk az utóbbi előadásokon, hogy a földi történelem végén egység lesz itt ezen a földön. Politikai életben, társadalmi életekben is megnyilatkozó egység, politikának és vallásnak, államoknak és egyházaknak az egység, az egész földre kiterjedő egység. Majd a 17. fejezetben 2 hét múlva láthatjuk, hogy János apostolnak ezt az Isten úgy mutatta be a Bibliának talán a legmegrendítőbb látomásában, hogy az itt is szereplő fenevadon ül egy parázna asszony, és a fenevad és a parázna asszonynak ez az együttese sok vízen helyezkedik el. És mondja a 17. fejezet 15. vers, hogy a sok víz, amit láttál, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek. Tehát a föld minden népe fölött ott ül a fenevad és a parázna asszony. Az egyik legmegrendítőbb látomás volt, János apostol nem is tudta palástolni a megdöbbenését, azt mondja, hogy nagy csodálkozással csodálkoztam, amikor láttam őt, mert annyira megdöbbent, hogy a földi történelem végén, ugye János apostol ismerte ezeket a jelképeket, ugye a parázna asszony, tehát a hamis egyház, a fenevad, amely már Dániel könyve 7. fejezetétől Rómának a jelképe, tehát a Rómán ülő parázna asszony, vagyis egyház, az egész föld népei fölött úr. Hát ez megdöbbentő. De a Biblia itt rámutat a 16. fejezetben, a 6. csapásnál, hogy emögött nem akárki van, aki ezt ki tudta fejleszteni a történelemben. Ezt nem emberek fejlesztették ki. Emberek játsszák benne a szerepeket, főszerepet, de aki belesugalja az emberekbe, az emberi intézményekbe, a maga gonosz terveit, Isten ellenes terveit, Isten és ember ellenes terveit, ez ugye a sárkány. Tehát a jelenetünknek, az első jelenetünknek az egyik főszereplője, ez a bizonyos sárkány, akiről Jelenések könyve 13. fejezetében megtudtuk, hogy a történelemben a legmonstruózusabb és a leghatalmasabb találmánya éppen a fenevad. Ugye a 13. fejezet elején, első felében olvashattunk egy tengerből feljövő fenevadról, amelyet a Biblia Dániel könyve 7. fejezetéből idéz, és ami már Dániel alapján is teljesen világosan látszik, hogy Babilónia, Médó-Perzsia és Görögország után Rómát jelöli. Azonosítása Máté evangélium a 24. fejezetében magától Jézus Krisztustól található. Tehát már is átmennék a fenevad jelképére. Nem csak a sárkány szájából látott tisztátalan lelkeket kijönni, békákhoz hasonlókat, hanem a fenevad szájából is. Úgy tetszik tehát, hogy a földi történelem végén Sátánnak van egy különleges eszköze, egy történelmileg nagyon kipróbált, jól bevált eszköze, aki már az ókorban elkezdte a pályafutását, és ez a totalitárius Róma volt. Az a Róma, amelyről Jelenések könyve 13. fejezetében azt olvashattuk, hogy ő egyesíti magában az oroszlán, a medve, a párduc erejét. Tudni, ezt mondja a fenevadról. Egyesíti magában az oroszlán, a medve, a párduc erejét. Minden ókori elnyomó hatalomnak az erejét egyesíti magában ez a fenevad. Ennek a fenevadnak a történelme nagyon viszontagságos volt. Nyilvánvalóan az ókori Róma sok nehézséget élt át, maga a nyugat-római birodalom el is bukott időszámításunk szerint 476-ban, közel 600 éves teljhatalom után, de mindannyian tudjuk azt, hogy Róma nem tűnt el a föld színéről, hanem a régi Róma, az ókori Róma jogfolytonosa a középkori Róma lett.
Jelenések könyve 13. fejezetéből már megtudtuk azt, hogy ez a középkori Róma 1260 évig van teljhatalmon, 7-szer előforduló időmeghatározás ez a Szentírásnak, amivel a Biblia bemutatja a középkori hatalmas erejét, politikát és vallást egy kézbe összpontosító erejét. Jelenések könyve 13. fejezet 2. verséből azt is megtudhattuk, meg a 3., hogy a történelme során az 1260 év leteltével halálos sebet kapott, de ez a halálos sebe begyógyul, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. Tehát erről pár hónappal ezelőtt beszéltünk, hogy ennek a fenevadnak szinte az egész történelme, egy több évezredes történelmét a Biblia elébünk állítja. Arról sem feledkezik el a Szentírás, hogy megmutassa, hogy a középkor leáldozása után halálos sebet kap ez a hatalom. Úgy néz ki, hogy a középkori egyháznak vége van. A nagy

másik hatalom, ami nagy jeleket és csodákat tesz a Jelenések könyve 13. fejezetében, tulajdonképpen ugyanaz, mint itt a hamis prófét, akiről szintén azt olvassuk, hogy jelek és csodák kezdeményezője. Ugye láthattuk, hogy a 13. fejezet 2. részében ez a földből feljövő fenevad nem más, mint az Észak-Amerikai Egyesült Államok. Az a föld, amely befogadta az európai menekülteket, egy idő után fenevaddá formálódik át, a 16., 17., 18. századi Amerika eltorzul a történelme során, és a 19., 20. századra Amerika egy olyan tejhatalom lesz, a világ vezető hatalma, ugye említettem önöknek az akkori előadáson, hogy ez tulajdonképpen egy és egy negyed évvel ezelőtt bepecsételt és lezáródott profécia, hiszen manapság már csak egy nagy hatalom van. Mondjuk tartottam én itt 6-7 évvel ezelőtt is Jelenések könyve sorozatot, de akkor ezt még nem mondhattam el, nem is mondtam el. Most azonban, hogy az 1991-es év végén a Szovjetunió felosztott, gyakorlatilag a világon egyetlen egy politikai erő maradt, a világ vezető hatalma az Amerikai Egyesült Államok. Ez az Egyesült Államok nem harcok árán jött fel a történelem színpadára, mint a tengerből feljövő fenevad, hogy a tenger a népek jelképe, Róma hatalmas nagy történelmi küzdelmek kohójában formálódott Rómává. Amerika azonban a földből békésen nőtt ki, tehát mutatja azt, hogy a gazdasági fejlődésével, az állampolgári jogok biztosításával lett nagy hatalom. De ez a történelme során annyira eltorzul, hogy támogatójává válik az előző fenevadnak, a tengerből feljövő fenevadnak, és ugye tudjuk jól azt, hogy Amerika eredetileg protestáns volt, de ez a protestáns Amerika voltaképpen megtagadja a protestantizmust, amikor szövetségre lép az előző fenevaddal, de ebben majd Jelenések könyve 17. fejezetét alapul véve azt is meg fogjuk látni, hogy egyáltalán a protestantizmus tagadja úgy meg magát, hogy a földi történelem végén teljesen összeköttetésbe kerül Rómával, szövetségre jut Rómával, egy óriási tömegmozgalom és világmozgalom jegyében, amelyről a következő alkalomról lesz szó, és amelyet ökumenizmusnak neveznek. De ne felejtsük még el, hogy a fenevad és hamis próféta szájából kijövő tisztátalan lelkek békákhoz hasonlók, szóval undorító maga a látvány is, hogy ez megjelent János apostolnak. Szóval Isten itt leleplezi ezeket a hatalmakat, és megmutatja a valódi mi voltukat, hogy a tanításuk, hiszen a szájukból jön ki. Nyilván ők a tanításukkal, a beszédjükkel, a politikájukkal, a diplomáciájukkal igyekeznek először nagy teret nyerni, és ez az emberek részére csodálattárgya. Erre mondja azt a 13. fejezet, hogy csodálva követik. Az Isten szemében utálattárgya. Nem először fordul elő ez az összehasonlítás a Bibliában, hogy bizonyos emberek csodálva követnek, olyat, amit az Isten viszont utálattárgyának nevez. Maga ez a hármas szövetség is azért kapja a Babilon nevet, mert a Babilon név is ugyanilyen kétértelmű. Az emberek szemében a Babilon, ugye az eredeti sumér akkád szó ennyit jelent, hogy a menny kapuja. Az emberek szemében az egységes világ és a vallás és politika szövetség ez a menny kapuja. Erre vártunk. Milyen jó világ lesz, hogyha ez beköszönt. Ugye ez a Bábili annyit jelent, hogy a menny kapuja. Isten viszont a Bábel nevet adta neki, a Bábel Héber szó pedig ennyit jelent, hogy zűrzavar. Itt is ez a kettőség. Ami az embereknek a vágyaik ne továbbja és a menny kapuja, az az Isten szemében egy merő zűrzavar. Na most ne felejtkezzünk még meg arról sem, hogy a fenevad egy régi hatalom. Hogy az ő szájából tisztátalan lelkek és békákhoz hasonló lelkek jönnek ki, ez tulajdonképpen a Biblia már mondta eddig is, hiszen hogyha valaki Dániel könyve 7. fejezetét elolvassa, ilyeneket talál benne, hogy már az ókorban és a középkorban is a fenevad nagyokat szól. Nagyokat szóló szája van. Ugye ott is erre játszik rá a Biblia, hogy a beszédje által lesz hatalom, a tanítása által lesz hatalom. Nem olyan lesz, mint a földi királyok és nagyhatalmak, hanem valami óriási szellemi, lelki erőt testesít meg. Ugye amikor látja azt a kis szarvat kijönni a fenevadból, azért nagyokat szóló szája van, itt is a szájra játszik rá, és okos, furfangos szeme van, tehát a gondolkodása, az észjárása az a megdöbbentő. Aztán még azt mondja róla a Dániel könyve 7. fejezet, hogy véli, hogy megváltoztatja az Isten törvényét. Tehát egyszerűen az Isten ellen

0: Házad és az Isten törvényét torzítja el. Nagyokat szól a felséges ellen, úgy, hogy Krisztus helyébe állva Krisztus dicsőségét és hatalmát akarja kisajátítani magának. Szóval most nem tudom ezt elismételni, csupán arra mutatnék rá, hogy ez egy régi hatalom, és az eszköztára is egy régi, jól bevált eszköztár. A hamis próféta, az eltorzult protestantizmus is egy jó néhány évszázados eszköztárral rendelkezik, hiszen már találkoztunk Jelenések könyvében először vele a szárdiszi üzenetben, ami egy megdöbbentő krisztusi jellemzés arról, hogy hogyan torzul el a protestantizmus már a 17.-18. századtól. De vajon mit jelent az, hogy a sárkány szájából is kijönnek tisztátalan lelkek, békákhoz hasonlók? Ez ami olyan képzetet sugal, hogy az ördög a földi történelem végén is még ontani fogja a vallásokat. Tudnék, a vallások mindig a legjobban becsapó jellegű tünemények, a legjobban ámító és ravasz tünemények. És hadd kérdezzem meg önöktől, hogy egy régi vallás és régi egyház, és egy szintén több évszázada eltorzult vallási irányzat mellett tényleg létrejönnek a mai világban új vallások, új irányzatok? Hát alig 100 éves múltra tekint vissza például a spiritizmus, ami nyugatnak az egyik legnagyobb vallása. Aztán a különböző New Age néven összefoglalt irányzatok, amelyek vegyítik magukban a jógát, a buddhizmust, a sámánizmust, különböző törzsi vallásokat, de a modern okkultizmusnak és spiritualizmusnak nagyon sok nemét. Tehát tulajdonképpen a földi történelem végén megszületendő és hatalmas teret szerző vallásokra is utal a Szentírás, hogy a földi történelem végén egy óriási vallási zűrzavar lesz. De annak a vallási zűrzavar az emberek előtt nem mint zűrzavar fog megjelenni, hanem erő, csodálat tárgya, amelyet ők imádnak és csodálva követnek. Én azt hiszem, hogy mind a háromról elmondható, még az új vallásokról is. Magyarországon is megjelentek bizonyos újabb keletű vallások, és nagyon sok ember adott kifejezést a megdöbbenésének, de hát ezzel nem is lehet nem megdöbbenni, hogy pár hónap alatt ezres, tízezres szaporulattal növekednek ezek a vallások, a legképtelenebb eszméknek a jegyében működnek. De a mai ember annyira talaját veszítette, annyira a szellemi lelki alapok hiával van, annyira üresség van az emberi lelkekben, és annyira kiéhezettek az emberek valami megoldásra a sok megoldatlanság között, hogy az emberek kapva kapnak ezeken az új vallásokon, amelyeket a Biblia egyértelműleg az ördög által kinövesztett, kikísérletezett és elterjesztett vallásoknak nevez. Így, ahogy van tehát, a Szentírás bemutatja a történelem végén képződő hatalmas erőt, amelyet mondom majd a 17. fejezet nevez néven, hogy Babilon, de pontosabban szóval nem így kellene mondom, a 17. fejezet részletez így, hogy a Babilon, mert már a 16. fejezetben is olvasunk Babilonról. Hiszen az előző előadáson is olvastam önöknek azt, hogy az 5. csapásnál, amikor kitölti az angyal a poharát, a fenevad királyi székére tölti ki. Hát a fenevad a Babilonnak a legerősebb alapja. Ezen ül a parázna asszony a 17. fejezetben. Tehát már az 5. csapás is ezt érte. Aztán a 7. csapásnál is említettem önöknek a 19. versben, hogy a nagy Babilon megemlítetett az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából, és ez a nagy város 3 részre szakadt. Tehát úgy tűnik, hogy ezek a csapások éppen ezt a szövetséget érintik, már az 5. csapás, aztán itt a 6. csapás, ez egy óriási lesz, és a 7. csapásnál tulajdonképpen már alkotó elemére bomlik, hiszen erre utal talán az, hogy 3 része oszlik a nagy város. Tehát világos előttünk az egész profétikus megjelenítésből, hogy a földi történelem végén az egész földre kiterjedően ez a 3 hatalom képez egy olyan erőt és olyan hatalmat, ami az emberek számára kényszerítő erőt fog jelenteni. Embereket kényszeríteni akarnak arra, hogy ezt a fajta vallásosságot fogadják el. Ezért elmennek a föld királyaihoz. Tehát politikai hatalmak és vallások nagyon szorosan össze fognak fonódni, hogy egy totális, egy abszolút diktatúra legyen lelki-szellemi értelemben, hogy emberek elfogadják ezt. Valaki kérdezhetné, hogy hát miért csinálna az ember ilyesmit, meg emberi szervezetek, vallások, miért lennének benne ilyenben. Én azt hiszem, ennek két oka van. Az egyik oka, hogy sárkány mióta létrejött, ugye az ördögről így beszél a Szentírás, hogy mióta ő létrejött, ő azt akarja bizonyítani, hogy ő nagyobb, mint az Isten. Ez volt a mennyben is ugye a fő érve, hogy ő azért nem fogadja el az Istent, mert nem tartja az Istent jónak és tökéletesnek. Sátán azt mondta, hogy az én eszmém, az én felfogásom a sokkal jobb az Istennél. Isten szeretett másokat szolgálni. Én azt mondom, mindenki magának éljen. És ez a jó, ez a tökéletes. Sátán már a mennyben is maga köré gyűjtötte, ugye olvastuk a 12. fejezetben, az angyalok harmad részét sikerült maga után vonzania. De a földi történelemben is mi a sárkánynak, vagyis az ördögnek a nagy kísérlete és a nagy törekvése, hogy azt akarja bemutatni, hogy az embereknek ő kell, nem az Isten kell. Az embereknek ő kell. Az ő felfogása, az ő eszmé, azok a vallások, amelyeket ő ajánl fel az embereknek. Tehát egy mérhetetlen dicsőség szomj az, hogy az egész földön ő legyen az Úr. Ezt így elérni, hogy valóban a kényszertől sem megriadva, hiszen ne felejtsük el, hogy nem csak azt mondja a Szentírás sárkányról, hogy beöltözik világosság angyalának, és mézes, mázos, és ámít, és ravaszkodik, hanem Péter apostol első levele 5. fejezete azt is mondja, hogy az ördög olyan, mint az ordító oroszlán, amely szerte jár, hogy elragadhassa az embert. Tehát az ördög hol ámít, hol ravaszkodik, de aztán nagyon gyorsan stílust vált, és akkor viszont az erőszak fegyveréhez folyamodik. Ez tehát nagyon is belefér az ő egész lényébe és egész törekvésébe. De a másik ok, ami miatt létrejön ez a világra kiterjedő nagy vallási szövetség, a sárkán dicsőség szomja mellett az, hogy a Jelenések könyvéből láthattuk, hogy a földi történelemben mindig voltak olyan emberek, akik ragaszkodtak az Istenhez, akik megismerték az Istent, akik nem hamis vallásokat és eszméket kívántak követni, hanem felismerték a Biblia Istenében a személyes Istent, az igazság Istenét, az ember boldogságát kívánó és azt meg is valósító Istent. És miért jön létre ez az óriási vallási szövetség? Azok ellen, akik az egész földkerekségen az igaz Istent imádják, és az igaz Istent követik. És innen érthető az, hogy a 6. csapás miért idéz fel olyan ószövetségi történeteket, amelyekben szintén erről volt szó, hiszen ne tessenek elfelejteni, az egész Biblia erről szól. Ha bizonyos szempontból megnézzük, az egész Biblia erről szól, a Biblia ezt mondja el, hogy hogyan vette célba az ördög azokat az embereket, akik őszintén és igazán az Istent kívánták követni. Ezért kezdődnek ezek a hatalmas nagy vázlatproféciák Dániel könyvében, a babiloni udvarban, a perzsákról, a Nagy Sándorról, Rómáról, mert a történelemnek a hatalmas elnyomó erői valahol ott a közel-keleten szerveződtek, Babilónia, Perzsia, Médó-Perzsia, Görögország, aztán Róma, akik el akarták törölni az igazi hitet és az igazán vallásos embereket, akik az Istenhez ragaszkodtak. Mind a négy hatalomnál megfigyelhető az, hogy hogyan törtek az Izrael népet, tehát az igazi hívő maradék ellen. És ezért lesz majd könnyű azonosítanunk most már a másik jelenségcsoportot, hogy mit is jelent az, hogy miközben kifejlődik ez az óriási Babilon. Aközben viszont nagyon hirtelen kiszárad az Eufrátesz, nagyon hirtelen királyok jelennek meg a napkelet felől, és bevégződik a jelenet. Nem tudják elérni a céljukat, mert egyik pillanatról a másikra kiszárad az Eufrátesz, király jelenik meg kíséretével, napkelet felől, és vége van az egész földi drámának. Kedves hallgatók, Babilon hol feküdt? Babilon az Eufrátesz partján feküdt. Ugye a Tigris és Eufrátesz két hatalmas folyó, amelynek az egyikén, tehát az Eufrátesz mellett építették fel ezt a Bábelt vagy Babilont. Mikor szárad ki a Biblia szerint az ókorban az Eufrátesz? Ez egy egészen különleges dolog, hát ez az Eufrátesz többszöröse a mi Dunánknak, Hát ez kiszáradni, ez egy rendkívüli esemény lehetett. A Biblia visszautal, hogy azt mondja, az Eufrát ez kiszárad, tehát keressünk erre nézve a Bibliában helyeket, hogy hol beszél a Biblia arról, hogy az Eufrát ez kiszárad. Két bibliai könyv is beszél erről. Először Ézsaiás könyve a 11. fejezet 15. versében, a 44. fejezet 26. és 28. versében méghozzá profétikusan. Tehát Isten Ézsaiás proféta által több mint 200 évvel előre megmondta, hogy ki fog száradni az Eufrátesz, és így lesz vége Babilonnak. És ez, amikor beteljesedett, ez Dániel könyve 5. fejezete mondja el, és ez az alapja a mi látomásunknak, mert hogy majd a végső idők Eufrátesze hogy szárad ki, az Jelenések könyve 17. és 18. fejezete mondja el, amit előbb felidéztem önöknek, hogy tudnék, amikor az a parázna asszony ül a fenevadon, és alatta nagy vizek vannak, ezek a vizek fognak kiszáradni. Na hát minek először is minek a jelképe a kiszáradás? A kiszáradás, ugye, az micsoda? A vizek visszavonulása, a vizek eltűnése, a vizek minek a jelképe a Bibliában? A népeknek és a nemzeteknek. Kiszárad a víz, ez annyit jelent, hogy ez a vallási szövetség elveszíti a tömegbázisát. Mikor veszíti el a tömegbázisát? Nem tegnap, nem ma, a csapások idején. Amikor a csapások ezeket érik, amelyeket Isten megenged és maga is felgyorsít, ezeket érik a csapások, és az emberek megrökönyödve, felháborodva fordulnak szembe azokkal az erőkkel, amelyek nekik egy új világot, egy jobb világot, a problémák megoldását ígérték. A vizek kiszáradása, tehát ez egy egyértelmű bibliai jelkép, ez annyit jelent, hogy egy hatalom, egy erő elveszíti a tömegbázisát, de méghozzá az egész világon. Tehát ebből az is látszik, hogy ők valóban elmennek a földnek királyhoz és hatalmasaihoz, az egész földet, hogy úgymond belelovalják ebbe a nagy világmegmentő törekvésbe, hogy legyen egység a földön, vallásoknak, politikának egysége, és amikor ebben mindenki bent van, és szinte megittasodik ettől, hogy most az emberiség elérkezett egy új aranykorba, az emberiség most megvalósította maga erejéből egy olyan civilizációt, amelyben nem lesznek majd olyan problémák, mint eddig voltak, amikor is szintén megittasodik, akkor kiszárad az Eufrátesz, ahogy az ókori Babilonnál is történt. Mert szakasztottan ez történt az ókori Babilonnál. Dániel könyve 5. fejezete mondja el, hogy ez az ókori Babilon annyira megittasodott a maga erejétől. Tudnék, hogy ő bevehetetlen. Bevehetetlen. Mert az Eufrátesz olyan hatalmas védelmet képezett a városfalak alatt, hogy hiába jelent meg Kűrosz, nagy Kűrosz vagy Círusz a maga seregeivel a médek és a perzsák időszámításunk előtt 539-538-ban, amikor összecsaptak velük először a babilóniaiak, ugyan vereséget szenvedtek, de visszavonultak Babilonba, és ott annyi élelmiszer készletet halmoztak fel, hogy az évekig elegendő volt, és megittasodva, hogy mondja Dániel könyve 5. fejezete, a király, az akkori király összehívatta a főemberét, és 1000 ember számára rendezett tivornyát a várban, Babilonban. Tehát ez volt a Belsacár lakomája. Ez Dániel könyve 5. fejezete. A megittasodott Babilon. Mi nem tudunk elveszni. Bennünket senki nem vesz be. Ahogy az ókorban megittasodott ez a Babilon, és úgy gondolta, hogy ő szilárdan áll, és őt senki le nem győzi, a világ történelmének a végén annyira erős lesz ez a... Hát gondolják, hogy hát persze, hogy mennyire erős lesz. Hát mindenki részt vesz benne. Mindenki részt vesz benne. Jelenések könyve 18. fejezete mondja el, hogy királyok, egyházak, lelkészek, árusok, kalmárok, hajósok. Tehát ez a gazdaságnak, a társadalomnak, a kultúrának, a vallásos életnek minden területét áthatja ez az összefonódás. Persze, hogy megittasodik. Persze, hogy azt hiszi, hogy most ő elérkezett a történelem csúcspontjához. De hadd olvassam el önöknek, hogy hogyan vették be Babilont, és hogyan szárad ki az Eufrátesz. A korabeli történetíró, aki utána járt az eseményeknek, Hérodotosz, akinek a művét megjelentették magyarul is, pár évvel ezelőtt, 1989-ben adták ki a Görög-Perzsa háború című művét. Itt ebben a könyvében a magyar kiadás 94. és 95. lapjáról idézem, hogy hogyan is szárad ki ez az Eufrátesz. A történelemnek egyik legkülönösebb várbevétele volt ez. Annyira különös és annyira hirtelen és meghökkentő, hogy a Biblia ezért használja itt ezt a jelképet, mert a történelem végén is nagyon hirtelenül és nagyon váratlanul jön a nagy fordulat. A nagy megittasulás után a kiszáradás, és a kiszáradás készít utat a királyoknak, akik jönnek napkelet felől. Azt mondja Hérodotosz, amikor Kűrosz Babilont ostromolta, amikor beköszöntött a tavasz, megindult Babilon ellen. A babiloniak kivonultak elé, és a város közelében csatára került sor, amelyben a babiloniak vereséget szenvedtek és beszorultak a városba. Mivel már tudták jól, hogy Kűrosz soha nem tágít feltett szándékától, és sorban igázza le a népeket, több évre ellátták magukat bőséges élelemmel. Így aztán nem sok bajuk származott az ostromból. Kűrosz azonban, akinek vállalkozása hosszú időre megakadt, nemigen tudta, mit évő legyen. Végül aztán, lehet, hogy másnak a tanácsára, de lehet, hogy maga talált rá a megoldásra, a következőképpen cselekedett. Serege egyik részét ott állította fel, ahol a folyó eléri a várost, másik részét pedig oda, ahol elhagyja. A katonáknak meghagyta, hogy ha majd a folyóvize kellőképp leapad, gázoljanak át rajta és úgy hatoljanak be a városba. Ezután felsorakoztatta őket, lelkesítő beszédet intézett hozzájuk, majd serege gyengébb részéhez elvonult. A tóhoz ment és ugyanazt tette, mint annak idején régen egy királynő. Vagyis a folyó vizét csatornával az akkor már elmocsarasodott tóba vezettette, minek következtében a vízszint egyre apadt, és a folyó átgázolhatóvá vált. Mikor a víz olyan sekély lett, hogy egy embernek csak a combja közepéig ért, a folyó mellé rendelt katonák behatoltak a városba. Ha a babiloniak tudták volna, vagy akár csak megneszelték volna Kűrosz tervét, bizonyára megállítják a városba benyomuló perzsákat, és egy szálig lemészárolják őket. Elegendő lett volna ugyanis, ha bezárják a folyóra nyíló kapukat, és elhelyezkednek a víz partján húzódó bástyafalakon, és akkor úgy elfogják őket, mint hálóval a halat. Így azonban a perzsák megjelenése teljesen váratlanul érte őket. Annál is inkább, mert mint maguk az itteniek mesélik, e roppant kiterjedésű városban a belső részeken lakók nem vették észre, hogy a város külső részei az ellenség kezére kerültek. Ráadásul éppen ünnepet ültek, tánccal és mulatságokkal töltötték az időt, amíg meg nem tudták a rémítő valóságot. Így foglalták el első ízben Babilont. Tudni, soha nem foglalták el, csak most a perzsák. Így foglalták el első ízben Babilont, és mi volt ez a tánc, ez a mulatság? Ez ugyanaz volt, mint amit Dániel könyve 5. fejezete jelez, hogy a mulatság kellős közepén, amikor már mindenki lerészegedett, azaz 1000 meghívott, akkor jelent meg az a bizonyos titokzatos kéz a falon, és írta oda a rejtelmes szavakat, hogy mene, mene, tekel, Ufárszin. Amit aztán senki nem tudott megfejteni, amitől a királynak, illetve a király helyettese volt ekkor Belsacárnak, azt mondja a Szentírás, a térde összekoccant, az arca elváltozott, rémület vett rajta előtt, és hívatta azonnal Dániel prófétát, az előző nemzedékek is, hogy ő fejtette meg Nabukodonozornak az álmait, és akkor Dániel elmondta a megfejtését ezeknek a szavaknak, hogy király, megmérettél, és az országod is megméretett, és híjával találtattál, és még mai éjjel elveszik a te országot. És ahogy ezt kimondta Dániel, valóban így történt, hogy ezt Hérodotosz lejegyezte, hogy egészen váratlanul a belső részeken lakók nem vették észre, hogy a külváros, a külső falakon már benyomultak a perzsák, már elesett, és egy karcsapás nélkül hódították meg a médek és a perzsák Babilont. Így lett vége a babiloni birodalomnak. Nos, hát a Biblia azért veszi elő, tehát visszautal a Szentírás, mint oly sokszor Jelenések könyvében. Ugye találkoztunk már ezzel a jellegzetességgel, hogy a Biblia csak kimondja, hogy vannak ott nálad, akik a Bálám tanácsát tartják. Hát tudnunk kell, hogy ki volt a Bálám. Az a panaszom ellenet, hogy Jézabelnek megenged. Hát tudni kell, hogy ki volt a Jézabel. Most is azt mondja a Szentírás, ki szárad az Eufrátesz? Hát tudni kell, hogy mi volt ez az Eufrátesz, mikor szárad ki. És akkor teljesen nyilvánvaló előttünk a kulcs, hogy kik azok a királyok, akik napkelet felől jönnek. hiszen a médek és a perzsák napkelet, tehát kelet felül jöttek, és hódították meg Babilont, és úgy esett el a város. És a Biblia nagyon sokszor beszél arról, hogy Jézus Krisztus is megjelenik majd a történelem végén, és kik azok a királyok, akiknek a kíséretében jön. Maga ez a jelenet jelenések könyve 19. fejezet 14. versében van leírva, hogy Jézus mint egy fehér lovon ülő király jelenik meg János apostol előtt a történelem végén, és kik azok a többi király és fejedelemség, Kolossé 1.16, Efézus 3.10, és más helyek beszélnek mennyei fejedelemségekről, urasságokról, hatalmasságokról. Szóval az el nem bukott világok lakóival, az el nem bukott angyalokkal, az ő kíséretükkel érkezik Jézus. Ugye a mi földünk kelet felől, hogy így fogalmazzuk már évezredek óta, kelet felől kapja a napfényt, keletről jön fel a nap, tehát ez semmiféle ilyen megjelenése, ilyen jelentése nincs, hogy napkeleti királyok. Mondom a szó szerint így, hogy a királyoknak út készítetik, hogy a napkelet felől eljöhessenek. Tehát a történelem végén ez az Eufrátesz kiszáradása hívja elő azt, hogy Jézusnak el kell jönnie. Jézus most nem késlekedhetik, el kell jönnie, és vele együtt jönnek az el nem bukott világok lakói. Miért kell, hogy eljöjjön? Azért, kedves hallgatók, mert ebben a pillanatban olyan anarchia van a Földön. Gondolják csak meg, kicsi dolgot mondok. Ha itt a Földön valamibe beleviszik, belelovalják az embereket, és utána kiderül, hogy az egész csalás és ámítás volt, és amikor ez lelepleződik, el tudják képzelni, hogy akkor mi van? Csak kicsiben, mondjuk egy ország esetében, vagy egy kis közösség csoport esetében. De hogy az egész világon ez zajlódik le. Hogy embertömegek, akik hallották az igazi evangéliumot, választhattak volna a jó mellett, mégsem választottak érdekből, hatalomvágyból, élvezetek szerzéséből, nem akarom elsorolni, millió oka volt, de választhattak volna a jobb mellett. Jelenések könyve 13. fejezetében már olvashattuk azt, hogy elnyerhették volna a pecsétet, de ők bélyeget vettek magukra, ki a kezére, ki a homlokára. És ezek az emberek, amikor látják, hogy becsapták őket, hogy ezen a földön nem lesz az, amit ígértek nekik, sem gazdaságilag, sem vallásilag. Az életben egy olyan anarchia veszi kezdetét, egy olyan felbojdulás, amit a Biblia majd külön leír, és ez jelenések könyve 18. fejezete lesz. Ezt most nem akarom előre elmondani, oda fogunk majd érni. A Bibliának egyik legmegrendítő fejezete ez, amikor az elámított, becsapott tömegek hirtelen szembefordulnak azokkal, akik ígérgettek nekik, de nyilvánvalóan azokkal is szembefordulnak, akiket nem érnek a csapások. És Jézus ezért a két okért jön el, ahogy már említettem múltkor. Egyrészt azért, mert az anarchia olyan nagy lesz a Földön, hogy ezt az emberiség nem élné túl, tehát az emberiség megsemmisítené magát, és Jézus ennek veszi elejét, hogy ő zárja le a történelmet, hogy Dániel könyve 2. fejezetében már olvashattuk, hogy a kis kő fog leesni, és ledönteni a nagy szoborkolosszus, nem a szoborkolosszus fog ott valamit csinálni, ami a történelem. A kőszikla jön, és fejezi be a történelmet, de másrészt Jézus azokért jön el, akik ki vannak szolgáltatva a legkegyetlenebb üldözéseknek, amelyről már olvastunk itt a 16. fejezetben, tulajdonképpen itt a harmadik csapásnál, amikor a harmadik angyal kitölti a poharát a folyóvizekre, akkor azt olvastuk a 6. versben, mivel hogy szentek és próféták vérét ontották, vért adtál nékik inni, mert méltók arra. Tehát ebben az időszakban játszódik az le, hogy a nagy tömegek nem csak hogy szembefordulnak ezekkel a földi erőkkel, de látván látva az, hogy bizonyos embereket nem érnek a csapások, mert az Isten oltalma védi őket. Azokat akarják talán megölni és megsemmisíteni, és ez hívja ki Jézus közbeavatkozását, hogy a hozzáragaszkodókat, a hozzá hűségeseket és ártatlanokat megmentse. Igen, mind a két ok miatt Jézusnak jönni kell. Amikor kiszárad az Eufrátesz, már is jönnek a napkeletről a királyok. Ugyanúgy, ahogy az Eufrátesz kiszáradás után egy szempillantás alatt beözönlöttek a médek és a perzsák Babilonba, Jézus Krisztus a világtörténelem legnagyobb válságának, legnagyobb anarchiájának a csúcspontján, amikor emberek teljes tanácstalanságban, de indulataikkal, gyűlöletükkel együtt élve élnek, akkor kell, hogy Jézus eljöjjön. Felírtam néhány igét arra nézvést is, hogy a napkeletről milyen bevett kifejezés a Bibliában, Ezékiel könyve 43:2, vagy Lukács első fejezet 78. versében, hogy a naptámadat a magasságból, a Biblia mindig így beszél az igazság megjelenéséről, vagy Jelenések 7. fejezete 2. verse. És itt mondja a Szentírás, mert hiszen a harmadik tömbre még nem térek rá, a vigyáz és őrzi az ő ruháit, itt mondja a Szentírás, hogy ez lesz az a viadal, amelyet héberül Armageddonnak neveznek. Tehát most már, amit eddig elmondtunk, arról tegyük fel a kérdést, hogy ez hol játszódik le. Hát kétségünk se lehet, hogy ahogy eddig is állítottuk, ez egy egész földre kiterjedő válság és összecsapás lesz. Akkor viszont nem tévedtünk, mert hiszen ez az Armageddon. Ez egy Palesztinában használatos helységnév, ugyan ilyen helységnév csak ma van, egy kis falucska, az ókorban nem volt, de ugye tudjuk jól, hogy ez az Armageddon név, ez ugye görögül Armageddon, hiszen görögül szól a Jelenések könyve, ez a héber Harmageddonnak az átírása. Ugye a görög nyelv a szókezdő A elé nem tesz hát, hanem központozással jelzi a hát, és európai nyelvek nem így fordítják le, ahogy kellene, hogy Harmageddon, hanem így, hogy Armageddon, de héberül Harmageddon, és a Har héberül hegyet jelent, a Mageddonban pedig a Megiddó kifejezés van. Most Megiddó létezik, itt mutatom a térképen, ez a Megiddói síkság, ami itt van Észak-Izraelben, és a Megiddói síkságnak a két oldalán van két hegy, a Táborhegy és a Kármelhegy. És itt értjük meg ezt az azonosítást, mert azt mondja a Jelenések könyve, hogy ahol összegyűlnek majd, azt héberül, tehát így fordítja Károly Gáspár zsidóul, tehát ma így mondanánk héberül, Armageddonnak nevezik. Tehát itt a Biblia arra buzdít bennünket, hogy fordítsuk le ezt a szót, mert nem a Közel-Keleten lesz egy összecsapás, hanem héberül Harmageddon, lefordítva a Megiddó hegye, és most ugyanúgy vissza kell keresnünk, hogy a Megiddói síkság két oldalán, ennél a két hegynél, a Kármelhegynél és a Táborhegynél mi történt. És két nagy esemény történt itt ennél a két hegynél, az Ószövetségi Szentírásnak két ismert eseménye, az első Bírák könyve 4. és 5. fejezetében olvasható el. Ez arról szól, hogy amikor egy ellenséges nép, a Sisera had, a Sisera nép rátört Izraelre, akkor itt ütköztek meg a Sisera és az Izrael csapatai. De ez Izraelre nézve eleve reménytelen ütközet volt. Azóta is használatos ez a kifejezés, hogy Sisera had, vagy Sisera had. Óriási túlnyomó fölényben volt az ellenség. Bárák, az akkori bíró nem ismert kiállni különben. Ezért vezette aztán végül is egy asszony, egy próféta asszony, Debóra, az izraeli csapatokat. Ha valaki elolvassa a Bírák könyve 4. és 5. fejezetét, többször fog találkozni ezzel a kijelentéssel, hogy az Úr harcolt értük. A mennyből nyerték meg ezt az ütközetet. Tudnék, az óriási túlerővel, a Sisera haddal szemben az Izrael népe nyerte meg ezt az ütközetet, amelyet Bárák és Debóra vezetett, de nem az ő kiválóságuknak köszönhetően, meg nem a seregnek, hanem az Úr hadakozott értük. Tehát az Isten személyes csodatétele, személyes megjelenése szabadította meg az Izrael népét ebből a helyzetből. És ugyanez a jelenet a Kármelhegyi híres ütközet, a másik Megiddói hegy, ugye a Kármel hegyén, amelyet Királyok első könyve 18. fejezetében olvashatunk. Ott is felvonult az egész ellenséges nép. Itt még nehezebb volt a helyzet, ugye ez több évszázaddal ezután, körülbelül egy fél évezreddel a Bírák könyvebeli esemény után játszódott le, de a Bibliának egy nagyon híres jelenete, majd a feldolgozásaink is ehhez fognak kapcsolódni. Tudnék, itt az ellenség nem külső volt. A Kármelhegyén az ellenség belső volt, egy megrontott nemzet, az Izrael nemzete, amelyet megrontott az Akháb, ez a gonosz király, a felesége,
1: aki föníciai királynő volt, a Tíruszból származó királynő, akik az egész országban elterjesztették a bálványimádást, összevegyítették a vallásokat, ugye állandóan ez a nagy probléma a vallások összevegyítése, ez amolyan kis ókori Babilon volt, ami most készülődik nagyban, ez olyan kis ókori Babilon volt. És ki volt az az egyetlen egy ember? Mert sajnos ez volt az arány. Ott volt 850 Baál és Asera pap, ott volt a néptömeg óriási képviseletével az országnak, ott volt Akháb, ugye a gonosz király, és ki volt az az egy ember, aki az igaz Istent követte? Illés volt. És amikor Illés megjelent itt a Kármel hegyén, hát emberi számítás szerint neki nem sok reménye lett volna, nem a győzelemre, de a túlélésre sem. És megint mi történt? Illés azt javasolta a királynak, hogy tegyenek próbát, hogy hol van az igaz Isten. Nézzük meg, hogy ki az Isten, és hol és kinek az Isten az igaz Isten. Azt mondta Illés, hogy építsenek a Baál papok is oltárt, mutassanak be áldozatot, ő is épít majd oltárt, és akinek az áldozatát természetfeletti módon, csodás módon tűzemészti meg, az biztos, hogy annak az Isten az igaz Isten. Hát a Baál papok reggel már elkezdték az oltárt építeni, felrakták ugye az állatok az oltára, és elkezdték kérni a maguk föníciai isteneiket, a Baált és az Aserát, hogy küldjön tüzet az égből. De semmi válasz nem érkezett. Összemetélték magukat, különböző kultikus, sámáni, ma így mondanánk sámánikus lejtéseket csináltak. Elmúlt a délután semmi válasz nem érkezett, pedig meleg volt. 3 éve nem esett az eső. Csak egy kis valami tüzet is megpattintani, vagy valami, de Isten itt korlátozta a sárkánynak az erejét. Isten itt nem engedte meg, hogy az ördög beavatkozzék. És amikor Illés lépett fel a Kármel hegyére, és megépítette a néppel az oltárát, és elmondta az egyszerű imádságát, fohászkodva az Ábrahám, Izsák, Jákob Istenéhez, hogy Istenem, mutasd meg ennek a népnek, ez a nép sándikál kétfején, nem tudják, hogy mit tegyenek. De adjál nekik valami olyan hathatós jelet, hogy lássák, hogy ki vagy te, akkor tűz szállt alá az égből. Ugyanaz a párhuzam. Ahogy Sisera és Bárák nem verhette meg az ellenséget emberi erővel, illetve Bárák és Debóra, ugyanúgy Illés sem győzedelmeskedhetett az ellenségen, megint mit mondhatunk, hogy az Isten közbeavatkozása oldotta meg a küzdelmet. Ahogy a Tábor hegyén, úgy a Kármel hegyén is konkrét isteni közbeavatkozás oldotta meg a küzdelmet. Na hát értjük már, hogy mi ez az Armageddon. Amikor az egész földön az előbb idézett hatalmak körbefogják azokat az embereket, és mivel nem tudják őket kényszeríteni, hogy az ő vallásukat kövessék, már ahhoz az eszközhöz folyamodnak, hogy megölik őket, akkor jönnek a csapások, kiszárad az Eufrátesz, elveszíti ez az egész valláspolitikai Babilóna maga tömegbázisát, rettentő nagy káosz következik be a földön az egyik napról a másikra. A káoszban azonban annyi erejük lesz még ezeknek a hatalmaknak, hogy ki akarják pusztítani a Krisztushoz igazán hűségeseket, ugyanúgy pattanásig feszült a helyzet, mint a Tábor hegyén és mint a Kármel hegyén, a nap 24. órájában, és ott is csak az utolsó percekben érkezik el a megoldás, a napkelet felől jövő királyok. De kedves hallgatók, itt most nagyon súlyos kérdés következik, hogy ebben a világhelyzetben bárki meg fog is állni, hiszen ez olyan félelmetes. Hát ha egy ember rosszat mond felőlünk, és ha még hatalommal még alá is akarja azt támasztani, és még érvényesíteni is akarja az ő rossz véleményét, tehát az is félelmetes az életben, de hogy egy hívő, Krisztus hívő emberről a környezet, sőt az egész világ mást állít, rosszat mond, sőt jogot formál az élet elvétele, hogyan lehet ezt legyőzni? Ezt a nehéz helyzetet. Itt szeretnék rámutatni arra, hogy azok az emberek, akik megmaradnak a végidején, azok olyan emberek, akik pontosan tudják, hogy ki az Isten, ki Jézus Krisztus, és pontosan ismerik a jövendőléseket. Ha ők a saját szemüknek hinnének, már rég eltávolodtak volna Krisztustól, mert minden tapasztalat arra mutat,
0: hogy hát itt emberileg reménytelen ez a helyzet. De ezek az emberek annyira hisznek a Szentírásnak, mert hiszen a Szentírás tárja fel előttünk ezeket az eseményeket. Annyira hisznek a Szentírásnak, ahogy Jézus megszólítja őket. Jézus azt mondja itt, és ez a harmadik befejező része a látomásunknak, a hatodik csapásnak, íme eljövök, mint a tolvaj. Nagyon érdekes, hogy a Bibliában ez az eljövök, mint a tolvaj is nagyon sokszor előforduló kifejezés. Ez előfordul Pál apostol első tesszalonikai levelének az 5. fejezetében. Előfordul a Szárdiszi levélben, Jelenések könyve 3. fejezetében. Előfordul Máté evangélium a 24. fejezetében. És egy nagyon érdekes összefüggésre ad hívjam fel a figyelmüket. Jézus azt mondja, hogy eljön, mint a tolvaj. De a Biblia nem hagy kétséget afelől, hogy kik számára jön el úgy Jézus, mint a tolvaj. Azok számára, akik nem várják. Ezért mondja Pál apostol, hogy az a nap nehogy tolvaj módra lepjen meg titeket. Első Tesszalonikai levél 5. fejezete. Az a nap nehogy tolvaj módra lepjen meg titeket. Mert ti nem a sötétség fiai vagytok, hanem a világosság fiai. Tehát felhívnám a figyelmet. Jézus azt mondja, íme eljövök, mint a tolvaj, ezzel arra utal, hogy az emberek számára, azok számára, akik őrá nem kíváncsiak, akik megjobbulni nem akarnak, akik igazán élni nem akarnak, akikre azt mondja Pál apostol, hogy a sötétség fiai, csak azok számára jön el Jézus úgy, mint a tolvaj. De akik élni akarnak, akik elfogadták a szeretet törvényét és életrendjét, akik másokat boldogítani szeretnének, akik az örök életre készülnek itt a földi küzdelmeikben, a világosság fiai, azok számára nem úgy jön el, mint a tolvaj. Hanem Jézus azt mondja, az emberiség egyik része számára úgy jövök el, mint a tolvaj éjjel. De most jön a másik kifejezés. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit. A másik részére nem úgy jövök el, mint a tolvaj. Mert ők mélységesen érdeklődnek afelől, hogy mi lesz a világ végső kimenetele és megoldása. Ezek a boldog emberek, akik tudják a profétikus menetrendet, de nagyon felhívom a figyelmet arra, és itt jön a nagy jelképünk, vigyáz és őrzi az ő ruháit. Nem egyszerűen azok az emberek maradnak meg a történelem végén, akiknek lesz biblikus vagy profétikus ismeretük. Tudnék, a ruha jelképe a Bibliában mindig a megváltozott jellem, a tiszta, a fehér ruha megváltozott jellem jelképe. Ugye ezt azonosítja a Jelenések könyve 19. fejezetének 7. és 8. verse, magában a Bibliában pedig a ruha jelképe a Mózes első könyve 3. fejezetétől már az egyik legnagyobb jelkép. Tehát ez egy olyan hatalmas nagy bibliai jelkép ez a ruha, mint mondjuk a bárány. Hasonlóan nagy jelkép. Ugye amikor az ember vesz magára egy bizonyos ruhát, és Isten kicserél egy másik ruhára. Már innen kezdődik ez a jelkép. Vagy Ézsaiás könyve 64. fejezete, amely azt mondja, hogy amit az emberek igazságnak tekintenek, az olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Vagy a Zakariás könyve 3. fejezetől a Józsua főpapról leveszik a piszkos ruhákat, és ünnepi fehér ruhákba öltöztetik. Vagy a Lukács 15. fejezet, amikor a tékozó fiú kap új ruhát, amikor hazamegy az atyához. Vagy a Máté 22. fejezet, a királyi mennyegző példázata, nem is érthető a ruha jelképe nélkül. Hogy az a bizonyos ember, aki ott akar lenni a mennyegzőn, de piszkos ruhában ül az asztalnál, és bemegy hozzá a király, hogy barátom, ezt hogy gondolod? És eljutunk a Jelenések könyve 19. fejezet, 7. 8. versehez, ami azonosítja ezt a jelképet. Azt mondja, a fehér gyolcs, a fehér ruha a szentek igazságos cselekedetei. Tehát olyan emberek maradnak meg a végső történelmi válságban, akiknek nem csak ismeretük van, aki nem csak hogy ismerik a Szentírás, vagy élni akarnak, vágyakoznak, hanem akik életre, halálra megküzdöttek azért, hogy más emberek legyenek. Ez nagyon fontos. Jézus Krisztus a 10 szűz példázatában beszélt arról, hogy a történelem végén lesznek olyan emberek, akiknek ott van a lámpás a kezükben. Ők is ismerik a Bibliát. Ki is mennek a vőlegény elébe, tehát ismerik még a proféciákat is a Bibliából. De aztán, amikor elszunnyadnak, fölrezzennek, látják, hogy nincs olaj a lámpásukban, nem tudják meggyújtani, nem tudják várni a vőlegényt. hogy az olaj a Bibliában mindig a Szentlélek jelképe, és más emberré tenni az embert önmaga nem tudja, csak úgy lesz más emberé az ember, ha aláveti magát a Szentlélek munkájának. Ha mindenben Istennek engedelmeskedik, és örül az ember annak, hogy az Isten ővele foglalkozik, és őt át akarja formálni, és az ember nem őrizgeti az életét, mert akkor elveszíti, mondja Jézus, hanem elveszíti az ő életét, én érettem, és akkor megnyeri. Amikor az ember nem ragaszkodik a maga igazságaihoz, nem ragaszkodik a maga elképzeléseihez, nem ragaszkodik a maga vallásához, sőt, egyházához. Mert ezek is távol tarthatják az embert a fehér ruhától. Hanem amikor egy ember ahhoz ragaszkodik, hogy az Isten rajtam beteljesítse azt, hogy átformáljon, hogy átalakítson. Mert a hét csapás idején, tessenek megnézni, micsoda döbbenetes szóhasználat, lehet szerezni fehér ruhát? Nem lehet. Boldog, aki vigyáz és őrzi. Ekkor már nem lehet fehér ruhát szerezni. A fehér ruhát a hét csapás idejéig lehet szerezni. A csapások alatt senki nem fog megváltozni, megtérni. Olvastuk is a harmadik csapásnál, káromolják az Istent. Többi csapásnál is, hogy szidják az Istent. Nem. Megváltozni akkor lehet, amíg az Isten arra időt ad, és tulajdonképpen ez a kegyelem esztendeje, hogy mondta Jézus Krisztus, és az a nap, a mindenható Isten viadalának ama nagy napja, az Armageddon, tulajdonképpen az a hét csapás, ez egy vékony sáv, odáig lehet megváltozni mindenkinek. Akkor már nem lehet, akkor már csak vigyázni és őrizni lehet a ruhát, hogy ki ne látassék az ember mezítelenségének a rúdsága. Milyen megdöbbentő Jézusnak ez a két mondata, nem? Micsoda rövid kijelentés. Bizonyos emberek számára ő úgy jön el, mint a tolva éjjel. Más emberek viszont várni fogják őt. Akkor is várni fogják őt, hogyha az egész világ ellenük támad. És hogyha az egész világ az Isten és a Krisztus nevében mond mást Krisztusról és az Istenről, akkor is Krisztusnak hisznek és a Szentírásnak hisznek. És nem egyszerűen csak egy értelmi meggyőződésük van, hanem ezek teljesen megváltozott emberek és Szentlélektől vezetett, Szentlélektől teljes emberek. És ezért tudják ezt a hét csapás idejét az Isten oltalma alatt így túlélni. És értük jön el Krisztus, hogy kimentse őket a nagy Babilon kezei közül, amely folytogatja és megsemmisíteni kívánja őket. Kedves hallgatók, tehát ez az Armageddon. A vetítés előtt még egyszer összefoglalnám. A hatodik csapás, az armageddoni küzdelem, az egész világra kiterjedő nagy küzdelem a gonoszság és az igazság erői között. A világ véglegesen polarizálódik, két csoportra, két táborra szakad. A gonoszság erői képezik itt a hatalmas, a fölénybe levő sereget, mint ahogy a Táborhegyén vagy az Illéshegyén is, a Kármelhegyén is az ellenség. De a kisebbségben levő sereg, aki megváltozott, aki megtért, megváltozott, és aki vigyáz és őrzi a ruháit, Krisztus által megtartatik, és Krisztus értük jön el. És Krisztus eljövetelének az ad lehetőséget, hogy, és az is hívja ki, az is tesz is szükségszerűvé Jézusnak az eljövetelét, hogy ez a hatalmas babiloni szövetség egy olyan káoszt idéz elő a világon, amely végveszéllyel fenyegeti a világot. Akkor, amikor a tömegbázis ennek az egész vallási politikai elhatározásnak kiszárad, és ekkor jön el Jézus az el nem bukott világok lakóival a kíséretében. A kedves hallgatók, joggal vetődhet fel most a kérdés, hogy vajon ez a Babilon, mert hiszen közel az idő, mit is akar még pontosabban tulajdonképpen? És a Biblia megint megállítja a fonalat, és azt mondja, mert hiszen megint vége lehetne a Bibliának, mert a hetedik csapásnál már talentum nagyságú jég, kő esik le, vége a történelemnek. Itt a Biblia 17. 18. fejezetben erős reflektorfényt fog bocsátani arra, hogy részletekben menően kitisztázza, hogy ez a Babilon egészen konkrétan hogyan fogja végrehajtani a terveit. Ezért ez a két fejezet, ahogy tetszenek látni itt a programunkon, a következő előadáson ezt a két fejezetet összevonjuk, bár ez két nagyon hosszú fejezet. de most már talán a kulcsot megkaptuk hozzá. A 17. fejezet bemutatja majd újra Babilont, újra a hármas szövetséget. A 17. fejezet elmondja itt, hogy konkrétan államoknak, például tengeren túli európai államoknak milyen szerepük lesz, és a 18. fejezet jeleníti meg az Eufrátesz kiszáradását, teljes zűrzavarral, teljes összeomlását. Most azonban nézzük meg a feldolgozásainkat a mai estén elmondottakhoz, nyilvánvalóan ezek az előképeknek, az ószövetségi történeteknek a feldolgozásai lesznek. Tehát még egyszer, akik talán nem látták annyira világosan, mert a térkép nem valami nagy, és távol is ülnek. Tehát itt van a Kármel hegye, itt van a Tábor hegye, és közben pedig itt a Megiddói sík, mert Megiddóról itt van ez az ókori falu, neveztek el. Nagy alföldies terület, és a két szélén van a két hegy, Harm-Megiddó, Megiddó hegye. Következő képünkön látjuk, hogy az Észak-Izraelben történt elfajulás akkor kezdődött, amikor Salamon meghalt, és a fiai közötti viszály az ország kettéválásához vezetett. Itt az északi ország részről egy jelenet, Fragonár olajfestményén a 18. századból, hogy az északi ország rész bálványokat állított, hogy a lakosai ne menjenek Jeruzsálembe. A kép közepén látjuk ezt az aranyborjút. Két ilyen aranyborjút állítottak Bételben és Dánban. Egyiket a Júda és Izrael határán, másikat pedig az északi országrészen, hogy tehát az északi országrész polgárai ne menjenek Jeruzsálembe az Isten által meghatározott Isten tiszteletekre. Ez időben történt meg, hogy egy proféta megjelent, és megjövendőlt azt a királynak, hogyha áldozatot mutat be a bálvány erőt, leszárad a keze, és ez történik meg itt első Jeroboám, észak-izraeli királlyal, akit a szolgái fognak, kapnak el, miközben megbénul a keze. Következő képünkön az északi országrész történetére, most már arra az eseményre térünk, ami bennünket is érdekel, és ez az Illés története. Illés megjövendőli Isten lelke által, hogy szárasság lesz az országban, de menekülnie kell a király elől, a Kérit patakjánál van, éppen állatok hoznak neki élelmet, egy 17. századi bibliai illusztráción, Merián metszetén. Nagyon nagy jelenet lett ez, hogy Illést Isten táplálja állatokkal. Nagyon sokan feldolgozták a művészet történetben, itt egy 18. századi ábrázolás. Aztán a keleti pravoszláv művészetben is fennmaradtak fára festett ikonok, más jobban megsérült részek, hogy Illés az Isten profétája, bujdosni kell neki az saját országában 3,5 évig Akháb és Jézabel elől. És ekkor táplálják ugye ezek a hollók és madarak Illést. Ez a Kármel hegye, mai felvétel, háttérben ködbeveszően a Holtenger, és ez a dús növényzetű Kármel hegy, amelyre felhívta Illés a népet, Akhábbal, a hamis profétákkal, a néppel, hogy mutassák be az áldozatot. Rembrandt rajza erről a jelenetről, jobbra fent a bálványaik előtt görnyedező hamis proféták, balra Illés. Ribérának az olajfestménye, Illést egyik kezében a szentírással, másikban olaj, illetve füsttel ábrázolja, tehát a tűzzel. Egy 18. századi felvidéki ábrázolás, Illés, aki választás elé állítja a népet, meddig sántikáltok még kétfelé, ha Baál az Isten, kövessétek őt, de hogyha az Úr az Isten, kövessétek őt. Igen. Köszönöm. Ma a Kármelen szobor áll, amely Illést mutatja be, ahogy a hamis prófétákat Isten parancsára kivégzi. Ugye ez a Kármel tetején épült szobor állít emléket annak a prófétának, aki egyik pillanatról a másikra meg tudta változtatni Izrael lelkületét, hiszen ez egy olyan óriási tapasztalat volt a nép számára, és utána a szolgatársa, a prófétatársa Elizeus már jóval nyugodtabb körülmények között fejtette ki működését. Mehetünk tovább. Illés a Hóreben Rembrandt ábrázolása a Kármelhegyi ütközet utáni jelenetről, szintén egy Rembrandt rajz, hogy ismét angyal táplálja a menekülő prófétát. Ugyanez Rubens olajfestményén az angyal megjelenése az idősödő és sok küzdelemben meggyengült prófétának, és aztán a híres jelenet, az Illésnek a mennybe ragadtatása, ugye Jézabel, a gonosz Jézabel és Akháb, amikor elvették a szőlejét Nábótnak, Lukas van Leiden metszete, Jézabel, hogy vigasztalja a királyt, aki lefekszik az ágyba, mivel nem tudja elérni gonosz tervét, és neki búsul. Jézabel azonban végrehajtja egy gyilkosság árán, és aztán később látjuk Jézabel végét, és ez a vég pedig az, hogy kiesik a palota ablakából egy barokkori festményen, balra lent látjuk, és hogy Illés megjövendölte neki, kutyák nyalják fel a vérét. Mehetünk tovább, és most jön az Illés mennybe ragadtatása. Egy ókeresztény síremlékről, egy reliefről készült rajz, mellette Elizeus próféta, akire a ruháját hagyja Illés. Aztán ugyanez egy 12. századi pravoszláv ábrázoláson, itt is a ruha visszaejtése. Aztán egy 16. századi orosz ikon, itt jobbra látjuk Elizeust, aki folytatja Illés küldetését, és talán a leghíresebb Piazzetta 18. századi olajfestménye, balra látjuk Elizeus prófétát, új Izrael szekere és lovagjai kiáltja. Vajon hogyan tudja folytatni Illés működését? Elizeus az Illésben levő lélek kettős mértékét kéri a maga számára Istentől, és egy nagyon érdekes bibliai jelenet, hogy egy nagy próféta után egy hasonló nagy próféta jön, aki tudja folytatni az Illés által megkezdett reformációt, tehát töretlenül halad előre tovább. Ezért jelenik meg Illés Jézusnak a színeváltozás hegyén, Raffaello Santi olajfestményén. Jobb oldalt látjuk Jézus mellett Mózest a kőtáblákkal, bal oldalt pedig Illést, középütt az elalvó tanítványok, előtérben pedig a tanítványok, ahogy egy gyermeket nem tudnak meggyógyítani, ez a kinagyítás. Tehát itt látjuk bal oldalt Illést, aki ezért jelenhetett meg Jézusnak. Illés jelképezi azokat az embereket, előképe azoknak az embereknek, akikért Jézus eljön az Armageddon időszakában, mert lesznek emberek, akik nem látnak halált, akik nem halnak meg, és Jézus úgy veszi őket magához. Mózes pedig azoknak az embereknek az előképe, akik meghaltak ugyan a történelemben, de Jézus feltámasztja őket második eljövetelekor, ami egybeesik tulajdonképpen a hét csapás befejezésével, és a halottak feltámasztásával. Babilonról a legtöbb jövendőlést Jeremiás próféta könyvében olvassuk, például az 51. fejezetében Jeremiásról egy sínai félszigeti mozaikot látunk, de Jeremiás előtt már több mint másfél évszázaddal Ézsaiás, akinek a Michelangelo féle freskóját láthatjuk a római Sixtinából, jövendőlt az Eufrátesz kiszáradásáról, tehát nézzük meg közelebbről is, Ézsaiás név szerint jövendőlt Círuszról vagy Nagy Kűroszról a könyve 45. fejezetében. Isten azt mondta, hogy elküldöm majd az én szolgámat Círuszt. és ő általa hajtom végre a terveimet. Ez egy megdöbbentő profécia, hogy valaki 200, több mint 200 évvel az esemény előtt név szerint megmondta, hogy Babilonnak ki lesz a felszabadítója, a legyőzője, a perzsák nagy királya Kürosz. Ez itt Kürosznak vagy Círusznak az agyakhengere, amelyen ékírással megörökítette Babilon bevételét, századunk 20-as éveiben került elő, és a régészetnek az egyik nagy felfedezése volt. Ez volt az a Babilon, ez a hatalmas város, amelynek alaprajzát láthatjuk egy második Nabukodonozor idejéből, tehát Nabukodonozor

amikor kiszárad az Eufrátesz vize, átkelnek Kűrosznak a csapatai, és egyetlen egy éjszaka leforgása alatt elpusztítják ezt a várost. Megdöbbentő maga ez az ókori történet, de megdöbbentő, hogy a Biblia milyen sokat el tud mondani a jövőről, tehát az előttünk álló jövőről, amikor egy Dániel könyve 5. fejezetében található történetet beemel ide jelenések könyve, és egy csapásra meg kell, hogy világosodjék előttünk minden. Semmiféle illúziónak helye nem lehet, mert az, ami most hatalmasan kifejlődik, szétterül, ami óriási hatalommal vesz erőt az egész emberiséggel, egyik pillanatról a másikra, így, mint itt látjuk, hogy igencsak megrémül az a nagy király, aki a kezében vélte tartani az egész világot. Még aznap éjjel megölték, és Dáriosz csapatai özönlötték el az országot, és elkezdődött a Médó-Perzsa birodalom időszaka, amelyben majd Kűrosz vagy Círusz később lett uralkodó. A következő alkalommal maradunk tehát Babilonnál, és jelenések könyve 17. 18. fejezetének elolvasását szeretném kérni a tisztelt hallgatóktól. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!

Ewige treu. Lasset ihm höchsten ein Danklied erschallen.

Kedves gyerekek, megint a tiétek az elsőbség. Ezen a mostani alkalmon csak egyetlen rövid kis gondolatot szeretnék előttetek felidézni, és egy olyan alapvető gondolatot szeretnék mélyen a szívetekbe vésni, ami remélem, hogy a későbbiekben is segít majd az istentiszteleten nyugodtan ülni, az istentiszteleten figyelni. Mert egy alkalommal, amikor kisgyermekeket hoztak Jézushoz, akkor a felnőttek úgy gondolták, hogy az istentisztelet helyén a kisgyermekeknek nincs igazán túl sok keresnivalójuk. Az istentisztelet helye és maga az istentisztelet a felnőtteké. És maga Jézus azt mondta, hogy ez nem így van. Sőt, a kisgyermekek őszinte hitét és ragaszkodását példaként állította a felnőttek elé, és oda hívta magához a kisgyermekeket, az ölébe ültette őket, megsimogatta, megáldotta, és ezzel voltak éppen azt juttatta kifejezésre, hogy neki a kisgyermekek nagyon fontosak. Talán még fontosabbak is, mint a felnőttek, akik abban a hiszemben élik az életüket, hogy ők az igazán fontos emberek, mert a társadalomban ilyen és olyan szerepeket töltenek be. És Jézus azt mondja, hogy ha felnőttek olyan őszinték és olyan tiszta szívűek nem lesznek, mint ti gyermekek, akik olyan őszinte hittel és ragaszkodással tudtok a szülők kezébe kapaszkodni, és tudtok olyan nagyon komolyan venni dolgokat, amelyeket mi felnőttek talán észre sem veszünk, úgyhogy ebben a vonatkozásban nekünk titeket kell követni, és nem fordítva. És ezt a tisztaságot, ezt az őszintességet, ezt a ragaszkodást, azt a feltétlen bizalmat, amit sokszor indokolatlanul irántunk, felnőttek iránt tápláltok a szívetekben, ezt tartsátok meg Jézus Krisztus iránt, aki most is itt láthatatlanul az ölébe vesz titeket, megsimogat titeket, és mindenképpen azt akarja megértetni a kis szívetekkel, hogy fontosak vagytok neki, és az Isten tiszteleten igenis helyetek van, és számít rátok. Kedves testvéreim, a Filippi beliekhez írott levélből idéznék egy rövidebb szakaszt. Előzetesen elmondanám azt, hogy a Filippi beliekhez írott levél az egyik legőszintébb és legoldottabb hangvételű levele Pál apostolnak, akinek egészen bensőséges szeretet közössége volt ezzel a gyülekezettel. És itt tárja ki leginkább a szívét, itt mondja el a legmélyebb érzésektől áthatottan a szíve vágyódását, főleg egy olyan körülményben, amikor is a levél első lapjairól kitűnik, hogy fogságban van, és a keresztény emberre, a másokért élő keresztény emberre leginkább jellemző alapállással viseltetik a szeretet gyülekezet iránt, bár ő szorulna segítségre, ő szorulna lelki támogatásra, együttérzésre, mégis ő az, aki a szeretet hangján, az odaadó, a másik javát kereső szeretet hangján fordul a gyülekezet felé. A gyülekezet maga is próbák között él, nehézségek között van, külső és belső nehézségek terhelik ennek a gyülekezetnek az életét. Persze mindannyian tudjuk, hogy nem annyira a külső terhektől és veszélyektől kell igazán tartanunk, a belső, az emberi kapcsolatok kitermelte lelki terhek sokszor súlyosabbak, mint a kívülről áradó, vagy támadó, vagy megnyilatkozó problémák. A Filippi levélből idézek tehát elsőként az első fejezet 27. versét, aztán majd a későbbiekben folytatnánk a második fejezet első néhány versével. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat. Ez egy olyan alapvető megfogalmazás, ami azt a kérdést hozza felszínre, azt a kérdést veti fel, hogy mi a gyülekezet magatartásának a normája egy olyan helyzetben, amikor nehézségek támadnak. Legyenek azok külsőek vagy belsőek, az a kérdés vetődik fel minden ilyen esetben, amikor váratlan helyzetbe kerül egy közösség, hogy mi módon viszonyuljon a környezetéhez, hogyan dolgozza fel ezt az új helyzetet, és itt egyetlen egyszerű választ olvasunk
csak hogy a Krisztus evangéliumához méltó módon viseljétek magatokat. Itt a görög szöveg segít elmélyíteni, és nem fűz hozzá különösebben a magyartól eltérő gondolatot, csak egy fogalomkörhöz köti, azt mondja, polgárhoz illő módon viselkedni. Itt azonban már egy kicsit kitágul a kör, és el kell gondolkodnunk azon, hogy vajon milyen polgári besorolásról, milyen polgárságról eshet itt szó. Mert egy társadalomban az ember elérheti az életét úgy, hogy senki észre nem veszi, megéli úgy a problémákat, hogy sikerül neki, ha van családja, akkor arra való támaszkodással, de nem olyan élesen vetődnek fel az emberi együttélés problémái egy társadalom tágabb közegében. Ott, ahol az ember egy hívő környezetben önmaga is bizalmat táplálva mások iránt, hozzátenném feltétlen bizalmat, ott az ember sokkal sebezhetőbb, sokkal kiszolgáltatottabb, és éppen ezért sokkal fájdalmasabban érhet meg bizonyos dolgokat, mint hogyha azzal a sündisznó politikával viseltetne a környezete iránt, ahogy ezt a társadalomban, a világban az ember régóta gyakorolja. Amikor az ember a maga őszintességében, a maga odaadásában váratlan helyzetbe kerül, és úgymond sérüléseket szenved, akkor felvetődik az a kérdés, hogy hogyan. A szombatiskola alatt kaptam egy SMS-t, elfejtettem kikapcsolni a telefonomat, mondom, biztos nagyon fontos, ezért elolvastam. Egy panaszkodó testvér keresett meg, hogy ő nem fog most már ide menni, nem fog oda menni, és hogy mit tudom én, milyen méltánytalanságok érték őt. Egy váratlan helyzetben a természetes ember, a megsebzett én így reagál. Biztos indokolt alapvetően a felvetés maga, és biztos fájhat neki, biztos nehézségként éli meg ezt a helyzetet. Azt mondja a Biblia, hogy egyetlen erkölcsi normája van ilyenkor a viselkedésnek, csak hogy a Krisztus evangéliumához méltó módon. A Krisztus evangéliumához méltó módon alapvetően arról szól, hogy én az énemet halálra adtam. Hogy én nem a saját sebzett önérzetem oldaláról közelítek dolgokhoz, és reagálok dolgokra, és nem annak alapján dolgozom fel az engemért sérelmeket, hanem megpróbálom a Krisztus evangéliumához méltó módon viselkedve az önzetlen szeretet alapállásából feldolgozni a történteket, még akkor is, ha fáj, még akkor is, ha érintett vagyok. Polgárhoz illően, a menny polgárához illően viselkedni, ahol az önzetlen szeretet fog uralkodni, és egyetlen másféle magatartási forma sem kaphat szerepet, ott ez az egyetlen lehetséges megközelítés. Az evangélium szerinti élet néhány összetevőből áll, ezeket szeretném felsorolni, mert itt a 27. versben azt mondja, hogy megállotok egy lélekben, egy érzéssel viaskodván, az evangélium hitéért. Azt a kis betétet, azt engedelmetekkel kihagytam, hogy akár oda megyek, akár távol vagyok, mert nem szeretném Pál apostol helyébe képzelni magam, és még azzal sem szeretnék tetszelegni, hogy netántán ebben a helyzetben én Pál helyét és szerepét tölteném be. Ezért csak a felvetett gondolathoz társítható eszméket szeretném itt előttetek, veletek együtt közösen átgondolni. Azt mondja tehát itt, hogy megállotok egy lélekben. Itt a helytállás gondolata kerül felszínre, és egy Pál esetében nagyon sokszor megfigyelhetjük, ez egy katonai műszó. Aki a küzdelemben egy lépést sem hátrál. Persze ez nem azt jelenti, hogy valakinek van egy igaza, és a küzdelmet felvállalja, és azt az igazát töretlenül a végsőkig kitartva, a végsőkig tartó helytállással mindenképpen érvényre juttatja, még akkor is, ha többen elvéreznek ennek nyomán. Nem, a helytállás arról szól, hogy én a másik javára cselekszem. Kitartok a Krisztushoz, a Krisztus evangéliumához illő magatartás mellett. És engedem, hogy Isten megmutassa ebben a helyzetben, hogy mi az, amit a másik javára tehetek. És ebben tanúsítok helytállást. És ebben vagyok kitartó és töretlen.
És hozzáteszi azt is, hogy ezt egy lélekben. A helytállás a mi dolgunk, mondja itt az apostol tehát, de csak egy lélekben lehetséges. Kikkel lehet így helytállni? Hát azokkal, akikkel tudom és akarom vállalni hitbeli és lelki közösséget. És egy picit itt hadd térjek el a tájtól, nem is vegyek távolra, de mégis szeretném elmondani azt, hogy lehet, hogy már hallottátok részben tőlem, amikor én egykeként, ugye egyszem gyereke voltam szüleimnek, bekerültem ebbe a közösségbe, engem olyan felhőtlen örömmel töltött el az, hogy én tartozom valahova. Hogy nekem testvéreim vannak, nekem annyi szeretett testvérem és emberi kapcsolatom van ennek kapcsán, hogy én a világ egyik leggazdagabb embere vagyok. És itt kerül sor arra, amire az előbb is már hivatkoztam, hogy ebben a meghitt bensőséges testvéri közösségben az ember igyekszik adni magát, fenntartás, visszatartás nélkül, segítőkészséget tanúsítva, a legrejtettebb érzéseit, vágyait is megosztva, vagy legalábbis a megosztani akarás készségével viseltetve mások felé, és éppen ezért ennek nyomán létrejöhet egy semmihez nem hasonlítható egység. Van egy közös nevező emellett, és talán a legfontosabb ez, hogy mi egy atyának gyermekei vagyunk. El szoktam mondani testvéri kapcsolatok összefüggésében, diakóniai látogatások alkalmával, hogy testvérem, én úgy jöttem ide hozzád, mint aki egészen közelállónak érezlek magamhoz, nem azért, mert van valami vérségi kapcsolat, hanem az ennél sokkal lényegesebb és sokkal tartalmasabb közösség fűz bennünket egymáshoz. Mi lelkileg vagyunk egyek, mi testvérei vagyunk egymásnak Krisztusban. Mi nekünk egy rófa jár az agyunk, mi egy értékrendet követünk, mi azonosítjuk magunkat, közösséget vállalva a másik nehézségeivel, fájdalmaival, örömeivel. Mi tudunk és akarunk együtt örülni és együtt sírni, mert mi együvé tartozunk, és ez az a belső közösség, ami egy testvéri kapcsolatot és magát egy közösséget igazán tartalmassá tett. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy csak a Krisztus evangéliumához méltó módon viseljük magunkat, és egy lélekben álljunk helyt, akkor voltak éppen ennek a magatartásnak a fenntartására és tovább éltetésére szólít fel, mert a másiknak szüksége van rám. Nem szabad hagynom, hogy a maga nyomorult, nehéz helyzetében a magára maradottság érzését élje meg. És minden ilyen sebzett állapotban lévő ember nem annyira dorgálásra és kiigazításra vár, még ha rá is szorulna és indokolt is lenne, hanem arra, hogy első körben valaki az együttérzését, a megérteni akarás szándékát juttassa kifejezésre irányában. Azt mondja a Galata beliekhez írott levélben Pál apostol, hogy ti lelkiek, igazítsátok útba az ilyet szelídségnek jelkével, vigyázva magadra, meg ne kísértessétek magad is. Egyrészt tudatosítani kell magunkban, hogy nem vagyunk sebezhetetlenek, egy adott élethelyzetben fordulhat a kocka, és mi leszünk majd ilyen sebzett állapotban és a másik együttérzéseire szorulva. Mit kell tenni ilyenkor? Útba igazítani, de nem biztos, hogy akkor. És ki kell várnunk, nem akkor kell rögtön lépni és szólni és tenni, amikor úgy gondoljuk, hogy na hát ezt az illetőt most ki kell igazítani. Egy orvosi műszó, úgy látszik, hogy a mai nap a műszavak napja lesz, mert még egy néhányat tartogatok, a többiek katonaiak lesznek, ez az egy az orvosi. Kificamodott tag helyretétele. Mondjuk ez esetben a példa egy picit sántít a gondolatmenet szempontjából, mert a kificamodott tagot minél előbb helyre kell tenni, hogy nehogy krónikussá váljon, vagy állizület alakuljon ki, vagy valami efféle, de azt mondja szelídségnek lelkével, légy tekintettel a másikra, de egy kicsit kitágítva ezt a példát, ha valakit baleset ér, nem az az első feladatunk, hogy elkedjük ott a porban meg annyi sebtől vérző embert egyszerre csak korholni, hogy hát nem szégyeled magad, hát minek kellett ilyen szeleburdi módon viselkedned, már benőhetne a fejed lágya, most miért csinálod ezt? Mit kell csinálni? Amit az irgalmas samaritánus, megtisztítani a sebeket, bekötözni, bort és olajat tölteni abba,
és egy olyan békességes és nyugodt környezetet biztosítani számára, ahol tud gyógyulni. És ha majd begyógyult, eljön az ideje annak is, amikor a legalkalmasabb, hogy elmondjuk neki, hogy testvérem, hát azért nem kell tudnod ugrálni. De nem akkor, nem rögtön. Egészen más, felszaggatjuk a sebeket, letépjük a vart, talán port hintünk rá, vagy ki tudja, mi hasonlatok, használatok itt. Tehát elmérgesítjük a meglévő, amúgy is nehéz helyzetet, ami legalábbis neki nehéz. Lehet, hogy miért bagatelnek tekintjük. Aki megéli, aki testileg, lelkileg sérült, főleg, hogyha lelki sérülés éri, méltánytalan bánásmód, bármi, ezek nehezen gyógyuló sebek. Ezeket nagyon nehéz kezelni, nagyon nehéz gyógyítani, ezekhez sokkal több türelem és segítség és együttérzésre van szükség, mint egyébként. A helytállásról talán még annyit, hogy nem magányos hőstet, mint az irgalmas samaritánus esetében, hanem a gyülekezet egységes, egy akaratú cselekvése. Tehát amikor egy gyülekezetben valakinek problémája van, vagy valakinek a véleménye eltér a miénktől, és ennek nyomán úgy érzi, hogy ő nem teljes értékű tagja a közösségnek, akkor a közösség együttes szeretetét kell kifejezni irányában. Máté 18 is erről beszél. Ha valakit előfog a bűn, vagy ha látod, hogy a te atyád fia vétkezik, vagy látod, hogy a te atyád fia lelkileg sérült, akkor menj el hozzá. És ha egymagad nem tudsz segíteni, akkor védj magad mellé. És ha ketten, hárman sem tudtok eredményt elérni, a testvéri szeretet a Krisztus evangéliumához méltó viselkedés bevetésével, akkor mondd meg a gyülekezetnek, de nem azért, mert akkor el kell indítani a fegyelmi eljárást, hanem azért, hogy egy testvéri közösség együttes helytállása, a szeretetnek, a jó akaratnak, a másik megértésének az együttes kinyilvánítása gyógyítsa azt a sebet, amit egy ember szeretete, két-három ember szeretete nem volt képes megfelelő módon gyógykezelni. Aztán azt mondja itt, hogy egy érzéssel viaskodván az evangélium hitéért. A viaskodás könnyen megy nekünk, szóval arra olyan rátermettek vagyunk, kiállunk mi akárhol és akármilyen környezetben az igazság védelmében, még akkor is, ha többen halálos sebtől véreznek a környezetünkben ennek nyomán, nem erről van szó. A viaskodásnak nem a másik ellen kell irányulnia, hanem egy bizonyos célra, így fogalmaz itt Pál apostol, az evangélium hitéért, és egy érzéssel. Megint az egységet teremtő egy érzés. Ha én egy érzéssel viseltetek a másik iránt, akkor nem fordulok szembe vele, hanem akkor egy akarattal, egy érzéssel, a Krisztus evangéliumához méltó viselkedési formával viseltetek. Azzal az iránt, az ember iránt, aki most rászorul, vagy azok iránt, akik rászorulnak. A gyülekezet küzdelme tehát nem harc mások ellen, hanem rendíthetetlen kitartás mások támadása, esetleg külső támadásai között. Sohasem szabad a támadásnak, az ellenérzésnek a másik ellen irányulnia. Egy testvéri közösségben, ahol az előbbiekben is szóltam róla, ahol mindenki sokkal érzékenyebben éri meg azt, hogyha valaki esetleg mondjuk barátságtalan, nem kell, hogy megsértse, elég, ha elkerüli. Nem egyszer jönnek hozzám, és korholnak engem, és méltán, mert figyelmetlen voltam. A figyelmetlenséggel is lehet sebet ejteni. Jön valaki a gyülekezetbe, tele széles mosollyal, örömmel, és mintha én el vagyok foglalva magam nagyon fontos, és saját gondolataival nem veszem észre. Súlyos sebek járhatnak a nyomában. Oda kell figyelnünk egymásra. Oda kell figyelnünk egymásra, mert azt mondja Pál apostol, hogy közöttünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. És én nem veszíthetem el azt a valakit az én érdektelenségemmel, közömbösségemmel, figyelmetlenségemmel, akiért a Krisztus meghalt. És hadd mondjam el azt is becsülettel, hogy ezt az egész gondolatkört miért hoztam ide.
Nem azért, mert én itt szeretetlenséget tapasztalok. Több szeretetet kapok, mint amennyire valaha gondoltam. Hanem sokkal inkább azért, mert azt látom, hogy sokan közöttünk sokkal szomjasabbak és sokkal éhesebbek az együttélésre, szeretetre, mint gondolnánk. Sokszor mi ezen a területen vétünk a másik ellen. És amikor egy gyülekezet egy akarattal a Krisztus evangéliumához méltó módon viseltetik mások iránt, akkor efféle hibák nem fordulhatnak elő. Azt nem mondom, hogy nem tölt el fájdalommal és rossz érzéssel az, hogy szaladgálunk, rohangálunk, hihetetlenül fontos dolgokat kergetve, és miközben ilyen jellegű tevékenységet folytatunk, a másik a szeretet hiányában vergődik, és küszködik, és a magányosság érzésével viaskodik. Én úgy gondolom, hogy egy igazi testvéri közösség, amelyik egészséges, az minden rezdülésre figyel. Ugye mondhatnám egy egészségügyi példával, de szőrszálak, hogyha kinőnek rajtunk, ha hozzáérünk, pici érintés, csak a szőrszálat éri, már is érzi az egész idegrendszer. Itt valahol hozzánk ért valaki. Szóval ilyen érzékeny antenna rendszerrel rendelkezve kellene itt élnünk egymás között. És ne tartsuk vissza magunkat, hogyha úgy a lélek arra késztet, hogy a testvéri szeretet jó szavával sporduljunk a másik felé. Akár egyetlen szót. Nem akarom a nevet mondani, mert ismerjük mindannyian. Egy periférikus testvérünk. Egy szegény és nehéz sorban élő valaki. Egy szót szól hozzá az ember. Nem lehet a száját összeterelni. Hát annyira elömlik rajta a mosoly, és a szeme tele van ragyogással, hogy észrevettek engem. Engem is szeretnek. Én is ide tartozom. Engem is komolyan vesznek. Engem is figyelemre méltatnak. Szóval ne spóroljuk meg ezeket. Ez a Krisztus evangéliumához méltó viselkedés. Amikor egy akarattal, egy szívvel, egy érzéssel, amikor besorodott állapotban, a másik iránti elkötelezettség besorodott állapotában éljük az életünket. Egy katona, akit kiállítanak az őrhelyre, nem lankadhat, nem alhat el. A figyelme állandó, éber, körültekintő figyelem kell legyen. Ha elalszik, megbüntetik. Áristomba dugják. Menjünk tovább. Felírtam itt magamnak ezeket a kulcs szavakat. Az evangéliumhoz méltó életet nem a külső veszélyek, hanem belső lelki terhek veszélyeztetik. Belső bajok, bizalmatlanság, távolságtartás. Nem akarok görög szavakat előhozni, csak utalnék arra, hogy az itt szereplő kifejezés lovakkal kapcsolatos. Tudom, hogy ezt megjegyzitek ezért, mert hogy ez egy furcsa gondolat. Pál apostolnak vannak ilyen érdekes képzettársításai. Valamilyen váratlan dolog miatt a ló megijed és megbokrosodik. Ez a kifejezés található itt, és ez azért izgalmas, mert a váratlan helyzetek, amikor nem gondolunk át előre valamit, gyakran azzal a kísértéssel párosulnak, hogy a mi óemberünk prioritást kap és megnyilatkozik. Tehát amikor hirtelen belebotlok egy szituációba, példát hadd mondjak, a Békés Csabai gyülekezetben egy evangelizációs alkalom folyt, és jöttek a vendégek, és egy bácsi rendkívül nehéz komoly egészségügyi problémákkal küzdő bácsi, de minden öt lépésnél meg kellett állnia, és akkor egyszer csak az ajtóban egy furcsa természetű testvérünk fogadt, és azt mondta, hogy szolgál a kedves egészséget. Valamit akart mondani, ő is kedves akart lenni,
és egy fuldoklónak azt mondja, hogy hogy szolgál a kedves egészsége. Ez a dolog jól sült el. Mert a bácsi szeme könyvbe lábadt, és azt mondja, hogy hát olyan kedvesek voltak itt hozzám. De mondjuk ez alapvetően azért eléggé modortalan viselkedés volt. A váratlan helyzetek előhoznak belőlünk furcsa megnyilatkozásokat, hogyha mi a Szentlélek irányítása alatt vagyunk, akkor ő majd segítségünkre lesz abban, hogy egy adott élethelyzetben, egy adott szituációban átgondoltan, milyen szavakat használva nyilatkozunk meg a másik felé, hogy ne a véletlenre bízzuk úgymond az efféle megnyilatkozásokat. Ha az életemnek, ez egy idézet, ha az életemnek van valamilyen komoly célja, akkor nem számíthatok mindenkinek a tetszésére és támogatására, de a Krisztus evangéliumához méltó viselkedés alapképletét akkor sem adhatunk fel. Pál apostol, ahogy már többször hivatkoztam rá, rendkívül sok új szót alkotott. Például az együtt szenvedés, a 25. versben található együtt szenvedés szó is tőle származik. Egy gyülekezetben egységet formáló tényező az együtt szenvedés vállalása. Hogy én azonosítom magam a másik terhével és problémájával, és vállalom vele a közösséget, még akkor is, hogyha ebben a helyzetben nem igazán találkozik sokak tetszésével az, hogy én így teszek. Engem a testvéri szeretet elkötelez arra, hogy a másikat ebben a nehéz helyzetében, ebben az érzelmileg is nehéz helyzetében támogassam, még akkor is, ha a magatartásom félreérthető, és látszólag azt a benyomást kelti, hogy a rosszban támogatom. Nem. Az együttérzésről támogatom, és majd az élet egy adott pillanatában elmondom neki is, hogy nem azt jelenti, tehát minden félreértés tisztázandó nem azt jelenti, hogy én szeretem őt, hogy egyet is értek azzal, amit csinál. De szeretem őt. A megnyilatkozásai ellenére is szeretem őt. Mert az Isten is szeret engem a megnyilatkozásaim ellenére. Úgyhogy fel se tudom fogni, és el se tudom gondolni, hogy miért. Olyan kifejezések vannak a Szentírásban az Isten és ember viszonyáról, amelyek az embert megtorpanásra késztetik, és egyszerűen nem is tudunk szólni, hogy igen, engem lehet szeretni, hát hogyan és miként. Szóval, hogyha valaki a Krisztus szeretetének adósa, akkor tud így viseltetni mások iránt, és erre van szükségünk. Ennek a szomjúságától szenvedünk, ennek a szükség érzetétől szenvedünk. Mert ha egy gyermek hazamegy, akkor számít a szülő együttérzésére és támogatására. Nem egyszer jött haza a mi gyerekünk is úgy, hogy rosszat tett. Hát nem bántottuk érte. Eljött annak az ideje, amikor megbeszéltük vele, de amikor láttuk, hogy a saját tette felett a kétségbeesés lesz úrrá rajta, akkor nyilván az együttérzésünket kellett elsőbben kifejezni, és majd jóval később, amikor már megmelegedett és lenyugodott, és amikor már érezte a testvéri közösség vagy a szülői szeretet biztonság érzetét, akkor jött el annak az ideje, hogy bizonyos dolgokat megbeszéljünk vele. Mi következik, abból veti fel ez az ige szakasz azt a kérdést is, hogy Krisztus a gyülekezet ura. Itt Pál sorra veszi a gyülekezet életének azokat a jelenségeit, amelyeket Krisztus az egység, a közösség munkálására adott. Hiányuk a gyülekezeti élet egységét veszélyezteti. Látom, hogy nagyon elszaladt az idő, ezért csak felsorolnám. Vigasztaló intés. Ez cselekvés másokért. Nem kioktatás, az elbotlottat az Isten jelenlétébe emeli. Ez ennek az alaptartalma. Bátorítás. Szeretetből, jó akaratból fakad, bizalmat építő megnyilatkozás a másik lényében. Közösség lélekben. És itt szeretnék még a rendelkezésre álló időben egy picit időzni, aztán majd megyünk tovább, amennyire időnk van, de ez a fogalom, ez számomra az újdonság erejével hat, és azért gondoltam, hogy itt megállnánk. És ez összefügg a bizonságtevésünkkel, és összefügg sok mindennel, a keresztény magatartásunkkal.
Azt mondja Péter apostol második levelében a Biblia, hogy mi isteni természet részeseivé leszünk. És azok által ugyanis, amit az Isten nékünk adott, és amivel megajándékozott. Az itt szereplő szó a koinónia, közösség, és nem azt jelenti, hogy nekem isteni természetem lesz, hanem azt jelenti, hogy isteni természettel közösségbe kerülök, hogy az Istennel szövetséges társi viszony alakul ki, ami több a szövetség leszűkített értelménél, hanem azt jelenti, hogy én élet közösségbe kerülök valakivel. Sokáig olyan elméleti kérdés volt számomra Krisztusban lenni. Olyan jól hangzik, szépen hangzik, olyan kicsit elvont is, mindaddig, amíg rá nem érzünk az ízére. Mert Krisztusban lenni azt jelenti éppen, azt jelenti, hogy Krisztussal közösségben lenni, beszélgetni vele, imádkozni hozzá, megvárni, amíg szól az imádság kapcsán, az ígét úgy olvasni, hogy abból az ő személyes szava, személyes szeretete és kérlelése hangzik felém. Közösség a szó legvalóságosabb értelmében, és amikor Krisztussal közösségbe kerülök, akkor szükségszerű következménye ennek az, hogy a másikkal is közösségbe kerülök. Mert nem lehetek haragban azzal a másikkal, aki Krisztussal közösségben van, miközben én is Krisztussal közösségben vagyok. Hogy néz az ki, hogy van egy közös nevező, a Krisztusban való közösség, és mi, akik mindketten igényt tartunk arra, egymással viszont nem vagyunk közösségben. Ez elképzelhetetlen. És éppen ezért kerül itt is elő, hogy a közösség, az egymással való közösség, a Krisztussal való közösségből táplálkozik. És ez nem elméleti ismeretekre való hivatkozás. Miközben én elméleti ismeretekre hivatkozom, és úgymond az igazság védelmezőjévé válok, az igazság nagyon is verhetem a másikat. De nekem igazam van. De ha én az igazságot, úgymond az elméleti igazságot is a másik irányában szeretet, az együttérzés hiányában képviselem, ezzel kárt csinálok. Viszont a Krisztussal közösségben vagyok. Az önfeláldozó Krisztus szeretete majd képessé tesz engem arra, a bennem lakozó Krisztus szeretete, hogy úgy viszonyuljak a másokhoz, másikhoz, hogy szeretném, hogy a másik viszonyuljon hozzám. És ennek az ige szakasznak, talán előre bocsátva azt mondanám még el, hogy ennek az ige szakasznak az elméleti lezárása, de mégis gyakorlati kicsengésekkel társuló lezárása, a második fejezet 5. versétől kezdődik, ahol a mind halálig engedelmes Krisztus példáját vázolja fel az apostol. És azt mondja, az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. Itt az indulat szót én a magam részéről kihagynám, mert félreérthető legalábbis a mi magyar nyelvünkben. Itt az az érzület, az a gondolkodásmód, az a lelki nyitottság és készség legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban, aki nem élt vissza azzal, nem használta ki a maga előnyéről, hogy az Istennel egyenlő, hanem magát megalázta. Emberi kapcsolatokban ez a járható út. Alázd meg magad. Hogy a másik érezze, hogy most nem fölülről óriási bölcsességeket rázúdítva akarsz neki segíteni, amiben akár bele is rokkan, hanem alázd meg magad. Éreztesd a másikkal azt, hogy társa vagy, hogy számíthat rád. És amikor azt mondja itt ugyanebben a szakaszban, ne nézze ki a maga hasznát. Ne használja ki a maga helyzetét a másik rovására, vagy a maga előnyére. Ezek közösséget teremtő tényezők. Egyszer egy prédikátor értekezleten vettem részt Friedensau-ban, Egervári testvér is volt, ott egy Osterwald nevű valaki tartott ott eladás sorozatot, és ott találkoztunk egy modern kifejezéssel, aminek nagyon is biblikus tartalma van, ez az azonosulás. Az egyik történet úgy szólt, hogy valamilyen lepukkant városrészbe költözött egy család csak azért, hogy segítsen az ott élőkön, és egy nagyon gyenge minőségű házba költöztek, és a többiek, akik ugye régóta ott laktak, az idegen testet ki akarták vetni maguk közül, rendre betörték a ház ablakát, stb. Bosszúságokat okoztak, ezek az emberek ott maradtak. És egy bizonyos idő után, amikor már többszörösen tapasztalták az ott élők, hogy az meglehetősen barátságtalan megnyilatkozásukra nem durva reakció a válasz, befogadták őket.
és tudták elfogadni és elhinni azt, amit ez a család, aki közösséget vállalt velük, képviselt. És úgy gondolom, két ember kapcsolatában és emberi közösségekben, emberi kapcsolatok szintjén ennek a bizalomnak a megteremtése, a szeretet, feltétlen szeretet kinyilvánítása az elsődleges feladat. Mert ha ez a közeg, a feltétlen szeretet kinyilvánítása nyomában megszülető, sajátos lelki közeg megvalósul, akkor mindent elmondhatok. Akkor minden területen segíthetek. Akkor a kificamodott tagot, amik önben fájdalommal jár, is helyre tehetem. És úgy gondolom, hogy egy testvéri közösség, amelyik bajok között él, amely olykor belső egyenetlenséget is el kell szenvedjen, teljes erejével azon kell fáradozzon, hogy az egy érzület, az egy lelkület, a Krisztusban való elrejtettség lelki közössége legyen domináns és uralkodó a közösségben. És ebben a közösségben öröm lesz élni, ebben a közösségben öröm lesz jönni. Ez a közösség arról lesz híres a kívülvalók szemében, nézzétek, hogy szeretik egymást. Mi szenvedünk ettől, ennek a hiányától sokszor, a kívülvalók pedig nem tudják, hogy mit évők legyenek, mert látják az elméleti igazság tisztaságát, de azt a melegséget még nem érzik, amire különben vágyakoznak. És úgy gondolom, hogy ezen a területen van tennivalónk. Olvassuk el magunknak, mi nem tudtunk a végére érni, olvassuk el magunknak ezeket a nagyon bölcs és igen meleg testvéri szeretettől áthatott szavakat. Mert azt mondja Pál apostol itt, hogy teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egyérzésben, egyazon indulattal lévén, semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, és ezzel zárnám, hanem alázatosan, egymást különnek tartván ti magatoknál. Ha ez megvalósul, ez a menny kapuja lesz. Ez a menny előízét fogja sugározni, közvetíteni, és öröm lesz ide betérni. A Jóisten adja meg kegyelméből, hogy minden élethelyzetben, váratlan élethelyzetekben is, ami spontán reakciónk, a hitolvasottaknak megfelelő legyen, egy érzülettel, egy indulattal, egy azon szeretetből fakadóan, egymást különnek tartván ti magatoknál viseltessetek a másik felé. Ezt adja meg kegyelemből Isten nékünk. Amen. Urunk Istenünk, édesatyánk, köszönjük a meleg szeretet szavait. Köszönjük, hogy nem kárhoztatsz, nem szítsz, hanem a szeretet áldott érintésével akarsz a mi szívünkben bizalmat ébreszteni, hogy amikor már érezzük a te feltétlen szeretetednek ezt a semmihez nem hasonlítható belső biztonságérzetét, akkor mondhasd el nekünk, hogy hol van még az életünkben korrigálni való, hol kell még igazodni a te szavadhoz. Köszönjük Istenünk, hogy erre akarsz bennünket megtanítani az egymáshoz való viszonyulásunkban is. Urunk, segíts nékünk, nékünk, akik minden pillanatban a te szeretetednek, a te kegyelmednek az áldásaiból élünk, akik rá vagyunk szorulva a te mentő, szabadító szeretetedre, ó segíts, Urunk Istenünk, hogy ne éljünk vissza ezekkel a kiváltságokkal, hanem elsősorban azt az önfeláldozó, a másik hibáira, problémáira nem tekintő szeretetet gyakoroljuk, hiszen ezt várjuk tőled is. Urunk, add, hogy ez a gyülekezet egyre többet és többet tanuljon a te példádból. Segíts nékünk, hogy ebben a közegben, a testvéri szeretetnek ebben a benső melegében egyre jobban épülhessen a mi lelki házunk is. Vagy tudnánk egymástól is tanulni szeretetet, vagy tudnánk egymás példaadásából is erőt, bátorítást, támogatást meríteni. Urunk, segíts kérünk, hogy minden élethelyzetben a Krisztus evangéliumához méltó módon viseljük magunkat, hogy meglássák a kívülvalók, hogy mi Krisztusi szeretettel szeretjük egymást. Amen.

0: feel a little strange being asked to speak here.
1: Kicsit furcsán érzem magam, hogy arra lettem felkérve, hogy itt beszéljek.
0: I'm really not a preacher.
1: Nem vagyok lelkész.
0: And I can't present to you a powerful sermon.
1: Nem biztos, hogy tudok egy hatalmas igehirdetést tartani.
0: I think when someone comes from far away, sometimes one looks that maybe this person has something special that we don't have.
1: Lehet, hogy úgy tűnhet néha, hogyha valaki messziről jött ember, akkor van neki valami különös hatalma, üzenete, amit közölhet.
0: That happens in other settings too, even, well, I could mention my dad, who was a surgeon for many years.
1: Ez persze más körülmények között is előfordulhat. Például említhetném édesapámat, aki sebész volt sok éven keresztül.
0: He said that in the circle of surgeons, one of the things that they said was, what is it that makes for a real expert on a certain area of surgery that could speak with real authority to a group of surgeons?
1: A sebészi körökben az a mondás volt, az a kérdés volt, hogy vajon mit tesz egy sebészt olyanná, olyan hatalmassá, olyan nagyjá, hogy bizonyos szakterületről hatalommal tudna beszélni.
0: And the answer was, he's a surgeon just like any of the other ones, but he's from 5,000 miles, 5,000 kilometers away.
1: És azt mondták egymásnak, hogy hát csak egy dolog szükséges hozzá, ugyanolyan sebész, mint a többi, csak egyet szükséges, hogy legalább 5,000 mérföld távolságból érkezzen.
0: And so maybe because I've originally come from 8,000 or more kilometers away, people look like to me for something. But I'm a believer just like all of you.
1: Aztán lehet velem is így van, mivel én több mint 8,000 mérföld távolságból érkeztem. Lehet, hogy néhány ember engem is úgy néz, mint azokat a sebészt, azt a sebészt, de én is csak egy egyszerű hívő vagyok, mint ti magatok.
0: I was thinking of a little story for children. Often in North America, we have a little section for children that where we tell a story for them.
1: You want to talk to
0: I was
1: no problem,
0: to.
1: Because they have the same as well. So, azt szeretnénk, hogy a gyermekek jönnek az első sorokba, hogy szoktuk máskor is.
0: My son told me, you know, here we don't have many children, but there's a few. Not
1: szoktak
0: many.
1: Mindig, yeah. They come, no problem. That's a habit of us as well.
0: Okay. Yeah. My son and my daughter are here, but they're too big. They'd be ashamed to come when you say, you know.
1: Az én fiam és az én lányom is itt vannak, de talán már túl nagyok ahhoz, hogy előre jöjjenek.
0: There's a certain age where they start feeling a little ashamed to.
1: Bizonyos kortól kezdve picikét már kellemetlen érzik a gyerekek, hogy előre jöjjenek. How old are you?
0: 14 years old, 9 years old.
1: 14 évesek, 9 évesek.
0: This is from a little story about a family that I have known for a number of years from over in North America.
1: Ez a történet, amit veletek meg szeretnék ma osztani, ez egy családról szól, akiket már régóta ismerek, még onnan, ahonnan származom, Észak-Amerikából.
0: Now, this was a Christian family, an Adventist family, like people, many people here are.
1: Ez egy keresztény család, egy adventista család, ugyanúgy, ahogy sok család itt.
0: And, you know, Adventist families, we like to see ourselves as really doing well, as being kind and good people.
1: Tudjátok, hogy az adventista családok, azok szeretnék magukat olyanná tenni, hogy jól viselkednek és kedvesek a többi emberhez.
0: And also that we're careful about what we eat, our diet.
1: És persze abban is gondosak voltak, hogy mit esznek, mivel táplálkoznak.
0: And so this father and kids were gathered around the table.
1: Szóval ez a családban, ebben a családban az édesapa összegyűlt a gyermekével együtt az étkező asztal körül.
0: The mother wasn't right there at the table. She was watching how things were going at the table and taking care of other things.
1: Az anya éppen nem ült le az asztalhoz, figyelte, hogy mi történik, és más dolgokról kellett éppen gondoskodnia.
0: Now, this father was very careful because he was not only an Adventist, he was also a worker at a health institute.
1: Ez az apa nagyon-nagyon óvatos volt, hiszen nem csak, hogy adventista volt, hanem ráadásul egy ilyen egészségközpontban dolgozott.
0: So he was very careful about what food the family ate, what food he ate.
1: Szóval nagyon-nagyon figyelt arra, hogy ő maga, illetve családja mit eszik.
0: And so he saw something that looked new on the table.
1: Aztán észrevette, hogy valami új dolog van, újdonság van az asztalon.
0: And he took the bottle and smelled it a little.
1: Fölemelte az üveget, beleszagolt, hogy mi lehet ez.
0: And he thought, well, it does smell a little bit like something that I've tried before.
1: Azt mondta, ez valami hasonlít ennek az illata valami ez, amit már ő maga is korábban kipróbált, ismerte mi ez.
0: It looked like a paste, a very thick paste that had lumps. It was kind of solid.
1: Úgy tűnt, mint egy ilyen nagyon-nagyon sűrű kenőcs, vagy hát, hogy mondják, ez paszta, szóval, hogy igen, pástétom, köszönöm szépen.
0: And so he could shake the bottle and a lump came out on his hand.
1: Szóval picikét így megkavarta a pástétomot, és egy, a lump az micsoda?
0: Egy bárány?
1: Ez nem hiszem. Ez valami kis állat jött elő, igen.
0: Yeah, we haven't said what it is.
1: Nem tudtam megmondani, mi az.
0: And he looked at his wife and he said, "What is this?"
1: Az apa ránézett arra, mint följött, és akkor kérdezte az anyától, a feleségétől, mi ez?
0: Now, you know, she was as being a part of this institute, she was also careful in making good food always and healthful food.
1: Emlékezzetek, amit mondtam, hogy ugye ennek az egészségközpontnak volt a dolgozó, úgyhogy nagyon fontos oda számára, hogy minden egészséges legyen, ami az asztalon található.
0: And I don't know that she was so happy with that kind of doubting question.
1: Úgyhogy a feleség is, mi ott dolgozott, nem gondolnám, hogy nagyon boldoggá tette ez a kérdés, hogy így kétségbe vonták, hogy mit tesz az asztalra.
0: And she didn't answer right away.
1: Úgyhogy a feleség nem is válaszolt azonnal a kérdésére a férjének.
0: And the father looked at it, smelled it again, he said, "What is it? You must have made it. What is it? What's it from?"
1: So az apa még egyszer megnézte tüzetesen, ismét megszagolta, aztán kérdezte a feleségét, hát mi ez? Hát végül is te készítetted. Miből van ez?
0: And so the mother of the household said, "You know, do you think that we're going to serve poison here in our house that follows health principles?"
1: A háziasszony megkérdezte a férjétől, hogy azt gondolod, hogy mérget teszek az élet, az ételben, amikor mi követjük az egészségügyi alapelveket.
0: The father still wasn't content.
1: Az apa még mindig nem volt meggyőzve.
0: And he decided to keep that there in his hand until he found out just what was in it.
1: És elhatározta, hogy addig nem teszi le a kezéből, amíg nem tudja megmondani, nem tudja meg, hogy mi az, ami a kezében van.
0: And so he asked again, "I'd like to know what's in this."
1: Ugye megkérdezte újra a feleségét, tényleg szeretném tudni szeretném, hogy mi az is itt tartotta a kezében.
0: And there was no answer.
1: És hát nem volt válasz.
0: And finally when he insisted enough, when he insisted more asking the question again.
1: És amikor ő újra ezt kérdezte újra és újra, nagyon tudakozódott.
0: She said, "You know, that's from sesame. You've had it before. Sesame,
1: yeah. Ez a szezámmag. Korábban is volt már ilyen. Szezámmagból készült.
0: Well, finally he was willing to put it on his plate.
1: Hát végül is aztán eldöntötte, hogy visszateszi akkor a tányérjára.
0: But the curious follow-up on all of this is that he wasn't too happy that she got after him saying, "Do you think I'm serving you poison?"
1: De aztán ez a kíváncsi kérdés azt eredményezte, hogy utána ment a felesége, és hát benne dolgozott ez, hogy azt gondolt, hogy meg akarom mérgezni a családot.
0: And you know, it made kind of a cold feeling for later on that morning.
1: És hát ez a párbeszéd, ami történt az étkezőasztal körül, ez bizonyos feszültséget támasztott a felek között az reggelen és utána is.
0: You know, Adventist families do they get along just perfectly well?
1: Tudjátok, hát az adventista családokra az jellemző, hogy tökéletes ségben élnek, és hát úgy jönnek ki egymással, hogy soha semmi surlódás nincsen.
0: For the rest of that morning, what happened was the father that I know, he was there working and staying very quiet, working, scrubbing the floor and doing other things.
1: Szóval az lett az eredménye, hogy azon a délelőttön az apa nem nagyon szólalt meg, hanem belemélyedt a munkájába, tisztította a padlózatot.
0: And the mother was doing other household duties, and she was very quiet.
1: Az anyára is ez volt jelző, valami más csinál, de ő se szólalt meg. Mind a ketten nagyon csöndesek voltak.
0: And it took till several hours later, finally, father was thinking, you know, I should apologize.
1: És néhány órának kellett eltennie ahhoz, hogy az apa végül is eldöntse magában, hogy hát bocsánatot kéne kérnem.
0: But it didn't happen very quickly.
1: De az eltelés után sem történt nagyon gyorsan a bocsánatkérés.
0: It took quite a while to... Until finally, when something else came up, he said, "You know, I'm sorry."
1: Szóval végül is hosszabb idő után valami másnak az ürügyén, aztán oda került, ezt mondta a feleségnek, hogy bocsáss meg, kérlek.
0: And the mother of the family said she was sorry she had spoken a bit quickly, and so she said she was sorry too.
1: És az anya is elnézést kért azért, hogy túlságosan gyorsan válaszolt vissza.
0: Now, this little story hopefully can teach us something.
1: Ez a kis történet remélhetőleg tanít valamit nekünk.
0: Who do you think was wrong?
1: Mit gondolt a gyerekek, hogy ki hibázott ebben a történetben? Kinek nem volt igaza?
0: People had hard feelings, kind of bad feelings.
1: Ezek az embereknek lehetnek rossz érzéseik, kellemetlen érzéseik egymás iránt.
0: Why did that happen?
1: Miért történt az?
0: I see my daughter smiling.
1: Látom a lányom mosolyog.
0: Well, what could have happened that wouldn't have made bad feelings? What could have been the way of?
1: Szerintetek hogyan kellett volna történnie, hogy elkerülhessük ezt a rossz fejleményt? Hogy hogyan kellett volna másképpen csinálni?
0: Well, I don't see our kids saying anything.
1: Nem látom, hogy valamit mondanátok, válaszolnátok, kedves gyerekek.
0: You know, it really takes some thinking to make for peace.
1: Tudjátok, ahhoz, hogy békesség legyen, béke legyen, ahhoz gondolkodni kell.
0: We have to watch what comes out of our mouth.
1: Nem csak gondolkodnunk kell, hanem figyelnünk kell arra is, hogy mit engedünk meg, hogy a szánkon kijöjjön.
0: Not just what goes into our mouth.
1: Nem csak az a fontos, hogy mi jön be a szánkon, az is nagyon fontos, hogy mi jön ki a szánkon.
0: And those of us that are very health conscious tend to worry only about what goes into our mouth.
1: Tudjátok, hogy azok, akik nagyon-nagyon figyelnek oda, hogy nagyon-nagyon tudatosak, hogy mit engednek be a szájukon, nem annyira tudatosak, hogy mit engednek ki.
0: Every family, you could say it's a kingdom. There's a kingdom, there's an order, a getting along system that we have.
1: Minden egyes család önmagában egy kicsike kis királyság, mindegyiknek van egy rendje, ahogyan működik.
0: And it makes a difference what you say and what you do for everyone else to be at peace and happy.
1: És nagyon függ, nagyon sok függ azon, az igazi különbség, hogy rajtatok, hogy mit mondotok, mert attól nagyon függ, hogy a családtagok boldogok-e vagy nem.
0: Okay, well, you can all go back to your seats.
1: Köszönöm, most már visszamehetek a helyetekre.
0: We want to talk for a while about something kind of related about the kingdom, a kingdom.
1: Amiről beszélni akarok, az is valamiképpen összefüggésben van egy királysággal.
0: I and a number of others, some of them, in fact, I see people that have worked at ELEC.
1: Én is, meg hát itt a körülöttünk ülők között is vannak néhányak, látom azokat, akik szintén velem együtt ELEC-en dolgoznak.
0: Lehel, Magdi are here.
1: So Lehel, Magdi, Sabina.
0: Maybe there are others that I haven't seen. And we look for our pattern in this work. We look to Jesus' work. We like to do that.
1: Amikor ebben a munkában vagyunk fogadósak, akkor voltaképpen mi Jézus munkáját szeretnénk végezni, oda beilleszkedve.
0: And I think it's really worthwhile for us to look at what did Jesus present to mankind.
1: ahhoz, hogy ezt megtehessük, ahhoz meg kell értenünk, meg kell vizsgálnunk, hogy Jézus Krisztus maga mit mutat be az emberiségnek.
0: Those of you that have your Bible here may want to look along with me.
1: Akinek a Bibliája vele van, az nézze velem együtt.
0: I feel kind of ashamed that here I've been in Hungary for over a year and I still don't speak Hungarian.
1: Valamelyest szégyellem magam, hogy most már egy éve itt vagyok Magyarországon, és még nem tudok magyarul beszélni.
0: All I can say is that Hungarians have to be the most intelligent people on earth.
1: Azt kéne mondanom, hogy valószínűleg magyarok a legintelligensebb emberek az egész világon.
0: Their language seems to be the most difficult.
1: Mert a legbonyolultabb nyelvet tudják beszélni.
0: I've enjoyed speaking Spanish and French and German.
1: Hát örülök, hogy tudok spanyolul, franciául, németül.
0: But Hungarian is otherworldly, it's beyond everything else.
1: De a magyar az valami más, mindenen túl.
0: Maybe it's the language of heaven, I don't know.
1: Lehet, hogy ez a mennynek a nyelve, nem tudom.
0: I'll need an eternity to learn it, I think.
1: Lehet, hogy egy örökké valóság kell mindenkinek, hogy megtanulja.
0: Okay. Matthew, let's start with Matthew 4.
1: Kezdjük Máté evangélium a 4. fejezetével.
0: The message that Jesus brings is presented very clearly.
1: Az, amit Jézus, ami üzenetet hoz, az nagyon tisztán jelenik itt meg ebben a szakaszban.
0: Verse 17 of chapter 4.
1: A 4. fejezet 17. versétől.
0: Jesus says he began preaching, repent.
1: Ettől fogva kezdte Jézus prédikálni és azt mondani, térjetek meg.
0: For the kingdom of heaven is at hand. The kingdom of heaven is near.
1: Mert a mennyország, a menny királyság az közel van.
0: And that's exactly what he did.
1: Ez volt pontosan, amit ő tett is.
0: And when we look a little further, verse 23.
1: És amikor a 23. vershez.
0: It says that he was teaching in the synagogues.
1: Azt mondja, tanított a zsinagógákban.
0: He was preaching the gospel of the kingdom.
1: Hirdette az Isten országának evangéliumát.
0: And it adds another point there. He was healing all manner of sickness.
1: És itt is olvassuk, és gyógyítva a nép között minden betegséget, minden erőtlenséget.
0: Now, remember the first time it said that he preached, repent, the kingdom of heaven is at hand.
1: Emlékezzetek, az első alkalommal azt prédikálta, térjetek meg, mert a mennyek királysága közel van.
0: So, it looks like the center of what he brought had to do with a kingdom, and it's called the kingdom of heaven.
1: Úgy tűnik, hogy annak a középpontja, amit hozott, az a mennyek királysága.
0: Now, when he actually started to work, started to teach and do things, it then adds that he healed all kinds of sicknesses in verse 23.
1: És amikor valójában elkezdett dolgozni, munkálkodni, akkor kerül hozzá az, hogy a prédikáción túl gyógyított is.
0: And it's interesting when we look in verse 24.
1: És érdekes, amikor megnézzük a 24-es verset.
0: The thing that made the big impression, the fame of Jesus.
1: Az a dolog, ami egy nagy benyomást és hírnevet hozott Jézusnak, az.
0: Well, we can read it there. His fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with.
1: És elterjedt az ő híre, és hozzávitték mindazokat, akik rosszul voltak, különféle betegségben és kínokban sínlődőket.
0: So, it looks like what caught people's attention way more than the kingdom of heaven was that he healed people that were sick.
1: Tehát úgy tűnik, mintha nem az oszta volna neki a hírnevét, hogy a mennyországról prédikált, hanem az, hogy meggyógyította a betegeket.
0: And we have to admit, that is pretty impressive when people that are sick get well.
1: És hát be kell vallanunk, hogy az nagyon-nagyon impozáns, nagyon-nagyon nagy benyomás kelt, amikor beteg emberek meggyógyulnak.
0: Work in this kind of work, dealing with sick people.
1: Ebben a féle munkában dolgozva, beteg embereket gyógyítva.
0: And we'll talk more about that in the afternoon.
1: Fogunk többet beszélni erről majd a délutáni órán.
0: But I would like to take a little bit of time this morning talking about the first and I think the main point of what Jesus was presenting, which was what is about the kingdom of heaven.
1: De először most délelőtt én az első dologról szeretnék inkább beszélni. Mit jelent az, miért beszél arról, hogy a mennyek királysága?
0: And in doing this, I don't want you to think that I have final answers, I just want to present you a few thoughts that I think are in the scriptures about this.
1: És miközben ezt megteszem, nem szeretném, hogyha bárki azt gondolná, hogy végső válaszaim vannak. Szeretnék gondolatokat megosztani veletek.
0: I think many of us think that we know what is meant by the kingdom of heaven when we read it here.
1: Azt gondolom, hogy sokan úgy vélekedünk, hogy tudjuk, hogy mit jelent az, hogy a mennyek királysága.
0: But people can hear things and hear them week after week and year after year and think they understand it all and actually be missing some important facts.
1: De valójában az van, hogy az emberek heteken, éveken keresztül hallhatják ugyanazt, és azt gondoljuk, hogy értik, de közben kimaradnak lényeges dolgok a megértésből.
0: In the years and centuries after Jesus presented this, the whole tremendous millions of people thought that they really knew what Jesus was presenting, and for centuries they taught, and yet they didn't realize they had wandered a long way from what he taught.
1: Jézus után éveken, évszázadokon keresztül beszéltek a mennyek királyságáról, és azt gondolták, hogy érték, miről van szó, de az évek folyamán nagyon messzire kerültünk az eredeti jelentéstől, amit Jézus szeretett volna.
0: And so, I think it's important for us. We think we know a whole lot about the kingdom of heaven. I think it's very important for us to go back and see if what it says about the kingdom of heaven.
1: És ez ránk is vonatkozik, hogy esetleg érteni véljük, hogy mi a mennyek királysága, de nagyon fontos, hogy visszamenjünk az eredetihez, megnézzük, hogy ez mit jelent.
0: Now, when you do this, maybe we should take a look a little earlier in the same book.
1: Ahhoz, hogy ezt megtegyük, érdemes egy kicsit visszalapozni Máté evangéliumában, az ugyanabban az evangéliumban.
0: And this is in John the Baptist presenting the same message.
1: Itt olvashatjuk, amikor alámerítő János bemutatja ugyanezt az üzenetet.
0: Chapter 3.
1: A harmadik fejezetben.
0: Second verse.
1: Második versében.
0: This is John the Baptist. What he was saying in his preaching was, "Repent, ye, for the kingdom of heaven is at hand."
1: Ez itt alámerítő János, aki mondja, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.
0: Now it's interesting. The words are pretty much exactly the same as what Jesus preached.
1: Érdekes, hogy alámerítő János szavai nagyon hasonlóak, ugyanazok, mint amit Jézus prédikál.
0: Now, if we read on further about what John preached.
1: Hogyha tovább olvasuk, hogy János miről prédikált.
0: Or actually before preaching, it says he was out of the cities, he was in desert places, you know, wilderness places.
1: Pontosabban, hogyha elolvasom még azt is, amit előtte történt, azt látjuk, hogy ő a városon kívül lakott, pusztában élt.
0: And one could ask, what's the significance of that?
1: Valaki megkérdezte, mi a jelentősége annak, hogy János nem a városban élt?
0: Well, one thing that comes to me is, in the modern world, and even back then, there were lots of distractions in the cities.
1: Nekem az egyik válaszom az, hogy a modern világban, de még abban az időben is, amikor János élt, nagyon sok zavaró dolog van a városokban.
0: In the modern world, the distractions are way more.
1: A mai modern világban sokkal több ilyen zavaró dolog van, mint ami akkor volt.
0: It's hard to actually get away from the distractions, whether you're in the city or in the country. Here, the country gives you distractions as much.
1: Azt lehet mondani, hogy a városban szinte nagyon-nagyon nehéz távol kerülni ezekből a zavaró dolgoktól, sőt, most már a vidéken is zavaró dolgok vannak.
0: One can be in the center of study that one's asked for God to teach us, and the cell phone goes off.
1: Éppen benne lehetsz a legmélyebb biblia tanulmányozásban, és a mobiltelefonod megszólal.
0: It's as though the telephone takes total dominance over everything else in life.
1: Azt lehet mondani, hogy már ezek az intelligens, vagy akármilyen mobiltelefonok teljesen dominálják az ember, uralják az emberek életét.
0: If we want to learn what God is teaching us about his kingdom, maybe we should set aside all the distractions for at least an hour or so.
1: Lehet, hogyha valóban meg akarjuk érteni, valóban, hogy az Isten királysága az miről szól, és mi a tanítás, akkor nekünk magunknak legalább egy órára teljes mértékben meg kell teremteni a feltételeket, kikapcsolni a zavaró körülményeket.
0: When you look at the details of what John presented them, he made clear that baptism was with real understanding of sin and sorrow for what has come into our life because of sin in us.
1: Amikor Jánosnak a prédikációját olvassuk, akkor megértjük az alámerítésnek az igazi jelentését, tanítását. Az pedig az, hogy a szívben szomorúság van, szembefordulás van a bűnök miatt, amiket elkövettünk.
0: And it tells us in the passages there in Matthew 3 that people confessed their sins. All the different Jews that came from the cities to listen to John, whether they were high level or low level, they were confessing their sins.
1: És azt olvashatjuk ebben a bibliai részletben, hogy Jánoshoz jöttek minden rendű és rangú emberek azért, hogy megvallják a bűneiket, akár magas pozícióban voltak, akár alacsony pozícióban voltak. Bűnvallomásért jöttek.
0: Now, these were religious people.
1: Ezek vallásos emberek voltak.
0: In fact, you could say they were very devoted.
1: Azt mondják, hogy ezek az emberek odaszánt emberek voltak, nagyon odaszánt emberek voltak.
0: And you had one group that would study in one way and believed one way.
1: Volt közöttük egy csoport például, amely egy bizonyos módon tanulmányozta az írásokat.
0: And another group who saw things a little differently, but studied very much.
1: És aztán ott volt egy másik csoport, akik másképpen látta a dolgokat, de ők is nagyon sokat tanulmányozták az írásokat.
0: And these two groups were in contention.
1: És ez a két csoport ellenségeskedésben, feszültségben voltak egymással.
0: And John's message was for each of these groups to confess, to change this way of thinking that is just that separating people.
1: És János üzenete mind a két csoporthoz szólt, valljátok meg a bűneiteket, és ezzel a feszültséget, ami a két csoport között van, ezzel lehet eltüntetni.
0: And as they did this, he baptized them.
1: És amint ezt mondta nekik, amint ezt tette, alá is merítette őket.
0: Baptism, a picture of cleaning oneself.
1: Az alámerítés az a megtisztulásnak a képe.
0: But he said that there would be another one coming who had a baptism that was much more than his.
1: De azt mondta, hogy majd valaki más jön el, akinek az alámerítése, akinek a keressége az sokkal többet jelent, mint az övé.
0: His baptism would actually be with God's spirit. And he says it would be with fire. I think representing the power of this new baptism.
1: Ő azt tanította, hogy ez a másik magasabb rendű alámerítés, ez a Szent Lélek által fog történni, és tűz hasonlatához tette. Azt gondolom azért a tűz hasonlatához, mert az az erő, az a hatalom, ami abban van, ezt tudja jelképezni.
0: And so of course he meant Jesus that was going to come soon, which and that actually happened.
1: És természetesen Jézusra gondolt, aki nagyon hamarosan fel is lépett.
0: So, I just want to give you some thoughts that I've had on this question. What really is meant by the kingdom of heaven that's presented here?
1: Tehát szeretnék néhány gondolatot megosztani ezzel a szakasszal kapcsolatban, hogy mit jelent valójában a mennyek országa, a mennyek királysága.
0: Well, the next thing that follows after the verses where we had read about Jesus telling us about the kingdom of heaven.
1: A következő részben, ami azután jön, amikor Jézus prédikált a mennyek királyságáról.
0: The next thing that happens is Jesus giving this lengthy presentation that's about the kingdom of heaven in chapters 5, 6 and 7.
1: Szóval Jézus abban a következő 5., 6. és 7. fejezetben leírt prédikációban hosszan beszél a mennyek királyságáról.
0: And the first thing that he says there is that blessed are the poor in spirit. Theirs is the kingdom of heaven.
1: Az első dolog, amit mondott, az a boldogok, akik lélekben, a lelkiekben szegények, mert övéki a mennyeknek királysága, övéki a mennyeknek országa.
0: Notice that it doesn't even say the poor in the sense of the world. Poor people in having little goods. No, it says poor in spirit.
1: Nem azt mondta, hogy azok, akik szegények a földi dolgokban, vagyontárgyakban, anyagiakban, hanem azt mondta, azok, akik szegények lelkiekben.
0: Well, are there any that are poor not rich, but poor in spirit.
1: Szóval van valaki, aki szegény lélekben.
0: I think that means that it's open to anyone that's willing to recognize they don't have much of spiritual life.
1: Azt gondolom, hogy ez a kijelent is azt jelentette, hogy ez nyitva áll mindenki számára, aki úgy gondolja magáról, hogy a lelki élete nem elég magas szinten van.
0: You don't have to be triumphant and victorious to lay hold of this promise.
1: Nem kell ahhoz dicsőségesnek, győzelmesnek lenni, hogy ezt az ígéretet megragadjuk.
0: In fact, the next verse tells us the ones that mourn, the ones that are sad.
1: Valójában a következő vers mondja el azt, hogy beszél azokról, akik gyászolnak, akik szomorúak.
0: They're going to be comforted.
1: És ők meg lesznek vigasztalva.
0: The ones that are meek, that are gentle, that don't take over in this earth. Later on, at the right time, God's going to make them the ones that inherit the earth.
1: Azok, akik szelidek, akik gyengédek, ők nem fogják elfoglalni a földet, hanem ők örökségül kapják majd.
0: Now, a related point here is that those who are rich, that really get along well in this world, have a problem.
1: Itt ez egy ehhez kapcsolódó pont az, hogy azok, akik ezen a világon gazdagok, sok mindenük van, azoknak problémájuk van ezen a világon.
0: I think it may be even in the same book of Matthew that it talks about those that are rich, that it's so difficult for them to get into the kingdom of heaven, it's like a camel going through the eye of a needle.
1: Később beszél róla itt Máténál, hogy milyen nehéz dolga van a gazdag embernek, hogy olyan nehéz neki bejutni a mennyeknek országába, mint a tevének átmenni a tűfokán.
0: Why is it that it's so easy for the poor in spirit and yet difficult for the ones that have things in this world?
1: Miért van az, hogy azoknak, akik lélekben szegények, könnyű, akik pedig anyagiakban gazdagok, nehéz ezen a világon?
0: I think it must have something to do with what our attention is on.
1: Valószínűleg azt gondolom, hogy azzal kell kapcsolatban lenni ennek, hogy mire irányítjuk a figyelmünket.
0: Maybe some of us think we're poor, but actually compared with many generations of mankind, we're actually not very poor.
1: Lehet, hogy néhányan azt gondolják, hogy ők szegények, de hogyha összehasonlítjuk az állapotokat nagyon sok korábbi nemzedéknek az anyagi állapotával, akkor ők nem szegények valójában.
0: We already mentioned how we're tied down by all the concerns and even cell phones.
1: Már most már beszéltem soha, még a szegények között is, ugye mennyi minden dolog van, még például mobiltelefon is.
0: We need a little bit of a divorce with this world.
1: Valamiféle kicsit szükség van arra, hogy elváljunk valamelyest ettől a világtól.
0: And attention to what God is trying to tell us.
1: És figyelni arra, hogy mit próbál Isten mondani a számunkra.
0: When you read a little further in the sermon that Jesus gave,
1: amikor tovább olvassuk a hegyi beszéden mondott prédikációt,
0: you find that he makes clear that he's not doing away with the previous commandments and righteousness.
1: Akkor ebben a prédikációban tisztán kijelenti azt, hogy ő nem törli el, nem szakít a korábbi parancsolatokkal, előírásokkal.
0: He says, till heaven and earth pass, there's not one tiny thing that's going to change in the commandments that God has given.
1: Azt mondta, hogy a menny és a föld elmúlhatnak, de az írásból, a törvényből egyetlen veszőcske sem fog elmozdulni.
0: Another thing that we find is that the one who enters into God's kingdom doesn't try and fight anymore against evil in the sense of trying to fight with evil doers in this earth.
1: Azt is megértjük, hogy azok, akik a mennyországba jutnak, azt mondja Jézus, hogy ők nem harcolnak a gonoszok ellen, abban az értelemben, hogy ők megpróbálnak harcolni, nem próbálkoznak a harccal.
0: If you want God's kingdom, you have to put it first, and then all the other necessities in our life will be taken care of.
1: Tehát, hogyha mennyországba akar kerülni valaki, akkor ezt előre teszi, az az első, és utána minden más megadatik nékünk.
0: You know, we think of the needs, just the basic needs that we have, of, you know, where we live and how we're going to get along for the next year and so on.
1: Amikor gondolkozunk az alapszükségleteinkről, például hol lakunk, vagy hogyan érjük meg majd a következő évet, vagy következő időszakot.
0: It's amazing how Jesus puts so strongly, seems impractical. He says, take no thought for your life, what you're going to eat and drink and so on.
1: Csodálatos dolog, hogy Jézus milyen könnyedén adja a tanácsot ebben a kérdésben. Azt mondja, ne gondolkozzatok, ne aggódjatok azon, hogy mit egyetek, mit ijatok, hol lakjatok, mit, miben öltözzetek.
0: This is in the next chapter, chapter 6.
1: Ez a hatodik fejezetben olvasható.
0: Verses 25 and on.
1: A 25. verstől.
0: And, you know, he directs their attention to plants, a beautiful lily flower. Grows spontaneously.
1: És a tanítása megerősítésű a természetből az hasonlatot, például a gyönyörű lilium, hogy hogyan nyílik ki, hogyan növekedik a földből.
0: And that beauty that it has, of course the lily doesn't plant any of that.
1: És a lilium, amilyen gyönyörűséggel, amilyen csodálatos megjelenéssel rendelkezik, ő nem tervez semmit, hogy olyan lesz.
0: A person could of course answer back to Jesus, well of course they can't think. We think, so we have to plan our lives.
1: Szóval valaki mondta, hogy persze, a lilium nem gondolkodik, de mi gondolkodunk, mi nekünk tervezni kell.
0: But Jesus' answer is that our thinking shouldn't be directed to how well we're going to do, how well we're going to look, all the things of this world.
1: De Jézus azt mondja, hogy a mi gondolkodásunkat nem arra kell használni, hogy hogyan nézzünk ki, hogy mit együnk, hogy mit ígyünk, ne az élet gondjaival foglalkozzunk.
0: He says these even the basic things of your dwelling, your food and so on. That's what the Gentiles seek after.
1: Azt mondja, ezeket az alapvető dolgokat, hogy hol éljünk meg, hogy mit együnk, ezekről a pogányok foglalkoznak.
0: That's the kingdom of this world.
1: Ennek a világnak a királysága foglalkozik ezzel.
0: Our heavenly Father knows that you need all these things.
1: És a mi mennyei Atyánk tudja, hogy milyen szükségleteink vannak.
0: And he says, verse 33.
1: És azt mondja a 33-as versben.
0: Seek first the kingdom of God and His righteousness.
1: Keressétek először Isten országát és az ő igazságát.
0: And all these things are going to be taken care of.
1: És ezek mind megadatnak nektek.
0: It sounds a little bit exaggerated, a bit too much.
1: Ez aztán egy kicsit, illetve nagyon túlzásnak hangzik a számunkra.
0: Verse 34.
1: 34-es vers. Azt is mondja, ne aggódjatok a holnap felől.
0: Can one really live like that?
1: Bárki tud így élni, hogy a holnap felől nem aggodalmaskodna?
0: I think the answer is that Jesus knows how much we tend to live just the opposite way.
1: Azt gondolom, az igazság az, hogy Jézus nagyon jól tudja, hogy mi mennyire hajlamosak vagyunk, hogy éppen ezzel ellentétes módon éljünk.
0: And so he wants to impress us with how different our lives should be than the average life that is all occupied with the things of this world.
1: És hogy mély benyomást akar tenni a gondolkodásunkra, hogy mennyire különböző, ettől különböző módon kellene élnünk, hogy nem e világnak a királysági gondolkodása szerint.
0: It makes me think of my dad.
1: Ez visszaemlékeztet engem erre édesapámra.
0: My dad, when he was convinced about something that he felt he needed to emphasize to his kids, he was very emphatic.
1: Very
0: emphatic. He knew how to make something state it very strongly.
1: Tehát amikor apukám valamit felismert, hogy az lenne a jó, akkor ő nagyon-nagyon erősen képviselte azt a családdal szemben.
0: I wish I could give a specific example, but when we would argue a bit against our father when he was trying to tell us how, you know, how you should work hard or whatever it was, when we would argue a bit against him, he would come back with an answer. that was stronger than his first statement.
1: Bárcsak mondhatnék egy példát, hogy hogy zajlott ez a családunkban, de úgy általánosabb azt lehet mondani, amikor úgy viszont érveltünk irányában, amikor mondott valamit, akkor ez azt eredményezte, hogy egy sokkal erősebb kijelentéssel, érveléssel, nyomatékkal jött vissza.
0: And I and sometimes my sisters would say, you don't really mean that.
1: És néha tényleg azt mondja neki, hogy én magam is, meg a nőtestvéreim is, hogy hát biztos, ezt ugye nem gondolt komolyan.
0: And his answer was, absolutely.
1: De hogy Isten, de nagyon-nagyon.
0: And you couldn't argue the point any further. There was just no point in it.
1: És onnantól kezdve nem volt több érvelés, pont.
0: And I think Jesus is making this clear to us, that we're protesting so that we can carry on with our lives in this world, the same that we've always done.
1: Szóval itt ebbe is azt látom, hogy Jézus elmondja, hogy mit szeretne, hogy hogyan kéne élnünk, de mi aztán így visszaválaszolunk neki, hogy de hát, és akkor erőssé teszi ezt a pontot, hogy azt mondja, hogy itt nincsen.
0: I see time is slipping away, so I really haven't even gotten to what I think is the heart of this new kingdom, the kingdom of heaven.
1: Látom, hogy az idő nagyon gyorsan megy el, és még mindig nem értem oda, hogy mi a szíve a mennyek királyságának, üzenetének.
0: And a very key point is that this kingdom is not seen here.
1: És egy kulcsfontosságú kijelentés, hogy ez a királyság, ez az ország nem látható itt.
0: But there's another point, and that is the kingdom actually is real right now.
1: De van egy másik pont, hogy ez a királyság, ez egy valós királyság, most egy valós.
0: There's a tendency for us to read, when we see the kingdom of heaven, to think that it's talking about way in the future when Jesus comes.
1: Hajlamos vagyunk arra, hogy amikor a mennyek királyságról olvasunk, akkor úgy arra gondoljunk, hogy az majd akkor jön, amikor Jézus visszajön.
0: But right there, the very first verse that we read about the kingdom of heaven, the poor in spirit have the kingdom of heaven.
1: Mindjárt ott a szövegben olvassuk, hogy a lelkiekben szegények, azonnal ott olvassuk, hogy azok, a mennyek országa.
0: Even that tells us something, because it doesn't say the poor in spirit will get the kingdom of heaven.
1: Ez mond nekünk valamit, hiszen nem arról beszél, hogy a lelkiekben szegények majd megkapják a mennyek országát, hanem övéké.
0: It's a reality now.
1: Egy valóság most.
0: When Jesus talked to Nicodemus, he made clear that there is a prerequisite. There's something that has to come before you become aware of the kingdom of heaven.
1: Amikor Jézus Nikodémusszal beszélgetett, akkor világossá tette, hogy van egy előfeltétele annak, hogy valósággá váljon a mennyek királysága valaki számára.
0: He said, unless you're born again, you can't see the kingdom of heaven.
1: Azt mondta, amíg nem születsz újra, akkor nem láthatod meg addig a mennyek országát.
0: There actually has to be a new birth, a new person start in us before we can become aware of the kingdom of heaven.
1: Egy új születésnek, egy új személyiségnek kell születnie bennünk ahhoz, hogy megláthassuk a mennyek királyságát.
0: This kingdom that God has as a present reality doesn't come by observation, it tells us in Luke.
1: Azt mondja Lukás, hogy ez a királyság, amit Isten alapított, ez nem vizsgálat alapján jön hozzánk.
0: And we don't have time to go much further, but what's happening now is those that accept God's invitation into the kingdom, those that are born again, in a way are like spies. They're people that live in a different world frame than the world around them.
1: Tehát azok, akik elfogadják Istennek a hívását és befogadják a szívükbe, azokat az hasonlóan, mint hogyha egy ilyen más világban, egy más országban élő kémek lennének, akik tudják, hogy van egy ország, ami az övéké.
0: Our allegiance, our frame of reference is totally different, just like a group of spies in a country, and we're in a foreign country.
1: A mi vallásunk, a mi hitünk, ez teljesen különleges, és teljesen olyannak tesz bennünket, mint hogyha egy csoport nem lenne, egy idegen.

0: Hebrews chapter 12.
1: 12. fejezete a zsidókhoz írt levélnek.
0: And the kingdom of heaven here is presented in contrast, but not in contrast to the kingdom of this world.
1: Ebben a részben is a mennyek királyságát valamivel szemben, valamivel ellentétben mutatja be, de nem a világ királyságaival.
0: Instead, it's presented in contrast to God's work in the time of Moses at Sinai.
1: Hanem egy olyan kontrasztot, egy olyan ellentétet állít, hogy a mennyek országa hasonlítva, ellentétben hasonlítva a Mózes idejében lévő királysága.
0: Starting in Hebrews 12:18.
1: A 12. fejezet 18-as versétől
0: tells us that we who have come to understand about this kingdom that we don't see but it's more real than what we see.
1: Kezd arról beszélni, hogy mi, akik megértettük ezt a királyságot, ezt a lelki királyságot, ami szemben nem látható.
0: It says we haven't come to that mountain that it says could be touched. But it was a mountain that burned with fire, you know, God gave the Ten Commandments.
1: Azt mondja, hogy mi nem járultunk egy olyan hegyhez, amit meg lehetne fogni, ugye így mondja, hogy megtapintható hegyhez, és lángoló tűzhöz, és sűrű homályhoz.
0: And I'm not going to read it word for word, but it was as dramatic a thing that has ever happened in the history of this world.
1: Nem akarok belemenni a részletekbe, de ez annyira drámai volt Mózes idejében, amit csak el tudunk képzelni.
0: Verse 21 says that Moses even said that he was so fearful that he shook with what he saw.
1: Azt mondja a 21. vers, hogy hát olyan rettenetes volt a látvány, hogy még Mózes is azt mondta, hogy megijedtem és remegek.
0: Instead, verse 22 tells us, you've come to Mount Zion, to the city of the living God.
1: Hanem azt mondja a 22. vers, hanem járultatok Sion hegyéhez, az élő Istennek városához.
0: Notice it doesn't say you will come. It is we have come. I'm not sure what it says in Hungarian.
1: Lássad meg, hogy nem azt mondja, hogy járulni fogtok Sion hegyéhez, hanem járultatok. Múltidőben mondja.
0: And it goes on to tell us this is the heavenly Jerusalem, an innumerable company of angels.
1: Mennyei Jeruzsálemhez és megszámlálhatatlan angyali sereghez.
0: And it goes on to describe humans and then God himself that we are actually in the presence of. The spirits of just men made perfect, all of these things in those verses.
1: És itt tovább folytatja, hogy az elsőszök seregéhez, egyházához, akik be vannak írva a mennyekbe, mindennek bírája az Istenhez és a tökéletes igazak lelkeihez.
0: Now, it then goes on to tell us in verse 26 that God's voice back at Sinai shook the earth. There was an earthquake.
1: Azt mondja, hogy abban az időben, amikor a Sínai hegynél voltak, akkor Istennek a hangja, a szava megrendítette a földet, földrengést okozott.
0: But there is a promise that he's going to shake the earth again.
1: És azt mondja itt ez a vers, hogy most pedig egy másik ígéretet tesz, hogy újra meg fogja rázni a földet.
0: And it says this shaking will be a shaking of earth and heaven, verse 26.
1: És hogy ez a megrázás azt mondja, hogy ez a földet és az eget is érinti.
0: And it goes on to explain that this shaking is going to be so strong, it's going to mean the destruction of everything except what can never be destroyed.
1: És azt mondja, hogy ez a megrázás, ez olyan intenzív lesz, hogy ez mindent el fog pusztítani, csak azt nem, ami elpusztíthatatlan, megrázhatatlan.
0: That's still future.
1: Ez még a jövő.
0: But then we're going to see that all of this that we pay so much attention to is destroyed and God's kingdom is going to be seen that was always there.
1: De akkor majd a jövőben látni fogjuk, hogy az a dolog, amire oly sok figyelmet fordítunk életünkben, ez mind el fog pusztulni, és csak az egyetlen egy dolog nem fog elpusztulni, a mennyek királyság, ami most is jelen van, az megmarad.
0: And verse 28 tells us that we're receiving that kingdom.
1: És hogy azt mondja a 28, hogy mi befogadjuk ezt a királyságot.
0: That kingdom that can't be moved. And because of this, let's receive God's grace so that we can serve him acceptably.
1: És azt mondja, hogy mivel az a királyság, az az ország megmozdíthatatlan, ezért legyünk hálásak Istenhez.

0: megnyilfogva szolgáljunk is neki.
1: May God help us to be able to not only understand about his kingdom, but to do what it said there, serve him acceptably with reverence.
0: Bárcsak Isten segítene abban, ne csak megértsük, hogy mi ez az Isteni királyság, hanem indítva jelezni magunkat, hogy szolgáljunk ezért, és így éljünk a jövőben.
1: Amen.
0: Amen. Keressük meg a 150-es énekünket. És az ima előtt a három verszakból az első két verszakot énekeljük, ima után pedig a harmadikat.

0: az áru imádsághoz hajtsunk térdet, aki teheti.
1: Our Heavenly Father, make us more aware, open our eyes to your kingdom.
0: Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy tégy bennünket tudatosabbá, nyisd ki a mi szemünket a mennyei királysággal, a mennyországgal kapcsolatban.
1: Lead us to put your kingdom first above everything else in life.
0: Vezess bennünket, hogy mennyországot előbbre helyezzük minden másnál az életünkben.
1: All of us need your help to do that.
0: Mindannyiunknak szükségünk van a te segítségedre, hogy ezt megtessük.
1: So we're asking for it.
0: Ezért kérünk téged erre.
1: In Jesus' name, amen.
0: Jézus nevében. Amen.

Szeretettel köszöntöm a kedves táborozókat, délutáni alkalmunkon is. Nem terveztem túlságosan hosszú ezt a délutáni alkalmat, hiszen tudom, ilyenkor már délután van egy kicsit a figyelmünk is, talán nem olyan friss, mint délelőtt. A téma viszont ugye aktuális, hasonlóan a délelőtti témához. A génmódosításról szeretném, ha együtt gondolkodnánk, és talán néhány kérdést is fel lehet tenni, vagy beszélgethetünk is, igen, hogyha ezzel kapcsolatban felmerül valami kérdés, hogy nem egészen érthetően mondom. A génmódosítás témakörével mindannyian találkozni fogunk, vagy ha már nem találkoztunk. Több neve is van ennek a génmódosításnak. Van ez egyik név a génsebészet, ez egy kicsit félrevezető név, hiszen azért nem kell félni az ennyire a génsebészet, hát ez egy kicsit túl határozott szó. A génmanipuláció az meg leterhelt fogalom, azt meg azért nem szeretik a kutatók. A génkezelés, a génkezelt élelmiszerek által ez nem helyes megfogalmazás egyáltalán. Most, ami jelenleg elfogadott, ez a géntechnológia. Ez egy szép magyar szó, géntechnológia, úgyhogy most ez az elfogadott, tehát géntechnológiával előállított növények, vagy kezelt növények. Mi a definíciója? Hát mikor beszélünk génmódosított, én ezt a szót fogom használni, génmódosított. Mikor beszélünk génmódosításról és génmódosított szervezetről vagy növényről, akkor, amikor egy célzott, valamilyen célzott szervezet beavatkozás során közvetlenül beavatkozunk az öröklési anyagba. Tehát a DNS anyagba, és pedig olyan módon, hogy a DNS szerkezetét valamilyen úton módon megváltoztatjuk, átrendezzük, és ez a lényeg, egy új és számunkra előnyös tulajdonságú élőlényt vagy biológiai eredetű anyagot hozunk létre. Tehát ugye nem csak élőlényt, hanem egy fehérje molekulát is létre lehet hozni, egy enzimet biotechnológiai úton. Tehát az egésznek a lényeg az, hogy az ember tulajdonképpen beavatkozik az öröklési anyagba, amit ugye DNS-nek nevezünk, az ember tudatosan beavatkozik az öröklési anyagba, és egy új tulajdonságokkal rendelkező anyagot hozunk létre, amelyre addig nem volt példa a természetben. Tehát nem természetes, alapvetően egy új tulajdonságú anyag. A természet ilyet önmagában nem produkálna. A 19. század végén, de mindannyian tudjuk, mi történt, egy műszaki, egy ipari technológiai forradalom, volt a 19. század végén. A érdekesség, hogy a vegyipar csak később fejlődött, hogy ezt kémiai forradalmat nevezték el, amár a század derekán volt, amikor ugye felfedezték a maghasadást, és most már ugye a műanyag, hát szinte a zenészeti műanyag állítással is foglalkoznak. Tehát egy kémiai forradalom volt a műszaki forradalom után, és tulajdonképpen a harmadik fázis az ma van, az elmúlt 5-10 évben, ezt a genetikai fejlődés kíséri, ez a biológiai forradalom. Tehát ha tetszik, akkor az elmúlt 100 évünk, ez egy ilyen három forradalomba állt, egy műszaki technológiai, egy kémiai, és most egy biológiai forradalom hát vesz a kezdetét, érdekes egyébként ez a fogalom. De most amit szeretnék tisztázni már itt az elején, hogy sokan óckodunk a gén manipulációtól, a gén technológiától. Na most azért azt szeretném elmondani, hogy ugye ismerjük azt, hogy nemesítés. Nemesítés. Ugye nemesítünk egy növényt. Ugye ez egy szép magyar szó, ugye a nemes szóból származik, és úgy a szívünkhöz közel áll, nem? Hogyha azt mondom, hogy nemesített növény, akkor azt gondoljuk, hogy ez azért egy értékes növény. Most a nemesítés is egy gén manipuláció tulajdonképpen, tehát nem sokban különbözik, hát különbözik természetesen, de nem sokban különbözik a nemesítés és a gén módosítás ebben az értelemben, hogy én ma fogok róla beszélni. Amikor én nemesítek egy növényt, akkor mit csinálok? Fogok két adott tulajdonságú növényt, és bizonyos úton módon egy új növényt állítok belőle elő, tehát összeoltam tulajdonképpen a kettőt, de most a nemesítés során szintén egy új tulajdonságú növény képződik új genetikai információból. Tehát tulajdonképpen a mi, ha kimegyünk egy piacra, és azt mondja valaki nekünk, hogy ez a paradicsom nem génmanipulált, mint ahogy egyszer-egyszer kiírják, hanem az nemesített, akkor hasonlóképpen egy változott genetikáról van szó.
Az a különbség a nemesítés és a génmanipuláció között, hogy amíg a nemesítés során, például, hogyha a búza és a rozs keresztezéseképpen elállították ugye ezt a bizonyos tritikálét, bíztak benne, hogy ez valami jobb lesz. Ennek az a hátrány, hogy nemesítés során tulajdonképpen mind a két szervezetnek, amit én összeoltok, mind az előnyös, mind a hátrányos tulajdonságai összeadódnak. Na most ebben különböző a géntechnológia. A géntechnológia során csak az előnyös tulajdonságot adom az új növényhez. Magyarul én a genetikai információból kivágok, kiollózok egy pici kis darabot, ami előnyös. A hátrányos azt nem ollózom, hogy azt benne hagyom. Az nem kell nekem, csak az előnyös darabokat kiollózom belőle, átépítem egy a másik növénybe, és így egy csak, mondhatnám, egy csak előnyös tulajdonságokkal bíró új növény nevek. Tehát a gén technológia tulajdonképpen a nemesítésnél egy fokkal jobb, ilyen szempontból, mert nem örökítjük át a káros tulajdonságokat, hanem csak a hasznosat. Ugye adott esetben nemesítéskor lehet, hogy egy szebb paradicsomot nyerünk, de annak a szebb paradicsomnak rosszabb lesz a termőképesség, kevesebbet terem. Ez a nemesítés hátránya. Ilyen módosítással én átépítem a paradicsomnak az állományára befolyásoló génrészt, vagy ami a paradicsom szép piros színét adja, azt a genetikai információt vágom ki, amelyik a paradicsom színéért felel, van egy ilyen kis rész, és csak ezt építem át egy másik paradicsomba, és a termőképességet nem befolyásolom, csak a színét. Tehát ilyen értelemben ez egy irányított folyamat. Most nem tudom, biztos azért érthetővé fog válni azt, hogy micsoda hatalom rejlik majd ebben a génmódosításban. A nemesítéstől azonban abban különbözik, hogy nemesítés során, ha kérdezzem meg tőletek, hogy nemesítés során én keresztezhetek-e burgonyát paradicsommal? Káposztát céklával? Nem. Nem csak rokon fajok, tehát nemesítéssel csak rokon növények keresztezhető. Tehát gabonafélék, különböző gabonafélék. Na most a gén manipuláció során ez a korlát ledőlt. Hát én azt csinálok magyarul, amit akarok. Én fogom a burgonyát, a burgonya génállományából kivágok egy darabot, és beépítem a céklába. Azt csinálok, ami nekem tetszik. Tehát ezzel a génmódosítással egy óriási hatalom jutott az ember kezébe, lebontotta a korlátokat a különböző növényfajok között, és keresztezi egymással a különböző, abszolút különböző növényfajok különböző genetikai sajátosságait. Hát ez rejlik tulajdonképpen a génmanipulációban, ezért nagy hatalom ez az ember kezében. Tulajdonképpen a génmanipuláció során a génszakaszt kiemelem mondjuk a burgonyából vagy a paradicsomból, ezt a génszakaszt beleteszem egy kémcsőbe, és bizonyos anyagok hozzáadásával szaporítom, ugyanis ez is tud szaporodni, egy DNS szakasz is tud szaporodni, nem azért, mint hogyha élőlény lenne, csak hanem egy eljárás, hogy meg tudás sokszorozni a DNS-t. És innentől kezdve rengeteg DNS molekulá rendelkezésemre, amit tetszésen be tudok építeni bizonyos eljárással, szinte belövik egy másik növény génállományában. Itt ugye az lesz majd a probléma, hogy az egész puszta ügy, aki hallott a puszta ügyről, az puszta járpád ügyéről, az tudja, hogy itt egy-két probléma felvetődik. Ahhoz, hogy én be tudjak juttatni egy idegen gént egy másik növénybe, ahhoz fel kell használnom egy hordozót. És hordozót még nekem beviszi azt a gént egy növénybe. Ezek a hordozók nem találtak más, csak vírusokat. Vírusokat és baktériumokat. Hogyha ezek a vírusok és baktériumok ellenőrizhetetlen munkát végeznek, akkor nagyon nagy pusztítást végezhetnek. Jelenleg a tudomány mai állása szerint olyan vírusokat használnak, amelyek nem károsak az emberi szervezetre, amelyek tulajdonképpen nem okoznak, tehát ártalmatlanok. Persze a pusztai is kapcsán, hát ez is előtérbe került, hogy az a vírus, amit használtak, az emberi szervezetre lehetséges, hogy ártalmas volt, és mai napig is ártalmas. Szeretném még azt kiemelni, hogy erkölcsileg, és talán már megszoktatok, hogy az előadások elején egy kicsit egy-két lelki mondatot is mondok, erkölcsileg milyen információt tartalmaz számunkra ez a téma. De, amikor az ember kezébe kerül egy hatalom, akkor mi történik az emberrel? Igen. Tehát az ember elveszíti a fejét, mert azt látja, hogy micsoda hatalom van a kezemben,
és rosszra használja. Tehát egy ideig lehet, hogy jóra használja, de ugye bizonyos összetek vagy gazdasági érdekek úgy kívánják, rosszra fogja használni. Ugye a műszaki, kérte biztos tudják ezeket, de hát biztos nők is, hogy ha egy új technikai eszköz megjelenik, akkor ez először hol fog teret hódítani, hát biztos nem a közéletben, hanem igen, űrhajózás, haditechnika, igen. Tehát ugye a háború a haditechnika, és csak a haditechnikában, hogyha már kiöregedett, akkor viszik hát ugye a közéletben, mint újdonság. De ugyanígy az atommag hasadással is, ugye, hát az atommag hasadás egy óriási felfedezés. Ugye hihetetlen az óriási felfedezés, hogy egy picikis atommagból milyen energia tud felszabadulni, és ugye ebből később ugye milyen bombát, ugye atombombát gyártottak. Amit ki szeretnék emelni az, hogy amikor az ember olyan hatalmat kap a kezébe, amivel nem tud mit csinálni, akkor a baj van. Ugye, és még kaptam egy újságcikket, amelyre az volt, hogy az ember két alapvető hibát követett el. Az egyik az, hogy beleszólt a sejtmagba, ugye ebből lett az atombomba. Az atommagba szólt bele, ebből lett az atombomba. A második, hogy beleszólt a sejtmagba, ugye ebből lett a génmódosítás, amiről ma beszélek. Hogy az embernek igazából nem kellene, hogy közel legyen az atommag és sejtmag kérdéséhez, mert ez már nem az emberek nem feladata. És nem adatott hatalmunkba, hogy ezt különösebben befolyásoljuk, örülünk, ha megismerjük. De az, hogy mi ezt így tudatosan befolyásoljuk, ez eléggé visszaélés a természet törvényeivel, amiről ugye ma reggel hallottunk. Én azt éreztem fel magamnak, hogy az ember erkölcsileg nem bírja követni a szellemi fejlődést. Az ember tehát erkölcsileg nem bírja egyszerűen feldolgozni ezt a szellemi fejlődést, tehát túlnövi. A szellemi fejlődésünk, a technikai fejlődésünk sebessége túlnövi az erkölcsi alkalmazkodó képességünket. Az ember magyarul gyermek lelkileg, értelmileg már felnőtt lehetne, de egyszerűen hozzáállásban nem tudja jóra használni azt, amit kap. És én ezért örülök neki, hogy a civilizáció csak az utóbbi 50-100 évben fejlődött nagyon, ugye ezt korábban is felemlítettem, mert ha az ember korábban kapja a kezébe ezeket az eszközöket, akkor korábban lett volna az, ami ma van. És nem tudni, hogy akkor most mi hol lennék, vagy mi lenne ezen a bolygón. A génmódosítás témakörében tehát elmondanám, hogy a tudományban, tehát amely cikkeket én olvastam, abból azt derült ki, hogy a tudósok tulajdonképpen egyfajta örömünnepet ülnek. Ilyen újságcikkek annak most már, hogy a tudomány új évezetben lépett, ugye a géntechnológia egy új civilizáció kezdete. Tehát egy örömünnep van. Az ember megtalálta az élet vizét, ugye mert most már azt fedezgetik, és most már azon dolgoznak, persze nem hivatalosan, hogyan lehet az emberben is a bizonyos azokat a genetikai szakaszokat megtalálni, amelyek az öregedésért felelnek. Vagy a különböző betegségekért felelnek. Ugye? És ezeket, hogy tudják módosítani elvileg, akkor az ember nagyobb életkörkére tud szertenni. Ugye? Tehát, hogyha egyszerű képzelettel belgondolunk, azt látjuk, hogy ennek a technikának a jövője, hogyha emberileg gondolkodunk, beláthatatlanul nagy és értékes lehetne. Valójában azonban azt kell mondjuk, hogy az ember ezt nem igazán jóra használja, üzleti célokra használja, érdekre használja, ezáltal ez a technika és ennek minden előnye elvész, és az ember tulajdonképpen erkölcsileg nincs kész arra, hogy ezt érdemben kezelni tudja, azért az emberi faj ilyen szinten sajnos megint kihajtotta magáról a bizonyítványt, hogy nem alkalmas arra, hogy tulajdonképpen értelmes módon tudjon élni, szervezni és uralkodni, irányítani. Mint a Biblia is erről beszél. Sajnos ezt a képességünket elvesztettük. A génmódosítás története és fejlődéséről néhány szót mondanék. 1972, tehát majdnem 30 éve, három amerikai tudós felismerte, és először feltalálta, alkalmazta ezt a technikát. Magyarul sikerült egy anyagból egy növényből kivenni egy gén szakaszt, és átültetni egy másik növénybe. Ez a három amerikai tudós egyszerűen megdöbbent. A szakkönyv ezt is írja, hogy visszarettentek ezt a lehetőségtől, de közreadták. Közreadták, ugye, hiszen a tudománynál ugye felesküdtek arra, hogy ők a fejlődés szolgálatába állítják az ő tudományukat, és ezt közre is kellett adniuk. De egy közülük az egyik amerikai kutató, egy Berg nevű kutató, amerikai tudós, rögtön írt egy levelet a felfedezés mellé 72-ben. Ez a Berg levél néven lett ismeretes. Fölhívta a civilizált világ figyelmét ebben az új eszközben rejlő veszélyekre. Ugye, hiszen elvileg egy fanatikus kutató ilyen értelemben olyan mutáns mikrobatörzseket fejleszthetne ki,
amely adott esetben ugye egy a földön végig söprő járványbetegedést is okozhatna, és akkor nagyon féltek akkoriban. És ez a berglevél hát óriási riadalmat keltett. Később már bánta is szegényen, hogy ez közé tettek át volt. A politikában és a közéletben ez óriási viszályt, illetve felháborodást keltett, az emberek megijedtek, hogy mi adott a kezünkbe, hogy örökítő anyagba beavatkozni. A génmanipuláció körüli kérdésnek kettő hulláma van, vagy volt, az egyik 72-ben, a másik ma. Tehát azért is került be ez az előadás a mai, illetve a heti életmód táborba, mert most éljük azokat az időket, amikor a génmanipuláció kérdésének második hulláma van, magyarul a pánik második hulláma. A pánik első hulláma 72-75 között volt Amerikában. A pánik második hulláma az ma van, de nem Amerikában, hanem az Európai Unió országaiban is nálunk, tehát itt Európában. Tehát ez a különbség a kettő között, hogy a korábbi pánik hullám, ha szabad ezt mondani, az inkább Amerikára korlátozódott, inkább a kutatókban voltak kételyek. Tehát ez a különbség, ez a másik különbség. Tehát a 72-es válságnál Amerikáról volt szó, ugye ma Európáról van szó. Annak idején a kutatók nem fogadták el, ma már a génmanipuláció tudományos körökben elfogadott. Tehát ez egy elfogadott dolog, már csak sokszor mi mozgatunk tőle, ez a kutatók, ha elfogadták, egyetértenek vele, tehát kutatói kételyek már nincsenek ezzel kapcsolatban. Akkoriban, tehát 30 év még voltak. Akkoriban ugye hipotézisek voltak, ma már vannak bizonyítékok, stb. Sorolhatnám még a különbségeket. Ami még érdekes az, hogy 72-ben be akarták tiltani ezt a megoldást. Ma a betiltásról szó sincsen, csak szabályozni akarják. Tehát, hogy hol engedhető meg, hol nem engedhető meg, hogyan hozható a termékforgalomba, rá kell leírni, és azt is tehát ma már betiltásról szó sincs, mert azért sem, mert ma betiltani nem is lehetne, mert jelen van az életünkben. Ha betiltanak ma a génmanipulációt, akkor olyan botrány lenne, hiszen a gyógyszereink génmódosított mikrobákkal készülnek. A gyógyszerek az inzulin előállítással génmódosított mikrobatörzsekkel történt. Tehát a gyógyászat az a hatalom, amely a kezében tartja ezt a génmanipulált technikát, és ezért soha nem fogják ezt betiltani, mert ugye a gyógyszeripar szállít a maga lelkiismeretre gyakorolt hatásával, hogy mi lesz akkor a beteg emberekkel. Ellenérzések voltak és vannak hát ezzel a témával kapcsolatban. Az Egyesült Államokban lázas fejlesztő munka indult meg. 1982, ugye tehát 10 év telt el, 72-ben találták fel az eljárást, 82-ben, tehát 18 évvel ezelőtt az első génmanipulált organizmust fejlesztették ki, 82-ben, és 87-ben az első gazdasági célú növény szántóföldi kísérletek megindultak, tehát 87-ben megindultak a szántóföldi kísérletek, és 1996 a fődátumunk, 4 évvel ezelőtt, 1996-ban az Egyesült Államokban learatták az első génmanipulált növényt, tehát 4 évvel ezelőtt. A technika tehát új ilyen szempontból, régen csak kísérleti fázisban volt, most már termesztés alatt van az Egyesült Államokban, nálunk nem, majd fogom ezt is mondani. Jelenleg tehát 96-tól kezdve megjelentek az Egyesült Államokban a szupermarketek polcáin a különböző rezisztens, tehát ugye ellenálló fajták, az ellenálló szója, amelyet alig kellett, szinte nem is kellett permetezni, majdnem is sem nagyon kell. A különböző ellenálló fajták, hiszen a génmódosítással ellenállóvá tudják tenni a növényt, mondjuk a rovarkártevők ellen. Tehát föl fog sorolni előnyöket, hogy mik az előnyei a génmódosításnak is majd, hogy mik a feltételezett hátrányai. Tehát a paradicsom romlását nem akarályozni, de jóval lelassítani. Tehát a jelenleg Egyesült Államokban kapható paradicsomok jóval lassabban romlanak, és fenészennek, mint az európai paradicsomok, meg a magyar paradicsom, mert egyszerűen a génszakasznak egy olyan részét befolyásolták, amely az állomány puhulásért felel, és így később romlik meg. Később puhul meg és romlik meg. A gyógyszeripar és az állattenyésztés különös vegyüléke jellemző, most ugye a világon, és egy kicsit révisztő volt, amikor olvastam, hogy a gyógyászat ugye és az állattenyésztés. Most kérdeztek, hogy miközben az állattenyésztésnek a gyógyászathoz, a két különböző dolog. Nem. A jelenleg állati szervezetben fejlesztenek, és ez már ez gyakorlattá vált, ez nem egy újdonság, amit mondok, csak számunkra újdonság. Jelenleg a szarvasmarha génállományát módosítva, a szarvasmarhát úgy változtatják meg, hogy számunkra értékes fehérjét fog termelni a teje. Tehát a tőgy mirigyek működését genetikailag befolyásolják,
hogy számunkra értékes gyógyszer hatóanyagokat termel a tehén. De ez ma, ez egy köztudott dolog, inzulin tud termelni. A tejből ezt ki kell szeparálni, egy gyógyászatra használható. Tehát a tehenek egy ilyen eszközök lettek számunkra, hogy számunkra gyógyszer hatóanyagot állítanak elő. Az ember ugye ezt így fölvállalta, befolyásolja a tejtermelést is. Ilyen formában jelenleg 17 ilyen fehérje ismeretes, a 17 emberi fehérjét tudnak tejből kinyerni. Ami megdöbbentőbb az az, hogy nagyon komoly kísérletek folynak állati vérpályában, emberi vér elvállítására. A kísérletek folynak is, hát sajnos jó eredményekkel folynak. Ami még megdöbbentőbb az az, hogy genetikailag az ember genetikája a jelenleg ismereteink szerint a sajnos a sertés genetikájához áll a legközelebb, amely azt jelenti, hogy sertésekben folynak kísérletek emberi vér előállítására. A sertések gén technológiai manipulációjával az állatok vérpályájában gyakorlatilag emberi vérplazma folyik. Ezt az emberi vérplazmát ugye kiszűrve a megoldható a vérkérdés, ugye a vérhiány Magyarországon is megoldható a világon. Ez kísérleti fázisban van. De hát ugye tudjuk, hogy a sertés meg az ilyen tisztátalanabb állatok milyen egészségre által mennyire ártalmasak, ezért elgondolkodhatóak ezek a fejlemények is, és hát szomorúságra némileg okot adnak, hogy miért van erre szükség, és hogy valahol jót akarnak, ugye, hiszen a vérkérdést meg szeretnék oldani, csak kérdés, hogy ilyen módon kell ezt megoldani, vagy nem. Nagyon fontos része az előadásomnak most, hogy ki fogok térni politikai részekre, nem azért, mint a politizálnám, hanem azért, mert nagyon komoly politikai összefüggéseket fogunk megismerni a génmanipuláció kapcsán. Főként itt a globalizáció és az egységesülési kérdésekről fogok néhány szót szólni. Milyen helyzete van ma a génmanipulációnak? Az Egyesült Államokban a génmanipuláció általánosan elfogadott dolog, ebből már a fogyasztók problémát nem csinálnak, elfogadják, természetesnek veszik, és nyugodt szívvel eszi a család a génmódosított szóját, a génmódosított kukoricát, paradicsomot, káposztát, lepkét, repce, olajat, stb. Amerikában, tehát ez már lefújott kérdés, itt már az amerikai államok számára, itt Európában ez a probléma itt nevetséges, amit folyik, és ezért nem is érdekli őket tulajdonképpen ez. A jelölés nem kötelező az USA-ban, tehát nem kötelező feltüntetni a csomagoláson, a hatóság igazából nem is nézi, nem is veszi komolyan, nem is érteszi a hatóságot, aggálytár nem merül fel. Egyesült Államok tehát lazán veszi a dolgot és nem érdekli. Európában azonban más a helyzet, félelem van, aggály van Európában és az államokban, az európai államokban. Különböző zöld mozgalmak, ugye itt a Greenpeace-től kezdve a különböző mozgalmak, ugye, fellépnek a génmódosítás ellen, bizalmatlanság van. Az európai nemzetállamokban megkérdezettek, 4/5 része nem venne génmódosított terméket a megkérdezések szerint, ez volt egy ilyen statisztikai felmérés, 5 emberből 4 nem vásárolna az államokban, az USA-ban mindenki megveszi abszolút feltétel nélkül. Ami gondolom számotokra is fontos, Magyarország hogy áll ebben a helyzetben. Magyarországon génmódosított vetőmagot felhasználni jelenleg nem használnak fel, nem vetnek. Tehát a Magyarországon génmódosított növény termesztés közfogyasztásra nincs, kísérleti ültetvények vannak. A házi termesztésű fajták tehát nem génmanipuláltak. Nagyon fontos az, hogy elvileg lehetne génmanipuláltat termeszteni, de ahhoz engedélyt kell kérni. Az engedélyezési procedúra viszont nagyon hosszú. És ezt nem vállalja föl még egyszer sem, mert hát neki gyorsan kell a haszon. Jelenleg a multinacionális cégek beadták a magyar közegészségügyi intézethez az igényüket, génmanipulált vetőmag felhasználására, ugye most már nálunk is a multinacionális cégek kezdenek uralkodni. Most jelenleg már a mi iparunk, tehát a mi élelmiszeriparunk az multinacionális cég függővé vált szinte, tehát mi már nem uralkodunk magunk felett, ugye beengedtük külföldről a tőkét, beengedtük, ugye volt ez a bizonyos első állítás. Ezután a multinacionális cégeket beengedtük, a magyar élelmiszeripar pedig ettől függ, magyarul mi is a külföldtől függ bizonyos mértékben. Magyarországon végül is csak akkor hozható forgalomba egy génmanipulált alapanyagot tartalmazó termék, ha azon feltüntetik. Tehát mondom, jelenleg tudomásom szerint
és hát amit olvastam szakkönyvek szerint, nincs forgalomban házi, tehát saját termesztésű, import lehet, de saját termesztésű növény ilyen is, egy növényvisszat forgalomban, ha lenne, fel kell tüntetni a csomagoláson. De most itt kezdődik a probléma, ugyanis csak úgy lehet feltüntetni valamit, hogyha azt mérik. Jelenleg Magyarországon nincs olyan műszer, amit mérni tudja. Tehát itt van egy törvény, és a törvény nem tudja foglalatosítani, mert nincs műszer. Jelenleg, hogyha Amerikából behoznak egy burgonya szállítmányt, ha elvámolja, stb. Behozzák Magyarországra, senki nem tudja, a legbölcsebb tudósság tudja eldönteni arról, hogy génmódosított vagy nem. Mert csak akkor lehet eldönteni, valami génmódosított vagy nem, hogyha tudjuk, hogy hol keressük a gént. De hát egy emberöltő alatt se találnánk meg a géninformációban azt a gént, amit mi keresünk, hogyha a gyártó nem mondaná azt, hogy kérem szépen, én ezt és ezt a gént módosítottam benne, tudom, mit keresek. És akkor a mikroszkópon erre koncentrálok rá. A mikroszkópon is alkalmas egyébként erre a feljárásra. De mivel nem tudjuk, hogy hol manipulálták a burgonyát, ezért szerencsétlen sejtelmünk sincs, hogy hol keressük a genetikában, meg se próbálják, és nincs is hozzá eszköz. Magyarul elvileg Magyarországon közforgalomban nincs, gyakorlatilag azonban lehetséges, hogy van import termékeknél, gyakorlatilag, hogyha Egyesült Államok felől jött, akkor nagyon valószínű, hogy van. Vizsgálni ezt Magyarországon nem lehet, törvények elvileg tiltja, hogy jelölés nélkül ez forgalomba kerüljön, mégis ez történik Magyarországon az import termékeknél. A pusztai általában is kapcsán, amiről fogok egyébként beszélni, a pusztai is kapcsán megoszlás és feltudulás volt az egész világon. Ugye Pusztai Árpád egy Skóciában élő magyar biokémikus tudós, és ugye felröppent egy hír, hogy bizonyos burgonyafajtából patkánykísérletek során mit eredményezett ez a burgonya. Ez kísérleti eredményeképpen, és ketté oszlott a világ, és ez egy érdekes dolog volt, ketté oszlott a világ, egy része az Európai Unió mellé állt, másrészt Amerika mellé állt. És ha néhány országot sorolnék fel, az Európai Unió mellé állt Japán. De az Unió az a génmanipuláció ellen foglalt állást, és mellé állt Japán, Új-Zéland, Ausztrália. Az nem igazán sok ország. Amerika mellé állt tulajdonképpen a lakosság nagy része, a dél-amerikai államok, Kína, Kanada, Afrika és Ázsia. Tehát ebből azért látszik, hogy körülbelül a tendencia az itt mutat. Miért? Azért, mert Kínában éhínség van, és egy génmódosított szójával óriási termékmennyiséget lehet termelni, amelyet éhségen segít. Ugye Kínában églis túl népesedés van, ugyanez van a szegényebb Afrikában, Ázsiában, ugye? Tehát itt élelem hiány van, őket nem érdekel ilyen manipuláció, csak legyen élelem, legyen élelmiszer, mindegy, hogy hogyan csak egyenek valamit, ezért Amerika mellé állnak, tehát ez bekövethető ez a probléma. Tehát néhány gondolatot mondanék arról, hogy ez az Amerika és Európa közötti visszálkodás, ez mire vezethető vissza. A szakcikk szerint, amit én foglalkoztam és elolvastam, nem tudom, hogy ezt tudjátok-e, egy kicsit úgy ad egy kis szemléletet nekünk, hogy ezzel azért is egyeztem ezt föl magamnak. Az Egyesült Államokban megbíznak a hatóságban. Magyarul, amit a hatóság engedélyez közfogyasztásra és ártalmatlannak minősít, azt a fogyasztó nyugodt szívvel elfogadja. Feltétel nélkül a gyermekei számára is. Az Európai Unióban nem így van. Az Európában nem így van. Amióta volt ez a kergemarhakor, ugye itt Angliában, amióta volt a dioxin, így, és több probléma volt, azóta az európai fogyasztó megingott a hatóságban, a saját hatóságában, Magyarországon is egyébként még jobban így van. Tehát Amerikában bíznak hatóságban, nálunk bizalmatlanok. Nem tudom, hogy ti bíztok a magyar hatóságban? Ugye? Tehát az emberben van egy bizalmatlanság valahol, mert ki tudja, milyen érdekek vannak ugye a háttérben, és mind irányítja, és az ember bizalmatlan. Amerikában is vannak érdekek, talán még jobban, mint nálunk, csak ott az amerikai ember ez egy ilyen nyugodt, békés, beletörődő típusú ember. Az USA-ban lelkesen fogadják az újat, az Európában konzervatívak az emberek. Ugye ez is okozza a kettősséget. Amerikában ugye szeretik az újdonságot, szeretik a fejlődést, nem állnak a fejlődés útjába. Azt mondják, hogy Amerikában van egy olyan szemlélet, hogy elnézést, hogy mondok, hogy ami a General Motorsnak jó, az Amerikának is jó. Hát értjük ezt a szemléletet, hogy ami a multinacionális cégeknek jó, az Amerikának, az amerikai népnek is jó. Európában nem így van. Hát ami a Volkswagennek jó, az nem jó Németországnak. Ez a különbség a kettő között, hogy más a szemlélet, hol egész más a szemléletmond a tengeren innen és a tengeren túl. Különböző a két kultúra, különböző a két felfogás.
Az Egyesült Államok tartja kezében a multinacionális cégeket, ugye ezt fontos tudni, és még egy dolog, az Egyesült Államokban az emberek könnyebben manipulálhatóak. Ezt jó, hogy átgondoljuk, mert főleg génmanipuláció, a géntechnológia tekintetében, az én gondolatomban, hogyha azt mondják, hogy Amerika, akkor eszembe jut egy New York-i felhőkarcoló, és eszembe jut egy amerikai farmer. Tehát valahol ez számomra egyensúlyban volt. És ez egy tévhit. Amerika lakosságának 2%-a dolgozik farmokon. 2%-a és 98%-a városi. Ebből adódik, hogy Amerikában ez egy felvett póz, hogy ők érdeklődnek a természet iránt, hogy ők védik a természetet, védik az embert, a növényzetet. Ez egy jól hangzó szlogen, de igazából nincs hozzá sok közük, mert 98%-uk városban él. A felhőkarcolókban és az üzlet van mindenük. És 2% él a farmokon. Ugye, tehát ebből látszik, hogy Amerikában ez a probléma igazából ezért nem tud, mint Amerikában. Sokkal több ember van háztájban és termel. Tehát az egy európai embernek sokkal több köze van a természethez, mint egy amerikai embernek. Tehát Európában az emberek nem annyira manipulálhatóak ilyen szinten, tehát ilyen növény szinten, ilyen természeti jelleggel, ilyen oldalról, mint Amerikában. Tehát ezt is érdemes volt megemlíteni. Amerikában dollármilliókat költenek fejlesztésre, génmódosított veszély meg előállítására. Egyébként az amerikai veszőmag cégek minden évben újabb és újabb génmódosított veszőmagokat kell, hogy készítsenek és gyártsanak, mert ezt igényik a termelők. Ha a termelő nem kap mondjuk jövőre megint egy génmódosított szója veszőmagot, akkor megsértődik. Akkor azt mondja, hogy ez nem igaz. Hát nincs ez a hanyatlás ez. De ez a szemlélet van. Ugye Európában, ha valaki ilyen veszőmagot kap, akkor ki kell írtania, mint hogy most volt, ugye, génmódosított repcemagot vetettek Nagy-Britániában, ki kell írtania azt a nagyon sok hektárt, mert nem vállalható. Amerikában ilyen nincs. Boldogan bátran mindig évről évre újabb és újabb más tulajdonságú rezisztensebb fajtákat szeretnek, és a vevők keresik. Egy jó marketing tevékenység, a vevők ezt keresik, tehát az amerikai fogyasztók tökéletesen be vannak etetve ezzel a dologgal, és elfogadják is ezzel együtt élni. Amit szeretnék kiemelni politikai szinten, az, hogy az Egyesült Államok élen jár a génmódosítás területén. Az egész világon kiemelkedően. Japán előtt van, pedig hát Japán előtt kevesen vannak itt általában, mint inkább műszaki oldalról. Japán is az Európai Unió előtt van Amerika. Toronyi magasan vezet. Ami azt jelenti, hogy rivális. Ugye? Most már az Unió rivális Amerikának, ugye ezt tudjuk, ez a két pólus azért megvan. Az Amerika is az Unió rivális egymásnak valahol. És az Unió nem engedi be a génmódosított amerikai termékeket. Miért nem? Szerintetek miért nem? Miért nem engedi be az Európai Unió génmódosított amerikai tömegcuccokat? Mi történne akkor? Ez az, elnyomna a piacot. Igen. Egy termőképesebb szója, ha bekerül ide, vagy egy jobb ízű paradicsom, vagy egy szebb burgonya, egy rezisztens burgonya, nincs annyi gond. Hát minden termelő azt fogja venni, azt fogja igényelni, és tönkre mennek, hogy az európai veszélymaggyártó. Tehát tönkre megy az európai piac. Úgyhogy ezt mind azért mondom, mert elnézést, hogy egy kicsit többet beszélek ilyen gazdasági politikai dolgokról. Azért beszélek erről, mert a génmódosítás kérdése nem elsősorban egészségügyi kérdés. Ez a lefel csak rá van húzva, ez gazdasági kérdés. Az egész mögött gazdasági okok és gazdasági érdekek vannak. Európának nem érdeke, hogy behozzon Amerikából génmódosított veszélymagot, ezért Európa megideologizálja, hogy nem egészséges. Tehát ezzel nem azt akarom mondani, hogy egészségesek ezek, majd erről is fogok beszélni, de Európa egy ilyen, az Európai Unió egy ilyen erőltetett egészségtelenségi kampányt indít el, hogy nehogy behozná. A fogyasztóban egy ösztönös ellenállás is van ezzel szemben, ezért nem is fogják behozni. Két lehetőség áll tehát előttünk. Az egyik lehetőség az, hogy az Európai Unió nem sokára el fogja ismerni a génmódosítás előnyeit, nem fog a fejlődés útjába állni, be fogja engedni az amerikai cikkeket, és akkor mi fog történni? Mi fog történni, hogyha bekerül ide az amerikai tömegcsík, az összes termelt mennyiség? Amerika akkor, bár ideig is vezető hatalom, olyan torony magasan az éreke ül, hogy itt már az összes állam, az Európai Uniótól kezdve mindenki csak kullog utána. Amerika vezető hatalmát akkor biztosítja, de igazán,
az Egyesült Államok, hogyha ez a génmanipulált probléma megoldódik, leszarkítva a kérdést. Amíg nem engedi az Unió ezeket a cikkeket, addig az Egyesült Államok pozíciója még labilis. Labilis. Az európai, az amerikai termelők most félnek, egy olyan fázisban, hogy már termelnek, félnek, mert Európában nem engedik be a terméküket. És meg kell semmisíteni a terméküket, mert túltermelnek. Az Uniónak be kell engedni ezeket. A másik lehetőség, hogy az első lehetőség, az Európai Unió beengedi ezeket a termékeket, és a fejlődés utcában nem áll. A második lehetőség pedig az, hogy gátat szab. Hogyha ez lesz jövő, ugye ez a két út áll előttünk az következő években, vagy beengedik ide, elárasztja Magyarországot és Európát a génmódosított minden, burgonyától kezdve paradicsom, ha ez a gát leomlik, akkor ez egy óriási probléma lesz. Ha ez a gát nem omlik le, és Európa továbbra is fenntartja ezt a privilégiumot, hogy ő nem engedi ide az amerikai tömegcikkeket, akkor Amerikának vissza kell lépnie, erre kisebb egyébként az esély. Amerikának vissza kell lépnie, és vissza kell állnia a nem génmódosított termékekre, ha még van ilyen Amerikában. Tehát ez a két lehetőség előttünk. Mitől függ? Mitől függ az, hogy melyik lehetőség lesz? Végülis melyik lehetőség fog győzni? Hát elsősorban nem. Nem az egészségre való hatástól. Tehát még egyszer mondom. Az, hogy Magyarországon egy-két éven belül forgalmaznak-e génmódosított, vagy termelnek-e génmódosított burgonyát, paradicsomot, káposztát, az nem attól függ, hogy kiderül az egészségre való ártalom, vagy ártalmatlanság. Ez független tőle. Tehát én mindig ezt mondom az egész végig, hogy az egészségügyi kérdéskör a tudományban általában érdekfüggő. Tehát amint Európának érdekel lesz beengedni ezeket a termékeket, rögtön olyan tudományos eredmények fognak szájba kelni, hogy ezek egészségesek, abszolút vállalhatók, nem okoznak semmi problémát, mert akkor már érdek lesz. Tehát én ettől félek, hogy gyakorlatilag ez lesz. A tudósok szerint egyértelműen soha nem fog kiderülni a kockázatmentesség, de az egyértelmű rossz hatás sem fog kiderülni. Tehát a probléma ezért nagyon nehéz, mert biztos reméltétek, hogy én most itt a mikrofon mögül egyértelmű igent legyenek fogok mondani, hogy az én módosított szója az igen, együk, vagy ne együk. És ilyet én nem tudok mondani, mert egyértelmű rossz hatás nem mutatható ki, egyértelmű ártalmatlanság sem mutatható ki. Egy biztos, a szója génmódosítása attól függ, hogy mivel génmanipulálják. Történt magyaróval történő keresztezés, ugye? A magyaró termőképességét beoltották a szójába, ezáltal egy nagyon jó termőképességi szója lett. Csak az volt a probléma, hogy az allergiások egy ilyen olyan fulladásos sokkot kaptak, hogy kis ilyen halálos eset történt, és ebből lett egy súlyos per, és azonnal leállították a kísérletet, megvonták a pénzt, az anyagi támogatást a labortól. Tehát kiderülhet, hogy egy-egy olyan génmódosítás, egy-egy párosítás olyan rosszul sikerül, hogy allergiásoknál egy sokkot indít el. Tehát erre mindig megvan az esély egy újabb génmódosított terméknél. Persze megelőzik ezt toxikológiai vizsgálatok, de hát ki tudja, hogyha valaki ártalmatlanak minősíti, nem lesz egy olyan gyermek, amelyiknél egy sokkot, fulladást okozhat, ugye az úgynevezett anafilaxiás sok, ugye az allergiás esetben egy súlyos illetveszélyes fulladás. Mivel a génmódosítás során, és ez nagyon fontos, az allergén fehérje is átmegy, minden esetben. Minden esetben az allergiát okozó fehérje is átmegy a genetikával együtt. Tehát, hogyha én egy allergén szójával ültetek át, úgy tudom én hova, eperbe valamit, akkor a szójának az allergén a tulajdonsága az eperbe is átmegy. Az allergia kérdésre tehát fokozódni fog a génmanipuláció miatt. Tehát mivel a génmódosítás során ez megtörténik. Mik a génmódosítás előnyei? A világ népességének ellátása. Hiszed benne? Tehát lehetséges az, hogy a génmódosított szója, a génmódosított dió, meg én mit tudom én micsodák, meg fogják oldani a földi éhezési problémáit? Jelenleg a tudósokat ezt tartja életben. Ezért csinálják. Ugye? Tehát ez egy pozitív követésnek tűnik. Ugye? Tehát gondolom, hát sokan tudjátok, hogy ma
Ma nem azért éheznek sok millióan, mert nincs élelem. Ugye? Tehát hanem rossz az elosztás. Az elosztás pedig kidefolyásolja, hát mindig a gazdaság érdekek, meg a tőzsde, meg minden. Tehát ami nem fog változni. Tehát hiába termelnek itt ötször annyi szóját, ötször annyi fog a tengerbe ömleni. Az elosztás nem lesz jobb. Ugye tényleg folytatta tudós a kérdést, hogy ha ennyire törekszik Amerika a világ jólétére, akkor jelenleg miért nem importál, vagy exportál Afrikába? Mert miért nem csinál? Miért nem exportál Ázsiába? Vagy különböző, egyszerűen tápanyagszegénységgel küzdő népekhez? Ilyenről senki nem olvasott, nem hallott még. Furcsa, Amerika a jó tevő, ilyet nem csinál. De azt érdekli, hogy azért csinálja ezeket, hogy jól éljünk. Értedek tehát itt a hátteret, hogy egy érdeket megideologizálok egészségügyi, és a világ érdekében teszem, de a háttér egészen más. Környezetvédelmi ok a másik, amiért ezt csinálják, ugyanis az génmódosított növényeket gyakorlatilag alig kell termetezni, szinte nem is kell termetezni. Tehát ugye megtakarítjuk a növényvédő szereket, ugye ez tehát egy tény, óriási előnye ez a génmódosított növényeknek, hogy rovarkártevőknek ellenáll. Általában a probléma ott kezdődik, hogy például a kukoricába, tehát létrehoznak rovarkártevőknek ellenálló kukoricát. És egy baktériumfajnak veszíti azt a kis anyagát, amely a rovarkártevőknek ellenáll, biztosítja ezt a rovarrezisztenciát, és egy baktériumfajból veszíti ezt a gént, és ezt ültetik a kukoricába. Hát értjük, hogy itt abszolút furcsa ez a dolog, hogy hogyan jön egy baktérium a kukoricához. Tehát itt egy nagyon felemás dolog van. Azt, hogy a baktériumból kivett anyag hogyha az emberi szervezetet nem vizsgálják, a tehát szervezetet nem vizsgálják, az a lényeg, hogy ez biztosítja a jó rovarrezisztenciát. Jó tárolhatóság. Egy génmódosított paradicsom rendkívül tárolható és szállítható, a héja nem törik fel olyan hamar, nem repet fel olyan hamar, hogy sokat öntözik. Tehát egy génmódosított paradicsom az sokkal könnyebben kezelhető, piacképesebb, rendkívül jó előzős. Nagyobb tápérték, kísérleteznek teljes értékű növény előállításán. Ugye a tudomány mai állása szerint csak az állati termékek teljes értékűek, fehérje szempontjából. Most kísérleteznek olyan növényeken, hogy egyetlen egy növény elfogyasztásával húsfehérjét nyerjünk. Ugye? Hogyha a gabonafehérjét tudnák ötvözni mondjuk a szójafehérjével, akkor tulajdonképpen egy tejfehérje értéket kapnánk, egy ideiget nem sikerült, mert vagy allergén volt, vagy nem sikerült a kísérlet, tehát a gén átvitel. Ez nem olyan egyszerű. Örökölt betegségek leküzdése, káros génnek kiszűrése. Nem kevesebbről van tehát szó, hogy egy születendő gyermek esetében ki tudják szűrni azt a gént, amely betegségre való hajlamot jelentene, és beavatkozva a gyermek egészséges születik meg. Az orvostudomány tehát már olyan távlatokban néz, amelyre úgy érzem nincs egészen felkészülve, ezt remélik, hogy le lehet küzdeni öröklött például különböző szinte halálos betegségre való hajlamot is, vagy fogékonyságot különböző gének eltávolításával már az anya méhében, tehát születés előtt. Mik az aggályok? Tehát mik azok az aggályok, amik a génmanipulált növényekkel kapcsolatban felmerülnek? Az első aggály, környezeti aggály. A biológiai egyensúly felbomlik, kezdődik a probléma.

A szél átviszi. Átviszi egy másik növényre, átviszi a szomszédomhoz, aki nem akar génmódosítottat venni. Átviszi mindenhova, a szélnek nem tudunk megállt parancsolni, hogy ne porozzad a többi növény. És az egész környéken génmódosított kereszteződések jönnek létre, amelyek, mivel rezisztens fajtáról van szó, a teljes biológiai egyensúlyt, a rovar világot felborítják. A rovarvilág ugye befolyásolja a talajt, úgyhogy az egész biológiai egyensúly a környéken felbomlik. A következmény beláthatatlan ilyen szempontból egy általunk, tehát egy új fajtát létrehozok, és az elterjed, egy rezisztens fajta. Nem beszélve arról, hogy egy rezisztens, ugye a rezisztens az azt jelenti, hogy ellenálló. Egy ellenálló növény nő a kertben, mit mondjak, 10-15 évig, vagy 5-10 évig, mi fog történni? Lesznek rajta rovarok? Egy-két évig nem lesznek rajta rovarok. Lehet, hogy 5 év múlva sem lesznek, és megjelenik az első rovar. De az milyen rovar már? Ez az. Az már mutáns. Magyarul mutáns rovar törzsek megjelenése várható, amelyekre eddig nem számoltunk. Milyen méretűek lesznek? Hogyan reagálnak? Mi történik ezek a rovarokkal? Ez az új mutáns rovar nem borítja föl a saját egyensúlyát, ugye az ő saját környezetével, a saját milliójével. Tehát itt nem csak a növényvilág való beleszólás, a genetikával való beleszólás, itt a teljes élő szervezetbe való megbomlás, beleszólás történik, amely beláthatatlan. És amerikai legintésre ezt elintézi, nem kell ezzel foglalkozni, nem kell aggodalmaskodni, hanem vegyük ezt könnyen, nem ez a lényeg. Aggály, a következő aggály, ugye túlsúlyba kerülnek különböző fajok, újabb utáns egyedek részvégek lesz, mondtam. A humán aggályok, tehát az első volt a környezeti aggályok, a második az emberi aggályok, allergén tünetek. Jelenleg már voltak, feltételezhető egy allergén hatás. Lehet toxikus is adott esetben, de ezt az toxikai vizsgálatok megelőzik, tehát általában nem toxikusak azért, és immunrendszeri gyengülés is feltételezhető. Etikai aggályok, jogi aggályok, politikai aggályok, tudományos aggályok, sok-sok aggály van. Ezek közül gyakorlatilag egyik sem bizonyított, hanem a józan ítélőképesség alapján feltételezhető, hogy ezek meg fognak történni. Az etikai aggályok között ugye a vallás, lelkiismereti kérdés, ugye szociológiai kérdés is van mögötte, hiszen vannak konzervatív fogyasztók, akik nem akarnak gyémódosítottat venni, mert félnek tőle. Valakik az állatvédelem miatt emelnek szólt, vagy biológiai fegyverek. Van egy érdekes mondat, ezt szeretném elmondani. A 12. században Pierre Abelard azt mondta, a tudomány etika nélkül a szellem halála. Óriási mondat, nem? A tudomány etika nélkül a szellem halála. Óriási mondat, mert ez összefoglalja azt, amit én beszélek. A jogi kérdésre ezért érdekesek, jelenleg többen benyújtottak szabadalmat, szabadalmi jogot génre. Egy csomó probléma fölmerült, ugyanis jelenleg ugye szabadalmat máshol nem lehet. Márpedig igaz, hogyha egy génmódosított növény átporzódik. Hát a jobbnak annyi. Mert hogyha nekem van egy szabadalom az én növényemre, és a szomszédnak a kertjéből ötször annyi, mert átporzódott, az út másik oldalán pedig mindenkinek átporzódott, akkor az én jogvédelmem azt akár zsúgba is zsákatom, mert mindenki rendelkezik az én növényemmel. Tehát itt ez nem egyszerű jogi kérdés is természetesen. Végül azt gondoltam, hogy lezárásképpen néhány érdekességet mondanék, és erről a puszta ügyről néhány szót szólnék, ez inkább ilyen érdekesség jelleggel. Úgy említettem az állati vérfájában az emberi vérplazmát. Brit kutatók lazacokban végeztek génmódosítási kísérletet. 18 hónap alatt a lazacok elérték normális testtömegüket. Ugye? Tehát 36 hónap kell egyébként a lazac kifejeződés idejéhez, fele annyi idő alatt a lazac elérte a testtömegének azt az értékét, amely az értékesítéshez szükséges, de amely ideig volt. Magyarul a génmódosított lazac 18 hónap alatt, hát fele annyi idő alatt elérte a tömegét. Egy probléma volt csak, egy abszolút ártalmatlan probléma, hogy ez a lazac nem volt a nemi érés állapotában, ami nem jutott el. Tehát magyarul nem volt, tehát utódok, ivadékok létrehozására nem volt alkalmas, ugyanis annyira fiatal volt. Tehát ez egy olyan probléma, hogy ezek a lazacok nem tudnak szaporodni. Ugye, tehát az ember beleszólt

genetikába, egyfajta ilyen növekedési hormonról van itt szó, tehát a genetikában azt szerint módosították, hogy a lazac ne csak nyáron termeljen növekedési hormont, mert csak nyáron szokott, ugye, amikor van a szaporodási szakasz, hanem egész évben. A lazac, szegény lazac egész évben növekedési hormon termelt egy bizonyos gén beépítés segítségével, ezáltal duplájára, mert a fel annyi idő alatt meg elérte a súlyát, csak ugye szaporodni nem tud. Egyébként a brit hatóság nem tud vele mit kezdeni, törvény nincs rá, hogy mit csinálják a génmanipulált lazacsal. Egyelőre az eladást nem engedik, ugye ez most egy aktuális probléma. Az eladást egyelőre nem engedik, most egy nagy kérdőjel van, a hatóságok egymástól kérdezik, most mit csináljunk. Minden esetre már 15 millió ikrára van rendelésük. Hozzá kell tenni. Egyébként most gondoljátok el, hogy ha ez a lazac kijut az élő vízbe, akkor mit fog csinálni, ugye? Hogyha, ugyanis, ez nagyon fontos, ezt nem mondtam elnézést, de gondolom logikus, hogyha a génmanipuláció öröklődik. Tehát ugye a génmódosított lazac nem csak ő a génmódosított, az összes utóda. Ugye, tehát logikus volt, akkor elnézést nem mondtam, de biztos logikus volt, hogy ugye a génmódosítás az öröklődik. Tehát ennek a 18 fel annyi idő alatt kifejlődött lazacnak az összes ivadéka már 18 hónap alatt fog fölnőni. Ugye egyrészt nem érésre alkalmatlan lesz, mert, ugye? Igen, itt az a probléma, így van, tehát valószínűleg az esőt meg fogják növelni, vagy elég reményér is, nem érettség szakaszát, és utána fogják értékesíteni, nincs más variáció, csak akkor ugye nem ezt a bizonyos 3,5 kg-ot fogja, vagy 3,2 kg-ot fogja elérni, hanem lesz, hogy 5 kg-os lehet, hogy mit kezdünk ezekkel. Szóval a lényeg az, hogy az ilyen állatok, ha egy kiszabadul az élővízbe, és mondjuk elérje a nemi érettség állapotát, akkor belátható van a következménye, mit okoz, ha egy elszabadul. Ugye erre jó példa, a méhek példája, igen, pont ezt akartam volna mondani. Igen, köszönöm. Igen, nem tudom mennyire volt hallható, pont ezt akartam mondani, igen, hogy Dél-Amerikába telepítettek át afrikai, tehát a braziliai? Nem. Brazíliába telepítettek át a Dél-Afrikából méheket. Mondván, hogy azok a méhek valahogy jobban dolgoznak, mint a dél-amerikai méhek. És egy iszonyatos dolog történt, megvadultak a méhek. Tehát nem tudják, hogy miért, hogy hogyan, milyen kereszteződés történt, valamilyen genetikai változás folyamán megvadultak a méhek, és jelenleg is ugye nem tudják begyűjteni ezeket a méheket. Jelenleg terjesztetnek, hát most már elérték Dél-Amerika legdélebbi részét, és ezek veszélyesek az emberre. És tehát az ember valami butaságot csinál, valamit kivesz az ő természetes környezetéből, áttelepíti egy másik kontinensre, és aztán futhat a baj után, nem tudja, mit csináljon vele. Megvadult méhek szentelege van most Dél-Amerikában, nem tudom, mit csinálni, hogy gyűjtenek be milliárd méhet megvadulva, az emberek eztetnek is kérnek, hogy mikor tud belőjük egy ilyen állat. Úgyhogy borzasztó, az ember nem tanul a saját hibáiból, de hát ez mindig is így volt. Ez a lazac körül szerintem érdekes volt. A Szent Elmes bogárnak a DNS, az örökítő anyagából kivették azt a részt, amelyik a világításért felel, ugye, a fluoreszálásért felel, és beépítették a növényekbe. Ezek a növények, ugye mondtam, csak ennek az eredmény, a mesébe ül az eredmény, az éjszakai fluoreszál növények esete. Na most ez is azt mutatja, hogy a növény és állat között leküzdötték a korlátot. Ugye említettem azt, hogy ez azért történelmi jelentőségű, mert a nemesítéssel erre nem kerül sor. Nemesítéssel csak fajokon belül lehet variálni. Génmanipulációval bármifajta létező variáció elképzelhető, én kivehetek, például amit Szent János bogárba kivehetek a fényért felelős DNS részt, és beültetem bárhova az világítani fog. Tehát iszonyatos ez a dolog. Vagy ez a másik példa, hogy sarkvidéken, illetve lefényhal él, sarkvidéki lefényhalból a hideg rezisztens, ugye a hideg ellenállásért felelő gént vették ki, és eperbe ültették meg. A fagyálló eper esete. Tehát ez is egy olyan eset, hogy az ember már nem tudja a bolondságában mit csináljon, hogy már ugye mit találjon ki,
egyszerűen egymástól teljesen különböző dolgokat elegyít, hogy minél jobb, ugye miért a fagyálló eper télen is eladható, nem kell raktározni, nem kell csomó, nem tudom milyen klimatizált autókat üzembe helyezni, egyszerűen kiteszik reggel, tehát egy téli reggel, ezt behozzák, nem fagy meg, de ízre, tehát mindent ez befolyásol, mindent ez mozgat. Jelenleg használt gének. Jelenleg a használt gének. A karciolban található gént használják, egy zöldségszélékben, hogy az ember növekedési hormont kódoló génjét használják állatban. De tehát, ugye, tehát emberi növekedési hormont elállítanak sertésekben, szarvasmarhákban, kecskében, ugye ezt a genetikai állományunkból kiveszik, beépítik állatba, és növekedési hormont termelnek ezek az állatok, emberi növekedési hormont, amit gyógyászatból használnak fel. A skorpió génjeit ültetik át kukoricába, robarkártevők ellen, ugye a skorpió egy elég rezisztens állat maga nemében. Ugye, az ember megint bizonyította azt, hogy a fantázia nem ismer határokat, ezt használják. És csirkékből, baromfikból veszik ki a betegségek ellen, már amennyire ez a reggeli előadás fényében tud egy csirke betegség ellen védekezni. A csirke gényét veszik ki, burgonyába ültetik be betegségek ellenállósága. És jelenleg ezek vannak közhasználatban, ugye tehát a csirke, skorpió, az emberi hormon és a karció. Puszta ügy. Ezt be is fejezni, mert hamarosan szerintem túlítom az időkeretemet. A pusztai ügy, nem tudom, mennyit tudok a pusztai állatféle ügyről, de arról volt szó, hogy Skóciában ezt a laboratóriumot, ahol dolgozott a mi kis biokémikusunk, megbízták azzal, hogy kísérletezzenek ki rendkívül jó termőképességű ellenálló burgonyát. Mindegy, hogy de valahogy kísérletezzenek ki. Erre hóvirágból, ugye a hóvirág az elég rezisztens növény, hiszen hidegben megterem. A hóvirágból kivették az ellenálló képességet felelő gént, és beültették burgonyába. A cél az volt, és ezért kapták a pénzüket ezek a kutatók, hogy eladható piacképes burgonyát kísérletezzenek ki, az amúgy is multimilliómos emberek még jobb gazdagítása céljából. És volt egy ember, aki lelkiismeretes kutató volt, és ez a különbség. Volt egy ember, aki nem a pénz vezérelt, hanem az, hogy egyfajta lelkiismeretesség és felelősség őt az embertársa iránt. Ő volt pusztai Árpád, és hát ugye külön sajátosság, hogy hazánk fia, ilyen vonatkozása is volt a dolognak. Mi volt maga a kísérlet? A hóvirág és burgonya keresztezéseképpen egy kártevőnek ellenálló a burgonyát kísérletezett ki, 2x10 napig, tehát összesen 20 nap, 2x10 napos kísérlet sorozat volt. 2x10 napig adag volt a patkányoknak ezt a burgonyát, sülve főve mindig ezt adta nekik. Tehát ezt ették ezek az állatok, ezt a bizonyos hóvirág burgonya keveréket. Az eredmény megdöbbentő volt, ugyanis ugye ilyenkor mi a toxikológiai vizsgálat, hogy a kísérletnek vége van, a patkányokat ugye fölbontolják és megindítik az elváltozásokat. Először szemrevételezik, aztán szövet megszövet készítenek, és van ennek egy menete. Hát szemre is volt változás, és ez volt a probléma, hogy itt egyszerűen szemre látható változások történtek. A patkányok gyomorfala megvastagodott jelentősen. A máj, a vese, a tüdő és az agy növekedése visszamaradt a kontrollcsoporthoz képest. Ugye volt egy kontrollcsoport, amelyik rendes tartalékon volt tartva. Tehát még egyszer a máj, a vese, a tüdő és az agynövekedés jelentősen láthatóan visszamaradt a fejlődésben. A hasnyálmirigy megnagyobbodott, az immunitás legyengült. És itt van a probléma, hogy a kísérlet vajon elfogadható volt, vagy nem. Pusztai Árpád mondjuk azt a hibát vétette, hogy a sajtónak ezt közreadta. Nem csak utána a sajtónak ezt közreadta, és ez egy óriási hiba volt, és a részéről ígérzem. Elbocsájtották másnap, nyugdíjazták, inkább azt mondja, nyugdíjazták. Ez egy szebb szó. Ugye úgyis a 60 év fölött volt, újságcikk jelent meg a saját cége. Tette közzé, tehát magyarul egyszerűen semmizé tették őt. A saját cége azt írta róla, hogy már idős kutató, sokszor fantáziál, problémák vannak az értelmi képességével, nem tud statisztikai adatokból jót levonni, hát már öreg, végül is segítőnek jó. Tehát egy ilyen cikket tettek közé, ahol teljesen lejáratták ezt a nagyon híres neves magyar kutatót, Skóciában dolgozó magyar kutatót, és azt mondták, hogy végül az sült, hogy azt mondták, hogy a Pusztai Árpád összekeverte az adatokat. Ez volt a vége. Összekeverte az adatokat, és rosszat tett közé a sajtóban. Ugye? De most mit szoktunk erre mondani? És ha már ez történik, akkor baj van.
Ez azt jelenti, hogy igaz. De most én nem mondom azt, hogy ez igaz, de azt mondom, hogy erre érdemes odafigyelni. Hogy egy kísérlet nem kísérlet, azt mondja a tudomány, ahhoz, hogy valami bizonyítottá váljon, ahhoz hosszú, és különböző térben elválasztott, és különböző kutatók által anyagi érdektől függetlenül kell kísérleteket végezni, ez egy kísérlet volt a sok közül.

sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai alkalommal a szombatunkat én szeretném könyvajánlásra felhasználni, ugyanis a kis tündéremmel szombat, illetve nem csak szombat esténként, hanem minden egyes este egy nagyszerű könyvből olvasunk fel. Ne haragudjatok, hogy csak ilyen formában tudom bemutatni, gondolom néhányatok számára ismerős. Sajnos van otthon a lakásban legalább 4 ebből a könyvből, de ez volt a legépebb borító, amit elő tudtam találni. Ez is mutatja, hogy mennyire olvasott általunk ez a könyv. Első alkalommal 12 éves korom környékén olvastam, és akkor is rendkívüli élmény volt, de nem emlékeztem rá, hogy ez a könyv ennyire fantasztikus. És a mai istentiszteletnek a gondolatai is nagyon nagy részt testvérünknek, Heinz testvérnek a gondolatai lesznek. Egy olyan embernek a gondolatai, aki megértette József történetén keresztül, hogy minnyájunkat az Isten küldött. A kisleányomnak a szobájában is írtunk egy ilyen feliratot. Hogy is szól a felirat? Engem is Isten küldött. Én is felírtam, és minnyájunknak ez az üzenet ma, hogy minket is Isten küldött. Gyerekek, akik ideültek, egy olyan igét kapnak ma, amelyik nekem is rengeteget jelentett az életem során. Tudja valaki, testvéreim, hogy mi van megírva Róma 8.28-ban? Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van. Minden együtt munkálkodik a jóra. És erről szeretnék ma nektek mesélni, gyerekek. Szerintem már beszéltem magáról, arról az eseményről, ami a fő mondanivalója, vagy a fő motívuma volt ennek a történetnek. Amikor én gyerek voltam, olyan, mint ti, illetve egy kicsit nagyobb, akkor a Jóisten nagyon-nagyon szépen munkálkodott az életemben. Ha figyeltétek az énekkar által énekelt szövegeket, akkor a második vagy a harmadik versben azt olvastuk, vagy azt hallottuk, hogy ne nyugtalankodj, ha ínség sújt rád, és ne gondold, hogy Isten téged elhagyott. Én is, amikor gyerek voltam, olyan 14-15 éves környékén, akkor még az iskolában szombati tanítási rend volt, talán az idősebbek emlékeznek még rá. Abban az esztendőben volt az, amikor az egyik szombat szabad volt, a másik pedig nem. És hát a szüleim is következetesen gyakorolták a szombatnap megszentelését, és én belém is ezt plantálták, és ezért nem mentem szombatonként iskolába. Mi jeleztük ugyan az iskola vezetés számára, hogy nem fogok menni, mindazáltal az első negyed év után olyan nagy mennyiségű hiányzásom gyűlt össze, ami már nem volt tartható, és ezért berendeltek az édesapámmal együtt az igazgatói irodába, ahol végül is eldőlt, hogy amennyiben nem tudok szombaton iskolába járni, akkor köszönjük szépen a nappali gimnáziumos tanulásaimat, és innentől kezdve sajnos nem lehetek a nappali tagozatos iskolának a tanulója. És hogy az történt, hogy pénteken még az iskolába jártam a többiekkel, és hétfőn már egy dolgozók iskolája nevű iskolában ültem, tőlem 10-20-30 évvel idősebb bácsik nénik között, és együtt tanultunk esti dolgozók iskolájában, dolgozók gimnáziumában, hát emlékeztek rá. És az ember úgy gondolta, hogy hát a Jóisten elhagyott bennünket, mert hát mégis egy iskolát elveszíteni, egy nappali tagozatos iskolát elveszíteni, ez egy nagy veszteség, mert így hogy lesz az emberből valami, hogy tud tanulni, netán tovább tanulni, hogyan lesz erre lehetőség. De a Jóisten bölcsességében, ahogy már mondtuk, akik Istent szeretik, minden javukra van, irányította az életemet. Ugye annak idején én gyerekként zongorázni tanultam, és nagyon szerettem a hangszereket, és a Jóisten azt is megengedte, hogy Budapesten a Székely Bertalan utcai gyülekezetben van egy gyönyörű szép orgona, és én ezt az orgonát mindig áhítatos tisztelettel és szeretettel néztem. És rendkívüli módon élveztem a hangját. Aztán kaptunk egy szem kazettát, ami Lehotka Gábor Bach műveket játszott, és hát én teljesen el voltam kápráztatva ezáltal a csodálatos zene által.
Egy évem telt el azzal, vagy háromnegyed évem az iskolából, hogy az esti gimnáziumba jártam, és hát tulajdonképpen azért el kell mondjam, hogy az az év egy ilyen lébecolással telt idő volt, mert nem foglalkoztam igazán semmivel, de a Jóisten azt a gondolatot adta nekem is, meg a szülőknek is, hogy érdekel engem a szép muzsika, érdekel a hangszerészet, otthon néhányszor szétszedtem a zongorámat, és menjünk el, felvételézzünk a hangszerész iskolába. És emlékeztek rá, talán már említettem ezt, hogy a Jóisten hogyan befolyásolta azt, hogy az ő tanításait az ember követi, egy hívő ember, egy hívő fiatal, hogyan viselkedik az idősebbekkel. Hogyan helyes? Hogy hívjuk azt a magatartás formát, hogy hogyan viselkedünk az idősekkel? Tisztelettel viseltetünk az idősekkel. Például, ha a buszon, villamoson, ugye itt villamos különösebben nincs, de ha Pesten járunk van, látunk egy idős nénit, bácsit, vagy nálunk idősebbet állni, mi a feladat? Felállni és átadni a helyet. Nagyon helyes. Vagy ha látunk közeledni, megyünk együtt egy ajtó felé egy idősebb emberrel, férfivel vagy nővel, mi a feladat? Tökéletes. Előre kell engedni. És képzeljétek el, a Jóisten nekem is ezt a gondolatot adta, láttam, hogy jön egy őszes úriember, úgy gondolom, hogy a 40-45 körül lehetett így visszaemlékezve, és annak ellenére, hogy én jóval előrébb voltam, mégis tisztelettel megvártam, kinyitottam előtte az ajtót, és beengedtem. És amikor bementünk az iskolai tanterembe, ahol a hangszerészeket fölvették, ültünk ott vagy százan csak gyerekek, meg a szülők, és kijött a hangszerész bizottságnak a vezető, és elmondta, hogy sajnos az iskolai gyerek száma nagyon szerény, így zongorakészítőből 4 főt fognak felvenni, organaépítőből 3 főt fognak felvenni, hegedűsből azt hiszem, hogy 4-et, tehát gyakorlatilag volt ott 100 ember, és abból felvettek 12-15 embert maximum. És mi történt? Bekerültem az iskolai felvételi bizottságba, és a felvételi bizottságban kérdezgettek, hogy milyen múltam van a hangszerészet szempontjából, mondtam, hogy szétszereltem a zongorát, hogyan javítottam meg a kalapácsot, mikor eltört, biztos láttatok már a belsejét, hogy milyen kis vékony fadarabkák vannak benne, és ez megnyerő volt, úgy látszik a hangszerészek számára, és egyszer csak kiderült, hogy ez az idős úr, akit beengedtem, hát idős úr, tudjátok, én is ilyen öreg ember vagyok, tehát ez a 45 körüli ember, ő volt az orgonaépítő műhelynek, az akkori Aquincum orgona üzemnek a vezetője, és az volt az első kérdése, hogy nem gondoltam-e arra, hogy én orgonaépítő legyek. És képzeljétek el, bevillant nekem a Széke Bertalan utcai orgona, bevillant Lehotka Gábor orgonajátéka, és azt mondtam, hogy dehogy nem. Rögtön lecsaptam a lehetőségre, felvettek a 3 orgonaépítő közé, de este kiderült, hogy ebben az iskolában nem félig van szombati tanítási rend, hanem teljes egészében. És abban a pillanatban döntést hoztunk édesapámmal, és azt mondtuk, hogy sajnos nincs mit tenni, vissza kell vonnunk a jelentkezést, meg kell adjuk másnak a lehetőséget, de édesapámnak volt egy mentő ötlete, elment ehhez az emberhez, Kovács Gábornak hívták az urat, hogy vegyen föl engem betanított munkásnak az orgonaépítő műhelybe, és akkor én mindig mókáztam is rajta, mutogattam a gimnáziumi osztálytársaimnak, hogy én BMS vagyok. Tudjátok, mi az a BM? Nem belügyminisztérium, hanem betanított munkás. És betanított munkásként helyezkedtem el, és gondoljátok meg, a Jóisten azt az áldást adta nekem, hogy elvesztettem a gimnáziumot. Elvesztettem a szakközépiskolát, mégis mire azok a fiúk, akik a középiskolába fölvételt nyertek, oda kerültek hozzánk, én olyan jó előmenetelt kaptam a Jóistentől, olyan bölcsességet és kézügyességet, hogy én lettem a műhely vezető. Úgyhogy mire ők vizsgáztak, én vezettem a műhelyt. És sokaknak én is készítettem el a sípját, és a Jóisten olyan mértékben áldott meg, látjátok, hogyha követjük az ő törvényeit, és ragaszkodunk az ő által adott elvekhez, a tisztelethez, a kedvességhez és a jó szándékhoz, akkor sokkal többet tud adni nekünk, mint amennyit mi magunk elképzelnénk. Mert ha csak én magam képzeltem volna a gimnáziumban, amikor az évnyitó volt, hogyan képzeltem volna el a jövőmet? Na, hogyan képzeltem volna el a jövőmet?
Az, hogy szépen végigtöltöm a gimnáziumi éveket, a 4 esztendőt, és kiválóan leérettségizek. Vagy hát legalábbis valahogy görbülnek majd a jegyek. Ehhez képest a Jóisten másképp gondolta, és mire eltelt a 4 év, lett egy érettségim, lett egy szakmunkás bizonyítványom az orgonaépítésben, mint végzett hangszerész, és még ráadásul volt egy vezetői gyakorlatom, hiszen 12-15 ember munkáját irányítottam 18 évesen. Úgyhogy, ha a Jóistennek az elveit követjük, akkor valóban igaz, amit Pál apostol mond, hogy akik Istent szeretik, minden javukra van, minden együtt munkálkodik a jóra, és ő sokkal többet tud kihozni belőlünk, mint amit magunk elképzelnénk. Úgyhogy ti is legyetek ezzel a gondolattal, most úgy érzitek, hogy van egy elképzelésetek az életről, de hogyha a Jóisten elveit gyakoroljátok, és az ő elveit követitek, akkor a Jóisten sokkal többet tud kihozni belőletek, mint amennyit ti elképzeltek az életetekről. Köszönöm szépen, visszajöhettek. Vagy maradtok itt erről? Kedves gyülekezet, ezek után egy picit hadd nyúljunk vissza a testvéreinknek az ige hirdetéseire, akik néhány héttel ezelőtt voltak itt közöttünk, ugye sorstestvér, mintha a múlt héten lett volna, jól emlékszem, mert már annyi minden történt velem ez alatt az idő alatt. Emlékezzünk vissza a testvérünknek az ige hirdetésére, bízom benne, hogy sokunkban mély nyomot hagyott ez a szolgálat. A testvérünk elmondta az aranyfényesítéssel kapcsolatban, emlékeztek, hogy a Jóisten sokszor szenvedések, nehézségek által kívánja az ő gyermekeit fényesebbé tenni. Hadd ismételjem meg nektek azt, hogy amit orgonaépítőként tapasztaltam, milyen csodálatosan mintázza az Istennek ezt a tisztító munkáját, ugyanis ez nem pusztán annyiról szól, hogy már a kész fémet tisztítják, hanem még a fémé, tehát a lemezzé vagy a tömbé öntés előtt a felhevített fémet munkálják át, például az orgonaépítők. Mi, amikor összevegyítettük az ónt és az olmot, ezt a két csodálatos puha fémet, és megolvasztottuk, tele volt rengeteg zárvánnyal, salakkal, és annak érdekében, hogy ez kiváljon a fémből, vörös hagymát tűztünk egy vas rúdra, ezt benyomtuk az anyagnak a közepébe, és a buborékok kihozták a felszínre a salakanyagot. És amikor egy szappan segítségével, egy stearin nevű szappannal összegyűjtöttük, és leemeltük róla, olyan fantasztikus tükörkép volt, hogy a legszebb fürdőszobai tükrünk sem képes olyan tükörképet adni. Látom, Sándor is bólogat, hogy a legszebb szobai tükör sem képes ilyen képet adni. Nem tudom, jártál bent ólomöntéskor a műhelyben? Hát, testvéreim, csodálatos, szép, és a Jóisten ezt a példát adja nekünk arra, hogy minket fényesítés, tisztítás által tegyen még értékesebbé és még jobbá. A másik gondolat, amit pedig Horváth Orsolya testvérünk szólt, amikor arról beszélt, hogy mi mindnyájan úton vagyunk. Emlékeztek, annyira szép volt ez a gondolat. Mindnyájan haladunk az Isten országa felé. Egyikünk sem érte el. Pál apostol, amikor már az Úrnak a felszentelt szolgája volt, ő is emlékeztek, mit mond a tökéletességről? Hogy nem mondom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. És ezeken az igéken felbuzdulva, és ezeken az igéken tovább haladva, és a Józsefi életutat egy kicsit segítségül hívva, szeretném, ha felolvasnánk először is a zsidókhoz írt levél 2. fejezetéből néhány igeverset. Zsidókhoz írt levél 2. fejezetéből néhány igeverset, méghozzá az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatban. Az első vers, amit olvasunk, a 2. fejezet 10. verse lesz. Én ma nem teológiáról szeretnék nektek beszélni, és igazából egy csomó ismert gondolat lesz benne. Én nagyon bízom benne, hogy viszont a magam tapasztalatán keresztül szeretném átszűrni nektek. Nagyon sokat jelentett nekem ezen a héten ez a néhány gondolat, és bízom benne, hogy titeket is megérint majd. Így olvassuk tehát a zsidókhoz írt levélből 2. fejezet 10. versét. Mert illendő volt, hogy akiért minden és aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé.
Kiről szól ez a bibliai vers, testvéreim? Ki az üdvösség fejedelme? Krisztus. Hogyan gondolkodunk mi Krisztussal kapcsolatban? Volt-e Krisztus Urunknak bűne, amelyet elkövetett volna? Megerősíti ezt a Szentírás? Azt mondja, hogy ő szenvedett mindenekben, kivéve a bűnt, mondja az ige, tehát nem vétkezett. Azt mondjuk-e arról az emberről, aki nem vétkezett, hogy az tökéletes? Így gondolkodunk? Így. Igaz ez a gondolat? Ez alapján, az ige alapján azt kell mondjuk, hogy nem. Igaz? Azt mondja az ige Krisztusról, hogy az üdvösség fejedelmét, aki által minden és akiért minden, szenvedések által tegye milyenné? Szenvedések által tegye tökéletessé. És ha összevetjük ezt a Filippi beliekhez írott levél második fejezetének a verseivel, nem kell, hogy odalapozzatok, mert ezt kívülről kell tudni minden advent hívő és minden Bibliát olvasó, mit mond Krisztusról, hogy ő meddig volt engedelmes? Hogy beszél ott az apostol? Így van. És a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében azt mondja, hogy tökéletességre jutván, emlékeztek a kifejezésre? Tökéletességre jutván lett örök üdvösség szerzőjévé. És feltehetjük a kérdést, hogy miféle szenvedésekről beszél itt a Biblia? Mert azt gondoljuk, hogy az ő szenvedés története volt az, ami ilyen borzalmas. Ugye a 6-szori kihallgatás, az ostorcsapások, az öklözések, a leköbdösés, a tövis korona. Vajon pusztán erről gondol a Szentírás? Nézzétek meg, ugyanitt a zsidókhoz írt levél 2. fejezetének a 10. verse után néhánnyal a 17. verstől így olvassuk. Annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. És most figyeljetek, mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Pusztán a fizikai szenvedésekről beszél tehát Pál apostol a 10. versben, amikor azt mondja, hogy szenvedések által tegye tökéletessé. Mi volt Krisztus számára ezek szerint a szenvedés? Az állandó kísértésekkel szembeni küzdelem, ahogy fogalmaztál, az emberi természetnek az elhordozása. Márpedig azt mondja az ige, hogy mivel, hogy ő mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, ezért segíthet nekünk abban, hogy a kísértésekben megálljunk és győzelembe jussunk. Nézzünk egy másik igét, amit megint csak kívülről és nagyon jól tudunk, a Korintusi első levélből, méghozzá a 10. fejezet 13. versét. És majd utána rögtön olvassuk a Jeremiás 12.5-öt. Tehát Korintusi első levél, 10. fejezet, 13. vers. Itt az első részét azért olvasom csak, mert az előző szakaszban, a 10. fejezetben a zsidó nép pusztai vándorlásával és történetével kapcsolatos kísértésekről szól, és így fejezi be ezt a szakaszt, nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. És lapozzunk rögtön akkor az említett Jeremiási igéhez, Jeremiás 12.5-höz. Ez egy nagyon áldott és nagyon szép gondolat a Szentírásban. A végidőnek az eseményeit találjuk ebben a 12. fejezetben, hogy gyakorlatilag az ember miatt az állat és a növényvilág is elpusztul, és az emberi gonoszsággal szemben emeli fel a próféta a szavát,
És ebben, ezek között a körülmények között szól ez a nagyon érdekes mondat a 12. fejezet 5. versben. Hogyha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak téged, mi módon versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak békességes földön vagy bátorságban, ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között? Nézzük meg ezt a két igét, nagyon érdekes. Mit sugall nekünk Jeremiás könyve 12. fejezetének az 5. verse? Mi az első lépcsőfok? Gyalogosok. Tehát a gyalogosokkal való lépéstartás. Mi a második fok? Lovak. Elég nehéz mondjuk lovakkal lépést tartani? Kis csillagom. Elég nehéz lovakkal lépést tartani? Gyalog menni mellettük? Ha futnak? Tudnál velük futni? Nem? Nem igen, igaz? Tehát aki lovas ember, az tudja, hogy azért a ló elég gyorsan tud futni. Látom más is mosolyog, biztos ült már lóháton. Tehát mi ez a második fok, és mi a harmadik fok? Mit jelent a Jordán hullámai? Most csak fizikailag nézzük. Gyalogok, lovasok, hát ugye különösen aki vízi ember, aki vízben jártas, milyen rettenetes, amikor a folyónak a sodrása elkapja az embert. Hallottam, nemrégiben voltatok egy kenu túrán, ahol a csónakotokat elkapta egy ilyen zúgószerűség. Vagy milyen, amikor a Dunán uszályok mellett haladnak el az emberek, és megpördíti a csónakjukat, vagy mikor elmegyünk Bozsvára, és a Tiszahídnál emlékeztek, átmegyünk, és ott látjuk azokat a forgókat, zúgókat. De ha az ember kerül bele, szinte képtelen úrrá lenni ezen a borzalmas természeti erőn. Tehát mit látunk ebben az igében? Egy bizonyos fajta fokozatosságot. És ha ezt összevetjük Pál apostol levelének a 10. fejezetéből ezzel a 13. verssel, akkor a Jóisten ebből a két igéből számomra a következőt mondja, hogy a Jóisten bennünket szenvedések által akar tökéletessé tenni, hiszen azt mondja, hogy elszenvedhetőek ezek a kísértések. De nem úgy, hogy elszenvedhetőek, hogy túlélhetjük valahogy és túl lehetünk rajtuk, hanem hogyan élhetjük túl és hogyan élhetjük át ezeket a szenvedéseket? Megadja ezt a választ, ezt a megoldást a 13. vers, hogy mit ad meg az Isten az ő ereje által? Hogy fogalmaz az apostol? A kimenekedést. A kimenekedést. Hát most szeretném egy kicsit megosztani veletek a saját nyűgömet és a saját nehézségemet. Tanultuk retorikából, hogy szigorúan tilos az embernek saját magáról beszélni, de én sokkal élőbbnek érzem, hogyha a magam nehézségeit mondom el nektek. Mit mond ezek szerint Csókási Pálnak ez az ige? Minden egyes kísértésben, amelybe Csókási Pál beleesik, milyen szintű kísértés? Milyen szintű megpróbáltatás? Elszenvedhető mértékű, vagy elhordozhatatlan mértékű? Elszenvedhető. Tehát minden egyes kísértés, amelyen átesek, elhordozható? Testvéreim, elhordozható? Válaszoljuk meg az ige alapján. Elhordozható. Ehhez képest Csókási Pál nem minden kísértésben áll meg, és a kísértéseknek bizonyos, azt nem merem mondani nektek hány százalékában, de elbukik. A legkisebbekben is. Apró bosszankodásokban, apró neheztelésekben, apró idegeskedésekben, nagyobb háborgásokban, indulati kitörésekben, ki tudja miben. De mindezek a dolgok az Isten ereje által elhordozhatók. És a Jóisten ráadásul mit mond nekünk, Jeremiás 12.5 szerint, hogy a Jóisten mit szeretne nekünk megadni? Azt, hogy előbb bírjuk a tempót a gyalogosokkal, aztán bírjuk a menetet a lovasokkal, és ha bekerülünk a Jordán hullámai közé, mert itt a Biblia nem arról beszél, hogy nem kerülünk be,
hanem bizony arról beszél, hogy igen, ez lesz a cél, hogy bekerülsz. Mert a Jóisten egy jó edző, egy jó felkészítő módján az embert szeretné egyre erősebbé, egyre erőteljesebbé, egyre magasabbá, egyre nehezebb feladatoknak és nehezebb kísértéseknek ellenállóvá tenni az ő gyermekeit. És miért teszi az Isten mindezt? Egy olyan világban élünk, amiben él és dolgozik egy nagyon komoly betegség. Azt mondja a Bibliánk erről, hogy nincs a testben épség, nincsen egy igaz ember sem. Mi ez a betegség? Az önzés. Hogy tudjuk? Voltatok már önzőek? Tehát azt nyugodtan kimondhatjuk, hogy sajnos mi is vírushordozók vagyunk, ezt ki kell mondjuk. Mindnyájan. De testvéreim, először is mi az Isten részéről ez a fajta fokozatos terhelés, ha ezt betegség szempontjából nézzük? Egy betegséggel mit szoktak csinálni az orvosok? Gyógyítják. Az a kezelés az azért nem jó, miért nem jó? Mert az orvos, bocsánat, tehát bizonyos esetektől eltekintve, nekem egy gyógyszerész mondta, nem merné vállalni most a nevét, azt mondta, hogy bizonyos gyógyszertermékeknek nem az a céljuk, hogy gyógyulást hozzanak, hanem azt, hogy tünetmentességet jelentsenek, és az a folyamatos szedésével maradjon a tünetmentesség. A Jóisten nem tünetmentesíteni szeretne bennünket, hanem gyógyítani. És ez a fokozatos terhelés, testvéreim, amit a Jóisten nekünk akar adni, akkor ez micsoda? Ha gyógyítással nézzük. Ez egy gyógymódszer. Ez a gyógyításnak a folyamata, amiben az Isten meg akar bennünket gyógyítani. Ez az első. A második dolog, rendkívül fontos, hogy van egy beteg karantén, van egy táboron kívüli állapot, és van egy hatalmas társaság, akik nem betegek. Ha mondjuk van egy súlyos fertőző betegség, és abban szenved valaki, akkor ki állíthatja ki az arról szóló igazolást? Ha meggyógyult valaki. Hát ugye ott az Ószövetségben, de most a mai világban, ugye egy orvos. És gondoljátok meg, hogy van, mikor állítják ki a hívő emberek, a beteg, az önzés betegségben szenvedő emberekről, mikor állítják ki ezt az igazolást? Mikor és hol? A végítéletben? Mikor állítják ki? Nem az emberek állítják ki. Mi zajlik most a mennyben? Mit jelent ez az ítélet? Na most figyeljetek ide. Szerintetek a Jóisten tudja-e minden emberről az élete lezárásának a pillanatában, hogy gyógyult vagy nem? Kell neki bizonyíték? Miért zajlik akkor a vizsgálati ítélet a mennyben? Hogy megmutassa a világ mindenség lényeinek, akik egészségesek, hogy ezek az emberek, akikről látták a gonoszkodásaikat, a mérgeskedéseiket, vagy ha bibliai történetekre végignézünk mondjuk egy Manassé királyról, egy tömeggyilkosról, kiállítja az Isten, hogy ez az ember gyógyult. És a vizsgálati ítéletben az Isten megmutatja az egész mindenségnek, hogy ez az ember tényleg az. Testvéreim, ebben a dologban nincs semmilyen engedmény. Egy beteget nem lehet beengedni az egészségesek közé. Azt mondja az ige, hogy nem megy be abba semmi tisztátalan, és a Szentírás arról beszél, hogy az Isten minket meg akar gyógyítani, és meg akar erősíteni. Hányszor van olyan az életünkben, hogy azt kérdezzük, hogy most ez meg miért történt? De apró dolgokban is. Emlékeztek, múlt héten Sós testvérünk is azt mondja, hogy a szenvedésekből az ember sokszor igyekszik kivonnia, kihúzni magát, nem? És ebben a könyvben, az Isten küldött egy ember című könyvben is van egy fantasztikus gondolat,
ami teljesen lenyűgözött. Most a héten volt egy kis összejövetelünk, a kórus csinált egy ilyen kis imaóra-szerűséget szombat esténként, és ott mondtam el a testvéreimnek, egy nagyon érdekes fikciót ír le a könyv. Azt írja a könyv szerzője, hogy mi lett volna, hogyha József nem fogadja el az Isten vele kapcsolatos tervét, és mondjuk a rabszolga szállító karavántól József megszökik. Gondoljátok el. József visszaír a táborba, az apja táborába, mindenki boldog, mindenki örül, kivéve a testvérek, akik lelepleződnek, de előbb-utóbb elrendeződnek a családban a dolgok, és kész. Tessék? Rendben van, de tulajdonképpen József szempontjából hazaért és békességben, biztonságban van. Ehhez képest mi történik, ha ez így van? József nem jut el Egyiptomba, nem kerül börtönbe, nem magyarázza meg a főpohárnok és a fősütőmester álmát, ennek kapcsán sohasem kerül a fáraónak a palotájába, hogy megmagyarázza a fáraó álmát. Nem lesz ember, aki megmentse Egyiptomot az éhség idején. Nem lesz, aki megmentse Jákobot és a családját az éhség idején. Nem lesz, akinek hatására Jákobék Egyiptomba költöznek, a nép nem nő nagyjá Egyiptomban, nem költöznek haza, nincs Dávid, nincs Krisztus, nincs keresztény egyház, és még mennyi minden nincs. Nyilván mondhatjuk, hogy az Isten bölcsességében helyre tudta volna hozni az eseményeket. De gondoljátok meg, egy ember mekkora eszköz tudott lenni az Isten kezében. És a testvérünk úgy fejezi be a gondolatot, hogy mindösszesen annyi kellett volna történjen, hogy egy 17 éves rabszolgafiú megszökik egy karavántól. Nagy horderejű, világrengető esemény, hogyha egy rabszolga megszökik egy karavántól. De ekkora események sorozata hiúsult volna meg, amelyeket később ismerünk. Tehát azt mondja az ige, hogy az Isten, amikor belehelyez bennünket élethelyzetekbe, nehézségekbe, megpróbáltatásokba, nem az a célja, hogy összezúzzon bennünket, hanem hogy megerősítsen és megtisztítson. Magyarul, minden egyes kísértés, minden egyes nehézség és megpróbáltatás, amely az életünket sújtja, nem azért van, hogy bennünket bosszantson, hanem hogy mit csináljon velünk. Nézzük meg, mert erre is ad az ige választ, Jakab apostol levele első fejezetében, az első három versben. Jakab apostol első levél első három versében, bocsánat, első fejezet első három versében, meg kell mondjam nektek őszintén, hogy még sose döbbentem meg azon, hogy az apostol különösebben minden bevezető nélkül ezzel kezdi a levelét. Figyeljetek meg! Első három vers. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja, az elszórtan lévő 12 nemzetségnek üdvözletemet. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek. És most jön a válasza az előbbi kérdésünkre, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez, a kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és képek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Feltettük az imént tehát a kérdést, hogy a mi bosszantásunk helyett minden kísértésnek és megpróbáltatásnak mi a célja az életünkben? Mondjátok, mi van ideírva az ikében? Hogy kitartást szerezzen. Mi az a kitartás? Álhatatosság. Hogy fogalmazza a Bibliánk ezt a jellem tulajdonságot mondjuk Jelenések könyve 14. fejezetében? Jelenések 14, 12, itt van a szenteknek a békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Tehát azt mondja az ige, hogy az utolsó idők hívőinek a legfontosabb jelen tulajdonsága az álhatatosság lesz. És azt mondja az apostol, hogy ebben a kitartásban, ebben az álhatatosságban nem csak olyan immelámmal félszívű dolog legyen, hanem
A kitartásban milyen cselekedet legyen? Tökéletes cselekedet legyen. Tehát mi a célja minden egyes kísértésnek? Hogy bennünket kitartásra ösztönözzön, kitartásra, és ezáltal erősödésre, fejlődésre, és ha visszautalunk a betegségre, akkor ezzel együtt pedig mi jön egyre inkább létre? Egy gyógyult állapot. Egy gyógyult állapot. És az Isten vissza akar bennünket vezetni az ő országába. Amióta ez így végig futott a fejemben, még azóta is bosszankodom jó néhány dolgom. De amikor a feltételes reflex beindul, ismeritek ezt, mikor az ember valami apró bosszúság éri, akkor ismeritek az érzést, mikor úgy feljön a méreg vagy a harag, akkor mindig eszembe jut az, hogy most megint a jó Isten engem próbára tesz, de nem azért, hogy én bosszankodjak vagy elessek, hanem hogy legyőzzem. Minden egyes lépésben. És minden egyes lépés egyel erősebb lépésnek ágyazza meg a dolgát, és ha visszaemlékeztek Jeremiásra, mit mondott Jeremiásnál? Ez, amiben most vagyunk, ez a gyalogos tempó. Lehet, hogy van olyan közületek, akiknek az életében súlyosabb szenvedések vannak, és úgy érzi, hogy erősebb. Biztosan van közöttünk olyan, aki úgy érzi, hogy a lovakkal fut, vagy már a Jordán hullámai között van, sajnos ennyire nem ismerjük egymást. De a magam életére nézve most sajnos úgy érzem, hogy elég rosszul állok, mert még csak a gyalogos tempónál tartok. Márpedig a Jóisten azért adja ezeket a nehézségeket, hogy ő erősíthessen, keményíthessen a próbán, és nem azért, hogy bennünket összetörjön, hanem hogy fényessé tegyen bennünket. A József könyvben van egy csodálatos történet, olvassátok el, hadd kérjelek benneteket, nagyon figyelmesen olvassátok el ezt a könyvet, C.B. Hines, Isten küldött egy embert. Józsefnek a nagypapája, ki volt a nagyapja gyerekek Józsefnek? Izsák, ő meséli el a Mória hegyi áldozatot. Mi történt Mória hegyén? Izsák megáldozása. Olyan szép, ahogy leírja, hogy József szemében ez a két ember, Ábrahám és Izsák hatalmassá nőtt. És az ő élettapasztalatok megmutatja ennek a fiatal serdülő gyermeknek, hogy az Isten gondot visel. Miért volt szükség arra, hogy Ábrahám megáldozza Izsákot? Tényleg meg akarta az Isten áldoztatni? Hanem mit akart az Isten világossá tenni és megmutatni mindenkinek égen és földön? Így van, rendben, de mi az, amit nem látnak kívül az emberek rajtunk? Hogy mi van belül? És Ábrahám azáltal, hogy megtette az Isten kedvéért, az ő szíve gondolatai nyilvánvalóká lettek. Emlékezzetek Jézusról is azt mondja Simeon, amikor Máriának mondja Krisztusról, hogy azért van, hogy sokan botránykül vegyék Krisztust, tehát botránykül legyen számukra Krisztus, és hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Az Isten ezt szeretné a mi megpróbáltatásainkkal és a megpróbáltatásban való kiállásunkkal, kitartásunkkal, álhatatosságunkkal, békességes tűrésünkkel, hogy a szívünkben lévő szeretet, békesség az ő iránta és a mások iránti szeretet nyilvánvalóvá legyen. De ez csak akkor lehet, és akkor válhat nyilvánvalóvá, hogyha kicsi dolgokban, egész pici dolgokban, a bosszankodások szintjén, a haragok szintjén, mindenkinek más a problémája. Tudjátok, mik azok a pici dolgok? Ha azok szintjén el tudunk kezdeni erősödni, és akkor a Jóisten, ugye már ismeritek, mikor van egy, például most elkezdtünk a fiammal matematikával foglalkozni, egy bizonyos cél érdekében nekem is szükségem van rá, és ahogy egyre többet foglalkozom ezzel a kérdéssel, egyre egyszerűbbé válik. Most már a szorzótábla azért mindannyiunknak elég könnyű, nem? És az ember már erősebb feladatra szeretne vállalkozni. És a Jóisten is így akar bennünket egyre erősebbé és erősebbé tenni, hogy az ő útján eljussunk egészen a győzelemig. Van egy ilyen nagyon érdekes gondolata a Bibliánkban, illetve, bocsánat, ebben a könyvben,

Tehát az én életemben is, meg a családom életében is. A Jóisten szeretné, hogyha nem mi akarnánk megvalósítani önmagunkat. Ismerős ez a kifejezés, ugye, a mai világban. Valósítsd meg önmagadat. Aztán van egy ilyen szöveg, amit hallottam már, hogy találd ki magad. Valósítsd meg a céljaidat. Ha József életét végig gondoljátok, remélem, hogy jól ismeritek mindnyájan, mi volt József életének az a két vezér mondata, ami őt irányította. Mi volt ez a két gondolat? Először is felteszem nektek a kérdést, volt-e József számára, József életében egy jövőkép? Mi volt az a jövőkép? Az álmai. Miről szóltak Józsefnek az álmai? A testvérei meghajolnak előtte. A másik álomban, Vilmos, mi volt? Az egész, Vilmos kérdeztem. Tehát az egész család meghajol előtte. És ha azt nézzük, József otthon a családban elindult-e e felé a megtiszteltetés felé? Tessék, el, honnan tudjuk ezt? Na, mert ha azt mondtad, hogy igen, akkor magyarázzuk meg, hogy miért. Mi mutatta azt, hogy József kitüntetett a többiek között? Csináltatott neki az édesapja egy hercegi öltözéket, ugye? Egy hercegi öltözéket. Mi volt a többiekkel a baj? Az miért, miért csináltatta Jákob ezt az öltözéket? Szerette. Ez ugye kivételezés volt, ez nem volt egy helyes dolog. De mi volt a baj a többiekkel? Tessék? Kedvence volt, ez nagyon fontos, de ez inkább baj volt, mint jó. Miért? Miért? Mi volt a többiekkel a gond, hogy nem lehettek annyira kedvencei? Kezdjük el, tudjátok-e, ki volt az első szülött? Ruben. Volt-e baj valamilyen baj Rubennel? Mi volt Rubennel a baj? Az József volt, és ti tudjátok, mi volt a baj. Jákobnak volt egy ágyasa, akit Ruben elcsábított. És Jákob fel is, meg is jegyezte még a halálos ágyán is, hogy Ruben az atya ágyába hágott fel. Próbáltam szépen fogalmazni. Mi volt a második kettővel a nagyon nagy baj? Ki volt a következő két testvér? Ki volt a második? Simeon és a fő cimborája, Lévi. Mi volt Simeonnal és Lévivel a baj? Mit csináltak Simeon és Lévi? Milyen lelkiségű emberek voltak ezek? Azt mondja Jákob a halálos ágyán, hogy kedvük telve inát szedték az ökörnek. Értitek ezt a megjegyzést? Állatkínzást műveltek például. Elvágták az inát, és képzeljétek, hogy az a szerencsétlen állat inát szegve vergődik. Borzalmas. De ennél sokkal nagyobb baj volt, hogy az ő köztük és a Sikem közötti szövetséget egy borzalmas mészárlásra használták fel. Ő miattuk halt meg Ráhel a menekülés közben. Tehát rettenetesek voltak. És az egész társaság, nézzétek meg, hogyha csak a Józseffel szembeni eljárásokat nézzük, akkor azt kell mondjuk, hogy egy borzasztó gárda volt, akikről Jákob nem is sejtette, hogy milyen rettenetesek. Eszébe nem jutott volna, hogy a saját öccsüket meg akarják ölni, vagy eladják rabszolgának. Rettenetes. És József elindult tehát a megtiszteltetés útján. Elindult a vezetői úton. Hogyne? Cifra, ruha, atyai kényeztetés, minden. József hogyan gondolkodhatott, mikor otthon volt a szép jövőről, hogy majd ő lesz a fő örökös, és ő fogja irányítani a családot, és a többiek majd meghajolnak előttük. Így gondolta Jóisten? Szerintetek Jákob családjának a fejeként József betölthette volna mindazt, amire az Isten szánta? Emlékeztek, mit mondtunk az elején, gyerekek, hogy a Jóisten mit hoz ki belőlünk ahhoz képest, mint amit elképzeltünk? Sokkal többet hoz ki belőlünk, mint amit elképzeltünk, és Józsefből hogyan tudta kihozni a Jóisten a sokkal többet, mint ahogy elképzelt? József egyetlen dologhoz ragaszkodott szigorúan. Mi volt ez az egyetlen dolog? Hogy engedelmes volt Istennek. Gondolkozzatok el például, mit mond nekünk az ige a negyedik parancsolatban, ugye József még nem ismerhette a parancsolatokat, de nekünk, mit mond

0: Isten a negyedik parancsolatban. Miről szól a negyedik parancsolat? Nem csak, hanem 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. Nem immelámmal, hanem szorgalmasan. József hogy végezte a munkáját? Hogy áldássá vált minden a kezében. Betöltötte az Isten akaratát? Engedelmes volt? Hogyne? Mikor jött a kísértés, éppen itt tartunk a Livivel, jött Potifárné. Felkínálta az ördög a téves utat. Mit jelenthetett egy asszony szerelme, egy asszony protekciója, úgymond? Hát előrejutást, szabadságot, ki tudja mit. És József előtt ott állhatott volna a lehetőség, hogy ha most belemegy ebbe a bizalmi viszonyba, akkor esetleg majd valamit ügyeskedhet magával kapcsolatban. Benne volt-e a családnak a vérében, testvéreim, az ügyeskedés? Hol? Jákobnál, ugye? Jákob ügyeskedett itt, ugye először az apját verte át borzasztó csúnyán, utána folytatta az apósát, játszotta ki az ujjázokkal, a kis vesszősökkel, és aztán, amikor már az Isten megmondta neki, hogy menjél haza, és jött vele szemben Ézsau, akkor is mit próbál csinálni? Tessék? Tessék? Megpróbált emberileg megoldani valamit. Küldött ennyi ajándékot, meg annyit, meg külön bontotta a családját. József tehetett volna ilyeneket? Ügyeskedhetett volna. József egy dologhoz ragadkozott szigorúan, az Isten akaratában járni. És még egy nagyon fontos, nem felejtette el, hogy az Istennek ővele komoly terve van. Testvéreim, nem kell kitaláljuk magunkat. Nem mi kell megvalósítsuk önmagunkat, ez alapján a bibliai történet alapján, mert ha mi magunk találjuk ki, és mi magunk oldjuk meg, abból egy nagyon halovány valami lesz. Az Isten sokkal többre akar bennünket használni. Mondjátok, nekünk van egy jövőképünk. Józsefhez hasonlóan van egy jövőképünk. Milyen jövőképe lehet egy adventista embernek? Az üdvözülés, de az még egy nagyon távoli dolog, ehhez képest van egy lényegesen közelebbi dolog. Éppen az, amiről ma beszéltünk egész végig. Mondjátok meg az advent néppel kapcsolatban, miről beszél a Biblia a Jeremiás 12.5 szempontjából. Hova jut el az utolsó idők népe? A gyalogok, a lovak, vagy a Jordán hullámai? És felteszem nektek a kérdést. Mi van egy edzés nélküli emberrel, ha rögtön bedobják a mélyvízbe? Tehát nekünk, testvéreim, most el kell kezdeni a kicsiben, hogy fokozatos edzéssel, mert a Jóisten olyan irgalmas, hogy nem zúdítja ránk az összes hitvánságunkat és rosszaságunkat, hanem mindig az éppen előttünk álló küzdelemben győzzünk, és mit mond Jelenések könyve 3. fejezetében, a laodíceai üzenetben az Úr Jézus, hogy miféle győzelmet fognak ezek az emberek megvalósítani? Hogy szól az ígéret Laodiceának? Nem az a tanács, az ígéret. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem. Ez nagyon szép, de most jön a lényeg. Amiként én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Mit mond Krisztusról az ige, hogy mi nem található az ő szájában? És mit mond Jelenések 14 elején a 144 ezerről? Hogy milyen? Ugyanazt. Nem találtatott az ő szájukban álnokság, mert az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Testvéreim, micsoda jövőkép. Óriási jövőkép. Előttetek. Előttem. A végső győzelmet kiharcolni. Szokták mondani, hogy mit tudom én, ha valaki szereti az autóversenyzét, vagy teniszt esetleg, van ilyen közöttünk, emlékeznek-e mondjuk a Wimbledoni másodikra? Hát emlékeznek, na de hát ugye a Wimbledoni bajnok, vagy a Forma 1-es versenyzőknél. Emlékszünk még a másodikra, ki volt 15 évvel ezelőtt? Nem, de az elsőre igen. És testvéreim, ugyanez a helyzet velünk, az utolsó idők népének mit ad meg az Isten? Ez a nép, a mostaniak, akik itt ülnek, adja az Úr, hogy így legyen, ezek lesznek a végső győztesek, akiknek a lába alatt megrontja az Isten az ördögöt hamar. Mert ennek a népnek a feladata az, hogy nagy sokaságban álljon elő egy győztes nép, akiknek a szájában nem találtatik álnokság és az Isten királyi széke előtt fethetetlenek. Ennél hatalmasabb dolgot szerintem nem kapott egyik nemzedék sem, mint mi. Láthatjuk és kivívhatjuk a végső győzelmet. Nagyon nagy dolognak látszik, testvéreim, de ezt kicsi lépésekben kell megtenni, mindig az éppen előttünk álló nehézség leküzdésével, amelyekről kimondtuk, hogy minden egyes küzdelem, minden egyes kísértés, minden egyes nehézség milyen szintű? Elhordozható, legyőzhető, nem a magunk ereje által, hanem az Isten ereje által. Ugye a Jakabi igében azt olvassuk az 5. versben, hogy ha valakinek pedig nincs bölcsessége a kísértésben való megálláshoz, akkor kérje Istent, aki mindenkinek bőséggel megadja. Kedves gyülekezet, adja meg az Isten ezt nekünk, hogy a mindenható, mint jó edző ott állhasson mellettünk, és mindig az előttünk álló küzdelmet segítsen legyőzni. Adja meg az Isten azt is, hogy közösségként tudjuk egymást bátorítani és támogatni abban, hogy győzzünk. Nekünk volt néhány hete egy megbeszélésünk a fiatalokkal, ahol mindenki elmondta az álhatatosság, a kitartással kapcsolatos dolgokat, és ott annyira szép volt, hogy egymást bátorították és erősítették a fiatalok, és segíteni készek egymásnak. Legyünk mi is így a hitbeli küzdelem útján, merjük elmondani a másiknak, hogy úton vagyunk, ahogy Horváth Orsolya mondta. Mondjuk el a testvéreinknek, hogy az Isten hogyan igyekszik bennünket fényessé tenni. Osszuk meg egymással a küzdelmet, hogy egymásnak vált-vált vetve tudjunk segíteni. Ez a szerepe a közösségnek. Mi úton vagyunk, gyógyulók vagyunk, az Isten edzésében sportolók vagyunk, akik futunk egy kitűzött cél felé, csak az nyeri el a koronát, aki szabályszerűen küzd, és a szabályszerűen küzdők pedig azok, akik az Isten kezét megfogva minden egyes győzelmet az Isten ereje által kivívnak. Az Isten ezt adja meg nekünk az ő kegyelme által, hogy egy győző gyülekezet legyünk győző emberekkel. Amen. Mennyei Atyánk, nagyon köszönjük, hogy ilyen hatalmas időkben élhetünk, amikor te a végső győzelemre keresel embereket a te csapatodba. Istenünk, nagyon köszönjük, hogy megosztottad velünk a te terveidet, amelyekkel velünk gondoltál. Urunk, kérünk, segíts meg bennünket, hogy valóban minden küzdelmet legyőzzünk a te erőd által. Köszönjük, hogy fiad már végigjárta ezt az utat, és kész arra, hogy nekünk erőt, segítséget nyújtson. Segíts meg bennünket, hogy soha ne hagyjon el bennünket a béketűrés, a szeretet, az alázat, az öröm. Bárcsak a te országod felé mennénk minden egyes kísértés legyőzésével, hogy egészségesként beléphessünk a te országodba. Ebben a kitartásban, ebben a küzdelemben segíts meg bennünket, mindnyájunkat. Kérünk, add nekünk azt a békességet és nyugalmat, hogy nem kell aggodalmaskodnunk a holnap felől, hiszen a te gondolataid sokkal jobbak és szebbek, mint amit mi elképzelhettünk volna magunkról. Ha megfogjuk a te kezedet, és veled megyünk, akkor te sokkal többet hozol ki abból, amit mi elgondoltunk. Kérünk, ebben légy segítségünkre. Áld meg szombatunkat, hogy ezután is ezekkel a gondolatokkal foglalkozzunk, és segíts meg bennünket, hogy egymást támogathassuk az ország felé vezető úton. Köszönjük, hogy Krisztus nevében meghallgattál bennünket. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a sorozatunk hetedik előadásán, amelynek ez a címe a Tíz Parancsolat. A Tíz Parancsolatot Isten a kivonulás után 3 hónappal adta Mózesnek, ő volt a képviselője a zsidó népnek, és általa adta Isten nem csak Izrael népének, hanem az egész emberiségnek. És itt van rögtön az első kérdés, amit felszoktak vetni emberek, hogy miért éppen ebben a történelmi időben hangzott el a Tíz Parancsolat? Ezelőtt nem volt hatályban ez? És egyáltalán a törvényekről, a parancsolatokról mit is mond a Biblia? Ez nagyon egyszerű kérdés, hiszen a Szentírás válaszol erre, hogy Isten törvényei örök törvények. Az élet erkölcsi törvényei egyidősek az élettel, hiszen az életet Isten a szeretet törvénye alapján alkotta meg. Tehát a Tíz Parancsolat előtt is a Tíz Parancsolat törvényei, parancsolatai ismeretesek voltak, vajon hogyan szájhagyomány útján terjedtek. Ábrahámról is olvashatjuk 2-szer is Mózes első könyvében, hogy ő megtartotta a parancsolatokat, rendeléseket, végzéseket. Az emberiség kezdeti történelmében hatalmas életkorokat éltek emberek, és a generációk egymás mellett élhettek, és így szájhagyomány útján terjedtek ezek az isteni törvények, parancsolatok. Mózesnek azért adta át Isten írásban ezeket a rendeleteket, mert az ő korára került veszélybe már a szájhagyományozódás. Tehát valamit ugye azért kell leírni, mert a szóbeli hagyomány már nem biztos, már nem tökéletes, emberek hozzáadnak, elvesznek belőle, eltorzítják. Isten az időszámításunk előtti 15. században határozta el ezt a Biblia szerint, hogy az élet örök törvényei 10 egyszerű rendelkezésben írásba foglalja, és átadja Izrael népének és az egész emberiségnek. Tehát ne úgy gondolkodjunk a Tíz Parancsolatról, hogy ez csak a zsidó néppel kezdődik, vagy a sínai hegyi szövetségkötéssel. Mind a 10 törvényről látni fogjuk majd, hogy ezek örök rendelkezések. Most a második kérdés, amit még bevezetésképp fel kell, hogy vessek, hogy vajon miért ilyen a Tíz Parancsolat szerkezete, vagy felosztása. Ugye felrajzoltam a táblára, ott baloldalt látjuk, hogy 2 törvénytáblára írta fel ezt Isten, és adta át Mózesnek, és az első törvénytáblán van 4 parancsolat, a másodikon van 6 parancsolat, így adódik össze a 10 parancsolat. Vajon miért nem azzal kezdődik a 10 parancsolat, hogy ne ölj, vagy ne lopj, vagy ne légy házasságtörő? Miért azzal kezdődik a 10 parancsolat, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, és ez folytatódik tovább? Vagyis a szerkezetről, a felosztásról mit tudunk megállapítani? Egy nagyon fontos dolgot. Az első 4 parancsolatban van szó az Isten iránti szeretet kötelezettségekről. És a második 6 parancsolatban van szó az egymás iránti, az emberek iránti szeretet kötelezettségekről. És vajon miért nem cserélhető fel ez a sorrend? Mert ebből is nyilvánvaló, amit a Biblia tanít, hogyha az ember nem tudja megszeretni az Istent, akitől csak jót kap, soha de soha nem fogja megszeretni a másik embert, akitől egyáltalán nem csak jót kapunk. Mindig nem kapunk jót a másik embertől. Tehát a 10 parancsolatnak ez a szerkezete már önmagában véve egy nagyon nagy tanítást képvisel, hogy az embernek először az Istenhez való viszonyát kell tisztává tennie. És hogyha az Istennel való kapcsolata elmélyül és beérik, akkor lesz igazi az emberekhez való kapcsolata is, és ezt nem lehet felcserélni. Hogyha nem tudjuk megszeretni és engedelmeskedni nem tudunk annak az Istennek, aki a teremtő, a gondviselő, a fenntartó, és akitől, ahogy mondja Jakab apostol, minden jó és tökéletes adomány származik, szóval, hogyha nem tudjuk megszeretni ezt az Istent és neki engedelmeskedni, az ő törvényei szerint élni, akkor soha de soha az emberi világban igazi szeretet kapcsolataink nem lesznek, legfeljebb felszínesek, legfeljebb csak a szemnek, a külső dolgoknak valók, de igazi szeretetre emberek iránt nem tudunk ébredni. És ezek után szeretnék a 3. pontban rátérni a 10 parancsolat 1-es rendelkezéseire. Hallatlanul mély, noha tömör
törvények ezek, és ezért azt választottam a mai előadáson, minden előadáson szinte másképp kell, hogy az ember ezt bemutassa. Van olyan sorozat, amelyben két alkalmam is nyílik a 10 parancsolatról beszélni, és van olyan, amelyben csak egy fél alkalom nyílik. Hát itt egy előadást tudunk erre szánni, és most azt a módszert szeretném választani, hogy felolvasnám az egyes parancsolatokat, és utána mindig két szempont szerint vizsgálni őket. Tudnék, minden parancsolatban van egy tiltás, és van egy felszólítás. A tiltás az arra utal, hogy mi nekünk embereknek az életünkben le kell győzni az önzésünket. Szóval meg kell tagadni a természetet, legyőzni. Szóval van, aminek az embernek ellene kell állni, és valamit le kell gyűrni önmagában. De ugyanakkor a 10 parancsolat egy rendelkezése sem reked meg a tiltásnál, hanem mindegyik törvényben van egy felszólítás. Tehát van egy negatív oldala mindegyiknek, hogy mit ne, de kibondva vagy kimondatlanul mindegyikben ott van, hogy mit igen, mit ne tegyen az ember, de mit tegyen az ember. És most mindegyik parancsolatnál én először szeretném önök elé tárni, hogy a Biblia és a 10 parancsolat mit mond arról, hogy mit ne tegyen az ember, de azt is, hogy mit tegyen az ember. Mert Jézus Krisztus, aki visszautalt a 10 parancsolatra, itt írtam a táblára Máté evangéliuma 5. fejezetében, méghozzá a hegyi beszédben, Jézus Krisztus azt mutatta meg a követőinek, hogy a 10 parancsolatból nem csak azt illik észrevenni, hogy mit ne, hanem azt is, hogy mit igen. Mert az még csak a dolgoknak a fele része, hogy valamit nem teszek, a rosszat nem teszem, de hogyha a jót se teszem, akkor ezzel nem betöltöm a törvényt, ez csak egy külsődleges engedelmesség. A 10 parancsolatról azt fogjuk látni, hogy minden egyes rendelkezésnek a betöltésében igazi. A pusztán még az, hogy valamit nem teszek, az még csak a dolognak az 50%-a. Mindegyik parancsolatnál fel kell, hogy vessük a kérdést, hogy mit tegyünk. Mi a betöltése, mi a tökéletes engedelmesség a törvények iránt. Mózes 2. könyvében található a 10 parancsolat legteljesebb szövegében, a 20. fejezet első 17 versében, de Mózes a búcsú beszédeiben megismételte, ezért írtam alá, Mózes 5. könyve 5. fejezete is tartalmazza, tehát nagyon egyszerű megjegyezni, Mózes 2. könyve 20. és 5. könyve 5. fejezetében két alkalommal van benne a Bibliában a 10 parancsolat. Az első törvény, az első parancsolat így hangzik. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgaság házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Minden törvénynél, minden parancsolatrendszernél nagyon fontos, hogy hogy kezdődik. Itt is egy alapvető dolog, hogy kezdődik a 10 parancsolat. Sajnos a 10 parancsolatot az évszázadok során nagyon sokszor megváltoztatták, módosították, kihagytak belőle, hozzátettek, ketté választottak parancsolatokat. Azért olvasom fel a Bibliából, hogy most legalább mindenki hallja, hogy mi is van ebben a 10 parancsolatban. Vessük fel a kérdést, hogy az első parancsolatban mi található. Mit tilt az első parancsolat? Isten azt mondja az embernek, hogy egy lény iránt lehetsz mindig hálára kötelezve. Egy lény iránt lehetsz mindig köszönetre kötelezve. És ez a lény, én vagyok az Isten. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Milyen idegen istene lehet az embernek? Székesfehérváron lehet idézni Vörös Martinak a szép versét, aki azt mondja, mi az, mi embert boldoggá tehetne. És válaszol Vörös Martin, hogy az emberek hol keresik az isteneket, hol keresik az életnek az értelmét. Azt mondja, kincs, hír, gyönyör. Ez tökéletes. Kincs, hír, gyönyör. Az emberek vagy a gazdagságban, vagy a hírük terjedésében, vagy az élvezeteknek a kiaknázásában látják a földi életnek a legfőbb értékét. Ilyen isteneik vannak az embereknek. És Vörös Marti nagyon szépen megadja a választ. Legyen bármint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, és mégse fogja tudni, hogy van szívöröm. Isten is ezt mondja az első parancsolatban, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
Ne imádd a gazdagságot, a vagyont, a pénzt, a hírnevet, az élvezeteket, a hatalmat, mert ezek tökéletesen boldoggá nem tudnak tenni. Legyen bár, mint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szívöröm. De ennél az első parancsolatnál talán úgy első hallásra is érezzük, hogy a felszólítás van túlsúlyban. Mi a felszólítás ebben az első parancsolatban? Én az Úr vagyok, a te Istened. Isten az első parancsolatban felszólítja az embert, felszólít minden embert, hogy én te viszonyban lépjen, viszonyba lépjen az Istennel. Az Isten megismerhető. Az Istennel olyan közeli kapcsolatba kerülhet az ember, hogy valóban én te viszony létesülhet Isten és ember között. Nagyon sok ember azt mondja, hogy hát hinnék az Istenben, csak nem látom. Ha az Isten mutatna valamit önmagából, vagy valami csodát, hinnék benne. Ez igaz, a Biblia azt mondja, hogy Isten senki földi halandó a bűneset után nem látja, sem nem láthatja. De az embernek van egy nagyon nagy kiváltsága, hogy bár nem láthatja az Istent, de hallhatja a szavát. És az Istent a szavából tökéletesen meg lehet ismerni, tökéletesebben, mint hogyha láthatnánk. És ezért mondja az Isten, felszólítja az embert, hogy az életünkben tisztázzuk az Isten kérdést, hogy most van Isten, vagy nincs Isten. Ki ez az Isten? Adott-e önmagáról híradást? Az első parancsolatban rögtön ez van felszólításként. Én az Úr vagyok, a te Istened. Én adtam önmagamról kinyilatkoztatást, én adtam beszédet, itt a Biblia. A Biblia beszél arról, hogy én ki vagyok. Ember, ismerjél meg engemet. És utána van egy másik felszólítás is, mert azt mondja Isten önmagáról, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgaság házából. Isten itt rögtön elmondja önmagáról, hogy ő a szabadság Istene és a szabadítás Istene. Istent másféleképp elképzelni, mint a szabadság és szabadítás Istenének elképzelni, ha valaki másképp képzeli el, torz Istent képzel el. Isten minden teremtményének a szabadságát biztosítja. Isten erővel, kényszerrel senkit nem formál és nem alakít. És Isten ki tudja, képes kiszabadítani az embert a rosszból, de azt is a szabadsága tiszteletben tartásával. A zsidó népet is képes volt Isten kimenekíteni egy hatalmas világbirodalomból, Egyiptomból, és minden embert képes kimenekíteni a legnagyobb rosszból, külső vagy belső rosszból, hiszen ez a kifejezés, hogy Egyiptomnak földje a Bibliában jelképes kifejezés is, jelenti a sötétség birodalmát, a rossz földjét, hogy Pál apostol mondja a Kolossé levélben, hogy adjatok hálát az Istennek, aki kiszabadított titeket a sötétség birodalmából, és átvezetett az ő szeretett fiának országába. Tehát Isten az első parancsolatban tiltja azt, hogy az embernek maga választotta istenei legyenek, mert ezek nem boldogíthatják az embert. Nem azért tiltja Isten, mert ő féltékeny ezekre az istenekre, ugye a hatalomra, a pénzre, az élvezetekre, hanem azért, mert ezek nem boldogíthatják tökéletesen az embert. És ugyanakkor felszólítja az embert, hogy ember, ismerj meg engem, olyan közel kerülhetek hozzád, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, és én a szabadságnak, a szeretetnek és a megszabadításnak az Istene vagyok, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. És figyeljük meg, hogy most a második parancsolat hogy folytatódik. Minden egyes parancsolat egymásra épül. Azt fogjuk meglátni, amiután már a tizedik parancsolatot is áttanulmányoztuk, hogy valóban felbonthatatlan a sorrend is, nem csak a két kőtábla megcserélhetetlen, de a sorrend is felbonthatatlan. Mert a második parancsolat ezzel folytatódik, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, melyek fenn az égben, vagy melyek alant a földön, vagy melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Mit tilt a második parancsolat? A második parancsolat, mondom, az elsőre alapoz, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem, de most tovább megy, és azt mondja az embernek, hogy ember,
ne te formálj képet rólam. Ne te alkoss képet rólam. Ember, ne te találj ki engem. Teljesen igazuk volt azoknak a bölcselkedőknek, filozófusoknak, történészeknek, akik azt mondták, hogy az emberiség történelmében tulajdonképp az ember kitalálta az Istent, kivetített Isten képet magából. Ez teljesen igaz, bárki mondta is, Marx vagy nem Marx, ebben teljesen igazuk volt, hogy az ember hajlamos arra, hogy a maga elképzelése szerint találja ki és alakítsa ki az Isten képét. És erre Isten azt mondja, ember, ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld ezeket. Mit tilt itt az Isten? Hogy az ember a saját esze, a saját felfogása, mondhatnám így is, a saját megromlott erkölcsi lénye alapján vetítsen ki Isten képet, és azelőtt boruljon le, az ember ezt meg is mintázza, ki is faragja, vagy el is gondolja, ugye az ókorban voltak faragott képek, a modernkorban nincsenek, kívül, de vannak belül. Most valóban nincs olyan, hogy az emberek csinálnának maguknak képeket, bizonyos kultuszokban tovább áramlanak képek, szobrok, imádat, tisztelet tárgyául, de a mai ember valóban nem ezt teszi, hogy külsőleg csináljon szobrot vagy képet, de annál inkább csinál belsőleg az elméjében. Nekem ez az elméletem. Én így látom. Nekem ez a világnézetem. Nekem ez a világképem. Hát az Isten ezt tiltja, hogy az ember ragaszkodjék a kinyilatkoztatáshoz, és Istennek önmagáról adott üzenetéhez, és nem maga találja ki az Istent. Mert ha az ember maga találja ki az Istent, az ugyanolyan önző lesz, mint az ember. Ezt a mitológiák bemutatják, hogy Zeus és társai ott fenn az égi világban ugyanúgy flörtölnek, hazudnak, haragszanak. Szóval az ember, amit ki tud találni, az olyan, mint ő maga. Jobbat nem tudunk önmagunknál kitalálni. No de mire szólít fel ez a második parancsolat? Ebben a második parancsolatban van egy bámulatra méltó bibliai kifejezés, amikor Isten megnevezi önmagát, és ezt mondja önmagáról, én féltőn szerető Isten vagyok. Hát ez a döntő. Isten egyszerre a szeretet, és egyszerre az igazságosság. Isten nem úgy szereti az embert, hogy elnézne az embernek mindent, Isten szereti az embert. De Isten igazságos, és a rosszból szeretné ki is segíteni az embert. Ez az, amit az ember nem tud kitalálni az Istenről. Tessenek megnézni a vallás történetet, hogy amikor az ember elképzelés szőtt az Istenről, akkor vagy egy olyan engedékeny Istennek gondolták az Istent, aki csak szeret, de félreteszi az igazságosságát. Máskor meg egy olyan zord, kemény, ítélő bírának gondolták az Istent, aki ítél, aki igazságos, de nincs benne szeretet. Isten azt mondja önmagáról, hogy az én lényemben ez a bámulatra méltó. Nem az, hogy én mindenható vagyok. Nem az, hogy örökkévaló vagyok, hanem az, hogy erkölcsileg tökéletes vagyok. Én szerető, de igazságban szerető Isten vagyok. Én féltőn szerető Isten vagyok. És Isten elmondja azt, hogy ha valaki nem így ismeri meg őt, hogyha valaki úgy ismeri meg őt, hogy vagy engedékeny Istennek, vagy pedig egy ilyen ítélő, zord, bíró Istennek, az az ember helytelen útra kerül, és az összes emberi erkölcsi vétség ebből származik. Ez öröklődik át apáról fiúra, de ott van a parancsolat végén, hogy Isten, aki a rossz következményét nem tartóztatja fel, mert ő igazságos is. Csak azok életében nem tartóztatja fel a rossz következményét, akik éppen úgy gyűlölik az igazságot, mint az apáik. Nem szabad félreérteni a parancsolat befejező részét, mert Isten ezt mondja, hogy én megbüntetem az apák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen. A legtöbb ember idáig idézi ezt csak, és azt mondja, hogy miféle Istene van a Bibliának, aki az apák vétkér a fiakat, a gyerekeket bünteti. Csak hogy itt nincs vége a kijelentésnek. Én megbüntetem az apák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, vessző, akik engem gyűlölnek. Csak azok életében nem tartóztatom fel a rosszat és a rossz következményét, büntetését, akik ugyanolyan erkölcsi magatartást tanúsítanak, mint az apáik. Ugye? Tehát egyszerű hasonlattal élve, hogyha valaki egy nagyon rossz családban nevelkedik fel, és ott csak rosszat lát, önzés, durvaságot lát, az nyilván az a gyerek, az a fiatal, az átveszi a szülőknek a lelkületét és mentalitását,
De Isten fel tudja függeszteni a rossz következményeit az életében, ha az a fiatal szembefordul az apák által képviselt erkölcsi úttal. Csak azok életében gyűrűzik tovább a rossz, akik gyűlölik az igazságot. De a jónak ugyanez a törvényszerűsége, hogyha valaki egy jó családba születik, az még nem lesz automatikusan jobb ember, hanem csak akkor lesz jobb ember, ha ő maga is tudatosan választ és dönt a jó mellett, amit látott a szüleitől, de ami nem ragadhat úgy rá, csak úgy alakulhat ki benne, hogyha ő is dönt, választ mellette. És ezek után jön a harmadik parancsolat, ami így hangzik. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Kedves hallgatók, mit is jelent ez a harmadik parancsolat? Isten azt mondja, hogy ember hiába nevet fel az én nevem, ne használd az én nevemet. Miért? Mert a Bibliából láthatjuk, hogy Isten személy. Isten egy személyes valóság. Isten nem egy kikutathatatlan lélek vagy szellem. Isten egy személyes valóság. Márpedig, hogyha valaki szemét mi megszólítunk, az odafigyel, ugye? Én valakinek szólok, a nevén nevezem, akkor ő fölkapja a fejét és odafigyel, hogy mit akarok tőle. Isten itt azt tiltja az embernek, hogy ne éljen vissza az Isten nevével. Ne mondja azt az ember, hogy jaj Istenem, meg Jézusom, meg jaj most segíts. Akkor, amikor az ember nem hisz benne, és amikor nem keresi őt tiszta szívből, hanem csak úgy szólítgatja, de utána elfelejtkezik róla, hiszen ez az ember önmaga akarja megoldani az élete kérdéseit. Tehát ez a harmadik parancsolat nem csak a káromkodást tiltja, vagy a trágárbeszédet, vagy a szitkozódást, hanem azt is tiltja, hogy az ember ne úgy kezelje az Isten, mintha nem is lenne. Hát milyen magatartás az, hogyha itt vagyunk mi, és akkor én ismerek valakit itt a sorok közül névszerint, és szólok neki, és utána folytatom a beszédet. Megint szólok neki, megint folytatom a beszédet. Hát ez bolond vagyok, hogy én most szólítgatom, hogy most akkor miért szólítgatom? Tehát Isten személy, a személynek kijáró tisztelet, ami egymás iránt kijár, ugye, hogyha én megszólítok valakit, akkor ő rám figyel, mert tudja, hogy akarok tőle valamit. És akkor én nem akarok tőle mégse semmit, csak úgy mondom a nevét. De kedves hallgatók, itt a tiltásban még valami benne van. Nem tudok a minden parancsolat mélyére tekinteni, mert az időkeretünk ahhoz kevés lenne, de ez a harmadik parancsolat még azt is tiltja, hogy vigyázzon az ember, hogy az Isten nevében mire hivatkozik és mit követ el. Mert az emberi történelemben a legtöbb gazemberséget az Isten nevében cselekedték emberek. Isten nevében vittek embereket kínpadra, égettek el mágián, Isten nevében ítéltek el embereket megsértve a lelkiismeret és vallásszabadságot, mindig Istenre hivatkoztak. Hát kérem, a Bibliában az egyik legfőben járó bűn az, amikor az ember az Isten neve alatt, az Isten nevével burkolózva kényszerít embereket, ítél meg embereket, vagy erővel és hatalommal semmisít meg embereket. Isten előtt ez a legförtelmesebb bűn, hogy az ő nevét felhasználva mondják azt, hogy ez az ember eretnek, vagy ez, vagy az, vagy amaz. Bármilyen kifejezést használtak is a történelem folyamán. És vajon ennek a harmadik parancsolatnak mi a felszólítása? Ugye itt látszólag csak tiltás van. Ugye az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd. Hát hol van itt a felszólítás? Hát itt szeretném elmondani azt, hogy a 10 parancsolat sem értelmezhető önmagában. A 10 parancsolat, ha meg kellene mondani, hogy mi a 10 parancsolat, akkor azt mondanám, hogy közép az egy és a sok között. Mert a Biblia egy mondatban is elmondja, hogy mi a legfőbb törvény. A törvény betöltése a szeretet. De a Biblia elmondja 100 és 1000 kijelentésben, hogy a szeretet az mit is jelent. Mert ha Isten csak azt mondta volna nekünk, hogy ember szeressél, akkor üres kézzel hagyott volna bennünket. Mert éppen ezt az alapvető elvet játsszuk ki mi a hétköznapi életünkben. Hogy tudjuk hogy szeretni kellene, de mégis tele van az életünk szeretettelenséggel, gyűlölködéssel, haraggal, mi egymással. Tehát Istennek gondoskodni kellett arról, hogy az egy parancsolat, hogy szeretet. És a részletes 66 könyvben álló Biblia, mert az egész Biblia törvény és parancsolat.
hogy az egy és a sok között, az egy és a végtelen között legyen egy közép, és ez a 10 parancsolat. Na de ezt a középet, amely 10 egyszerű parancsolatba fejti ki az egyet, de ami végtelen, az is visszavezethető erre a 10-re mind. Ezt csak úgy tudjuk helyesen értelmezni, hogyha az egész Bibliát tekintetbe vesszük. És kedves hallgatók, erre a 3. parancsolatra van egy döntő visszahivatkozás, és ez Jézus Krisztus hegyi beszédéből a mi atyánk. Mert mivel kezdte Jézus a mintaimát? Mivel kezdődik a mi atyánk? Milyen kéréssel? Ott sem azzal kezdődik, hogy a mi mindennapi kenyerünket, mint sok ember azt gondolja, hogy ez a legnagyobb kérés, hanem azzal, hogy szenteltessék meg a te neved. Mit jelent ez a kifejezés, hogy szenteltessék meg a te neved? Hogy az ember életében meglátszódjék az, hogy ő hívő vagy vallásos. Hogy egy hívő és vallásos ember élete az megdicsőítse az Istent. Hogy emberek fölkapják a fejüket és lássák, hogy egy hívő ember élete más, mint egy nem hívőjé. És az, hogy Isten nevét hiába felnevedd, a tiltás mellett ott van a felszólítás, hogy a te életed az legyen bizonságtétel az Isten szeretete és igazsága mellett, hogy az Isten formál téged ilyenné, amilyenné lettél. És ezek után térjünk az Isten iránti szeretet kötelezettségek utolsó parancsolatára, amivel lezáródik az első kőtábla, tehát a 4. parancsolat szövegét olvasnám. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Hát ismét járjunk el az eddigiekhez hasonlóan, mit tilt ez a parancsolat? Ez a parancsolat tiltja azt, hogy az ember önkényesen használja fel az idejét. Hogyan vagyunk mi hajlamosak emberek önkényesen felhasználni az időnket? Mindent bele akarunk zsúfolni az időbe. Állandóan robotolni, tenni, venni akarunk, és ez a parancsolat meg kellett, hogy fogalmazza ezt, ami addig is törvény volt, hogy említettem, de itt megfogalmazást kellett, hogy nyerjen, hogy az ember az életének az 1/7 részét pihenésre fordítsa, és Istennek szentelje. Kedves hallgatók, ennél a tiltásnál azért érdemes elgondolkoznunk egy kicsit, mert hogyha most felvetném önöknek a kérdést, hogy mi emberek biztosítanánk-e magunknak a pihenést, ha nekünk kellene az élet alaptörvényeit megfogalmazni, vajon mit válaszolnánk? Hogy a hétköznapi élet azt mutatja, hogy az ember nem biztosítaná maga számára a pihenőnapot. És a történelemben is ezt látjuk. Sem az egyiptomiak, sem a görögök, sem a rómaiak nem ismertek ilyesmit. Egyedül a zsidó nép, az Isten választott népe képviselte ezt, hogy az életünk, az időnk az a legdrágább kincs. Ezt ne csak mondjuk, mert szoktuk mondani, hogy az idő a legnagyobb kincs, vagy az idő pénz, de az ember nem úgy viselkedik az idővel kapcsolatosan, és ki akarja szipolyozni az időt, robotol, állandóan tenni-venni akar az ember. Ez a parancsolat tiltja azt, hogy az ember önkényesen és a maga elgondolása szerint használja fel az időt. Tehát ez a parancsolat tiltja azt, hogy az ember állandóan dolgozzék. 6 nap után egy nap, de teljes egy nap munkaszünetet tartson az ember, amelyet testileg, lelkileg pihenésre fordít. Na most nézzük meg, hogy ebben a parancsolatban mi a felszólítás. Nyilvánvaló, hogy ez a parancsolat 2 dolgot is magába foglal, nem csak a pihenést, hanem a munkálkodást is. Mert benne van az, és ez az első felszólítás, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. Tehát a parancsolatban az első felszólítás a becsületes munkára vonatkozik. Ha az ember hozzálát valaminek, hozzáfog valamihez, azt vigye végig, azt fejezze be, azt csinálja meg, a munka, a dolog az legyen elkészítve.
benne van ebben a felszólításban minden, hogy az ember hogy készüljön arra, hogy milyen hivatást, mesterséget válasszon, ettől fogva addig, hogy az ember milyen bérért dolgozzon, milyen tisztességes, becsületes jövedelemért éljen. Nagyon sok mindent lehetne erről elmondani, főleg egy olyan világban és egy olyan országban, ahol a munkaerkölcsnek híre hanva nincsen, de hát nem fér bele egy alkalomra. Mindenki elgondolkozhat ezen, ha a bibliai példákat szemléli, és legfőképpen a Bibliának legközéppontibb személyiségét, Jézus Krisztust, aki fizikai munkát végzett 30 éves koráig, aki nem vetette meg ezt a fajta munkát sem, és amikor lelki természetű munkát végzett, arra is azt mondta Péter apostol, hogy ő széllyel járt jót tévén, ő senkit nem került el, és senki nem került el az ő figyelmét sem, amit tett, az tökéletes volt, és ez az ember számára is a mérték, hogy az emberi életünkben a munka az valóban legyen alkotás és legyen szolgálat. A második felszólítás. A második felszólítás ebben a parancsolatban az, hogy az ember a hét egy napján, a szombatnapon teljes megnyugvásra jusson. Ezt a Biblia nagyon sokoldalúan részletezi, hogy mit jelent ennek a napnak, a szombatnak a tartalma. Maga Jézus Krisztus pecsételte meg ezt a parancsolatot, amikor azt mondta, hogy nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az emberért. Márk evangélium a második fejezetében olvashatjuk. Tehát Jézus nem úgy fogalmazott, hogy a szombat a zsidó népért lett, hanem azt mondta, hogy az emberért, az egész emberiségért lett. És azért lett, hogy az embert felemelje és felüdítse. Maga Jézus Krisztus mondta azt a nagy apokaliptikus beszédében, Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy az ő követői, a keresztények imádkozzanak azért, hogy a futásuk ne télen legyen és ne szombatnapon. Na de ha Jézus ennyire hangsúlyosan emelte ki a szombatnap jelentőségét, ha azt olvassuk, hogy ő szokása szerint szombatnapon elment a zsinagógába, ha azt olvassuk, hogy az asszonyok is nyugodtak a parancsolat szerint szombatnapon, és csak azért mentek ki vasárnap hajnalban Jézus sírjához, mert az egész szombatot megnyugvással töltötték el, még mirhát és kenetet se vittek ki Jézushoz szombati napon, akkor tegyük fel a kérdést, hogy mi ennek a napnak a tartalma. Szerintem voltam egy ifjúsági körben, és ott ezt a kérdést szegezték nekem, hogy hát most mondjam el világosan, feketén és fehéren, hogy maga a Biblia mit tanít a hetedik nap megszenteléséről. És akkor elmondtam, és mindenütt ezt mondom el pontokba szedve, hogy ezek valóban csodálatos mértékek és tanítások. Mert az első dolog. A Biblia azt mondja, hogy a nyugalom nap estétől kezdődik, és a másik nap estélig tart. Ezt nem azért használja ugye a Biblia, mert az ókori népek természeti népek voltak, a ciklikus természeti körforgás volt az életükben az irányadó, hanem a Biblia ezt azért mondja, hogy az ember a nyugalom napot magát is megnyugvással kezdje. Ne 0 órától kezdődjön, vagy ne reggel 6 órától kezdődjön, hanem akkor kezdődjék, amikor lement a nap, és ahogy a régiek is szokták mondani, még a mi apáink vagy nagyapáink is, hogy lement a nap, vége a napnak. Hát akkor az új napot, az ember az estét, az éjszakát, ugye a megnyugvásra, a kipihenésre használja fel, hogy a másik nap, a nyugalom nap friss legyen. A második dolog, hogy a Bibliában Isten rendelkezést adott arra vonatkozóan, hogy azok is élvezhessék a nyugalom napot, akiket a leginkább ki szoktak zárni ebből. Kiket szoktak kizárni? Hát a nőket és az asszonyokat. Ők ugye állandóan robotolniuk kell az emberi világban, de Isten erre rendelkezést adott, hogy ahogy az asszonyok, a családanyák, vagy a családnak a nőtagjai pénteken végezzenek el minden munkát. Akkor mossanak, vasaljanak, akkor készítsék el az ételt, és a szombati nap számukra is nyugalomnap legyen. Miért? Hát csak a férfiak emberek? Isten végtelen szeretettel és jósággal gondoskodott arról, hogy minden ember számára legyen megnyugvás. És azon a napon az asszonyok is teljesen nyugodhattak, és elmehettek Isten tiszteletekre. A harmadik dolog, amit a Biblia kiemel, hogy ez szent gyülekezés napja, Mózes 3. könyve 23. fejezetében olvassuk ezt a kijelentést, melyben nem is annyira a gyülekezésen van a hangsúly, mint a szent gyülekezésen. Az ember akkor keresse olyan emberek társaságát, közösségét, akiknek a közösségében valóban igaz és szent dolgokra lehet figyelmes.
A negyedik dolog. Isten azt mondta Ézsaiás prófétának a könyve 58. fejezete szerint, hogy én azért adtam néktek szombatjaimat, hogy a föld magaslatain járassalak titeket. Mire utal ez a gyönyörű jelképes kifejezés? Hogy nekünk embereknek szükségünk van a visszatekintésre, a számvetésre. És szükségünk van az előretekintésre, a tervezésre. Vagyis mire van szükségünk? Hogy az órunkat nem mindig a mába, meg a napi gondokba üssük bele, hanem kicsit fölemeljük a fejünket. Kicsit számot vessünk, hogy mi történt az elmúlt 6 nap során. És egy kicsit tervezzünk előre, hogy mit fogok tenni az előttem levő 6 nap során. Te szerint a próféta könyvében, hogy adtam nekik szombatjaimat is, jegyül köztem, és ő közöttük, hogy megtanulják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Isten tehát azért adta ezt a nyugalomnapot, nem csak azért, hogy az ember testileg felfrissüljön, tehát ne robotoljon, hanem hogy lelkileg is fölemelkedjék, és a nyugalom állapotában mennél többet ismerjen meg az Istenből, és az ember megváltozzék. Az ember megjobbuljon. Isten az ember megváltoztatója, megszentelője. Hétről hétre fejlődés, megjobbulás, tisztulás, ez az ember nagy feladata ebben a világban. És kedves hallgatók, innen érthetjük meg ennek a parancsolatnak a 3. felszólítását. Mert a parancsolat így kezdődik, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Miért mondta ezt Isten? Mert Isten itt azt mondja, hogy az ember emlékezzék a teremtés munkájára, emlékezzék arra mindig, de főképp ezen a napon, hogy Istennek teremtő ereje van. És Isten nem csak világokat tudott megteremteni, a földet tudta kiformálni, most jön a lényeg, az embert az Isten újjá tudja teremteni. Az Isten olyan tökéletes változást tud véghez vinni az emberben, hogy újjá tudja teremteni itt a földi életben, hogyha figyelő rá, hogyha hallgat a szavára. Mert Istennek nem csak fizikailag van óriási ereje, hanem Isten a szabadságot tisztelő Isten, a megszabadítást munkáló Isten valóban teremteni tud új szívet és új lelket az emberben. És teremteni tud majd embert a feltámadás során, amikor újjá teremti az embert. Tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez a 4. parancsolat, ez azért nagyon fontos, mert lezárja, megpecsételi az első 4 parancsolatot. Figyeljük meg, hogy az első parancsolatban Isten azt mondja, hogy én te viszonyba lép velem, meg lehet engem ismerni, ember. A 2. parancsolatban azt mondja Isten, hogy én féltőn szerető Isten vagyok, én az igazságnak és a szeretetnek Istene vagyok egyúttal. A 3. parancsolatban azt mondja az Isten, hogy az

hiszik abban, hogy ő olyan, amilyen. Hát a negyedik parancsolat azt mondja, hogy ember, azért használd úgy az idődet, ahogy én mondom, hogy 6 napon át munkálkodjál, de a 7. nap a te uradnak, Istenednek szombatja, hogy azon a napon te tudatosítsd magadban azt, hogy én teremtő Isten vagyok. Téged is át tudlak formálni, és újjá tudlak teremteni. Itt nevezi meg Isten önmagát, itt mutatkozik be Isten a legteljesebben. Ezért használja a Biblia ezt a jelképet erre a parancsolatra, hogy jel, jegy és pecsét. Adtam nekik szombatjaimat is, jegyül, tehát, ugye, mint a jegygyűrű is, jegyül köztem és ő közöttük, hogy mi egymáshoz tartozunk. Tehát aki ezeknek a parancsolatoknak szívből engedelmeskedik, és valóban gyakorolja ezt a hétköznapi életében. Isten arról ismeri el, hogy közöttünk van jegyesség, hogy igen, ők hozzám tartoznak, mert ők én te kapcsolatba léptek velem, mert ők engem, mint féltőn szerető Istent követnek, mert ők az ő életüket meg akarják szenteltetni általam, mert ők hisznek abban, hogy én teremtő erővel meg tudom változtatni az életemet, életüket. Tehát ezért ez a negyedik parancsolat jegy, pecsét Isten és ember között. És ezután tér rá a 10 parancsolat az emberek iránti szeretet kötelezettségekre. És itt is nézzük majd azt, hogy milyen bámulatos lesz a harmónia. Mert hadd kérdezzem meg önöktől, vajon mivel kezdenénk mi az emberek iránti szeretet kötelezettségeket? Mert itt is elmondhatnám, nem azzal kezdődik, hogy ne ölj, meg ne lopj, hanem itt is egy bámulatos logika érvényesül. Mert az 5. parancsolatnak a szövege a következő: tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr a te Istened áld te néked. Miért kezdi Isten így a 2. törvénytáblát? Miért szólít fel a szülők iránti tiszteletre? Mert ha mi emberek a szüleink iránt nem tudunk szeretetet érezni, azok iránt, akik a legközelebb vannak hozzánk, akik a legtöbbet fáradozták értünk, akik a legtöbbször gondoskodtak rólunk, ha tehát ezek iránt, a szülők iránt mi nem tudunk szeretetet érezni, kérem, gondolják meg akkor, ki iránt tud az ilyen ember szeretetet érezni? Szükségképpen ez kell, hogy legyen az első parancsolat az emberi világban. Otthon kell megtanulni, a családban kell megtanulni azt, hogy mi az, hogy tisztelet. Ugye a Bibliában a tisztelet az egy megkülönböztetett szeretetet jelent. Az a szeretetnek egy különleges minősége. Minden embert szeretni kell a Biblia szerint. De vannak emberek, akiket különleges szeretet kell, hogy illessen, és ezek a szüleink. Ha az ember nem tanulja meg a szülei iránt az udvariasságot, a figyelmességet, a tapintatot, az előzékenységet, ez az, amit évekig, évtizedekig otthon meg lehet tanulni. Hát ha nem tanulja meg, akkor a társadalomban hogyan legyenek majd udvariasak az emberek, figyelmesek, előzékenyek? Most, hogy a világnak a képe ezt mutatja, ez mit mutat? Nincsenek családok, nincs ilyen erkölcsi norma, hogy szülők iránti tisztelet, és az emberek kiszabadulnak az utcákba, a munkahelyekre, és élnek úgy, mint valóban, mint akiket senki nem nevelt, nincs család, aki nevelte őket volna valamivé. Pál apostol azt mondja 2. Timóteusi levél 3. fejezetében, hogy a föld történelmében eljönnek olyan időszakok, amikor egy döbbenetes látványnak leszünk tanúi, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, a gyönyörnek és nem az igazságnak az élvezői, és szüleik iránt engedetlenek. Tömeges méretekben kialakul ez a világon, és ez a világtörténelmnek az utolsó szakaszára lesz érvényes, hogy tömeges méretekben megjelenik a tekintély tisztelet aláásása, a szülők iránti tisztelet aláásása, és így az ember a másikat se fogja becsülni. Nem fogja becsülni a másik embert, nem fogja becsülni a házastársát se, nem fogja becsülni a vagyont se, a hírnevet se. Ezek a parancsolatok következnek ezután. Mert itt is, mint említettem, bámulatos a logikai kapocs. Ezután a következő, a 6. parancsolat, ne ölj. Isten a szülők után védi általában az emberi életet. Az ölés a Bibliában az élet pusztításával egyenlő. Nem csak a tetleges ölést jelenti, nagyon vigyázzunk. János apostol azt mondja az 1. levelében, hogy mindaz az ember, aki gyűlöli a másik embert, embergyilkos. Tehát a Biblia szóhasználatában ez, hogy ölés, ez nem csak annyit jelent, hogy valaki kést ragad, vagy baltát,

vagy pisztolyt, és kioltja a másik ember életét. Hát a magyar nyelvben is ott van az, hogy lehet szóval is ölni. Lehet tekintettel is ölni. Szóval, aki csak gyűlöletet érez a másik ember iránt, már a szívében bent embergyilkos az. Jézus Krisztus, amikor visszahivatkozott erre a parancsolatra, ajánlom mindenkinek a hegyi beszéd elolvasását. Máté evangéliuma 5. fejezetében, akkor Jézus azt mondta, ha valaki csak haragszik az ő atya fiára, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a másik emberre, hogy bolond, méltó a gyehenna tüzére. Mert az élet minden nemű megkárosítása az ölés, az élet pusztítása kategóriájába tartozik. És ezután jön a 7. parancsolat, amely szó szerint és pontosan fordítva így hangzik, ne törj házasságot. Ne paráználkodjál, így szokták fordítani. Szó szerint ez így hangzik, ne törj házasságot. Kedves hallgatók, hogyha ezen úgy elgondolkozunk, ez a 10 parancsolatnak az egyik legmegszégyenítőbb rendelkezése. Miért? Védeni kell Istennek az ember ellen a szülei életét. Ez is egy szégyenteljes dolog. Idáig süllyedt az ember az önzésben. Szüleinket is védeni kell egy parancsolattal ellenünk. Mert képesek vagyunk rosszat tenni a szüleinkkel is. Sajnos igen, nem csak gyerekkorunkban, hanem felnőtt fejjel is. Védeni kell az embernek a másik ember életét velünk szemben. Mert tudunk mi ölni sokféle módon. Ez is szégyenletes. De kedves hallgatók, hogy védeni kell annak az életét is, akit én magam választottam. Akiről azt mondtam, hogy téged szeretlek, és az egész életemet hozzád igazítom, és egybe kötjük az életünket. És a házasságok elromolhatnak úgy, ahogy elromlanak. Felbomolhatnak úgy, ahogy felbomlanak. Micsoda civakodással, veszekedéssel. Jó, hogy nem megölik egymást az emberek, mint a Bergman filmjében a Jelentek egy házas életből című filmben, hogy már azt se tudják, mit vágjanak egymáshoz. Hát hogy lehet ez? Az emberi természetben, az ember életében ilyen gyökerei vannak az önzésnek, hogy Istennek külön parancsolatot kellett erre áldoznia, hogy védeni kell annak az embernek az életét is, akit én ismertem meg, én szerettem meg, én kötöttem vele egyé az életemet, és eltelik egy bizonyos idő, és szinte megutálom. Hát igen, az emberi életben az önzés ilyen mély gyökerekre néz. És Istennek ezt a parancsolatot is be kellett venni a 10 parancsolatba. De szerencsére a Bibliában egy külön gyönyörű költemény van arról, hogy ennek a parancsolatnak mi a betöltése. Mert ugye a szülők iránti tiszteletnek is mi a betöltése, hogy említettem előzékenység, udvariasság, tapintat, szolgálatkészség. Az embertársak iránt is nem, hogy nem elveszem az életüket, hanem nagyobb öröm adni, mint venni, ahogy olvassuk a Bibliában. És a házastárs iránt csak annyi lenne a parancsolatnak való megfelelés, hogy nem csalom meg a feleségemet, vagy nem csalom meg a férjemet. Ez csak a ne dolgot zárja ki. De mi a betöltése? Énekek ez a gyönyörű költemény a Bibliában, amelyet sajnos kevesen olvasnak. Kevesen olvasnak fiatalok is, házastársak is, pedig az Énekek énekében ott van ez a gyönyörű kijelentés, hogy olyan legyen a másik a te számodra, mint liliom a tövisek között, almafa az erdőfáinak között, hogy 10 000 közül is kitetszék. Gyönyörű hasonlatok. A másik ember, a férj vagy a feleség, a magam számára a szeretetnek egy megkülönböztetett tárgya. Lehet sok szép lány és asszony a világon, de az én feleségemhez képest, a liliomhoz képest ők tövisek. Nagyon sok szép és derék férfiú lehet a világon, de egy asszony számára ők sok fa az erdőben. De egy almafa van, egy termő, egy almafa van. 10 000 közül is kitetszik. Hát tessék most ennek a mérlegére helyezni a mindenkinek az életét, aki házasságban él, hogy vajon a másik ember 10 év meg 20 év után is ő jelent számára olyasmit, hogy 10 000 közül is kitetszik. Mert ha nem, akkor ugyanúgy megsérti ezt a parancsolatot, és Malakiás könyve 3. fejezete azt mondja az ilyen emberre, hogy ez az ember, aki megutálta az ifjúsága feleségét, ez is milyen szép kijelentés, ifjúságot fel, ugye az ifjúságodban szép volt, és akkor ragaszkodtál hozzá.
Eltelt egy-két évtized, és akkor már eldobnád őt? Aki megutálja az ifjúság a feleségét, annak nem is volt lelke. Annak nincs is lelke. Kedves hallgatók, talán itt érdemes idéznem a második zeneművet. Johannes Brahms 4 komoly énekét bibliai szövegekre írta, és a 4. komoly énekben a szeretet himnuszát dolgozta fel. A szeretet himnuszában is az a döbbenetes, azt jövő évben fogjuk elemezni a maga teljességében, hogy milyen csodálatos ez a szeretet himnusza. Az a döbbenetes, ahogy kezdődik. Mert a szeretet himnusza azzal kezdődik, hogy szólhatok én angyaloknak, vagy embereknek nyelvén, hogyha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Tűzre adhatom testemet, és szétoszthatom vagyonomat a szegényeknek, de ha szeretet nincs bennem, mit se használ nekem. Nagyon sok dolog van a Földön, ami úgy látszik, hogy szeretet lenne. De nincs benne szeretet. Vannak emberek, akik cselekedetek által akarnak üdvözülni és szeretetet mutatni. Tűzre adják testüket, szétosztják vagyonukat a szegényeknek, és közben lehet, hogy ez fanatizmusból teszik, lehet, hogy számításból, félelemből teszik. Nincs bennük szeretet. A 10 parancsolat minden egyes rendelkezése arra tanít meg, hogy ember, keresd a szeretet tiszta forrását, ami őszinte, érdek nélküli, és ami valóban az Isten világossága szerinti szeretet. És befejezésül csak nagyon gyorsan szeretném említeni, a 8. parancsolat így hangzik, ne lopj. Védeni kell az emberi élet után az ember vagyonát, mindazt, ami az másik emberhez tartozik. És itt megint csak el lehet gondolkozni azon, hogy a lopás az nem csak a rablás, nem csak a kifosztás. Lehet megrabolni az embereket, meglopni az embereket idővel is. És mennyivel inkább igaz az, hogy itt a felszólítás megint csak az, hogy nem hogy ne lopj, hanem megint csak adjál, és legyél szolgálatára más embernek. A 9. parancsolat, ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ugye ezt is szokták leegyszerűsíteni és félreértelmezni, ez nem csak a bíróság előtti hamis esküt tiltja, mert akkor nagyon kevés emberre vonatkoznék ez. Szerencsére az emberek nagy része nem kerül bíróság elé. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, hogy a hétköznapi életben ne mondjunk valótlant a másik emberről. Ne feketítsük be a másik embert. Ne magyarázzuk félre az indítékait. Ez is az élet megkárosítása. A 9. parancsolatnál azt látjuk, hogy védi a másik ember jó hírét. Védeni kell magát az életet, védeni kell a vagyont, de védeni kell a másik ember jó hírét is. Mert hány és hány baj következik ebből az életben, hogy ez ezt mondta erről, meg azt mondta, meg amazt mondta, és olyan könnyen hurkolódik körül egy ember, körül ugye a megvetésnek és a gyűlölködésnek a kötele, hogy az szinte megdöbbentő. És a 10. parancsolat, minden bajnak a gyökerére tapint, és attól óv, hogy azt ne tegye az ember. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Vagyis Isten azt mondja, és ez az utolsó parancsolat, hogy még a szívünkben, a gondolkodásunkban se tűrjük meg a helytelen, a rossz kívánságokat. Felszokták vetni ennél a parancsolatnál, hogy hogyan győzzük le a rossz kívánságunkat. Hogyan győzzük le a belül levő rossz késztetéseinket. Nagyon sok ember kérdezi ezt, hogy mondjunk valami receptet, hogyan kell felvenni a küzdelmet a rosszal szemben. Kedves hallgatók, itt egy alapvető törvényszerűségre hadd hívjam fel a figyelmüket ennél az utolsó parancsolatnál. A rossz ellen felvenni a küzdelmet sohasem lehet magával a rossz ellen. Ha az ember mindig csak azt nézi, hogy most mi a helytelen bennem, mi a rossz bennem, és én azt majd legyőzöm, ezt majd kiírtom magamból, majd kiiktatom magamból, akkor egészen bele fog ebbe havarodni, és mindig csak a rosszat látja maga előtt, és ahelyett, hogy legyőzni a rosszat, éppen a rossznak a hatása alá kerül, mert mindig azzal foglalkozik. Hogyan lehet legyőzni a rosszat, ami bennünk van, a szívünkben van, a helytelen kívánságainkban van? Nem úgy, hogy mindig azzal foglalkozom,
Tolsztoj írta le ezt nagyon szépen az Ördög című novellájában, hogy egy ember, aki belül megkívánja egy másik ember feleségét, és le akarja győzni magában ezt a kívánságot, és annál inkább belesüpped ebbe a rosszba. És a végén el is követi a bűnt. Miért? Mert nem szabályszerűen küzd a rosszal szemben. Ez is egy bibliai kifejezés, hogy senki sem koronáztatik meg, csak az, aki szabályszerűen küzd. Mi a szabályszerű küzdelem a rosszal szemben? A Filippi levél 4. fejezetében, a 8. versben mondja Pál apostol, hogy amik csak igazak, amik csak tiszták, amik csak nemesek, ha van valami erény és dicséret, ezekről gondolkodjatok. A rosszal szembe küzdeni azzal lehet, hogy az ember növekszik a jóban. A rosszal közvetlenül ne vegyük fel soha a küzdelmet. Ne gondolkozzunk így, hogy én most nem tudom, én hiú vagyok, most majd legyőzöm a hiúságomat, annál inkább hiú leszek. Ne gondolkozzam így, hogy én most megbízhatatlan vagyok, hazudós, hát most akkor én kínosan ügyelek arra, hogy mindig igazat mondjak. Annál fifikásabb és annál kiismerhetetlenebb dolgokba keveredem bele. Szinte észre se veszem. A rosszal felvenni a küzdelmet úgy lehet, hogy az ember megerősödik a jóban, és a világosság majd kiűzi a sötétséget. Egy egyszerű ember így mondta ezt, és ezt egész életemre megjegyzem, hogy azt mondta, hogy egy szobából nem úgy lehet kiűzni a sötétséget, ha belépek, hogy elkezdek vagdalkozni a sötétséggel szemben. Hanem úgy, hogyha felkattintom a villanyt, és a világosság a szobából kiűzi a sötétséget. Milyen egyszerű. A rosszal soha ne úgy vegyük fel a küzdelmet, hogy állandóan foglalkozzunk a rosszal. A Biblia óv bennünket attól, hogy magunkat ítéljük meg, vagy emberek megítélésétől tegyük függővé azt, hogy minek tartjuk magunkat. Ezt mondja Pál apostol, nem magamtól ítéltetem meg, sem nem emberi ítéletnaptól, egyetlen egy ítélő bírám van, és ez az Isten. Az isteni világosságra, az isteni tisztaságra, az Isten parancsolatának tökéletességére vágyakozzék az ember, ezekről gondolkodjék, és akkor majd a rossz szépen kiszorul belőle. A vetítés előtt még egy utolsó gondolatot hadd pendítsek meg, hiszen végigkövettük ezt a 10 parancsolatot, meg vagyok győződve, hogy és elnézést is kérek ezért ért, hogy ez valóban egy fárasztó végigtekintés első hallásra, és igazán nem szerettem volna az évi legutolsó alkalomra ilyen emlékkel búcsúzni önöktől, de mindenkit szeretnék arra biztatni, hogy valóban otthon gondolját ezeket a kérdéseket, de az utolsó kérdésünk ez, vajon be lehet tölteni a 10 parancsolatot? Hiszen ha valamennyire is őszinték vagyunk, és ezt komolyan végig gondoljuk, azt mondjuk a végén, hogy hát olyan nehéz ez. Fölrém lett előttünk, hogy mennyire nem élünk e szerint. Hát olyan nehéz ez. Hogy lehet ezt betölteni? Kedves hallgatók, itt azt szoktam mondani, hogy nem mondjuk mi azt, hogy nehéz betölteni. Mondjuk csak meg őszintén, lehetetlen. Megpróbálkozhat az ember azzal, hogy e szerint éljen, de a maga erejéből se az elsőnek, se a többi 9-nek nem tud megfelelni. Isten azonban nem azért adta a 10 parancsolatot, hogy ez egy elérhetetlen léc legyen, amit soha senki nem tud átugorni. Hanem Isten a 10 parancsolat után adta rögtön az áldozati rendszert, a Krisztus Jézusra mutató rendelkezéseket és jelképeket, és rögtön Mózes 2. könyvében, ahonnan vettük a 10 parancsolatot, nyilvánvaló, hogy a 10 parancsolatot emberileg betölteni lehetetlen. Emberi erővel betölteni lehetetlen. De az embernek rendelkezésre áll egy olyan erő, amivel betölteni könnyű, és ez a hit ereje. A hit által kapcsolódik össze az Isten és az emberi világ. A hit által nyerhet erőt az ember ahhoz, hogy amit ő emberileg nem tud betölteni, mert nemhogy nehéz neki, hanem lehetetlen. Így mondja Pál apostol, nem is teheti az ember. Nem is teheti. Önző emberek vagyunk, a természetünk önző. Magunkat nem tudjuk rávenni arra, hogy önzetlenek legyünk, és az önzetlenség törvényei szerint éljünk. De hogyha az önző természetünket legyőzzük hitáltal könnyű betölteni a 10 parancsolat rendelkezéseit. És Isten ezért adta az áldozati rendtartást, hogy rögtön rávezesse a zsidó népet arra, hogy ne a maguk erejéből akarják betölteni ezeket a törvényeket. Hogy Pál apostol később mondja a Galata levél 2. fejezet 16. versében,
Senki ember nem jobbul meg a törvény cselekedeteiből, azáltal, hogy akarja tenni a törvényt, mert önző és csak külsőlegesen tudja tenni, nem a szívéből, nem a lénye legmélyéből. De van megigazulása Jézus Krisztusban való hitáltal. Itt is megmutatkozik a Bibliának legfontosabb tanítása, amit Pascal így fejezett ki, Jézus Krisztus nélkül az ember semmi, Jézus Krisztus által pedig minden lehet. Jézus Krisztus hite által az ember semmi, mert látjuk ugyan, hogy ezt így kellene élnünk. Akarunk is így élni, de a jót akarva a rosszat tesszük. Róma 7. fejezet. De Jézus megismerése és szívbefogadása hite által viszont az ember mindenné lehet. Ez a 10 parancsolat adásának a kétféle oka. Isten azért adta a 10 parancsolatot, és ezzel tudom befejezni az előadást. Az első ok ez volt, hogy a 10 parancsolat az, amely leleplezi a mi magunk önzését, hogy mit jelent ez, hogy bűnös emberek vagyunk. Ha nem nézünk a 10 parancsolatra, nagyon jó embernek tarthatjuk magunkat. De a 10 parancsolatra tekintünk, ha belenézünk ebbe a tükörbe, ha ezt végig gondoljuk, akkor szépen kiütköznek a romlottságunknak a jelei, mennyire önző vagyok. Eszerint is mennyire önző vagyok, aszerint is mennyire önző vagyok. Isten azért adta tehát a 10 parancsolatot, hogy leleplezze a bűnt. Ha Isten nem adott volna törvényt írásban, nem adott volna Bibliát, a bűn ismerete a törvény által van, mondja Pál apostol. Ha megismerem a törvényt, akkor látom, mi a bűn. És a második oka a 10 parancsolat adásának az az volt, hogy Isten arra akarta nevelni az embert, hogy ha te ember nem tudod betölteni a 10 parancsolatot, ha nem tudsz önzetlen életet élni, pedig te is látod, hogy abban van a boldogságod, és akarnál is, akkor keressed a megoldást, hogy kinek az ereje, kinek a hite által tudsz önzetlen életet élni. A törvényt Isten azért adta, hogy a megváltóhoz vezesse az embert. És a megváltó, Jézus Krisztus visszavezet a törvényhez, és erőt ad hitáltal, hogy az ember tudja cselekedni az Isten törvényét, a szeretet törvényeit.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Bizonyára sokaknak kezébe került a 2003-ban magyar nyelven is megjelenő Da Vinci Code, Dan Brownnak a könyve, amely hát valami félelmetes és hatalmas erejű robbanással hatott a nyugati civilizációra, a Bibliát ismerő, Bibliát olvasó nyugati civilizáció embereire. Hihetetlen módon próbált meginoktatni olyan sok évszázados igazságokat, hagyományokat, amelyeket az egyház őrzött évszázadokon, évezredeken keresztül. És az alcíme az tulajdonképpen valami ilyesmi is volt, hogy két évezrednek a legnagyobb botránya és a legnagyobb leleplezése, amit ez a könyv magában foglal és magában tartalmaz. A szerző által felvetett igazság, Dan Brown által felvetett igazságnak nevezett könyvtartalom nem újszerű. Ha valaki egy kicsit is utána járt annak a média háborúnak, ami Dan Brown körül folyik, akkor tudhatja, hogy ő egy plágium peren is most már lassan túl van, hiszen többen is megvádolták azzal, hogy a könyvében leírt dolgok, történetek, azok nem a saját ötletei, hanem valamikor még az 1900-as években, és attól fogva folyamatosan, fölmerült egyes emberekben az a fajta fikció, az a fajta elképzelés, hogy Jézus nem halt meg fiatalon a keresztfán, hanem családot alapított, és megházasodott Mária Magdalénával, az ő egyik tanítványával, és hogy az ő leszármazottai egészen a mai napig is élnek. Tehát ez nem Dan Brownnak volt a feltalálása, ezt már korábban is gondolták és hitték. És hát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy az egész misztikus köd, ami e körül a történet körül van, a Sion társaság, a templomos lovagok, a Szent Grál, ez mind-mind nagyon hosszú évtizedek óta hosszadalmasan foglalkoztatta már így a tudományos világnak, vagy a tudományos világgal kacérkodó embereknek a képzeletét. Dan Brown maga művészettörténész, ezt csak azért bocsátom előre, mert a könyvében többszörösen is kitér arra, hogy azok az adatok és tények, amiket ő a könyvében közöl, azok igazak, azok tényszerűek. Azonban tudjuk azt, hogy ez nem így van. Ezt nem csak én mondom, hanem számos olyan kutató, akik onnantól kezdődően, hogy ez a könyv megkezdte a maga szenzációs előrelépését az emberi köztudatban, onnantól kezdődően próbálták cáfolni Dan Brown állításait, és hát ebből is már egész ilyen komoly médiaháborúk alakultak ki a szerző és a különböző tudósok között. Magyar nyelven is megjelent nem is egy könyv, ami a Da Vinci Code-nak a cáfolata, illetve a Da Vinci Code-nak a leleplezése, a hazugságainak a leleplezése címet viseli. Én most ezekre a könyvekre nem térnék ki, beszélgethetünk róla, de nem ez az előadásunk lényege, hanem ezzel csak azt akarom előrevetíteni, hogy ő művészettörténészként nyilván sok mindennel találkozott az életében, ami a Bibliához és a Szent Grálhoz, Jézushoz, Leonardo da Vincihez, illetve ez az egész történethez kapcsolódik. Azonban soha ne felejtsük el, és ne tévesszük szem elől, hogy nem igazán kimondottan történészről és régészről van szó. És a könyvet kézbe véve és sorait elolvasva azt kell, hogy mondjuk, hogy az ember történészként és régészként hát egy kicsit úgy meglepődik egy-egy állításán. És nyilván itt nincs mindenre lehetőségünk, hogy minden részleteiben kitérjünk a könyv adalékaira, azokra a szereplőkre, helyszínekre és tényekre, amelyekre hivatkozik. Itt csak és kizárólag szigorúan két dologra fogunk szorítkozni majd a mai este, amik mind a Biblia hitelességével kapcsolatosak. A történetet valószínű mindannyian ismerjük, ebbe tényleg nem is fogok belemenni, csak olyan szinten, hogy azért mégis fölvezessük. A történet egy gyilkosság és egy akörüli nyomozás, és ha valaki így olvassa végig a könyvet, és azt mondja, hogy ez egy rendkívül jól kitalált és jól felépített, misztikus krimi, és így kezeli, akkor azt mondom, hogy jó, hiszen ebből van nem is egy, és miért ne lehetne egyel több a piacon. A probléma ott kezdődik, hogyha valaki a könyvnek az állításait, a gyilkosság közbeni nyomozást és a nyomozás során felmerülő rejtélyes kódokat, a kódok megfejtését és különböző történeti utalásokat 100%-os pontossággal és 100%-os hitelességgel kezeli. A történetnek a kezdő állomása a párizsi Louvre, ahol meggyilkolnak egy embert, és tulajdonképpen ennek a gyilkosságnak a hatására kerülünk bele visszafele a történelemben, először Leonardo da Vinci korába, az ő festményeibe, a festményeibe kódolt üzenetekbe, majd pedig visszakanyarodunk egészen Jézusi korig, és a történet folyamán a nagy szenzáció, ami lelepleződik, az az, amiről már beszéltünk is, hogy Jézus tulajdonképpen nem volt egy isteni lény, egy egyszerű ember volt, valamiféle küldetéstudattal, de alapvetően családot alapított, felesége volt, gyermekei voltak, és a leszármazottai máig élnek, és az ő leszármazottait védik,
védték régebben a templomos rend, illetve a Sion rendje. Nagyjából ez Dióhéjban a történet, nyilván ennél sokkal színesebb és sokkal izgalmasabb, de valahol lecsupaszítva a sztori önmagában elég szimpla. Ami izgalmassá teszi, az magának a szerzőnek a gondolatvezetése, illetve az elrejtett kis geggek, amik benne vannak ebben a történetben. Ugye a szerző arra épít, és ennek megint csak van igazságtartalma, tehát azért nehéz a könyvön sokszor eligazodni, mert van benne sok igazságtartalom, amit összekever a szerző a saját gondolatjátékával, a saját fikcióival, de a könyvben végig úgy érződik, minthogy, meg a filmben is, minthogy ezek igazságok lennének. Az tény, hogy Leonard egy nagyon különleges reneszánsz ember volt, aki amellett, hogy festett és szobrokat alkotott, rendkívüli módon értett a természettudományokhoz, hihetetlen találmányai voltak, és korát megelőzően képes volt olyan találmányokat felfedezni, lerajzolni, amelyeket jóval később fedezett fel az emberi történelem. Leonardot, akinek az önarcképét látjuk, épp ezért nagyon sokféleképpen próbálták és próbálják értelmezni a mai napig is. Nem tudom, milyen variációkat tetszettek hallani, de én például ilyet is hallottam, hogy egy időutazó volt, aki visszament a jövőből a múltba, és ezért tudott annyira korát meghaladó dolgokat lefektetni, tehát nagyon sokféle elképzelés van az ő személyével kapcsolatosan. De ami tény, és itt mondjuk itt jön be az, hogy Dan Brown maga is művészettörténész, az az, hogy maga Leonardo, amikor a festményeit elkészítette, akkor a festményein hagyott bizonyos kódokat. Hagyott olyan jeleket, hagyott olyan üzeneteket, amelyekkel meg akarta szólítani a közönségét, és amelyeket, hogyha kódoltak, tehát ha értelmezték ezeket a jeleket, akkor gazdagabbá vált, tehát valami titkos információt, valami titkos tudást szerzett meg az az ember, aki értelmezni tudta ezeket a jeleket. A könyv is felveti, de tulajdonképpen nem csak a könyv foglalkozik ezzel, hogy mindez azért lehetett, tehát azért volt Leonardo ilyen nagyon izgalmas és érdekes ember, mert hogy egy nagyon misztikus keresztény társaságnak, értelmiségi társaságnak, a Sionrendnek volt az egyik nagy mestere. Most a Sionrendről sem fogunk itt most beszélni, csak egy ábrát hoztam róla. Ennek is megvan a magyar nyelvű weboldala is, a Sionrendnek ez a titkos társaságnak ez az emblémája, ez a logója. És ha valaki rákeres bármilyen internetes keresőbe, magyar weboldala is van most már a Sionrend társaságának, és ott lehet rábukkanni arra, hogy a középkortól kezdődően itt a 12. századtól tünteti fel generációkon keresztül egész a 20. századig, hogy ennek a misztikus rendnek kik voltak a nagymesterei. És ha nézzük a sort, itt, ami érdekes lehet a számunkra, nem tudom, hogy kinek ismerős, Nicholas Flamelnek a neve, gyerekek esetleg, akik Harry Potteren érdegélnek mostanában. Nicholas Flamel az első kötetben megjelenik. És lejjebb, aki hát számunkra most érdekes, az Leonardo da Vinci, akit szintén Dan Brown is úgy állít be, illetve ez a Sion rendje weboldal is úgy állít be, hogy ő is ennek a misztikus rendnek volt a nagy mestere, és hogy ennek a rendnek az lett volna a funkciója, és innentől kezdve megint már a fikciók birodalmában járunk, ennek a rendnek az lett volna a feladata, hogy Jézus több generáción keresztül és máig is élő leszármazottait védte, és óvta ezt a vérvonalat, ami ennyire szent volt. Egyébként magát a könyvet, ha már itt a Harry Potterre át gondolat társítottunk egy kicsit, magát a könyvet összeszokták kapcsolni a Harry Potterrel, és azt mondják, hogy ez a felnőttek Harry Potter ez a regény, mert hasonló izgalmat és hatalmas olvasási mániát váltott ki. Hát ezt én magam is aláírhatom, mert most az előadás előtt próbáltam volna egy Da Vinci kódot szerezni, hát Kecskeméten egy darabot nem lehet a könyvtárban már fellelni, mert hogy 21 van belőle, de egy sincs bent a könyvtárban. Tehát ez mutatja, hogy az érdeklődés igen nagy a könyv iránt a mai napig is, holott már 3 éve jelent meg. Tehát egyfajta olvasási lázt indított el, és ami még érdekes, amit ilyen statisztikaként olvastam róla, hogy 42 nyelvre fordították le, és 25 millió példányban kelt el. Tehát iszonyú nagy az érdeklődés, tehát valamit megmozgatott Dan Brown, hogy mit azt még nem tudjuk, de minden esetre az érdeklődést erősen felkeltette a téma iránt. És ami még döbbenetes volt a számomra olvasni így a különböző kritikákat, meg adatokat, hogy a franciáknál végeztek egy felmérést, hogy a francia lakosság hány százaléka hiszi el Dan Brown állításait. Most szívesen megkérném önöket, hogy ki az, aki elhiszi, hogy tegye fel a kezét, de nyilván nem akarok ilyen kényszerhelyzetbe hozni senkit, de érdemes lenne egy ilyen titkos szavazást tartani, hogy az itt jelenlévők hány százaléka hiszi el azt, amit Dan Brown állít. Most lehetne tippelni, mit gondolnak a franciák hány százaléka hitte el, vagy hiszi el azt, hogy Dan Brown állításai 100%-ig igazak. 24-25 százalék, tehát közel 30%, a minden negyedik ember azt mondja, hogy igen, igaz.
És ezen felül van még egy majdnem 10%, akik azt mondják, hogy hát lehet, hogy vannak benne itt-ott némi melléfogások, de alapjaiban a könyv igaz. Tehát igen sok ember számára mérvadóak azok, amiket Dan Brown leír. És még egyszer mondom, itt az a veszélyes, hogy nagyon sok igazság is van benne, de aztán jön a csúsztatások, illetve a fikcióknak a területe, de a kettő nem válik el. Tudományos világban azt szokták mondani, hogyha én így dolgoznék mondjuk az egyetemen, a tanáraim akkor azt mondanák, hogy ez a lehető legrosszabb variáció. Szóval akkor vagy legyek regényíró, vagy legyek tudós, de a kettőnek az ötvözete, amennyiben ezt tudományosan művelném, ez a lehető legrosszabb, hogy valaki a tudományos tényeket és a fikciót összekeveri. Most nyilván ez egy regényen nem kérhető számom. Az, ami tehát igaz mondjuk, megint csak így visszakanyarodva az alaptörténethez, és ez Dan Brown művészettörténészként nyilván tudta, az, hogy Leonardo, ahogy mondtam is, kódolta sokszor, sok esetben a festményeit. És hát az, ami elindítja többek között az egyik festmény, ami elindítja a gondolkodást, és tovább viszi a Mária Magdalénával fűződő esetleges kapcsolatát Jézusnak, az az utolsó vacsora képe. Az utolsó vacsora nem így néz ki, tehát aki járt már mondjuk és látta élőben a Sixtusi kápolnában, bár azt hiszem most restaurálták éppen, de eléggé rozoga állapotban van, tehát ez nyilván már egy sokszorosan retusált ábrázolása az utolsó vacsorának. A festmény középpontjában Jézus, a tanítványai körében zajlik az utolsó vacsora, ahogy az evangéliumi történet is van, és ami problémás ezen a képen, legalábbis Dan Brown szerint, az ez a figura, a hosszú hajú és fiatal figura, akit a hagyományos értelmezés szerint a szeretett legfiatalabb tanítványnak, Jánosnak szoktak értelmezni és értékelni a képen, hiszen a Biblia is azt írja, az utolsó vacsorán János ott volt közvetlenül Jézus mellett, sőt a kebelén pihent, mert így fejezte ki a szeretetét Jézus iránt. És hát ez a bizonyos alak az, ami a Dan Brown könyvében Mária Magdalénává, egy női figurává változik, és kifejezi kettőjüknek a bensőséges kapcsolatát. Most ezen a szálon nem megyünk tovább, de ugye ez is egy olyan terület, ami már megint azt mondom, hogy ez a fikció. Addig igaz, hogy Da Vincinak vannak érdekes kódolt üzenetei a festményen. Például nagyon sokak számára kérdés, és nem tudom mennyire fog látszani, de majd otthon esetleg tessenek előhúzni egy utolsó vacsorát. Itt van a képen egy kéz, ami egy kést tart a kezében. Például ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nem lehet tudni, hogy ki tartja a kést a kezében, majd tessenek megnézni a képet közelebbről. Olyan, mintha Júdás, az áruló fogna a kezében a kést, de aztán kiderül, hogy nem. Tehát ha valaki közelebbről megnézi, akkor látszik, hogy Júdásnak a keze sötétebb, és az, aki a kést tartja a kezében, az egy hófehér kéz. És például ez is egy ilyen rejtélyes szimbólum a képen, hogy ki tartja a kezében a kést. Ez megint egy ilyen levegőben hagyott mondat, tehát vannak valóban a festményen érdekes dolgok, de szerintem nem éppen Jánoson kéne fennakadni hosszú hajjal, hiszen a régi időkben a hosszú haj volt az általánosan elfogadott. Ma egy kicsit meglepődünk rajta, és könnyen azt mondjuk, hogy hát hosszú hajjal nő, bár azért ez már a mai 21. században sincs így ennyire egyszerűen, de a régi világban mindenkinek hosszú haja volt, tehát pusztán ez, hogy valaki hosszú hajjal ül itt az asztalnál, Jézusnak is hosszú a haja, ez az erővel ő is lehetne nő, tehát így ebben pusztán önmagában nem hiszem, hogy bele kellene látni bármit is. És hát ugye a történet szerint, illetve a könyv szerint az ő kapcsolatukból születtek gyermekek. Mária Magdolna kimenekült valahova Galliába, és aztán a Merovin király családdal került kapcsolatba, így Jézusnak a leszármazottai, ergo a Merovin király családba keveredtek bele. És hát innentől kezdve mondom azt, hogy ez aztán már tényleg nagyon-nagyon fikció, hiszen a Merovin királyi családi dinasztiát elég jól ismerjük a történelemkönyvekben, és igazán nem ismerünk semmi olyan ága-buga ágat, akik ilyen ismeretlen, ilyen galliai Mária valakitől születtek, származtak volna. Tehát innentől kezdve megint azt mondom, hogy egy történész ezt igen gyorsan, ezt a szálat is elvágná. De megyünk tovább, mert hogy nekünk továbbra sem ez a fő témánk a mai estén, csak előre bocsátom, hogy milyen problémakörök vannak. És hát itt jön az a mondat rögtön a 11. oldalon, hogy mindeközben, miközben nagyon sok problémás terület van, amit Dan Brown érint, a 11. oldalon, a magyar nyelvű kiadás 11. oldalán kimond egy tételmondatot, hogy a műtárgyakról, épületekről, dokumentumokról és titkos szertartásokról szóló a regényben szereplő ismertetések megfelelnek a valóságnak. Na most ez az, hogyha valaki ezt a mondatot lenyeli, és egy az egyben így kezeli a könyvet, akkor nagyon nagy tévedésekben van, és nagyon sok téves eszmét fog elsajátítani a könyv olvasása folyamán. A problémakörök, amikről beszélni fogunk az elkövetkezendő, illetve a mai előadáson, én ezt 4 pontban próbáltam összegezni, és mi az első 2-ről fogunk röviden beszélni a mai estén. Ugye az első 2 az tulajdonképpen a Biblia hitelességét érinti,
Ugyanis Dan Brown kétségbe vonja a Biblia szöveg hitelességét, és azt mondja, hogy az, ami a Bibliában le van írva Jézusról, az egy jóval későbbi mesterséges megcsinálás, és nem egy kortárs életrajz vagy leírás. A másik állítása az, hogy az Új Szövetség könyvei azok hiányosak, ebből kifolyólag maga az egész Biblia is hiányos, hiszen meglehetősen esetlegesen válogatták össze az Új Szövetség könyveit egyházak, egyházi zsinatok, de hogy a Biblia ilyen értelemben nem tekinthető objektívnek, hiszen egyfajta megközelítés Jézus életével kapcsolatosan, egy egyházi álláspont megközelítése. Nézzük is tehát akkor meg, hogy mit mondhatunk a Biblia hitelességéről a Da Vinci kód alapján, és mit mondhatunk a Biblia hitelességéről a Biblia önvallomása alapján, illetve a történeti régészeti tények alapján. Megint csak a könyvre hivatkoznék, remélem, hogy nem annyira levegőbe lógnak ezek a dolgok. A Da Vinci kódban olvashatunk egy ilyen mondatot a 341. oldalon, hogy mivel Konstantinus évszázadokkal halála után változtatta meg Jézus státuszát, ugye arra gondol, hogy maga a nagy császár Konstantin tette istenné Jézust, de egészen addig nem állította róla sem egyik életrajz sem, hogy Jézus Isten lett volna, hanem ezt Konstantin, akinek itt a képét láthatjuk, a nagy első állam és egyházi uralkodó, a nagy Konstantin, hogy ő tette volna Jézust istenné. És tovább folytatódik a mondat, hogy már ebben az időben dokumentumok ezrei léteztek Krisztus életéről. Konstantinus megrendelt és finanszírozott egy olyan új Bibliát, amely kihagyta azokat az evangéliumok, amelyek Krisztus emberi vonásait emelték ki, és feldúsította azokat az evangéliumokat, amelyek istenségét hangsúlyozták. Ez az egy tételmondat van, amit ma körül fogunk egy kicsit járni, mert ebben eszenciálisan minden benne van, amit Dan Brown állít a Bibliáról. Teszem hozzá, hogy ma önmaga azt mondja saját magáról, hogy ő vallásos, keresztény, ugyanakkor hozzáteszi, hogy sok vallás tanítványának tartja magát, tehát egy kicsit szinkretista gondolkodású vallásilag. Most Dan Brown nem kevesebbet állít, és teszi ezt annak hátterén, hogy a 11. oldalon leszögezi, hogy minden igaz, amit ő leír, és ezt a mondatot beleszövi valahova a regény cselekményeibe, ami azért eléggé kifejti áldásos tevékenységét az emberi agyakban, hogy a Biblia az egy mesterséges koholmány, amit valamikor a 4. század közepén Nagy Konstantin császár, akinek semmi köze nem volt igazán a kereszténységhez, tudjuk, hogy politikai ambícióból vállalta azt, hogy keresztényé lesz, és az egyházban egyfajta, és a vallásban egyfajta római birodalmat összetartó erőt látott, és hogy ez a Nagy Konstantin tudatosan csinált volna keresztények számára egy Bibliát, amiben Jézust istenné tették, és ennek tükrében, ennek a szűrőjében válogatta össze sok-sok ezer dokumentum alapján az Új Szövetséget. Valószínű, hogy ugye ismerős ez a mondat a Da Vinci kódból, és most szívesen megint, hogyha lehetőségem ennek kérdezném, hogy önök mit tudnak az Új Szövetségről? Mikor keletkezett az Új Szövetség? Miért pont az a 27 irat került be az Új Szövetségbe, amit most kezünkbe veszünk és olvasunk? Kik voltak, vagy hogyan állt össze az Új Szövetségnek ez a 27 irata? Tényleg olyan rengeteg dokumentum volt Jézus életéről az első, második, harmadik században, amiből sok ezer dokumentumból Konstantin nagy lazán válogathatott, mint a Blick, amikor elkezdik összeszerkeszteni egy-egy sztárról a híreket, hogy akkor innen is jött egy kis információ, innen is, és kiválasztjuk a legizgalmasabbat. Ez tényleg így lett volna, vagy valahogy egészen másképp működött abban az időben? Ugye tudva levő, hogy abban az időben, amikor a Dan Browni könyv szerint Nagy Konstantin összeállította a Bibliát, és megrendelte, hogy készítsenek el egy új szövetséget, abban az időben az a zsinat, amire Dan Brown hivatkozik, a Nicea-i zsinat 325-ben volt Krisztus után. Ezen a zsinaton itt láthatjuk történészek, egyháztörténészek bármelyik könyvben, utána lehet olvasni, egyöntetően állítják, hogy ezen a zsinaton sok mindenről szó volt, láthatjuk itt tételesen, hogy miről, egyfajta eretnekséggel szemben kellett föllépni. Megfogalmazták az egyetemes hitvallást, amit katolikusnak neveztek, ami akkor nem azt jelentette, mint most, hiszen nem volt egyházszakadás, hanem ennyit jelent maga a katolikus szó, hogy egyetemes univerzális. Tehát az a hitvallás, amit minden keresztény igaznak ismer el. Megállapították a húsvét dátumát, ami egy rendkívül bonyolult számítások alapján lett meghatározva, és elhatározták, hogy vasárnapot teszik az Úr napjává, hiszen vasárnap támad föl Jézus, és innentől kezdve vasárnapot fogja ünnepelni a kereszténység. Tehát ezek voltak a fő tételes pontjai ennek a zsinatnak. Ezen a zsinaton egyetlen árva szó nem esett a Bibliáról, egyetlen árva szó nem esett arról, hogy Nagy Konstantin Bibliát szeretne csináltatni, vagy hogy valamiféle új szövetséget kéne összeállítani a meglévő sok ezer dokumentumból.
Tehát ennyit ennek az állításnak a hitelességéről, hogy mi is történt 325-ben Níceában, semmi olyan, aminek a Bibliához köze lett volna. A másik dolog, amit állít Dambrón. Dambrón azt mondja, hogy sok ezer dokumentum állt a rendelkezésére Nagy Konstantinnak, hogy ezt a válogatást elvégezze. Nagyon szívesen leülnék Dambrónnal, és kérném, hogy mutassa meg ezt a sok ezer dokumentumot, érdekelne régészként is, történészként is, hiszen nem lennénk ekkora hiányosságban, mert hogy nagyon sok dokumentummal nem dicsekedhetünk, amik Jézus életéről, főleg kortárs forrásként beszélnek. Én most nagyon leegyszerűsítve három csoportra osztottam a Jézussal kapcsolatos forrásokat, és utána írtam az évszámot is, hogy körülbelül időben el tudjuk ezeket helyezni. A Jézus életével kapcsolatban a legkorábbi források az evangéliumok. Itt nem csak azokra az evangéliumokra gondolok, amik benne vannak a Szentírásban, az Új Szövetségben, hanem a többi evangéliumról is, majd ezekről nem sokára külön szólok. Tehát van egy csoport, az evangéliumok, ezek tekinthetők a legkorábbi forráscsoportnak. Itt az evangéliumok írói közül legalább 3-4 olyan van, aki Jézust személyesen ismerte, Jézusnak kortársa volt. És azért ilyenkor a történészek számára a mérvadó az, amit a kortársak írnak, és nem feltétlen az, amit sokkal később, esetleg évszázadokkal később élő emberek írnak. Tehát ebben az első szövegcsoportban talán a legjobban megbízhatunk, hiszen azok, akik az evangéliumokat írták, ők álltak időben legközelebb Jézushoz. Sok szemtanú is volt. Sokszor szoktam előadáson mondani, hogy most képzeljük el, hogy itt most valamelyikünk elhatározza, hogy nem akarok politikus nevet mondani, Zámbó Jimmyről ír egy könyvet. Mindannyian ismerjük még őt, és elkezdenénk írni valami abszolút blödségeket a kortársak számára, hogy Zámbó Jimmy járt itt, és ezt csinálta, és repkedett, és csodát tett, és halottakat támasztott fel. Ugye a kortársak elég gyorsan elkezdenék mondani, hogy mi van, mit mond ez az ember, miket állít erről az illetőről, akit mindannyian ismerünk. Ne felejtsük el, hogy azok az evangéliumok, amik legkorábban keletkeztek, kortársaktól születtek meg, kortársak tollából születtek meg, és nem olvasunk arról, hogy bárki fellázadt volna ezek ellen, és azt mondta volna, hogy mit írtok ti Jézusról? Hát mindannyian ismerjük, egyszerű ácsember volt, összeházasodott Mária Magdolnával, elmentek, vígan éltek sokáig, hát mit akartok ti róla ilyeneket összérni, hogy ő kereszthalált halt, és Isten fia volt? Tehát amikor erről gondolkodunk, ne felejtsük el, hogy kortárs evangéliumaink is vannak. A második szövegcsoport egy nagyon érdekes és tanulságos szövegcsoport, maga a Talmud, a zsidó hagyomány. A zsidó hagyomány nagyon érdekes, hogy a legkorábbi időszakban, tehát mondjuk az első-második században nem igazán beszél Jézusról. Úgy is mondhatnánk, hogy semmit nem ír róla. Amikor elkezd írni Jézusról, az már az az időszak, amikor a tanítványai, a keresztények elkezdenek tanítani. És a zsidók elkezdenek hitvitába kerülni a keresztényekkel, és mivel folyik ez a hitvita oda-vissza keresztény és zsidó oldalról, ezért elkezdenek írni magáról Jézusról is. Ez az a forráscsoport, amit van szerencsém közelről ismerni, hiszen egy zsidó iskolába járok, és be kell becsülettel vallani, hogy a legkukacosabb Dambrón rajongó sem találhatna olyan talmudi forrást, ami arra utalna, hogy Jézusnak felesége volt. A Talmud sok mindent állít Jézussal kapcsolatosan, elmondja, hogy az anyja prostituált volt, nem így fogalmaz, hogy az anyja prostituált volt, elmondja azt, hogy Egyiptomban tanult különböző varázsmágiákat, és ezzel a varázsmágiával elhitette az embereket, elmondja azt, hogy nem volt igaz ember, hogy csaló volt, hogy nem volt igazi hithű zsidó, sok mindent mond róla, általában nem nevezi néven, hanem mindenféle kódneveket használ, itt is a kód szó előkerül. Tehát kódneveken beszél Jézusról, de semmi olyat nem említ róla, ami ez a Dambrón féle vonalat támasztaná alá. Márpedig azért gondoljunk csak bele megint a logikusan az egészbe. A zsidók hitvitáznak a keresztényekkel. Szeretnék ellehetetleníteni azt, hogy Jézus Isten volt, hogy feltámadt. Mi lenne a legegyszerűbb? Erkölcsileg lejáratni Jézus, nem? Nézzük meg a mai, megint csak elnézést, a közéletet, a politikát. Mi a legegyszerűbb egy ember hitelének a tönkretételében? Az a legegyszerűbb, ha erkölcsileg lejáratom. Jézus esetében is ez lett volna a legegyszerűbb. Ha tudtak volna a zsidók valami ilyesmit, hogy Jézus megházasodott, gyerekei lettek, ez lett volna az első, amit a Talmud szemére vett mondjuk a keresztényeknek, hogy ti beszéltek, amikor a ti tanítótok is tulajdonképpen nem mondott igazat, és nem is úgy élt, ahogy ti írjátok. A harmadik forráscsoport egy viszonylag korai, bár már jócskán nem kortárs forráscsoport, a római szerzők.
Sajnos nem sok római forrásunk van, ezt is hozzá kell tennünk, összesen 3 hivatkozás van, ebbe most megint nem fogok belemenni, de utána lehet nézni. Tacitusnál, Svetoniusnál és Pliniusnál, ifja Pliniusnál találunk hivatkozásokat Jézussal kapcsolatosan. Ezek már jóval későbbi reagálások, viszont ami egy történés számára én azt gondolom, hogy kiderül ebből a 3 forráscsoportból, és ez vitathatatlan tény, az, hogy Jézus történeti személy volt. Az, hogy felesége volt, vagy nem volt, ez a forrásokból nem derül ki, hiszen nem térnek ki rá, már hogy így első kézben, ugye az evangéliumok nem említik, és ez mondjuk beszédesebb mindennél, hiszen ha lett volna a felesége, nyilván említették volna. De egy biztos, hogy ezből a 3 forráscsoportból az kiderül mindannyiunk számára, vagy mindenki számára, aki kicsit is objektíven áll a történettudományhoz, hogy Jézus történeti személy volt. Ennél jóval kevesebbet tudunk Mózesről, Buddháról, mondjuk egy Hérodotoszról, aki történeti könyveket írt, mégis elhisszük, hogy ők léteztek. Az evangéliumokról szeretnék még egy picit bővebben beszélni. Az evangéliumok, ugye ez az, amiről ír Dan Brown, hogy az evangéliumok közül bizonyosokat kivett Nagy Konstantin, ami neki tetszett, és bizonyosokat pedig eldobott, ami az egyháznak és neki nem tetszett. Ugye azt már próbáltuk cáfolni, hogy 325-ben ilyen nem történhetett, hiszen a zsinat nem is erről szólt. Nézzük meg azt, hogy mi volt az a sok ezer rengeteg evangélium, ami úgymond rendelkezésére állt Nagy Konstantinnak. Hát összesen egy olyan 15-16 evangéliumot ismerünk a Biblián kívül. 15-16, nem több. A 4 evangélium, ez a legfőső részben szereplő, ez az, ami benne van a Szentírásban. Ezek azok, amik a legkorábban keletkeztek. Ha nézzük az évszámokat, Jézusról azt tudjuk, hogy 31 körül halt meg, Krisztus után 31-ben halt meg, és az első evangéliumok egy 10-20-30 éven belül megszülettek az ő kereszthalála után. Tehát gyakorlatilag egy emberöltővel később már ezek az evangéliumok közkézen forogtak, és a legkésőbbi evangélium is az első század végére megszületett Jánostól, a szeretett tanítványtól, aki a Leonardo féle festményen, hogyha jól értelmezzük, akkor ugye Jézus mellett ül. Kétféle evangélium csoport van még ezen kívül, itt is nem fogok nagyon részletekbe belemenni, nem akarok fárasztó lenni, csak mégis, hogy átfussuk a tényeket. Vannak az úgynevezett apokrif evangéliumok, amiket soha semmilyen egyházi fórum, soha semmilyen egyházi személy nem tekintett hitelesnek, hanem azt mondta róluk, hogy hát valaki írt valamit Jézus életéről, aki nem tekinthető hiteles személyiségnek, egyfajta mesék, egyfajta sztorik Jézus életével kapcsolatosan. És vannak az úgynevezett gnosztikus evangéliumok, ezek azért kerülnek egy külön csoportba, mert sajátos gondolatvilágot, a gnózis, a görög, hellén tudásvágyat, a miszticizmus, a misztikum iránt való vágyakozást tükrözik. És ez a fajta gnosztikus evangélium csoport is tulajdonképpen kimerül 5 darab evangéliumban, és ezek közül is a leghíresebbek azok a leletek, amelyekről a Júdás evangélium kapcsán ismét lehetett olvasni, ezek a Nag Hammadi leletek, és ezek a leletek azok, és ezek az evangéliumok azok, amelyek általában ismertek, mint gnosztikus evangéliumok. Itt a Dan Brown, ha valaki olvasta a könyvet, a Fülöp evangéliumára hivatkozik, ugyanis Fülöp az, aki egy fél mondatban azt írja ebben a gnosztikus evangéliumában, hogy Jézus a tanítványai közül Mária Magdolnával állt olyan kapcsolatban, hogy őt szájon csókolta. És hogy ez nagyon fájt a többi tanítványnak, és na ez az a fél mondat, amire Dan Brown ráépíti ezt az egész történetet. De ne felejtsük el, hogy Fülöp evangéliuma körülbelül 100-200 évvel később keletkezett, mint Jézus kora. Ez olyan, mintha én most elkezdenék állítani valamit egy 1900-as években élt emberről. Mondhatok róla bármit? Mondhatok gyakorlatilag, főleg ilyen intim részleteket, hiszen senki nem tud már megcáfolni. Tehát ennyit mondjuk így a gnosztikus evangéliumok hitelességéről. Egy nagyon fontos számegyenes következik, és itt próbálnánk egy kicsit időrendbe helyre rakni a dolgokat a fejekben. Jézus kereszthalála 31-ben történik. Az evangéliumok, azok az evangéliumok, amik a Bibliában benne vannak, rögtön az ő keresztre feszítése után néhány évtizeden belül megszületnek. És nagyon hamar megjelennek az első olyan dokumentumok, amik azt bizonyítják, hogy az Új Szövetségnek ez a 27 irata igen gyorsan összeállt. Nem kellett hozzá egyházi hitelesítés, nem kellett hozzá zsinat, nem kellett hozzá egy Nagy Konstantin, aki valamikor majd itt jelenik meg, egy jó 250 évvel később, hanem ez alatt az időszak alatt, tehát a második századtól egészen a negyedik századnak a közepéig elmondhatjuk, hogy megindul egy spontán folyamat, az egyház, illetve a gyülekezetek
kiválogatják és kiszelektálják azokat az írásműveket, amiket apostolok írtak, tanítványok írtak, és ezeket az iratokat szentként kezdik kezelni. És ebben nincs vita. Igazából nincs vita, hogy melyek ezek a szent könyvek. Látjuk, hogy 110-ben egy Papias nevezetű egyházatya már együtt említi a 4 evangéliumot. 130-ban, 20 évvel később már van egy olyan dokumentumunk, amiből kiderült, hogy a 4 evangélium mellett már Pál leveleit is szent iratként kezelik. 10 évvel később, 140-ben egy Márkion nevezetű eretnek egy ellenkánont készít, majd a történészek, régészek számára egyértelmű logikai következtetés, ha van ellen, akkor kell lennie egy kánonnak, tehát

folyamatot így hívjuk, amikor az egyház felismeri és általánosan elfogadja az új szövetség iratait, hogy kanonizáció, és ennek a végső dátuma 367, ez megint egy stabil pont, még azt is tudjuk, hogy egy húsvéti körlevele Athanasius püspöknek, ő az, aki a 27 új szövetségi iratról kijelenti, hogy ez az, amit az egyház használ. De ez a rögzítés és ez a dátum, ez csak megerősítése annak a gyakorlatnak, ami már sok száz éven keresztül folyt. Ezt nagyon szeretném, ha megegyeznénk. Tehát nem 367-ben állt össze az új szövetség, hanem ekkor Athanasius a püspök csak jogilag legalizálta azokat az iratokat, amiket már sok száz év óta használtak. A számegyenesünknek az alsó része pedig régészeti szempontból érdekes, hiszen önök közül talán sokakban felmerül, hogy szép-szép, jó-jó, amit én itt beszélek, de honnan tudjuk, hiszen ilyesmit is állít Dan Brown, hogy az egész Biblia az egy olyan, a szövegét tekintve is hiteltelen. Honnan tudjuk, hogy mondjuk az a Máté evangélium, vagy az a Páli levél, amit ma olvasunk, mint római levél, az mondjuk a Krisztus körüli időkben is úgy olvasódott és úgy nézett ki, mint ahogy amit ma kezünkbe veszünk és ma olvasunk. Itt van nagy szerepe a régészettudománynak. Két régészeti leletcsoport az, amire most kitérnénk, nyilván ennél több van, de ennyire futja az időnkből. Az egyik az úgynevezett Chester Beatty papíruszok, amelyek második-harmadik századiak, tehát Jézus halála után 100-200 évvel olyan kézirataink vannak, megfoghatóan papírusz kézirataink, amelyekben olvashatjuk már az evangéliumokat, olvashatjuk a páli leveleket, mint szent iratokat. Ezek az iratok uszkve 1800 évesek, és hogyha ezeket az 1800 éves iratokat összevetjük a mai Bibliánk szövegével, akkor tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy ugyanazt olvasták Jézus halála után 100 évvel az emberek, mint amit ma kezünkbe veszünk új szövetségként. Egyébként az új szövetségi kéziratok száma rendkívül magas. Akkor szeretnék egy esetleges képzavart elkerülni. Az új szövetségi kéziratoknak a száma 5000. De ez nem azért van így, mert hogy ennyire sok fajta evangélium papírusz maradt volna fenn, hiszen épp az előbb tisztáztuk ki, hogy 10-15 vagy 15-16 evangélium az, ami maximum közkézen forgott Jézus életéről, illetve a páli levelek. Hanem azért van ilyen sok töredék, 5000 darab töredék ebből az időszakból, mert hogy az emberek hihetetlen módon szerették és olvasták ezeket a könyveket, forgatták ezeket a papíruszokat, és azért rendkívül sok másolatot kellett ezekről készíteni. Hogyha nézzük a számarányokat, akkor azt láthatjuk, hogy a római auktorokkal hasonlítottam össze, vagy hasonlítottuk össze a kéziratok számát. Nézzük meg, egy Julius Cézár, akit mindannyian ismerünk, a Gall háborúi kéziratai, összesen 10 darab kézirat töredék van, ami használható. Egy Livius római története, ami egy alapmű, őről összesen 20 darab kéziratunk van erről a műről. És például egy Tacitus Annalea, ami szintén egy alapmű, egy auktor a római történelemben, összesen 2 kézirat töredékben maradt fönn. Számarányokat vessük össze, 9, 20, 2 szemben az 5000-rel. Szöveghitelesség maximálisan alátámasz a Biblia esetében. A legjellegzetesebb, illetve a legfontosabb kézirat csoport ebből az 5000 kézirat töredékből az úgynevezett papíruszok. A papíruszt azt gondolom mindannyian ismerjük, gyerekkorunkban is talán már próbálkoztunk vele, hogy hogyan lehet papíruszt készíteni, legalábbis a én környezetemben lévő gyerekekkel ilyesmit bizony kiszoktunk próbálni, de nyilván itt Magyarországon nehézkes az ilyesmi. Egyiptomban a Nílus mentén létezik az a fajta nád, a papírusznád, aminek a rostjaiból készítették az ókor egyik legjellegzetesebb anyagát, amire aztán írni lehetett. Ez a papírusz ez egy nagyon fantasztikus dolog, egyetlen egy probléma van vele, vajon mi? Az, hogy nagyon hamar tönkre megy, és ezért töredékes formában van meg nagyon sokszor a mai idők régészei számára. Egyiptomban azonban az a nagyon szerencsés helyzetünk van, hogy nem csak Nílus van, hanem nagy sivatagok is, és a homok, hogyha megfelelően be van csomagolva ez a fajta papírusz tekercs, ami mondjuk sok ezer éves, a homokban elég jól megőrzik az állagukat. A probléma inkább már ott van, amikor megtaláljuk mi ezeket a papíruszokat, mert hogy laikus emberek hajlamosak rögtön kicsomagolni, megnézni, hogy mi van mondjuk a börtökben vagy a edényben, és onnantól kezdve, hogy levegővel érintkeznek ezek a papíruszok, másodpercek alatt szinte porrá válnak. Biztos láttuk már ilyen kalandfilmeket, ahol régészek mennek, meg laikusok, és porrá válik egy pillanat alatt mondjuk egy nagyon régi papírusz. Mert hogy oxigéntől elzárt környezetben egészen másképp viselkedik, mint szabad levegőn. Na most ezek a bibliai kézirat töredékek, amikről beszéltem, mondjuk ezek a

Chesterbiti papiruszok. Ezek itt Egyiptomban kerültek elő, Fájum közelében. Ez egy ilyen oázis a sivatag kellős közepén, és az egyik ilyen nagy kézirat lelet csoport is innen a sivatagból került elő, és ezek a papíruszok aztán bevándoroltak műgyűjtőkhöz, és aztán műgyűjtők kezén pedig bekerültek különböző egyetemeknek a könyvtáraiba. Ezek a Chesterbiti papíruszok egyébként a nevüket a könyvtárról, illetve a műgyűjtőről kapták. Ez még az 1900-as éveknek a hőskora, ugye a 30-as évek, mert hogy akkoriban elég sokan kezdtek régészettudománnyal foglalkozni, már ahhoz képest sokan, hogy korábban egyáltalán nem igazán létezett a régészettudomány. Amit látunk kivetítve, az a Chesterbiti könyvtár, mai napig is látogatható, és ezek a papíruszok, ezek megint csak kézzelfoghatóak, tehát nem olyan, mint Damronnak a siorrendje vagy a grál. Ezek olyan dolgok, amiket meg lehet nézni, be lehet menni a könyvtárba, és meg lehet tekinteni ezeket a papírus töredékeket. Amit látunk kivetítve, az egy körülbelül 1800 éves páli levél, a római levélnek egy töredéke, amit a Chesterbiti papíruszok között találtak. A papíruszok között nem csak bibliai iratok voltak, viszont szinte az összes újszövetségi könyvből kerültek elő régészeti leletek, iratok, az evangéliumokból és a páli levelekből. Ezek, ahogy mondtam, körülbelül 1700-1800 évesek, amit pedig most látunk kivetítve, ez az én kedvencem, igaz, hogy nagyon picike, csak föl van nagyítva, de azért a kedvencem, mert az újszövetség legrégibb kézirat töredéke, ami ma rendelkezésünkre áll. Ez 90 és 120 között keletkezett a kor meghatározás szerint, 90 és 120 között. Ez azt jelenti, hogy Jézus halála után 60-90 évvel leírták ezt az evangéliumot. Egy János evangélium a töredék, méghozzá nem is akármelyik rész. Az egyik legkritikusabb pillanatot örökíti meg Jézus életéből, a Pilátus előtti kihallgatását. Amikor Pilátus rákérdez, hogy király vagy, egy csak ugyan, és hogy miért jöttél erre a világra? És akkor Jézus mondja neki, hogy bizony-bizony, mondom néked, én azért jöttem és azért születtem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És akkor Pilátus a maga szkepticizmusával fölordít, hogy ugyan mi az az igazság, micsoda az igazság, és ott hagyja Jézus. Ez az a jelenet, amit megörökít ez a majdnem 2000 éves papírusz töredék, teljesen ugyanaz, mint ami a mai János evangéliumában olvasható, és ami az érdekessége és ami a tudósokat elgondolkoztatta, hogy ez a lelet Egyiptomban kerül elő, 60 évvel Jézus halála után. Az pedig megint, ha nagyon okosan gondolkozunk, logikusan, mit jelent? Azt jelenti, hogyha Palesztinában keresztre feszítették Jézust, 60 évvel később János evangéliumát Egyiptomban megtalálják, körülbelül 60 évvel később már létezik, akkor ez az egész Jézus történet és ez az egész evangéliumok igen gyorsan meg kellett, hogy íródjanak, hiszen nyilván ez egy másolat. Abban az időben nem voltak nyomdák, nem volt tömeges könyvtermelés, ahhoz, hogy egy evangélium elkészüljön, vért izzadva másolni kellett szolgai hűen a betűket, a szép görög betűket, koiné görög betűkkel van írva ez a szöveg. És ahhoz, hogy ez eljusson mondjuk Palesztinából Egyiptomba, a mai idők között sem olyan szerencsés átmenni mondjuk a Sinai félszigeten, találkozni egy-két gázaövezetben egy-két palesztina, de abban az időben sem volt ez annyira veszélytelen vállalkozás. Tehát ahhoz, hogy egy evangélium átjusson Palesztinából Egyiptomba, az elég hosszú időt vett igénybe. Ez tehát megint arra mutat, hogy ennek az evangéliumnak, János evangéliumának is nagyon hamar meg kellett születnie. Hiszen 60 évvel, 80 évvel Krisztus halála után már Egyiptomban tömegolvasmánynak számított, és így kerülhetett elő a régészeti leletek között. Ez egyébként a P52-es töredék volt, és a Rylands papírusznak hívják, csak hogy a hivatalos neve is elhangozzon. És már csak egy utolsó kérdésfelvetés. Dan Brown a könyvének 337. oldalán kitér úgy a Biblia egészére, hogy ő minek tekinti a Bibliát, illetve hogyan állhatunk hozzá. A Párbeszéd, aki emlékszik rá, egy tudományos ember, a grálkutató angol tudós professzor, és a gyilkosság ügyében nyomozó fiatalember és a hölgy között zajlik ez a párbeszéd. És a grálkutató a Bibliával kapcsolatosan azt mondja a fiataloknak, a Bibliát nem kaptuk a mennyországból faxon. Tessék, kérdez vissza a hölgy. A Biblia nem emberi termék, drágám, nem Istentől való. A Biblia nem a felhőkből hullott alá valamilyen csoda révén. Ugye Dan Brown állítása ebben a könyvben, nyilván párbeszédes formában szájába adva a szereplőknek, de egyfajta súlykolása annak a fajta igazságnak, hogy a Biblia az egyfajta könyv, amit mondjuk Nagy Konstantin korában az egyház összeválogatott, sok ezer írott anyagból, ami éppen a
császárnak szimpatikus volt, és hogy tulajdonképpen ez az egész Biblia innentől kezdve leírható egy egyszerű szóval, nem az Isten küldte faxon, hanem egy egyszerű emberi termék. A Biblia ezzel szemben egészen mást állít saját magáról, és szeretném a kettőt így kicsit kontrasztosan összerakni. A Biblia Ézsaiás könyvében azt mondja magáról, hogy keressétek majd az Úr könyvében és olvassátok. Ezeknek egy hiók sem lesz, egyik a másiktól el nem marad, mert az ő szája parancsolta, és az ő lelke gyűjtötte össze őket. Minden szónak iszonyatos súlya van. A Biblia egyébként is egy olyan olvasmány, ami nem esti olvasmány, olyan szempontból, hogy nem lehet azt mondani, volt egy ilyen tanárom magyar szakon még az egyetemista időszakból, aki föladta, elnézést, ha már mondtam a példát, föladta egyik hétről a másikra a Bibliát, hogy olvassuk el. És akkor hát mindenki így nézett, hogy hát tanár úr, rázadtunk, és mondja, hogy miért egy Dosztojevszkit elolvasnak, Háború és békét egyik hétről a másikra? Hát igen, elolvassuk persze, nyilván magyar szakosként az ember sok mindenre képes. Hát azt mondja, a Biblia sem egy akkora nagy olvasmány. Én elolvastam 7x8-szor az életemben, nem egy nagy duranás. Elnézést, az ő szavai voltak. Én akkor ezen így nagyon megütöttem, mert én nem voltam így különösebben vallásos, de azért a Bibliát tiszteltem, mint egy ókori művet, amit régi emberek írtak. És azért állok meg most itt ennél, és azért idéztem ezt fel, mert ha valaki így veszi kezébe a Bibliát, hát oda teszem Dosztojevszki Háború és béké emelé, vagy Solohos csendes dom, vagy nem tudom, Viktor Hugo Nyomorultak, amilyen szép nagy sorozatos kötetek, oda teszem a Bibliát, és úgy együtt olvasgatom, hol ezt, hol azt, az úgy nem működik. A Biblia azt mondja magáról, hogy ha valami misztikus, akkor ő misztikus. Tehát ő egy misztikus könyv, ugyanis nem ember szülte, és nem is faxon érkezett az Istentől, ennél sokkal egyszerűbb úton jött létre. A Biblia egy nagyon egyszerű dolgot állít saját magáról, azt mondja, hogy ez az Úr könyve. Az Istennek van egy könyve, és ez a Biblia. Nyilván itt most el lehetne beszélgetni arról, hogy melyik vallás mit mond a saját szent iratáról. Egyet azonban el lehet mondani, hogy igazán a zsidó, keresztény, iszlám, ugye ez egy gyökérre épül ez a három vallás, ezeken a vallásokon kívül egyetlen egy vallás sem állítja ezt magáról. Tehát egyetlen egy vallás sem állítja azt magáról, hogy az Istentől jött volna és lenne neki kinyilatkoztatása, csak a zsidó, keresztény, iszlám. Úgyhogy elég gyorsan leszűkül a lehetőség, hogy három vallás közül kéne választanunk, ha keresünk, és az Istent, az Úr könyvét keressük. És a Biblia azt mondja magáról, tehát, hogy én vagyok az Úr könyve, és ezt a könyvet olvasni lehet. És még két fontos dolgot azért mond, azt mondja, hogy ezeknek a könyveknek egy híja sem lesz. Tehát az alapkérdésünk, hogy hiányos-e a Biblia vagy nem. A Biblia azt mondja erről saját magáról, hogy nem, ennek egy híja sem lesz. Azt is hozzáteszi, hogy egyik könyv a másik könyvtől el nem marad, vagyis mindegyik egyenlő súlyú, egyenlő értékű, hiába kis proféta, hiába énekek, amit nem szeret az egyház annyira, mert hogy a szerelemről szól, benne van a Bibliában, és nyilván nem véletlen van benne, vagy egy pesszimista prédikátor könyve, ami hihetetlenül elkeserítő lenne, ha nem lenne ott a 12. fejezet, ezek mind benne vannak a Bibliában, nem véletlenül. Egyik a másiktól el nem marad, és az egésznek a titkát miben határozza meg? Azt mondja, hogy a titka az, hogy az ő szája parancsolta, már hogy a Teremtő Isten szája parancsolta, és a Teremtő Isten lelke összegyűjtötte ezeket a könyveket. Ezért tudott a Biblia ilyen csodálatosan fennmaradni 6000 éven keresztül. A Biblia ezt mondja önmagáról. Nyilván ezt lehet elhinni, nem hinni, ugyanúgy, mint a Dan Brown könyv esetében, de a mai estén az a feladatunk, hogy összehasonlítsuk, hogy mit mond Dan Brown, és helyezzük ezt szembe a Bibliával. A Biblia azt mondja, hogy igen, nem faxon érkezett a Biblia, de nem is emberi termék. Isten volt az, aki akarta, hogy ez a könyv legyen. Nagyon profánul fog hangzani, de olyan ez egy kicsit, mint egy használati utasítás. Amikor veszünk egy mosógépet, nagyon egyszerű példa, vagy bármilyen háztartási eszközt, mi az első? Megnézzük a használati utasítást, nem? Hogy működik? Hogyan használjam, hogy ne romoljon el? A Biblia azt mondja saját magáról, hogy én is egy ilyen egyszerű dolog vagyok, egy használati utasítás. Ami attól a valakitől származik, aki engem megalkotott, nyilván tudja, hogy mire lettem megalkotva, megtalálva. És bármilyen nehezen is hihető, de azt mondja a Biblia, hogy mi boldogságra lettünk teremtve. Mi az életre lettünk teremtve. Mi nem a halálra lettünk teremtve, nem a betegségekre, nem a nyomorúságra, nem a szegénységre. Az, hogy egy így alakult, az külön történet, és a Biblia leírja, hogy miért alakult így, de alapvetően mi nem így lettünk kitalálva, és ezért érezzük magunkat olyan rosszul a saját bőrünkbe. Mert nem úgy vagyunk használva, ahogy kellene bennünket használni, és nem is olyan környezetben vagyunk használva, ahol bennünket használni kellene. A Biblia nem csak egy helyen állítja ezt egyébként önmagáról. Van egy ilyen ige a Biblián belül, hogy a teljes írás fel nem bontható. Maga Jézus mondja ki ezt az elvet.
és azt mondja, hogy nem lehet az, hogy a Bibliának csak egyes részeit fogadom el, a többit pedig elvetem, hanem az egész az egy, hiszen ugyanattól az Istentől származik. Én csak három ige helyet emeltem ki, ezek már új szövetségiek. A Máté evangéliuma azt mondja, maga Jézusnak a szavai, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Azt gondolom, hogy ismert bibliai igehely, de a második felével nem nagyon szoktunk foglalkozni. Mit mond a vers? Honnan jönnek ezek az igék, amik a Bibliában benne vannak? Isten szájából származik. A következő. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Megint csak a kiemelt első félmondat, mit mond a Biblia saját magáról? Nem faxon érkezett, nem is emberek állították össze, a teljes írás Istentől ihletett. Egyébként nagyon logikus, nem? Most próbáljunk mi elképzelni, hogy mi vagyunk a Teremtő Isten. Bocsánat, tudom, hogy nagyon profán. De ha mondjuk én vagyok a Teremtő Isten, és létrehozok embereket, és látom, hogy azok rossz úton mennek, nem arra, amerre én szeretném, mint a gyerekeink otthon, hogy nem arra mennek, amerre mi szeretnénk. Hát nem az a célom, hogy valamit adjak a kezébe annak a szerencsétlenek, főleg, ha el vagyunk egymástól vágva, hogy tudjon tájékozódni, hogy ne tévedjen el az élet útvesztőjében. Nem ez a legalapvetőbb dolog, amit egy teremtő megtesz a teremtményeiért, hogy adok egy használt utasítást, ember, így kéne élned. Ezek azok az elvek, amik az életre, a boldogságra vezetnek. Ezért mondja azt az egész Biblia, hogy ez az a könyv, ez az Úr könyve, és ez az egész, a teljes Istentől ihletett. És a harmadik ige, megint csak egy péteri levél, ezt most csak azért is mondom, mert szokták szembeállítani Péter és Pál teológiáját. Hát a Biblia ilyesmiről nem tud. Az egyik levél Pétertől van, a másik Páltól van. Péter ugyanezt az igazságot vallja. Azt mondja, tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támadt saját magyarázatból. Nem emberek írták, nem emberek találták ki. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Tehát ismét benne van egyfajta, elnézést az idegen szóért, transzcendens, egy irracionális elem. Mi itt vagyunk ebben a kis látható perspektívában, ebben a világban, elhisszük azt, ami háromdimenziós és megfogható, de azért valljuk be és tegyük a szívünkre a kezünket, hogy nem gondolkozunk-e el azon, hogy valamiféle irracionalitás is létezik? A ráción, az észen túl van valami irracionalitás mindannyiunk életében. Csak egyszerű dolgot mondok, a szerelem. Az érzéseink irracionális? Maximálisan. Ezért ábrázolták a régi görögök Cupidot szerencsétlen kis ügyetlenkedő kis gyerekként, aki a nyilacskájával hol erre nyilasz, hol arra, mert semmi ráció nincsen benne. Irracionális elem. Ilyen szinten is van, a saját életünk szintjén is. De ha belegondolunk az egész világ mindenségbe, több a kérdőjel, mint az állítás. A tudósaink épp az alapokra nem tudnak válaszolni. Honnan jött az ember? Hogyan keletkezett a Föld? Hogyan keletkezett a világ mindenség? Pont aztán a múltkori előadássorozatban beszélgettünk az emberi nyelvről, hogy hogyan alakult ki. Talán ezzel az előadásán mondtam el az elméleteket. Nem tudjuk, hogy hogyan alakult ki a beszédkészsége az embernek. Csak az alapkérdésekre nem tudunk válaszolni. Több a kérdőjel, több az irracionális elem a gondolkodásunkban, mint a racionális. Ebbe sem megyünk bele, mert ez messzire vezetne, elég filozófikus. A Biblia minden esetre egy tényt állít, azt a tényt állítja, hogy egy irracionális világ létezik, egy teremtő létezik, akinek az a célja, és azért adta ezt a különleges könyvet, nem faxon, és nem emberek írták, ilyen értelemben nem a saját akaratukból írták, hogy egy használati utasítás legyen. Ez a Biblia önvallomása Damron állításával szemben. És hát tulajdonképpen, amikor ezeket az iratokat összerendezgették, amikor ezek az Istentől ihletetnek mondjuk ez a szakszórá, amikor ezek az Isten által inspirált szavak eljutottak emberek kezébe, ugye a Biblia szerint ez úgy zajlott, hogy az Istentől indítatva a Szentlélek által szóltak szent emberek. Ezt a szent ember kaphatta látomásban, álomban, erről szól a Biblia. Vagy egyszerűen az Isten gondolatokat adott neki, amit ezek az emberek leírtak. Félre ne értsük, Isten nem tolba mondta a Bibliát, hanem gondolatokat ihletett ezekben az emberekben, és ők ezeket leírták. Ha olvassuk mondjuk valaki Ezékielt, hihetetlenül nehéz könyv, Jelenések könyvét, sokszor azt érezzük, hogy az a valaki, aki leírta, halvány gőze nem volt, hogy mit ír. Csak próbáltam megfogalmazni, hogy mint egy emberfiához hasonló, mint egy tűzfolyam, mint egy szivárvány, azurkék, mint az ég, valamit lát, de ő maga sem tudja pontosan, hogy mit. De ezeket leírja, mert látta mondjuk látomásban.
És amikor ezek a szentiratok eljutnak és megszületnek, és bekerülnek egy hívő közösségbe, a hívő közösség spontán szelektál. Spontán szelektál mégpedig az alapján, itt vannak a kanonikusságnak mondják, tehát hogy mi által kerültek be spontán végül is ebbe az újszövetségi iratba, az újszövetségbe iratok. Fontos volt az, hogy mondjuk az újszövetség esetében, hogy Jézus tanítványa, apostol írta-e azt az adott iratot. Ha igen, akkor nagy biztonsággal bekerült a szentírásba, hiszen ő maguk is szent emberek voltak, és olyan dolgokról szóltak gyülekezeteknek, ami mindenki számára fontos. Fontos volt-e, hogy maguk a gyülekezetek használták ezeket az iratokat, vagyis ezek esetleg személyes levelek voltak, és személyes kérdésekkel foglalkoztak, és mondjuk 2-3 emberen kívül senkit nem érdekeltek, vagy olyan kérdéseket érintettek, mint a római levél, vagy a zsidókhoz írt levél, amelyek egyetemes emberi problémákkal foglalkoznak, és minden időben minden gyülekezet számára érvényesek. A gyülekezet szelektál, nyilván nem magától, hanem megint jusson eszünkbe az Ézsaiási könyv, azt mondja, hogy az Úr szája parancsolta, és az ő lelke össze is gyűjtötte őket. Tehát irracionális elem ismét. Az egész Biblia ilyen, hogy ott van a kezünkben egy materiális könyv, megfogható, de ne felejtsük el, hogy az egész könyv túl van a racionalitás határán. Ha valaki kezébe veszi és A-tól Z-ig végigolvassa, úgy, mint egy Tolstojt, egy Dosztojevszkijt, semmit nem fog neki mondani a Biblia. Egy csukott könyv marad. De ha valaki úgy veszi a kezébe, és csak fél mondatot elolvas belőle, hogy én egy esélyt szeretnék adni, hogyha valaki valahol van, és nekem üzenni akar valamit, akkor én ezt meg akarom érteni, akkor megnyílik. Ilyen értelemben ez is egy misztikum, és azt gondolom, hogy sokkal értékesebb, mint egyéb másfajta irodalmak, és legalább annyi mélységet és magasságot ad az ember életében. És hát ami még nagyon meghatározó volt, amikor ezeket az iratokat összerendezték, hogy ellentmondások nem lehettek benne. Megint Jézus szavaira utalok, az írás fel nem bontható. Vagy egy másik helyen Jézus azt mondja, hogy viszont meg van írva. Az egész Biblia egységes, globális, az Ó és Új Szövetség is összhangban van egymással, rendszere van, logikus rendszere van az egésznek. Ez fel nem bontható, ez szét nem szedhető, ez ellent nem mondhat egymásnak, mert Isten önmagának ellent nem mond, hiszen önmagával akkor meghasonulna. Erről is beszélgethetünk, hiszen erről is rengetegféle tanítás él a köztudatban. Ezek voltak a főbb ismérnek, és ezek alapján, ahogy mondtam is, így tulajdonképpen spontán összeállítódott valahol Jézus halála után néhány évtizeddel az új szövetség. Először csak az evangéliumok, aztán rárakódtak a páli levelek, meg az apostolok cselekedetei, mint történeti könyv. Aztán pedig jöttek a kicsit nehezebb levelek, amiket már nem Pál írt, olyan szempontból voltak nehezebbek, hogy nem általános, nem katolikus levelek, tehát nem általános értelemben vett levelek, hanem személyesebbek, mint Jakab, Péter, János vagy Júdásnak a levelei. És ezeknél itt voltak is egyébként problémázások, már hogy egyáltalán, hogy bevegyék-e az új szövetségbe vagy nem, de nem akkor voltak problémázások, amikor ez igazán, tehát az első században, amikor ezek az iratok megszülettek, akkor automatikusan gyülekezetekben felolvasták és szentként kezelték őket, hanem valamikor éppen a nagy konstantini időkben volt egy ilyen folyamat, hogy még egyszer végignézték azt, és erre jött válaszként az Athanasius levél, amire már hivatkoztam, ami rögzítette is a 27 iratot, hogy a 4. században jött egy ilyen igény, mert sokféle tévtanítás is volt, hogy na akkor nézzük meg még egyszer, hogy mi is van az új szövetségben, és mi is az akkor, amit használhatunk. És tulajdonképpen arra jöttek rá, hogy az a 27 irat, amit eddig használtak az első század óta és szentnek tekintettek, az joggal van benne az új szövetségben. És ami pirossal van jelölve, ez azért van pirossal jelölve, mert itt a 4. században ezekről a bibliai új szövetségi könyvekről volt vitatkozás. Vitatkozás volt egy zsidókhoz írt levélről, mert nem volt ott az írója, hogy kiszerezte anonim irat, nem, nincs meg a szerző. Vitatkozás volt mondjuk egy Jakab levélen, mert a cselekedetekre helyezi a hangsúlyt a hit helyett, ami mondjuk a páli levelekben olvasható. Nem ellentmondás, és ezért próbálták kizárni, aztán rájöttek és azt mondták, hogy hát dehogy ellentmondás, az éremnek a másik oldalát mutatja meg. És nagyon sokszor mondja maga is egyébként, hogy hitre is szükség van, csak annyi, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Hiába mondom én azt, hogy szeretem az Istent, ha közben embergyilkolok. Cselekedetekben is ki kell fejeződni az én hitemnek. Mehetnénk tovább, ebbe sem megyek bele. A lényeg az, hogy ezek voltak azok a könyvek, amiken vitatkoztak itt a 4. században, amiket szentnek tekintettek az első század óta, de problémáztak rajta 300 évvel később, hogy vajon joggal vannak-e benne a kánonba, vagy nem, és benne maradtak. És ma, ha bárki kezébe vesz egy új szövetséget, teljesen mindegy, hogy milyen felekezetű, akár katolikus, akár protestáns, akár valamilyen más vallású, de kezébe vesz egy új szövetséget,
Az új szövetségünk egyforma. Nincsenek pluszkönyvek egyik új szövetségben sem, vagyis az egyetemes kereszténység mindenkor, minden időben ezeket az iratokat tekintette kanonikusnak. És hogy ezt mennyire szigorúan és komolyan vették, ez már a befejező gondolatunk. A Bibliában két helyen olvashatunk figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy ez a könyv az Úr könyve, és ehhez a könyvhöz nem lehet emberi kézzel hozzányúlni és ezt darabolni, beletoldogatni, foltozgatni. Nagyon érdekes, hogy ezt a két figyelmeztetést a Bibliánk legelején és a Bibliánk legvégén olvashatjuk, magyarul Mózes könyvében és Jelenések könyvében szinte szó szerint megegyezik. Olyan, mint egy tudatos keret a Bibliánk elején, egy keretes szerkezet. És ez a keret, ami olvasható, egy elég komoly figyelmeztetés, szinte fenyegetés szintű figyelmeztetés, azt mondja: bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv profétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, egy könyvben megírt csapásokat veti Isten arra. És ha valaki elvesz a profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltördi az életkönyvéből és a Szentvárosból, és azokból, amik a könyvben megírattak. Szinte szó szerint ugyanezt mondja János apostol Jelenések könyve legvégén, mi az utolsó versek, a Biblia legutolsó lapjai, és ugyanezt mondja Mózes a legelején a könyvének. Vagyis az egész bele van csatolva szinte ebbe a két igeversbe, ez az egész Biblia, és azt mondja Isten, hogy ez az én könyvem, ehhez nem nyúlunk. Hozzányúlhatsz, de iszonyatos, nagyon súlyos bűnt követszel vele, ha kiragadsz részt, ha átírsz belőle részt, és azért vegyük komolyan, hogy az egyház ezt azért komolyan vette, hiszen ez volt az a szentírat, amit ők fértve őrizgettek. És ezt ma már nem pusztán abból tudjuk, hogy vannak ilyen visszaemlékezések, hanem a régészeti leletek alapján is teljes kódexeink vannak, kézirataink vannak, amik megörökítették számunkra az új szövetséget. És egy nagyon hasonló, ugye egy páli levélből, ami egyetlen egy mondat, de megszívlelendő: de ha szinte mi vagy, avagy mennyből való angyal hirdetne is nektek valamit azon kívül, amit nektek hirdettünk, legyen átok. Megint csak azt mondja ki, hogy a Biblia önmagának ellent nem mondhat. Bármilyen egyházi tanító, bármilyen egyház, bármilyen teológus, bármilyen Istentől jött próféta, bármilyen exaltált őrült jön ezek után, és mondja azt magáról, hogy én mennyből jövő angyal vagyok, és Istentől vettem kijelentést, ha a tanításai nincsenek összhangba azzal, ami a Biblia 66 könyvében leíratott, azt mondja a Biblia, hogy azon az emberen legyen átok, illetve az az ember, az tulajdonképpen egy hazug, és azt az embert nem szabad követnie senkinek, aki komolyan veszi mondjuk az Isten könyvét. Összegzésképpen tehát elmondhatjuk, hogy Dan Brown-nak két olyan állítása volt, amivel a mai estén foglalkoztunk. Az egyik állítása arról szólt, hogy a Biblia egy olyan könyv, amit Nagy Konstantin a 4. században állítatott össze, sok-sok ezer irodalom alapján, ami Jézusról szólt már ebben az időben. És a másik állítása az volt, hogy ez a könyv egy emberi termék nyilvánvaló ebből kifolyólag, hiszen Nagy Konstantin kreálta meg a saját egyházi érdekeinek megfelelően. Ezzel szemben ez a Biblia mérlegén és a történet a régészettudomány mérlegén nem áll meg. 5000 új szövetségi kéziratunk van, az első századtól a 4. századig ezek a legfontosabb új szövetségi kéziratleleteink, papíruszok, kódexek, majuszkulusz, minuszkulusz, tehát nagybetűs, kisbetűs kódexek, lekcionáriumok, tehát istentiszteleti felolvasások, egyházatyák hivatkozásai, rengeteg irodalom, amelyek hivatkoznak az új szövetségre, mint szent iratokra, mint Istentől ihletett iratokra, jóval korábban, mint Nagy Konstantin. És a Biblia saját állítása, önvallomása saját magáról az, hogy ez a könyv teljes. Ugye az előadás alkérdése ez volt, hogy teljes-e a Bibliánk ezzel a 66 könyvvel. Izsaiás azt mondja, hogy keressétek majd az Úr könyvében és olvassátok. Ezeknek egy híja sem lesz, egyik könyv a másiktól el nem marad, mert az ő, vagyis Isten szája parancsolta, és az ő lelke gyűjtötte össze őket. Tehát a Biblia szerint ez a 66 könyv ez lezárt, maga az egyház is ezt mondta, évezredeken keresztül, és mondja a mai napig is. Kisebb viták voltak, voltak zsinatok, amelyek bizonyos kérdésekkel foglalkoztak, de ez az új szövetséget soha nem érintette lényegileg, nem változott az új szövetség sok ezer év óta. És az új szövetségen kívül, és hogy tudjuk hova tenni, léteznek más evangéliumok, amelyeket így is szoktunk mondani, hogy áliratok, pseudo-epigráf iratok, vagyis álnéven írt áliratok. Valaki megnevezte magát evangelistának, és írt mondjuk egy bibliai iratot, mert hogy abban az időben is szerettek fantáziálni az emberek, mint ahogy ma is. És azt gondolom, hogy Dan Brown könyve ilyen szempontból egy jó könyv a maga nemében bizonyára, hiszen egy fantáziaregény, egy misztikus krimi,
amelyik foglalkozik olyan kérdésekkel, amelyek azt gondolom, hogy sok ember számára érdekfeszítőek. Azonban szeretném, hogyha legalább ennyi megmaradna a mai előadásunkból, hogy kicsit szűrővel kezeljük Dan Brown-t. Tehát próbáljunk azért nem mindent egyformán elhinni neki, hanem kezeljük helyén ezt a regényt, mint egy kalandos, misztikus történetet. Ugyanakkor a Biblia az egy elég szent dolog, nyilván sok ember számára, mondjuk az én számomra is, lehet, hogy önök közül sok ember számára is, és az egy teljesen más területen mozog, teljesen más dolgokat állít magáról, ebből a szempontból is, mint amit itt Dan Brown-tól olvashattunk. Köszönöm szépen a kitartó figyelmüket!

Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. Sorozatunk 9. előadásához érkeztünk. Az ökológiai válságról mit mondanak a bibliai proféták? Egyáltalán a Bibliától várhatunk-e feleletet arra az egyre nyomasztó problémára, amit most már nem tud titkolni sem a tájékoztatás, sem a tudományos világ, sem a hétköznapi élet, a hétköznapi ember, hogy a Föld nagyon súlyos, kritikus állapotban van. Éppen most az előadás előtt kaptam egy kedves hallgatótól egy mai Metro újságban egy kis cikk, ami megjelent. Azt mondja ez a kis cikk, veszélyessé válhat a felmelegedés, mondja a cím. Súlyos következményekkel járhat a gazdag és szegény országok számára egyaránt, ha fennmarad a globális felmelegedés jelenlegi üteme. Áll annak a jelentésnek a második kiadványában, amelyet több száz tudós állított össze az ENSZ megbízásából. Áradásokat és szárazságot, éhínségeket, járványokat és egyéb csapásokat jósolnak a tudósok a 21. századra. Érdekes, hogy a tudósok jó sokká léptek most elő. Eddig ezt nem nagyon tették. Mi nem jóslatokat szeretnénk megismerni a Bibliából, hanem proféciákat, összefüggő jövendőléseket. Bibliában nincsenek jóslások, a Biblia összefüggéseiben mutatja be a Föld történelmét. De mielőtt még erre rátérnék, azért a tudományt megelőzte a költészet legalább több mint fél évszázaddal. Ha csak a magyar költészetet tekintem, és mindenkinek ajánlom figyelmébe, majd otthon olvassa el Babits Mihálynak az Isten és az Ördög című versét, amely több mint 70 évvel ezelőtt íródott, tehát a 20-as, 30-as évek fordulóján, amelyben Babits a következő sorokban fogalmazta meg aggodalmát a Föld állapotára vonatkozóan. Ugye a vers első két strófája elmondja azt, hogy az ember tönkre fogja tenni a Földet, tehát lakhatatlanná fogja tenni a Földet, és a harmadik strófában a következő kérdések állnak. A megmaradt ember kibúvik tornyából, gyilkos üledékek foszlanak a völgyben. Van-e még friss szellő eleven virágból? Vannak-e épp csírák a mérgezett Földben? Ó, lesz-e jó íz gyümölcsben, italban? Lesz-e jámbor állat a gyilkos gép helyett? S a megehült pásztor fogja-e, mint hajdan, nézni óriás óráját az egeket? Valóban ezeket a kérdéseket mi is ma élő emberek magunkénak tarthatjuk, hogy van-e még friss szellő eleven virágból? Mikor tudjuk, hogy körülbelül 12 évvel ezelőtt jelentették be a műhold felvételek eredményét, hogy a Földünk légtere mintegy 20 kilométer magasságig piszokkal teljes, tehát tulajdonképp szennyezett, súlyosan szennyezett, még azon felül is, hogy a repülőgépek járnának, amelyek legfőképpen 8-10 ezer méter magasságban járnak. Vagy vannak-e épp csírák a mérgezett Földben, ugye a talaj szennyeződés és a talajnak az elfertőződés és az utóbbi egy-két évtizedben óriási léptekkel haladt előre. Ó, lesz-e jó íz gyümölcsben, italban, tehát hogy a növényvilág is mennyire fertőződött, bár egy norvég statisztika szerint a gyümölcsök csak 3, a zöldségek csak 5%-ban fertőzöttek, szemben például a tej termékekkel, amelyek 27%-osan, és a húsféleségekkel, amelyek közel 60%-osan teljesen fertőzöttek, és az egészségre ártalmasak. Lesz-e jámbor állat a gyilkos gép helyett? Ugye az emberiség műszaki, technikai fejlődése valóban páratlan, de minthogyha felfalná áldozatait saját maga, hiszen a gépek elterjedése, egy egyáltalán a vegyipar, a nehéz fémipar tette tönkre az Egyesült Államok, Kanada és Nyugat-Európa, főleg Németország nyugati részének iparvidéke a Földnek a háztartását, levegő háztartását. Nem tudom, hogy tetszenek-e érteni ebből a kis cikkből a Föld felmelegedése. Nagyon megdöbbentő, hogyha az ember utána néz, hogy Földünk úgy van megteremtve, hogy az évi átlagos hőmérséklet egy fokkal sem emelkedhet az előző évekhez képest, és amióta ezt mérik, soha nem is emelkedett.
több mint 100 éve mérik, most az utóbbi 1-2 évben mutatnak olyan emelkedést, hogy már plusz 1-néhány fokokkal emelkedhet a Földünknek az éghajlata, ami viszont tényleg katasztrófához vezet. A globális felmelegedés során ugyanis a tengerek, a jegekkel borított tengerek, főleg a déli részen kezdenek lassú olvadásnak indulni, hatalmas nagy jégtömbök válnak le az Antarktisz és az Arktisz körül, és ezeknek az olvadása bizonyos tudományos számítások szerint akár 15-16 méterrel is megemelheti az óceánoknak a szintjét, ami egyenlő azzal, hogy olyan nagyvárosok, mint New York, vagy Párizs, vagy London egyértelműen víz alá fog kerülni. Milyen jó itt is ismerni a Bibliát, amely bennünket megnyugtat, hogy nem lesz még egy özönvíz a Földön. Tehát valószínűleg ez a folyamat, ha előre halad is, a végső kiteljesedéséhez nem juthat el. Hát ennyit nagyon röviden, csak éppen távirati stílusban, hogy a mai világról milyen jelentések érkeznek hozzánk. Körülbelül 20-25 évvel ezelőtt kezdték nyilvánosságra hozni ezeket az adatokat. Először rendkívül diszkréten, csak gondolják meg, hogy az északi sarkör fölött is, amikor az ózonpaj szétlyukadt, akkor mennyire visszafogottan kezdték ezt bejelenteni. Ez volt körülbelül egy olyan 15-16 évvel ezelőtt. Mennyire visszafogottan, sőt, meg lehet kockáztatni, szinte az eltitkolásnak a szándékával tették ezt, de hogy teltek múltak az évek, nem lehet titkolni a nyilvánvaló dolgot, hogy a Földünknek a levegőháztartása, a talaj, a vizek, az élet a zöldségekben, gyümölcsökben, és főleg az állatvilágban, ugye az állatvilágot ért csapásokat az elmúlt években végképp nem tudják már titkolni, gondoljanak csak a kergemarhakóra, amely persze nem 1-2 évvel ezelőtt és nem Angliában kezdődött, ugye Svájcban kezdődött, aztán Franciaországban folytatódott, aztán Angliában tulajdonképp több mint 10 éves előtörténete van, csak ezek a nagyon derék nyugati államok nem merték ezt közhírré tenni, mert féltették ugye az óriási gazdagságukat, kereskedelmüket és a parasztságukat. Hát most tegyük fel akkor a kérdést először is, hogy erről a témáról hitelesen gondolkozzunk, hogy tartalmaz-e a Biblia olyas valamit, amelyet ma úgy hívnak, hogy ökológiai szemlélet. Van-e a Bibliának ökológiai szemlélete? Az ökológia, amely viszonylag új tudomány, kapcsolatba hozható-e a Bibliával? Csak részeket fogok önöknek felemlíteni, de mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy egészen pontosan 1 évtizeddel ezelőtt fordultam Magyarország egyik legtekintélyesebb szakemberéhez, aki a botanikában legalábbis a tudományok doktora, és nagyon sok könyve megjelent már addig is, Surányi Dezsőnek hívják, és ővele írattam egy cikket, amely ilyen címmel jelent meg a Jóhír 91/3-as számában, ez most mindenki számára elérhető, hoztunk belőle több példányt, az ökológiai szemlélet tükröződése a Bibliában. Ez a tanulmány részletesen áttekinti a Bibliában fellelhető adatok nyomán, hogy igenis van ilyen, hogy ökológiai szemlélet a Bibliában, tudományos tárgyilagossággal, tehát nem hit vagy nem hit, vallás vagy nem vallás szempontjából írta a tudós ezt a cikkét, úgy, mint egy 20. század végi tudós, aki elolvassa a Bibliát ilyen szempontból, milyen adatokat találhat benne. Hát én ennél egy kicsit többet is szeretnék nyújtani eszmeileg, hiszen ki lehet jelentenünk azt, amit mond a Mózes 3. könyve 25. fejezetének 23. verse, amelyet rendkívül komolyan kell vennünk, tehát még egyszer mondom, Mózes 3. könyve 25. fejezetének 23. versében mondja ezt Isten, hogy enyém a föld. Tehát ha Isten teremtette a földünket, és ő azt mondja, hogy övé a föld, akkor az biztos, hogy Isten adott utasításokat, adott tanításokat arra, hogy a földet hogy lehet megóvni. A földnek az egész klímájára, növényzetére, állatvilágára hogy lehet figyelni, hiszen Isten az emberre bízta a föld fölötti uralkodást, ugye a Bibliánk így kezdődik mindjárt az első fejezetben, hogy az Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy uralkodjanak ezen a földön, tehát szaporodjanak, sokasodjanak és uralkodjanak a földön. Hát ha Isten kimondja azt, hogy enyém a föld, és
ezt határozottan kijelenti, akkor várhatjuk azt, hogy Isten bizonyos ökológiai tanításokat is adott a zsidó népnek, és ezeket kizárásos alapon, ugye a mózesi könyvekben kell keresnünk. Mondom, csak néhány részletet fogok felvillantani annak alátámasztására, hogy valóban messze menő kijelentések vannak arról, hogy a Földdel kapcsolatban, a földműveléssel, a gazdálkodással kapcsolatban az ember milyen magatartást tanúsítson. Mindjárt maradjunk ennél a fejezetnél. Tehát 3 Mózes 25. Ez a fejezet közli például azt, hogy az ember számára kötelesség a földet úgy karban tartani, hogy ne szipolyozzuk ki a földet, hogy minden 7. évben pihenjen a föld, mondta Isten a zsidóknak, tehát a mezőgazdaság számára ez egy törvényszerűség volt. Ugye a későbbi vetésforgónak volt ez az alapja, amit azonban sajnos komolyan mind a mai napig nem vesz az emberiség. Ugye a földet pihentetni kell, minden 7. évben parlagon kellett hagyni a zsidóknak a földet, és az előző évek terméséből bőségesen meg tudtak élni. Ugyanígy a növénytermesztés mellett az állattenyésztésre vonatkozóan is van egy kijelentés, nem másban, mint Mózes 2. könyve 20. fejezet 10. versében, tehát magán a 10 parancsolaton belül, a 4. parancsolat, amely elrendeli a 7. napi megnyugvást minden ember számára, ebben a parancsolatban ugye nem csak az van, nem csak az szerepel, hogy minden 7. napon az ember és felesége, gyermekei, házanépe nyugodjék, hanem ott van a 20. fejezet 10. versében, hogy semmi munkát ne tégy, se magad, se fiat, se lányod, se szolgálat, se barmod, tehát se állatod. Tehát minden 7. nap az állatoknak is pihenő nap volt, tehát nem lehetett szántást, vetést vagy különböző gazdasági munkákat végezni. Isten egy bizonyos időritmussal teremtette meg a földi világot, és ennek előnyeit az állatok is kellett, hogy élvezzék. Összefoglaló jelleggel és még egy konkrétummal gazdagítva egy 3. igehelyre is szeretnék hivatkozni, ez Mózes 3. könyve 19. fejezetének a 18. és 19. verse, ami minden bizonnyal a mai témánk egyik kulcs szövege, a Bibliának egyik fő kijelentése. Tehát még egyszer mondom, Mózes 3. könyve 19. fejezetében a 18. és 19. vers. Ez így kezdődik. Bosszúálló ne légy, haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat, én vagyok az Úr. Ugye aztán sokan ismerjük, mert hát a Bibliának az Új Szövetségben is sokszor visszaidézett kijelentése, hogy a másik embert ugyanúgy szeressük, mint önmagunkat. És ehhez a legfőbb, egyik legfőbb parancshoz a következőket fűzi hozzá az Isten. Az én rendeléseimet megtartsátok. Barmodat másféle állattal ne párosítsd, szántóföldedbe kétféle magot ne vess, és kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad. Nagyon érdekes, hogy 3 dolgot sorol fel. Az egyik dolog az, hogy a szántó, tehát hogyha most az eddigi logikánk szerint indulunk el, tehát kezdjük a mezőgazdaságnak a növénytermesztés ágából, szántóföldedbe kétféle magot ne vess. Tehát Isten tanítás, sőt törvényt adott erre nézve is a zsidóknak, hogy a földet helyesen kell megművelni, és nem lehet a földet kiszipolyozni, hogy nem tudom, vet az ember egyféle kultúrnövényből valamit, és akkor a közbülső helyekre, hogy jól kihasználja a földet, még vessen mást. Ugye más mózesi kijelentésekben konkrétan meg is jegyzi az Isten, hogy nem tudom én, tökfélességek közé nem tudom, hogy ne vessenek mást, vagy répafélességek közé ne vessenek mást. Tehát, hogy nem szabad úgy tekinteni a földünkre, mint ami kiszipolyozásra vár. Tehát azért fontos ezt a másik ember iránti szeretet parancsolatához kapcsolnunk, mert Isten az érzékenységet akarta kifejleszteni a zsidó népben, és hát persze általuk az egész emberiségben, hogy a föld az egy élő, lélegző valami, tehát a földet nem lehet tönkretenni. Mintha eszünkbe juthatna a Vörös Sándor hatalmas verse, a De Profundis, amelyben ott állnak ezek a halhatatlan sorok, hogy föld húsába törnek,
nem fáj ez a földnek, kőnek, de fáj én nekem. Tehát fájdalmas dolog, amit az ember csinál a világgal, nem csak az a fájdalmas, amit egymás ellen teszünk, persze az a legfájdalmasabb, tehát ezért van első helyen ez, hogy fele barátod ellen bosszúálló ne légy,

fejezet 29. versében, hogy Isten gabonaféléket és gyümölcsféléket teremtett az ember számára, tehát nem Isten eredeti rendelkezése, hogy húsféleségeket együnk. Mózes 1. könyve 3. fejezet 18. versében olvassuk, hogy a bűneset után engedi meg Isten a zöldségek fogyasztását, és csak az özönvíz után engedi meg, de akkor is azt a féle húsfogyasztást, amelyben az Isten különbséget tesz tiszta és tisztátalan állatok húsa között. Ugye sokan mondják, hogy Jézus fogyasztott állathúsokat, ez igaz. Kétféle húsról tudunk Jézus életében, egyrészt mivel sok időt töltött Galileában és a Genezáret-tó környékén, ahol nagy volt a halászat, tehát halhúst fogyasztott Jézus, ez sokan ugye a halhúst nem is veszik a húsok közé, ennek ugye semmi alapja nincs, az ugyanolyan hús, de jelzi ez a szokás, ez az emberi közmeggyőződés is, hogy azért a halhúsok nagyon jobban tisztábbak és egészségesebbek, főleg Jézus korában, amikor nem voltak környezetszennyezési ártalmak. És a másik hús, amihez Jézus érhetett, amit olvasunk a jeruzsálemi utolsó vacsora történetében, a bárányhús, amelyet Jézus az utolsó vacsorán fogyaszthatott a kovásztalan kenyérrel együtt, úgy, ahogy Mózes 2. könyve 12. fejezetének rendtartása ezt előírta. De ezt leszámítva, a legegyszerűbb és legtisztább húsfajtákat, tehát a hal és bárányhús leszámítva, nem olvasunk arról, hogy Jézus különösképpen a húskultúrát, vagy tanítványai a húskultúrát terjesztették volna. Mondom, ez beleillik Isten eredeti teremtő tervébe, hogy Isten az állatokra is gondot viselt. Van olyan bibliai könyv, és ennek fölírtam az utolsó versét, Jónás könyve 4. fejezet 11. vers, ami így fejeződik be, ezzel a verssel fejeződik be, hogy Isten kérleli Jónást, hogy érezzen együtt Ninive lakosaival, mert 120 ezer ember lakik Ninivében, és még az Isten hozzáteszi, és még barom, tehát állat is sok lakik ebben a városban. Tehát Isten végtelen gyengétséggel és szeretettel tekint minden teremtményére, és az emberhez valóban közel álló állatvilágra is, tehát a Biblia ezeket a tanításokat kellő módszerességben így állítja elénk, és van még egy harmadik kijelentés is a felolvasott igében. Ugye azt mondja tehát, hogy szántóföldetbe kétféle magot neves, barmodat másféle állattal ne párosítsd, és kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad. Tehát az ember egészsége szempontjából sem jó, hogyha az ember a ruházkodásában, ma sem jó egyébként, csak sajnos ma már ezt lábbal tiporja az emberiség, hogyha a ruházkodásában olyan egészségtelen szokásokat követ, amelyek nem engedik a bőrt lélegezni, nem engedik a testet kellőképpen mozogni. Tehát kétféle szövésű szövetű ruha. Ha gyolcsal öltözkedik ember, akkor gyolcsba, hogyha gyapjúba, pamutba, akkor abba. Tehát ilyen messze menő, apró részletekre vonatkozó kijelentések találhatók a Bibliában. Valaki persze felvethetné a kérdést teljes Biblia ismeretében, és sokan fel is vetik, hogy hát a bibliai áldozati rendszer az nem arculcsapása mindenféle állatvédelemnek, vagy az állatok iránti megkülönböztetett figyelemnek. Hát amikor a zsidók az ország minden részéből felmentek Jeruzsálembe, és ott a jeruzsálemi templomban hát ártatlan bárányokat, gerlicét, bárányokat, tulkokat áldoztak, és hogy szokták mondani itt a templomban, a Sion hegyén folyt a vér, hát akkor ezt minek tekintsük, hol van ez egy ökológiai, vagy legalábbis egy állatvédelmi szemlélettől. Kedves hallgatók, minden kérdéssel szóba kell állni ezzel is. Nyilván ez egy drámai dolog volt, gerlicéket, bárányokat, tulkokat ott megáldozni az oltár előtt, ez drámai dolog volt. Itt hadd hívjam föl mindenkinek a figyelmét arra, mivel kezdtem ennek az igének a tárgyalását. A Biblia szerint a legnagyobb vétek és a legnagyobb életpusztítás az emberek életének a pusztítása. És az emberhez legközelebb álló, az állatok világából vett áldozati állatokkal, az Isten azt akarta az emberiség tudomására hozni, és mint egy lejátszani az emberek előtt, hogy ember, ne pusztítsd a másik embert. Hogyha számodra fontos ez az állat, már pedig hát egy ilyen gyenge, ártatlan kis állat, mint például a bárány, kinek ne lett volna fontos, hát hogyha ez fontos

számodra, akkor tudatosítsd ezt, hogy a te bűnöd miatt kell, hogy ezt az áldozatot meghozzad, fordulj szembe a bűnöddel, és ne kövess el bűnöket, ne legyen a bűn zsoldja a halál, ugye a Róma 6.23-ban olvassuk, tehát ne legyen a bűn következménye a halál, hanem fordulj szembe a bűnnel, és menekülj a haláltól, és segíts azon, hogy az Isten meg tudjon segíteni téged a végső haláltól. Tehát ez az áldozati rendszer tulajdonképpen formában akarta lejátszani az emberek előtt. Mi folyik az emberi világban? Ezt a lejátszani az Isten, tehát nem embereket öltek meg, az borzalmas és félelmetes lett volna, de az állatok megölése is borzalmas és félelmetes volt, de ezzel Istennek nevelési, pedagógiai célja volt, hogy az embert visszatartsa attól, hogy bűnöket kövessen el. Tehát ennyit szeretnék erről mondani, majd az előadás után erre vissza lehet kérdezni. Röviden, tehát ebben foglalnám össze, hogy az Ószövetségnek egy messze menő ökológiai szemlélete van, az egész földnek, a mezőgazdaságnak, az állattenyésztésnek, az emberi ruházkodásnak, öltözködésnek a beszámításával, aki ezen felül még apró részletekre, nem is olyan apró és jelentőség nélküli részletekre kíváncsi, hogy művelték meg a földet, milyen volt a szántás, milyen volt a trágyázás, amit hát ó és új szövetségi példák említenek, maga Jézus is beszélt, ugye Lukács 13. fejezetében például a talajfeljavítás, a trágyázás jelentőségéről, és a többi kérdésekről, szerezze be Surányi Dezső tanulmányát, olvassa el, és meg fogja látni, hogy a Biblia tel is teli van ilyen kijelentésekkel, és a Bibliának egyik legfőbb örömhíre az, amit az Ézsajás próféta könyve 11. fejezetében olvasunk, hogy ha majd elérkezik az a világ, amelyben nem lesznek önző emberek, akik kiszipolyozzák a földet, akkor nem ártanak és nem pusztítanak többé az újjáteremtett földön. Érdemes megjegyezni ezt a félmondatot, nem ártanak és nem pusztítanak többé. Ebben benne van az, hogy sajnos a mai emberiség árt és pusztít, és tönkreteszi a földet. Ebben az Ézsaiás könyve 11. fejezetében jelzés kap az, hogy az Istennek ezt végig kell szemlélnie, az Istennek ezt tűrnie kell, mert az Isten elsősorban az embert szeretné megmenteni, és ezzel az igével összefüggésben Jelenések könyve 18. fejezetében is elhangzik egy kijelentés, hogy Uram, pusztítsd el azokat, akik az életet pusztítják. Tehát az Isten ezt tűri, az Isten fáradozik azon, hogy az embereket szembefordítsa az életpusztítással, de az Isten ezt végtelenségig nem fogja tűrni. Isten egyszer el fogja pusztítani azokat, akik az életet pusztítják. Ez azt gondolom az ökológiai szemlélet alfája és omegája, és minden hívő embert, minden keresztényt arra buzdít, hogy jusson összhangba az élet törvényeivel. Jusson összhangba a környezet törvényeivel, legyen valóban környezetvédő, a maga területén, ahol megy, ha kimegyünk kirándulni, akkor ne pusztítsuk a természetet, mutassunk példát gyerekeinknek, fiataloknak is arra, hogy az élet csodálatos, a természet szépséges, és ezt meg kell óvni, ezt a további nemzedékeknek át kell adni, hogy ők is tudjanak gyönyörködni benne. Ám de, az a könyv, amely beszél arról, hogy enyém a föld, az a könyv, a Biblia, amely szól arról, hogy Istené a föld, ez a könyv beszél arról is, hogy az emberiség a történelme során egyik pillanatban eljut odáig, hogy a föld pusztulása minden eddigihez képest félelmetesebben halad erőre. Ha kimondom, a Biblia alapján több fejezetet is fel tudnék sorolni arról, hogy a bibliai jövendőlések közlik velünk, hogy a földet történelme során nagyon sokszor pusztította az emberiség, majdhogy nem odáig, hogy a földön az életet jelentéktelen területeken kioltotta, megsemmisítette. Néhány bibliai jövendőlést hadd említsek egészen gyorsan erről, ezekről már itt a jogi karon külön előadásokat tartottam az elmúlt 10-15 évben, nem merülök bele a részletekbe, csak elmondanám a bibliai igehelyeket, és kérném szépen, hogy akit érdekel, az olvassa el. Főleg Jelenések könyvében találkozunk olyan jövendőlésekkel, amelyek több száz, sőt ezer évvel előre közlik azt, hogy az emberiség bizonyos történelmi időszakaiban nem fogja kímélni a Földet.
Ilyen történelmi időszaknak állítja be a Jelenések könyve a középkort. A középkor valóban az emberiség történelmének az egyik legsúlyosabb időszaka. Gondolják meg, hogy a középkor az 12-13 évszázad mély repülése az emberi történelemnek, amelynek során nem csak emberi életeket tettek tönkre, meggyalázva az ember lelkiismereti, vallás, szólás, stb. Szabadságát, tönkretéve nemzeteket, csoportokat, hanem a földet, az élő világot is. Például Jelenések könyve 6. fejezet 8. verse, igen fontos rész, Jelenések 6. fejezet 8. verse, beszél az úgynevezett hétpecsétes könyv felnyitásával kapcsolatban arról, hogy amikor Jézus felbontja ezt a hétpecsétes könyvet és az egyes pecséteket, a negyedik pecsét felnyitásakor, amikor látomás formájában kijön egy halott sárga ló, egy halott sárga lovassal, és ez jel a Bibliában, a Jelenések könyvében a középkor hosszú évszázadait, csak a kereszténység ezt egy fehér lovassal jelképezi. Utána, ahogy üldözik a kereszténységet, ezt egy vörös ló, vörös lovasával jelképezi. Ez a másodiktól negyedik századig voltak a legsúlyosabb keresztény üldözések. Azt a folyamatot, amelynek során a kereszténységet beépítik az államhatalomba, és eltorzítják a kereszténységet, ezt a fehér, vörös, utána a fekete ló és lovasa jelképezi. Ez a harmadik pecsét. És mikor Jézus felnyitja a negyedik pecsétet, akkor a fehér, vörös és fekete lovas után kijön egy halott sárga lovas, és egy hosszú pályát befutva a halál és a nyomában járó éhínség, háború, járványos betegségek, vadállatok bemerészkedése falvakba, szóval egy döbbenetes kép tárul elénk, tulajdonképpen a középkor derekának, a 11., 12., 13., 14. századnak borzalmas világáról, amikor az európai háborúk, a keresztes háborúk, a népek egymás ellen viselt, illetve hatalmak egymás ellen viselt háborúja nem kímélte a földnek az állapotát sem. Egyébként ennek a középkornak már a bemutatása, az előlegezett bemutatása megtalálható egy későbbi fejezetben, Jelenések könyve 8. fejezetében, a 7 trombita szólátomásban, ott is főleg az első 4 trombita szónál, ahol borzalmas, környezet károsító csapásokról beszél a Szentírás. Ezt az 5. századra tudjuk datálni. Tehát, hogyha így összeállítjuk a bibliai proféciákból, Jelenések könyvéből a mozaik kockákat, akkor azt mondhatnánk, hogy Európa történelmében voltak már olyan időszakok, amelyek nagyon súlyos környezeti károkat okoztak. Ilyen volt például a népvándorlásnak a második hullám, mondjuk az 5. században. Ilyen volt a középkori sok nyomorúság, ami a földre is kihatott a 11. és 14. 15. század között. És tulajdonképpen Jelenések könyve 9. fejezete az 5. és 6. trombita szónál, amelyben megelevenedik az iszlám és a török befolyás és csapások sorozata, rávilágít még egészen a 19. század elejéig arra, hogy Európa történelmét végig kísérték ezek a csapások, tehát ezek a környezetkárosító csapások. Az ember akkor sem figyelt a földre. Ha eltetszenek olvasni ezeket a fejezeteket, lépten nyomon ilyen kijelentésekkel találkozunk, hogy a föld harmad része megégett, a föld negyed részének a növénytakarója elpusztult. Tehát ezek jelzések arról, hogy a Biblia mennyire érzékenyen a jövendőléseiben is külön helyet biztosít ezeknek a kijelentéseknek, hogy Istennek gondja van arra, hogy az egész föld történelmét szem előtt tartva az élővilágnak és az egész földi háztartásnak, növény és állatvilágnak a történetéről is kijelentéseket adjon. Ám de azért szaladtam végig ezen a néhány fejezeten, hogy eljussak a döntő dologhoz, a legfontosabb dologhoz, ami most már bennünket nagyon is elevenen érint. A Biblia nagyon sok, az eddigeknél sokkal több jövendőlésben beszél arról, hogy a környezet károsító tendenciák, tehát folyamatok a földi történelemnek a vége felé erősödnek fel. A földi történelem végét, a végső szakaszát több bibliai profécia is meghatározza, a végső szakasz kezdő időpontját. Tudjuk, ez a 19. század első felére becsapódó 3-4 idői profécia, amelyre nézve Jelenések könyve 10. fejezetében Jézus Krisztus megesküszik, hogy több idő nincsen, hogy az utóbbi
150-200 évben a Biblia szerint a történelme a végső égre és a földre, hogy több idő nincs. Ugye ez a sokat félreértett bibliai jövendés, hogy több idő nincs, ez annyit jelent, hogy több profétikus idő nincs, több szakasz az emberiség történelmében nincsen, a végső időhöz érkezett el az emberiség. Erről a végső időkről proféciák százai beszélnek, ezek közül én néhány olyan jövendőlést szeretnék önöknek kiemelni, amelyek kifejezetten az ökológia szempontjait érvényesítik. Először is van egy olyan könyv az Ószövetségben, egy profétai könyv, amely félelmetes erővel mondja el a földi növény és állatvilág leépülését, egyik pillanatról a másikra való összeroppanását, és ez Joel próféta könyve. Mindjárt fel fogok olvasni ebből a könyvből egy részletet, úgy, ahogy ez a könyv kezdődik, ez valami félelmetes és nagyon is az okokra rámutató kijelentés sorozat. Ezzel a Joel könyvével összefüggésben Jézus Krisztus nem kisebb, nem jelentőség teljesebb beszédében, mint a nagy apokaliptikus beszédében emlékezett meg arról, hogy a Földet iszonyatos csapások fogják érni a történelmének a végső szakaszában. Erről olvashatunk a Máté evangélium a 24. fejezetében, és ennek párhuzamosában Lukács 21 és Márk 13. fejezetében, ezt úgy nevezzük, hogy Jézus nagy apokaliptikus beszéde. És ennek a jézusi beszédnek egy 8 fejezetből álló részletezése a Jelenések könyve 12. fejezetétől a 19. fejezetig tartó szakasz, amely 8 fejezeten keresztül részletezi, hogy az emberisége történelmének végső időszakában milyen folyamatok erősödnek meg, és itt találunk ráutalást Jézus beszédében, és ugyancsak Jézus beszédében, hiszen Jelenések könyvét így kezdi ugye a Szentírás, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise. Tehát nem csak ez a Jézus beszéde, hanem az egész Jelenések könyve is Jézus beszéde. Ez Jézus Krisztus apokalipszise, rejtett dolgok feltárása, ennyit jelent az apokalipszis. És ebben olvashatunk sok kijelentést arról, hogy ennek az egész környezetkárosító folyamatnak mi is a végső oka. És ezek közé, a hatalmas nagy profétikus részek közé ékelődik be az ószövetségi profétikus irodalomnak két nagy betétje, két olyan fejezet, amit mindenkinek ajánlanék elolvasásra, amely mintegy pillanatkép profécia szerűen megmagyarázza a földi élővilág leépülését, és ez Ézsaiás könyve 24. fejezete, és Hóseás könyve 4. fejezetében az első 3 vers. Ezeknek az a jellegzetességük, hogy beszélnek a növényvilágnak is a megrendüléséről, az állatvilágnak is az eltorzulásáról, és az emberi világban rejlő okokról, hogy milyen okok is váltják ezt ki, a Földnek a roppant eltorzulását, a növény és állatvilág leépülését. Engedjék meg, hogy felolvassam Joel könyve bevezető részeit, hogyan is kezdődik ez az ószövetségi könyv, amely az első 4 versszaka, verse alapján a következőképpen hangzik. Tehát Joel könyve első fejezet, első 4 verse. Az Úr igéje, mely lőn Joelhez, a Petuel fiához. Vének, halljátok meg ezt, és hallgassátok meg, e földnek minden lakói. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy a ti atyáitoknak idejében? Beszéljétek el a ti fiaitoknak, és a ti fiaitok az ő fiaiknak, és azoknak fiai a következő nemzetségnek. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, és amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó. Adi Endrének egyik kedvelt bibliai részlete volt, egy nagy verset is írt ebből az utolsó 4. versből, ez a Nincs itt ország című verse, amelyet amikor kitört az első világháború, és lehetett látni már, hogy az első világháború nem akármilyen pusztítás lesz az emberiség történetében, és ez valóban így volt, hanem az emberiség történetében az első világháború hozott egy olyan fordulópontot, amikor az emberiség szembesülhetett azzal, hogy mire képes
a vegyi technikával, a hadi technikával, mire képes, akár az egész földet el tudja pusztítani. A második világháborúban ez már valóságá vált, és azóta is se szeri, se száma azoknak a tanulmányoknak, amelyek leírják, hogy például mi minden tudja elpusztítani a földet, hogy mennyivel több atombomba van például a földben, mint nem tudom, 10 föld elpusztítására is alkalmas a mai atombomba készlet, és így tovább, és így tovább. Ennek az érdekes kijelentésnek, amit Joel azzal nyomatékosít, hogy előre mondja, hogy ilyen nem volt. Ilyen még soha nem volt. Nyilván a zsidó nép életében is bekövetkezett egy régi, hogy úgy mondjam, ökológiai katasztrófa. Ez egy olyan sáskajárás volt, hogy a sáskajárások rendkívül jó jelképes eszközei annak, hogy ki lehessen fejezni az élővilágnak a pusztulását. A mai előadásunk kísérő füzete a Joel és Sofóniás próféta könyve című kis füzet, ebben a Joel részt én írtam, és itt beidézem a sáska járások történetéből néhány nagyon fontos részt. Maga a Biblia is tud, ugye az egyiptomi tízcsapás idején is volt egy borzalmas sáska járás. Ez Mózes második könyve 10. fejezet 12. és 15. verse között van lejegyezve, de az egyetemes emberi történelemben, sőt Magyarország történelmében is, hát fennmaradtak például a legrégebbi sáskajárás, amit a magyar történetírás tud, ez az 1084-es, de az 1242-es évhez ne csak a tatárdulást társítsuk, egy borzalmas nagy sáska vész is volt, és aztán főleg a 18.-19. igen, az elmúlt évszázadokban döbbenetesen nagy sáskajárások voltak. Amit leír itt Joel könyve, tulajdonképpen a héberben a sáskajárás különböző fokozatait eleveníti meg. Ugye az eredeti héberben az először említett sáskának fordított szó a gázám, annyit jelent, hogy lárva. Aztán a második héber szó az arbech, az a vándorszöcske, szöcskőnek, cserebogárnak fordítja a mi vizsgai Bibliánk. A hászil az a kabóca, vagy népiesen székkukac, gabonafalú hernyó. És a jelek, a negyedik héber szó, az ugráló szöcske, a mai fordításban hiányzik, a vizsgai Bibliában így adta vissza Károly Gáspár, hogy elsütte a ragya, vagyis valamilyen peronoszpóra betegséget értett ezen. Ugye sokszor növény és állattani dolgokat a fordítások nem tudtak pontosan átadni, mert nem volt még egy egységes, mondjuk latin nyelvezet, és a héberből görögre, latinra fordított kifejezések nem mindig fedik az eredetit. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ennek egyik legfélrevezetőbb példája az, hogy nagyon sokan ma kellő utánanézés híján úgy gondolják, hogy Keresztelő János például sáskát evett. Ugyan a sáskák között vannak olyan fajok, amelyeket az Isten evésre alkalmasnak ítélt, két ilyen fajról olvasunk Mózes 3. könyve 11. fejezetében, de amikor Keresztelő János itt fellépett, és itt a Jordán környékén tanított és keresztelt, akkor Keresztelő János két fő tápláléka a méz volt, és amit sáskával szoktak lefordítani, ez egy homonim szó, nem sáskát jelent, hanem az azóta a Szent János vagy János kenyérnek elnevezett fának a termését. Azért is nevezték el Jánosról, Keresztelő Jánosról, ezt ő fogyasztotta. Tehát annak a fának, ugye, amit ma az arabok karob fának mondanak, vagy karobnak mondanak, Magyarországon már ez kapható, az Oltalom Alapítvány is forgalmazza, hogy ha valaki ugye János kenyér port szeretne beszerezni, azt beszerezheti. Tehát például ezt a szót is elfordították, és sáskát fordítottak akkor, amikor János kenyeret kellett volna fordítani. De csak érdekességképpen jegyeztem meg. Térjünk vissza a sáskajáráshoz. Miért említi Joel könyve ezt a döbbenetes részt, hogy amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó? Hogy jelzi azt, hogy a földi világban egy döbbenetes, gyors leépülés várható. Jelez egy valódi ökológiai katasztrófát. Jelez valami olyasmi félét, hogy itt a növényvilág, az állatvilág is meg fog rendülni, itt a földi természet leépülése, a zuhanásszerű lesz, félelmetes gyorsasággal fog bekövetkezni, és ez az első dolog, amire a kedves hallgatók figyelmét föl szeretném hívni. Mióta beszélünk mi ökológiai válságról? Beszéltek erről 100 éve, 50 éve, de akár csak 30-40 éve is. A jövő mindenki előtt végtelennek tűnt. A föld energiaforrásai, hogy ezek egyszer kimerülnek, de majd pótoljuk mással 50-es, 60-as években is, döbbenet, ez azt hiszem, hogy az elmúlt két évtizednek a következménye.
Most tessenek következőt. Ha igaza lenne azoknak az evolúcionista tudósoknak, számuk, mint a tengerfövenye, akik arról beszélnek, hogy a Föld az évmilliárdos vagy évmilliós. Azt mondja az evolúcionista tudomány, hogy a Földünk 15 milliárd évvel ezelőtt jött létre az ősrobbanás következtében. 15 milliárd év. Tessenek itt a nullákat egymás után rakni, hogy ez mennyit jelent. Az élet, amikor megjelent a Földön, azt mondják, 800 millió év. Ha igazuk lenne ezeknek a tudósoknak, akkor hogy tudják azt megmagyarázni, hogy mondjuk 800 millió éve fönnáll a Földünk, és rajta a szerves élet, és ezt az emberiség két évtized alatt olyan szintre hozza, hogy szinte tönkreteszi az egész Földet. Hogy lehetne ezt megmagyarázni? A Biblia nem véletlenül nem beszél évmilliárdokról, meg évmilliókról. A Biblia szerint körülbelül 6000 évre tekinthetünk vissza. A teremtésig, ha visszatekintünk, körülbelül 6000 éves, ennyi idős a Földünk. Így is hatalmas nagy az arány, hogy 6000 évig fent tudott maradni ez a Föld, és volt levegő, volt víz, volt talaj, volt mezőgazdaság, volt állattenyésztés. És az elmúlt 20 évben pedig az ember tönkretette úgy a Földet, annyira mélyen beleavatkozott a földi folyamatokba, hogy 20 év alatt lényegileg eljutottunk odáig, hogy meg kell kongatni a vészharangokat, és figyelmeztetni kell az emberiséget arra, hogy vigyázz, mert ennek nem lesz jó vége. A tudósok megoszlanak a tekintetben, hogy túljutottunk-e már a tűrés határon, vagy sem. A tudomány ma azt mondja, hogy igen, a Földnek még lehetnek évszázadai, mondja az egyik tudományos álláspont, a másik azt mondja, hogy legfeljebb évtizedei lehetnek, mert ez a környezetpusztítás már elérte azt a fokot, hogy visszafordíthatatlan. Egyébként pedig az államok, a politikai rendszerek, hát ezeknek eszük ágában nincs az, hogy leépítsék ezeket a káros folyamatokat. 1989-ben az úgynevezett Rio de Janeiro-i egyezményben aláírták a nyugati államok, hogy nem bocsátanak ki több káros anyagot, vagyis visszafogják a széndioxid, a nitrogéndioxid és a freon kibocsátását. Ezt az Egyesült Államok kivételével minden állam aláírta. Később a 90-es évek közepén a Clinton és Al Gore kormányzat, ugye, aki környezetvédő volt az alelnök idején, az Egyesült Államok is csatlakozott ehhez, aláírta nagy tessék, lássék módon. De teljesen nyilvánvaló, hogy a Földünkön levő mintegy több mint 600 millió gépjármű által kibocsátott szennyező anyagok, a légi közlekedés, a Föld tüdejének állandó megnyírbálása. Mi a Föld tüdeje? Föld tüdeje ugye Brazília őserdei. Minden évben egy magyarországnyi terület erdőt vág ki az emberiség, tehát egy Magyarország területet, tehát ez annyit jelent, hogy a Föld tüdejét csipkedik le, míg végül tüdő nélkül marad a Föld. Legfőképpen ugye a nyugati civilizáció, a nyugati ipar és főleg a német vasutak vásárolják fel Dél-Amerika és Afrikának a fáit, őserdeit. Tehát olyan mértékű ez a folyamat, hogy ezt már visszafordítani nem lehet. Amerika és japán tudósok ezért adnak Földünknek 30-40, legfeljebb 50 évet, mert azt mondják, hogy ez kiszámíthat. Ugye a fizikában, az exakt tudományokban bizonyos dolgok kiszámíthatók. Ugye az emberiség történetében nem tudunk emberi ésszel ilyesmit kiszámítani, hiszen hogy egy ember hogy cselekszik, vagy emberi társadalmak hogy döntenek, az kiszámíthatatlan. De hogyha kiszámoljuk azt, hogyha ilyen ütembe halad a környezeti károsító tényezők kibocsátása, a fakivágás, a hőháztartás felborulása, és így tovább, akkor elkerülhetetlenül itt van a vég. A Biblia, amikor bemutatja ezeket a jövendőléseket, éppen erre céloz, hogy elkerülhetetlenül itt van a vég. Nem csak Joel könyve első fejezete mondja ezt, hanem szó szerint, és itt idéznék pár sort az előbb említett Ézsaiás könyve 24. fejezetéből, amely szó szerint kimondja, hogy ez a vég, ez elháríthatatlan, hiába fog össze, odáig jutott a torzulás, hogy ezt már megmásítani, megakadályozni nem lehet. Ézsaiás könyve 24. fejezetéből a 3. verstől olvasom kivonatosan ezeket a pillanatkép proféciákat. Megüresítetvén megüresítetik a Föld, és elpusztítatván elpusztítatik,
mert az Úr szólta e beszédet. Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók. Ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. Romlással megromol a föld, olvasom a 19. verstől, romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld. Inogva meginog a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és ránehezedik bűne, és elesik, és nem kér fel többé. Kedves hallgatók, első hallásra is biztos mindannyunkat megrendítenek ezek a kijelentések, de hadd emeljek ki néhány kulcsfogalmat. Először is a Biblia rámutat arra, hogy mi vezet ehhez az állapothoz. Áthágták a törvényeket, a rendelést, megszegték, megtörték az örök szövetséget a föld megfertőztetett lakosai alatt, vagy lakosai miatt. Tehát az, hogy a föld ilyen helyzetbe kerül, ez nem az Isten csapása. Ezt nem Isten méri az emberiségre. Az emberiség, aki kezébe vette a történelmének az alakítását, nohát ide juttatta az emberiség a földet, mert az emberiség nem tiszteli az alapvető törvényeket, az élet alapvető törvényeit, magát az életet nem védi és nem tiszteli az ember, hanem ki akarja szipolyozni, és mindent egy dolog alá akar seperni az emberiség, a gazdasági növekedés, a vagyonszerzés és a meggazdagodás közös nevezőjébe akar mindent beseperni. Ugye, aki erről akar részletesen olvasni, hogy a Biblia rámutat az okra, hogy a mértéktelen és az intézményesített önzés, hát mondjuk a kapitalizmusnak jó lenne egy ilyen nevet adni, a kapitalizmus egyenlő az intézményesített önzéssel. Az önzést intézményesítették, sőt, szükségszerűvé törvényét tették, akkor olvass el a 2. Timóteusi levél 3. fejezetének első 4 versét, tehát 2. Timóteus 3:1-4, amelyben Pál apostol azt mondja, hogy a végső időben, az emberi történelem végső időjében nehéz idők állnak be, mert az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, és sorolja fel az egyes erkölcsi tulajdonságukat. Tehát az önzés, amikor az önzést intézményesítik, amikor az önzés alá fűtenek még, jön a pénzsóvárgás, a pénzsóvárgásból a kérkedés, a kevésség. Tehát az ember mértéktelenségében valóban határt nem ismerve tönkreteszi a földet. Mindenki csak rövid távra gondol, úgy, hogy az ő életében meglegyen a kívánatos gazdagság és kényelem. Arra nem gondol, hogy majd a következő nemzedék mit örököl. Egyszerűen megszűnik a normális jövőkép, megszűnik a felelősségérzet, megszűnik az élet törvényének, az alapvető törvénynek a tisztelete, a szeretet törvénye, és akkor ide juttatja az ember a földet. Második dolog. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy itt a 4. versben azt mondja Ézsaiás, elhervadnak a föld népének nagyjai. Félelmetes kép, hát elhervadni egy fű tud, meg egy virág tud. Amikor az emberről azt mondjuk, hogy elhervad, ezt jelképes értelemben sokszor használja a Biblia, hogy az életünk tényleg olyan, hogy van egy gyerekkor, ifjúkor, aztán elhervadunk, és reggel még pompázunk, este már meghalunk. Tehát van ez a 90. Zsoltárban, Jób könyvében egy nagyon megrendítő költői hasonlat arra, hogy az ember élet gyorsan véget ér. De itt egy másik hasonlattal van dolgunk. Elhervadnak a föld népének nagyjai. Tehát akiknek a kezében van a föld, a politikusok, a bankárok, a pénzemberek egyszerűen nem tudnak már mit csinálni. Nincs hatalmuk a folyamatokon. Senki nem tudja ezeket visszafordítani. Elhervadnak a föld népének nagyjai. Jób könyvében olvassuk ennek az előzményét, amikor azt mondja egyik proféciájában, a Bibliának egyik legősibb könyve, ez a Jób könyve, hogy Isten elveszi az eszét a föld népe nagyjainak. Mert esztelen emberek vezetik a földet. A hatalomból bálvány lesz, a hatalomból magának a hatalomnak az akarása válik, és a hatalmi rétegek nem azzal törődnek, hogy itt egy normális földön éljünk, és hogy a minden néprétegnek meglegyen azért a betevő falatja,
Iszonyatosan ketté válik az emberiség gazdagokra és szegényekre, erről Ézsaiás első fejezetétől fogva Jelenések könyve 6. fejezetéig proféciák sokasága beszél, és valami őrült táncot jár, táncot, hát ez a harmadik dolog, amire fölhívnám a figyelmüket, a részeg menéséhez hasonlítja a földtörténelmének végét itt a profécia 20. versben. Inogva meginog a föld, miként a részeg, meglódul, mint a kaliba, ránehezedik bűne, és elesik, és nem kér fel többé. Tehát a részeg imbolygó járása általában egy elvágódásban, egy elterülésben szokott végződni. A földi történelem ilyen értelmetlenül fog kimúlni, megy a kimúlás felé. Ugye? Mert az emberek nem törődnek azzal, hogy az Isten a földet lakásul alkotta, hogy mondja a Szentírás, nem azért alkotta, hogy tönkretegyük a földet, hanem bölcsen és mértékletesen használva a javait, tehát józansággal, az Isten törvényeinek megfelelően kellene élni. Itt szeretnék hivatkozni Hósás könyve 4. fejezet 1-3 versére, amely egészen a dolgok mélyére tekint, és megmondja ennek az egész ökológiai, nagyon gyorsan kifejlődő ökológiai katasztrófának a legeslegvégső okait. Így olvasom Hósás könyve Ézsaiással kortárs, innen számítva 2800 évvel ezelőtt éltek ezek a proféták. 4. fejezet 1. versétől olvasom. Halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Hamisan esküznek és hazudnak, gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, betörnek, egyik vér a másikat éri. Azért búsul a föld, és elerőtlenül minden, ami azon lakik, a mező vadja, az ég madara egyaránt, bizony a tenger halai is elveszítetnek. Kedves hallgatók, itt is találkozunk az eddig megszokott kijelentés, hogy elerőtlenedik az egész földi élővilág, nyilván itt elsősorban a növényvilágra utalhat, utána felsorolja az állatokat, azt mondja, a mező vadja, az égmadara, a tenger halai mind elveszítetnek. Joel könyve első fejezetében például van egy ilyen érdekes kijelentés, hogy megháborodnak a marha csordák is. Megháborodnak a marha csordák is. Hát elmegy a marháknak az eszük. Nem akarok belemagyarázni semmit sem, de azt gondolom, hogy akkor, amikor a világ élelmezésének nagy része a hús, tudjuk, hogy a világ élelmezésének például 60%-a a halhús. Például a tengeri halak biztosítják a világ élelmezésének egy nagyon jelentékeny hányadát. Tessenek meggondolni, hogy Grönlandtól, Izlandtól keresztül egészen Afrika déli részéig, de Japántól a csendes óceáni szigeteken át, mi meddig, hát az emberek tényleg ehhez a húsfajtához jutnak hozzá. Hát egyszerűen miért mondja itt Hósás próféta, hogy tengerhara is elveszítetnek? Hát a földünknek a közel 70%-át borítják tengerek. Azért a földünk 70%-át tönkretenni, az nem kis dolog, de 20 év alatt tönkretette az emberiség a tengereket is. Miért? Éppen az a jó hír szám teljesen kifogyott, amiben ketten tanulmányt írtunk arról, hogy például az európai nemzetek hány millió tonna szennyet borítanak a tengerbe. Hogy amikor kiderült, hogy a franciák mi mindent engednek bele a tengerbe, a balti államok mi mindent engednek bele a tengerbe, persze ne nekem higgyenek, olvassák, minden évben megjelenik a világhelyzete, itt a tavalyi könyv van a kezemben, az alapítványunk ezt is minden évben beszerzi, 1992-ig visszamenőleg megtetszenek kapni ezt a könyvet, egy amerikai független intézet 10 tanulmányt tesz közzé minden évben. Hát amikor elolvastam, hogy a tengerek milyen állapotban vannak, én soha nem jártam tengeren, vagy semmi közöm nincs a tengerhez, csak ugye az irodalom, a költészet segítségével tudom a tenger végtelen panorámáját és szépségét, néhány filmet lát az ember a tengerekről, de amikor most olvassuk azt, hogy mi történik a tengerekkel. Látjuk azokat a szerencsétlen, miket delfineket látunk, hogy vakarják le róluk az olajat. Ahogy látjuk azt, hogy óriási tankhajók süllyednek el, miért?
Mert a világon néhány nagy biznisz van. Nagy kereskedés tárgya a fegyverkereskedelem, a kábítószerkereskedelem. Tehát óriási hozamot hoz egy-egy tankhajónak az elsüllyedés. Hát hogy ne hozna? Hát be van biztosítva, ugye az nem tudja hány milliárd dollárra, az szépen elmegy Alaszkához, valami mondva csinál tengeri vészre hivatkozva, akkora olajat öntött ki múltkor is, pár évvel ezelőtt egy ilyen tankhajó, hogy így adták vissza a híradások, hogy egy London nagyságú terület olaj úszik ott a Kanada és az Egyesült Államok nyugati part szegélyénél. Azért 20 év alatt tönkretenni úgy a tengereket, hogy manapság már az egyik legfontosabb információ, hogy a tengeri halak hogy pusztulnak. Hogy nem tudják ellátni a világot hússal. Mondom, a világ hús ellátásának 60%-át biztosítják ezek. Aztán nem szólva arról, hogy mi van ezekkel a szerencsétlen égi madarakkal és a mező vadjaival, hogy állandóan halljuk ezt, hogy hány madárfaj pusztul ki, és hogyha ilyen ütembe megy, akkor ez és ez és ez és ez következik be. Tehát ezek félelmetes dolgok. De Hósás prófét, hogy így felvillantja ezt a képet, az okra is rámutat. Az okra is rámutat. Tehát a Biblia, nem, mondom, hogy nem jós könyv, a Bibliában jövendőlések vannak, a jövendőlések arról ismerszenek meg, hogy egy folyamatot mutatnak be. Miért mondja itt Hósás, hogy búsul a föld, elerőtlenül minden, ami azon lakik, a mező vadja, az ég madarai egyaránt, bizony a tengerhala is elveszítetnek. Azt mondja, mert nincs igazság, nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a földön. A mi emberi kultúránk legnagyobb szennyeződése, az erkölcsi szennyeződés, a lelki szennyeződés, hogy az emberek nem tudnak, vagy nem is akarnak tudni az élet alaptörvényeiről, az emberek nem tudnak és nem akarnak tudni arról, hogy az élet alaptörvénye, ami benne van minden ember lelkiismeretében, a viszonosság, a kölcsönösség törvénye, hogy a másik ember életét tiszteljük, és az életet, amit kapunk, tiszteljük, nem csak a többi, a másik ember érdekében, a magunk érdekében is. Ez teljesen kivész, ez a gondolkodás. Nem tudom, hogy említettem-e önöknek, de én is minden héten szembesülök ezzel, hogy az országot járom. Talán egy pár héttel ezelőtt Szolnokon voltam egy szakközépiskolában. Ha említettem, elnézést, ha nem említettem, akkor most mondom el. Azt mondtam, az egyik szakközépiskolában beszéltem erről az egész jelenségről, és fölállt egy fiatal ember, már nem tudván magát tűrtőztetni, mert azt mondta nekem, hogy kérem, amiről tetszik beszélni, az megvalósíthatatlan. Az emberek maguknak élnek, nem tudják a másik ember igényét annyira elismerni az élethez, mint a saját magukét. Mondok önnek egy példát, válaszoljon tanár úr, mondja nekem az a fiatal ember. Ha ön megy itt az utcán, és talál egy pénztárcát, és 1 millió forintot benne, és a névjegykártyát is benne, mit fog maga ezzel csinálni? Rögtön mondtam, hogy hát visszaküldöm az illetőnek, aki elveszített. Tehát harsány nevetés az egész osztályban, és azt mondják a gyerekek, hogy 100 ember közül 95 nemet csinálná, hanem zsebre vágná az 1 millió forintot. Várják, hogy erre mit válaszolok. Mondom, gyerekek, akkor ugyanezzel a példával szeretnék válaszolni, de én most egy 100%-os dolgot szeretnék mondani. Ha veletek történnék meg, valami csoda folytán lenne 1 milliótok, de veletek történnék ez meg, hogy ti veszítitek el azt az 1 millió forintot, akkor 100 ember közül csak 95-től kérnétek azt, hogy küldje vissza a pénzt? Vagy mind a 100-tól, aki esetleg abba belebotlik? Hát persze, hogy mind a 100-tól. Hát mondom, hogy ha magatok számára ez természetes, és egy kivételt nem engedtek, 100 ember közül, ha 100 találkozik azzal a pénztárcával, mind küldje nektek vissza, mert az egy érték, akkor ti miért nevetgéltek az előző példán, és miért mondjátok azt, hogy csak 5 ember küldené vissza közületek? Hát ez egy többenetes rút igazságtalanság, és érzéketlenség, és szeretetlenség. Hát mit mond a Biblia? Nincs igazság, nincs szeretet, mert nincs Istennek ismerete a Földön. Mert az Isten nem úgy válaszolt az emberek magatartására, hogy az emberek mi megérdemeltük volna. Az Isten kegyelmet gyakorolt, Isten a könyörület és az irgalomnak az Istene. De aki nem ismeri meg az Istent, akitől könyörületet kapott már eddig is az életében, az hogyan fog megkönyörülni, hogyan fog irgalmazni, hogyan fog segíteni a másik emberen. Tehát valami félelmetes mértékvesztés vesz erőt az emberiségen. És ezért befejezésül szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy nem csak arról van itt szó, hogy a Biblia leírja
a jelenségeket és az ohokat, hanem a Bibliában, ha tanulmányozzuk Joel könyvét, Jézus kijelentéseit és ezeket a pillanatkép proféciákat, akkor egy egész folyamatot kapunk meg, amely folyamatot nagyon egyszerű sémával próbáltam a táblán érzékeltetni. A Biblia szerint a földi történelmünk csakhamar lezárul. Ez a világ ilyen formájában nem életképes. Ennek a világnak el kell pusztulnia, mert egyszerűen már az sem nyújtja a rajta lakó, most mintegy 6 milliárd embernek, hogy itt élni lehessen. Ha nincs levegő, ami tiszta lenne, ha nincs talaj, amiből növény, gyümölcs fejlődnék, hogyha az állatok nem bírják már azt, amit az ember végez velük, akkor kiszámítható, én nem vagyok se amerikai, se japán tudós, se 30, se 40, se 50 évet nem merek mondani. Én azt mondom, hogy itt belátható időn belül, a mi magunk életidején belül, itt a földi életben döntő változások fognak bekövetkezni, legalábbis a bibliai jövendőlések szerint. A nagy kérdőjelet kiteszem, hogy ez mikor fog bekövetkezni, de a hozzávezető folyamatot a Biblia teljesen nyilvánvalóvá teszi. A Biblia szerint a földi történelmünk utolsó felvonása, amit itt negyedik, ugye a Biblia a földi történelmünk utolsó négy felvonását közli. Tehát a visszaszámlálás négy fokozatát állítja elénk. A földi történelmünk utolsó felvonása az úgynevezett hét csapás. A hét csapás, ahogy ezt elolvashatjuk, legrészletesebben Jelenések könyve 15. fejezetében kezdődik, a 16. fejezet mondja el magát a hét csapást, és még hozzá csatlakozik a 17. és 18. fejezet. Ha ezt valaki elolvassa és mérlegeli, hogy ezek a csapások hogy következnek egymás után, annak világossá válik az, hogy az emberiség ezt a csapás sorozatot bizony a maga helytelen felfogásával, életmódjával és erkölcstelen kultúrájával fogja előidézni, hiszen az első csapás a Biblia szerint az, hogy fekélyek borítják be az embereknek a testét, tehát betegségek kezdenek, bőrbetegségek, fekélyes, tehát rákos betegségek terjedni az egész világon, ez az első csapás. A második csapással a Biblia rámutat arra, hogy a tengervizek elfertőződnek, teljesen élet számára a tengerek lakhatatlanná válnak az állatok számára. A harmadik csapásnál a Biblia elmondja, hogy az édes vizek, a körülöttünk levő vízháztartás is teljesen felborul, a folyók, a tavak, a földből nyert artézi vizek, stb. Elfertőződnek. Tehát ugye tudjuk jól, hogy víz nélkül azért 3 hétnél tovább nem lehet bírni. Ugye hát táplálék nélkül lehet bírni, és a mai Guinness rekord, ahogy mondják, az több mint 100 nap táplálék nélkül. Indiai fakir állította be ezt a csúcsot, de hát víz nélkül úgy 20-21 nap után az ember kiszárad, meghal. Ez a harmadik csapás. A negyedik csapásnál állítja elénk a Biblia a hőháztartásnak a teljes felborulását, tehát a Földnek a teljes globális felmelegedését, az emberek tikkadnak a tűztől és a nap hévségétől. Az ötödik csapás már a teljes elsötétülésnek és az egész földi világ összeroppanásának azt a képét nyújtja, amit Péter apostol második levele, harmadik fejezete mond, hogy az elemek recsegve, ropogva kezdenek kimozdulni. Ki tudja, milyen törvényszerűségek következtében, ugye a Biblia nem egy földrengés kutatók számára írott könyv, vagy nem egy szeizmológiai szöveggyűjtemény, de hát a Biblia érzékelteti, hogy az egész föld mintegy meg fog rendülni ennél az ötödik csapásnál. A hatodik csapás már ugye a híres armageddoni helyzet, amikor az erkölcsi világ annyira kifordul magából, hogy az erkölcstelenség lesz úrrá a világon, és az erkölcstelen, a leginkább erkölcstelen emberek veszélyeztetik a leginkább az erkölcshöz ragaszolók életét, és a hetedik csapásnál már ez a bizonyos Péter második levele harmadik fejezetében elindult folyamat a tetőpontjára hág, tehát talentum nagyságú kő és jégdarabok esnek le, és az egész föld úgy, ahogy van, tűzben megégve, borzalmas pusztulással megsemmisült. Tehát ez a hét csapás,
Ez tulajdonképpen az emberi történelemnek a legvégső felvonása, amiről azt illik mindenkinek tudni, két dolgot illik mindenkinek tudni, hogy a hét csapás az emberi bűnök, egyéni és társadalmi bűnök szükségszerű következménye. Ha én azt mondom, hogy most körülbelül a történelemben, mondjuk itt ebben a helyzetben vagyunk, aminél most tart itt a Krétán a vonalam, tehát a visszafele számított negyedik állapotban, akkor azt mondom, hogy ezt a hét csapást így az emberiség szépen megalapozza, és ok-okozati viszony következtében torzul el az egész Földnek az ökoszisztémája. Tehát a hét csapás egyrészt az emberi bűnök szükségszerű következménye, másrészt már Isten beavatkozik és felgyorsítja ezeket a folyamatokat. Itt nem tudok időt jelezni, de ezek nem... Ha ide valamit kellene írnom, akkor heteket és hónapokat írnék egy ilyen osztás közé. Tehát ez az emberi bűnök következménye, másrészt pedig Isten felgyorsítja a folyamatokat, mert ezt a borzalmas leépülést senki nem élné túl. No de ha a hét csapással záródik a Föld, akkor most egy kicsit hagyjuk itt az utolsó felvonást, és Joel könyve és Máté 24. fejezete alapján nézzük meg, hogy ezelőtt mi következik, tehát a mi történelmi korunk hova helyezhető be, és miknek kell megtörténni a Föld életében. Mondom, visszafele számolva összesen négy mozzanatot nagyít ki a Szentírás. Az első mozzanat, hogy az emberiség történetében óriási válság üti fel a fejét. Soha nem látott válság. Ez a válság ökológiai válság is. Ez a válság gazdasági válság is, társadalmi válság is, szellemi válság is, vallási, kulturális válság is. Egy óriási válság, amelynek következtében az emberi életnek a minősége döbbenetes módon hanyatlik alá. Az életnek az értéke egyre kevesebb lesz, az emberi történelemben eluralkodik az a felfogás, amelyről másfél hónappal ezelőtt itt külön előadást hallhattunk, hogy az életet egy játszmának tartják, egy kockázatos nagy játszmának az emberek, ugye erről beszélt Vankó Zsuzsa az előadásában, és még egyszer fölhívom a figyelmet a könyvre, amely továbbra is kapható, az Ezredforduló vagy Korszakforduló című könyv Sötétedik vagy Világosodik. Tehát most körülbelül ebben a mély repülésben, ebben a zuhanó repülésben van az emberiség, amelyre Jézus azt mondta, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, hallanatok kell háborúkról, háborúknak híreiről, erről hallhattunk ugye az elmúlt előadáson, Németh Péter előadásán. Amikor lesznek földindulások, járványos betegségek, éhínségek mindenfelé, tehát ugye látjuk, hogy itt ökológia, gazdaság, társadalom, kultúra, stb. Ezek összekeveredve, az emberiség történelmet döbbenetesen tendál lefelé. Ezután következik egy második korszak, amelyet így jeleztem itt a táblán, ez egy érdekes jelzés, ez a cikk-cakos jelzés, hogy belejutunk egy most, én úgy gondolom, hogy ebbe a korszakba jutunk egyre inkább bele, hiszen ezt az első időszakot én a 70-es, 80-as évekkel tudom azonosítani. Gyökereiben mondjuk már a 40-es, 50-es, 60-as évekkel is, hiszen háborúk hírei, tehát az egész hírközlés forradalma, már azért a rádió az első világháború után, televízió a második világháború után megjelenik, tehát egy óriási nagy hírközlési forradalomról is beszél itt Jézus Krisztus. De az az időszak, amelyben most vagyunk, tehát a 90-es évek, vagy a 2000 utáni első évtizedünk, itt óriási különbségek lesznek emberek és emberek között. Nem csak gazdasági szempontból, hogy gazdag emberek, szegény emberek, értelmes emberek, nem gondolkodó embertömegek, hanem legfőképpen olyan szempontból, hogy a mai egyre inkább eltorzuló világ választás elé fog állítani mindenkit. Ezen a világon akarja-e elérni az élete célját, vagy pedig hallgat az Istenre, és valóban egy olyan országért tud élni, küzdeni, ez a másik fajta ember, amit Jézus így mondott, hogy az Isten országa, a mennyek országa. Itt a mi korszakunkban egy óriási szellemi összecsapás idejéhez érkezünk. Az egyik pólust így nevezhetnénk meg, hogy a világ megmentése bármi áron, és a világnak jövőt és értelmet jósolni ezen a földön,
hogy nem lesz veszedelem és nem kell félni, helyrehozzuk ezeket a válságos állapotokat. A másik pólus pedig az, hogy ez a világ megítéltetett, tulajdonképpen már megítéltetett a bűneset óta, ez egy hosszú haldoklásnak a végső stádiuma. A másik póluson megjelenik a másik alternatíva, amit Jézus úgy mond, hogy gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Ez a második szakasz azt mutatja, hogy itt vallás és politika össze fog fogni a világ megmentésért. Ezt én mondjuk egy negatív dolognak tartom, és a lefelé eső ág szélső értékének. És a Krisztushoz és Isten szavához ragaszkodó emberek pedig az alternatíva másik ágát testesítik meg. A világnak egy teljesen nyilvánvaló alternatíva fog kikerekedni, vagy megmenteni ezt a világot bármi áron vallás és politika összekapcsolódásával, emberi tényezők és hatalmi szó segédletével, vagy pedig annál inkább ragaszkodni Isten törvényeihez, nem pusztítani a másik embert és a környezetet, és a nagy tömegek számára egy másik alternatívát nyújtani. Tehát ha azt mondhatnám, hogy az első fokozatot mondjuk a válság szóval tudnám érzékeltetni, ha röviden meg kellene jelölnöm, hogy mit is mondanak a bibliai proféciák erről a folyamatról, a második folyamatra ezt a szót használnám, hogy rostálás, tehát hogy kétféle emberiség fog elkülönülni, egy rostán fennmaradó és egy rostából kihulló, egy az Istenhez ragaszkodó és a másik az emberi elképzelésekhez ragaszkodó emberiség, és akkor jutunk bele a harmadik nagy szakaszba, amelyhez nem szót írnék, hanem egy Biblia verset, amely a Bibliának legnagyobb jövendőlését tárja fel előttünk, amit érdemes megjegyezni, mert a Bibliának sok nagy kijelentése van a jövőről, de a legszívet, lelket melengetőbb kijelentése a Máté 24:14. Ez azt mondja el, hogy ennek a rostálásnak egy bizonyos tetőpontján Isten maga fog közbelépni a Szentlélek segítségével, és a Szentlélek segítségével az egész földön bizonságul fog hirdetetni az evangélium minden népnek, és csak azután jön el a vég. Tehát Isten már most is lehetőséget biztosít az embereknek a legnagyobb dologra, mi a legnagyobb dolog az ember életünkben, hogy a gondolkodásunk mélyüljön el, hogy nézzünk utána az életünknek és a világ életének a bibliai jövendőlésekben, a válság egyre inkább súlyosbodni fog, a rostálás külön fog választani emberi magatartásokat és emberi alternatívákat, és amikor ez egy bizonyos pontot elér, és kész lesz az emberi csoport, amely az Istenhez töretlenül ragaszkodik, akkor Isten egy hatalmas beavatkozással, de egy láthatatlan Szentlélek esőjének, a kései eső kiáradásának egyébként Joel könyvében először megörökített jövendőlése ez, kiáradásával fogja felgyorsítani az eseményeket. És itt rajzoltam két vonalat. Az egyik vonal lefelé tendál, a másik pedig fölfelé, vagyis miután mindenki dönthetett, választhatott, a hét csapás idején, tehát ennek magasságában megszűnik az emberi megváltozásnak, az emberi erkölcsi megváltozásnak a lehetősége, amikor elindul a hét csapás, már két emberiségről van szó. Az egyik az Isten kegyelmi üzenetét elfogadó és örök életet elnyert emberiség, a másik pedig az Isten kegyelmi üzenetét visszautasító, az Isten törvényeit semmibe vevő és azt az emberi törvényekkel helyettesítő emberiség. Az egyik emberiség a hét csapás idején oltalmat nyer, Krisztus második eljövetele által őket ragadja majd ki ebből a pusztulásra ítélt világból. A Jézus második eljövetele sok minden eseménnyel azonos a Biblia szerint. A második eljövetel azonos a történelemben meghalt halottak feltámadásával, ez az első azonosítás. Azonos aztán az élő igazaknak, akik élve érik meg ezt a napot, az elragadtatásával. Azonos az ítélet, a mennyei ítélet kezdetével, ami ezután
veszi a kezdetét a mennyben a gonoszok fölötti ítélet. Sok mindennel azonos még Jézus második eljövetel, itt azonban nekem meg kell állnom, az előadásnak is itt van a végpontja, és a következő két hét múlva sorra kerülő előadáson, amit ma az ökológia szempontjából szerettem volna önöknek megvilágítani, majd az erkölcs és az erkölcsi értékek szempontjából szeretném megvilágítani. A lényeg itt az, hogy az emberi történelem egyre súlyosbodó válsága idejére is Isten nem felejtkezik meg a világról, nem felejtkezik meg egyetlen egy emberről sem, hanem reális és

0: levő drámai befejeződését jól jelképezi. A 10. Zsoltár 17. és 18. verse ugyanis így hangzik: a szegények kívánságát meghallgatod, ó Uram, megerősített szívüket, füleiddel figyelmezel, hogy ítéletet tégy az árvának és nyomorodottnak, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember. Micsoda megfogalmazás ez, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember. Hát mi vagyunk mi? Végül is földből való emberek. De a bűn az önzés következtében hova jutott el az élet, és hova jutott el az emberi társadalom kérete, hogy a földből való ember rettent, és tönkreteszi a másik ember, tönkreteszi, ha kell, az egész világot. De a Zsoltár azt mondja, hogy Uram, a szegények kívánságát meghallgatott. Felhívom mindenkinek a szíves figyelmét, hogy a szegényeken a Biblia nem csak a fizikailag vagy anyagilag szegényeket érti, sőt nem elsősorban őket érti. Mert vannak a fizikailag vagy anyagilag szegények között nagyon kevés és nagyon büszke emberek is. Őket nem nevezi szegényeknek a Biblia. Igazában a szegény szót a Biblia azokra érti, akik átérzik az Istenre utaltságukat. Akik Isten, nem akarnak Isten nélkül élni. Akik beismerik az ember gyengeségét, szegénységét, bűntől való kifosztottságát, de kiáltanak az Istenhez, de az Istennel együtt szeretnének élni. A szegények kívánságát meghallgatod, Úram, megerősített szívüket, füleiddel figyelmezel. Óriási erősítést fog majd adni Isten azoknak, akik az élet lefelé hajló tendenciáival ellentétben ragaszkodnak az élet törvényszerű használatához, ragaszkodnak az Isten szerinti élethez, hogy ítéletet tégy az árvának és nyomorodottnak, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember. Azt hiszem, ez a Zsoltár drámaian zárja le ezt a drámai folyamatot. A következő előadáson megpróbálunk majd beletekinteni a részletekbe, hiszen tudom, hogy ilyen nagyon gyors ütemben, szinte távirati stílusban elmondott kijelentések, amik itt az előadás végén elhangzottak, ezek további elmondani szokták, a film szalag megszakad, folytatása 2 hét múlva következik. Aki erről a témáról többet akar tudni, fél óra beszélgetési időnk most is van, 1 hét múlva a Benczúr utcában pedig egy egész este lesz a megbeszélésre. Köszönöm szépen a figyelmet! Néhány könyvet bemutatnék, amit érdemes lenne kézbe venni, vagy esetleg könyvtárból kikölcsönözni, mert mindannyiunk számára jó, hogyha bővítjük az ismereteinket. Mindannyian ezt a földet lakjuk, amely egyre inkább lakhatatlanabbá válik, de nem jó, ha csak rövid újsághírekből értesülünk éppen egy-két riasztó jelenségről. Van ennek már irodalma is sajnos. A 80-as években jelent meg egy nagyon figyelemre méltó riportkötet. Balogh István írta, Egy korty halál. Itt van a kezemben. 1982-ben jelent meg, a magyar állapotok tragikus viszonyairól. Tehát Balogh István, Egy korty halál, riportok a környezetvédelemről. Vácott kezdődik a könyv, és Vácott végződik. Vác városa volt az, amely a 70-es, 80-as évek fordulóján kétszer élt át óriási szerencsétlenséget. Mind a kétszer úgy megfertőzték a vízüket, hogy nem lehetett inni a vizet. A kinoin gyár öntötte bele, vagy helyezte el a földben azokat a rettentő mérges anyagokat, mérgező anyagokat. Közöl is itt statisztikát, hogy nem tudom én, 1 tonna gyógyszer előállítása, az hány száz kiló méreg anyaggal jár együtt. Nem tudom egyébként, hogy ebben a nagyon okos, tervezős világban ezt, hogy nem számolták ki az emberek, hogy mondjuk könnyebb lenne, teszem, a cickafarkat gyűjteni mindenkinek a mezőn, mint hogy a cickafarknak kikísérletezni a szintetikus előállítását, és akkor azt visszaáramoltatni a gyógyszertárba, és közben pedig a sok 100 kiló anyagot meg betenni a földbe.
1: Hát én nagyon megrázó ezt elolvasni. A könyvtáram nem teljes, tehát én nem vagyok egy környezetvédő,

hogy egy zöld mozgalom tag, nem teljes a könyvtáram, de egy-két alapkönyvem megvan, és ez például alapkönyvnek számítom, mert ebben sok mindent megtud az ember. A másik könyv, ami időrendbe haladok, ami ezután jelent meg, az akadémiai kiadó is, meg a tudomány is elkezdte kongatni a vészharangot, és a 90-es évek elején, 1992-ben Szesztai Károly, S. Gábor Margit bolygónk véges türelme meddig terhelhető a bioszféra. Az akadémiai kiadó is kiadott egy tudományos könyvet arról, hogy ténylegesen mire számolunk, hogy meddig lehet itt a Földön élni, ha ezek a folyamatok, amelyek a 70-es években beindultak, folytatódnak. Tehát mondom még egyszer, Szesztai Károly, S. Gábor Margit bolygónk véges türelme. Ez 1992-ben jelent meg, és csak hamar ezután ismét az akadémiai kiadó adta ki 1993-ban, tehát egy évvel ezután, Koppány György, Lakható marad-e a Föld? Érdekesek a címek is egyébként. Lakható marad-e a Föld? A légkör és az élővilág. Ez kimondottan a légkörszennyezés problémáját tárgyalja, és azt, hogy az ember a maga ipari fejlődése következtében egy olyan kultúrát hoz létre, hogy az életnek a legalapvetőbb elemét, a levegőt fenyegeti ez a civilizáció. Ez 93. Na akkor már a szociográfia is bekapcsolt. Moldova György nem csak a vonat füstje után ment meg a bűn a világ, a rendőrök világa, hanem 1995-ben jelent meg először, 2000-ben másodszor a Magyarország szennybe menetele. Nagyon találó cím, Magyarország szennybe menetele. Ez a riport kötet azzal kezdődik, hogy a környezetvédelemből elbocsátott, de az egész hazai környezetvédelemnek a legnagyobb tekintélyével egy soproni erdészeti egyetemen valaha tanított professzorral való beszélgetését közli Moldova Györgynek, és úgy végigjárják az országot, ebből lett a Magyarország szennybe menetele, Moldova György, és megállapítják, hogy mi minden van ebben az országban, mi mindennel teszik tönkre itt ebben az országban az élővilágot. Egy teljes képet ad egyébként, tényleg megdöbbentő dolog, és hát nagyon sok érdekességre rámutat. Ebből a könyvből tudtam meg, hogy mióta beszélhetünk környezetvédelemről, vagy egyáltalán a környezeti károkkal szembehelyezkedő gondolkodásról. 1892 óta beszélhetünk, akkor, amikor az Egyesült Államokban a Yellowstone Parkot megalapították. Ez számítja a mai környezetvédelem az első lépésnek, és azóta is a környezetvédelmét egy országnak azon mérik le, hogy hány nemzeti parkja van. Tehát hány olyan terület van, amit már védelem alá helyeztek. Magyarország is nagyon nekiállt aztán nemzeti parkokat körbehatárolni és alapítani. Aztán ebből tudtam meg, hogy 1972-ben Útant, az akkori ENSZ főtitkár hirdette meg a környezetvédelmi világnapot, és akkor tették jelszóvá, hogy ha nem vigyázunk a földre, akkor szemétdombá válik. Ha nem vigyázunk a földre, szemétdombá válik. De azt már az évtized elejétől, és itt az alapítványunknál is kapható könyvsorozatból tudtam meg, ez a világhelyzete, 92-től adják ki magyarul, a legújabb a 2000-es is megtalálható, ezt mindenkinek ajánlom, hogy évente egy ilyen kötetet vegyen meg, én minden évben elolvasom ezeket a köteteket. Na hát ebből tudtam meg, hogy ez egy amerikai független intézet, a világ összes kormányának az asztalára évenként leteszi ezt a kötetet. És ezt rögtön lefordítják magyarra, Földnapja Alapítvány jelenteti meg, ez könyvesboltokban, nálunk itt mindig visszamenőleg is meg lehet kapni, ezt Tibor megrendeli. Tehát ebből a világ helyzetéből tudtam meg, hogy a mai emberről milyen meghatározást lehetne adni, meg a mai kultúráról. De megdöbbentett ez, hogy olvastam. Különös egyikünk se fog csodálkozni olyan szempontból, hogy ilyen lett az élet, csak így most megfogalmazva azért mégiscsak egy kicsit megdöbbentő. Azt mondja, a modern ember az az élőlény, aki a nyersanyagot a lehető leggyorsabban hulladékká akarja átalakítani. Ebben minden benne van, nem? Tehát a nyersanyagot, tehát egyrészt kiszipolyozni a földet,
másrészt abszolút árutermelés, piacgazdálkodás, és aztán dobják el, amit felhasználtak. Most ez körülbelül úgy nem vállalható, hogy a Németh Péter előadásán is hallottuk, hogy cowboy az űrhajóban. Mert egy másik meghatározás szerint a mai emberiség cowboy az űrhajóban. Tehát egy űrhajóban nem lehet cowboykodni. És a földünk kincsei végesek, és ha ebben az ütemben folyik a földnek a tönkretétele, akkor ezért említettem én is az elmúlt előadáson, japán és amerikai tudósok a Bibliától teljesen függetlenül azt mondják, hogy 30-40 évnél több itt nincsen. Nem lehet. Tehát ez kiszámítható dolog. Ha ebben az ütemben folyik a föld tönkretétele, akkor itt vége lesz a dolgoknak. Tehát erre is hadd hívjam fel a figyelmet, különböző kötetek, tehát minden évben más, nyilván az évszám más, meg azért a vastagság is más. Minden évben 10 tanulmányt közöl ez a kötet. A 10 legsúlyosabb problémáról szól. Tehát, hogyha a halak pusztulása volt az elmúlt évben a legsúlyosabb probléma, akkor erről külön fejezet szól. Nem tudom én, az volt a legsúlyosabb probléma például, hogy felszökött a csempegyártás Európában. Miért szökött föl a csempegyártás? Azért, mert a gazdag európai országok, Skandináviától Spanyolországig nagy divat most szétverni a fürdőszobákat, és kétszer akkor a fürdőszobát, és új divatú csempéből készíteni. Hát akkor arról volt egy egész tanulmány, hogy míg a világ egyik részén az embereknek nincs 2 liter víz, hogy megmosakodjanak naponta, a világ másik részén napi 300 meg 500 liter víz jut egy emberre. De mindig új fürdőszobában, mert 3 évenként szétverik a fürdőszobát, és kétszer akkorát építenek. Na csak úgy jelzem, hogy ebben az évben, tehát az elmúlt évben például milyen problémák vannak. Azt mondja, habzsolók és éhezők élelmezése. Döbbeltes tanulmány volt ez. Ez körülbelül egy 25 oldalas tanulmány arról szól, hogy a világon most a rosszul tápláltság és a mértéktelen dőzsölés 2 pólusa között vergődik a világ, de a kettőben van egy közös, ami rosszabb mind a kettőnél, és ezt így fogalmazza meg a cikkíró, hogy a világ abszolút zsír- és cukorfüggőségben van. Tehát a világon a zsír elterjedése és a kémiailag előállított, tehát a répacukor elterjedése, ezzel mindent megmondtunk, hogyha a betegségek okaira kíváncsiak vagyunk. Papírhegyek, egyáltalán hulladék felhasználás, mikroenergetikai helyzetkép, megbirkózunk-e az ökológiai globalizációval, öntözéses földművelés átalakítása, környezeti meglepetések előrejelzése, szerves szennyezők kivonása a forgalomból. Tehát egy nagyon lélekemelő könyv, a Vácrátóti Botanikus Kert volt igazgatójának, Kereszti Zoltánnak a könyve, Nézzétek a mező liliomait. Az összes Bibliában előforduló növény benne van. Héberül, görögül, latinul, mindegyik rajzzal együtt, tehát lehet azonosítani, részletes leírással, hogy mire szolgál az a növény, mire használták a zsidók keresztény korszakban, hogy terjedt el. Tehát ha valaki...

Nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. Utolsó előtti előadásunkhoz elérkeztünk, amelynek az a címe, hogy a testi-lelki tisztulás lehetősége. Még az előadás előtt engedjék meg, hogy jelezzem, hogy egy papírt készítettünk, hogyha valaki szeretne az előadás sorozatról CD-t vásárolni, ahol minden egyes előadás fel van véve MP3-as formátumban, hanganyaggal együtt, a zenei anyagokkal együtt, akkor erre, ha feltetszenek írni, akkor el tudjuk juttatni ezeket itt Tatán, jó? És esetleg még azt is jelezném, hogyha valakinek van igénye arra, hogy a következő előadássorozatról információt szeretne kapni, akkor tudunk értesíteni. Tehát azt is esetleg oda lehet írni, hogy a név, cím, és akkor én csak a sorozat, tehát csak információt kérek, hogyha nem kérnek CD-t, és akkor ez így megoldható. Mennyi lesz a CD körülbelül? 500 forint, tehát tényleg anyagköltség szinte, úgyhogy érdemes megrendelni. És aztán gondolkodunk a folytatáson, hogy hogyan lesz tovább, jó? És még önöknek is, ha van ötletük, véleményük, igényük, hogy milyen témában és hogyan, akkor ezt mind figyelembe vesszük, jó? És akkor tudunk tovább menni és tovább gondolkodni. Köszönöm addig is a figyelmüket. Ja, most körbe? Hát a végén is jó lesz, nem? Végén, inkább jött a könyves polcról letesszük, és akkor ott olvassuk. Még egy dolgot szeretnék jelezni, hogy a Vajdaságért Alapítvány táborhelyén lesznek a mai előadáshoz szorosan kapcsolódó táborok, Lébőgy tábor, illetve Nyers tábor, amit jó magam vezetek Kecskeméti Jánossal, illetve lesz egy életmód tábor Reisinger János vezetésével, Lébőtábor Wolfgang Köbel vezetésével, és ez a nyers ételtábor. Itt van egy szóra, lehet bőven vinni, hoztam, akit érdekel, vagy magunknak, vagy másoknak is lehet ebből tájékozódni. Igen. Jó, hát ezt a végén is elvihetjük, nyugodtan ez megoldható. Rendben, hát akkor induljunk el a mai témánkban. A testi-lelki tisztulás lehetősége, ez a mai előadásunk témája. Aktuális téma, mert bőségesen veszünk magunkba mérgeket. Ugye itt látjuk például azt, hogy mennyi mindentől kell szabadulnunk, fizikai és lelki értelemben. Ez a kis táblázat arról szól, hogy a fizikai mérgeink, kicsit ám vakító, nagyon erőteljes, de hát elnézést kérek, milyen salakanyagok mérgeznek bennünket. Hát a saját anyagcserénknek is vannak melléktermékei, amelyek lerakódnak a szervezetünkbe, de vannak környezeti mérgek is, amelyeket különféle testápolási szerekkel, fertőtlenítőszerekkel, adalékanyagokkal, színezőanyagokkal, stb. Viszünk maguk a szervezetünkbe. Vannak az emésztőrendszerünkben olyan ételmaradványok, amelyek nem tudtak eltávozni. Vannak emberek, akiknek évtizedekig pang az emésztőrendszerében valami, aminek nem kéne ott lenni, mert rossz ételeket eszik és fehérlisztes termékeket fogyaszt, és emiatt szinte beragasztózódik a bélrendszerbe, és emiatt nagyon sok probléma lehet. És hát persze vannak élősködők, paraziták és férgek is a szervezetünkben. A kiválasztó szerveink végzik a méregtelenítést. Hadd kérdezzem meg, hogy önök szerint milyen méregtelenítő szerveink vannak. Itt a vesét most látjuk, ezt most nem is kell megnevezni. De ezen kívül? A máj. Nagyon jó. Hát az annyira nem. Az inkább bizonyos ellenanyag termelésben játszik szerepet. Milyen kiválasztó, méregtelenítő szerveink vannak még? Máj és vesén kívül semmi? Hát az a májjal összefügg, együtt van. A bélrendszer is, hiszen a salakanyagot a vastagbélen és a végbélen keresztül távozik a szervezetünkből a méreganyag. Igen, aztán még van. Hát miért kell mosakodnunk nap, mint nap? A bőrön nagyon komoly mennyiségű méreganyag távozik, egy harmad vizelet sűrűségű izzadás. Ezért kell megfürdenünk és megmosakodnunk, mert kellemetlen szagú a izzadságunk, de minél tisztább egy szervezet, annál kevésbé kellemetlenebb
az izzadság, és minél több vizet fogyasztunk. De még mindig van méregtelen hűtőszervünk, a tüdő is. Hát amikor náthásak vagyunk, ugye? Tüdő, ornyálkahártya, tüdőnyálkahártya, ezeken keresztül mind távozik a méreg, ezért köhögünk. Ugye? Tüsszentünk. Ezek mind-mind összefüggnek ezzel, sőt, még a szemünkön keresztül is, a könnyel, és a fülünkön keresztül is. Lényegében minden egyes nyílás, ami a testünkön van, az azt a cél szolgálja, hogy kivigye a mérgeket, tehát érdekes dolog ez a szervezetünkben. A Teremtő alkotta ezeket, és azért, hogy a mérgeinktől távozzunk. Ennek majd megbeszéljük a lehetséges módjait és útjait, de vannak lelki mérgeink is. Mik lehetnek azok? Most már sokat beszélgettünk régebben ezekről. Mi lehet az, ami a lelki világunkat mérgezi? Például stressz. Főképp az, amit nem tudunk feldolgozni, ugye? Harag. A helytelen gondolkodás, a negatív gondolkodás például. Ez méreg. A meg nem bocsátás, neheztelés. Önvád. Mások kárhoztatása. Aggodalmak, félelmek. És ami a leginkább megterheli az embert, és majdnem mindegyikkel összefügg, a bűn. A bűntudat. A rossz lelkiismeret. Ezek azok, amelyek terhelnek és mérgeznek bennünket, de hogyan lehet ezektől megszabadulni? Mi az a lelki méregtelenítő szerv, egy kicsit ilyen képletesen mondom, aminek a segítségével mi meg tudunk szabadulni ezektől a mérgektől? A szeretet az nagyon jó dolog, de egy kicsit kevés ahhoz, hogy megszabaduljunk ezektől. Tessék? Hát nem szervünk, mert lelkileg nincs szervünk, ugye? Csak azért mondtam, hogy egy jelkép. De például a bűnbánat. A bűnbánattal belátjuk azt, hogy valamit hibáztunk, és bánjuk azt. De mi az a lényünkben lévő dolog, ami segíti, hogy meglássuk, hogy mi bennünk a rossz vagy a jó? Ez a lelkiismeret. Nagyon érdekes példabeszédek könyve mondja a 20. fejezet 27. versében, hogy az Úrtól való szövétnek, azaz lámpás, az ember lelke, mely megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Tehát a lényünkben van oltva a lelkiismeret. Függetlenül attól, hogy valaki hisz Istenben, vagy nem hisz Istenben, hívő, vagy nem hívő, ez teljesen független ettől. A legutolsó bűnözőnek is van lelkiismerete, ameddig még nem topította el, ugye? Legalábbis addig. És jelzi azt, hogy valami nincs rendben. Lelkiismeret furdalás. Nagyon jó festőmények születtek erről, meg Viktor Hugónak is a Lelkiismeret című verse. Megjegyzem, Reisinger Jánosnak is van erről egy könyve, ami ezt a címet viseli, a Lelkiismeret, és érdemes elolvasni, nagyon sok támpont van benne. És ott egy olyan képen ábrázolja az egyik klasszicista festő a lelkiismeretet, hogy az ember menekül, a kés a kezében Káin, amikor megölte Ábelt, menekül a tett színhelyéről, de a feje fölött ott repülnek az angyalok egy égő fáklyával. Menekülhet az ember, a világ végére is elmehet, de a rossz lelkiismeretet magával viszi. Nem lehet diszidálni előle, hanem azt le kell rendezni ezeket a bűnöket, és így tudunk tőle megszabadulni. Nagyon érdekes a Bibliában ez a tanítás, így olvashatjuk a Római Levél 2. fejezetének 14. versétől, hogy a pogányok is, akiknek nincsen törvényük, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük. Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Nagyon érdekes, ugye? Hogy sokakban felvetődik a kérdés, hogy mi lesz a pogányokkal, vagy mi lesz azokkal, akik nem hisznek, hát ők nem fognak üdvözülni. A Biblia szerint nekik is van lelkiismeretük. És a lelkiismeretük és a gondolatai kölcsönösen vádolják vagy mentegetik a cselekedeteiket, és ennek következtében ők is megítélhetik, hogy mi a helyes vagy helytelen.
És hogyha ők úgy döntenek, hogy ettől meg akarnak szabadulni, és mondjuk bűnbánatot éreznek, ez már annak a jele, hogy ha hisz benne, ha nem, már a megváltót igényli. És hogyha mondjuk valakit megbántott, és őszintén oda tud menni egy másik emberhez, és azt tudja neki mondani, hogy bocsáss meg, akkor ezzel már azt is jelzi, hogy ő a megbocsátást is igényli, és ő is meg tud bocsátani. Tehát ez egy hatalmas dolog, de akik tudatosan élik az életet, és mondjuk hisznek abban, hogy a teremtő megbocsátja az ember vétkeit, akkor ők ezt tudatosan is gyakorolhatják, és a bűnbánattal párosul a bűnvallás, a bűn megvallása, és ehhez kapcsolódik a bűnbocsánat, ami az embert felszabadítja, és lelkileg méregteleníti. Kedves hallgatók, hatalmas tanítása van erről a Bibliának, de a tudománynak is, és a kettő összeszövődik ebben, a bőjt és a könyörgés. Én majd szeretnék az előadás második felében beszélni erről, de még előtte, mielőtt erre rátérnék, azért beszéljünk a fizikai méregtelenítésről. Az embernek itt látjuk az emésztőrendszerét, ezzel a piros-narancsos színnel, egészen a szájtól kezdve, a gyomor, a máj, a hasnyálmirigy, a vékonybél, vastagbél, stb. Végbél. És ez az a rendszer, amely egyrészt beveszi a táplálékot, bevisszük a szervezetünkbe, másrészt pedig ki is vezeti a mérgeket. És hogyha jól működik a szervezetünk, ha mértékletesen táplálkozunk, ha egészséges ételeket eszünk, akkor nem halmozódik fel a szervezetünkben méreganyag. De sajnos nagyon sokszor pont az ellentéte igaz. Dr. Ferenczi Erzsébet a Halál a belegben kezdődhet című könyvében részletesen ír erről, ahol például azt mondja, hogy napjainkban az egyetlen nagy betegség fordul elő, mondhatjuk, ez pedig a mérgezettség, vagy önmérgezés. Idegen szóval autointoxikáció. Ezt különben nevezhetjük obstipációnak is, vagy székrekedésnek. Ami azt jelenti, hogy nem tud eltávozni a méreg a bélrendszerünkből, hanem ott ragad. Székrekedés. Ott reked. Ugye? Így fejezi ki. Főképp a vastagbélben. Vannak emberek, akik, mivel helytelenül táplálkoznak egész életünkben, 5-10, 15-20, 25 kg méreganyag rakódik a vastagbelük bele. Ezt onnan tudjuk, hogy amikor lévő táborokat végzünk, vagy tapasztalatok is beszámolnak arról, hogyha valaki ilyen nagy bélrendszer tisztítást hajt végre, és elérkezik ahhoz a ponthoz, hogy hozzá tud nyúlni a szervezet ezek a mérgekhez, ilyet is olvastunk, hogy egy ilyen 120-130 kilós ember 25 kilóval könnyebb lett utána. Annyi jött ki onnan. De hogy mi és hogyan, levetíthetnék ilyen képeket, de nem akarom önöket elriasztani, hogy mi van ott. A gumiabroncshoz hasonló állagú dolgok, körülbelül ilyesmik lehetnek az ember bélrendszerében. Ha nem annyiszor van székletünk, ahányszor étkezünk, vagy legalább napjában kétszer, akkor már székrekedésesek vagyunk. Ugye logikus, nem? Mert a szervezetből 16-18 ideális esetben, kevésbé ideális esetben 24 óra múlva távozik a salakanyag, de hogyha annyit maradunk, hogy mondjuk reggelizünk, vagy ebédelünk, mindegy, és akkor a gyomor 20 perc múlva az étel fogyasztása után, pontosabban az első falat után elkezdi ezt a köpülő, forgó, féregszerű mozgását, hogy összekeverje az ételt a gyomornedvvel, és ez a mozgás tovább hullámzik a vékonybélbe, átsugárzik a vastagbélre, ezt nevezik gastrointestinális reflexnek. És így törvényszerű, hogy szokták mondani a gyerekek kicsit bután, vagy hát ugye nem értik ezt a folyamatot, hogy hát megettem, de már jön is ki belőlem, és mennie kell vécére. Hát hogy nem az jön ki, ugye? Hanem az előző napi étel jön ki. Na de az a lényeg az, hogy ez a törvényszerű, ha jól működik a bélrendszer és jó a bélmozgás, akkor az étkezés után fél óra, egy órán belül vécére kell menni. Amennyiben nincs ez, akkor már el kell gondolkodnunk, hogy valami nincs rendben az emésztőrendszerünkkel. Helytelen táplálkozás, ürítési inger, figyelmen kívülhagyása, kevés mozgás, depresszió, szellemi elesettség, kevés folyadék, kevés rostot tartalmazó ételek, a széklet vizet visszatartása. Nagyon sokan, amikor utaznak, egyszerűen nem tudnak elmenni vécére, és egyszer inkább tartják órákon, fél napon keresztül, mert annyira zavarja őket az idegen vécé. Na de ez egy nagyon nagy
veszteség, mert utána letompul a székelés és a vizelési inger, és bennmarad a szervezetbe. A húgyhólyagból, ha kevés vizet iszik valaki, visszaszívja a szervezet, képes visszaszívni a mérgeket. A vastagbélből visszaszívja az ott pangó salakanyagból a mérgeket a szervezet. Ez nagyon káros. Nagyon sok embernek, akinek nincs fog problémája, és beszélünk vele, de pont olyan a lehelete, mint ha WC lennénk, bocsánat, ugye? Hát ez amiatt van, hogy székrekedése van. És onnan folyamatosan visszáramlik a vérébe az a sok káros anyag, és valahol szeretne már távozni, és a lehelet, vagy az izzadás. Egy normális vastagbél így néz ki, és ilyenné válhat. Nézzük meg. Különféle típusú, itt az alsó szakasz leszáll, vagy itt az a felső haránt rész lesüllyed például, összecsavarodik, bélcsavarodás. A sok-sok méreg zsákszerűen lerakódik a vastagbélbe, szóval millió fajta variáció van az emberi test, és hát ugye kívülről látszólag nem látszik semmi. Ez persze egy orvos ezt ki tudja tapogatni, hogy valami nincs rendben, de hát nagyon sokféle megoldás lehet. Ennek pedig a következménye szinte minden területre kiterjed, a női nemi szervek és veseutak megbetegedése. Nagyon sok nőnek azért kell női műtétet végrehajtani, és a női nemi, a petefészket, méhet eltávolítani, mert a vastagbél pont körbe üleli azt a szakaszt, és a besugárzó, kisugárzó méreganyagok állandó mérgezéssel bombázzák a nemi szerveket, ott a belső nemi szervek. Ki lehet venni, de ha nem szünteti meg az okot, akkor majd a következő műtét következik, ami már vastagbélrák lesz, vagy vastagbélgyulladás, vagy krónbetegség, vagy mit tudom én, micsoda, ugye. A zsír, az aorta falára lerakódó zsírrétek. Magyarul a szervezet a mérgeket valahol tárolnia kell, mit csinál? Lerakja. Lerakta az érfalakra, lerakja a vastagbélbe, lerakja a májba, epekő, lerakja a vesébe, vesekő, lerakja a szervezetbe zsírréteg. A zsírréteg nagyon sok embernél méregraktár. Ezért amikor fogy valaki, sokan azért nem szeretnek fogyni, mert amikor elkezdenek fogyni, akkor lebomlik a zsírban lévő méreganyag, az a méreganyag bekerül a vérbe, és úgy érzi az ember, hogy jaj, mert újra átéli a mérgezést. Ezért kell sok folyadékot inni és segíteni a bőtöt, és ettől nem kell megijedni, sőt készülni kell rá. És ha ilyen állapot jön elő, akkor örülni neki, hogy most megy ki a méreganyag a szervezetemből. Tehát nagyon sokféle, ugye sokszor pattanások formájában kiütések jelennek meg. A lábszárfekély tipikus esete, hogy annyi méreg van már a szervezetben, hogy valahol kinyitja a bőrt és kezdi üríteni ki. Nagy hiba bezárni. Béltisztítást kell végezni, vese májtisztítást kell végezni, és magától be fog záródni, hogyha helyre jön a máj. Nagyon jó örömhír, hogy regenerálható a bélvese és a máj is. Azt írja Ferenczi Erzsébet, hogy a mérgező anyagok a bél falán lévő bolyhok közé rakódnak le iszapszerűen. Ha ezek nem távoznak el, akkor gyakorlatilag hiába eszünk vitaminkészítményeket, hiába fogyasztunk finom, egészséges ételeket, miután már jól leraktuk a sok mérget, csak nagyon-nagyon lassan távozik, ezért egy radikális tisztítást érdemes végezni, és erről majd beszélünk. Különben így van, hogy a bélbolyhok így néznek ki, és ez az iszapszerű réteg, a bélbolyhok, ugye vannak nagyobb bélbolyhok, és még azokon belül is kis bélbolyhok, és még azon belül is kis rétegek vannak, tehát nagyon finom réteg, és ha ez betekerődik egy ilyen iszapszerű váladékanyaggal, amit sokszor nyálkával is, hiába eszük a finom vitaminkészítményeket, vagy semmit nem, mert nem tud felszívódni. Az egészséges bélbolyhok így néznek ki, jön a táplálék, az építő, lebontó baktériumok, a lactobacillus baktériumok és a különféle bifidus baktériumok, ezek segítik a lebomlását, és még egyben nagyon jól mutatja ábra, hogy még meg is tisztítja a lerakódásoktól, és kitisztítja a bélrendszert, és nyitottá teszi a bélrendszert, ugye? Az a bizonyos nyálka, ami a rosszul táplálkozó embernél kialakul a bélrendszerben, ez a szervezet önvédő mechanizmus, hogy a sok méregből, a sok rossz táplálékból minél kevesebbet szívjon fel.
és minél helyesebben táplálkozik, annál jobban eltűnik ezek a nyálka, és nyitott lesz a bélrendszer. De ha akkor eszik rosszat, akkor 10-20-szor többet vesz, szív fel abból. Ezért van az, hogyha valaki szeretne életmódot változtatni, de állandóan azt mondja, hogy hát csak egy héten egyszer, hagy egy kis húst mondjuk, hogyha valami ilyen gondokkal küzdik. Megfigyelték a kísérletek, hogy az az egy hét, amíg kitisztítja a bélrendszerét, elég nyitottá teszi a bélrendszerét ahhoz, hogy az egy héten egyszer bevitt méreganyagból 20-30-szor annyit vegyen fel. Tehát nem ér semmit az egész. A vérképe szinte majdnem ugyanolyan rossz lesz, mint előtte volt. Csalami Lászlónak van is erről egy ábrája, amikor egy ilyen emberrel kipróbálta, hogy a koleszterin szintjét. Egy hónapon keresztül a 8, nem tudom hányról levitte csak vegán táplálkozással, akkor ezt teljesített, tehát csak növényi táplálékokat, sok zöldséget fogyasztott, levitte. Visszajött és azt mondta, hogy csak egy héten egyszer egy kis csirkét hagyadják, mindenki azt teszik ebédnél. Szabad ember, azt teszik, amit akar. De ez nem lesz jó. Nem baj, próbáljuk ki. Egy hónap múlva visszajött, a 3,4-re levitt koleszterin szintje felment 7,8-ra. Heti egyszeri csirkefogyasztást. Persze ennek az illetőnek már volt 2 infarktusa. És semmilyen gyógyszerrel nem tudták levinni a koleszterin szintjét, de a táplálkozásra le tudták vinni. És akkor visszament a Csalami Lászlóhoz, és akkor azt mondta neki az ember, hogy nem is kell mondani a semmit, tudom, mit kell tenni. Egyszer sem kell megenni a rosszat. Na de térjünk vissza, így néznek ki a bélbolyhok. Rendkívül finom szerkezet, hihetetlen felszívó felülettel. Ha valaki egészséges, finom ételekből mértékletesen fogyaszt, 10-szer többet fel tud szívni a szervezete, mint hogyha rossz táplálékból eldugult bélrendszeren keresztül halálra enné magát. Szóval érdekes törvények ezek. Sokan pont a székrekedés miatt, vagy a gázosodás miatt, vagy az erőltetés miatt, vagy a renyhebél miatt, vagy a bélmozgás elnyomása miatt divertikulikat kapnak, ami ilyen jellegű betegséget okoz, hogy a bélhámfal kitüremkedik. Mint hogyha a bélhámfal ilyen kis sérvet kapna. Vagy van olyan divertikuli, az igazi divertikuli, amikor az izomzat is kitüremkedik vele együtt. Mint egy ilyen luvvalom hirtelen kifújódik ott a bélhalnál. Ez azért veszélyes, mert ha ide belemegy a bélsár, hogy fog onnan kijönni? Megkeresem. 40 év alatt ritkán fordul elő, utána azonban gyorsan nő a gyakoriságuk. Egy 90 éves embernek már rengeteg divertikulája van. Van olyan, amelyik 3-15 cm átmérőjű. El tudjuk képzelni, mi ez? Ez katasztrófa. Rendkívül fontos, gyógyítható. Olyan értelemben, persze maga a 15 cent is, akkor azt már meg kell operálni, mert az katasztrofális, hiszen ott állandóan a benn ülő méreganyag éveken, évtizedeken keresztül kővé, mérgező bombává alakul, és az sugárzik ott ki mindig, amikor megy át ott a bélvány. Csak ennyi látszik, egy pont látszik, ha béltükrözést végezni. Csak egy kis fekete pont. Mint ha nem lenne ott semmi, de ott van. És ezért nagyon fontos, béltisztítással ezt ki lehet tisztítani, illetve vissza lehet állítani a bélnek a jó mozgását. Ezért tartunk különben ilyen lébőtáborokat, ahol 10 napon keresztül béltisztítást végzünk, és mellette 5 napig májtisztítás és vesetisztítás. Így néz ki különben ugye itt a bélsár, és így megy a divertikulóba, így megy ki. A vastagbél tisztítása ezek miatt, a lerakodások miatt és a paraziták egyebek távozása miatt fontos. A vese a vízoldékony salakanyagokat választja ki, a máj pedig a zsíroldékony salakanyagokat, és ezeket tudjuk kiüríteni bélvese és májtisztítással. Ezt most nem mondom el, csak jelzem, van erről külön CD-nk. Én mindegyikről tartottam egy külön előadást a béltisztításról, a máj és a vesetisztításról is. Akit érdekel, ezt meg lehet hallgatni, és külön a bőjtről a szabadulás, a megkötözöttségünk CD van ez. Ha esetleg van erre igény, jelezzék, mert akkor másolunk annyit, vagy hozzuk a következő alkalomra, jó?
hogy ha valakit ez érdekelni, de különben azon a lébő táboron, ahova jönnek, ott eleve végig elmondja az előadó, amikor én szoktam vezetni, én is mindig elmondom, hogy mit csinálunk és miért csináljuk. De a dolog lényege nagyon egyszerű. Lehet egyszerűen tisztítani a belet sok nyers étellel, bőséges folyadékbevitellel, néhány gyümölcsnappal, 2-3 napos lébőjtel, sok mozgással és bőrtisztítással, ami nem azt jelenti, hogy a bőrünket nem tudom, hippozzuk le, hanem azt jelenti, hogy amikor fürdünk, akkor egy durva törölközővel, vagy valamivel, a fejünk tetteléjünk, az arcunkig, a minden testrészünket, a fülünkig, minden testrészet alaposan vörösre dörzsölünk. Persze ne úgy, hogy megsértsük, hanem azért, hogy a belső, felső hámréteget, amit úgyis leválna, ledörzsöljük, és nyíltá válik a bőr, a pórusok. Nagyon sokat számít. Az igazi kozmetikusok így kezdik egy arcnak a rendbetételét, hogy bőrradírt alkalmaznak. Végig dörzsölik a bőrt. Mi is megcsinálhatjuk törölköző otthon. És ezáltal több méreg tud kimenni a szervezetünkből. A sok folyadék is sokat számít. A lébőjt pedig olyan, mintha vérátömlesztést csinálnánk magunknak. Az a sok vitamin, ásványi anyag, enzim szinte felüdíti a szervezetünket, és a cékla, a sárgarépalé, a gyümölcslevek, a narancs, az alma, a különféle gyümölcsökből készült levek, a buzafűlé, ezek óriási mértékű tápanyaggal látják el a szervezetet, és ez azért fontos, mert amikor az ember méregtelenít, akkor a vitaminok, ásványi anyagok szükségesek ahhoz, különösképpen a májnak, hogy ezekhez köti a mérgeket, és ezzel együtt viszi ki. És sokszor azért nem tud kimenni egy méreg, mert nincs a szervezetben elég vitamin és ásványi anyag, és a szervezet nem lő öngolt, megvárja, még kívülről kap, és azzal viszi ki. Tehát ezért fontos a lébőjt például. Lehet hashajtással, béltisztítással, beöntéssel, bémosással még foglalkozni, ezek mind segítik ezt a folyamatot. Ez, amit most nem mondok el, csak jelzem, hogy az első BTF, egy béltisztító formula egyel a bélmozgást állítjuk helyre, és sok más egyéb fontos gyulladás csökkentő anyagot viszünk be ezekkel a gyógynövényekkel, aloe vera, senna, kaszkara, szagrada, alkaloidokkal, fokhagymával, gyömbérrel, stb. Különféle anyagokkal. Ezek a bélmozgás segítik elő, míg helyreáll a bélmozgás, tehát amikor készülünk erre a béltisztításra, addig kell szedni ezt a BTF1 kapszulát, ameddig minden étkezés után vécére nem megyünk. Valakinek egy elég, valakinek 5, valakinek 10, valakinek 20, valakinek 30. De utána azon a 10 napon keresztül így azt kell szedni, ami helyreállította. És így, mint a biceps az izomó erősítésével, ugyanúgy a bél izomzat is alatt a 10 nap alatt megerősödik újra, és visszaáll a mozgás képessége. És a BTF2-t pedig naponta 5-ször szedünk, ebben pedig olyan felszívó anyagok vannak, faszin, almapektin, bentonin, stb., amelyek a bél faláról az ott lerakódott és a divertikulumokban ott lerakódott anyagot szinte kiszívják, és leszedik. Sokszor ez egy kis enyhe bélvérzéssel is jár, mert hiszen a letapadt mérgeket fel kell onnan szedni, és ezért van benne az előbb említett cayenne, vagy erős paprika, ugye erős paprika, amely a vérzéscsillapító és gyulladáscsökkentő hatásúja, és az aloe vera is. Ezeket mind együtt fogyasztja az ember, csodálatos anyagok, rengeteg más összetevőjük is van, ez egy kidolgozott rendszer, a béltisztítás nagyon fontos dolog. Ezt már igen elmondtam. Nagyon érdekes, hogy a gondolkodásmóddal is összefügg a szervezetünk emésztőrendszere. Ellen White írja, ha a gyomor működésének törvényszerűségeit tiszteletben tartva étkezünk, akkor annak világos gondolkodás és erőteljes elme a jutalma. Az emésztőszerveink nem használódnak el idő előtt, és így nem tanúskodnak ellenünk. Hogyha nem tisztítjuk a bélrendszerünket, különben megjegyzem, heti egynapos bőjtel, heti egynapos gyümölcsnappal, egy lébőjtös nappal, hogy csak leveket iszunk. Ez átmossa a bélrendszerünket, és nagyon nagy mértékben segíti a tisztulást. Akkor az emberi szervezet alapjait alássák, a betegségek, és az élet kellemetlenné válik.
A vese tisztításánál az a lényeg, hogy a vízoldékony anyagokat ki tudjuk vinni, ezt bőséges folyadékfogyasztással tudjuk a legjobban segíteni. Az orvos mindig elmondja a betegeknek, bőségesen igyon folyadékot, a lehetőleg tiszta és lágy vizet. Ez nagyon fontos. Tudnilik, hogy ha ezt tesszük, akkor eleve könnyítjük a vese munkáját, mert a sűrű, folyékony méreganyagot higítjuk. És a híg méreganyag kivitele könnyebb, mint a sűrűjé. Gondolom, ezt nem nehéz szemléltetni, ugye, kitalálni, hogy miért. Ezért kell sok vizet fogyasztani. Aki nem iszik elég vizet, annak nagyon magas a vizeletének a koncentrációja, és elkezd kikristályosodni. Kövek formájában. Vesekő. Így jelenik meg a vesekő, aztán a vesebetegségek. A sok méreganyag savas hatású, és elindítja a folyamatokat, amivel leépítik a vesét. Itt látjuk a betegednél betegebb cisztás, rákos veséket, és veseköves veséket, amelyek rendkívül fájdalmakat tudnak okozni. Nagyon sokan azért lesznek vesekövesek, mert sok és áti

almaecettel, majd mindjárt látjuk, hogy és más egyéb rugosító anyagokkal lehet ezeket oldani. Lényegében ezt mondtam most el, hogy a vesé tisztítására ez nagyon fontos. Igen. Előnyösebb fehérjében szegény, de kálciumban gazdag táplálékokat választani, fogyasztani. A zöldfélék, a zöldségfélék, főképp a zöldlevelű zöldségek rendkívül egészségesek, és még a növényi fehérjéből is mértékkel fogyasztani. Ha egy héten kétszer eszünk hüvelyeset, vagy néhányszor egy marék olajos magvat, ez bőségesen elég fehérje forrás egy felnőtt ember számára. A lugosítás tisztítja a vesét, a citrusfélék fogyasztása, a sok gyümölcs és zöldség fogyasztása, és az almaecet, de csak úgy, hogyha éjgyomorra egy teáskanállal 2-3 deci vízbe teszünk, és utána másfél óráig nem eszünk. Ugyanis ecetet nem javasolt fogyasztani, egy alaptétele az egészséges életmódra, de kivétel az almaecet, de csak önmagában. Étellel nem jó keverni, mert ez megerjeszti az ételt. Viszont önmagában olyan hatású, hogy ugyan ecet, savat tartalmaz, de a vérbe jutva úgy alakul át, hogy mégis lugossá válik, és oldja fel ezeket a köveket. A csonttarajokat, az ízületi lerakódásokat, az almaecet. De a citrom is, megjegyzem. A citrom fogyasztása is nagyon fontos. Ezért a vese tisztításnál tulajdonképpen olyan anyagokat használunk, amelyek vizelyet hajtók, fertőtlenítők és kőoldók. Különféle gyógynövények. Medveszöllőlevél, borókabogyó, kukoricasejem, zsúrló, petrezselyem, sárgarépa zöldje. Ezekből a veseteák. Gyakorlatilag a veseteák, amiket a boltban is kapunk, azok körülbelül ezeket tartalmazzák. A borókabogyó és a medveszöllő nagyon értékes illóolajokat tartalmaznak, ezek fertőtlenítő hatással bírnak. És ezek megnövelik a vizelet mennyiségét, a feloldó képességét és a fertőtlenítő hatást gyakorolnak. Minden nap csinálhatjuk, ha akarjuk, hogy egy fél egy liter desztillált vízbe teszünk egy-két citrom levét, egy csipetnyi erős paprikát is lehet, az intenzíven fokozza a vérkeringést, egy egészen pici kis mézzel vagy juharszirupal lehet édesíteni, és jól összekeverjük, majd pedig megisszuk. Esetleg utána egy 15 percre rá veseteát fogyasztunk, és ezáltal például zsúrlóteát, vagy előbb említett gyógynövényekből, és ezáltal a vesé működését nagy mértékben segíthetjük. De a petrezselyem levél, a petrezselyem önmagában, egyenek sok petrezselyemet, dinnyét, nyári időben érdemes dinnyekurát végezni. Együnk sok dinnyét, annak 95% a víz. De milyen víz? Finom, lugos víz. A legjobban tisztított folyadék. És az kimossa belőlünk ezt a sok mérget. Sokszor a veseköveket úgy űzik el, hogy mondjuk 5-10 liter folyadékot itatnak a beteggel. És az esetek legtöbb esetben a vesekő kimegy. Tehát magunkat gyógyítjuk időnként azzal, hogyha csinálunk egy nagy lébőjtöt. A lébőjt kúrákban össze szoktuk számolni, naponta 7-8 liter folyadékot fogyasztunk. Ha mindent összeszámolunk. Lehet így is tölteni napokat. Hát persze sokat járunk vécére, de hát ott egy helyen vagyunk. A máj tisztítás. A máj egy rendkívüli méregtelenítő szervünk, amelyben csodálatos rendszer működik. Hihetetlen összetett rendszerek. A külön előadást érne meg, ugye ebben nem megyek bele. A májban a zsíroldékony mérgek, gyógyszermaradványok, halálos mérgek szaporodnak fel, és ő elszigeteli a környezettől. Próbálja méregteleníteni, ledolgozni, ha pedig nem, akkor valahogy elszigetelni. És valahogy elkülöníteni a szervezettől, hogy ne ölje meg. Rendkívül fontos, és hát ugye ezt nagyon sokszor különféle kövek, különféle lerakódások formájában teszi. Egy ilyen kettős labirintus rendszer van a májban, és ezt lehet átmosni és intenzív mozgással fokozni, májmelegítéssel, a májra meleg párnát teszünk, vagy hőt adunk, és májtisztító folyadékot készítünk, ami úgy szokott kinézni, hétköznaponként is lehet, hogy bárkinek valamilyen máj problémája vagy epe problémája van, hogy mondjuk

0: egy 2-3 deci vízbe, az ember egy evőkanál olajat tesz, olívaolajat, extra szűz hidegen sajtolt olívaolajat, egy gereszt fog hagymát, valamilyen citrom, narancs, citrus, grapefruit levet, egy 2,5 decit, és ezt összetörmixoljuk. És megisszuk. Utána 15 percre rá májteát, vagy méregtelenítő teát fogyasztunk, különféle gyógynövényekből állítják ezt össze. Ezt úgy lehet elvégezni, hogy az első nap egy evőkanál olaj, egy gerezfok hagyma. Második nap két evőkanál olaj, két gerezfok. 3, 4, 5. 5 evőkanál olaj, 5 gerezfok hagyma. És ugyanúgy 2,5 deci citrusféle víz, és esetleg szoktak egy kicsi gyömbért beletenni, de tényleg akkorát, mint a körmöm, a kisujjam körme akkorát, összetörmixolni, mert ez hányinger csillapító hatású, nem mintha hányinger keltő lenne. Én ezt a folyadékfogyasztását nagyon élvezem. Na most ennek hatására ez belemegy, ugye éjgyomorra fogyasztjuk, pontosan a vízfogyasztás után. Ez az olaj intenzív módon eléri a májat, benne a fokhagyma, a benne lévő, májban lévő parazitákat pusztítja. A hatalmas mennyiségű olaj hihetetlen mozgása és tevékenységre serkenti a májat, a benne lévő citrusféle pedig, már tudjuk mit csinál, méregtelenít, serkenti a májat, a citrom rendkívüli mértékben serkenti a máj mozgását, és ezek együttesen egy óriási nagy munkára késztetik a májat, érezzük is ilyenkor a májunkat, hogy dolgozik, ráadásul, ha még melegítjük is, és ez szinte átmossa a labirintus járatokat, és rengeteg epehomokot, epekövet, lerakódást visz ki, mert 15 perc rá megisszük a májteját, ami a legkellemetlenebb tea, amit ismerek. Egy jó fél litert megiszunk, ez is fáj, ez is rossz, minden szépen kellemetlen, de ezt örömmel fogadjuk, mert tisztulunk, és utána pedig ezt csináljuk 5 napon keresztül. De óriási hatása van. Utána szinte megújul a szervezetünk. Májtisztítás. Bél, vese és májtisztítás. Ki lehet próbálni otthon is, tábori formában is, érdemes utána nézni, erről sok információt tudunk adni. Wolfgang Köbelnek külön CD-i vannak erről, mint említettem, én is tartottam előadásokat, és gyakoroljuk is, minden évben egyszer ezt megcsináljuk. Érdemes évente egyszer megcsinálni, és akkor az ember úgy érzi, hogy felszabadul a szervezete. Na de azért a leghatásosabb tisztító kúrát, hogy említsem a böjtöt. Gyakorlatilag, hogyha a legerőteljesebb gyógymódot ajánlanánk, akkor én azt mondanám mindenkinek, hogy nincs erőteljesebb gyógymód a böjtnél. Egyszer egy híres böjt orvos azt mondta, hogy amelyik betegséget böjttel nem lehet gyógyítani, az a betegség halálos. Tudnélik, a teremtő beiktatta a szervezetünkbe azt a csodát, azt a műtéti lehetőséget, ingyenes műtétet, és ingyenes tisztítást, és ingyenes orvost, amit böjtnek nevezünk. Nem véletlenül írta Paul Bragg a Böjt csodája című könyvet, azt hiszem 80-90 éves volt, amikor írta, még 102 éves koráig élt, de maga egészségesen halt meg, szörfözés közben a tengeren elesett, és a vitorlarút fejbe vágta. Ő egészségesebb öjtölte magát. 40 éves kora környékén egy súlyos betegséget kapott, és egyszer valaki megtanította, hogyan kell böjtölni, kiböjtölte a betegségét, és az eredmény az lett, hogy tényleg maga egészségeset, és bevezetett egy rendszert, erről szól a könyv, rendkívül élvezetes, aki szeretne elmélyülten, humorosan, élvezetes könyvet olvasni, olvassa végig. Azt hiszem, hogy legalábbis én nem ismerek embert, aki a elmúlt mostani generációban több tapasztalattal rendelkezne a böjtről, mint ő, és leírja azt, hogy milyen óriási hatású. Rengeteg embert meggyógyított. De hát mi magunkat is meggyógyíthatjuk. Fokozatosan érdemes elkezdeni. Egy nap, egy héten. Nagyon nagy tragédia lenne? Sok vízfogyasztás. Sok vízfogyasztás. 4 liter víz és böjt. Ha éhesek vagyunk, semmi probléma, ígyünk egy fél liter vizet, nem leszünk éhesek. A víz a gyomrokból lesz. Utána érdemes negyed évente egy háromnapos böjtöt csinálni, miután megszoktuk a egynaposat. Utána, amikor háromszor, négyszer megcsináltuk a háromnaposat, érdemes ötnaposat csinálni. Utána azt is megcsináltuk háromszor, négyszer, akkor érdemes tíznaposat csinálni. Ő ezt csinálta 5 éven keresztül, és kedves hallgatók, tudják, mi történik ilyenkor? Ezt még elmondom, egy nagyon érdekes dolog volt. 5 éve csinálta ezt a rendszert. És egyszer csak azt tapasztalta, épp egy 10 napos böjtnél tartott már, amikor kint evezett egy tavon, szép nyári napsütésben, élvezte a levegőt, és egyszer csak egy iszonyatos görcs jött rá, a gyomrára, a bélrendszerére, és nem tudta, mi legyen, ki kell futni a partra, elvégezte a dolgát, és egy 2/3 pohárnyi higany jött ki a szervezetéből. Ugyanis gyerekkorában, megjegyzem, alkalmazzák, még az én koromban is alkalmazták, nem tudom, most alkalmazzák-e a kalom elnevezető gyógyszert, nem tudom, hallották? Idősebbek esetleg? Ezt régen gyulladásra és különféle betegségekre alkalmazták, higanytartalmú gyógyszer, ezt szedte gyerekkorában, és ezzel azt mondta el, hogy egy napos bőjtel egy héten az elmúlt hétnek a méreganyagait ki tudjuk üríteni a szervezetből. 3 napos bőjtel, ugye érzik, mi történik, visszafelé megyünk. 5 napos bőjtel, és a rendszeres bőjtöléssel azt érjük el, hogy a szervezetünk mély rétegeibe belehatolunk. És eljuthatunk a gyerekkorunkig, a csecsemőkorunkig, és teljesen kitisztulhat belőlünk minden méreg. És az a téveszme is elhárul, hogy sokan mondják azt, hogy hogy lehet 10 napig böjtölni? Lehet, én is böjtöltem. És ismerek egy lányt, aki végigcsinálta ezt a rendszert, és ő már a 20 napos böjtnél tartott, és egy ilyen böjt alatt végigutazta Európát koncertkörúton, és azt hiszem, az angol királynőnek hegedült egy 20 napos böjt alatt. Teljes ereje többetében. Mindenféle probléma nélkül, mert annyira tiszta a szervezete. Akinek tiszta a szervezete, rendkívül kevés étel elég, és a szervezetnek valami hihetetlen, önfenntartó és regeneráló ereje van. Ha valaki eléri ezt a szintet, akkor egy hatalmas élményben részesül. Egy tiszta szervezet azt jelenti, hogy ez az igazán életképes és szabad szervezet. A minden méregtől mentes szervezet. Úgyhogy én is, amikor böjtölök, amikor rászánom magamat, nem könnyű rászánni magunkat, ugye, mert hát az ember szeret enni, de amikor rászánjuk magunkat, akkor nagyon nagy tapasztalatokban részesülünk, és tudom jól, hogy mire számíthatok. Le van bontva, hogy első 3 napban mit fogok érezni. Mit fogok érezni, mikor lesznek a krízisek. A 7. nap környékén, meg a 3. nap környékén van egy krízis. Ezt tudni kell. Át kell vészelni, és akkor megyünk tovább. És egyszer csak eljön az a pont, amikor a szervezet azt érzi, hogy mintha újjá született volna. Mintha más ember lenne. Az éhségérzet teljesen megszűnik, és egy óriási energiatöbbet jelenik meg. Rengeteg kísérletet végeztek, ezt már nem akartam elmondani, de azért mégiscsak egy mondat erejéig elmondom, hogy finnek, svédek csináltak egy kísérletet 1924-ben, 10 napos vizes böjt alatt 500 kilométert tettek meg egy csapat, és megfigyelték őket. Minden reggel este vért vettek tőlük, megnézték a vérüknek összes összetételét, hogy mi romlik, és kedves hallgatók, most ámuljunk el. Minden javult folyamatosan. Minden érték javult folyamatosan, és naponta 50 kilométert tettek meg gyalog. A 10 nap alatt 7-8 kilót fogytak átlagban. Mi az? Ugye, akinek van egy kis súlyfölöslege. És végigcsinálták. És közben azt vették észre, hogy jó néhány ember kigyógyult a 10 napos böjtben és a séta alatt a betegségeiből, bizonyos betegségekből. Kigyalogolták. Na de erről írtak külön könyvet, a 2001 kiadó adta ki és a címe ennek a könyvnek. Akit érdekel, meg tudom mondani, rajta van a számítógépen. No, sokféle böjt lehetséges, erről beszéltem. A böjtölés alatt a belső doktor átveszi az irányítást. Először azok semmisülnek meg, amelyek kevésbé fontosak a test számára, Ebben a kategóriába tartozik a nyálka, a zsír, a betegsejtek és a szövetek, a húgsav, a koleszterin, a kálciumkarbonát és más anyagcsere hulladékok. Ezek képezik azokat a szennyeződéseket, amelyek akadályozzák a test normális működését, és először ezek emésztődnek fel. A Teremtő így alkotta meg a szervezetünket, hogy nem az épp részekhez nyúl, és az épp izomszövethez, meg a sejtekhez, hanem a beteg részekből próbál energiát csinálni. Ez nagy ajándék, nem? A tumorok és a tájolók is felszámolásra kerülnek, azaz megsemmisülnek. A tumorok vagy daganatok a test védekező módszere, amellyel elkülöníti, elszigeteli a toxikus anyagokat. Dr. Trahl szerint az abnormális daganatok kevésbé életképesek, mint a normális szövetképződmények, és ezért könnyebb tőlük megszabadulni. Teljesen másképp gondolkodnak az emberek erről. A test most olyan tökéletesen el tudja végezni a kémiai változtatásokat, amire egyetlen laboratóriumi módszer sem lenne képes, igazolván azt, hogy az étrendi reform az időnkénti táplálék megvonással a legtökéletesebb megoldás. A húgsav vissza tud alakulni azzá a proteinné, amelyből keletkezett, a koleszterin zsírre alakul át, a karbonsavból keményítő és cukor lesz. Ez egy magasabb intelligencia uralom átvételének hihetetlen megnyilvánulását érzékelteti. A Teremtő beleoltotta a szervezetünkbe a doktort. Kedves hallgatók, mi a tanulsága? Ha betegség kezd megjelenni, tudják, mit kell csinálni?
1: Igyunk vizet.
0: Beütöljenek. És igyanak sok vizet, lehetőleg tiszta, lágy vizet. És menjenek ki a napra, és menjenek mozogni, és tornázzanak, és pihenjenek, és a 8 alapelv, napfény, levegő, víz, mozgás, pihenés, helyes táplálkozás, ez esetben a víz. A nyálkahártya. A bőtöléskor a nyálkahártya is csatlakozik a többi kiválasztó szervhez. Minden reggel megnézhetjük a nyelvünket, nyújtsuk ki, és nézzük meg a tükörben. Ha fehér lepedék van rajta, a szervezetünk már sok a méreganyag. A bőtölés első napjai alatt tisztára vastag fehér lepedék van, kaparni kell le, meg fogkefével mosni le, fogkrémmel, hogy lejöjjön az a, nyár, az a fehér lepedék. A 5., 6., 7. nap után egyre tisztul le a nyelv. Mert tudnék itt is mérteni, a nyelven keresztül is, nem csak a vastag bélen keresztül a szervezet. A bőt alatt, kedves hallgatók, most láss csodát, a 8-10 méter hosszú bélrendszerünk a befogadó, szintetizáló folyamat helyett egy lebontó, méregtelenítő folyamattá változik, és a bélrendszerünkön keresztül távozik a méreg. Ilyenkor lehet segíteni beöntésekkel, amivel mi még ráerősítünk, hogy ki is mossuk belőle a mérget. A tüdők, a vese, a máj, a vastagbél és a bőr mellé, a nyálkahártya is csatlakozik, az orrfolyás a meghűlés esetében a toxikus anyagok rendkívüli kiválasztását jelenti. Ezért nem szabad akadályozni, főleg gyógyszerekkel nem. A nyálkahártya arra kényszerül, hogy kivezesse a test tolerancia szintet meghaladó méreganyagát. A megfázás nem azért van, mert hideg levegőn voltak, hanem azért van, mert méreganyag van a szervezetünkben. A tiszta szervezetű ember elképesztő körülmények között képes, mínusz 50 fokban képes az eszkimók például mesztelenül egy bőrrel letakarva magát aludni. Hogy tudja ezt megcsinálni? És nem fázik meg. Meg kimegyünk egy kis szélre, és jaj, megfáztam. Ugye? Tehát ég és föld különbség. A nőknél egy speciális kompenzáló kiválasztási művelet a mélyben megy végbe, ezt hívják menstruációnak, periódikus nyálkás vérfolyásnak. A nőknek nagy ajándékuk van, amíg a menszeszük van, mert megy ki a méreg, de ha megszűnik, figyeljék meg azokat a nőket, akiknek még volt menszeszük, a testalkatukat, és nézzék meg azokat, akiknek már nincs menszeszük. Azt hiszem, hogy nem kell tovább részleteznem. Addig is rosszul táplálkoztak, utána is rosszul táplálkoznak. Miért lesznek olyanok? Azért, mert addig legalább a nyálka kivitte a menstruáció a sok mérget, annak egy részét legalább, de utána nem viszi ki semmi, bent marad, és ezért a menopauza után a nőknél elkezdődnek a nagy megbetegedések. Kedves hölgyeim, gondolkodjanak ezen. A menopauza után, a menstruáció megszűnése után meg kell változtatni az életmódot. Nyerjék vissza a régi alakjukat, erőfeszítés árán is. Ha kell, ne vacsorázzanak. Ha kell, ne ebédeljenek. Igyanak sok vizet és mozogjanak sokat. És változtassák meg a táplálkozásukat. Akkor teljesen más lesz a közérzetük. Nagyon sok mindent lehetne elmondani, hogy energiát nyerjünk. Képzeljék el, hogy a 30-40%-át az emésztés elveszi az energiánknak, amikor megesszük, és hogyha most nem eszünk, akkor az a 30-40% energia mire fordítódik? Hát a tisztításra. És még fokozzuk bőrdörzsöléssel, fokozzuk fürdéssel, fokozzuk napfénnyel, fokozzuk vérkeringés fokozással, mozgással, és soroljam, fokozzuk pihenéssel. Tehát magyarul 8 oldalról alátámasztva, a 8 alapelvre gondolok, tisztítjuk a szervezetünket. Figyelnünk kell a böjtölés körülményeire, vigyázzunk arra, ha böjtölünk, ha lehet. Tudják, Paul Bragg leírja, hogy nyugaton, Amerikában már 50 éve azt csinálták az egészségtudatos emberek, hogy kivették a szabadságukat, 10 napos szabadságot, és elment 10 napra böjtölni egymaga egy erdőbe, vagy egy olyan körülmény, hogy nyugodt lehet, nem kell feszültnek lenni, elviselheti a méregtelenítési tüneteket, és ő ezt ennek fogta fel, hogy ő most gyógyítja önmagát, és közben építő dolgokkal foglalkozott lelkileg. Nagyon fontos a böjttörés, ami azt jelenti, hogy visszaállás. Legalább annyi ideig kell visszaállni, de inkább én azt mondanám, hogy soha az életbe többé ne álljunk vissza a régi rossz életmódra, hanem gondolkodjunk a böjt alatt, ezért tartunk mindig előadásokat, hogy mit változtassunk, ha visszatérünk. És szép fokozatosan kezdjünk enni. Egy ilyen böjtnek óriási hatása van, de ha valaki azt teszi, mint kezdeti böjtölésein én is csináltam, hogy na végre, most ehetek. A jól megtisztult szervezetre ráettem egy régi szokásos ételt, és majd összeestem, majd meghaltam. Nem tudja megemészteni, mert lecsökkent az emésztőnedvek ereje. Fokozatosan, lassan és keveset, és csak nyerset kell lenni, és gyümölcsre kezdjük, utána káposzta, meg sárgarépa, ami tisztítja a bérrendszert, és így tovább, hogy kevés, egy maroknyi étel, vagy fél maroknyi, utána két maroknyi, stb. Tehát ezek van dolgok, amiket érdemes megtanulni. Nem szabad böjtölni tuberkulózis esetén olyan daganatos betegségben szenvedőknek, akik már úgymond csont és bőr. Azoknak ugye, ők már elmulasztották a lehetőséget. Operáció után 1-1.5 hónapig, betegség utáni kimerültség esetén, depresszió vagy súlyos pszichózis esetén, elmebaj esetén, kóros lesoványodás esetén, pajzsmirigy túlműködés esetén, mászsugorodás esetén, bizonyos szívbetegségek esetén, illetve nem javasolt a böjt terhesség alatt. Ugye logikus, hogy miért. Tehát ezek azok az esetek, amelyek nem javaltak a böjtöléssel, ott másképp kell megközelíteni a problémát. Kedves hallgatók, most érkezünk el ahhoz, hogy a böjtnek van lelki vonatkozása is. Mert ahogy az ember fizikai szervezetéből nem cselekvéssel megindul egy tisztulási folyamat, pontosan lelkileg is ugyanezt történik. A böjt nem más, mint a lélek meghajlása Isten előtt. Az eredeti héber szónak ez a jelentése. A lélek meghajlása Isten előtt. Vagyis az ember úgy dönt, hogy lemond a táplálékról, és ennek következtében átadja a gondolkodásmódjának az irányítását, a lelki kérdéseit, a fizikai létét Istennek. És ennek következtében várja tőle a megoldást. Valamilyen különleges helyzet, legyen akár pozitív vagy negatív előjelű, váltja ki a hívő emberből, hogy úgy szenteli magát Istennek, hogy böjtöl, meghajlik a lélek, átadja magát a teremtőjének fizikailag és lelkileg egyaránt. Mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben számos esetben olvasunk böjtről. Egy alapvető módja volt az istenkeresésnek. Mózes kétszer böjtölt 40 napig, és nem ivott vizet sem. Az Isten kegyelme tartotta fel. 120 évig élt, és a halála előtt azt olvassuk, nem fogyatkozott el az ő ereje, és nem homályosodott meg az ő szeme. Persze nem ezt javaslom, mert ez Isten különleges kegyelme, hogy valaki ilyen állapotba kerülhet, hogy így böjtöljünk, de Illésről is olvassuk, hogy 40 napig böjtölt. És más személyek, Eszter 3 napig böjtölt, nagy súlyos problémánál, Dániel egy könnyített böjtöt alkalmazott 3 hétig, és így tovább. Új Szövetségben is itt látjuk a bibliai személyeket. Olyan helyzetben, amikor a végletes, életveszélyes helyzet volt Eszter királyné a városában böjtölt a honfitársaival együtt, könyörgött Istenhez, és Isten segítsége meg is jött. Dániel nem értett valamit a Bibliából, és könyörgött Istenhez, hogy értesse meg vele, és jött Isten 3 hét múlva, de azt mondta, hogy a te sanyargatás, hogy az első naptól fogva, hogy szívedet adtad a megértésre és a sanyargatásra, ez a sanyargatás szó, ez tulajdonképpen böjtöt jelent. Az első naptól fogva én elkezdtem érted cselekedni, és meghallgattam a te imádat. Én nagyon sok esetben tapasztaltam, személyesen is, és sok embertől hallottam, amikor az életében előállt egy nehéz helyzet, böjtöltek. És könyörögtek. És Istenhez közel kerültek. És Isten segített nekik megérteni, hogy mit kell tenni, és megtisztította őket. Dávid. Azt mondja, hogy még az ellenségeiért is böjtölt Dávid. 35. Zsoltár. Illés. 40 napig úgy böjtölt, hogy közben Észak-Izraelből lement a Kármel hegyére. A Hóreb hegyéhez elment. Majdnem 1000 kilométert. Isten mondta neki, amikor aludt, kelj fel, egyél, ott volt a pogácsa, amit sütött, és a víz, amit igye. Ezt 3-szor megtette. És menj. És ment. És utána találkozott Istennel. És Isten elmondta, hogy mit kell tennie. Ott megszólított, hogy mit csinálsz itt, Illés? És elmondta, hogy mit kell tennie. Anna próféta asszonyról azt olvassuk az Új Szövetségben, hogy nem távozott el a templomból, hanem böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgált éjjel és nappal Istennek. Keresztelő János és tanítványai rendszeresen böjtöltek, olvassuk a Bibliában. Jézus mivel kezdte a szolgálatát? Ott kezdte, kedves hallgatók, a szolgálatát és a győzelmet, ahol az ember elbukott. Ádám és Éva a fán elbukott el. Ők nem szenvedtek szükséget, Jézus szükséget szenvedett, és utána jött a kísértő. És olyan közel került az atyához, a vele való közösségben, ezzel készült fel a szolgálatára, és megmutatta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Jézus kijelentéséből, egy kijelentésből arra következtetünk, hogy egész életében ez egy rendszeres gyakorlat volt. Ugyanis többször találkozott olyan esetekkel, amelyeket senki nem tudott meggyógyítani, csak ő. És a tanítványai megkérdezték egyszer, hogy de hát Uram, hát hogy mi kudarcot vallottunk, és te meg tudtad őket gyógyítani? És Jézus azt mondta, ez a fajzat ki nem megy, hanem ha könyörgés és böjtölés által. Az ő szavára kiment. Hát akkor mit kellett tennie? Böjtölt a holdkoros gyerekért. A megszállottakért. És kedves hallgatók, itt érkezünk el ahhoz a ponthoz, amit a Biblia jelez, hogy vannak olyan problémák az életben, amit senki nem tud megoldani, és mi sem. És ilyenkor érdemes a böjtés, a könyörgés eszközéhez folyamodni, amikor az ember meghajol Isten előtt, és azt mondja, hogy Uram, tehetetlen vagyok. Nem tudom, mit csináljak. Nem tudom a problémát megoldani. Te azt mondtad, hogy keressünk téged böjtöléssel és sírással is, hát ezt teszem, Uram. Lemondok a táplálékról, lemondok az életem minden dolgáról, és átadom neked a vezetést, mutasd meg, hogy mit kell tennem. És kedves hallgatók, most ilyenkor történik meg a csoda. Én számtalanszor átéltem. Ilyenkor Isten közel jön és segít. De ennek is van egy ideje, ennek is van egy folyamata, erről még beszélek majd. Párról azt olvassuk, hogy gyakori böjtölésekben ismerős volt. És többször is idézi azt, hogy ő mikor és hogyan böjtölt. Például emberek elválasztásánál, Pál és Barnabás elválasztásakor, elhívásakor böjtöltek. Kérték az Isten útmutatását. Michelangelo híres Pál apostol szobrát látjuk. A Bibliának egyetemes tanítása a böjt, ami arra ösztönöz bennünket, hogy gondoljuk át mi is, hogy a mi életünkben vajon nem kellene bevezetni. De van helytelen böjt is. Nagyon fontos dolog, és Jézus elmondta, hogy a böjt az nem érdemszerző cselekedet. Az nem dicsekvésre való tevékenység. Hanem azt mondta Jézus, hogy amikor mi böjtölünk, akkor így mondta, kend meg a te fejedet, orcádat mosd meg, hogy ne az emberek lássák bőtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. A farizeusok azért bőtöltek, és mutatták, hogy ők most bőtölnek, mert képmutatók voltak, és az emberek dicsőségét keresték. Ezért Paul Bregg is azt mondja, ha bőtölünk, ha lehet, vonuljunk el az emberektől. Vagy ha közéjük kell menni, akkor nem érzékeltessük, hogy bőtölünk, és ne hirdessük, hogy bőtölünk. Ez egy személyes dolog. Maximum csak azoknak mondjuk el, akik ezt megértik, vagy családtagjaink. De ezt nem kell kürtöltetni, ez egy nagyon személyes dolog, és egy titkos dolog. Az igazi bőt az, hogy a gonoszság bilincseit és az iga köteleit megoldjuk. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a Teremtő azt szeretné, hogy a bennünk lévő megkötözöttségeket, a bennünk lévő visszatartó erőket szét tudja törni a Teremtő, hogy erőt nyerjünk ahhoz, hogy tudjuk szolgálni az éhezőket, a bújdosókat, a bajban lévőket, hogy tudjunk szolgálni embertársainknak erőtöbletből. Ez a bőtnek az eszköze, és akkor a mi gyógyulásunk is gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, és mint a hajnalat a világosságot felhasad. Ez az igazi bőt. Hogy megnyissuk a gonoszságnak bilincseit és az iga köteleit megoldjuk, ez másokra is igaz, és magunkra nézve is. Mások megkötözöttségéért is imádkozhatunk, hogy oldja fel a Jóisten, adjon megoldást, és a magunkért is. És kedves hallgatók, itt van a Bibliának az állítása és tanítása Jóel könyve második fejezetében, ami nagyon nagy jelentőségű, ugyanis azt mondja, hogy Jézus Krisztus második eljövetele előtt ez Isten népének gyakorlata lesz. Tudatosan fognak bőtölni és könyörögni, és ezt mondja az Isten, ezt ő üzeni, szenteljetek bőtöt, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek egybe a véneket, a földnek minden lakosát, az Úrnak a ti istenetek házába, és kiáltsatok az Úrhoz. De még most így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, bőtöléssel és sírással és kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Így térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. És mit van az a mozzanat, amit szeretnék tudatosítani és felvillantani, és én magam is ezt tapasztaltam, amikor ilyen bőtáborban voltam, vagy bőtöltem tudatosan, és azért mondom el önöknek, hogy érezzék ennek a nagy jelentőségét, hogy emlékezzenek arra, amikor az önismeretnél beszéltem arról a Johari ablakról, hogy volt egy olyan területe, hogy se én nem ismerem, se más nem ismeri. Nem tudom, emlékeznek erre. Egy olyan rejtett terület a lelkünk mélyén, amit nem ismerünk magunkból. Magyarul vannak bennünk elfelejtett, tudatossá nem vált, vagy tévedésből elkövetett bűnök, amik sose tudatosultak bennünk. És Isten azt szeretné, hogy az ő eljövetelére és az ő a vele való kapcsolatára nézve ezektől megszabaduljunk. A Biblia ír arról Mózes 3. könyve 4. fejezetében a 22. verstől a tévedésből elkövetett bűnökről. Amikor egy fejedelem ott vétkezik, és azt mondja, hogy bűnössé lesz, de tévedésből lesz bűnössé, és azt mondja, ha tudtára esik néki a bűne, amelyet elkövetett, akkor vigyen áldozatot. Mi következik ebből? Az, hogy a tévedésből elkövetett bűn is bűn, amitől meg kell szabadulnunk. De hogy tudnál megszabadulni? Az olyan, mintha én nem mondhatom a májamban lévő méregnek, hogy az a menj onnan ki. Nem megy ki. Ahhoz nekem a testemet alkalmassá kell tenni, hogy a testem kivigye azt a mérget. Ugyanígy van a lélek mérgével is. Alkalmassá kell tennem a lelkiállapotomat alázattal, szeretettel, Istennel való kapcsolódással, hogy ő, amikor látja, hogy eljött az ideje, hozzá tudja nyúlni az én bűneimhez. Egyik lépbőtáborban voltam, a 7. napot bőtöltünk, és én minden nap imádkoztam ezért, amit itt elmondtam önöknek. Uram, kérlek, a fel nem ismert tévedésből elkövetett bűneimet, kérlek, amit jónak látsz, hozd felszínre, mert én szeretnék ezektől megszabadulni. 7 napig nem történt semmi. És a hetedik napon arra ébredtem reggel, hogy egy nagyon erős késztetést éreztem, vettem egy papírt, és egyszerűen a Jóisten juttatta eszembe a dolgokat, és szépen írtam le. Gyerekkoromban, ekkor és ekkor, ez és ez volt, szüleimmel kapcsolatban, iskolában, stb. És előjöttek olyan vétkeim, amelyek addig nem tudatosultak. Legalább 10 ilyen előjött. És bár nagyon fájdalmas volt szembesülni én ezeket, elfelejtettem, vagy nem is tudatosult bennem, de mégis akkor ott nagyon hálás voltam érte, mert abban a nyugodt helyzetben és abban a körülményben én ezt lerendezhettem. Bocsánatot kérettem a Jóistentől. És megszabadultam tőlük. Tehát ez működik. Ha kérik, meg fogja mutatni. Ha böjtölnek és könyörögnek, de ezek olyan mélyen fekvő dolgok, olyan mély érzékeny dolgok, amelyekhez senki se tud odahatolni, csak az Isten keze. Isten előkészíti az ő népét az üdvösségre, és ezért minden bűnüket, a rejtetteket is a felszínre hozza. Nem teheti egyetlen gyermekére sem oltalmának pecsétjét, mint tökéletes jellemének lenyomatát, amíg ott látja azokat a bűnöket. Ezért le kell ásnia azokra a mély helyekre, amelyekről eddig nem is álmodtunk, írja Ellen Goodwight. Mert mi nem tudjuk megismerni és megérteni saját szívünket. Ennek a tisztításnak kiváltságos eszköze a böjt. A Biblia azt írja, hogy Krisztus, mint vőlegény, amikor eljön, Efezusi levél 5. fejezetében, önmaga elébe akarja állítani az egyházat, aki ne legyen se szeplő, se folt, se szömörgözés, hanem tökéletes legyen és tiszta. Minden embernek vágyakoznia kell a szíve legmélyén rejtett zugaiból is kiűzni a sötétséget. Hát nem ez a legmagasabb rendű szabadság? Nem ez a legmagasabb rendű tisztaság? Hogy ne csak a felismert bűneinktől, hanem a fel nem ismert bűneinktől is megszabaduljunk azáltal, hogy Isten felismerté teszi számunkra. Ez csak böjt és könyörgés által lehetséges. Én nem ismerek más módszert. Azt mondja a Biblia Malakiás könyve 3. fejezetében, hogy elküldöm az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Ímé eljön, azt mondja a seregeknek, Ura, de kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze és a ruhamosóknak lúgja, és ül, mint ötvös vagy ezüstisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt. Ahogy az aranyat és az ezüstöt olvasztó tégelyben tisztítják, ahogy tesznek hozzá egy bizonyos anyagot, hogy kiváljon belőle, és elkülönüljön belőle a méreg, és ezt le lehessen onnan választani, ugyanezt teszi Isten velünk is. Ha mi őt keresünk, akkor megolvasztja a mi lényünket, és felszínre hozza belőle a salakanyagot. A Lévi fiai pedig nem más, mint azok az emberek, akik szövetségben vannak az Istennel, tehát Isten népe. Hát kedves hallgatók, nagyon nagy öröm és kiváltság ilyen dolgokról beszélni, és szívem mélyéből kívánom, hogy tapasztalják meg ezeket a dolgokat, egyszerű gyakorlatok kezdés által, ne nagyot akarjunk először csinálni. A heti egynapos böjt is nagyon szép kezdet, és aztán utána próbáljunk mélyebbre hatolni. Ez egy életprogram lehet. És egyre tisztábbak lehetünk, fizikailag is, és lelkileg is tisztulhatunk. Köszönöm a figyelmet, és nincs-e valamilyen kérdés, felteszem a kérdést, hogy van-e valami gondolat, ami bennünk van. Még addig, amíg esetleg gondolkodnak, figyelembe ajánlom ezt a könyvet. Most jelent meg Agatha Thresh és Kelvin Thresh-nek a munkája, a természetes gyógymódok. Ez a két orvos házaspár egy intézményt alapított Amerikában, a Jócsipánsz intézetet, akik a mi alapelveink szerint gyógyítanak, és szanatóriumban a világ egyik leghíresebb intézményévé vált. Amerikai vezető emberek is ott gyógyítatják magukat, sok esetben gyógyszer nélkül, a 8 alapelvvel. És nekik most ez a könyve lefordításra került, rendkívül gyakorlati, vagy 50-60 betegséget felsorol, a legáltalánosabbakat, és hozzámondja a gyógyszer nélküli, egészséges, kipróbált gyógymódokat. Vízkezelések, gyógyteák, életmódváltoztatás. rendkívül értékes könyv, én már olvasgattam, és ajánlom kedves figyelmükbe. Most ebből csak ez egy példány van, de következő alkalomra tudunk rendelni belőle. Van esetleg valamilyen kérdés, ami bennünk feszül? Igen.
1: Igen, de ezek nem
0: Magyarország. Nem Magyarország. Szegedtől 40 kilométerre lent van ez a Srinabara. De van Magyarországon is lébőtáró, ha jól tudom, Törökkoppányban. Van a Siófok alatt 40 kilométerre egy magyarországi lébőtábor. Oda is el lehet menni. Azt is Volgang vezeti.
1: Ez is benne, ha nem, ez nincs.
0: Az azt hiszem nincs benne, az a tábori programunkban van benne. A másik, zöldbe. A zöldbe. Tehát ismételten mondom, hogy életmód táborainkban, Törökkoppányon és Bozsvára lehet eljönni. Most a Bozsvait azt mi vezet, én vezetem Tóth Gáborral és Kecskeméti Jánossal egyetemben. Tehát ott is sok mindent tanulhatunk mindig. Nincsen kérdés külön? Igen, persze, nyugodtan. Akkor köszönöm szépen a figyelmet, és az utolsó előadásunk következik. Én megkérhetném önöket arra, hogy a következő alkalommal kicsit gondolkodjanak azon, hogy milyen témában szeretnének hallani előadásokat, vagy mi érdekli önöket. Lehet egészségügy, bibliai téma. Jó, és akkor, hogy a folytatáson gondolkodjunk, mert aztán jön a nyár, és akkor a táborok vannak, de ismétlem hétről hétre itt szombatonként vannak bibliaóráink, amelyeket érdemes látogatni, hogyha szeretnénk egy kicsit fejlődni a lélek tudományában. Köszönöm a figyelmet, és jó éjszakát kívánok mindenkinek!

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök, sorozatunk utolsó előtti előadásához érkeztünk, Ady Endre és a Biblia. 4 hét múlva Babits Mihállyal fogjuk befejezni a sorozatunkat. Beszéltünk Petőfiről, Aranyról, Tompa Mihályról, most Ady a témánk. Az biztos, hogy a magyar költők közül talán, hogy úgy mondjam, manuálisan is a Bibliával Ady ápolta a legszorosabb kapcsolatot. A Bibliáját mindig magánál hordta, igaz, egyszer a tűzbe vetette, a 10-es évek közepén, amikor már gyógyíthatatlan beteg volt, egy ilyen félig elmeháborodott állapotában a Bibliát megfogta és bevágta a kályhába. De becsületére legyen mondva, hogy újat vett magának, és ha valaki elmegy ma Budapesten az Ady emlékhelyre, az emlékszobába, ott a halottas ágya melletti éjjeli szekrényen ott van ez az új Biblia is, megviselt Biblia, tehát ő forgatta a Bibliát. Főleg az ószövetségi prófétákat, nagy hatással volt rá Ézsaiás próféta. Ha nagy verset akarnak olvasni, olvassák el az Ézsaiás könyvének margójára című Ady verset. Ézsaiás könyvének margójára. Ez egy világháborús vers. Körülbelül olyan vers, mint a Krónikás ének 1918-ból, szintén nagy Ady versek egyike. Ezen kívül a Nincs itt ország című verset ajánlom, ami Joel próféta hatására íródott. Joel, Nincs itt ország, ez a versnek a címe. Szerette még nagyon Hóseás prófétát, egyáltalán mondom az ószövetségi prófétákat, de úgy egészében véve az egész Bibliát, hiszen református szülőktől származott. Jó tudni azt, hogy Érmincent most már nem létezik, még a Ceausescu rendszerben Érmincentet átkeresztelték. Ady Endre lett a neve. Tehát ha önök kimennek, és akár Szatmárnémeti, akár Nagykároly felől betájolják magukat, és el akarnak menni Ady szülő falujába, ott ezt kell keresni, hogy Ady Endre. Ez körülbelül olyan, mintha Szekszárdot mi Babits Mihályra változtattuk volna. Mi ilyen nagy dologra nem vagyunk képesek, a románok igen. Én először azt hittem, hogy utcanévtábla, de aztán mondták, hogy ezt már Ceausescu egyik első rendelkezései között volt, mert a diktátorok szeretik a költészetet. Rákosi Mátyás kedves költője Babits Mihály volt, mert ő tanára is volt neki Szegeden, ahol ő ugye adai születésű lévén járt. A diktátoroknak a költészet éhsége Nérótól fogva kifejezhetetlen. Tehát ez ennek köszönhető tulajdonképpen. Ha valaki meglátogatja az Ady házat, sok élménnyel lesz teljes. Egyrészt a zsuffedeles kis házikót is felújították, mellette ugye Adinak nagyon nagyra törő volt az édesapja, ilyen polgárházat épített ugyanazon a telken, és a két ház között van egy akkora Ady szobor, hogy az ember azt hiszi, hogy Sztálin szobor, mert olyan nagy. És hogyha egy kicsit végigjárjuk azt a fertájt, akkor Ady költészetének egyik jellegzetességét is meg tudjuk fejteni, mert a temető pár száz méterre van. Ma is bekerítetlen temető, a falu végi temető. Adinak sok babonás, lidérces, sejtelmes, tényleg kálvinista emberhez nem illő, inkább római emberhez illő sejtelmekkel, babonákkal, varázslatokkal teli költészet ennek a temetőnek köszönheti a létét. Sok mindent megért Ady költészetéből, aki elmegy ezekre a forrásvidékekre. Ady persze Zilahon, Debrecenben, Nagykárolyban, Budapesten és főleg Párizsban működött. Ne felejtsük el, hogy újságíró volt, tehát műveltségi rétegei szerint a gyors ismeretszerzés és a még gyorsabb ismeret átadás embere. Nem egy elmélyült gondolkodó, ami mondjuk illenék a Bibliához. A Bibliából is inkább úgy kicsippentett dolgokat, de azt meg kell hagyni, hogy nagyon jellegzetes dolgokra érzett rá. És azt is meg kell hagyni, hogy a magyar költők közül, főleg 20. századi költőink közül a nemzet sorsára, a magyar népnek az állapotára vagy jövendő fejlődésére nézve azért Ady Endre mondta ki a legsúlyosabb dolgokat. Ezeket érinteni fogom az előadásban, és többek között ezt is az magyarázza, hogy az ószövetségi proféták nemzetismeretét, jövő ismeretét is magába szívta. Ha Ady Endréről tetszenek hallani, én ezt megkérdeztem Magyarországon, hogy kinek mi jut eszébe Ady Endréről.
Általában két dolgot mondanak az emberek. Csodálatos versek és lesújtó élet. Ahogy egy külföldre szakadt magyar költő mondta, nem róla egy másik hasonló sorsú költőnkről, roncs és ragyogás. Roncs és ragyogás. Az élet roncs, mert egy végletesen eltékozolt, az, főleg az ivászatban, de egyéb más narkotikumokban is eltékozolt, és mindösszesen 42 évet megélt életről beszélünk. Ezt is Báró Hatvani Lajosnak köszönheti, aki mai értékben mérve 10 milliókat szentelt arra, hogy őt bizonyos betegségekből kigyógyítassa, ez nem sikerült. Nagy dolog, hogy 42 évig egyáltalán ért. Ilyen életmód mellett, ilyen éjszakai lumpolás mellett, amit Fülep Lajos rögzített, a magyar műkritikus, aki egyszer-kétszer vele tartott, és eliszonyodva jegyezte fel, hogy egy ember mire képes. Hát egy állat nem képes ennyire, mint Ady Endre volt, roncs. De másrészt a ragyogás, mert az ő költészete elevenen példázza azt, hogy Isten a roncsokból is mit tud előhozni. És hogyha egy ember elesett is, az egy ember elesettségét sok minden magyarázza például. Magyarázza például a szülői nevelésnek a riasztó hiánya. Ezért ezen az előadáson újra fölhívom a kis füzetünkre a figyelmüket, hogyan bánjunk a gyermekkel. Hogyan bánjunk a gyermekkel. Az anya és az apa tűz és víz volt. Az anya tele érzelemmel, finomsággal, gyengédséggel, az apa nagyon rátarti, kemény, konok ember. Adinak a nevelése az maga a csőd. Sok mindenki életútja a neveléséből leszármaztatható, természetesen mindenki maga felel az életért, de egyrészt az újságíró élet is, ez a nagyváradi, budapesti, főleg párizsi, ivós, lumpolós élet, ez biztos, hogy szétszette Adinak az életét. Egyrészt tehát mindenki roncsnak mondja. Ugyanakkor viszont a gondolkozás bizonyos jegyeiben, amikor ő gondolkozott az asztal fölött és nem az asztal alatt, akkor viszont olyan ragyogás és olyan a magyar költészetben, erre is választ keresnék az előadásomban, hogy a magyar költészet egyik legbabonázóbb tehetsége mér Ady. Ady valósággal úgy megbabonázta itt az elmúlt évtizednek az olvasóit, fiatalokat, időseket egyaránt, mint a 18. században Goethe, amikor megírta az ifjú Werther szenvedéseit, és mindenki öngyilkos lett, vagyis hát nagyon sokan lettek öngyilkosok ennek hatására, mert úgy beszélt a világfájdalomról és az öngyilkosságról, hogy az emberek ezt készpénzek vették, és maguk is levetették magukat az ormokról. Adit is féktelen rajongás veszi körül mind a mai napig. Ugyanakkor nagyon éles kritika, a végletek hullámoznak Adival kapcsolatban. A rajongókat önök is tudják, mert ezekkel állandóan tele van az élet. Én inkább a kritikus hangra és a legnagyobb kritikus hangra hadd hívjam föl a figyelmüket, aki már az 1920-as évek végén azt mondta, hogy a magyar költészet nagy szerencsétlensége Ady Endre, és az, aki kimerte ezt mondani, hosszú tanulmányában vállalta az ezzel járó ódiumot, és azt is, hogy mindenki neki rohant, ez Kosztolányi Dezső volt. Kosztolányi Dezsőnek a nagy tanulmánya is, amit utána ez kiváltott, Babits hozzászólását, Kassákét és a többiekét, ez a 20. század közepi magyar költészetnek nagyon tanulságos fejezete. De mégis én az előadás elején azt szeretném önöktől kérni, hogy egy Ady verset legyenek kedvesek, nem elfelejteni. Nem azt mondom, hogy megtanulni, az kevés. Nem elfelejteni. Tessenek sokszor elolvasni, meghallgatni. A magyar istenes költészetből, ha egy darabot kellene kivennem, csak egyet, Balassitól Pilinszkig, én Adinak az Úr érkezését venném ki. Régen ez antológia darab volt, most délután megkérdeztem egy borsodi faluban, senki nem tudta ezt a verset, hát elmondtam háromszor, négyszer, mondom, hogy én 12 verset csak meg tudok tanítatni egy előadás alapján, főleg, hogyha ezt egy kicsit mélységesen elemezzük. Az Úr érkezése, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon,
de háborús éjjel. És megvakult a kiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényes, nagyszerűt mindörökre látom. Kedves hallgatók, hosszú verset majdnem mindenki tud írni. Rövid verset, hogy abban erő legyen, szerkezet legyen, felépítés legyen. Ez mindig a nagy költők egyik jellegzetes ismérve volt. Tessenek megfigyelni, ez a vers 4 strófából áll, strófáként, 3 strófából áll, strófáként 4-4 sorral. Rögtön a versnek az eleje azért olyan feszültségteljes, mert úgynevezett retardációs, késleltetett szerkezettel indít. A költészetnek ez egy ősi fogása, de a költészet is olyan, mint a, mit mondjak önöknek, mint a zsonglőrködés. Egy zsonglőr is, hogyha kiáll és elkezd dobálni mindenféle tárgyat, és mindazokat elkapja, akkor odafigyelünk. Ha egyet lejt, tehát elég sokat dobnak föl, ha egyet lejt, akkor azt mondjuk, hogy ez pancser, nem figyelünk oda. A nagy költők mindig azzal tudták felajzani a figyelmet, hogy amit mondani akartak, annak az igazi súlyát, jelentőségét csak késlekedve mondták ki, tehát késleltették. Mikor elhagytak? Mikor a lelkem roskadozóit? Ez egyrészt egy paralelizmus is, mint a Zsoltárok könyvéből Adi ezt megtanulhatta, református templomokba járt, tehát neki a Zsoltár költészet az, hogy mondjam, ritmikájában is benne, a fülében benne. Mikor elhagytak? Mikor a lelkem roskadozva vittem, mindannyiunkkal megtörténik ilyen az életben. Sőt, meg is történt, sőt, nem egyszer, többször is megtörtént, hogy elhagytak bennünket, nem értettek meg, a szüleink se értettek meg, a barátaink se értettek meg. Nagyon nehéz volt azért, nem tudjuk elfelejteni, hogy milyen nyomaték volt a válunkon, mert mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem. És tessenek megfigyelni, a hirtelen átcsapás, de még mindig a késleltetett szerkezet, hogy csöndesen, és váratlanul. Tehát ebben a nyomasztó dologban egy rendkívül finom, mint hogyha azt mondaná, hogy ezt már valaki rég előre látta, hogy én milyen helyzetbe kerülök. Mint hogyha azt mondaná, hogy valakinek olyan hatalmas gyakorlata van ebben, hogy az űzött, sebzett emberi lelket hogy közelítse meg, hogy csöndesen és váratlanul átölelt az, és az utolsó szó, hogy az Isten. Ugye, addig mindent képzelhetünk, mindent a helyébe rakhatnánk, mert nem tudjuk. Tehát ez a késleltetett szerkezet. Ezt először a romantikus magyar költészet alkalmazza, például gondoljon a Kölcsei elfojtódására. Vörös Martinak a Késő vágy című versére. Ez a paralelisztikus retardációs szerkezet. Tehát ez rögtön a vers elején valami olyan elemi erővel hat, csak hogy I.S. Gyulának igaza van, mindig I.S. Gyulát idézem, aki azt mondta, hogy nagy dolog verset jól kezdeni, nagyon nagy dolog, mert azzal fog meg bennünket a költő, hogyha jól kezdi a verset, de még nagyobb dolog a verset jól folytatni. És egy ilyen erős kezdés után nyilván, hogy magasra van állítva a mérce, mivel folytatja. És tessenek megfigyelni, itt jön be a Biblia. Mert eddig is mondjuk az isteni gondviselésnek ez a finomsága, ez a lehelet finom, hogy Isten minden ember szabadságát tiszteli. És az embere semmit nem kényszerít rá. És az embert hagyja, hogy a maga útját járja, de nem beszél le róla a szemét. Ott van mellette, együtt érez vele, és átöleli. Azt mondja, nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Megint az ölelés. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. Ugye a második versszak tulajdonképpen egy ismétléses párhuzam, de föltűnik az, hogy milyen szép tüzes nappal, meg milyen háborúsé, hogy mi ez valami nagy szavak, vagy nagy romantikus, késő romantikus kijelentések, nem. Itt van a Biblia. Itt van az, hogy ha valaki ismeri a Bibliát, tudja, hogy most Adi mire célhoz, hogy nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. A megfejtést megkönnyíti az, hogy ez a vers az Illés Szekerény című kötetben jelent meg. Az Illés Szekerény című kötet Adinak a legmélyebb vallásos istenhívő verseit tartalmazza 1908-ból. Ebben a kötetben a címadó próféta Illés életére kell gondolnunk. Ebben a versben is. A szép tüzes nappal és a háborúsé. Mi ez? Illés próféta életéből tudjuk azt, hogy az ő életében volt egy óriási csoda.
Egy olyan óriási csoda, amelynél nagyobb csodát talán csak Mózes élt át, amikor száraz lábon átvezette a zsidó népet a Vörös-tengeren. Ez a csoda pedig abban állt, hogy Illés idejében Izrael népe teljesen bálványimádásba süllyedt. És annyira rosszá váltak a társadalmi állapotok az erkölcsök elzülésével, mi egyébbel is ezt az államhatalom támogatta, bejött egy idegen királynő, Jézabel, Akhábnak, az akkori királynak a felesége, teljesen lezülesztették az országot, a nemzetet. És Illésnek magának is több mint 3 évig bujdosnia kellett a királynak a megtorló rendelkezései elől, de Illést az Isten felszólította, hogy gyűjtse össze a nép küldötteit a Kármel hegyére. Királyok első könyve 17. fejezetétől, kérem, hogy olvassák el ezt a rövid történetet, Királyok első könyve 17. fejezetétől, az országnak ezt a lesüllyedését, elfajulását. Illés összehívja a küldötteket a Kármel hegyére, és azt mondja, hogy Isten mindenki számára látható módon meg fogja mutatni, hogy ki ő, ki az Isten, és ki képviseli őt. Az Illés képviseli az Istent, vagy a több mint 800 Baál és Asera próféta. Összegyűlnek a küldöttek, jönnek ezek a hamis próféták, hogy bemutassák délelőtt az áldozatukat, oltárt építenek, fölrakják az áldozati állatokat, kurjongatnak, üvöltenek, nem tudom mi mindent csinálnak, de semmiféle isteni válasz nem jön. Tehát Isten megakadályozza, hogy itt a démoni erők közbelépjenek és csodát tegyenek. Semmi csoda nem következik be. Egész délutáni gövék a hadszintérre. Semmit nem tudnak elérni. Délután Illés fölmegy a Kármel hegyére. Ő is megépíti az oltárát. Leborul az Isten előtt, és azt mondja, hogy Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene. Mutasd meg, hogy te vagy az egyedül élő igaz Isten. Mutasd meg ennek az óriási embertömegnek, hogy az embertömegeket mindig elbolondítják. Tehát ez egy örök történet. A tömegeket úgy fűzik be a tűbe, hogy akarják. Erre mindig megvannak a manipulációs eszők, régen mások, most megint mások. És Illés leborul, és most jön a hatalmas csoda, amivel Isten bizonyítja, hogy ő az Illés proféta mögött áll, ő az Illés istene, hogy az égből tűz száll alá, és megemészti az áldozatát. Nem jött szép, tüzes nappalon. Nem jött szép, tüzes nap. Mi volt ez a szép, tüzes nappal? Mi minden ember életében a szép, tüzes nappal, minden egyes ember életében vannak ilyen nagyon fogható csodák. Ilyenből csak egy vagy kettő, vagy maximum 3-4 létezik, mint Illés idejében is csak ennyi volt. De az Isten nem, általában nem ezekkel a nagy csodákkal akar az emberekre hatni. Nem ezekkel a szép, tüzes nappalokkal. Hanem a háborús éjjel. Mi volt ez a háborús éj? Az volt, hogy egy hatalmas csoda után, ahol Isten világosan megmutatta, hogy ő kicsoda, Illés mégis megingott. Ez olyan megdöbbentő. Illés mellett ott van az Isten, megmutatja, hogy Illés az én prófétám, Illésnek erőt is ad az ítélet végrehajtásot, a Baál és Asera hamis prófétákat ki kellett végezni, akik az egész nemzetet elbolondították és tévútra vezették. Ott Illésnek egy személyben végre kellett hajtani az ítéletet, és senki nem tiltakozott, Illés egy szem magában volt, és ezt a több mint 800 prófétát ott végrehajtotta rajtuk a kivégzés ítéletét. Ezt meghallotta Jézabel, a királyné asszony, és megfenyegette Illést, hogy ő is meg fogja ölni a prófétát. És hogy Illés kapja ezt a hírt, hogy az ő életére törnek, egyszerre meginog, és úgy látja, hogy jobb, hogyha elhagyja az országot. Na most ez nem akármilyen gyávaság volt. Mert hogyha nem lett volna meg ez a hatalmas nagy csoda, akkor azt mondhatnánk, hogy még-még meg lehet érteni. De egy ilyen csoda után, hogy valaki visszakozik és elfut, kifut a térképről és délvidékre, a Sínai-hegy déli részére megy, elhagyja az országot, persze Illés már rögtön az útközben szégyelli magát, iszonyatosan szégyelli magát, hogy ő egy királyné asszony fenyegetését ilyen komolyan veszi, az Isten csodáját, meg mintha elfelejtette volna, mintha nem hinne az Istenben, és iszonyatosan szégyelli magát, és azt mondja, hogy jobb neki meghalnia, mint sem élnie. És a halálát kívánja a szégyenében. Isten nem kárhoztatja.
az Isten angyal küld neki, hogy kenyeret vizen neki, vizet vigyen neki, és hogy már megy, és elér már a Hóreb hegyéhez, ez az a hegy, ahol Isten Mózesnek átadta a kőtáblákat, tehát ilyen messze távolodik el, tudjuk képzelni Izraeltől a mai sínai félsziget déli részéig, akkor Isten valami csodálatos dolgot tesz Illéssel. Azt mondja, hogy álljon a kőszikla közé. És amikor a kőszikla közé állott a hegyeken, óriási földrengés rázza meg az egész vidéket. A földrengés után egy pusztító vihar szinte kicsavarja a fák, a tűzvész, tehát óriási égi földi jelek garmadáját látja is Illés maga körül. És utána egy halk és szelíd hang hallatszott. Mit akart Isten ezzel megmutatni? Hogy ne a nagy csodákra várjunk. A nagy csodák ugyan valóságosak, amiket ő ad, a nagy csodák ugyan meg kellene, hogy erősítsenek bennünket, mint hogy a prófétát sajnos nem megerősítette az a nagy kármelhegyi csoda, hanem eleresztette az Isten kezét, és gyáva volt, és elfutott, de az életben ne a szép, tüzes nappalokra várjunk, hanem az élet hétköznapjaiban Isten a kis dolgokban olyan nagy dolgokat visz véghez, akkor, ha Istennel együtt élünk. Tehát ne csak pillanatokra, meg ne csak nagy dolgokra legyen jó nekünk az Isten, hanem a hétköznapok apró cseprő dolgaiban a halkész szelíd hang. Mi volt ez a halkész szelíd hang? Ez az, amit a 32. Zsoltár így mond, szemeimmel tanácsollak téged. Ez az, amit Jézus így mond, hogy elküldöm nektek a vigasztaló szentelket. A Szentlélek csöndes, nyugodt megvilágosítása, megerősítése. Erre a két dologra van szükségünk. Megvilágosításra és erőre, hogy a megvilágosodott dolgainkban előre tudjunk haradni. Az Isten nem a szép tüzes nappalon van benn, hanem sokszor a háborús éjjel, a nehézségekben, a nyomorúságokban, a szürke hétköznapokban. Tehát a második verszak egy ilyen nagyon szép ráutalás az Illés történet summázatára. Hogy ahogy Illésnek is erre volt szükség, hát nekünk is erre van szükségünk. Nem jött harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. Igen, mert Isten mindenki Isten akar lenni, Isten mindenkihez lehajol, és Isten, amit elmondott Jézus a hegyi beszédben, maga veszi a legkomolyabban, amit ott Jézus kijelentett. Ha jót cselekszel, ne kürtöltess magad előtt. Ne a harsonát fog, hogy te most jót cselekszel. Ne a kürtöt fog, hogy te most mire készülsz. Tedd az élet hétköznapjában halk és szelíd módon azokat a nagy dolgokat, amikhez Isten erőt ad. Az Isten a hétköznapok Istene. Ezt már egy másik magyar költő foglalta a halhatatlan versbe, a Csendes csodák című versébe, ez Reményik Sándor lesz. De Adi ebben a második verszakban, hogy nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel, nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel, aki ismeri a Bibliát, láthatja, hogy emögött Illés története van. Ezt onnan meríti. Annak a gazdag tárházából veszi, így építi tovább a verset. És a versnek a harmadik befejező szakasza, és megvakult a hiú szemeim, meghalt ifjúságom. Tehát azt gondolná valaki, hogy most ez egy nagyotmondás, egy romantikus nagyotmondás. Nem. Ez is egy bibliai hátteret fed föl. Hol mondja azt a Biblia, hogy ifjúság és hajnal hiába valóság. Mert amennyi időt mi elvesztegettünk ifjúságunkban, meg éretlenül időt, figyelmet, pénzt, meg mi mindent, az emberi élet nagyon sokak számára rosszul kezdődik. Sokat megengednek az emberek a tékozásban maguknak, a fiatalkorúban. És ezért ez a másik nagy hatalmas könyv, amit egyébként Adi nagyon szeretett, és minden költő nagyon szeretett, ez a másik hatalmas könyv az egyik befejező fejezetében ezt mondja, hogy ifjúság és hajnal hiába valóság. Ez az a könyv. Örülök, hogy egy nagyon jó elemzést is ki tudtunk adni róla Pranz Zoltán tollából, aki a Paksi Atomerőmű főmérnöke. Nem mindenki lát bele ennek a könyvnek a mélyére, ez prédikátor könyve. Nagyon sok ember nem is olvassa ezt a bibliai könyvet, nem is érti.
Én kérem önöket, hogy a Biblia bölcsességi könyveit mindig megkülönböztetett figyelemmel olvassák. Ilyen a Zsoltárok. Adinak a legkedvesebb Zsoltára különben a 109. Zsoltár volt. A legnagyobb istenes versének ezt írta mottójául, 109. Zsoltár. Jobb könyve. Jobb könyvéről is külön verse van Adinak. A Példabeszédek könyve és a Prédikátor könyve. Ez az Ószövetség 4 bölcsességi könyve. Erről is kiadtunk, az előbb idézett szerzővel együtt ketten írtunk egy könyvet, az Ószövetség bölcsességi könyvei. Mi mindenkinek a Biblia olvasását az Ó és Új Szövetség bölcsességi könyveivel ajánljuk. Zsoltárok, Jób, Példabeszédek, Prédikátor. És ugyanez az Új Szövetségben a Római Levéltől a Júdás Leveléig. És ebből való az, hogy ifjúság és hajnal hiába valóság. És megemlékezzél a te teremtődről a te ifjúságodnak napjaiban, amíg a veszedelemnek napjai el nem jönnek. Addig keressük az Istent, ameddig frissek vagyunk, fiatalok vagyunk. Ne idős korunkban kapjunk a fejünk össze, hogy jaj, talán tényleg létezik az Isten, és jó lenne hozzáfordulni, mert akkor már bizony össze kell szednünk magunkat mindenféle testi-lelki tekintetben. Ezért mondja a Biblia, hogy az ifjúságnak a felelősségteljes felhasználása, az ifjúkornak a felelősségteljes felhasználása. Ezért mondja, hogy add is, hogy és megvakultak hiú szemei, hiú. Hiába valóságok, hiába valósága. Ez ennek a bibliai könyvnek a refrénje, Prédikátor könyvének. Meghalt ifjúságom, így fejeződik be ez a könyv a 12. fejezetben. De őt, a fényes nagyszerűt mindörökre látom. Adi valami mágikus erővel tudja használni az emberi nyelvet. Mágikus erővel. Nincs olyan magyar költő, akinek a verselésében ilyen töltetek lennének. Egyébként szimultán költő. Egyszerre két versrendszer érvényesül a költészetében. Lehet úgy mondani a verseit, hogy ütemhangsúlyosan, magyarosan, tehát tá-ti-ti-ti, tá-ti-ti-ti, és lehet mondani skandáni klasszikusan, főleg jambikusan, ti-tá-ti-tá-ti-tá. Érdekes az Adi versek zenei hangzása. Erre külföldiek is rájönnek, akik nem értenek magyarul, hogy fölhangzik egy Adi vers, rögtön azt mondják, hogy ki ez a valaki, mert ilyen se Petőfibe, se Aranyba, se József Attila, se senkiben nincs. Mondom, ő egy különleges nyelvi tehetség. Ha most rossz májú lennék, azt mondanám, hogy egy szómágiát űző nyelvi tehetség, mert nyilván a nyelvi tehetségek jobbra és balra is fordulhatnak. Adinak ez egy rendkívüli, hogy úgy mondjam, mint Mozartnál egy ilyen született csodagyerek sajátossága, hogyha ő verset ír, akkor valami különleges dolgok születnek. Általában a 8-900 verséből 50 jó verse van, a többi pocsék. Ezt Babits Mihály is elmondta, azt hitték, hogy irigykedik rá. 20-as években megkérték Babits Mihályt, hogy amikor a Magyar Rádió elindult, akkor a rádió számára válasszon ki Adi verseket, és azt a legjobb színészekkel felmondatják. Hát Babits kiválasztott, hogy 30 verset, és mindenki csóválta a fejét, hogy ebből a 800 versből 30-at választ ki. Hát most irigykedik, kedves Babits szerkesztő úr. Babits azt mondta, finoman válaszolt, hogy Adinak ugye nagyon sok a rossz verse, nem így mondta. Azt mondta, az a költő, akinek 30 ilyen nagy verse van, az már világirodalmi mértékkel is a legnagyobbak közé tartozik. És ez igaz. Én azt gondolom, hogy Adinak van egy 50 nagyon nagy verse, amihez kapaszkodni kell Arany Jánosnak, Petőfinek, Józsefnek, mindenkinek, mert olyan nagy vers. A többi forgács, hát hogyan is mondta Adi? Én voltam úr, a vers csak cifra szolga, hultommal hulni, ez a szolga dolga, ha a nagyúr sírja, szolgákat követel. Jól megmondta. Ameddig élek, addig én parancsolok, ameddig élek, addig van bennem élet, addig tudok verset írni, a vers az nekem van alárendelve. Ez egy igazi romantikus költői felfogásra val, körülbelül Adi a lezárás annak a nagy nemzedéknek, ami a 19. század elején, mint romantikus nemzedék föllépett. Adi, amikor 1919-ben meghal, akkor nem csak az osztrák-magyar monarchia dől össze, hanem egy régi világ is, egy régi romantikus világ is.
a többi költő, ha hatott is József Attilára, Babicsra, bárkire, Pilinszkire, Adi már egészen más költői utakat követ. Adi egy olyan nagy romantikus valaki, aki azt mondja, hogy én voltam úr, a ver csak cifra szolga. Te kedves hallgatók, ezt komolyan mondom, hogy ezt a 12 sort ne tessenek elfelejteni. Próbálják ezt szépen elmondani. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen s váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes hajnalon, de háborús éjjel. És megvakult a kiú szemeim. Meghalt ifjúságom. De őt, a fényes, nagyszerűt mindörökre látom. Tessék próbálni, hogy ennek a versnek tényleg a ritmusát, az ütemezését, tehát minthogyha belőlünk jönne, mert azt hiszem, hogy ez azért nagy Adi vers, mert ezt tulajdonképpen mindenki megírhatná. Ezt mindenki elmondhatná a maga életéről, ezt mindenki magáénak valhatná. Igyekszem tovább menni azon a nyomon, ahol vélhetőleg önök nem ismerik Adit. Mert ugye minden nagy költőnket kiporciózta a politika, aki az 50-es években tanult, más tanult belőle, mint aki a 60-as, vagy aki a 80-as, vagy a 90-es, vagy most. Én a nagy Adi verseket szeretném önök elé idézni. A nagy és a bizonyíthatólag a Bibliából inspirált verseket. Ez az Úr érkezése ilyen volt. A sorrendben nekem mondjuk, ha az 50 verset így sorrendbe kellene állítanom, a második tagadhatatlanul iszonyatosan nagy vers a sípja régi babonának. Ez azért nagyon nagy Adi vers, látjuk, hogy majd ez is rövid lesz, egészen pontosan 24 sor, tehát kétszer annyi, mint az előző, de ez is semmi, 24 sor. Adi is általában hosszabb verseket szokott írni, de ez azért lesz nagy vers, mert itt megragadható, hogy Adi mennyivel többet tudott a magyarságról, meg hogy a magyar népnek miért ez a tragédiája, amit most is látunk egyébként, hogy ez egy olyan tragikus nemzet. Miben látja ő, hogy miért vagyunk mi olyan tragikus nemzet? Ugye Arany János is felelt erre, Arany János azt mondja a Bolond Istókban, hogy a magyar azért nehezen kezelhető nép, mert elefántnak néz szunyognyi bajt, és megátkozza az emberi fajt. Tehát elefántnak néz szunyognyi baj, tehát mindig fölnagyítja a rossz dolgokat, mindig így elborul a látóhatár előtte, vagy az elméje, és közben hajlamos arra, hogy a világot jobbról, balról megátkozza. Egy különös náció ez a magyar, nem akarom misztifikálni, mert mi most itt magyarok vagyunk, mert magyarul beszélünk, de tessenek meghallgatni azt, amit a magyar költő kritikailag mondtak a magyarságról, Petőfi előtt még Berzsenyivel, Kölcseivel kezdeném a sor, de még Petőfi sem ismert ilyen szempontból, hogy Petőfi is azt mondja, hogy élt egy nép a Tisza táján, lomhán, gyáván. Két jelző, lomha a magyar, meg gyáva. Lusta és megalkuvó. Ezt ugye sokan azt mondják, hogy nem, hát mi ezt nem fogadjuk el. Nem fogad, mi nem ilyenek vagyunk. Mindegy, hát Petőfi így látta. Most is föl akarom önöket vértezni, amit most fognak hallani Aditól. Nem fog káromkodni, meg nem fog szitkozódni. Nagyon fején találja a szöget, és azért mondom, hogy az 50 vers közül ez nekem a második versem, mert csodálatos az építkezése. Az előbbinek is nagy volt az építkezése, de ennél még erőteljesebb lesz az építkezés. Tudnék, a magyar költészet igazi hungarikuma, a költészet hungarikumait valahol most bárki is értékelné, sehol nem értékelik. A magyar költészet igazi hungarikuma az életkép. Ezt sehol nem találjuk. A magyar költészet élet, a nagy verseiben életkép költészet, ez annyit jelent, hogy egy egyszerű az életből kivett képet jár körül, nagyítja, kiszélesíti, visszatér az eredeti képet. Hát ez valami csodálatos a magyar költészetben, ugye ez Petőfi kezdi, Életképek címén ugye folyóiratot is indít Jókaival együtt, Arany folytatja, és nincs megállás József Attiláig, Radnótiig, sőt a mai költőkig is. Ez az életkép, amit itt Adi elénk állít, egy vásár életképe. Egy vásár. Hát lehet meg tudni, mi a vásár. A vásárban mindenki ott van, meg mindenkinek az ellentéte, a vásár egy gyülevész népből áll,
És ő, mint költő, hogy jelenetezi magát? Egy olyan kurucos valaki, sok kuruc versét kezdi ebben az időben, két kuruc beszélget, meg kuruc ének, meg a többi, hogy ott a vásárban ott van, mert az egész monarchia, ugye, amely a 13 nemzetiségével különben is olyan volt, mint egy vásár, meg a magyar történelem is olyan, mint egy vásár, mert itt aztán mindenki előfordul a világ mindenféle nációja irányzata közül, és ő ott van ebben a vásárban, és a vásári forgatagból neki egy sípszó, egy ilyen babonás, szinte babonás dallamot imitáló sípszó tűnik elő, és mint egy, itt a vásárban érti meg, hogy miért tragikus a magyar nép. Tehát ez egy nagyon egyszerű jelenetezés, amit ebből kihoz Adi, ez csak egy nagyon nagy költő tudja megcsinálni. Tessenek megfigyelni, hogy hogyan. Csak magamban sírom sorsod. Vérem népe, magyar népem. Sátor sarkon bort nyakalva, koldus vásár közepében. Már menőben búsvilággá, fáradt lábbal, útra készen. Nagyon egyszerű, kopogó, szintén kurucos dallam. Csak magamban sírom sorsod. Már is nagyon eréskező. Nem tudom, kivel megosztani a fájdalmat. Nem értenek meg. Kinek mondjam el? Majd ugye Karinti mondja Adi nagykortárs, hogy elmondanám. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. De hát ő már játszik, ő már humort csinál ebből az egészből. Csak magamban sírom sorsod. Vérem népe, magyar népem. Egyrészt a vérség is ideköt, másrészt azért a gondolkodás, a kultúra is ideköt. Hol van ez az ide? Sátor sarkon bort nyakalva. Sátor sarkon bort nyakalva. Sátor, vásár, ideiglenes képződmény, de mindenki iszik. Épp Adi kortársa mondta, hogy egy nagy festőt is ideidézek, Csontvári. Két nagy kérdése volt Csontvárinak. Az első, ki lehet zseni? Válasz, a soron következő. Nagy válasz, Csontvári azt, hogy soron következő, mindenkiből lehet zseni. Legyél te a soron következő. Ki lehet zseni? Soron következő. Ki nem lehet zseni? Ezt nem tudják megbocsátani Csontvárinak, ezért mondják hülyének meg bolondnak Csontvárinak. Ki nem lehet zseni? Aki iszik és dohányzik. Aki iszik és dohányzik. Rám is megharagszanak ezért, Csontváritól ezt idézem. A magyar először is életformájában egy önpusztító nép. Sátor sarkon bort nyakal. Állandóan iszik. Állandóan iszik. Múltkor bementem Békés Csabán egy borházba, csak úgy viccből persze, mondom, hogy mustot kérek. Azt mondja, uram, mindenki a mustot keresi, de az nincs. Hát mondom, hozok. Hát hozok, ide, hoz, mennyit kér? Rögtön 60 litert megrendelt, egy hét múlva ott volt a 60 liter. Most már ihatnak a Békés Csabaiak mustot, bemegyek, mondom, fogy a must. Hát mondom, miért nem inkább, mondjuk itt van 300 bor, és van egy must. Hát tudja a magyar ember. A magyar ember iszik. Hát mondom, érdekes, mindenki ezt mondja. Kérdésem, miért nem vizet iszik? Miért nem mustot iszik? Miért nem citrusféléket iszik? Miért alkoholt iszik? Említettem önöknek, elmentem Borsod-Szentgyörgyre, ez itt volt a megyében, akkor még volt a televíziós adásom, egy kocsmáros meghívott, hogy néhány napot töltsek nála, elmentem, de mondtam, hogy ha már kocsmáros meghív, oda is viszek mustot. Mondta, jó, hozzak, hát nézzük meg, szociológiák, nézzük meg, hogy mit szól a magyar ember áprilisban, májusban a mustot, mert hát létezik szín must, egy évig lehet a mustot fogyasztani, és nem teszi tönkre az agysejteket. Reggel 6-kor fölkeltünk, bementem a söntésbe, beálltam a csapszékbe, jöttek a férfiak, jó reggelt, mondom, ne haragudjon, de 6 óra 5 perckor ön mit keres itt? Nincs családja? De azt mondja, van 3 gyerekem. Hát mondom, ki foglalkozik azzal? Hát a feleségem. Mondom, maga nem tudna egy cipőt befűzni, vagy esetleg? Hát én mindig ide járok, hát én ilyenkor ide járok. Hát mondom, hát a feleségem maga ott ügyködik reggel 6-tól 8-ig, hogy a családot úgy... Hát a magyar ember iszik. Hát mondom, akkor itt van panonhalmi vöröset vittem, 6 küvét, hát öntöttem neki, jó testes vörös must volt. Hú, azt mondja kocsmáros, hogy honnan hozta ezt a mustot?
Az ilyet kellene, nem ilyen lőrét, mint amit eddig itatott velünk. Szót követ, fél óra megint rendelnek, mondom, jó a forgalom már, fogy a mustom. Egy óra múlva azt mondják, hát nincs hatás. Nincs hatás. Hát mondom, az önöknek nem hatás, hogy nem tök részegek? Hát egészséges, hát jó, maguk mondták, hogy ízlik, vigyenek haza a családjuknak, gyerek hazajön neki is, adjanak egy kicsit. De teszek tudni, ez egy elátkozott nép, hogy sátorsarkon bort nyakalva. Ebből nem lesz itt, hiába választanak meg bármilyen kormányt, vagy nem tudom én mit. Hát főleg meg olyat, ami még támogatja is ezt. Bár lehet, hogy fordított dologra spekulálnak, hogy amit tiltunk, azt csinálják, amit nem tiltunk, azt majd nem csinálják. Lehet, hogy nagy mélylélektani szakemberek vannak a magyar kormányokban. 60 liter pálinkát megengedni, biztos le fognak ezért szokni a pálinkáról. Úgy legyen. Úgy legyen. Na de tessenek meggondolni, sátorsarkon bort nyakalva, koldusvásár. Na ezért vagyunk mi koldusok. Mi nem azért vagyunk koldusok, mert itt Norvégia van, vagy az Alpok hegyei nem engednek 2 négyzetkilométer vetőterületet sem. Hát mi egy gazdag náció vagyunk. Koldus csak a gazdagból lesz. Mi nekünk van mit herdálnunk. Az osztrákok nem herdálnak annyit, a norvégok se, sőt amerikai szegényebb hozzánk képest, mert beosztóbbak az ember. Hát mi aztán olyanok vagyunk, mint a, hogy elhúzatjuk a primással, és oda tesszük a vonójára, nem tudom én, 5000-est vagy 10000-est. De van miből? Van miből? Egy nagyon gazdag nép, azért koldus. Ezt Adi látnoki erővel, és ilyen egyszerűen, csak magamban sírom sorsod. Vérem népe, magyar népem. Sátorsarkon bort nyakalva koldusvásár közepében már menőben búsvilággá, fáradt lábbal, útra készen. Na hát ez, azóta is ezt csináljuk. Fáradt a lábunk, de irány Anglia és Németország. Nem? De fáradt lábbal megyünk, nagyon ki vagyunk fáradva. Ott, hogy mi történik velünk, hogy már majdnem 500 000 magyar külföldön dolgozik. Ugye? Már menőben búsvilággá, fáradt lábbal, útra készen. Döbbenetes ez a jelenet. Tetszenek érteni? Van egy vásár, ott minden zajlik, általában az ivászat persze, meg hát persze alkudnak, meg csalnak, meg pörölnek, meg itt tudom, mit csinálják, és ő meg ott van, nézi ezt az egész vásárt, ő is nyakal, jó, fáradt, de hát menni kell. Körös körül kavarognak, mert hát nem szolipszikus költő ez az Adi, nem csak magával foglalkozik, most ránéz erre a vásárra, körös körül kavarognak béna árnyak. Rongyos árnyak. Milyen tökéletes jelző. Bénaság meg rongyosság. Ez megint ül, nem? Bénaság és rongyosság. Körös körül kavarognak béna árnyak, rongyos árnyak. Nótát sípol a fülembe, sípja régi babonának. Úgy látszik, ez a morbus hungaricus, ez a magyar betegség nem új keletű. Ez régi már. Már Zrínyi is emlegette ezt, meg ki tudja még ki Zrínyi előtt, de az utóbbi évszázadokban, hogy a magyarságnak a gondolkodásában van valami probléma. Rongyos és béna. Azt szoktuk mondani, hogy hát azért, mert mindig elnyomtak bennünket. Tetszenek tudni, hogy sajnos a világunk az önzés világa, tehát a kis népeket általában el szokták nyomni. Ha Európa térképére rátetszenek nézni, ott a hollandok is kis nép, a belgák is kis nép, a dán is kis nép, a magyar is kis nép, a szerb is kis nép, a cseh is kis nép. Nagyon sok kis nép van. Nem lehetne ezektől tanulni. Ugye van nagy nép, a franciák, olaszok, németek. Hát ezek ilyen 60 és 100 millió közöttiek most is. Na, nagyon nagy népek, hogy oroszok, meg amerikaiak, ez 300 millió. Most azt tetszenek várni, hogy ezek majd meghajolnak a 10 millió, vagy bármit mondjuk, 15 millió, megengedem, 15 millió előtt meghajolnak majd a 80 milliósak, meg a 300 milliósak. Hát ezt tekintetbe kell venni, hát ez egy józan számítás. De más kis nép józanabb, mint mi. Ugye én ebben a könyvben, a Lelkiismeret című könyvben nyitottam egy fejezetet, hogy kis népek józansága. Például a vietnámi nép józan. A vietnámi népnek ma a nagy közmondása így hangzik, nem elég nekünk egy párt is, csak azt bírjuk elviselni, nem kell nekünk sok párt. Elég az egy párt is, hogy az ül anyagunkon. Ez egy olyan törölmetszett, hogy mondjam, bölcsesség. Vagy
a dánok. Amikor a bevonult Hitler Dániába, és azt mondták, hogy ki kell tűzni a sárga csillagot, akkor a dán király volt az első, aki kitűzte. Ez érdekes, hogy Magyarországon ezt soha nem csinálták. Nálunk a főrendi házban még a református püspökök is már 1920-tól megszavazták a zsidó törvényt. Ott meg a dánok kitűzte, a király azt mondta, hogy hát ha a zsidókat elviszik, vigyenek el engem is. Úgy én is vagyok zsidó, mint hogy ők igazságtalanul csak a faiságukért üldöztetnek. Vagy ugye, amikor a Tudományos Akadémiára kerültem, soha nem felejtem el, Sőtér István volt az igazgató, az első társulati ülésen hallottam ezt a történetet, azt mondja, hogy kedves kollégák, én most kint voltam Hollandiában. Hollandia kis nemzet. Sétáltunk Amsterdam utcáin. Nyári verőfény volt. Ragyogott a nap, és azt láttuk, hogy minden ablak nyitva van, és belül égnek a lámpák. Hát mondom, megbolondultak ezek a hollandok. Hát kívül süt a nap, ezek belül lámpát égetnek. Tehát, hogy ne ítélje meg a hollandusokat, kedves professzor úr. Mert ez a spanyol elnyomás idejére megy vissza, ez a szokás. A spanyol katonák kimentek Amsterdam utcáira járni, kelni. És a derék hollandusok nem erőszem köpködtek rájuk, meg nem így fenyegették őket, vagy menjél ide, vagy menjél oda, hanem fogtak egy gyertyát, kinyitották az ablakot nyári verőfény, és a gyertyát oda tették az ablakba. Miért? Hogyha majd benéznek ezek a spanyol katonák, jusson eszükbe, hogy nekik otthon van a családjuk Spanyolországban, jó lenne már hazamenni. Tetszenek érteni ezeket a példákat? Tehát lehet így is gondolkozni. Lehet úgy is gondolkozni, hogyha engem az oroszok lerohantak, vagy lerohannak a németek, vagy mit tudom, mindig minket tesz, hogy lerohannak. Hát 15 vagy 10 milliót mindig lerohannak, nem? Mindig Einstein van a Nemzeti Múzeum mellett, vagy nem megírta Molnár Ferenc? Hát mindig ez van. Na de lehet a gyengébek nevében, lehet a kisebbek nevében értelmesen viselkedni. A kisebb ember ne a hatalmával meg az ökölrázásával akarjon győzni, hanem a bölcsességével, a finomságával, a szelídségével. De ez, hogy a nótát sípol a fülembe, sípja a régi babonának, édes népem, szól a sípszó, sose lesz jól, sose látlak. Mint hogyha ez a babona azt mondja, Adi, hogy ez a babona benn van a génjeinkben, hogy nem megy ki innen, hogy mi soha nem fogunk megtanulni élni, mint nemzet, soha nem, most már 1100 éve itt vagyunk, mert soha nem tanulunk megélni, hát mikor fogjunk megtanulni? Szól a sípszó, átkozott nép, ne hagyja az Úr veretlen, uralkodást magán nem tűr, és szabadságra érdemetlen. Ez a két sor. Hogy uralkodást magán nem tűr, mert alig vártuk, hogy lerázzuk a török, a német, az orosz, meg mit tudom, milyen rabigát, alig várjuk mindig. Csinálunk egy-két forradalmat, a forradalom után besúgjuk azokat, akiket provokatőrök bevittek a izébe, akkor 50 évig megy a 3x3-as dolog, akkor utána megint egy forradalom, utána megint. Hát ez egy végletesség. Jobb lenne forradalom nélkül, jobb lenne besugás nélkül, jobb lenne tényleg az élet hétköznapi munkás valósága felől megközelíteni a történelmi létezést, de nem csak szavakban, hanem tettekben. Szól a sípszó, átkozott nép, ne hagyja az Úr veretlen. Ha bosszút áll, gyáva lankat, s ha kegyet áld, rossz. Kegyetlen. Nem olvastam a magyarságról ennyire találó, de ennyire megrendítő, hogy uralkodást magán nem tűr, mert ha valaki a nyakunkon van, akkor a fő kérdés, hogy hogy rázzuk le a nyakunkról. Ha visszanyertük a szabadságunkat, akkor meg az a fő kérdés, hogy a szabadságban hogy kell egymásnak rontani úgy, hogy egymást faljuk föl. Bizonyos értelemben megértem a 16. századi magyar református prédikátorokat, akik azt mondták, hogy a zsidó nép történelme, úgy, hogy a proféták látták, meg a magyar nép történelme, úgy, hogy a legnagyobb költőink látták, mélységes hasonlóságokat vonultat fel, és teljesen hasonlít egymásra. A világ alapvető tragédiáját állítja elénk. És mi a világ alapvető tragédiája? Hogy a jót az emberek szabad akaratukból nem fogadják el. Az embereknek állandóan a rosszra áll a szájuk. A jót kényszeríteni nem lehet.
mert ha kényszerítjük a jót, akkor az visszaüt, és a legnőbb rosszá válik. A világunk tragédiája az, hogyha a jót nem lehet kényszeríteni, és az emberek nem fogadják el a jót, akkor itt tömeges méretekben csak a tragédia kikövetkeztethető, és a tragédia mindig bejön. Mert ugye aki azt mondja, hogy tud megoldást ennek a világnak, általában azt mondja, hogy majd, ha én ezt meged, nekem adnák a hatalmat. Ezt megírta egyébként Szabó Lőrinc a Bang An Si című nagyversében. Egy kínai példát elővéve, hogy a kínai császárnak egyszer egy bölcs azt mondta, hogy adjál nekem hatalmat, és rendbehozom az országot. Adott neki 20 év hatalmat, a legjobbat akarva, de kényszerrel megszüntetem a korrupciót. A bűnözőknek mindig a sarkukban leszek. És megmondom az embereknek, hogy ha nem lesznek jók, akkor vessenek magukra, és 20 év alatt mélyebbre lesüllyedt minden, mint hogyha nem csinált volna egy kis új mozdulatot. Ez tragédia, kedves.

világból való. De erről majd még beszélek. Hadd fejezzem be a verset. Szól a sípszó, átkozott nép, ne hagyja az Úr veretlen, uralkodást magán nem tűr, szabadságra érdemetlen, ha bosszút áll gyáva lankat, s ha kegyet áld rossz kegyetlen. Fölviszi a verset, ugye a harmadik verset, és most jön a vers befejezése. Üzenhettek már utánam Kézsmárk hegye, mai tény síkja. Határszélen botot vágok, vérem többé sose issza, veszett népem, veszett földje, sose nézek többet vissza. Tehát most elhatározza magát, aki ott áll sátorsarkon bort nyakalva, azt mondja, botot vágok, meg mint a kezembe fogok, elindulok, határszélen botot vágok, hoz már üzenhet Kézsmárk is, a dicsőség is, nagy majtényson letettük a fegyvert, az is üzenhet, vérem többé sose issza, veszett népem, veszett, nagyon kemény jelzők, mert ez a sose. Erre mondta Babits Mihály, hogy Ady Endrében megtalálom a legfőbb magyar faji sajátosságot, a dacot. Adi a dacos költ, az indulatos költ. Odavágok, gyerekek, odavágok. Engem nem érdekel. Ez az ország nem ország. Veszett népen, veszett földje. Sose nézek többet vissza. Sistergő indulattal fejeződik be a vers. Adi újságíró volt, az újságírók általában szeretik, hogyha mindenki elolvassa őket. Mikor olvassa el mindenki az újságírókat, hogyha az indulatokra ott ütik le a hangokat, az indulatoknál, nem a gondolatoknál. Jó keményen az indulatokra kell rájátszani. Hát ez egy gyors művészet az újságírás, egy kis vezércikk, vagy ez meg az ott. Nem lehet filozofálgatni, vagy szépen az embereket, hogy gondoljuk végig emberek. Kedves hallgatók, ez Adinak az egyik legnagyobb verse, ez a sípja régi babonának, de hogy ebben a nemben mutassak önöknek olyan verset is, ami önök azt mondják, hogy miről szól ez a vers, és mutatok ilyen verset, ez is egy nagyon nagy versnek indul. Ez a Szentlélek karaványa. Szentlélek karaványa. Erről I. és Gyula egy külön kötetet bocsátott közzel a Szentlélek karaványáról, és a derék festő így tele rondította, elolvasom önöknek, talán nem kegyelet sértés, azt mondja, ez az én versem, mármint a Szentlélek karaványa, mindenkori becsületes, jó művészek tusakodó imája. Ez az én versem, ez a mindenkori művészek tusakodó imája. 1969. 7. hó 28-án reggel az ágyban olvastam, miután megkomponáltam az embernek születni és kiüzetés triptihonomat, és verekszem az itthoni kiállításért. 1939-ben volt egy kiállítása, 41-ben egy másik, 48-ben egy harmadik, snitt, 58-ban a negyedik, és utána meghalt. Verekedett mindig, hogy szegény kiállíthassa a műveit, hát nem engedték Magyarországon kiállítani. Összesen 4 kiállítás 40 év alatt. Igaz, hogy valakinek eszébe jutott, hogy ez egy tehetséges, valaki Prágába kivitték 61-ben, Skóciában meg Glasgow-ba, Edinburgh-ba 62-ben, volt 3 külföldi kiállítás, összesen 7 kiállítás 40 év alatt, ebből meg lehet élni. Hát azt se tudjuk, hogy ki volt. Azért adtam ezt a címet, ugye, hogy így szedettem, hogy nem csak elfelejtett festő, hanem ejtett festő. Ejtett festő. Na hát így 69-ben rá nagyon nagy hatást gyakorolt ez a mű. Ha valaki első hallásra tudja, hogy miről van szó, annak Nobel-díjat fogok javasolni. Aki 10-szer elolvassa és pontosan tudja, hogy miről van szó, teszem tudni, Adinak nagyon sok ilyen verse van, mint a Fekete zongora. Máig se tudjuk, hogy miről van benne szó. A költészetben a 20. században polgárjogot nyert az irracionalitás. És mivel ő egy szómágikus művész, ezért mondja Kosztolányi, hogy én a vajákosokkal, meg a zagyva keletnek elmebetegjével, Adira ezt mondta, zagyva keletnek elmebetegje.

ugye a szabadkai Kosztolányi, a szekszárdi Babics hátterében, a érmincenti Adiról, zagyba keletnek elmebetegje. Tetsz meg tudni, egy nagyon híres verse, ezt Antal József Tordján Józsefre alkalmazta. Hogy legújabb, hát, hogy mondjam, hogy ez mennyire élő versről, ez a Marcus Aurelius című hatalmas nagy kosztolányi versből való, hogy zagyba keletnek elmebetegje, de ott is Adival csatázik. Azt ezek Tokajtól vagy Rakamasztól keletre nem tudjuk, hogy gondolkoznak az emberek, sőt azt se tudjuk, hogy Ázsiában vagyunk, vagy Európában. Ebben sok igazság van, mert én már jutottam többször a keleti zónán keletre, tehát mondjuk Miskolc még azért egy kicsit idébb van, de valóban vannak ilyen övezetei a világnak. Tessenek meghallgatni ezt a verset, hatalmas szómágia, óriási tartalmak vannak benne, de hogy ha agyonütnének is, vagy bezárnának ide, hogy adnak 2 millió forintot, hogy írjak egy elemzést, nem tudnék megfelelni neki, ha becsülettel akarnám megírni. Szent Lélek karaványa. Egy Szent Lélek nevű kereskedő egykor sürgős nagy rendelést adott, jövünk száz sarkából a világnak, villámmal, gőzzel, szekérrel, gyalog. Tevékkel vágtuk át a Szaharát. Drága portékánk részben megavult, de Szent Lélek már ezt úgy kívánta, egy kicsi jövő, egy kicsi múlt. Buddha, Mózes, Jézus éltek velünk. Igemálhákkal rakott az agyunk. Miként ígérted, vedd át az árut, fizes, Szentlélek, éhesek vagyunk. Ó, mi szegény, szomorú kupecek, eszmék vivői, büszke szolonok, krőzusok élnek víg dőzsöléssel, s a mi kincsünk és sorsunk a homok. Hosszú 10 nap volt, sok ezer éves. Hazudtak minden pünköst hajnalán. Tüzes nyelvekre, meleg aranyakra rászolgált immár ez a karaván. Becsületes, részeg, okos fejünk mindig másért fáj. Megejti a szó, s úgy futunk el önboldogságunknál, mint szép tájnál bamba kiutazó. Elherdáljuk a vérünk, és inunk, minket kezdettől jégeső mosott. Földet szereznek, bankót csinálnak sok ezer év óta az okosok. Hely, Szent Lélek, nem vár a karaván. Éppen elég volt az eszme evés. Viharverten és sakáltépetten várjuk, jöjjön hát a kitöltetés. Fizes, Szent Lélek, sok volt egy kicsit ez a bús, bolond, ingyen szerelem. Így megérkeztünk, s véres árnyékok cikáznak rózsás, pünköst reggelen. Ugye önöket is megdöbbenti ez a vers. Miről szólhat ez a vers? Hogy a kereszténység 2000 éve nem volt képes ezt a világot egy jottányit se megváltoztatni? Erről szól ez a vers. Hogy kitöltetett akkor a Szentlélek 2000 évvel ezelőtt, Jézus mennyben ölt után 10 nappal, és azóta eltelt 2000 év, és hol lett ez a világ keresztényibb, vagy jobb, vagy legalább valamiben is emelkedő? Meg tele van eszmékkel az agyunk, ige eszmékkel vagyunk tele, de mit valósítunk meg? Hol van a gyakorlat? És azért sok emberi küzdelemért kikap igazi fizetséget. De mondjuk, hogy fizes, csak a homokot nyaldassuk meg. Nincs emberhez méltó lakhatásunk, életünk, becsapnak bennünket, vagy magunkat csapjuk be. Döbbenetes sorok vannak. Buddha, Mózes, Jézus éltek velünk, igemálhákkal rakott az agyunk. Mindent tudunk, olyan okosak vagyunk. Aztán mégiscsak a homokot kapargatjuk meg azt eszegetjük, mert mire jutottunk mi ezzel a nagy bölcsességgel, meg ezzel a sok vallással, meg nem tudom én mivel. Becsületes, részeg, okos fejünk mindig másért fáj.
sok sorát nem is tudom igazán értelmezni, sőt, van olyan gyanúm, hogy Adi, habár a Bibliából sok mindent kiragadott, és nagyon mély benyomást tett rá, a Biblia egészét nem értette. Tetszenek tudni, hogy a Biblia egészét ki nem érti? Mindjárt válaszolok rá, de aki erre az Adi rejtélyére rá akar jönni, hadd ajánljak egy különleges tanulmányt. Egy evangélikus lelkész 50 évvel ezelőtt vette a fáradtságot, hogy Adi minden sorát elolvasta, és egy olyan káprázatos tanulmányt írt, a lelkész neve Vörös Veőreös Imre. Veőreös. Tehát több ő van benne, mint a Vörös Sándorban. Mert csak egy Veőres, de ez Veőreös Imre. A Isten Adi vallásos költészetében. Ez a tanulmány címe. Először a 60-as évek, tehát már jó 50 évvel ezelőtt jelent meg, elején jelent meg, és a Vörös Imrének itt megvan a megyei könyvtárban a Középpont felől. A Középpont felől című kötete, abban még az életébe berakta, és így ez nem egy folyóiratba porlatozik, most benn van egy kötetben, Veőreös Imre a Középpont felől. Ha jót akarnak olvasni Adiról, részletesebb tárcét, tessenek elolvasni. Ott minden benne van, hogy nevelték, mi volt ez a kálvinizmus abban az időben, mennyire nem hittek már a kálvinisták a 19. század végén. És a fő tétele, amit bizonyít ebben a tanulmányban, hogy Adi mindig Istennel csatázik. Itt látjuk a Szentlélekkel is. Egy valaki hiányzik a költészetéből. Akiről pedig egy nagy verset írt, amikor azt mondta, Jézus poétám, szent alak, én megtagadtalak. Tudom, hogy magasságba küldtek, s pályám grádicsát mégis sírva hágom, rúd bűn az én nyomorúságom. Jézus hiányzik a költészetéből. Mindig Istennel viaskodik, mint egy nagy fantommal, hogy az Isten adjon pénzt, lányokat, ugye? Tehát mindenhez a pénz, ugye a pénz nélkül se lány, se ital, se semmi. Borzalmas. A disznófejű nagyúr, mint egy bálványisten. Az Isten, mint a semmi, meg a nagy szethal hátán, meg szal. Döbbenetes képei vannak, hogy létlenül is leglevőbb. Ezt mondja Isten, hogy létlenül is leglevőbb, de különben ez a magyar költészetnek egyik fájdalmasan nagy sora Istenre. Ez van olyan, mint amikor a németek azt mondják, hogy a Nietzsche mit is mondott? Hogy az Isten meghalt. Mert miért mondta Nietzsche, hogy az Isten meghalt? Mert az embereknek nem az Isten kell. Nem az Isten halt meg, az Isten meghalt az emberek tudatában, mert az emberek más isteneket találtak ki. A pénzistenét, az élvezetistenét, a sikeristenét. Hát ezek az emberek istene. Az az Isten, az igaz Isten, az meghalt. Már úgy ért, hogy az emberek tudatában. Ezzel fogom majd végezni egyébként pár percen belül a legnagyobb istenes verssel az Úr érkezése mellett az Istenhez hanyatló árnyékkal az előadást. De még a Vörös Imréhez visszatérve, ő azt mondja, hogy az Adinak kétségtelen nagy istenes versei vannak. Az egész költészetében a Biblia, mint egy fő motivisztikus erő jelenik meg. De Adinak nincs megváltás tapasztalata. Mint egy fél nemzedékkel később József Attilának, aki azt mondja, hogy nem emel föl már senki sem. Belenehezültem a sárba, fogadj fiadnak Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Ilyen Adinál csak ez az egy vers van, ami ehhez közelít, és ezzel fejezném be az előadást. Ezt nem kérem, hogy tanulják meg, pedig ez is csak 24 sor, mert amit én nem tanultam meg, azt nem kérhetem, hogy tanulják meg. De ha valaki mégis azt mondja, hogy ez a 24 sor, ez még nagyobb annál, mint amivel kezdtem az előadást az Úr érkezése, akkor ez az Istenhez hanyatló árnyék, és itt a kedves Zsoltára a motto, mint az árnyék, mikor elhanyatlik, el kell mennem, és ide stova hányattatom, mint a sáska. Az ember ilyen gyenge. Fúj a szél erről, fúj a sáskát elsodol. Ennyi az ember. Sáska erő az ember, 109. Zsoltár. És a vers az Istenhez hanyatló árnyék így hangzik. Akaratomból is kihullasz, én akart vágyott Istenem, már magamat sem ismerem, s hozzád beszélni rontás fullaszt. Üldöztetésimben kellettél,
s kerestelek búszilajon, s már-már jajomból kihagyom neved, mely szebb minden neveknél. Szent képzelés, örök hit balzsam, ki létlenül is leglevőbb, meghajlok szent színed előtt, s akarom, hogy hited akarja. Megűzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem, mert kockán van az életem, mint az árnyék, mikor elhanyatlik. S hányattatom, miként a sáska, mert csak te néked van erőd, s mert nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másba. Ez azért nagy vers. Ez azért egy olyan, az egész eltékozolt élet után egy olyan számvetés, amiben tetszenek tudni, mit érzek, amikor mondja, hogy akarom, hogy hited akarjam. Megüzzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyugszom. Akarom, akarom. Felidéződik önöknek egy nagy zenemű. 100 évvel azelőtt írta Beethoven, amikor belevág a hatalmas krédó tételbe a Missa Solemnisben. Krédó, krédó, krédó, hiszen. Miért kell ennyire, hogy hiszen? Ez nem természetes, amit hiszen? A modern embernek nem természetes a hit. És a mai ember, mivel messze van a hittől, úgy gondolja, hogy hithez valami gigantikus, nagy erőfeszítés, hogy hinni akarok, hát olyan, mint a mantrázás, nem? Ha 100-szor mondom, hogy hinni akarok, a végén majd hiszek. És ez ölt testet. Azt mondja, hogy akarom, hogy hited akarjam. Mi? Ezt Petőfi nem mert volna ilyet leírni. Akarom, hogy hited akarjam. Mi az, hogy akarom, hogy hited akarjam? Hogy akarom, de nem megy. Akarom, de még mindig nem érem el. És akkor a versnek az a nagyszerűsége, mert azt mondja, megűzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem, most van egy nagy sor, mert kockán van az életem. Adinak csodálatos nagy sorai vannak. Mondtam önöknek, van 50 nagy verse, azon kívül vannak nagy sorai. Például ilyen nagy sora, nézd, tüzes, daganat a szívem. S nincs, aki enyhet adjon. Csókolj egy csókot a szívemre, s add, hogy lelohadjon. Ez nagyon nagy sor. Nagyon nagy sorok. De ez is nagyon nagy sor, mert kockán van az életem, mint árnyék, mikor elhanyatlik. Amikor szembesül azzal, hogy ez a nagy vitalizmus, ez a nagy élethabzsolás, ez a nagy életigenlés, hogy az élet, meg habzsolni az életet. Na de hova jut ez a nagy élethabzsolás? Az, hogy kockán van az életem, mint az árnyék, mikor elhanyatlik, s hányattatom, miként a sáska, mert csak te néked van erőd, s mert nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másba. Igen, hát ez a magyar költészetnek az előbbi úrérkezéséhez hasonlóan nagyon nagy megnyilvánulása. Benne van egy eltékozolt élet, van benne egy riadt és szerencsétlen küzdelem, hogy hinni akarok, fölemelkedni akarok. És benne van egy bizonyos fajta belátás is, hogy nem szabad hinni senki másba. Kedves hallgatók, én nem tudom, hogy Ady Endre milyen ember volt, mert azt, hogy amit mondtam róla, az csak a külső dolog. Hogy belül egy ember kicsoda, hogy a belül az ember a természetével azonos, a rossz szokásaival azonos, vagy van a természetünkön, meg a rossz szokásunkon kívül még valami, amire azt lehet mondani, hogy ez az ember, ez, ezt én nem tudom. Én nem a roncsról szerettem volna beszélni, én a ragyogásról. Hogy mindig a roncsokba is beleütköztem, hát ne tessenek haragudni. Én minden év végén, karácsony és új év között leszavaztatom magamat, hogy az első 5 magyar költőbe kit helyezek, de azután, hogy veszem mindenkül az összes művét, és én az év végét azzal töltöm, ezt bevallom, hogy ez egy fényüzés, egy lukuluszi lakoma, hogy legalább Petőfit, Aranyt, Adit, Babicsot, József Attilát végigolvasom. Ez nem kis dolog,
ez egy nagyon fárasztó dolog, de ezt csinálom egy olyan 10-15 éve, egyszer külföldön ért engem ez az időszak, és ott egész más kötetekből olvastam, hogy érdekes, hogy amikor a betűtípus is más, ez egy a filosz embereknek ilyen fényűző ünnepélyeik vannak, és az utóbbi pár évben a szavazat, hogy mire szavazok, az nagyon, hát az ember öregedésével nyilván az egy beáll, mert régen nem is szavaztam volna. Első nálam a magyar költészetben Petőfi. Az utolsó 5 évben, hogy sokkal több Petőfit olvastam, mint azelőtt 50 éve, meggyőzött arról, hogy Petőfi egy olyan elementáris, mély gondolkodói tehetség is, a vers formálásában pedig mindenkit ver, Aranytól addig József, Petőfit nem fogják megközelíteni. Tehát nekem az utolsó években szégyenszemre mondom, mert diákkoromban semmibe vettem Petőfit. Most azt mondom, hogy ez a 26 és fél évet ért ember, ez egy meghaladhatatlan. De ezt nem azért mondom, ezt azért mondom, mert végigolvasom, tehát a tartalmilag szembesülök. A második helyen mindig változás van, hogy hol József Attila van, hol Arany van, hol Vörös Marti van. De Adi mindig bekerül az öt egyikébe. Mert hogy végigolvasom Adit, 0,0%-ban tudok vele rezonálni. Ezt is hadd mondjam el. Adi világa nem az én világom. Én kocsmában talán életemben egyszer vagy kétszer voltam, ilyen lumpolásokban soha, újságírókkal ugyan tartottam kapcsolatot, meg én is voltam, amikor stilizáltam, de az egész újságíró világ nekem ugyanolyan idegen, mint a tévés világ, vagy a nem tudom én milyen világ. Tehát nem tudok ebbe a bőrbe belehelyezkedni, de azt el kell, hogy ismerjem, hogy Adinak valami olyan, a verseléséből, a megszólalásából fakadó nyelvi tehetsége van, és közben erre úgy reflektál, hogy csak az Undor órájában című verséből idézzek, azt mondja, egy-két szegény íródiák sose állított meg még sorsot, és népeket veszélytő titkos törvényes nagy tragédiát. Íródiáknak. Hát most költőket bolondnak tartják, egy-két szegény íródiák sose állított meg még sorsot. Tehát hiába beszélnek a költők, magyarán senki nem kíváncsi rájuk. Ja, haláluk után persze mindenkit fölvisznek a mennyekbe, és hogy ilyen meg olyan nagy. Tehát érezte ő ennek az egész tragédiának a gyökerét is. Ennek ellenére végig kitartott az írásban. Neki volt mondani valója, nagyon mély mondani valója, azt már nem mondom, hogy összefüggő mondani valója volt, de olyan ráérzéses, koppanásos, hogy mondta Pilinszky, hogy mondatai oda estek, ahova puffantak, de volt hova esniük, és volt, mint puffanniuk. Ezt el kell ismernem mindig Adiról. Világa nem az én világom, de hogy nagy költő volt, szerette Isten igéjét, és hogy a verseiből azért átsüt egy Istenre való vágyakozás, hogy nem szabad hinni senki másba. Egy valakibe lehet hinni, aki rászolgál arra, hogy higgyünk benne. Ha van kérdésük, 10 perc után várom a hozzászólásokat. Köszönöm a figyelmet.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek kedves mindannyiótokat, testvéreim, és hadd olvassam a mostani Isten tiszteletünk igéjét Jézus szavai szerint, amit János evangélium a 15. fejezetében találhatunk, a 13. verstől a 15. versig terjedő igeszakaszban. Olvasom tehát megváltónk szavait, ahogy azt megtaláljuk János evangélium a 15. fejezetében, a 13. verstől a 15. versig tartó igeszakaszban. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, azt tudtul adtam néktek. Testvéreim, Jézus, ahogy a hozzávaló viszonyunk dolgában, mint egy úgy szembeállítja a szolgaságot és a barátságot, ezzel úgy késztetést kapunk arra, hogy komolyan megvizsgáljuk magunkat, hogy mi Jézusnak a szolgái lettünk, vagy pedig a barátai is. Ember-ember közötti kapcsolatot sem mindegy, hogy mi éltet, és arra mi a jellemző, egyfajta alá-fölé rendeltség, hogy az egyik diktál, a másik pedig behódol, vagy éppen egyfajta érdek és haszonelvűség köti az egyik embert a másikhoz, vagy félelmek, vagy ki tudja mi minden, vagy pedig őszinte és igaz szeretet. Amire elmondható az, hogy igazi barátság is. Ez ember-ember közötti viszonyban sem mindegy, hogy éppen mi a jellemző és mi van jelen. Így igaz ez a Jézussal való kapcsolatunkra is. És kedves gyerekek, tőletek szeretném megkérdezni, hogy van-e nektek ilyen, nem tudom, hol vagytok, van-e nektek ilyen igazi, őszinte barátotok? Van-e ilyen barátságotok? A Biblia azt mondja, hogy ez a barátság, ez nagyon nagy kincs. Nem is mindenkinek adatik meg az életben, bizonyára az Isten meg szeretné adni ezt mindenkinek, hogy ezt megízleljük, és ennek az öröme és az ajándéka miénk legyen, de sajnos sokan élik le úgy az életüket, hogy az igazi barátságot nem ismerik meg. Nem tudom, nektek van-e ilyen barátotok? Mi jellemző az igazi barátságra? Meg tudnátok-e mondani? Mitől igazi barátság a barátság? Nyugodtan szóljatok, akinek van gondolata. Igen. Köszönjük szépen a felnőtteknek is a segítségét. Az igazi barátság ember-ember között, vagy gyermek-gyermek között tulajdonképpen leginkább abból a két dologból épül, amit Jézus is elmond ránk nézve, hogy miért is tekint bennünket barátainak. Az egyik, ami jellemzi az igaz barátságot, hogy mindig kész az adásra, segítésre, mindig készen van, hogy a másikért éljen, hogy szeressen, hogy szolgáljon. A másik pedig az, hogy nincsenek titkok. Tehát nem az van, hogy bizonyos dolgokat megosztok veled, mert az rád tartozik, a többit meg nem. Ettől barátság a barátság, hogy nincsenek titkok, és ami nekem tapasztalatom, és amivel foglalkozom, vagy ami nekem problémám, azt megosztom a másikkal. Gyerekek, szerintetek lehet-e az embernek sok ilyen barátja? Mert sokan vágynak sok ilyen barátra. Vajon ez lehet-e? Azt olvashatjuk az igében, van ott jelentkező? Tessék. Nem? Azt olvashatjuk az igében, hogy akinek sok barátja van, az széttöretik, de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél is. Sokat gondolkodtam én ezen már gyerekkoromban is, hogy mit jelenthet ez, hogy akinek sok barátja van, az széttöretik. Mert én is vágytam arra, hogy nekem sok barátom legyen. Meg szerintem mindenki vágyik arra, hogy sok barátja legyen. Miért mondja azt, hogy széttöretik?
Az igazi barátságot azt olyan szinten kell gyerekek és kedves felnőttek ápolni, amiből nem lehet sokat megtartani az életben. Tehát az a fajta törődés, az a fajta időráfordítás, az a fajta figyelmesség, amit egy igazi barátság megkíván, azt nem lehet sok emberrel. Egyszerűen nem fér bele az ember, hogy mindenkinek megfeleljen, és mindenkire figyeljen, és mindenkivel ezt ilyen szinten fenntartsa, ezt nem lehet. Sokan mégis úgy vannak ezzel, hogy olyan jó lenne, hogyha sok barát venne engem körül, és olyan jó lenne, hogyha sokan figyelnének rám, és sokakkal tarthatnék igazi kapcsolatot, és ápolhatnám is ezt a közösséget. És mivel ezt sok emberrel akarja megtenni, azért széttöretik. Mert felszínessé válnak ezek a kapcsolatok. Nem tud minden egyes barátságban megfelelni annak, amit egy igazi barátság megkíván. Hozzáteszi azonban az ige, hogy van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. És gyerekek, ezt válasszuk. Olyan barátokat keressetek, olyan barátságot fogadjatok el, és ebből nincs sok az életben. Egy-kettő. Egyszerre kettő jó barátja lehet az embernek, aki olyan igazi testvéri. Több nem lehet. De inkább ezt válasszátok, és ezután vágyakozzatok, mint felszínes sokféle haverkodásra. Ugye ezt külön szokták választani, hogy ki a haver és ki a jó barát. Akinek sok barátja van, az széttöretik, de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. És kedves gyülekezet, ez érvényes a Krisztussal való kapcsolatunkra is, hogy mintegy szembeállítja azt, hogy mi neki szolgái vagyunk csupán, vagy pedig a barátai is lettünk, nem mindegy, hogy mit mondhatunk el erre a kérdésre. És világos, hogy Jézust Urunknak is mondja a Biblia, Urunknak, megváltónknak, megtartónknak, mi pedig az ő szolgái vagyunk, és szeretnénk neki jó szívvel szolgálni, de ettől tovább megy az ige, és tovább megy Jézus, és azt mondja, hogy szeretné, ha mi a barátai is lennénk. Jézus megfogalmazza azt, hogy barátainak tart bennünket, és úgy is bánik velünk, mint ahogy a baráttal bánni kell. Ezt Jézus kifejezi. Ezért ő mindent megtesz, hogy mi tényleg ebben a barátságban érezzük magunkat, és ne legyen hiányérzetünk. És azt kéri cserébe, hogy mi is tekintsük őt barátunknak. És mi is fejezzük ezt ki, hogy ő a mi barátunk. Én ebben nagyon sok ponton hiányt érzek magamban, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, hogy jó ideje imádkozom azért, hogy olyan jó lenne az életem dolgait úgy betölteni, hogy mindenben Krisztus legyen, akire tekintek. Az akire való tekintés úgy meghatározza a dolgokat. Mint amit Jobb mondott, hogy ha az Isten személyére néztek-e, ha ő mellette tusakodtok. Hát ha valaki mellett kiállok, és valakiért teszem a dolgokat, akkor leginkább az motiváljon engem, hogy neki mi kedves, neki mi fontos, az ő örömét, az ő tetszését én hogy találom meg az életem dolgaiban, és leginkább érette teszek mindent. Olyan szép Pál leveleiben olvashatjuk ezt a kifejezést, hogy a Krisztusért. Biztos találkoztatok ezzel, nem úgy sok dologban, hogy a Krisztusért. Például azt mondja egy helyen, hogy a Krisztusért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy én Jézust megnyerjem. Na ez már egy viszonzott barátság az ember részéről, nem? Amikor az ember azt mondja, hogy a kísértésben inkább vállalom a szemem kiválását és a karom levágását, de a Krisztusért, mert én a Krisztus nem akarom elveszíteni. Amit József mondott, hogy cselekedhetném én meg ezt a bűnt, és vétkezhetném az Isten ellen. Hogy okozhatnék neki fájdalmat? Én őre nézek, és az ő tetszését keresem. A másik igében azt mondja Pál, hogy Krisztusért járván követségben. Menjetek az emberek közé, és kérleljétek őket, hogy Krisztusért kérünk. Béküljetek meg az Istennel. Persze, hogy az embereknek szükségük van arra, hogy menjünk. Persze, hogy a keresztény emberhez az illik, hogy szolgáljon. Na de mit mond Pál, hogy ezt a Jézusért tegyed?
hogy ebben a leginkább a legerősebb motiváció és késztetés benned az legyen, hogy Jézus elkezdett egy munkát ezért a világért, amiért ő mindent odaadott, önmagát odaadta. És mi, akiknek ő megváltója lett, akik most már hozzátartozunk és az övéi lettünk, akkor most rátekintünk, és érette járunk követségben. Aztán még egy igét hadd idézzek, Filippi levélben azt olvashatjuk az első fejezet végén, hogy nekünk megadatott az a, nem csak az a kiváltság, hogy Krisztusban higgyünk, hanem hogy ő érte szenvedjünk is. Szoktatok, amikor úgy szenvedtek valami miatt, önmagatok miatt, vagy a másik miatt, vagy a körülmények miatt, vagy a nincstelenség miatt, vagy százezer dolog lehet, szoktatok arra gondolni, hogy valószínű, hogy Jézus azért engedi meg az én szenvedésemet, mert valami célja van ezzel, és én most azért viselem el, mert miatta. Szoktatok erre gondolni? Én sokszor elfelejtem ezt. És aztán a szenvedésben jön az embernek mindenféle panasza, meg mindenféle érzése, de elfelejtjük azt, hogy ezt Jézusért hordozzuk. Jézusért fogadjuk el, mert ezt kiváltságnak nevezi a Biblia. Azt mondja, hogy ez megadatott nekünk ez a kiváltság, hogy amikor szenvedünk, akkor mi nem azért, mert jaj, hát a véletlenek így hozták, meg milyen jó, hogy más ember szerencsésebb. Hát egy ember, aki letette az életét Krisztus kezébe, az vegye tudomásul, hogy ami ő vele megtörténik, az Krisztus akarata. Mert akarhatná Jézus ám másképp is, de ő nem akarja valami miatt. Biztos szeret bennünket annyira, hogy ez is belefér, nem? Akkor mennyivel könnyebb lenne, testvéreim, úgy hordozni ezeket a terheket, ezeket a belső fájdalmakat, vívódásokat, szenvedéseket, hogy Urunk, érted, érted hordozom, érted viselem, és ha érted kell hordoznom, akkor már nem olyan nehéz. Jézus mivel fejezi ki azt, hogy barátainak tart bennünket? Azt olvashattuk az igében, hogy a barátságnak nincs hatalmasabb bizonyítéka, mint ha valaki az életét is odaadja, mert neki ez a barátság ennyire fontos. Hogy valaki vállalja azt, hogy az életét elveszítse a barátaiért. Ember-ember között is létezik olyan kapcsolat, amikor akkor és csak annyiban kell lesz, amennyiben szükségem van rád. Egyébként nem. Ezzel szemben azt mondja a Szentírás, hogy mindenkor szeret az igaz barát. Halljátok? Mindenkor. És testvérül születik a nyomorúság idején. Testvéreim, Jézus testvérül született nekünk a nyomorúságunk idején? Jézus testvérünk élet nekünk, amikor látta mi nyomorúságunkat? Amikor látta, hogy mi a bűn miatt hova jutottunk és mi lett belőlünk? Akkor azt mondja a Szentírás a Noé időivel kapcsolatban, hogy bánkodott az Isten, amikor látta, hogy az ember hogy eltorzult. De nem álltál meg ezen a ponton, hanem amikor az Isten megalkotta ezt a csodálatos és bölcs tervet, hogy beteggé lett az ember, és nagyon lesüllyedt, és nagyon távol került az Istentől. És én újból egybeszerkeztem. Újból. Egybe önmagammal, egybe őket egymással, és egybe a világ mindenséggel újból egybeszerkeztem. És Jézus magára vállalta, hogy ő ennek az egybeszerkesztésnek a munkáját elvégzi. És látta a mi szenvedésünket, és testvérű született. Látta azt, hogy mi magunktól az Istenhez menni nem fogunk. Képtelenek vagyunk rá, még a szükségünket se ismerjük fel, hogy mibe vagyunk. És ezért neki kell jönni. Neki kell emberré lenni, hogy meggyőzzön bennünket, hogy szeret az Isten. Hogy meggyőzzön bennünket, hogy nekünk ő rá, megváltóra szükségünk van. Jézus eljött. És nem elégedett meg azzal, hogy emberi szintre jött, mert ott akart bennünket megtalálni, ahol vagyunk, hanem egészen a mélységig ment.
a legmélyebb pontig, ahol mi vagyunk, és amilyen úton járunk. A kárhozat tüzébe jött utánunk Jézus. Értünk vállalta Jézust a szenvedést, a megvetést, a kínhalált, hogy kiragadjon bennünket onnan, ahova mi süllyedtünk. Testvéreim, van ettől nagyobb barátság? Szóval van ettől valaki, aki jobban bebizonyítaná azt, hogy bennünket szeret, és barátainak tart, és kész értünk mindent megtenni? Egy másik igében pedig itt Jézus azt fogalmazta meg, hogy ő semmilyen dolgot nem akar titokban tartani. Azt mondta, hogy van egy úr, és annak van egy szolgája, akkor a szolgának nem jár az, hogy az ura mindent megosszon vele. Neki nem jár. Hát ő szolga, ő ne is ábrándozzon abban, hogy majd a gazda beavatja őt a saját dolgaiba. De azt mondja, hogy ti nem vagytok szolgák, hanem barátaim vagytok. És most figyeljetek, Jézus mit mondott? Mindazt, amit az atyától hallottam, azt tudtul adtam nektek. Bizonyára mi ebből sok mindent elnyertünk már, mind kiváltságosok, mind beavatottak, és sok minden esetleg még előttünk van, amit még nem ismertünk meg. De Jézus mindezeket meg akarja velünk osztani. Hadd olvassak erre nézve egy ige szakaszt, hogy miről is van itt szó, amit Jézus velünk megoszt, és ennek egy összegző megfogalmazását találhatjuk a Korintusi első levél második fejezetében, és ott olvasom a 7. verstől a 12. versig terjedő ige szakaszban. Tehát a Korintusi első levél második fejezet 7. versétől a 12. versig. Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre, melyet a világ fejedelmei közül senki nem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát. Hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem az embernek lelke, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem az Istennek lelke. Mi pedig nem a világnak lelkét vettük, hanem az Istenből eredő lelket. Miért? Hogy megismerhessük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. Testvéreim, azt mondja itt az ige, hogy az Isten elrendelt dolgokat, de ezt elrejtette. Nem azért rejtette el, hogy nekünk meg kelljen azért izzadni, hogy megtaláljuk, aztán kinek sikerül, kinek nem. Hanem azért, hogy az ő lelke által meg tudja jelenteni, de azoknak tudja megjelenteni, akik ezt éhezik és szomjazzák. És ugyan szeretné az Isten ezt mindenkinek megjelenteni, de nem tudja. Mert azt mondja, hogy a világ nagyjai, fejedelmei és hatalmasai nem értik. És később pedig azt mondja, de ezt a részt már nem olvastuk fel, hogy a testi ember sem foghatja meg az Isten dolgait, mert azok bolondságok nélkül. Mert az Isten dolgait lélek szerint lehet megítélni, és lélek által lehet megérteni, a testi ember erre képtelen. És azt mondja, hogy nekünk viszont, és mondja az apostol, nem csak a szolgatársai, hanem egyáltalán a megváltott emberek közösségére hivatkozva, és mindannyiunkat soroljuk ide, és azt mondja, hogy nekünk az Isten viszont ezt a régóta elrendeltet, és ezt a régóta elrejtettet a lélek által kijelentette. És testvéreim, így nyer értelmet a 9. vers, hogy ez mit jelent, mert én sokáig úgy gondoltam, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, olyat készített az Isten az őt szeretőknek, ez majd jó lesz ott az újjáteremtett földön. Ez nem erre vonatkozik, hanem ez erre a földre vonatkozik.
hogy amikor az ember átéli azt a Krisztussal járásában, hogy ő titkokkal, titkok feltárásával tisztel meg engem, és barátjának tart, és megjelent nekem a lélek által olyan dolgokat, amit a világ is szeretne tudni, de mivel vagy azért, mert nem alázza meg magát, vagy azért, mert nem jó úton keresi, nem érti meg, és eltelik rengeteg embernek az élete, és nem érti meg, én értem. Hatalmas ajándék ez. Mi érthetjük. Miért? Mert nem szolgák vagyunk. Ilyen értelemben nem szolgák vagyunk. Barátok lettünk. Testvérem, Jézus olyan dolgokat ajándékozott nekünk a lélek által, amit a világ nem ért, mi pedig értünk. Szoktunk mi ezen csodálkozni? Szoktunk mi ezért hálát adni? Tekintjük mi magunkat ezért kiváltságos embereknek, vagy úgy megszoktuk már? Hogy nekünk ez adatott, és ez a miénk, és bennünket Jézus ezáltal gazdaggá tett. Hadd kérdezzelek benneteket, hogy nagy dolog, hogy mi megérthetjük az Isten szavát? Nagy dolog ez? Nagyon szeretem Mária énekében azt a részt, hogy a gazdagok elől elrejtetted, a kicsinyeknek pedig megjelentetted. Mert az emberek emberi módon gondolkodnak, és azt mondják, hogy a hatalmasok és a befolyással rendelkezők és az okosok majd azoknak megnyílik, nem nyílik meg nekik. A kicsiknek nyílik meg. Akik megalázták magukat, azoknak nyílik meg. De milyen jó, hogy megnyílik. Ellen White testvérünk azt írja, hogy a Biblia megértése nem a szellemi műveltség szintjétől függ, hanem, tessék, az igaz élet utáni vágy őszinteségén. És megnyílik. És Jézus azt mondja, hogy ha valaki hallja az én beszédemet, de cselekedni is akarja, az megismerheti ebből a tudományból, hogy ez Istentől való. Mit mond ezzel Jézus? Aki hallgatja, de nem akarja cselekedni, annak nem nyílik meg. A gazdagok elől elrejtetted, a kicsinyeknek pedig megjelentetted. De milyen jó, testvéreim, ha Jézus nekünk abban is segít, hogy tudjunk kicsinyek lenni. Tudjunk semmik lenni. Tudjunk-e világ erőtelenei lenni. Tudjunk a világ megvetettjei lenni, bolondjai lenni. Mert mi Krisztus barátai lettünk. És nekünk elég az ő kegyelme, és elég az, amit tőle kaptunk. És mi kiváltságosok lettünk. Maradjunk a Szentírásnál. Nagy dolog, hogy mi megértettük azt, hogy mondjuk, most ne haragudjatok, hogy ilyen egyszerű dolgot mondok. Nagy dolog, hogy megértettük, hogy az Új és Új Szövetség nem válik szét egymástól. Tudjátok, hány ember él keresztényként és vallásos emberként ebben a hitben? Az Ószövetségre nincs szükség, nem kell olvasni. Tudjátok, hányan élnek ebben? Nagyon sokan. Mi megértettük. Ugyanaz a szerető Isten szól, még ha az Ószövetségben van egy csomó nehezen érthető, vagy kicsit hát, kevésbé örömteljes, diadalmas történet, akkor is ugyanaz a szerető Isten szól, mint az Új Szövetség embereink keresztül és Krisztuson keresztül. Hatalmas dolog, hogy ezt megértettük, nem? Nagy dolog, hogy megértettük, hogy az Atya bennünket ugyanúgy szeret, mint Jézus. Ezt csak a lélek tudjám kijelenteni az embereknek. Nagyon sok ember nem így gondolkodik. Van a szigorú Atya, és van a kegyelmes Jézus. És akkor majd a kegyelmes Jézus majd valamit csinál, hogy a szigorú Atya is maga helyére kerüljön, ugye? Az emberek lehet, hogy ezt nem mondják így ki, de nagyjából így gondolkoznak. Nagy dolog, hogy mi ezt megértettük, hogy amikor az Atyáról gondolkodunk, úgy kell őt elképzeljük, mint Jézust. Nagy ajándék ez, testvéreim? Milyen nagy dolog ebből élni, nem? Ebből meríteni reménységet és örömet. Nagy dolog, hogy a kegyelem és az igazság nem válik szét? Hány ember küszködik ezzel a gondolattal? Vagy a kegyelem oldalára csúszunk,
hogy az Isten jóságos, vagy pedig az igazság oldalára csúszunk, hogy azért az igazságból nem lehet ám engedni. A kettőnek a harmóniáját, amikor nem azért értjük meg, mert mi olyan okos emberek vagyunk, és a Bibliából már elég sokat kutattunk, és megértettük, mert jött a lélek, és megnyitotta, és megláttuk az összefüggést. Hatalmas ajándék. Testvérem, Jézus Krisztus az ő barátai elől semmit nem akar eltitkolni. És azt szeretné, hogyha mindabban a jobban részük lehetne, amivel ő rendelkezik. Az, hogy a törvény és a kegyelem a Bibliában egymásnak nem ellenségei, ez nagy dolog, hogy megértettük? Még az adventizmus történelmében is látunk ilyen időszakokat, amikor hol ebbe a végletbe csúsztunk bele, hogy törvényeskedünk, hol pedig kegyeskedünk. A törvény és a kegyelem azok nem ellenségei egymásnak, hanem egymásra mutatnak. Mert a törvény Krisztushoz vezet, ha nem vezet oda, akkor hiába való volt. Akkor nem végezte el, amire adatott. Jézus meg adja az ő lelkét, adja az ő jelenlétét, segítségét, és visszavezet a törvényhez. Hol van itt az ütközés? Sehol nincs. Tudjátok, hány ember gondolkodik így, hogy ez a kettő nem lehet kibékíteni? Mennyire hálásak lehetünk, hogyha mi ezt értjük? Mert Jézus az ő lelke által megjelentette nékünk. Az, hogy amikor mi keresztényé lettünk, akkor mindannyian törekedtünk arra, és azóta is küzdünk azért, hogy mi igaz emberekké váljunk, ugye? Hát Jézus arra hívott el, hogy az ő nyomdokaiban járjunk, és igazságban éljünk. Mikor mi megértjük

De belül értem, és meg is élem, hogy csak hitáltal és csak Krisztus által van az üdvösség és a megigazulás. Gondoljatok a keresztnek a titkára. A keresztnek a titka az soha ki nem meríthető. Az egy örökké valóságon át a leginkább méltó lesz a gondolkodásunkra, nem? Hogy oldja meg az Isten azt, hogy a mélybe süllyedt embert mentse meg, de az ember nem akar hallani az Istenről? Az embernek járna a büntetés, de mégis meg kéne menteni. Mi erre megoldás? És az Isten bölcs, és azt mondja, hogy meg is bünteti, meg is menti. Kinek jutna ez eszébe? És ahogy szemléljük a keresztet, és szemléljük Jézust, akkor egyre mélyebb titkait értjük meg ennek a hatalmas isteni jóságnak és bölcsességnek. Testvéreim, amit a világ nem ért, a világ nem tudja ezt, és mi pedig szemlélhetjük, és ez a miénk lehet. Mert Jézus barátainak tart bennünket, és azt mondja, hogy a barát előtt nincsenek titkok, és szeretném, ha megismernéd. Szeretném, ha azokat a mélységeket, ember, bejárnád, amit én is tudok, amit nekem az Atya ajándékul adott, azt nektek adom, és küldöm a lelket. Akarsz, ember, ebben részesülni? A barátságnak ebben a javaiban szeretnél-e részesülni? Az, hogy vihetjük mi Krisztushoz a mi terheinket, és tapasztalhatjuk azt, hogy ő azt leveszi. Hány Bibliát olvasó ember van, aki odáig jut, hogy ezek az ígéretek ott vannak, de az én életemben nem működnek? Tudjátok, hány van? Nagyon sok van. És amikor mi ezt tapasztaljuk, ez működik. Mert Jézus megteszi, amit megígért. És letehetők a terhek. És megerősödhetünk az ő közelében. Amikor tapasztaljuk azt, hogy ő erőt ad a háborúságban, erőt ad a kísértésben. Amikor átéljük azt, hogy bizony a szenvedésnek mélységeire is elvisz bennünket Krisztus. És még mindig adja a kitartást, és még mindig azt mondja, hogy ne add fel. És egyszer csak eljön az idő, hogy elfut tőletek az ördög, mert ellene álltatok az én erőmmel. Hatalmas dolog ezt megismerni. Testvéreim, az én életemben volt egy időszak, amikor ezeket úgy fejből mondtam. Meg a Bibliából mondtam, de nem tudtam, hogy ez mit jelent. És Jézusnak adok hálát, hogy a lélek által megadja ezeket a tapasztalatokat, és beavat benne engemet ezekbe a titkokba. Gondoljatok a szolgálatnak az örömére. Ad bármi nekünk akkora örömöt az életünkben, mint a szolgálat? Ezt hallottuk múlt szombaton, erről tanulunk. Hetek óta meg még, hetekig is. És Jézus az ő szerető türelmével erre fog tanítani bennünket az életünk végéig is, hogy őt követni az azt jelenti, hogy ízleld meg, ember, hogy van nekem egy igám, amit rád akarok tenni, levenni rólad azt, amit te hordozol, ami sokszor annyira megnyomorít, hogy semmi más már nem fér bele az életedbe. Ezt szeretném levenni rólad. És a szolgálatnak az igáját, ennek a felelősségét szeretném rátenni, hogy ízleld meg, hogy ez könnyű és gyönyörűséges. Ez öröm. Testvéreim, hány ember van a világban, aki nagyon szeretne örülni, nagyon szeretne boldog lenni, de másba keresik. És Jézus nekünk pedig megmutatja, ne keresd másban. Add oda az életedet, és menj, és szolgálj a nyomorultakért, szolgálj azokért, akik éppen melletted vannak. Legyél kész erre a szolgálatra, minden jó cselekedetre felkészítve, mondja az ige. Testvéreim, amikor mi ebben járunk, akkor ez nincs fogható. Akkor elmondjuk mi is azt, mint Dávid, hogy te tanítasz minket az élet ösvényére. Teljes öröm van te nálad, és a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Tehát az, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, meg ember szíve meg se gondolt, az nem a messze jövőnek a dolga, hanem a mai. Mert amit a világ hatalmasai és a világ tömegei nem ismernek, sajnos, az nekünk Krisztus megmutatja. És mi élhetünk benne, és hálásak lehetünk, és boldogok lehetünk ebben. Hadd kérdezzelek benneteket, hogy

0: Tisztelő az, hogy Jézus barátainak tart bennünket, és feltárja a jövőt a Bibliából. Ez megtisztelő dolog? Tudjátok, a világban hány ember szeretné tudni a jövőt? Nyilván az emberek leginkább a saját maguk életére nézve is, hogy ez majd egészen részleteiben hogy lesz, és aztán szaladoznak a jósokhoz, meg mindenféle emberekhez, és félnek. Ez arra való, hogy féljünk. Vagy rengeteg hazugsággal ámítsanak bennünket. Nekünk nincs erre szükségünk. Testvéreim, nekünk Jézus olyan kincset adott a kezünkbe, hogy mi tudjuk, merre fog haladni ez a történelem, tudjuk, mi lesz a világgal, és ezt a világ nem tudja. Jézus azt mondta, barátaim vagytok, nincsenek titkok. Testvéreimnek kezellek benne. Ugye mondja is azt, hogy idősebb testvérünk Jézus, ez is ott van a Szentírásban. Nagyon elcsodálkoztam azon az igén, úgy régóta gondolkodom rajta, amit Ámos próféta így mond, hogy semmit nem cselekszik az Úr, az én Uram, míg meg nem jelenti az ő titkát szolgáinak, a prófétáknak. És hogy próbáltam ezt ízlelgetni magamban, azt mondja az Isten, hogy ő semmit nem cselekszik addig, míg meg nem mondja az embernek, hogy mit akar cselekedni. Miért kicsoda az ember? Testvéreim, mi kicsodák vagyunk. Lehetne úgy is mondani, hogy nyomorult senki házi emberek, nem? Meg Jézus barátai. Az ő megváltottai. Az Isten olyan szinten tisztel bennünket, embereket, hogy azt mondja, hogy ő semmit nem akar csinálni titkon. Tehát nem olyan szolga lelkűséget vár tőlünk, hogy hát én vagyok az ember, és ő az Isten, én vagyok a teremtmény, ő a teremtő, biztos, hogy jól csinálja. Többet én ne akarjak erről tudni. Ki vagyok én ember, hogy akarjak többet tudni? Azt mondja az Isten, de igen, akarj tudni. Tudhatsz többet. Én semmit nem teszek titkon, míg meg nem mondom, hogy ezt fogom tenni. És erre mondja azt Péter levele, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, míg nappal vírad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Milyen jó ebben a világosságban élni. Milyen jó ebben a bizonyosságban élni. Milyen jó a vezetettségnek ilyen értelmében élni. Az Isten megmondta. És ez nem kérdés, hogy úgy lesz ám, mert az úgy lesz. Testvéreim, ez hatalmas ajándék. Hatalmas bizonyosság és biztonság számunkra. És hadd említsek ennek egy példáját, amin én szintén sokat elcsodálkoztam az életemben, amikor az Isten el akarja pusztítani Sodomát, Gomorát, és azt mondja, hogy eltitkolhatom én Ábrahám elől, amit tenni szeretnék, holott tudom, hogy ő nagy néppé lesz. Azt mondja az Isten, hogy elpusztítom Sodomát és Gomorát, mert megérett rá. De Ábrahámot nem hagyom ki ebből a tervből. És Ézsaiás könyve azt mondja Ábrahámról, hogy ő az Isten barátja. Hatalmas dolog ez. Én úgy gondolom, önmagában nagy dolog, hogy az Isten megtiszteli így egy embert, hozzánk hasonlót, és azt mondja, hogy megosztom veled, tudjál róla. És tudjuk, hogy nem csak ennyi történt, hanem megengedi Ábrahámnak, hogy elkezdjen alkudozni. És azt mondja Ábrahám az Istennek, hogy te tényleg el akarod pusztítani Sodomát, Gomorát? Nem gondoltad ezt meg. Szerintem biztos vannak ott emberek. Nem gondoltad meg. És mit mond erre az Isten? Nem azt mondja, hogy te Ábrahám, te elfelejtetted, hogy én ki vagyok, és te ki vagy. Hanem azt mondja, nézzük meg. És megnézik. És egyszer nézték meg? Hányszor nézték meg? Testvéreim, értjük mi ezt? Ez milyen tisztelet irántunk? Ez milyen tisztelet az Isten részéről egy ember iránt? Barátaimnak mondottalak, azt mondja Jézus. Mert tudtul akarom adni néktek, amit nekem az Isten megjelentett, amit én az atyámtól kaptam. Értékeljük, testvéreim, becsüljük mi ezt, amilyen megtiszteltetésben nekünk részünk van. Hogy megfutja az Isten Ábrahámmal ezeket a köröket, és mit nyert ebből Ábrahám? Szerintetek mit nyert ebből? Én úgy gondolom, hogy nem csak azt nyerte, hogy jó, akkor most már megnyugodhatok, hogy Sodoma és Gomora megérett a pusztulásra, meg hogy most már megnyugodhatok, hogy az Isten tényleg szerető Isten. És meggondolta, amit csinál. Hanem Ábrahám ebben a bizalomban, úgy gondolom, az alázatnak valami olyan leckéjét kapta, és az Isten szeretetének, jóságának valami olyan mértékét kapta, amit korábban nem. És ez még mindig nem minden, mert hadd utaljak a Korintusi levél, első levél 6. fejezetére, ahol azt mondja az ige, hogy ugye ott a korintusi gyülekezetben volt egy-két hívő ember, aki pereskedtek egymással, és világi bíróság elé akarták vinni, hogy hát majd akkor ott lerendezik az ő ügyüket igazságban. És azt mondja Pálon keresztül az Úr, hogy életszükségletre való dolgok felől nem tudtok rendet tenni egymás előtt. Hogy lehet ez? A szentek a világot fogják megítélni. Angyalokat fogunk megítélni. És én itt most nem a pereskedést szeretném kihangsúlyozni, hanem amire hivatkozással ezt az Isten úgy megközelítette az ő esetükben, azt mondja, hogy szentek, ti mire készültök? Hát ez a másik dolog, amit én nehezen értek az életemben, hogy van egy 1000 éves ítélet, és azt nem az Isten végzi egyedül. És nem az ő angyalai végzik, hanem velünk szeretné. Miért? Testvéreim, miért? És szoktuk erre elmondani azt, hogy hát azért, mert hogyha a szeretteink közül szétválnának utak, és elveszítenénk másokat, akkor ez segít elhordozni, ez az 1000 éves ítélet. Én úgy gondolom, ez jócskán benne van ebben. Tehát az Isten erre a lelki szükségletünkre mindenképpen gondol, de én úgy gondolom, hogy ebben még sokkal több is ott van. Amikor az Isten egyszerűen nem azt kéri tőlünk, hogy eléggé megismertük az ő szeretetét és az igazságát, és bólintsunk rá arra, hogy jól csináltad. Mindenkinél jól csináltad. Hanem Kaintól elkezdve az utolsó elveszettig. 1000 év nagy idő ám, de szükség is lesz rá. Megengedi az Isten, hogy gyere ember, és amikor én kimondtam egy emberre azt, hogy örök élete nem lehet, és nyilvánvalóvá lett, hogy mi lett az ő sorsa, és miért lett ilyen a sorsa. Nézd végig. És amikor a megváltottak ezt végignézik, akkor minden egyes esetben csak azt tudják mondani, hogy Uram, ettől jobban nem lehetett volna. Hadd kérdezzem tőletek, nagy ajándék ez? Szóval az Isten szeretetének, a jóságának, a Krisztus megváltó munkájának a mélységeit ennyi emberi életen keresztül megvizsgálni, és ebbe bepillantást kapni. Mi ezt azért nem érdemeljük, nem? Mi ezt a szeretetet és ezt a megtiszteltetést. Tényleg csak úgy érthetjük meg, hogy Jézus barátainak tart bennünket. Szóval ezekbe beavat, és ezeket pedig tudtul adja nekünk. Röviden szeretnék az árás felé közeledve, azonban azt is fel kell vetni, hogy mi kinek tartjuk Jézust, mert ő nyilvánvalóvá tette ebben a két dologban, hogy mi a barátai vagyunk. Mi mivel fejezzük ki azt, hogy mi is barátunknak tartjuk őt? Azt olvashattuk itt János evangéliumában, hogyha az én parancsolataimat megtartjátok. Hogyha rám figyeltek, és az én beszédem szerint cselekeztek, azzal bizonyítjátok, hogy szerettek engem. Mennyire határozza meg az életünket az, hogy mi számolunk Jézus parancsolataival, Jézus meghagyásaival és az ő beszédével. Hallgatni arra a barátra, aki bennünket így szeret, hogy önmagát adta értünk. Ez lehet a viszonzás annak, hogy igen, mi is így gondolkodunk felőled. És Jézus parancsolatairól nyilván azt mondja a Szentírás, hogy van ennek szűkebb, tágabb értelme, az egész Szentírás tulajdonképpen Jézus beszéde, nem Krisztus parancsa. Szóval van a 10 parancsolat szűkítettebb értelemben, és aztán van a legszűkebb parancsolat a Bibliában, ez pedig a szeretet. Mert minden dolognak így van értelme, hogyha mi a szeretetben gyarapszunk. Egy-két dolgot hadd emeljek ki Jézus búcsúbeszédeiből. Én gondoltam, hogy ha Jézus búcsúbeszédeiből olvastuk ezt a részt, akkor ott vajon mit mondott a megváltó, amit konkrétan parancsként fogalmazott meg. Jézus parancsként fogalmazta meg az ő búcsúbeszédeiben, hogy ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Jézus hogyan szeret minket? Egyetlen dolgot hadd említsek, amikor az úrvacsor, az utolsó vacsorát Jézus elfogyasztotta az ő tanítványaival, akkor azt mondta, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is, aképpen cselekedtetek. Mondta ezt mire? A lábmosásra, és ott nem csak arról volt szó, hogy magát a lábmosásnak a cselekményét töltsük be, hanem ami amögött van. Tudnélik, testvéreim, Jézus mindegyik tanítványának a lábát megmosta, és ez önmagában nagy dolog, hogy ez volt a szeretet mértéke, hogy ő az Úr és a Mester megalázta magát, és szolgája lett az embernek, de Júdásnak is. Ez jelenti Jézus szeretetét, hogy nincs kivétel. Az ige más helyeken is megerősíti ezt, és azt mondja, hogy az erős hordozza a gyengét, vagy azt mondja az ige, hogy ha valamiben éppen másképp értünk, az Isten úgyis ki fogja jelenteni, de tartsunk ki benne, és ki fogja jelenteni azt nékünk. A testvéri egységre, a szeretet kötelében nagyon vigyázzunk. És hogy mindebben kitartsunk, ha általában a fele barátunkra érvényes az, hogy ha egy mérföldútra kényszerít, menjen vele kettőre, akkor a testvérünkkel menjünk el ötre is. Mert ez a Jézusi szeretetnek a mintája. Aztán hadd olvassak egy rövid bizonyságtételt, amikor Ellen White testvérünk hivatkozik éppen erre az ígére, hogy nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az Ura, de én barátaimnak mondalak titeket, mert mindazt tudtul adom, amit az Atya ránk bizott. És ezután ezt írja Ellen White testvérünk a közösség és a közös szolgálással kapcsolatban. Az Úr azt akarja, hogy ez a bizalom éljen bennetek mindenki iránt, amilyen bizalom Jézusban van irántunk. Kicsit később olvasom. Isten azt akarja, hogy egyesüljetek a baráti kapcsolat kellemes kötelékeiben. Mint az ő munkásainak, fel kell tárnotok a terveiteket egymás előtt. Ezek a te terveket gondosan és imádságos szívvel mérlegeljétek, mert az Úr magukra fogja hagyni azokat, akik nem így járnak el. Tehát azt mondja itt testvérünk az alapigénkkel kapcsolatban, ugye, amit Jézus kifejezetésemben elmondta, hogy mit is jelent, hogy ő barátainak tart bennünket. Azt mondja, hogy az Isten azt akarja, hogy ez a bizalom, ez a megtisztelő közelítés éljen bennünk egymás iránt. Ilyen értelmet nyerjen az, hogy mi testvérei vagyunk egymásnak. És az Isten azt akarja, hogy a testvériségnek és a barátságnak a kellemes kötelékében éljünk, és azt megőrizzük. Volnának még gondolatok, de én lezárom, mert így is kicsit hosszúra nyúlt az ige hirdetés, és nagyon köszönöm a kedves türelmeteket. A búcsúbeszédekben vannak még Jézusnak parancsolatai, amikor azt mondja, hogy menjetek el és teremjetek gyümölcsöt, amikor azt mondja, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá népeket, amikor azt mondja, hogy maradjatok én bennem, és a legfontosabb az legyen, hogy tőlem el ne szakadj. Tehát ezek a parancsolatai ott vannak. És ezekre azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok, ha ezeket megcselekszitek. Engedjétek meg, hogy zárásul felolvassam még egyszer az alapigénket, és ezzel zárnám az ige hirdetést. János Evangélium a 15. fejezetében ezt olvashattuk. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Testvéreim, amit mi Jézustól ezen az alapon, a barátság kötelékében kaptunk meg, azért legyünk nagyon hálásak, és legyen vágyakozásunk mindarra, amit még a jövőben szeretne ránk bízni, szeretne velünk megosztani, szeretne nekünk abban részt adni, arra legyünk nyitottak. Hisz Pál apostol ezt írta, hogy mi nem a világból való lelket vettük, hanem az Istenből eredő lelket, hogy megismerjük mindazokat, amiket az Isten nekünk ajándékozott. Legyünk ennek részesei. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot, és valóban most ezzel a mai alkalommal véget ér az idei évad sorozat, ez a Visszakapott Szabadság. Ahogy gondolom, többen itt voltak minden alkalmon, azért kiderült erről a sorozatról, hogy itt főleg az emberi kapcsolatokról és a kommunikációról volt szó, bár ugye itt egy darabig még úgy szépen fel is volt építve, aztán egy kis zűrzavar támadt, már úgy értem, hogy a szülőkről való leválás, aztán a párkapcsolati téma, családépítés, illetve papás-mamás, ugye, aztán önismeret. És itt a végére két utolsó téma talán egy kicsit kilóg a sorból. Ez a mai nem csak azért, mert én tartom és nem Józsi, hanem én úgy gondolom azért is, mert egy kicsit rendhagyó ebben a sorrendben, ebben a idei társasjátékok sorozatban, de mindenképpen szeretném, hogyha úgy mennénk el, menne el mindenki majd erről a mai esti előadásról is, hogy azért csak beilleszkedett a sorozatba. És hát a cél az, hogy a testbeszédről, a metakommunikációról, mint ugye, hogy a címe a mai előadásnak ez, hogy mondjam vagy mutassam, testbeszéd az alcím, hogy ilyen szempontból, ilyen oldalról közelítsük meg, és majd ilyen oldalról halljunk róla, illetve beszélgessünk róla, akik még itt maradnak a beszélgetésben is. Mert nagyon sok mindent lehetne a testbeszédről mondani, nagyon sok példát lehetne bemutatni, egyrészt sem idő nincs hozzá, sem olyan jó színész nem vagyok, hogy mindent meg tudjak mutatni. Ha valakit érdekel, akkor majd könyvet fogok ajánlani még a végén, lehet beleolvasgatni, illetve utána nézni. De a lényeg az, hogy főleg ebből a szempontból próbáljuk meg figyelni, és én is igyekszem így szólni, így beszélni a mai előadáson, hogy a társas kapcsolataink, párkapcsolataink, egyáltalán mindenféle viszonylatunkban hogyan alkalmazható, hogyan segít bennünket a testbeszéd, illetve a metakommunikáció. Jó, akkor kezdjük is el. A testbeszédről, a metakommunikációról, mint külön tudományágról, illetve külön kutatási területről csak a 20. században kezdtek el komolyabban foglalkozni a pszichológusok, de azért azt mindannyian tudjuk, hogy a nép, a hagyomány az régóta megfigyelte ezeket a dolgokat, és nem írták le így, mint metakommunikáció, nem beszéltek róla, mint testbeszéd, de azért a hétköznapi nyelvben ez régóta benne volt. Ugye vannak ilyen szavaink, hogy sárga az irigységtől, a tekintete lehet valakinek gyilkos, vagy csábos a pillantása, vagy szelíd, boci szemű valaki. Tehát azért ezek a szavak mutatják, hogy régóta megfigyeléseket végeznek, illetve hát ez természetes is. És ismerik ezt a jelenséget, de mint külön tudományágat a 20. századba kezdték el, mint külön területét a pszichológiának ezt feldolgozni és megvizsgálni. Na most érdekességként még így bevezetőleg egy pár kicsit tudományosabb dolgot szeretnék elmondani, hogy a szavaink a kommunikációban a teljes kommunikációnak a 7%-át teszik ki. Tehát a teljes kommunikációnk 7%-a mindössze az, amit verbális kommunikációnak nevezünk, és ezzel a szavainkkal tulajdonképpen csak információkat közlünk. A fennmaradó 93% pedig a következőképpen oszlik meg, 38%, ami e köré épül, ami lehetne talán így nevezni vokális kommunikáció. Ez a hangszint jelenti, a hangmagasságot, a beszédünk gyorsaságát, mindent, ami a beszédünkkel összefügg, és a maradék 55% pedig a teljesen nonverbális kommunikációs elemek használata. Itt majd részletesen fogok erről beszélni, hogy mik tartoznak ide, de az utóbbi kettőbe, tehát ami nem az információt közel, az a bizonyos 7%, amit a szavainkkal teszünk meg, hanem a maradék 93% a vokális, illetve a nonverbális vagy nem verbális kommunikáció. Ezzel nem információkat, hanem általában érzelmeket, érzéseket fejezünk ki, adunk tudtára másiknak, és bizonyos magatartási és gondolati elemeket, ha lehet így fogalmazni. Tehát a lényeg az, hogy az információ áramlik általában azon a 7%-on, amit a szavainkkal mondunk. Nyilván egy ilyen előadáson azért nagyobb hangsúlyban van az információ közlés, illetve attól függ, hogy milyen az előadó, de észre lehet venni, hogy azért én is itt össze-vissza gesztikulálok, meg ugye az arcomon is van valami jele annak, hogy nem csak mint egy robot vagy egy hangfelvétel adom át ezt az ismeretet. További érdekesség mindig a bevezetőben. Nem tudom, tudja-e valaki, vagy van-e valakinek tippe, most lehet tippelni, hogy egy átlagos ember egy átlagos napon hány percet beszél. Mondom átlagos,
Én beszélek minden nap, nem tudom, 1-2 órát biztos, nem azért, mert annyira szeretek beszélni, hanem azért, mert ez a szakmámmal együtt jár, de egy átlagos ember, beleszámítva a kisgyermeket is, a villanyszerelőt is, a kukást is, az orvost is, az ügyvédet is, hogyha egy átlagot számítunk, akkor egy átlagos napon ki mit gondol, hány perc az, amit beszéddel tölt az ember. 30 perc, igen, van-e valakinek más gondolata? Egy óra, egy másfél, még valakinek valami tipp, egy óra. Jó, akkor a 30 perc volt legközelebb az igazsághoz, 10-11 perc az átlag, hogyha összeadjuk mindazt, amit egy átlagos ember. Igen, én elhiszem, hogy ez hihetetlen, de mondom, hogy ez átlag mindenkinek az átlagát számítva, és 2 másodperc, 2,5 másodperc egy mondat. Tehát 2-2,5 másodperc alatt elmondunk egy mondatot. Na most, ha ezt átszámolnánk erre a 10-11 percre, akkor kiderül, hogy nem is olyan sok 3-400 mondatról van szó tulajdonképpen egy nap. Mondom, ez az átlag. Nyilván vannak olyan emberek, akik, nekem is rengeteg olyan ismerősöm van, aki nem tudja megállni, és egy olyan dolgot, amit én fél perc alatt elmondok, neki kell fél óra, és persze az ember már nem tudja, hogy mit csináljon, de ez az átlag. Aztán még érdekességeket hadd mondjak el ezzel kapcsolatban. A társadalmi ranglétrán feljebb lévők, iskolázottabbak, műveltebbek inkább a szavaikon keresztül verbálisan kommunikálnak, míg a egyszerűbb emberek, a műveletlenebb emberek, ezt most nem negatív értelemben mondom, a kevésbé iskolázott emberek inkább a nonverbális kommunikációt használják, tehát a gesztusok és egyéb jelek révén. Ez nem rossz, vagy nem jó. Tehát ezt nem azért mondom, hogy most a műveltebb az jobb, aki többet gesztikulál az azért, mert kevésbé iskolázott az rosszabb. Lehet egy egyszerű parasztember, akinek nincs olyan nagy szókincse, sokkal, hát nem az, hogy értelmesebb, de jellemben egyenesebb és rendesebb ember, mint egy másik, aki mondjuk orvos. Persze fordítva is lett. Tehát ezt csak azért mondom érdekességképpen, hogy ez így van. Minél feljebb, minél több iskolája van valakinek, annál inkább szavakkal kommunikál, és minél kevesebb, annál inkább egyéb más módokon. Na most ez az életkorral is összefügg. Minél fiatalabb valaki, annál több a gesztus és annál több a gesztikuláció. Ugye a gyermekek azok nagyon sokat. Egész pici gyermek, ugye újszülött nem is tud még beszélni, hát nyilván neki az arcjáték, a hadonászás, ahogy felsír, ahogy gőgyicsél, abból érti a szülő. És ahogy múlnak az évek, úgy egyre inkább múlik és csökken ez a része a kommunikációnak. Még 2 dolgot, hogy nők és férfiak megoszlása, ha már ilyen kis statisztikákat mondok. A nők, ugye a női intuíció, a nők jobban értik a metakommunikatív nyelv mindenféle elemét. Ezért van az, hogy a hölgyek hamarabb észreveszik, hogyha valaki füllent. Még a férfiak nehezebben veszik észre. Persze más dolgokat is, ezt most csak a fiúknak mondom figyelmeztetésképpen, de ez is, hadd mondjam azt, hogy átlag. Nyilván vannak kivételek, vannak nagyon érzékeny férfiak ilyen területen, és vannak érzéketlenebb nők, hölgyek. Nem pontosan tudják, hogy miért, de tény, hogy a nők jobban veszik ezeket a jeleket, valószínűleg azért, mert érzelmileg tényleg kifinomultabbak. Illetve akiknek gyermekük van már, azok még inkább érzékenyek, és ez is magától értetődik, hogy miért. Hát azért, mert akinek ugye már született egy gyermeke, annak legalább 1-1,5 évet úgy kellett töltenie a picie mellett minden nap, hogy szavakkal nem tudott kommunikálni, csak a metanyelven, és ez bizony a gyerek révén még inkább kifejlődött a nőkben, azokban a nőkben, akiknek már van gyermekük. Ez volt még, amit feljegyeztem magamnak, hogy talán érdekességként elmondom. Igen, talán ennyit bevezetésről elég is. Rátérek akkor konkrétan most már a metakommunikációra, illetve egyáltalán a testbeszédre. Nagyon fontos, hogyha erről a témáról akarunk jobban vagy többet megtudni, illetve valakit megfigyelni, hogy mindig a teljes embert figyeljük. Tehát az, hogyha én most elkezdem így vakarni a fejemet, és valaki nem ismer, vagy nem tudja, hogy mi történik velem, akkor hibás következtetéseket vonhat le. Mert mi lehet? Lehet, hogy korpás a fejem, és azért vakarom biszket. Lehet, hogy egy tetű mászkálott, és azért vakarom. Lehet, hogy izzadok, és azért vakarom. De az is lehet, hogy azért vakarom, mert feledékeny vagyok, és nem jut eszembe a dolog.
vagy valami füllentésre készülök, vagy egyszerűen bizonytalan vagyok. Tehát ennyi jelentése lehet annak például, hogy a fejemet vakarom, most ez csak egy egyszerű példa volt. A lényeg az, hogy ha a metakommunikációt igyekszünk megfigyelni és megérteni, akkor mindig a teljes szituációban kell vizsgálni az embert, és az egész embert kell figyelni. Ezért van több esélyünk akkor, hogy megértsük a metanyelvet, a metakommunikációt, a testbeszédet, hogyha valakit jobban ismerünk. Még ha valakivel először találkozunk, nyilván akkor is leolvassuk, nagy részt azért tudatlan, öntudatlan, tudattalan, letapogatjuk mi is az érzékelőinkkel ezeket a metakommunikatív jelzéseket, de ha valakit jobban ismerünk, akkor sokkal könnyebben meg tudjuk ezt fejteni, hogy ő mit üzen a szavai mögött. Na most ugye egy nagy kérdés, mint minden más területen a pszichológiában örök téma, hogy ez genetikai, tehát örökletes, vagy neveltetés által kapjuk, vagy mi magunk szedjük fel, hogy akkor miket használjunk, hogyan viselkedjünk. Érdekes vizsgálatokat hajtottak végre ezzel kapcsolatban pszichiáterek, pszichológusok, persze őket is érdekelte, hogy ez tényleg született, vele született, vagy honnan van. A vakokat és süketeket figyeltek ilyen területen, kis úgyszerűtt csecsemőkoruktól fogva, vakgyermekeket és süket nem halló gyermekeket. És nagyon érdekes eredmény született. A vakok, akik nem látták, csak hallották, hogy bizonyos érzelmekhez, bizonyos szituációkhoz milyen hangok járulnak, de nem látták ugye a mimikát, és a süketek, akik látták, de nem hallották, hogy azzal együtt mi jár, ugyanolyan gesztusokat és ugyanolyan arckifejezéseket használtak az alapvető érzelmeik kifejezésére, mint azok, akik egészségesen születtek és nőttek fel. És ebből arra következtetnek a tudósok, a szakik, hogy ez mindannyiunkban ott van és velünk született dolog. Ugyancsak ehhez kapcsolódó és ezzel összefüggő eredménye a kutatásoknak az, hogy a Földön bárhova megyünk, tehát mehetünk feketék közé, sárgák közé, fehérek közé, tehát bárhol megyünk a Földön, meg fogják érteni azt, hogyha metakommunikálunk és mi is megértjük őket. Ez is arra enged következtetni, hogy ez valami egyetemleges emberi dolog, és nem szülőktől, neveltetés által, vagy magunk által felvett dolog, hanem genetikailag bennünk van. Nyilván azért vannak olyan jelek, amelyeket tanulunk felnőtt korban. Például Amerikában ugye mutatják a V betűt, hát már Magyarországon is van ez. Korábban nem nagyon volt, vagy a feltartott hüvelykúj. Tehát nyilván ez nem annyira egyetemleges, de például 6 fő érzelemnek a kifejezése, az arcon, az teljesen ugyanolyan mindenütt. Azt megértik, hogyha valaki rémült, ijedt, hogyha valaki fél, hogyha valakinek öröme van, vagy undort érez. Tehát az ugyanúgy tükröződik az arcán, bárhol is járjunk a földkerekségen. Hogy honnan ered, nem tudjuk pontosan. Vannak feltételezések, amikbe én most nem megyek bele, mert bizonytalan, szóval inkább nem is mondok róla semmit, hogyha valakit érdekel utána, vagy mondom majd a könyvek címeit, meg is mutatom, akkor bele lehet olvasni. Én személy szerint sem értek egyet mindennel, hogy miért alakultak ezek ki. Például a mosolyra, na csak egy példát mondok, a mosolyra azt mondják egyes szerzők, hogy korábban, amikor acsarkodott az ember, és próbált elijeszteni másokat, abból maradt vissza ez, de hát szerintem ez nem egészen helyes gondolat, nem baj. A lényeg az, hogy itt is a metakommunikációban is vannak szavak, vannak mondatok, amiket olvasni kell, helyesen kell értelmezni, meg kell érteni, és akkor, ahogy egy könyvet olvasunk, úgy fogjuk tudni olvasni egymás viselkedését. Még egy kérdés, mielőtt konkrétan részletekbe rátérnénk, lehet-e csalni? Igenis és nem is. Lehet csalni, tehát el lehet adni magamat másnak, mint ami vagyok, illetve másként bemutatni, mint ahogy én megjelennék, ami belül van bennem, vagy amit gondolok. De igazándiból csak azt lehet becsapni, aki vagy nem figyel, vagy nem akar figyelni. Tehát vagy aki tudatosan behunja a szemét, és nem akarja észrevenni, hogy itt valami probléma van, vagy egyáltalán annyira oda se figyel, hogy a másik mit mond és hogy viselkedik. Tehát igazándiból nem tudjuk egymást becsapni. Nyilván lehet ezt tréninggel gyakorolni, amire én egyáltalán nem bátorítok senkit, tehát pont az ellenkezője, a célja szerintem ennek az egész előadás sorozatnak. Lehet gyakorolni azt, és szélhámosok, póker, illetve mindenféle kártyajátékosok ezt gyakorolják is tükör előtt, sőt színészek is, mert nyilván a színészek nem azért, hogy becsapjanak, hanem azért, hogy szórakoztassanak, ugye, hogy valami elhitessenek rólunk, hogy ők valaki mások, mint amik valójában. De a hétköznapi életben, hogyha személyesen beszélgetünk valakivel,
És azt mondja, hogy nagyon szeretlek, és nagyon vártam már, hogy találkozzunk, és ez nem így van, azért azt, aki odafigyel, az észreveszi, hogy nem így van. És észreveszük azt is, hogy ez tényleg őszintén mondja, vagy sem. És akkor most lassan rátérek a részletekre, de még egy kérdés, hogy miért külön téma ez az egész, amiről ma este beszélünk, a metakommunikációról itt ebben az egész sorozatban, hogy ugye a szülőkről való leválás után, meg a párválasztás mérföldkövei, meg tényleg ilyen fajsúlyos szerepek a családban, fajsúlyos témák voltak. Azért került mégis bele a metakommunikációra, tehát testbeszéd is ebbe a sorozatba, és így a végén, amikor talán már egy kicsit a nyárba megyünk, egy kicsit könnyedebb téma és műfaj, mert azért ez a terület is segít bennünket abban, nem csak abban, hogy mondhatjuk úgy is, hogy sikeresebbek legyünk, boldogabbak legyünk, hanem abban is nagy mértékben segít, hogyha megértjük a metakommunikációt, hogy nyugodtabb legyen az életünk, kevesebb vitában és feszültségben legyen részünk, és abban is, hogy empatikusabbak, megértőbbek legyünk, és így sokkal inkább elfogadjanak bennünket, illetve hát segítőkészebbek is lehessünk. Tehát nagyon sok jó hatása van azért annak, hogyha az ember oda tud figyelni ezekre a jelekre. Jó, akkor felsorolom azt a 9 nagy területet, amiről lehetne beszélni. Azért mondom, hogy lehetne, mert egy-kettőről én csak érintőlegesen fogok szólni. Aztán akit érdekel, megint hadd mondjam, lehet kérdezni, illetve ajánlom a könyveket. Egyszerűen az időkeretünk nem engedi. Másrészt nagyon sok metajel van, illetve ilyen metakommunikatív jelzés van, amiről lehetne szólni. Szemezgetni fogunk, de akkor ez a 9 nagy terület. Az első a személyes térség, vagy a személyes térzóna területe, a második a tenyérgesztusok, a harmadik a kéz és a karnak a gesztusai, a negyedik a láb, az ötödik a fej, nem teszem hozzá mindig, hogy a gesztusai. Egyébként a kéz és a fejnek a használatát nevezzük igazándiból a szakmában a gesztusnak. Az arc a 6., a szem a 7., ez a 2 együtt a mimika. A 8. a metanyelv, ami a szavak igazi jelentése, tehát a metanyelvet, hogyha magyarul mondanánk, a szavak igazi jelentése. És a 9. a szimbólumok. Majd erre is rátérek, és elmondom, hogy mit jelent. Jó, akkor nézzük a személyes térséget, tehát az 1-es a személyes tér. Mi ez a személyes tér? A személyes tér az, amit mi sajátunknak tartunk, minden. Például a kerítés. A házunk, a lakásunk, a hálószobánk, az ágyunk, az autónk. Gondoljunk arra, hogy van-e olyan itt közületek vagy önök között, akinek törtek már be a lakásába, vagy autójában. Hozzánk már törtek is be, az autómat is, autónkat is feltörték, és nem is az a rossz az anyagi kár, hanem az a tudat, hogy ott valaki járt azon a helyen, és még csak nem is az, hogy rumlit csinált, hanem hogy egyszerűen egy idegen ember bement a te területedre. Ez nagyon nyomasztó érzés tud lenni. Mondom, én tudom, sajnos megtapasztaltam mind a kettőt. És ugyanilyen, hogyha valaki, nyilván ki mire érzékeny, valaki az ágyába belefekszik. Valaki, mondjuk egy családapa, van egy széke, és akkor valaki vendég belül a székébe. Nyugtalan lesz, és ideges lesz. Tehát ezek a legtágabb területek, de aztán folytatom, ami valójában a személyes teret jelenti. 5 zónát lehet felsorolni, amit magunk körül kiszoktunk. Nem is mi alakítjuk ezt ki, hanem természetesnek vesszük és ezekkel élünk. Az első zóna a nyilvános zóna, ami 3,5 méter fölötti terület. Ezt a zóna távolságot, akkor tartjuk, hogyha nagy csoporttal állunk szemben. Például én most. Tehát nyilván úgy nem lehetne előadást tartani, hogy oda lehet, mert Józsi ugye itt jön-megy, azért jobban, mint én. De úgy nem lehet nagy tömeghez beszélni, vagy bármit is nagyobb hallgatóság, vagy nagyobb számú figyelő ember előtt megtenni, hogy az ember túl közel van hozzájuk. Tehát ez a nyilvános zóna. Aztán a második, a társadalmi zóna, ez 1,5 métertől, itt körülbelül átlagok vannak, eddig a 3,5 méterig terjed. Ez az a zóna, amit idegenekkel, ha egy-egy emberrel dolgunk van, idegenekkel szemben fenntartunk. Például, ha kijön a lakásra egy vízvezetékszerelő, akkor nem fogunk így odaállni mellé, hogy így nézzük, hogy mit csinál, hanem egy kicsit úgy, egy olyan 1 métert legalább megtartunk, és úgy figyeljük, hogyan dolgozik. Aztán a következő, a 3., az a személyes zóna. Ez 46 centiméter, hogy számolták ki? 46 centimétertől 122 centiméterig terjed. Ez a zóna, a személyes zóna, az a baráti találkozások, a barátok, a közelebbi ismerősök, a
akiket már jól ismerünk, azokat engedünk be ilyen területet, tehát körülbelül fél méter lehetne ezt így mondani. És most jönnek az igazán érdekes utolsó két zóna, a negyedik az intim zóna, ugye ez a neve is már azért valamit sugal, 15 centitől 45 centiméterig terjed. Csak az érzelmileg közel állók léphetnek be ebbe az intim zónába. És a legutolsó pedig a szoros intim zóna, 15 centiméter alatt. Nyilván itt már ugye testi kontaktus, testi érintkezés is feltételezhető elég jelentősen. Na most miért érdekes ez az egész? Nem azért, mert nyilván gondolom nem járkálunk majd ezután colostokkal, hogy mérjük, hogy kivel, hogy állunk, de azért van ennek haszna, higgyétek el, hogy tudjuk ezeket az információkat, mert hogyha az első három zónában vagyunk emberekkel, akkor nincs semmi probléma. De ha ebbe az utolsó kettőbe olyanok bejönnek, akiknek nem lenne szabad, akkor kezdődnek a problémák. Mikor történik meg ez? Zsúfolt buszon például. Liftben, ugye, amikor így állni kell mások mellett, akikkel nem vagyunk olyan jóban, talán nem is ismerjük, vagy ott laknak a lépcsőházban, de csak köszönni szoktunk nekik. Vagy nagyon zsúfolt moziban, vagy nem tudom, hol lehet még. Tömegközlekedés talán a legjobb példa, ugye? Mi történik ilyenkor? Vannak bizonyos íratlan szabályok, amelyeket szinte mindannyian alkalmazunk észrevétlenül. Egyik, hogy még ha beszélgettünk is, ha ketten is vagyunk valakivel, barátok, vagy családtak, bárkivel, felszállunk egy ilyen buszra, abban a pillanatban elhallgat az ember. Liftbe száll akkor is, elhallgat, nem nagyon beszél. Főleg, hogyha egyedül van, akkor meg végképp nem fog hozzáfordulni. Kerüli mindenki a szemkontaktust ilyen helyzetben. Figyeljük csak meg, utazunk a metrón, akkor vagy úgy csinálunk, mint olvasgatnánk, vagy a megállót nézzük, mint amíg sohasem láttuk volna, hogy hova megyünk. Mindenhova néz, az ember, néha lehet, hogy lopva egy-egy pillantás, de semmi, nagyon kevés, minimális beszéd kerül az ember, a szemkontaktust kerüljük, liftben ugyanez, ugye nem nézzük így a másikat, aki ott áll mellettünk. Aztán vigyázz nagyon az ember arra, hogy meg ne moccanjon, hozzá ne érjen a másikhoz. Majd figyeljük meg magunkat. De én azt hiszem, hogy ezt nem is kell mondani, hát ez így történt, gondolom mindenkivel. És felveszi az ember a plépofát, és hát számolgatja ugye vagy az emeletet, vagy a megállót, tehát valamire próbál odafigyelni. Miért van ez? Azért, mert amikor behatolunk egymásnak ezekbe az intim, vagy szoros intim zónáiba, akkor ezt én is, és a másik is, akivel nem vagyunk ismerősök, ezt egyfajta frusztrációként éljük át, úgy éli át mindenki, mintha megtámadták volna. És egy bizonyos fizikai reakció lép életbe a szervezetünkben, ez az úgynevezett Cannon-féle vészreakció, tudom, hogy vannak már, akik erről hallottak, máshol is beszéltem erről. Azért az a neve, hogy Cannon-féle vészreakció, mert ez a Cannon nevezetű doktor, orvos írta le ezt először, úgy, mint a fényképezőgép márka, csak középen két ennel írják a nevét. Mi történik? Az ember egy általános izgalmi állapotba kerül. A mellékvességből adrenalin, noradrenalin szekretálódik a vérbe, ugye ez hormonok, és mindenhova viszik a hormont a szervezetbe, a véráram útján, és egy általános feszültségbe lép az ember, az izmok megtelnek vérrel, a tüdő megtelik vérrel, az agy, tehát azok a szervek, azok a területei a testünknek, ahomik hirtelen mozgásra vagy valami reakcióra, hogyha kell lépni, akkor tudjanak reagálni. Azokból a területekből viszont kiáramlik a vér, ahol nincs szükség rá, tehát a belegből, gyomorból. Ezért van az például, most ez nem konkrétan ide tartozik, de hogyha megijesztenek valakit hirtelen, akkor összeugrik a gyomra, hogy hideges, mert ugye onnan megy kifele a vér, mert ott nincs szükség rá ilyen helyzetben. Aztán megnő a vérnyomás, megnő a vércukorszint, megnő a szívritmus, nagyobbakat is lök a szív, nem csak a szívritmus fokozódik, a pulzusszám. És egyéb ilyen kitágulnak a hörgők, ugye, hogy nagyobb, több oxigén tudjon felvenni az ember. Ezt úgy írta le Cannon, hogy fight or flight, tehát, hogy küzdj, vagy repülj, tehát küzd, vagy menekülj, magyarul így fordították le. Tehát, hogy a szervezet egy olyan reakcióra készül fel, hogy vagy ellenálljon valaminek, vagy elmeneküljön a szituáció elől. Na, és a lényeg az, azért mondtam el ezt az egész kis élettani zárójeles gondolatot, mert amikor szoros intim zónába lépünk egymás életében, akkor bizony ez a reakció lép fel. Ezért viselkedünk olyan furcsán az említett területeken. Az ember vigyáz, ugye, hogy ne okozzon problémát, feszültek leszünk,
De ezt ugye nem lehet lereagálni, nem is akarjuk könnyekbe vágni a másikat, mert tudjuk, hogy szegényt is nyomják onnan, meg amonnan is, hát nem tehet róla. De mégis az ember nem tud mit csinálni ilyen szituációban, és ez a feszültség miatt vagyunk ilyen furcsák. Ez az egyik. A másik, hogy talán először még egy adatot elmondok, illetve egy megfigyelést, hogy milyen következményei, milyen hatásai lehetnek ennek. Egy szigeten figyelték meg, ha jól emlékszem, Amerikában, persze ugye ők ebben a leginkább előre haladottak, azt, hogy egy szarvas populáció nagyon szépen élt egy szigeten. Nem volt semmilyen természetes ellensége, és mégis egy idő után elkezdtek kipusztulni. Egy ideig nagyon szépen ívelt fel a szarvas populáció, az a faj, aztán elkezdtek pusztulni tömegével. Sokáig vizsgáltak, talajba fúrtak, levegőből vettek mintát, milyen mérgezések lehetnek, hogy nem volt semmit, nagyon jó, egészséges volt a környezet, ember is ihatta a vizet, mondom, nem volt természetes ellenség. Kiderült, hogy azért kezdtek el pusztulni a szarvasok, mert nagyon sokan lettek, kezdett szűk lenni a terület, az a, ugye a szigeten az a hely, ahol éltek, és annyira stresszelte ez a helyzet a szarvasokat, hogy ez az állandó magas feszültségszint, ez a stressz, ez legyengítette az immunrendszer, dagadatos megbetegedések és halálozás következett be. Na most, hogy miért mondtam el ezt? Azért, mert hogyha mi is húzamos ideig ilyen környezetben élünk, ugye, nagyváros, nyilván azért valamelyest akklimatizálódik hozzá mindannyian, akik itt élünk, de azért vannak dolgok, amelyeket nem lehet megszokni. És ezért van az például, hogy a nagy tömegben sokkal nagyobb a feszültség, sokkal hamarabb kirobban a balhé. Tehát azt nem lehet, ilyen fiziológiai elváltozásokat nem lehet kivonni magunkat ezek alól a hatások alól. Én bekerülök egy tömegbe, például egy pártgyűlésen, amik manapság ugye azért nem olyan ritkák, vagy egy tüntetésen. Akkor, még ha én nem is azért megyek oda, hogy mondjon le, itt ordibáljak, hanem csak szeretném valahogy szépen csendbe kinyilvánítani a véleményemet, egy idő után át fog rám ragadni, mert ennek vannak ilyen, mondom, fiziológiai, testi alapjai, amik megindítanak bizonyos folyamatokat. Egyébként a rendőrök ezért is alkalmazzák az oszlatást, ugye nyilván nem csak azért, hogy szétverjék a tömeget, és hogy ne randalírozzanak, szétverik őket, milyen eszközökkel, az más kérdés, hogy szeparálódjanak el egymástól, kicsit messzebb távolságba kerüljön a tömeg, és úgy egy-egy ember már kezd lecsillapodni, mert nincs ez a feszültség bennük. Kezd lenyugodni, és úgy szépen, könnyebben haza lehet őket terelgetni szépen. Ezért van az is, hogy a rendőrségi vallatásokon, bár nem tudom, hogy hol, miként megy, de azért sok helyen, például egy ilyen, nem azért nem ekkora nagy helyiségben, de nagy helyiségben sarokba beteszik a széket, és akit ki akarnak vallatni, szépen odaáll köréje két-három rendőr. Hát tiszta ideig lesz az ember, hogy ott állnak a feje felett egy ilyen nagy területen, és pár perc alatt megtörik. Ezeket a tudományos élettani törvényszerűségeket sok helyen fel lehet használni. Na, miért mondtam el mindezt? Azért, mert tartsuk meg a három lépés távolságot. Igaz ez a mondás, hogy tarts három lépés távolságot. Tehát jól beszél a népi nyelv, a régi nyelv. Figyeljük meg, hogy könnyebben elfogadnak bennünket, hogyha ismerjük az illetőnek ezt a személyes, illetve ezt a társadalmi zóna szintjét. Mert azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez függ attól is, hogy ki honnan érkezett. Egy nagyvárosi ember sokkal jobban elviseli azt, ha jobban közelebb oda megyünk hozzá. Egy vidéki városinak már kicsit nagyobb távolság kell. Egy falusinak még nagyobb, egy tanyasinak pedig aztán ügynökök például. Nagyon jól tudják azt, hogy a városon hogy lehet kezet fogni, így fognak kezet például ilyen mutatom oldalra, hogy jobban lehessen látni, például a városiak. Aki vidéki városi, az már kicsit hosszabban, a falusi az már így nyújtja a kezét, a tanyasiak még nagyon sokat nem is fognak kezet, csak intenek egymásnak. És ezt jó, ha tudjuk, jó, ha ilyen módon is alkalmazkodunk a helyi szokásokhoz, mert hogyha nem tesszük meg, akkor furcsán fognak ránk nézni, és nem biztos, hogy közkedveltek leszünk. Népcsoportonként is ez változik. Japánok, amerikaiakkal figyelték meg ezt, hogy ugye Japánban hatalmas népsűrűség, nekik nagyon kicsi ez a szinte, tényleg oda bújnak az ember orrába, illetve a keletiek általában, kínaiak is. Tehát ahol nagyon nagy a népsűrűség. És nem is amerikaiakkal, ausztrálokkal, ahol ugye azért van bőven hely, persze ott is vannak nagyvárosok, amelyek megapoliszok, de nekik nagyobb igényük van erre. És videófelvételt készítettek hivatalos konferenciákon, ebédszünetben, illetve megbeszélések alatt, hogy a kis japánok így mentek előre, az ausztrálok meg így hátráltak. És így szépen a videófelvételen látszik, hogy mászkálnak körbe-körbe. Azért,
Mert a japánnak az volt az igénye, hogy ugye úgy beszélgessenek, hogy az a bizonyos ő távolsága meglegyen, az ausztrált megzavart, és állandóan ment odébb. És megkérdezték több ilyen összejövetel után az ausztrálokat is, a japánokat is. Japánok azt mondták, hát ezek az ausztrálok olyan távolságtartó, rideg-hideg emberek. Az ausztrálok meg azt mondták a japánokra, hogy tenyérbe mászó alakok és nagyon rámenősek. Holott, hogyha ismerték volna ezt a metakommunikációs, ez nem is jelzés tulajdonképpen. Ez például kialakul attól függően, hogy ki hol él. Ha ezt ismerjük egymásról, akkor szimpatikusabbak leszünk, illetve hát könnyebben meg tudjuk érteni a másikat is, és meg tudjuk értetni magunkat is, és elfogadtatni. Jó, talán erről ennyit, lehet, hogy sok is volt. A második téma a tenyér gesztusok, de erről nem mondok sokat. Ezt mindenki tudja, hogy a történelem folyamán a nyitott tenyérnek mindig is megvolt a maga jelentőség, és mindig is a becsületet, a tisztességet, a hűséget jelentette. Ugye például, amikor esküvést tettek, akkor szívükre tették a tenyerüket, vagy az égre, vagy a Bibliára, és úgy esküdtek. Tehát összefoglalva, illetve talán ami a lényeg ebből, hogy ha látszik valakinek a tenyere, akkor az a nyíltság, az őszinteségnek a jele, illetve annak, hogy pozitív szándékkal közeledik a másik. És hogyha nem látszik, hogyha elrejti, nem látható, akkor ott valami negatívum van, negatív érzelem, ellenségeskedés, illetve ha ökölben van szorítva, most nem azért mondom, hogy ütni akar, csak egyszerűen akkor ideges, feszült az ember, ezt is meg lehet figyelni mindannyian saját magunk életében. Ezzel kapcsolatban is azért hadd mondjak el egy érdekes kísérletet. Amerikák mindent kipróbálnak, amikor már kezdenek rájönni valamire. Kényszerítettek embereket arra, hogy kövessenek egy szabálysértést autóval. Ugye általában egyetemista diákokkal lehet ezt megcsinálni. Felajánlak nekik pár dollárt, és akkor ők belemennek. És elmondták nekik, hogy hogy viselkedjenek a rendőrrel, amikor megállítja őket. Volt egy csoport, akinek nem mondtak semmit, mondták, hogy csinálja, intézze, hogy akarja. Másik csoportot kioktatták, hogy az legyen az első, hogy a rendőrnek vagy így mutassa fel a kezét, hogy jaj, bocsánat, ne rugudjon, hajtsa le egy kicsit a fejét, vagy így mutassa, hogy hát elnézést kérek. Tehát, hogy a tenyerüket mutassák. És ebben a csoportban, akik kapták ezt a kioktatást, 50%-osan kevesebb volt a büntetések aránya ugyanazért a szabálysértésért, ugyanazoknál a rendőröknél. Azért, mert egyszerűen azt kommunikálták ezek az emberek, akik így mutogatták a tenyerüket, hogy ők sajnálják ezt, és tényleg, és a rendőr szépen, hát nem ez a jó szó, hogy megkunyászkodott, de hogy engedő lelkületű lett, vagy hogy mondjam szépen. És egyébként, jó persze ki is lehet beszélni az embernek magát, hogyha olyan ügyes, de a lényeg az, hogy működik ez a dolog, és valóban ez egyetemleges, és mindenkiben benne van. Itt kell még a tenyérnél beszélni a készfogásról, ami, de én most nem fogok annyira belemenni. Talán a készfogásoknál az a lényeg, amit bizonyos szakemberek váltig állítanak, mások azt mondják, hogy azért annyira nem biztos, hogy a készfogásból lehet látni, meg lehet tudni a másiknak a karakterét, a jellemét. Ugye ha valaki erősebben szorítja meg a kezünket, akkor az egy karakteresebb valaki, akkor van a döglött hal, ugye, aki csak oda teszi, és akkor úgy, mint a csiga, úgy kicsúszik az ember keze közül, akkor az lehet, hogy az életben is olyan, legalábbis mondom, van, aki erre esküszik, hogy ez teljesen egy az egyben leolvasható. Van, aki csak úgy a hegyét, a végét fogja meg az ujjainknak. Szóval erre is azt mondom, hogy van is benne valami, meg azért ez is olyan, hogy szerintem ez is tréningelhető dolog. De a lényeg az, hogy valóban a készfogás mutat azért valamit. Na, tovább is megyünk sajnos, mert tényleg nagyon sokat elidőztem itt az elején a kéz és a kar különböző jelzéseire. Hát itt sem szeretnék túl sokat időzni. Mi a kéz és a kar? Ugye a kéznek most nem a tenyér, hanem egyéb kézjelek, tenyér összedörzsölés, amikor valaki úgy, na ez jó lesz, vagy amikor sumán módon már valamire ugye fenni a fogát az ember. Tehát azért vannak egyetemes jelek, amiket mindannyian jól ismerünk. De a legfontosabb az, és mondom is a kéznél, az arc körüli, az arcunk körüli használata a kezünknek. Miért? Mert talán itt a legkönnyebben leolvasható az, hogyha valaki valami mást kommunikál a szavaival, mint ami valójában benne van, mint ahogy valójában érez, vagy valójában gondol valamit. Mondom azt is, hogy miként. A kisgyerek, amikor hazudik, akkor száj elé kapja a kezét. Nem is tudtam, hogy ilyen jól felhangosodik. Tehát a száj elé kapja
így a kezét, amikor mond valami füllentést, mert tudja, hogy most valami rosszat mondott. A tinédzser aznál csak így elhúzza valahogy, valamilyen tétova mozdulatot végez a száj előtt. A felnőtt ember pedig ugye rafinált, az már vigyáz arra, hogy ne nagyon produkáljon ilyen egyértelmű jeleket, de annyira belénk van ez épülve, hogy nem lehet azért teljesen megszüntetni, vagy az orrát dörzseli meg, vagy a szemét kezdi el így piszkálni, vagy a szemöldökét szem alatt. Tehát amikor így az arcunk körül így egy-egy ujjunkkal matatunk, akkor mást mondunk a szavainkkal, mint amit mondanak. Ez nem biztos, hogy hazugságot jelent. Lehet, hogy egyszerűen nem mondjuk meg, hogy megkérdezik, hogy nagyon fáradt vagy, és szeretnél már hazamenni. És a másik úgy gondolja, hogy nem, ő mégis segít a nagymamájának, mert szereti, és inkább legyőzi a fáradtságet, és azt mondja, hogy nem vagyok fáradt. De figyeljük meg majd este, nem tudom, valamilyen beszélgetős politikusokkal való beszélgetésben, hogy hányszor piszkálják a szemüket, orrukat, szájukat, akkor ott nem az van a szavak mögött, amit ők mondanak. Úgyhogy ez a legfontosabb, amit így a kézzel kapcsolatban szerintem érdemes megjegyezni. A karról viszont még azért külön érdemes beszélni. A karnak is a legfontosabb szerintem, amit érdemes megjegyezni, az a kar összefonás. Most senki ne fonja össze a karját. Hadd kérdezem meg, hogy ki tudja azt, hogy a jobb vagy a bal karja van felül, amikor összefonja? Jó, egy valaki tudja, még valaki. Összefonás nélkül ketten, hárman, négyen, jó. Ki lehet most már próbálni. Általában a jobbkezeseknek a jobban felül, a balkezeseknek pedig a bal. De ha valakinek nem úgy van, akkor szóljon nyugodtan, és megírom a könyvírónak, hogy valami probléma van. Na most a fordítva kettő? Jó. A kart leginkább, mint védőkorlátot használjuk. Tehát amikor valaki így keresztbe fonja a karját itt a melle a hasa előtt, akkor ez elzárkózás. Ugye, mintha elbújnánk valami mögé. És ha én így beszélnék most itt a társasággal, akkor egy kicsit azért ugye gyanús lennék, hogy mi van velem. Tehát ez megint csak több mindent jelenthet. Nyilván itt megint azt kell mondanunk, hogy az egész embert, az egész szituációt, helyzetet kell figyelni. Ez jelenthet egyszerűen fáradtságot is, jelenthet ellenséges érzületet, jelentheti azt, hogy én nem fogadom el a másikat, amit mond, jelentheti azt, hogy én fogok valami olyasmit mondani megint, illetve az egyéb jelekkel együtt, ami nem igaz, elzárkózás, hogy nem kérek a másikból, de megint csak egy érdekes eredmény. Diákokat ugye beültettek órára, és a fele csoportnak azt mondták, hogy így üljön összefont karral és összefont lábbal az órán, egyetemi előadásokon. A másik csoportot pedig karosszékbe ültették egyébként. Ha szeretnénk, hogy odafigyeljenek, akkor érdemesebb karosszékeket kitenni, mert akkor ugye oda teszi a kezét, és míg ha nem, akkor valószínű, hogy összefonja. És mondták nekik, hogy ne tegyék keresztbe a kezüket, tegyék csak nyugodtan, pihentessék ott a karfán, meg a lábukat is nyugodtan tegyék. Szóval sokkal kényelmesebb helyzetbe ültették ugyanazon az órán. És ami a megdöbbentő, hogy azok, akik keresztbefont karral ültek, 38%-kal kevesebbet jegyeztek meg az adott órán elhangzott tananyagból, mint azok, akik nem. 38%-kal kevesebbre emlékeztek, és legalább 50%-ban kevésbé volt unszimpatikusabb volt az előadó. Úgyhogy, hogyha diákokhoz szólok, hogyha szeretnénk például otthon kevesebbet tanulni, akkor üljünk így az órán valahogy, hogy minél többet jegyezzünk meg. De semmiképpen se fonjuk keresztbe a kezünket és a lábunkat. És hát ugye ide a karhoz tartozik még, ami nagyon egyszerű és hétköznapi metakommunikáció, de azért erről is érdemes beszélni, a simogatás. Hát tényleg néha ezekkel a mindannyiunk által használt kis kifejezésekkel, jelekkel sokkal több, mint szavakkal, ugye

Meg akkor várjunk még egy kicsit, és próbáljuk feloldani, vagy ismerkedni vele egy kicsit, amíg ki nem nyitja, és rendesen el nem kezd állni. Illetve, hát vannak a különböző, amit én nem is nagyon tudok, hogy lányok, amikor leülnek, annyira össze tudják csavarni az egyik lábukat a másikkal, hogy ez hihetetlen. Ugyanezek az alfajok, a változatok. És még egy érdekesség a lábbal kapcsolatban, a lábfej. A lábfej mutatja azt, hogy mire gondol az ember. A lábfej mutatja azt, hogy hova húz az ember szíve vagy agya. Tehát, hogyha hárman beszélgetnénk, itt mondjuk a hallgatóság helyén mondjuk itt állna még valaki, akkor ha én így állnék, akkor ez mutatja, hogy ráfigyelek. Tehát a lábfejem Balázs fele van, a másik meg mondjuk így arra, és a harmadik figura itt van, akkor én arra figyelek, amit Balázs mond, őt tartom érdekesnek, vele akarok beszélni. De ha így, hiába még a fejem is arra van, de a lábfejeim arra néznek, akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk csak Balázsra beszélek, az ajtó fel, akkor azt jelenti, hogy én már mennék, és Balázs, ha nem enged el, akkor előbb-utóbb ideges leszek. Tehát ez nem csak azt jelenti, hogy emberek közül melyik emberre fordítom a lábfejemet, hanem egyáltalán, hogyha mondjuk a buszt várjuk, akkor figyeljük meg, sokan így állnak teljesen ilyen 90 fokban, mert várják majd, jön a busz, de ugye nem akarnak állandóan így teljesen úgy állni. Tehát megmutatja a lábfejnek az iránya azt, hogy tényleg az ember agyában mi jár. Csak érdekesség, oda lehet rá figyelni. Aztán az ötödik dolog, a fej. Most a fejjel kapcsolatban is az egész fejre gondolok most, tehát a teljes fejre, nem az arcra és nem a szemekre, nem a mimikára. Ezzel kapcsolatban is csak egyetlen dolgot mondok el. Ha egyenesen tartjuk a fejünket, ez általában semleges, tehát normális ez az alapállapot. Ha kicsit félre dönti valaki a fejét, akkor azt jelenti, hogy vagy nagy, hatalmas ember ül előtte, vagy azt, hogy figyel. Tehát a figyelemnek az egyik jele az, hogyha félrehajtja az ember a fejét. Illetve ugye kérdezhetném is, hogy mi mit jelent, hogyha kicsit leszegezett fejjel néz az ember így felfele, ha nevetek, akkor nem is tudok. Ugye ez az megint csak az ellenséges indulat, illetve az ellenséges érzület, az elzárkózás. Tehát nem véletlen az, hogy például a karösszefonás az nem ilyen arcjáró, hanem általában ilyen lehajtott fej. Tehát amikor lehajtja az ember a fejét, akkor valami nem stimmel, akkor valami forrong, fortyog benne. Hatodik pont. Az arc, erről megint most nem beszélek részletesen. Ahogy említettem, van az a bizonyos hat fő érzelem, ami minden embernél egyetemleges, majd erről esetleg még utána beszélgetésben lehet szót ejteni, de ha valaki mást mond a szavaival, mint a metakommunikációjában, akkor két területen lehet leginkább észrevenni, és ebből egyik, az egyik az arc. Itt olyan mikrojelzések százait adjuk, amelyeket nem tudunk befolyásolni. És a másik pedig a szem, a következő, rá is térek. Ez az, amit a legkevésbé tudunk befolyásolni, hogy a szemünk hogyan viselkedjen, hogyan működjön, hogyha én valami mást akarok mondani, mint viselkedem, illetve ami bennem van, és máshogy viselkedem, mint amit gondolok. Megint lehet idézni sok-sok ugye, mondást, a szem a lélek tükre, és így tovább, amiket már korábban is említettem, hogy a gyilkos vagy ölni tudna, úgy pillant, úgy néz rám, vagy ölni tudna, vagy csábos a tekintete, vagy nagyon sok mindent ki tudunk fejezni. Ezt tudjuk a legkevésbé befolyásolni, tehát a tekintetünket, a szemünket, a szemünk viselkedését. És talán ezzel kapcsolatban annyit, amit nem tudatosan, de mindig észreveszünk, hogy a pupillánk hogyan viselkedik. Először inkább azt mondom el, hogy az emberi szervezetben ez az a testrész, ami a legnagyobb változásra képes. Tehát nem más szervek, amikre esetleg lehetne gondolni, hanem a pupilla. A pupilla 5-6-7-szeresére képes tágulni és szűkülni. Egy pillanatok alatt is, ugye például a gyalogútból kévünk a fényre, akkor zsupsz összeugrik, nagyon kicsire beszűkül. Na de most itt a kommunikációra beszélünk. Hogyha valaki nyitott, ha valaki pozitív érzelmeket táplál irántunk, vagy mi a másik iránt, hogyha közeledést tapasztalható, akkor tágulnak a pupillák. Például szerelmesek, amikor egymás szemébe néznek sokáig, akkor azért szeretnek egymás szemébe nézni, mert nagyon kitágul a pupillájuk. Korábban, régebbi időkben utcalányok például ezért csinálták azt, hogy a beladonna nevezetű gyógynövényen, illetve hát nem is igazán gyógynövény az, atropint tartalmazó gyom, persze sok mindenre jó. Szemükbe cseppentettek, és abban a pillanatban hatalmasra dobja ki a pupillát, kitágítja a pupillát, és ugye, hogy vonzóbbak legyenek, ezt próbálták alkalmazni. És ha összeszűkül a pupillája valakinek kicsire, akkor viszont mondja is a népi nyelv, hogy szórós a tekintete, hát persze, mert csak olyan tűhegynyi, illetve legkisebb

összemegy, akkor ellenséges érzület, vagy nem fogad el, vagy... Tehát a lényeg az, hogy valami negatív előjelű dologgal állunk szemben. Lehet, hogy haragos belülről, vagy dühös, és csak nem meri mondani. Nagyon érdekes, hogy a szélhámosok azért ezt tudják, és gyakran járnak napszemüvegben. Most nem azt akarom mondani, hogy mindenki, aki napszemüvegben jár, szélhámos, de azt mondom, hogy ha valakivel komolyan akarunk beszélgetni, ha valakivel bármilyen értelemben is, most itt nem csak a párkapcsolatra gondolok, tehát a szerelemre, bármilyen üzleti, munkatársi, családi, bármilyen kapcsolatot akarunk komolyan kialakítani, vagy valamit komolyan megbeszélni, akkor vegyük le a napszemüveget. Akkor hagyjuk a napszemüveget, mert az nagyon zavaró másik félnek, akin nincs napszemüveg. Tehát gondoljunk el, hogy két ember napszemüveggel beszélget. Elég furcsa. És egyébként még egy ilyen kis érdekesség, hogyha azt akarjuk, hogy valakivel jó legyen a viszonyunk egy beszélgetésben, akkor a beszélgetés 60-70%-ában nézzünk a szemébe. Illetve erre a kis területre itt a szeme. Hogyha hivatalos partnerrel, illetve hivatalos a megbeszélés, akkor a szeme és a homloka közepén itt ez a kis háromszög. Nem az, hogy direkt nézünk oda, hanem ez a tapasztalat, hogy oda figyelünk. Ha pedig valami személyesebb, bizalmasabb, akkor a két szeme is itt az orr, száj irányába. Itt, ha még bizalmasabb, akkor így ez a háromszög itt le a mellek közé. Most nem, nem férfiak része, ez mindenkivel így van. Tehát nem azt mondtam, hogy egy négyzet, hanem háromszög. És ezt csak azért mondom, mert hogy ugye egyenes, nyílt tekintet az, hogy a szemébe nézel a másiknak. Ha valami takargatnivalód van, valamiben sumálkolsz, akkor ugye nézel mindenfelé, vagy csukod be a szemed. És ezzel kapcsolatban azért hoztam egy olyan idézetet is, ami 3000 évvel ezelőttről való, hogy tényleg milyen érdekes, hogy a régi emberek is azért ezt megfigyelték, és hogy leírták. Bibliából, Salamon példabeszédek könyvéből egy érdekes dolgot mond. Azt mondja, hogy aki behunja szemeit, azért teszi, hogy álnokságot gondoljon. És aki összeszorítja ajkait, már véghez vitte a gonoszságot. Aki behunja szemeit, azért teszi, hogy álnokságot gondoljon. Aki összeszorítja ajkait, már véghez vitte a gonoszságot. Tehát azért ezt régóta, hogy mondjam, észre vesszük, és hogyha nem is tudatosul bennünk, ha valaki nem néz a szemünkbe, azért olyan nem lesz jó érzése az embernek. Nyilván akkor, hogyha én se akarok a másik szemébe nézni, akkor nem probléma. Jó, más itt most nekem nehéz egyszerre 100 embernek állandóan a szemébe nézni, de azért 4 szem közt, vagy 6 szem közt, vagy 8 szem közti beszélgetéseknél azért ügyeljünk erre oda is, törekedjünk erre. Az utolsó két pont, 8. ugye ez a bizonyos metanyelv, a szavaknak az igazi jelentése. Megint csak egy ilyen tréfás kis megjegyzéssel kell kezdenem. Nem tőlem származik, én csak fejegyeztem, de hallottam már ezt régi kicsi korom, gyerekkorom óta, hogy minden férfi tudja, hogyha egy nő nemet mond, akkor az talánt jelent, hogyha talánt mond, akkor az igent jelent, ha meg igent mond, akkor nem úri nő. És azért van ebben valami, tehát van abban valami, hogy tudjunk olvasni a sorok mögött, és nem mindig azt jelentik a szavak, amit jelentenek. Például mit jelent az, hogy egy utazási irodában, hogy soha vissza nem térő alkalom, nem tudom én milyen újszerű környezetben. Hát azt jelenti, hogy egy jócska hely még fel sem épült a szálloda. Csak érteni kell, hogy mit, és ma ez a reklámokban sajnos ezt nagyon szépen alkalmazzák. Ha a metanyelvet tudjuk olvasni, szövegben is lehet ezt olvasni, azért mondom, hogy reklámokban, nem csak beszélt nyelven, bár beszélt nyelven azért könnyebben megértetjük. Például valaki azt mondja, hogy érdekes egy lányra, akkor az azt jelenti, hogy csúnya, nem? Tehát most akkor miért nem mondja, hogy szép, miért mondja, hogy érdekes? Igenis, vannak a szavainknak olyan háttérjelentései, amik mást takarnak, mint amit magával a szóval kimondunk. Ez a metanyelv. A metanyelv érzelmeket is megmutat. Például nem mindegy, hogy azt mondom, hogy a feleségem, vagy hogy az asszony. Ugye? És tudjuk, hogy melyik jelenti azt, hogy én úgy szeretettel gondolok rá, vagy mondhatom azt is, hogy a kedvesem. De mondjuk, hogyha kiderüljön az, hogy a feleségemről van szó, akkor mondhatom azt, hogy a feleségem, mondhatom azt, hogy az asszony. Vagy az asszony állat. Hát persze, így is lehet mondani. De ezek már azért érzelmi töbleteket adnak az információ mellett. És megmutatják azt, hogy hogyan gondolkodik az ember a másikról. Vagy így is lehet mondani, valakiről beszélünk, hogy ő, meg úgy is lehet mondani, hogy ez, meg az, ugye?
kicsúszik a szánkon, néha véletlenül is, de azért általában szerintem, hogyha valakire úgy gondolunk, hogy jó barát, akkor nem mondjuk azt, hogy ez vagy az, hanem ő, vagy a nevén nevezzük. És hát ide tartoznak a hangsúly, minden ilyen egyéb téma. Na most, ha ezzel kapcsolatban fel is teszek egy kérdést azért, hogy csak így egy kicsit pihentetőleg is, hogy ki tudja a választ arra, hogy hány állatot fit fel Mózes minden fajtából a bárkára? Ki tudja a pontos választ? Na igen, de azért nem mindenki figyelt annyira oda, és valóban nem Mózes volt az, hanem Noé, de lehet úgy használni a hangsúlyt és a szavakat, megint hagyd mondjam, azt politikusok használják is, hogy egyszerűen lyukat beszélnek az ember hasába, és nem veszi észre az ember, hogy hol hazudtak neki, hol etették be, hol vette be a horgot. Úgyhogy legyünk észnél és figyeljünk oda erre is. És az utolsó, a 9. pont az az emblémák, illetve hát a, igen, talán így a legegyszerűbb összefogó emblémák használata, mint metakommunikációs jelzésforma. Mi tartozik ide? Hajviselet, ruhaviselet, kiegészítők, festékek, minden egyéb, ami benne is van a nevében, vagy emblémák, amelyek mutatják azt, hogy én ki vagyok, én mi vagyok. Most mondhatná valaki azt, hogy én vagy úszó vagyok, azért van ilyen rövid hajam, hogy ugye jobb legyen az légellenállás, vagy biciklista, vagy tényleg tetves, vagy melege van nyáron, és azért vágatja énre a haját, vagy egyszerűen skinhead volt, és akkor most nő ki a haja. Szóval nagyon sok mindent lehet beszélni, de hogyha itt megfigyeljük, most ne figyeljük majd utána inkább egymást, azért a hajviseletünkkel, a ruhánkkal, mindennel igyekszünk információt adni magunkról. Én most így öltöztem fel, mert ez illik az alkalomhoz, de múlt héten dolgoztam egy építkezésen, hát akkor teljesen máshogy voltam öltözve, aztán mikor mentem sportolni, vagy sétálni inkább, akkor megint máshogy voltam felöltözve. Nyilván, hogy funkcionálisan is öltözködik az ember azért, most én ezért mondtam el mindezt, de amikor funkcionálisan öltözködünk, akkor is megválogathatjuk, hogy milyen cipőt veszünk a boltba, meg milyen nadrágot, mondjuk egy futáshoz, vagy egy mondjuk építkezéshez nem veszek, hanem az a régieket használom. De, na, visszatérve, nem a ruha teszi az embert, ez tény és való, és ne ítéljük meg így egymást. De azért valami jelzést mégiscsak ad az az ember magáról. És itt megint csak az a probléma, hogyha a problémákról is beszélünk, hogy időnként előfordul az, hogy olyan embereket látunk, akik valahogy látjuk, hogy ez nem jön össze az ember meg a ruházata. Nem stimmel itt valaki például, hogy annyira fiatalos akar lenni, vagy fordítva annyira komoly valaki, közben pedig a lény az sokkal könnyedebb. Tehát jó, ez az ő dolga. Csak hogy legyünk tisztában önmagunkkal, hogy mik vagyunk, kik vagyunk, milyen emberek vagyunk. És ami szerintem fontos, ha már most belementem ebbe a témába ennyire, hogy ahogy ma a fiatalokat látom, és tegnap is a buszon jókat nevettem rajtuk, nem azért, mert kinevettem őket, hanem a jó vicceket meséltek, csak hallottam őket. Tehát, hogy annyira szeretnének mások lenni, ez mondjuk a fiatalságnak azért egy kicsit sajátja, és nem kell őket megítélni. De szeretnének kitűnni. Mindenkiben megvan ez egy picit egyébként, ez a vágy, hogy szeretne kitűnni, szeretne kilógni a sorból, nem akar szürke egér, szürke egyén, középszerű lenni. De igazándiból ez így van. Sokkal jobban kitűnhetünk, hogyha tényleg azok vagyunk lelkületünkben, mint hogy extravagánsan hajunk, extravagánsan festjük magunkat, vagy állítjuk be a bármit magunkon. Mert egy idő után bármilyen extravagáns és bármilyen feltűnő is az emblémáink, egy idő után úgyis csak kommunikálnunk kell emberekkel, és ki fog derülni, hogy milyenek vagyunk. És kiderül, hogy hát lehet, hogy tényleg kívülről egy kicsit fel van tupírozva, fel van fújva, tuningolva, optikai tuning, de valójában ebben az emberben hát nincs annyi. És akkor a másik az csalódik, pofára esés. Míg, hogyha esetleg lehet, hogy nem vagyunk annyira kilógók a sorból, de emberekkel találkozunk, akkor kellemesen fognak csalódni, hogy tényleg ez milyen jó fej, vagy okos, vagy ügyes. De én most nem is ezekre a tulajdonságokra, hanem egyáltalán a teljes lelkiállapotunkra, jellemünkre gondolok, hogy próbáljunk meg a jellemre gyúrni, hogyha lehet ilyen furcsán fogalmazni, és ebben erősödni, mert ki fog tűnni az tényleg nagy-nagy tömegből is. Egyszerűen az ember arcára van írva
az, hogy ki milyen, és nyilván is senkit most nem akarok befolyásolni, hogy milyen divatirányzatot kövessen, csak ha követ, akkor kövesse ezt a divatirányzatot is, hogy igen, jellemben is azért alakulni és fejlődni. Úgyhogy ez volt a 9. és befejezésként, összefoglalásként még egyszer erre visszatérnék egy idegen szóval, ami fontos, az a kongruencia, ami az összhangot jelenti a kommunikációnk és a metakommunikációnk között. És az inkongruencia pedig, amikor nincs összhang a kettő között, a metakommunikáció és a között, amit a szavainkkal adunk információt. A testbeszéd mutatja azt, hogy mi van belül, megmutatja a metakommunikáció azt, hogy valójában mit gondolunk, valójában hogyan érzünk, valójában mire vágyunk. Ezt általában öntudatlanul le tudjuk olvasni, letapogatjuk egymásról, fejleszthető ez, hogy jobban megértsük a másikat. És azért is gondoltuk, hogy erről beszéljünk, nem magunk miatt, hogy én most olyan szuperul le tudjam olvasni, és figyeljek mindenkit, és kielemezzek, hanem azért, hogy könnyebben megértsem a másikat, és hogy tényleg higgyel mindenki, hogy azért is sokkal könnyebb lesz a kommunikálás, és sokkal jobb lesz neki, ő is jobban fogja érezni magát, mert nem tudja, hogy miért, csak azért, mert én megértem, és vissza tudok kommunikálni, meg én is jobban fogom érezni magam, meg fogom hamarabb érteni, tehát még talán mielőtt kimondanám, már tudom, hogy mire gondol. Ezek nagyon jelentős előnyök és segítségek. De, ahogy mondtam, hogy a testbeszéd megmutatja, hogy mi van belül, ez visszafele is hat. Tehát a bizonyos metakommunikatív jeleket direkt alkalmazunk, akkor ez hatással lesz a belsőnkre is. Mire gondolok? Például, ugye ez a tenyér dolog, amit mondtam, most csak egy-két példát nagyon gyorsan már, mert lejárt az időnk. Így nyitott tenyérrel, vagy felemelt kézzel, vagy ha így beszélek a másikkal, akkor nagyon nehéz hazudni például. Lehet próbálkozni. Már csak azért, hogy mindenki próbálja meg. Vagy, ha elkezdünk mosolyogni, nincs jó kedvünk, egyszerűen elkezdünk vigyorogni. Egy idő után az embernek jó kedve lesz. Ki lehet próbálni? Kezd egy kicsit jobb kedve lenni. Tehát visszafele is hatnak ezek a metakommunikatív minden értelemben. Amit még itt a végén felírtam, az már egy kicsit talán ilyen abszolút tényleg összefoglalás, hogy legyen fontos azért az, hogy igazat mondjunk mindig, de legyen fontos az is, hogy ezt szeretettel tegyük. És legyen az is fontos, bármilyen kicsit lehet, hogy gicsesen is hangzik, legyen az is fontos, hogy szeressük a másik embert, nyilván ez mindig a szituációja, a helyzete válogatja meg, hogy hogyan, de igaz módon szeressük. Tehát ne úgy, hogy tönkre tegyük, ne úgy, hogy ezzel kárát okozzuk, elkényeztessük, hanem valóban, amivel javára vagyunk. És megint csak egy 3000 éves idézettel szeretnék olvasni, és ezzel fejezem be, ezzel szeretném lezárni ezt a mai előadást. Messiási jövendőlésekről, aki hallott, azoknak a türelmét kérem. Messiási jövendőlések, Jézusról megírt jövendőlések az Ószövetségben. Egy ilyen mondatot olvasok fel. 45. Zsoltárban ez van írva. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled az ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Hogyha valaki kedves, hogyha valaki úgy igazságos, hogy közben szeret is, és úgy szeret, hogy igazságos is, akkor arról az leri. És akkor arra azt mondják, hogy szép, de nem azért, mert hogy én úgy gondolom, hogy Jézus azért, mert annyira férfiasan szép volt, hanem ez belülről jövő szépség, és ezért mondja az Messiási jövendőlés, hogy szebb vagy az emberek fiainál, és kedvesség ömledez az ajkaidon. Ugye ez a kettő összefüggésben van. Hát én kívánom minden kedves hallgatónak, mindannyiótoknak, hogy minket is lássanak ilyen szép embernek és igaz embernek, és hogy kedvesség ömledezhessen az ajkainkon is, és a metakommunikatív ajkainkon is.

0: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. És olyan dologról szeretnék közösen gondolkozni veletek, ami engem is egy pár hete gondolkoztatott el az Isten, amikor is Bencével naponta olvassuk a kis gyermek bibliáját, és most Mózes idejéről tanulunk és olvasunk. És visszamennénk most veletek is, mint amikor Bencével visszamentünk, Mózes idejében, amikor az Egyiptomból való kivonulás történetét említi a Biblia. Ugye azt tudjuk, hogy az Egyiptomból való kivonulásra Mózest kérte fel az Istent, amikor az Isten, amikor a népet Kánaán földjére kellett, hogy elvezesse. A Biblia megemlíti azt, hogy amikor Egyiptomból Mózes kivezette a népet, körülbelül 600 ezer férfit említ a Biblia, és nőket és gyermekeket. Tehát több mint 1 millió emberről kellett gondoskodnia Mózesnek, hogy Egyiptomból kihozza őket. Amikor eljutottak ugye a Vörös-tengerig, volt egy nagyon nagy dolog, amit Isten már adott a Vörös-tenger előtt a népnek. Ez pedig a tűz és a felhőoszlop, amiről a Biblia a második Mózes könyve 13. fejezete beszél a 21. versében. Így mondja a Szentírás, hogy az Úr pedig megy vala előttük nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik. Tehát Isten úgy hívta ki Egyiptomból az ő népét, hogy utána gondoskodott róluk. Most a nappali felhőoszlopról szeretnék beszélni egy kicsit veletek, hogy mekkora lehetett ez a felhőoszlop szerintetek. Milyen felhőoszlopot adhatott az Isten a népnek? Mennyire volt nagy, mennyire volt hatalmas? Gyerekek, ti tudjátok, milyen nagy volt ez a felhőoszlop, ami vezette a népet? Hát akkora magasnak és olyan nagynak kellett lenni, hogy tudjuk, hogy több mint 1 millió... Bocsánat, igen, Bence?
1: Óriási volt.
0: Nagyon nagy volt, óriási volt, igen. Tehát több mint 1 millió emberről gondoskodott, és a felhőoszlop nem csak, hogy vezette őket nappal, hanem vigyázott rájuk az erős napsugárzástól, a felhevült melegtől, az aznapi melegtől. Tehát gondoljatok bele, hogy egy körülbelül 1 millió embert egy olyan felhőoszlop védett meg a naptól, hogy árnyékban lehettek, tehát ugye nem tűzött rájuk állandóan a nap, illetve a tűzoszlop, ami éjjel vezette őket, amikor ugye nem pihentek, amikor esetleg éjjel is mentek tovább, ez a tűzoszlop szintén olyan nagynak kellett lennie, hogy ezt az 1 millió embert a sötétségben világosságot adjon nekik. Tehát ugye nem 10 emberről volt szó, 1 millió ember, az rengeteg. És tudjuk azt, hogy a pusztában vadállatok is voltak. És ez az óriási nagy tűzoszlop, a vadállatoktól is meg kellett őket mentenie. Tehát olyan nagy volt ez a felhőoszlop, olyan nagy volt ez a tűzoszlop, hogy 1 millió emberről gondoskodott nappal és éjjel. Ezen ugye nagyon elgondolkoztam, hogy azért ez nem kis teljesítmény volt. Nem? Tehát egy valami ilyen nagy monstrum valamit adni, hogy tehát tényleg a nép az állandóan lássa ezt a gondoskodást, hogy nappal nem kaptak napszúrást, éjszaka nem bántott őket a vadállat, sőt még világított is nekik, tehát nem voltak sötétségben. És amikor ugye erről beszélgettünk Bencével és tanultuk, ugye elgondolkoztam, hogy Istennek milyen hatalma lehet, hogy ilyen dolgokat megtett emberekért, ugye saját népe életében, hogy milyen hatalom lehet Istennél, milyen hatalommal rendelkezik, ami bármit megtehet az ember életében, akár emberek, az egész világegyetemen élő emberek részére, hogy úgy egy kicsit úgy elgondolkoztam, és ugyanakkor elszomorodtam, ugyanis rádöbbentem arra, hogy én ezen keveset szoktam gondolkozni, hogy milyen hatalom lehet ő nála. Zsoltárok könyve ezzel erről a történetről azt írja a 78. fejezet, a Zsoltárok könyve 78. Zsoltár, 78. Zsoltár, 12-16. Verse, apáik előtt csodát művelt Egyiptom földjén, a Coán mezején, ketté választotta a tengert, és átvitte őket, és felállította a vizeket falgyanánt, vezette őket nappal felhőben, és egész éjjel át tűznek világosságában. Sziklákat hasított meg a pusztában, és inniuk adott bőségesen, akárcsak a mélységes vizekből, patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett. Illetve a 24. 25. vers, és hullatott rájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nekik. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett neki keleséget. Tehát, hogy ezek óriási dolgok, hogy egy tenger ketté nyílik. Ugye tudjuk, hogy a Vörös tenger nyílt ketté, illetve a Jordán folyóját választotta ketté. Egy tenger tudjuk, hogy milyen mély lehet, akár egy folyó is. Tehát ezek olyan csodák voltak az Isten részéről az emberek életében, hogy valami olyan hatalommal kell, hogy bírjon az Isten, ami akinek, és akinek nincsen lehetetlen. Itt azt mondja, hogy patakokat fakasztott a sziklából, végül is a semmiből adott vizet a népnek. Azt mondja a 24. vers, hogy mennyei gabonát adott, mannát hullatott az embereknek. Azt mondja, hogy angyalok kenyerítették az emberek. Az, hogy az Isten ezt véghez vigye Isten népe életében, milyen nehézségbe ütközött, milyen akadályba ütközött azt, hogy ezt a hatalmat ő gyakorolja a népe életében. Az, hogy tengert ketté választ, az, hogy tűzoszlop, felhőoszlop, az, hogy mannát adott, vagy fűrjeket adott. Milyen akadályba ütközött Istennek a hatalma az, hogy ezt megtegye? Tudjuk azt is, hogy ugye sokáig nem fordultak Istenhez az Egyiptomban élő Isten népe. Mégis megtette ezt velük. Eszembe jut például, amikor Sára és Ábrahám történet, amikor megígérte Izsákot az Isten. És tudjuk azt, hogy Sára és Ábrahám öreg volt. Sárának az asszonyi természete megszűnt. Izsák mégis megszületett. Úgymond a semmiből teremtette Izsákot is. Amikor ezeket a csodákat megtette Isten, akkor már nem csak Isten népe élt, hanem voltak körülötte különböző népcsoportok. Ezek az emberek hallották ezeket a csodákat. Hallották, amikor Jerikó városához elérkezett a nép, amikor ugye Kánaán földjét elfoglalhatták, hallották, hogy mit tett azzal a néppel az ő Istenük. Hogyan vezette ki őket Egyiptomból, mit tett velük a Vöröstengeren, hogyan fékezte meg az egyiptomi katonákat, hogy utolérjék az ő népét. Tehát a környező népek hallottak az Isten nagyságáról és hatalmáról. Hallottak arról, hogy hogyan képes az ő Istenük megszabadítani őket egy olyan szolgaságból, egy olyan szolgaságházából, ahol katonákkal tartották ugye őket fogva. Mégis ugye azt írja a Biblia, hogy majdnem, hogy többen voltak, mint az egyiptomiak, ugye, és elkezdtek, a fáraó elkezdett tőlük félni, mert ugye annyira növekedett a népnek a száma, és ugye ezért nem is akarta őket elengedni, hogy ugye milyen jó munkaerő. Még egyszer kérdezem, hogy milyen akadályba ütközhetett az, hogy az Isten véghez vigye az ő hatalmát? Én úgy gondolom, hogy akkor az, hogy megtette ezt, másnak nem köszönhető, mint az, hogy gyakorolta az Isten az ő népe iránt az ő irgalmát és kegyelmét. Tehát azt, hogy a nép hozzáfordult, az, hogy belátta azt, hogy az Isten nélkül ők nem tudnak élni, az Isten nélkül ők semmik, és nem tudnak előre haladni, sőt, nincs meg az ő boldogságuk, hanem akkor csak ők szolgaságban maradnak. Én úgy gondolom, hogy ahhoz az Istenhez kellett könyörögniük ahhoz, hogy ezt megtegye az Isten az ő életükbe. Az Isten az ő hatalmát nem fogja erőltetni, és nem fogja ráerőltetni, és nem fogja kényúrként senki életében alkalmazni. Tehát, hogyha a nép nem akart volna megszabadulni, az Isten nem tudta volna őket megszabadítani. És az a kérdésem, hogy a mai időben, tehát hogyha abban az időben nem volt végül is akadálya annak, hogy Isten az ő hatalmát véghez vigye, csodákat tegyen az ő népének az életében, a mai kor emberének, a mai korszakban milyen akadálya lehet annak, hogy az Isten ezt a hatalmát most is érvényesítse. Azért is gondolkoztam el ezen, mert Bence feltette egy nagyon érdekes és nagyon jó kérdést. Ugyanis elgondolkozott azon, hogy amikor ugye beszélünk ezekről a nagy dolgokról, egy tenger kettéválasztása, amikor a tűz és felhőoszlopról beszélünk, kérdezte, hogy anya, miért nincsenek ma ilyen csodák? Isten miért nem tesz ma ilyen csodát? Ugye ezek olyan látványos csodák voltak akkor, hogy szóval ezt tényleg tudták a környező népek. Tényleg hallották, hogy Izrael népének egy olyan istene van, aki meg képes megszabadítani őket a szolgasság házából, egy tengeren keresztül vezeti őket, a Jordán folyóján száraz lábbal mehettek át. Tehát hallottak erről a népek. És ugye a gyerek feltette, hogy miért nem tesz Isten ma olyan csodát? Megváltozott volna Isten? Megváltozott volna a szeretete az ő népe iránt? Miért nem tud? Miért nem látják az emberek az ő hatalmát a mai időben, vagy a mai korszakban? Dani?
2: Most nem biztos, hogy el fogok válaszolni, csak az jut eszembe, hogy egyrészt minden csoda három napig tart, sajnos ma, és a másik az, hogy ugye vannak olyan közösségek, ahol történnek úgymond csodák. Mert most is a héten láttam egy filmet, és akkor afrikai törzsek kezdődött misszionárisok, és akkor ott gyógyították az afrikaiakat, vagy felek a lábamnak, a hátnak, meg stb. Rátették a kezüket, imádkoztak, meggyógyultak, stb. És ezek ma is megtörténnek a tévében, és látjuk őket, és az emberek mégse annyira foglalkoznak vele, hogy hú, jött az Istennek, hogy milyen csoda történt. Tehát lehet, hogy most arra gondoltam, hogy tényleg most ezek a csodák, lehet, hogy nem lennének elég hatásosak, hogy úgy gondolom az emberek. Mondjuk, ha lehet tényleg, hogy történne egy olyan igazi nagy csoda, nem tudom, lehet, hogy az is csak három napig tartom. Szóval lehet, hogy tényleg inkább a csoda az embereknek a megváltozásában van.
0: Az a legnagyobb. Az a legnagyobb csoda, hogyha egy ember megváltozik. Igen, tehát ugye Jézustól is kértek jeleket, csodákat, ahogy olvassuk a Szentírásban, hogy említette is Jézus ezeknek az embereknek, hogyha jeleket és csodákat is kértek, tehát akkor sem hinnétek. Tehát én úgy gondolom, hogy tehát mindannyiunk életében szükség van arra, hogy csodákat éljünk meg a saját életünkben, illetve az, hogy lássam másokon, hogy tényleg mit tett az Isten, illetve a világ, én úgy gondolom, arra vár, hogy az ő népét hogy vezeti most az Isten, és milyen csodákat tud tenni az ő népért, mit tud megtenni, és igazából itt most nem csak a csodákról, hanem az, hogy milyen hatalom az, ami az Istennél van, ami ezeket a csodákat meg tudja tenni. Igazából erről szeretném, hogy ezen elgondolkoznánk, hogy ahogy Gyöngyike is említette, ahogy énekeltük az énekben is, hogy tényleg hegyeket, sziklákat, tehát tényleg mindent az Isten teremtett, csodálatos bölcsességgel megalkotta az embert, olyan hatalommal rendelkezik és bír, hogy én például keveset szoktam rajta gondolkozni, és nagyon örülök annak, hogy ugye Bencét tanítani, nevelni kell ezen az úton, és elgondolkozok vele együtt ezeken a dolgokon. Tehát hasznos a gyermeknevelés, mindenkit bátorítok rá, és nem egy nehéz feladat, vannak nehézségei, de sok örömmel teli. Tehát, hogy az ő népével ugyanolyan csodákat és olyan hatalommal akar csodákat tenni most a mai időben, hogy a népek meglássák, tehát a környező emberek meglássák. Egy olyan népet akar elkészíteni és felkészíteni, ahogy a Jelenések könyve 14. fejezete beszél erről, a 4. és 5. verse, hogy ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, és az ő szájukban nem találtatott álnokság. Tehát valahogy egy ilyen népet akar az Isten magának elkészíteni. Miért gyakorolta hatalmát? Miért akart nagy dolgokat, nagy csodákat tenni az Isten az ő népével? Nem csak azért, hogy a környező népek meglássák az, hogy ő milyen hatalmas Isten. Tehát ugye a népnek is meg akarta mutatni, hogy én vagyok a te Istened, hát értsd már meg, hogy én mivel rendelkezem, és hogyha hozzám fordulsz, én megsegítelek. Én kihozlak a szolgaság házából, én csodákat tudok veled tenni, én halottakat tudok feltámasztani, betegeket tudok gyógyítani. Én vagyok a te teremtőd. Hanem a környező népnek is fel akarta hívni a figyelmét, hogy van egy Isten, én vagyok az igaz, egy igaz Isten, aki valóban olyan hatalommal rendelkezem, hogy bármit megtehetek. A Zsoltárok könyvénél maradnánk még, és a 103. Zsoltár beszél arról, hogy miért is lehetett és lehet látni, mert én úgy gondolom, hogy azért a mai nap is tesz csodákat az Isten, noha nem látjuk ezeket úgy, mint egy felhőoszlopban, mint egy tenger kettéválasztásában, de én úgy gondolom, hogy tehát Isten hatalma ma is jelen van az ember életében, csak vagy észrevesszük, vagy nem. Vagy észre tudjuk venni, vagy észre akarjuk venni, vagy nem. És ezt a hatalmat azért is gyakorolja a 103. Zsoltár szerint a 8. verse, mert könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Tehát azt mondja a Zsoltár író, hogy könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Maradjunk az Egyiptomban való életükre, a népnek. Biztosan tudjátok, hogy amikor ők Egyiptom földjén éltek, milyen életet éltek. Se szombatot, ugye a szombatról már meg is feledkeztek, tehát se szombatot nem tartottak, se igazából az isteni 10 parancsolat is elfelejtődött az ő életükben. Mint ahogyan Dani is ugye említi, hogy tehát minden csoda 3 napig tart sajnos, tehát az, amit adott az Isten Ádámnak és Évának, bocsánat, a 10 parancsolat majd csak Mózes, amikor kivezette a népet, a 10 parancsolatot akkor kapták, tehát ezt helyesbítem, tehát ugye amikor a hegyre felment Mózes, de ugye a szombat eredetét is tudhatták, és sok-sok olyan dolgot, amit Ádámnak és Évának a lelkére kötött az Isten. Tehát sok mindenről megfeledkeztek. Kihozta őket Egyiptom földjéről, már a Kánaánban is, vagy már a pusztában, amikor a Vöröstenger után és a Vöröstenger előtt már elkezdtek zúgolódni. Nincs mit innunk, nincs mit ennünk. Tehát nagy csodát tett az Isten. Ott volt végig a felhőoszlop, gondoljatok bele. Minden nap ott volt a tűzoszlop. Az nem elég jel volt az Istennek? Nem elég látványosság volt az Istennek az, hogy hát Isten itt van velünk, tényleg? És nappal nem volt melegünk, éjszaka nem bántottak a vadállatok, hát minden nap látták és tapasztalták ezt a gondoskodást az Isten részéről. És mégis azt mondták, ugye, hogy nincs mit ennünk, vagy ugye nem jó a manna, akkor nekünk hús kell, vagy amikor szomjasak voltak, akkor hát most itt fogunk szomjan halni. Tehát végig ott volt az Isten jelenlét, és tapasztalták, látták, és mégis zúgolódtak. És mindemellett Azt mondja a Biblia, hogy könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Én úgy gondolom, hogy, és bocsánat, még szeretném a 10. vers és a 13. verset olvasni a 103. Zsoltárnál. Azt mondja, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint, mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Azt mondja, hogy mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Tudjuk-e, hogy milyen magas az ég a földtől? Tudjuk-e a távolságot? Azt mondjuk, hogy nagyon magas. Tudjuk-e? De elképzelni nem tudjuk. Azt mondja, olyan magas az ég a földtől, olyan magas az ő kegyelme. Az őt félők iránt. Tehát az ő kegyelme az ő hatalmasságán is nyugszik. Tehát olyan nagy az ő kegyelme, hogy, nem a mi bűneink szerint cselekszik velünk. Az ő kegyelme az összes világ bűne fölött áll, ez ezt jelenti. Hogy az ő kegyelme nagyobb bármilyen bűntől, bármilyen bűnt, amit elkövetek, bármit tettem, bárhogy éltem, és ezeket megbántam. Azt mondja, hogy az ő kegyelme nagyobb a bűntől. Ugye tudjuk, hogy a legsúlyosabb bűnünk az az, hogy Krisztusnak kereszt áldozatot kellett szenvednie. Értem. Értetek. Ez volt a legsúlyosabb bűn, amit az Istennek el kellett hordoznia, és el kell hordoznia a fájdalmában. Tehát még egyszer hangsúlyoznám, hogy az ő hatalmán, a hatalma nagysága mutatja meg, hogy az ő kegyelme nagyobb, mint a bűn. Ugyanakkor a szombatiskolában említettük, azt hiszem, hogy talán a 4. kérdésnél volt az, amikor egy kicsit belementünk abba, hogy vannak a megszállott, úgymond megszállott emberek, amikor démonok valóban megszállják az embert különböző külső fizikai megnyilvánulásokban láthatjuk ezeket. Nem kell lebecsülni ugye a gonosz oldalnak a hatalmát sem. Tehát tudjuk azt, hogy őt hogy teremtette Isten, milyen gyönyörűnek, milyen tökéletesnek, mivel milyen hatalommal ruházta fel, angyalok fejedelme volt. És tudjuk azt, hogy ugye őt levetette. Tehát nem kell lebecsülnünk az ördög hatalmát se, de azt mondja Isten, hogy ő sátán, tehát a gonosz fölött áll. Én azért szeretném meghangsúlyozni magamnak is, és nektek is, mert hogyha Isten a gonosz fölött áll, van hatalma minden gonosz démon és minden gonosz angyal fölött, a gonoszság fejedelme fölött, sátán fölött, és hogyha én Istenhez fordulok, és nekem Istenben van a reményem, tehát nekem nincs mitől féljek. Nincs mitől féljek, tehát akármilyen nehéz helyzetben vagyok, vagy akármivel küszködök, milyen bűn van jelen az életemben, én azt gondolom, hogy ha én Istenhez fordulok segítségül, akkor nem félhetek a gonosztól. Tudjuk azt, hogy mi a gonoszt nem tudjuk legyőzni. Én is próbáltam, valószínű mindannyian próbáltuk, én is próbáltam ugye legyőzni a bűneimet, ne legyek ilyen, amilyen vagyok. Aztán ugye rájövünk arra, hogy egyedül ez nem megy. Próbálkozok, és lehet, hogy egy ideig, óráig tudok úgymond jó lenni. Aztán visszatér az eredeti természetem. És rádöbben az ember, hogy próbálkozik, és nem megy, és aztán utána átadja magát az Istennek, hogy Uram, ez nekem nem megy. Tedd ezt, mert te le tudod őt győzni. Le tudod bennem győzni az én rossz természetemet és a bűneimet. Jakab apostol 4. fejezete 7. verse említi, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Tehát Istennek hatalma van. Csak egyedül Istennek van hatalma arra, hogy gonoszokat kiűzzön az emberekből. Ugye erről is beszéltünk a szombatiskola kapcsán, hogy a tanítványok sem maguktól üztek ördögöket, sőt Jézus sem magától. Mert hogyha a Bibliát vesszük alapul, a Biblia azt mondja, hogy Jézus letette az ő hatalmát. Tehát ő sem maga űzött ördögöket, gyógyított meg embereket, hanem ő is az Atyához fordult. Az Atya hatalmához fordult, hogy az Atya megcselekedje azt, amit ő kér. Ugye az apostolokról is szól a Biblia, amikor ördögöket űztek. Tehát Istennek van hatalma a gonoszt elűzni a mi életünkből, amikor rossz természetünk akarna felülkerekedni. És azt mondom, hogy én nem akarok ilyen lenni, és hogyha segítségül hívom Istent, akkor az, én úgy gondolom, hogy amit a Biblia mond, az egy olyan állítás, ami igaz, hogy valóban az ördög elfut előlünk. Tehát nem tudom, hogy ti tapasztaltál, biztos, hogy tapasztaltatok ilyen helyzeteket, amikor tényleg az Istenhez fordultatok, és szó szerint azt mondtátok, hogy én ezt nem így tettem volna. Mert higgadt tudtam maradni, nyugodt tudtam maradni, az ördög elfutott mellőlünk. Mert Isten előtt az ördög is meghajlik. Mert fél az Istentől. Mihez van még hatalma az Istennek? János evangéliuma 8. fejezetében van egy olyan történet, amikor egy paráznasztonyt hozzávezetnek, és meg akarják kövezni. És mit mondott nekik, mit mond Jézus a paráznasszonynak? Nem kárhoztatlak téged, eredj el és többet ne vétkezzél. Istennek hatalma van azt mondani, hogy nem kárhoztatlak téged. Egyedül neki van hatalma arra, hogy eredj el és többet ne vétkezzél. Hatalmam van megbocsájtani neked Krisztus áldozata vére által. Illetve a János evangélium a 12. fejezet 47. verse azt mondja, hogy nem azért, ugye Jézus mondja ezt az embereknek, nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam. Azt mondja Jézus, nem azért jöttem, hogy kárhoztassalak téged, hatalmam van. Ugye most már Jézus mondhatná ezt. Jézus az Atya mellett van. Az ő hatalmát visszakapta, dicsőségét visszakapta az Atyától. Mondhatná azt, hogy én kárhoztatlak téged, mert hatalmam van áll téged elítélni, kárhoztatni téged. Mégis azt mondja, hogy azért jöttem, hogy megtartsalak téged, megtartsam a világot, hogy megtartsalak téged, és hatalmamban áll megtartani téged. Amiképpen vettétek a Krisztust, aképpen járjatok benne, azt mondja az ige. Ha mi egyszer elfogadtuk az Isten igazságát, az Isten szeretetét, elfogadtuk az ő megbocsátását, az, hogy megbocsájtott nekünk, azt mondja, aképpen járjatok benne. Hatalmam van téged megtartani a gonosz világban. Hatalmam van téged megtartani, annak ellenére, hogy egy megáltalkodott, 6000 éves, megfertőzött természettel rendelkezel. Hatalmamban áll megtartani téged. Hogy te igazzá váljál, és ahogy mondtam a jelenések könyvét és a 14. fejezetet, akikről azt mondja az ige, hogy szájukban nem találtatott álnokság, és asszonyukkal nem fertőztették meg magukat. Hatalmam van megtartani téged. Te nem tudod megtartani magadat, de én meg tudom tenni. És ez hogyan tehet Isten? Említettem, hogy önkényesen gyakorolja rajtam ezt a hatalmat? Önkényesen ő meg akar tartani engem? Én úgy gondolom, hogy nem. Ő meg szeretné. Ő szeretné gyakorolni a hatalmát. De ha én nem kérem segítségül, ha én nem hívom őt segítségül, akkor ő nem tud megtartani engem. A hozzátérő bűnbánó bűnösnek meg tud bocsájtani, van hatalma megbocsájtani. Ez egy nagyon nagy dolog mindannyiunk életében, a saját életemben, a ti életetekben. Az, hogy van bocsánat a bűneinkre. Ha nem lenne bocsánat, azt hiszem, hogy akkor Igenis el lehetnénk keseredve. És igenis szomorúak lehetnénk. De az Isten azt mondja, hogy tekintsünk fel arra, amilyen ő maga, és amit ő nyújtani akar nekünk, amiben ő szeretne bennünket részesíteni. Elcsüggedhetünk, és el is kell csüggednünk időnként, amikor bűnbe esünk. De az Isten azt akarja, hogyha megbánjuk bűneinket, hogy fogadjuk el, hogy az ő hatalma képes megtartani, és tovább vinni bennünket az ő útján, az igazság útján. Újra említeném a 103. Zsoltár 11. versét, mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Említettem, hogy ugye Izrael népe is, amikor vándorolt a pusztában, ugye 40 évig, és azért a Kánaán földjén is voltak, ugye a környező népeket el kellett tűzniük. Ugye pont Jerikónál tartunk Bencével városát, hogy

szűkölködnek. Mert amikor zúgolódott a nép, akkor a legfőképpen a békességben szűkölködött, ha végig gondoljuk. Mert hogyha békesség lett volna a szívükben, nem szűkölködtek volna. Azt írja a Zsoltárok könyve 50. fejezet, 50. Zsoltár 15. verse. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Ezt tette az ő népe is, egész élete során. Ha elfordult az ő istenétől, akkor jött rá jó nagy nyomorúság, nem csak az, hogy éheztek, hanem ugye még a környező népek is megtámadták őket. De amikor visszatértek, amikor észrevették nyomorúságokat, hogy szűkölködnek az Isten kegyelme nélkül, az Istenhez fordultak, akkor az Isten nem fordult el tőlük, annak ellenére, ahogyan ők viselkedtek vele. Mikor vagyunk mi nyomorúságban, szerintetek? Mikor vagyunk, ugye említettem már, de mikor vagyunk mi nyomorúságban? Nem csak úgy gondolom, hogy amikor problémáink vagy nehézségeink vannak, hanem a legnagyobb nyomorúságunk az, amikor nem az Isten útját követjük, vagy nem akarunk az Istenre odafigyelni. Vagy akkor vagyunk a legnagyobb nyomorúságban, amikor a saját utamat akarom járni. Saját gondolataim szerint akarom élni az életemet. Kigondolok valamit, eltervezek valamit, és akkor aszerint járom az utam. Különböző élethelyzetek vannak, különböző nehéz élethelyzetek vannak, amiben belecsöppenünk, a csekkeket ki kell fizetni. Hogyan tegyem meg, ha nincs pénzem? Ugye, és az ember egy kicsit úgy kezd gondolkozni, fifikázni, egy kis úgymond fekete munka, vagy eltulajdonítok dolgokat a másiktól, tehát olyan dolgokat találunk ki, amire az Isten nem tud kedvesen nézni. Biztos ti is hallottatok különböző történeteket, amik megtörténtek, hogy nem volt mit enni az adott embernek, vagy az adott családnak. És imádkoztak, és aznap elment hozzájuk egy csomag, és tele volt élelmiszerrel. Tehát tényleg, aki észreveszi a saját nyomorúságát, a nehéz helyzetét, ez pénzügyi dolog is lehet, természetbeli dolog, hogy nagyon rossz a természetem, tehát bármilyen nehézséggel, akár egy betegség, ha ezeket észrevesszük, és azt mondjuk, hogy nem tudom megoldani, egy súlyos betegségből én magam nem tudok meggyógyulni, egy pénzügyi problémából nem tudok kilábolni. Lehet egyébként, próbálkozhat az ember. De egyik hitelből a másikba fog belecsöppenni. A mai világban meg biztos ismerős ez a hitelválság, ugye, hogy nagyon sokan ugye beleesnek mindmáig a hitelezési problémába. Tehát azt mondja, hogy hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Ha valaki rádöbben az ő nyomorúságára, akkor és rátalál az Istennek a jóságára, kegyelmére, akkor mondhatja a 23. Zsoltár első versét, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. A népnek is volt mit tennie Egyiptom földjéről való kivonulása után. Biztos nem bővölködtek annyira úgy, mint az Egyiptom földjén. Lehet, hogy nem volt olyan változatos az ételük, de nem szűkölködtek. Ételben sem, italban, én úgy gondolom. És főleg az Isten kegyelmében, amikor ott volt a tűz és felhőoszlop, folyamatosan jelen volt. Azt mondja, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Nyomorúságra még szeretném említeni, hogy amikor észreveszem magamon azt, hogy én egy repedezett kút vagyok, száraz repedezett kút, akkor nekem azonnal oda kell fordulnom Istenhez, hogy ezt a száraz és repedezett kutat feltöltse vízzel, hogy egy teli kút legyek, hogy másoknak is tudjak adni, hogy belőlem is élő víznek folyamai ömledezzenek. Róma levél 3. fejezet 23. verse azt mondja, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Ugye tudjuk azt, hogy a Isten dicsősége az ő jóságát foglalja magába. Folyamatos nyomorúságban vagyunk, folyamatos nyomorúságban van az ember, az Isten kegyelme.

0: Nélkül. Sokszor ezt nem vesszük észre. Főleg, ha jól megy a dolgunk, akkor aztán kicsit könnyebben elfeledkezünk róla. Újra említeném, hogy hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Ha nyomorúság idején segítségül hívsz, azt mondja, hogy megszabadítalak téged. Hatalmam van megtartani a te életed. Hatalmam van megszabadítani téged a szolgasság házából. Említettem, hogy Isten soha nem él vissza az ő hatalmával, ezért csak annak az embernek az életében tud megnyilvánulni, aki hozzá is fordul. Milyen akadályba ütközhet az én életemben, hogy az a hatalom, ami az Istennél jelen van, az megnyilvánuljon, jelen valóvá váljon a családom számára, a környezetem számára. Tehát mi az, ami megakadályozza Istent, hogy ezt megtegye velem? Ezen ti is gondolkozzatok el, valószínű tudjátok a választ, én magam egyedül vagyok. Saját magam akadályozom meg, hogyha az Isten nem tudja teljesíteni azt, amit ő megígért az őt félőknek. Efézus beliekhez írt levél 5. fejezet 4. versével szeretnék elbúcsúzni tőletek. Itt azt írja az ige, főleg aki érzi, hogy szűkölködik, és úgy érzi, hogy nyomorúságban van. Azt mondja itt az Efézus beliekhez írt ige, serkenj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Izrael népében nagyon sok csodát tett, nagyon sok csodát olvashatunk, és újra elismétlem azt, hogy ott a környező népek ismerték, hallották az Istennek ezeket a csodáit. Az Isten ma, a mai világban, a mai korszakban is azt szeretné, hogy az emberek az ő hatalmát az ő népén keresztül megismerhessék. Hogy újra láthassák az ő csodáit, és amit Dani is említett, hogy nem lekicsinlő az, hogyha egy szomszédom azt látja, hogy teljesen megváltozott az életem, mert ez a legnagyobb csoda, a legnagyobb látványos csoda, amikor egy megromlott, 6000 éves megromlott természet teljesen megváltozik, és 180 fokos fordulattal másképp él. Egy haragbó ember, szeliddé galamb. Hogy mondják, a bárány szelítsége, vagy a galambnak van ilyen szelítsége? Tehát, hogy szeliddé változik. Valóban ez a legnagyobb dolog egy ember életében, amikor egy ember meg tud változni. Amikor az Isten hatalma a szívet és az értelmet is uralni tudja. Tehát amikor valóban, amit a Galáta beliekhez írt levél, amikor írja azt, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amikor már nem én teszem, nem én gondolom, nem én érzem. Beszéltünk arról is, hogy a szombatiskola kapcsán, ugye, amikor, hogy milyen csodálatosan megalkotta Isten a nőt és a férfit, hogy a kettőben egyesült az isteni tulajdonság jellem, hogy egy anya milyen gondoskodó tud lenni, tehát hogy miért van szükség a női szolgálatra, a férfiak szolgálata mellett, hogy egy nő is másképp áll, másképp érez, mint egy férfi. Hogy ez olyan csodálatos, amikor ez az Isten, isteni lényben, tehát ez a rendkívüli érzékenység, tehát az Isten részéről megvan az a rendkívüli érzékenység és érzelem az ember iránt, hogy újra, újra és újra kegyelemmel és irgalommal van jelen reggeltől estig az ő napján. Nekünk nincs tűzoszlop, meg felhőoszlop. Valamikor sokszor én is arra gondolok, hogy de jó lenne, Uram, hogyha tényleg valami nagy dolgot tennél. Szerintem ez mindannyiunkban megvan. Csak az, hogy lássalak, mert olyan rossz, hogy nem látlak. Tehát tudnom kell, és hinnem kell az, hogy te létezel. És mégis azt mondja az Isten, nézd magad, nézd magadba, nézd meg, mit tudtam veled tenni, és mit tudok tenni. Nézd azt, hogy én mit mondok, hogy az én népem, aki közé te oda foglak sorolni, téged oda foglak sorolni, aki között te ott leszel, nem találtatik álnokságot a szádban, nem fertőzteted meg magad asszonnyal. Ilyen népet akar, ilyen embereket akar elkészíteni az Isten, és erre van hatalma, és soha ne feledkezzünk el erről, hogy, mert ugye sokszor csak arra gondolunk, hogy tényleg van hatalma arra, hogy megteremtette a földet és az embert, de az, hogy ma mit tud tenni az életemben, az, hogy sokszor elmondjuk Bencével is, hogy tudunk járni, mert erőt adott a testünkbe, nem azért, mert egészséges vagyok, mert Isten akarta így. Isten akarta azt, hogy halljak, hogy tudjunk beszélni. Ha az ő hatalma nem lenne jelen reggeltől estig az életemben, és ugye ezt látnom kell, de ha én elfordulok tőle, akkor nyilván a szűkölködés időszaka jön. Szűkölködök, és nyomorúságban leszek. És ezt kívánom mindannyiunknak, hogy valóban az Isten tudja ezt beteljesíteni rajtunk, amit újra és újra szemünk előtt kell, hogy legyen, hogy egy olyan népet elkészít, olyan embereket készít belőlünk, ezt el kell hinnünk. Ha nem hiszünk, nem hiszük el, nem tud elkészíteni bennünket. Mert hitáltal válik valósággá. Mert az igaz hitáltal él, azt mondja az ige. Tehát még egyszer, serkenj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyogta néked a Krisztus. Kívánom mindannyiunknak, hogy éljünk az Isten hatalmával. Akarjuk, hogy az Isten jelen legyen, hogy az ő hatalmát kinyilvánítsa a mi életünkbe, hogy lássák mások is, ahogyan beszéltünk délelőtt is erről, hogy igen, ahogy Jézus szolgálta az embereket, olyan hatalommal bírt minden egyes tette szava, amit az atyától tudott meríteni, újra és újra hozzáfordult. Nem csak ment, hanem ő hozzá is jöttek emberek. Tehát még egyszer jegyezzük meg, hogy Istennek hatalma van megtartani bennünket, bűneink és természetünk ellenére. Megtisztít minden hamisságtól, minden vétektől. De ugyanakkor ne felejtsük el, hogy ha bűnt követünk el, akkor nekünk Isten elé kell járulnunk. Istennek nem az a dolga, hogy megbocsásson. Ugye ezt halljuk más tanításban, vagy hallottátok már ti is ezt a kifejezést. Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Nem, neki hatalma van megbocsátani. De nem ez a dolga. Hatalma van megbocsátani. És hatalma van igaz életet és örök életet adni. De ebben nekünk részünk van. Amen.
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

0: szár sorgul. Másfél óra irodalom kedvelőknek. Szerkesztő műsorvezető Riptai Katalin.
1: Tisztelt vendégeink, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket otthon a rádiókészülékek mellett és itt az ELTE jogi karának aulájában. Az eddigi három alkalommal az Énekek énekéről, Jób könyvéről és a Tékozló fiú történetéről tartott előadást Reisinger János irodalomtörténész. A mai témánk Salamon prédikátor könyve, szintén a Biblia egyik költői, bölcseleti szövege, könyve, olyan iratcsoport, amelynek hatalmas nagy világirodalmi és művészettörténeti utóélete van az emberiség kultúrájában. Pascal azt írja a gondolataiban, hogy hozzá különösképpen két könyve áll közel a Bibliának. Az egyik Jób könyve, amely az ember nyomorúságát írja le. A másik pedig éppen a prédikátor könyve, amely az emberi dolgok hiába valóságával foglalkozik. Az egyik tehát az ember elesettségéről beszél, a másik pedig azt mutatja meg, hogy még ilyen állapotban sem keresi az ember a megoldást. Mielőtt a tárgyra térnénk, hadd mutassam be, hadd üdvözöljem a közreműködő színművészeket. Bánfi György, Lukács Sándor, Pap Zoltán és Szabó András a vendégeink. Most azt javaslom, hogy ugyanúgy, mint eddig mindig, ismerkedjünk meg először is a bibliai könyv szerzőjével és a megírás körülményeivel. Gondolom, hogy önök közül is sokakban felmerül ez a kérdés, hogy miért ez a címe a műnek, hogy a prédikátor könyve, hiszen hát voltak éppen itt egy ókori uralkodóról, egy királyról van szó, és magát ő mégis jobban szereti prédikátornak nevezni, holott hát ugye a világi hívságok, a rang fokozatok között az, hogy valaki király, az gondolom sokkal nagyobb dolog lehetett akkor is, meg ma is, mint az, hogyha valaki prédikátor. Reisinger Jánosé a szó.
0: Salamon Izrael harmadik királya volt időszámításunk előtt 971-től 931-ig uralkodott. Ám de a cím mégis érthető, mert ehhez tudnunk kell, hogy Izraelben nem koronázták a királyokat, hanem felkenték őket. Így olvassuk már Sámuel könyveiben, hogy Sámuel próféta az első király Sault is egy olajos szelencével kente föl királynak, és ugyanő Dávidot is így tette királyjá. Salamont, a harmadik uralkodót, Sádok főpap kente fel Jeruzsálem mellett, és így lett ő a király, és a Bibliában az olajjal való felkenetés egy nagyon ismert, általánosan használt szimbólum. Azt fejezte ki, hogy Izraelben az uralkodónak nem egyszerűen egy hatalmi tényezőnek kellett lennie, nem csupán az ország első embere volt, egy politikai vezető, hanem állandóan az isteni lélek, a Szentlélek befolyása alatt kellett gondolkoznia és meghoznia a maga döntéseit. Tehát így módon nagyon is érthető, hogy Salamon királynak is joggal nevezhette magát, de tanítónak, Koheletnek, ugye ez a könyvnek az eredeti héber cím, hogy Kohelet, tanítónak, prédikátornak is. Az élete derekán hatalmas nagy válságba jutott ez a király, és elhagyta Istent a Biblia szerint és az isteni törvényeket, de élete végén megtért, és akkor döbbent rá igazán, hogy a tanítói, a prédikátori tisztség az nagyobb a politikai tisztségnél, az uralkodónak a posztjánál. Nagyon szépen mondja ezt, itt van a kezemben Károlyi Gáspárnak a Vizsói Bibliája, az eredeti kiadás faksimiléje. A könyvhöz írott bevezetőjében azt mondja Károlyi Gáspár, hogy Salamon életének vénségében szerezte ezt a könyvet, és ez bizonyság az ő megtéréséről. A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei. Én, prédikátor,
2: Királya voltam Izraelnek Jeruzsálemben. És azon felül, hogy a prédikátor bölcs volt, még a népet is tudományra tanította, és fontolgatott, és tudakozott, és írt sok bölcsmondást. És igyekezett a prédikátor megtudni sok kívánságos beszédeket, igaz írást és igaz beszédeket.
1: Ki, aki a Bibliát forgatta már, tudja, hogy nem minden könyve éppen könnyű olvasmány a Szentírásnak. És általában igen figyelmesen kell olvasnunk mindig, nem csak az egyes kijelentések és szavak értelmét kell sokszor kihüvelyeznünk, hanem az egésznek a szerkezetét kell valahogy átlátni, megérteni. Gondolom, hogy a Prédikátor könyvével is ugyanez lehet a helyzet, és talán megkönnyíteni a szöveggel való ismerkedést az, hogyha hallhatnánk valamit ennek a könyvnek, ennek a műnek a felépítéséről elöljáróban.
0: Prédikátor könyvének nagyon világos, kristálytiszta a szerkezete, csak hogy a könyvben olyan súlyos dolgok vannak, olyan súlyos kijelentések, mint maga az élet. És az életet is állandóan megfigyelnünk, tanulmányoznunk, kutatnunk kell. Tehát a legjobb megértése ennek a könyvnek az, hogy állandóan olvassuk. Én is így tettem, hiszen nekem is nagyon sok kérdésem volt ehhez a könyvhez, és a sok-sok olvasás után kezdett valamiféle kép összeállni. A könyv első három fejezete egységes tömböt alkot. Ebben az első három fejezetben már mindenről szó van. Mint ahogy egyébként minden jó műnek az elején, akár lírai, akár etikai, akár drámai műnek az elején, hogy mondani szokás már, hogy Dióhéjban ott kell, hogy legyen az egész mű. És így van ez Prédikátor könyve esetében is. A negyedik fejezettől kezdve gyakorlati tanácsokat és életbölcsességeket olvashatunk egészen a 11. fejezet végéig, ez a második nagy szerkezeti rész. És az utolsó 12. fejezet egy hatalmas, nagyívű lezárása a könyvnek. Tehát nagyon világosan kell látnunk a szerkezetet, hogy nehogy minden Salamon tanításának egyenes beszédének vegyünk. Sok minden itt a közvetett beszéd, és az, amire Salamon csak visszaemlékezik, amit fájlal, amit sajnál, de hát az is kibudjon belőle, az is a sok-sok keserűséggel együtt kijön belőle, egy már megélt életanyag, egy új felfogás, egy új szemlélet leple alatt. Szeretném mindjárt felidézni Prédikátor könyvének a felütését, a bevezetését, ezért műsorunk címe is a Vanitatum Vanitas, mert ez a könyv az elrontott, az értelmetlen, a hiába való emberi élet tragikus, megrázó képét adja egy hatalmas nagy feljajdulásban.
2: A Prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei. Felette nagy hiába valóság, azt mondja a prédikátor, felette nagy hiába valóság, minden hiába valóság. Micsoda haszna van az embernek minden ő munkájában, melyel munkálkodik a nap alatt. Egyik nemzetség elmegy, és a másik eljő, a föld pedig mindörökké megmarad. És a nap feltámad, és elnyugszik a nap, és az ő helyére siet, ahol ő ismét feltámad. Siet délre, és átmegy észak felé, körbe-körbe siet a szél. És a maga keringéséhez visszatér a szél. Minden folyóvíz siet a tengerbe, mindazáltal a tenger mégis meg nem telik. Akármicsoda helyre a folyóvizek siessenek, ugyanazon helyre térnek vissza. Minden dolgok mind fáradoznak, senki ki nem mondhatja. Nem elégednék meg a szem látván, sem be nem teljesednék hallásával a fül. Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik. És semmi nincs új dolog a nap alatt. Van valami, amiről mondják, nézd ezt, új ez. Régen volt már, száz esztendőkön át, melyek mielőttünk voltak. Nincs emlékezet az előbbiekről, azonképpen az utolsó dolgokról is, melyek jövendők, nem lesz emlékezet azoknál, akik azután lesznek. Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, és ímé, minden csak hiába valóság, és a léleknek gyötrelme. Az egyenetlen, meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható.
0: Olyan életet él tehát Salamon, amely úgy hiszem a legtöbb embernek az élete, vagy az élet ideálja. A legtöbb embernek ez az élet elve, amit egy ókori latin mondás így fejez ki, hogy primum vivere, dein philosophari. Először élni, és azután gondolkodni vagy bölcselkedni. Vagyon gyűjteni, kényelmes körülményeket, élvezetek után nézni, mindent megpróbálni és mindent megengedni magunknak. Az emberek nagy része körülbelül így építi fel a maga élet filozófiáját, vagyis külső dolgok keresésében, sokszor hajszolásában látja az élet értelmét. Hallgassuk meg ezt az epikus részt a második fejezetből, mit is mond önmagáról Salamon, akinek minden hatalma, minden lehetősége megvolt, hogy ezt az életelvet teljesen kiélje.
2: Felette nagy dolgokat cselekedtem, építék magamnak házakat, ültették magamnak szőlőket, csinálék magamnak kerteket és ékességre való kerteket, és ültették beléjük mindenféle gyümölcstermőfákat. Csinálék magamnak víztartó tavakat, hogy azokból öntözzem a fáknak sarjadó erdejét. Szerzék szolgákat és szolgálókat, házamnál nevekedett szolgáim is voltak nékem. Öreg és apró barmoknak nyájaival is többel bírtam mindazoknál, akik voltak én előttem Jeruzsálemben. Gyűjtsék magamnak ezüstöt és aranyat is, és királyok drágaságait és tartományokat. Szerzék magamnak éneklő férfiakat és éneklő asszonyokat, és az emberek fiainak gyönyörűségeit, asszonyt és asszonyokat. És naggyá levék, és megnevekedém mindazok felett, akik előttem voltak Jeruzsálemben. Az én bölcsességem is helyén volt. Valamit kívántak az én szemeim, meg nem fogtam azoktól. Meg sem tartóztattam az én szívemet semmi vígasságtól, hanem az én szívem örvendezett minden én munkámmal gyűjtött jókban, mivel hogy ez volt az én részem minden én munkáimból. És tekinték minden dolgaimra, melyeket cselekedtek az én kezeim, és az én munkámra, mit fáradtsággal végeztem. És ímé, az mind hiába valóság, és a léleknek gyötrelme. És nincsen annak semmi haszna a nap alatt.
0: Így emlékezik vissza tehát a király arra, amit tett, és figyeljük meg, hogy hogyan vonja le ennek a következtetését. Az ember először úgy gondolná, hogy hát úgy szép az élet, ha éljük, ahogy szokták mondani, mennél többre törekedjünk, vagyonra, kincsre, élvezetekre. Igaz, hogy már titiskolás korunkból ott csenghet a fülünkben Vörös Martinak a híres kérdése, hogy mi az, mi embert boldoggá tehetne, és aztán a válasz rá, hogy kincs, hír, gyönyör. Isten szépen adja meg Vörös Marti az igazi választ, hogy legyen bármint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, mégse fogja tudni, hogy van szívöröm. Ugyanezt mondja Salamon is. Egy nagyon rövid részletet hallgassunk meg ezután, amelyben a király elmondja, hogy nagyon furcsa dolog ez az életben, nagyon paradox dolog, hogy a mohó életvágy éppen az élet szeretetét oltja ki. Amikor az ember habzsolja az életet, amikor mennél többet akar az életből, éppen a bölcsesség és éppen az élet értelmes élvezete vész oda.
2: Mindezeket megpróbáltam az én bölcsességem által. Mikor azt gondoltam, hogy bölcs vagyok, én tőlem a bölcsesség távol volt. Azért gyűlöltem az életet, mert gonosznak látszik nékem a dolog, ami történik a nap alatt. Mert mindez hiába valóság, és a léleknek gyötrelme.
0: De megdöbbentő dolgokat mond ki Salamon mindjárt a bevezető részekben. Tehát azt mondja, hogy az ember jó hiszeműen, jó felfogással, úgy gondolván, hogy neki igaza van, akarja alakítani a maga életét, szeretne élni és jól élni, és íme hova jut emberi gondolkodás és emberi tervezés alapján, hogy végül meggyűlöli az életet. Ennek az életelvnek a végső következménye, a csattanója, végül is az az önzés, az a vaskos önzés, amely magát az embert is boldogtalanná teszi, azt, aki így akar élni, de megmérgezi a környezetét is. A Bibliának vannak szívbe markoló szavai, kifejezései. Például, ha valaki olvassa Máté evangéliumát, és ott egy példázatra téved a tekintete, a gonosz szolga példázatára, ott megütheti az embernek a fülét, Jézus Krisztusnak ez a kijelentése, hogy az egyik ember folytogatja a másikat. Csak ez a kis szó, hogy folytogatja. Nos, hát itt a negyedik fejezet elején is egy szó megütheti a fülünket, amikor azt mondja Salamon, hogy mindebből az életelvből, amit eddig ő leírt, amiben ő is vesztegelt, nyomorgatás származik. És azt mondja, hogy olyan borzalmas ez a nyomorgatás, hogy tudnék emberek maguknak akarnak szerezni, meggazdagodni, élvezeteket halmozni. Nyilván ez csak mások megkárosításával lehet elérni. Olyan nagy ez a nyomorgatás, hogy már arra a gondolatra jutott, hogy jobb nem is élni, jobb nem is erre a világra születni. Mert az emberek nagy részét nyomorgatják, és a sírásuknak nincs tanújuk, a könnyhullatásuknak nincs vigasztalójuk, az emberek élik tehetetlenül az életüket részvét szánalom nélkül, és erre a következtetésre jut, jobb nem is ide születni a világra, vagy hogyha már ide születtünk, akkor jobb innen elköltözni, meghalni. És figyeljük meg a most felidézendő részletből, hogy ez a három vers az egész emberi életről ilyen képet fest, mondhatná valaki, hogy pessimisztikus kép, de én azt hiszem, hogy csak ennyit lehetne rámondani, hogy valóságos kép, ezzel talán pontosabbak vagyunk, hogy ez a valóság, akkor utána Salamon rátér két jellegzetes emberi magatartásra. Az egyik magatartás az, amely ilyen körülmények között is törtet, lohol, itt is egy szó megütheti a fülünket, irigységből rendeli az ember a maga ügyes cselekedeteit. Hogy az ember nem azért, mert neki szüksége van rá, hanem azért, mert megirigli a másik ember javát. Ezért irigységből tör bizonyos javakra, és ez borzalmas, mondja Salamon. De rögtön rátapint arra, hogy a másik véglet is borzalmas, amikor valaki az életnek a sötét képéből azt a tanulságot vonja le, hogy akkor ne csináljunk semmit, akkor tegyük ölbe a kezünket. Azt mondja erre Salamon, ez viszont bolondság. És ezután adja meg a helyes választ, ezután adja meg az igazi életelvet, amely így szól, hogy jobb egy teljes marok nyugalommal, mint mind a két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Ez nem egy filozófikus költemény, vagy nem egy száraz bölcseleti mű, hanem ez valóban tanítás. Ez olyan tanítás, ami az életről átfogó általános egyetemes képet is fest, ugyanakkor a gyakorlati magatartáshoz is van szava. Rátapint arra, hogy ilyen háttérrel is, ilyen keserű, sötét valóság közegében is lehet értelmes életet élni, de megoldást csak úgy lehet adni az embernek, hogyha az ember látja, tudomásul veszi, ha az ember előtt lelepleződik, hogy milyen is az a világ, amelyben élünk.
2: Viszont látám én mind a nyomorgatásokat, amelyek a nap alatt történnek, és ímé, nyilván van azoknak, akik nyomorgattatnak, könyhullatások, és vígasztalójuk nincs nékik. És az őket nyomorgatóknak kezekből erőszaktétel szenvednek, és vígasztalójuk nincs nékik. És dicsérjem én a megholtakat, akik már meghaltak, az élők felett, akik még élnek. De mind a kettőnél boldogabbnak azt, aki még nem lett, aki nem látta azt a gonosz dolgot, amely a nap alatt történt. És látám én, hogy minden dolgát és minden ügyes cselekedetét az ember az ő fele barátja iránt való irítségből rendeli. Annak okáért ez is hiába valóság és lélekfájdalom. A bolond egybe kapcsolja a kezeit, és megemészti a maga testét. Jobb egy teljes marok nyugalommal, mint mind a két maroknak teljessége, nagy munkával és lelki gyötrelemmel.
1: Igen, megragadó ez a részlet, amelyet az imént Reisinger tanár úr már tüzetesen elemzett. Az az érdekessége ennek a motívumnak, hogy a Bibliától a 20. századig rengeteg nagy alkotó művében feltűnik. Erre a kitételre gondolok itt, amit az imént Bánfi György olvasott föl, és dicsérem én a megholtakat, akik már meghaltak, az élők felett, akik még élnek, de mind a kettőnél boldogabbnak azt, aki még nem lett, aki nem látta azt a gonosz dolgot, amely a nap alatt történik. Most nem olyan régen láttam egy amatőr diák színjátszó előadáson Szofoklésznak az Ödipusz kolonoszban című darabját, és ott a kórus szájába ad valami nagyon hasonló gondolatot Szofoklész. Engedjük meg, hogy Babics fordításában néhány sort felidézek ebből. Nem születni a legnagyobb boldogság, de a második, megszületve, hamar megint visszasüllyedni, ahonnan jöttünk. Míg virágzik az ifjúkor, karján ott ül a balgaság. Baj nélkül kimegy át ezen. Kit nem ér el a fájdalom? Harc, gyűlölet, viszály, csatás, irigység. Míg a legutolsó, míg a lenézett, koldus, erőtelen, árva öregség eljön. Az átkok elöntenek, és a nyomorúság veled hál. Érdekes ebbe belegondolni, hogy a görög antikvitásban éppen olyan eleven volt ez a gondolat, mint ahogy a keleti, a hindu bölcseletben is nagyon gyakran föltűnik. De hát akár a 20. századi magyar költők közül is említhetnék olyan nagy mestert, akinek a költészetére ez nagy hatással volt, Vörös Sándort. Most azonban van ennek a

dal műfaj megjelöléssel látta ezt az opuszát, hanem a sokkal szakrálisabb Gesang névvel nevezte el. Az életének utolsó előtti évében komponálta, és abban a szerencsében van részem, hogy élő előadásban konferálhatom be önöknek ezt a művet, pontosabban egy részletét. Brahms négy komoly énekének a második tételét előadja Jellinek Gábor, zongorán kíséri Füzeséri Tibor.

A Prédikátor könyvében igen gyakran fölmerül a halál kérdése, és ezen úgy gondolom, hogy nincs mit csodálkoznunk, hiszen még bennünket, hétköznapi embereket is foglalkoztat a mulandóság kérdése. Hát még egy olyan tudatosan elmélkedő és eszmélkedő személyiség, mint Bölcs Salamon. Ez nyilvánvaló, azt hiszem, az ő szövegeiből is, hogy nem volt ösztönlény, hogy ezzel a kicsit profán szóhasználatra jellemezzem őt. De az emberek éppen a mulandóság fényében, vagy hadd mondjam inkább így, hogy árnyékában, hisz a legtöbbünk életére ez inkább árnyékot vet, amíg élünk, hogy tudjuk, hogy meg kell halnunk. Tehát az emberek nem egyformán gondolkodnak arról, hogy hogyan is kellene élnünk,

0: Mielőtt meghalunk. Hadd idézzem kedves költőmnek, József Attilának egy sziporkázóan szellemes és ugyanakkor döbbenetesen tragikus rövidke versét, a két hegzametert. Ugye ő azt mondja ebben, miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgy is. Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgy is. Vajon mit válaszol erre a kérdésre a Prédikátor könyve? Foglalkozunk egy kicsit ezzel, hiszen éppen nagyon gyakran tapasztaljuk azt a mindennapi életben, hogy a mulandóság, a halál ténye valamiféle erkölcsi felmentést vagy alapot ad az emberek többségének arra, hogy az értékek viszonylagosságában megnyugodva úgy éljen, ahogy él, ahogy élünk.
1: Igen, erről a kérdésről is tud Salamon. Tudnék, hogy az emberek éppen a halál tényét használják fel arra, hogy mentegessék a maguk erkölcsi hibáit, mondván, hogy úgyis mindenki oda jut. Mi a különbség a között, hogy az ember jót tesz az életben, vagy azt, hogy hibásan cselekszik, mindenkinek egy a vége. Sőt, nagyon sokan ezt még megtoldják egy lépéssel, mondván, hogy a becsületes, tisztességes embereknek van nehezebb soruk a Földön, és azok, akik mindenféle erkölcsi megfontolást félretesznek, azoknak könnyebb az életük. Salamon azt mondja, hogy Isten nem rögtön ítél, és az emberek ezt nem kegyelemnek tartják, nem lehetőségnek a megjobbulásra, hanem sajnos általában arra, hogy továbbra is tegyék azt, ami helytelen. De éppen Prédikátor könyve beszél nagyon sokszor és nagyon masszívan arról, hogy lesz ítélet. Maga a könyv is ezzel a kijelentéssel záródik, hogy az Isten ítéletre mindent elő fog hozni, akár jó, akár gonosz legyen az. Hallgassuk tehát a következő részletet, mit is mond Salamon erről az emberi magatartásról, amely a halált éppen a viszonylagos erkölcs alátámasztására szeretné felhasználni.
2: Mivel, hogy hamar az ítélet nem végeztetik el a gonoszságnak cselekedőjén, egészen arra van az emberek fiainak szíve ő bennük, hogy gonosz cselekedjenek. Bár meghosszabbítja életét a bűnös, aki százszor is vétkezik, mégis tudom én, hogy az Isten félőknek lesz jól dolgok, akik az ő orcáját félik. A hitetlennek pedig nem lesz jó dolga, és nem hosszabbítja meg az ő életét. Olyan lesz, mint az árnyék, mert nem rettegi az Istennek orcáját.
1: Salamon ezután még tovább megy. Azt mondja, hogy nem egyszerűen a halál ténye kellene, hogy igenis megdöbbentse az embereket, hanem egyáltalán az elmúlásé, az öregedésé, az élet fokozatos leépülésé, amelynek a végén ott áll mindenki számára a halál. Szeretném itt felidézni a könyvnek talán egyik legszebb írai részletét, amely a 12. fejezetben található. Azzal kezdi Salamon, hogy ember, ne úgy tegyél, ahogy te tervezni szoktál, hogy az ifjúságot a kitombolásnak, a fecsérlésnek adod, és ennek az idejét tervezed benne. Hanem emlékezzél meg a te ifjúságodban is arról, aki az életet adta, és ezután tér rá ez a mondat a gerincennek, az egész lírai betétnek, arra, amit az ember az emberiség számára jelent, ez a bizonyos elgyöngülés, öregedés és a halál. Sorozatos képeket látunk egymás után jönni. Hogy egy 20. századi filmfelvevő nem tudná ezt jobban visszaadni, hogy az életnek milyen képeit sorakoztatja fel egymás után, úgy mondja el Salamon, hogy hogyan telik el az emberi élet. Amikor eltávoznak a nagy esőfelhők, és úgy tekinti az ember az életét, hogy jön még valami felvidulás, jön még valami erősítés, nagyon gyorsan visszatérnek ezek a felhők az eső után. Visszavonhatatlanul itt az öregség. Olyan igéket sorakozhat egymás után, amelyek az emberi élet meggyöngülését igekötőkkel, ugye a magyarban nagyon szépen fordítja Károly Gáspár, igekötőkkel jelzik. Ilyeneket hallunk majd, hogy megremegnek a háznak őrizői, megrogynak az erős férfiak, megállanak az őrlő leányok, mert megkevesbettek és meghomályosodnak az ablakon kinézők. Aztán olyan csodálatos képek vannak, amelyek azt mondják, hogy az ajtók kívül bezáratnak. Nem az ember akarja ezt, és az ember ebben nem akar beleegyezni, de egyszerűen a lehetőségek kívülről bezáratnak. Csodálatos finomsággal tér rá arra, hogy milyen félelmek jönnek az életben, milyen ijedelmek lesznek az úton. Aztán utána figyeljünk fel arra, hogy elmondja, hogy az ösztönök, a vágyak aláhagynak, meggyengülnek, elhalkulnak, és utána jön egy csodálatos befejezés, amelyben a kulcsszó most nem az igekötőkkel kifejezett igéken, hanem a törés képzetén van. Arany edénynek mondja az életet, a Bibliának szintén egy nagy szimbólumát kölcsönvéve. Amikor ez az arany edény majd eltörik, mert elszakad az ezüst kötél, hogy a veder eltörik a forrásnál, és a kerék a kútba beletörik, ez a törés képzete, ami már szinte a halálnak a pillanatáig megy előre, aztán felidézi a siratókat is, a faluban házról házra járó embereket is, akik siratják az elhunytat, de amikor végigtekintünk majd a képeknek ezen a sorozatán, ne felejtsük el, hogy mivel kezdte Salamon. És arról se felejtkezzünk meg, hogy mivel végzi ezt a leírást, amivel az egész könyv is végződik.
2: Emlékezzél meg a te teremtődről, a te ifjúságodnak idejében. Míg a veszedelmek napjai el nem jönnek, és amíg el nem jönnek az esztendők, melyekről azt mondod, nem szeretem ezeket. Amíg a nap meg nem sötétedik, a világossággal, a holddal és a csillagokkal egybe, és a sűrű felhők ismét visszatérnek az eső után. Az időben, mikor megremegnek a háznak őrizői, és megrogynak az erős férfiak, és megállanak az örlő leányok, mert megkevésbettek, és meghomályosodnak az ablakon kinézők, és az ajtók kívül bezáratnak, amikor is a malom zúgása halkabbá lesz, és felkelnek a madárszóra, és halkabbá lesznek minden éneklő leányok. Minden halmocskától félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az úton, és a mandulafa megvirágzik, és a sáska nehezen vonszolja magát, és kipattan a kapor, és elmegy az ember az ő örökös házába, és az utcán körül járnak a sírók. Minek előtte elszakadna az ezüst kötél, és darabokra törnék az arany edény, és a veder eltörnék a forrásnál, és beletörnék a kerék a kútba. És a por földé lenne, mint azelőtt volt. A lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta azt. A dolgok summája mindezeket hallván ez. Az Isten féljed, és az ő parancsolatit megtartsad, mert ez az emberek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az.
0: Valamit felidézünk most itt, egy kicsit előre futva az időben, egy 20. századi magyar költő életművéből. Hiszen Vas István, aki egy terjedelmes költemény ciklust szentelt a Prédikátor könyvének, a Prédikátor dalaiból című ciklusában ugyanazzal a problémakörrel foglalkozik, amelyet Salamon olyan nagy költői erővel, olyan látható költői fantáziával állított elénk. Mindannyiunkat foglalkoztat az idő múlása, az öregedés, a betegség, a leépülés, a pusztulás. És ma, amikor egyre többet beszélünk az öregekkel való bánásmód, az emberséges bánásmód követelményeiről, mondhatnám így is, hogy ennek a szükségességéről és ennek a kínzó hiányáról nem árt visszafordulnunk, akár a Prédikátor könyvéhez, akár pedig Vas István versciklusához, mert íme erre is találunk ösztönzést mind a két műben.
2: Vas István, a Prédikátor dalaiból részlet. Azon a napon majd visszaszállnak a felhők, nagy eső után, remegnek őrzői a háznak, megáll az őrlő leány. Meggörnyednek majd az erősek, s aki az ablakon kinéz, sötét lesz, és egyre sötétebb, s végül homályba vér. Egy ajtót az utcán bezárnak, és halkabban zúg a malom, s fölkelnek a madár szavára azon az alkonyon. A lányok halkulva zenélnek, kivirágzik a mandulafa, a szöcske is nehéz a répnek, meg a virágok illata. Minden teljes hiedelemmel, a szellő, a bucka, az út, amikor indul az ember, tartós otthonba jut.
1: Beszélnünk kell arról, hogy végül is mi akkor a könyvnek a végső kicsengése. Ha elmondta azt, hogy mennyire borzalmas végigtekinteni az emberi életen, hogy fokozatosan meggyengül, és végén eltörik, és a semmibe foszlik. Salamon elmondja azt, talán a könyvnek egyik legszebb részletében, a harmadik fejezetben, hogy a megoldás mindent ajándéknak venni az életben. Minden jót, amit az ember kap, ajándéknak venni, és bölcsen felhasználni. Támaszkodni valakire, akitől származik ez a jó, igényelni a segítségét annak, akitől jön ez a jó. Egy szóval az életnek a bölcs és a mértékletes élése, beosztása, amelyet a harmadik fejezet méltán olyan híres szakasza közvetít a mai olvasónak, a mai hallgatónak is.
2: Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak. Ideje az ültetésnek, és annak kiszaggatásának, ami ültettetett. Ideje van a pusztítatásnak, és ideje a meggyógyításnak. Ideje a rontásnak, és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Ideje a jajgatásnak, és ideje a szögdelésnek. Ideje van a kövek elhányásának, és ideje a kövek egybegyűjtésének. Ideje az ölelgetésnek, és ideje az ölelgetéstől való eltávolodásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje van a vesztésnek, ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje van a szaggatásnak, és ideje a megvarrásnak. Ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretésnek, és ideje a gyűlölésnek. Ideje a hadakozásnak, és ideje a békességnek.
1: Tehát azt a következtetést tudjuk levonni a könyv elolvasása után, hogy igenis van itt megoldás, és van itt egy világosan kicsengő válasz. Salamon arról beszél, hogy igen, ilyen sötét háttér előtt is, ilyen komor valóság előterében is lehet boldog és örömteli emberi életet élni. Mikor, hogyha az ember valóban minden kis, apró jónak örülni tud, ahogy említettem, ajándéknak tartja. Ilyeneket sorakoztat fel, hogy azt is ajándéknak tartja az ember, hogy egyáltalán ehet vagy ihat. Hogy egyáltalán él, létezik. akkor döbbenünk rá, hogy mekkora nagy ajándék ez, amikor betegek vagyunk, vagy amikor elveszítjük ezt. És aztán egy nagyon szép kifejezés az egyik fejezetben, amikor azt mondja Salamon, hogy még az életnek ez a viharos elmúlása se tudja elvenni az ember örömét, aki tud kire támaszkodni, és tud kitől segítséget kérni. Azt mondja talán az egész könyvnek az egyik legszebb kifejezése, hogy nem sokat emlékezik az ilyen ember az ő élete napjainak számáról. Aki ezt az örömet megtalálta, az nem búslakodik afölött, hogy már leperegtek az évtizedek, nem sokat emlékezik az ilyen az ő élete napjainak számáról, mert az ő szívének örömét az Isten kedveli. Tehát van egy olyan belső derű és egy olyan belső öröm, amely nem múlik el még akkor sem, ha jön az öregség, jön az előbb felidézett leépülés, amikor már közeledik a halál, a megtalált értelmű élet és a haszontalan élet között óriási a különbség. Az egyik komorságot, kétségbeesést szül, a másik viszont felszabadultságot, boldogságot, örömet. Hallgassuk meg most a Prédikátor könyvének azokat a részleteit, amelyekben erről a bizonyos öröm.
2: Ez azért a jó, amelyet én láttam, hogy szép dolog enni és inni, és jól élni minden ő munkájából, amelyel fárasztotta magát a nap alatt, az ő élete napjainak száma szerint, amelyeket adott néki az Isten. Mert ez az ő része. És amelyen embernek adott Isten gazdagságot és kincseket, és akinek megengedte, hogy egyék abból és az ő részét elvegye, és örvendezzen az ő munkájának, az az Istennek ajándéka. Mert nem sokat emlékezik meg az ilyen az ő élete napjainak számáról, mivel hogy az ő szívének örömét az Isten kedveli. Megismertem, hogy nem tehetnek jobbat, mint hogy örvendezzen kiki, és hogy a jót cselekedje az ő életében. Mert az is, hogy az ember eszik és iszik, és jól él az ő egész munkájából, az Istennek ajándéka. Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké. Ahhoz nincs mit adni, és abból nincs mit elvenni. És az Isten ezt a végre műveli, hogy az ő orcáját rettegjék. Azért úgy láttam, hogy semmi sincs jobb, mint hogy az ember örvendezzen az ő dolgaiban, mivel hogy ez az ő része a világban. Mert kihozhatja őt vissza, hogy lássa, mi lesz ő utána.
1: Ez az utolsó részlet, amely a harmadik fejezet 22. verséből hangzott el, ihlette Brahmsot a másik komoly ének megírására. Ez az 1896-ban írott műnek az első tétele, és azért kínálkozik a mi elemzésünk végére is, mert tulajdonképpen a zenével tudnánk összefoglalni a bibliai könyvről a mondani valónkat. Az élet sötét, de valóságos hátterén hogyan mutatja meg Salamon az élet valóságos boldogságát és örömeit, ami most felhangzik Johannes Brahms, négy komoly ének, az első tétel, előadja Jelinek Gábor, és aki kíséri, Füzeséri Tibor zongorán.

0: a világirodalmi és a magyar irodalmi feldolgozás történetet csak vázlatosan tudjuk áttekinteni a rendelkezésünkre álló idő alatt, hiszen ez óriási anyag, úgyhogy csak válogatni tudtunk belőle. Időrendben haladunk előre a reneszánsztól napjainkig, hogy miért éppen a reneszánsztól. Mert a reneszánsz volt az a kor, amely a középkor után, és azt is mondhatnám, hogy a középkorral ellentétesen, megkérdőjelezett egy csomó olyan dolgot, amely addig természetes volt az ember életében. Akkor lett probléma a lét, az idő, az egyéni élet, az egyénileg keresett boldogság. A prédikátor bölcsességei azért természetesen a középkorban is tovább éltek, de inkább csak szentenciákként. Ezt tapasztaltuk már az énekek éneke esetében is így volt. De a 16. századtól kezdve már egyenesen megihletett néhány alkotót és önálló művek alkotására is ösztönzött. Az egyik első darabja ennek az európai költészetben a lengyel költészet Balassiának alkotása, Nikolaj Rej 1505 és 1569 között élt.
1: Nikolaj Rej, a világhoz beszélj annak dolgairól. Tandori Dezső fordítása. Elég volt egy nyomorult árnyvilági élet. Láttam, az emberi nem mit kezdhet, mit érhet. Salamonnal szólhatnék, vanitas csak minden. Rút dolgokat lát a szem, kedve nézni sincsen. Tévejgések ingája jobbra-barra lendül. Csudás hibák vízárján hánykódunk veszettül. Mutasd csak egy embert, ki emelt fővel élhet, s dicsérjük mind példáját a jól fontolt létnek. Ó, bár sose forgatna rút világi örvény, hogy sértetlen állhatna általunk a törvény, melyet Istentől kaptunk. És tisztes erényünk, hogy dicsőítésére éljünk, amíg élünk.
2: A következő évszázadba lépünk, a 17. századba, és a barokk költészetnek, a német barokk költészetnek egy viszonylag elfelejtett mesteréhez, Andreas Gryphiushoz érkezünk. Gryphius éppen olyan elfelejtett mestere volt a német irodalomnak, mint Hölderlin, és fölfedezése éppen olyan sok nem várt meglepetést hozott, mint Hölderliné. A 30 éves háború korában élt Európának, tehát egyik legsötétebb korszakában, akkor, amikor Schütz komponálta zenéjét, akkor, amikor Rembrandt festette megrendítő, egyébként mind a ketten legfőképp bibliai tárgyú képeit, műveiket. 1646-ban publikálta első jelentős művét, amely Jézus Krisztusnak az olajfák hegyi küzdelmével foglalkozott, ez egy latin nyelvű eposz. Ezután barokk drámákat írt németalföldi mesterek nyomán, de lírája nagyon jelentős, és amit a legkésőbb fedeztek fel, ez éppen ez a líra, szerencsére már magyarul is kiadták, a Helikon stúdió sorozatban jelent meg Andreas Gryphiusnak néhány verse Márton László fordításában. Nagyon sok vanitátum vanitás típusú költeménye van. Mi most a legrövidebbet választottuk. Ez egy szonett. Tehát 14 sorból áll, és figyeljék meg, ahogy egymás után sorakoztatja az emberi hívságokat, az értelmetlen, céltalan emberi életnek a jellegzetességeit, hogy minduntalan ráutal arra, hogy nagyra vagyunk mi, mert mindig a mával büszkélkedünk, de mindig rákoppan, hogy mit hoz a holnap, nem fog emlékezni a mára. A versnek egy hatalmas nagy bravúrja, hogy az utolsó sorban hatalmas erővel zúdul le ez a megállapítás. Hogy lehet, hogy mégsem fordul örök dolgok felé az ember.
1: Andreas Gryphius, minden hiába való. Kánoki László fordítása. Csak hívságot találsz, szemed bármerre nézhet. Ma fölépíti ez, mit holnap más leront. Hol álltak városuk, terül füves korond, s ott egy pásztor fiú birkái legelésznek. Mi most virul, reál holnap piporba lépnek. Mi most hivalkodik, hamu lesz, s puszta csont. Nem örökké való márványlap, ért korong. Ma szerencsénk nevet, holnap dörgül a végre. Mint álom oszlik el, dicsőtettek híre. A packázó időt köztünk kigyűri le. Olyan mindaz, amit szemlélünk tisztelettel, csak hitvány semmiség, árnyék, szélfújt a por. Egyszer látott virág, mit nem lelünk sehol. Mégsem fordul örök dolgok felé az ember.
0: A legutóbbi felvételünk a tékozló fiúról szóló műsor sugárzása után több levelet és telefonhívást kaptam, és az érdeklődők a műsorunkban hallott Comenius könyv mű iránt érdeklődtek, hogy segítsek ezt megszerezni számukra. Sajnos nem lehettem a segítségükre. Ez az a könyv, amelyet a kezemben tartok, Johannes Amos Comenius, a világ útvesztője és a szív paradicsoma. Ezt a Madács és az Európa kiadó közösen adta ki 1977-ben. Hát mi egy nagyon szerény fórum vagyunk, de ha valaki éppen hallgatja az illetékesek közül a mi műsorunkat, akkor ezúton is szeretném felhívni akár a hazai Európa kiadó, akár pedig a Pozsonyi Madács kiadó illetékeseinek a figyelmét, hogy volna érdeklődés a könyv iránt, úgyhogy esetleg gondolhatnak egy újra kiadásra. Comenius műve egyébként nem csak a tékozló fiúnak a példázatára épül, pontosabban a jelentős része, hanem a Prédikátor könyvét is felhasználja ihlető forrásul. Mindjárt a bevezetésből is kiviláglik ez.
1: Johannes Amos Comenius, a világ útvesztője és a szív paradicsoma. Dobosi László fordítása. Az olvasóhoz részlet. Természettől fogva arra hajlik minden teremtett lény, még az oktalan állat is, hogy kellemes és hasznos dolgokban legye kedvét, s hogy ezeket meg is kívánja. Mennyivel inkább ilyen az ember, akiben a jóra és kellemesre való hajlandóságot felgerjeszti a vele született értelmi erő. S nem csupán e hajlandóságot ébreszti fel benne, hanem arra is rávezeti, hogy a jobb, kedvesebb és hasznosabb dolgokat szeresse, és keresse teljesebb szívvel. Ezért vizsgálják már régóta a bölcsek, hogy hol és hogyan lenne elérhető a legfőbb jó, summum bonum, amely az emberi vágyat kielégíthetné. Vagyis, amit ha elménkkel megközelítenénk, már megnyugodhatnánk, sőt, meg is kellene nyugodnunk, hiszen nem lenne egyéb kívánnivaló. Ha már most figyelmünket erre fordítjuk, úgy találjuk, hogy e kérdést és helyes megoldását nem csak a filozófusok vizsgálják, hanem minden más ember gondolata is afelé száll, hogy hol és hogyan szerezzen minél teljesebb kielégülést. Lám, szinte mindenki kilép önmagából, és a világban, meg a világi dolgokban véli megtalálni, ami szellemét elsitíthatja és megbékítheti. Egyik a vagyonban és gazdagságban, másik a gyönyörökben és topzódásban, ez a dicsőségben és a tudományban, megint másik a vígcimborák közt, s így tovább valamennyien külsőséges dolgok után leselkednek. Ezekben nyomozzák javukat. Hogy pedig ezt ott meglelni nem lehet, tanúsítja a legbölcsebb ember, Salamon, aki szellemének békéjét keresve az egész világot bejárta és átkutatta, végül pedig ezt mondta. Gyűlöltem az életet, mert gonosznak látszik nékem a dolog, ami történik a nap alatt. Mert minden hiába valóság, és a lélek meggyötrelme. Amikor aztán meglelte elméjének igazi békéjét, kijelentette, hogy az embernek magára kell hagynia a világot, legyen olyan, amilyen, ő pedig keresse bensőjében az Úristent, félje őt, és kövesse parancsolatait. Hiszen, úgymond, ez az embernek fő dolga. Ugyanúgy ismerte fel Dávid, hogy az a legboldogabb ember, aki szemét és eszét nem a világra fordítja, hanem csak Istenhez vonzódik. Őt érzi öröktől való jussának, és együtt lakozik véle a maga szívében. Legyen áldott Istennek irgalmassága, mert az én szemem is felnyitotta, hogy megtanuljam észrevenni e pompázatos világ sokarcú hívságát, a külső máz alatt mindenütt rejtőző álnokságát, és hogy másút keressem a szellem békéjét és biztonságát. Hogy pedig mindezt pontosabban felidézhessem saját szemem elé, mert hogy másoknak is előadhassam, kigondoltam az itt következő vándorlást a világban. A jelen értekezésben, mint egy letestem, hogy miféle torz dolgokkal találkoztam, és hogy végül is miképp leltem meg az e világban keresett vigasztalást. Nem törődöm vele, hogy elmése a munkám, csak azt adja az Isten, hogy épületes legyen magamnak és fele barátaimnak.
2: A 19. század elejéhez és a magyar irodalom egyik legnagyobb költeményéhez érkeztünk. Meggyőződésem, hogy Kölcsey Ferenc Vanitatum Vanitásáról kevés szó esik, de minden esetre, hogyha van a magyar irodalomnak nagy gondolati költemény, olyan, mint Petőfinek a Világosságot című verse, vagy Vörös Martinak az Emberek című költeménye, egészen nyugodtan melléjük sorolnám Kölcseinek a Vanitatum Vanitását. Talán Vörös Martira is hathatott ez a vers, hiszen 1826-ban egy baráti társaságban Vörös Marti is jelen volt, amikor Kölcsey jó barátja Szemre Pár felolvasta ezt a verset, és mindenki jéggé dermedt a meglepetéstől. Mindazonáltal ennek a versnek nagyon kalandos az utóélete, hogy csak egyet említsek a kalandok közül, 1972-ig még az eredeti fogalmazványát sem ismertük. 1981-ben jelent meg ez a kötet, amelyet a kezemben tartok, a Magyar Helikon és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös kiadásában, Kölcsey Ferenc Mi az élet tűzfolyása címmel. Itt olvashatunk a kéziratnak a viszontagságairól, hogy végül is 1972-ben hogyan került ez elő. Annyit tudunk erről a versről, hogy a himnusz évében született. 1823. februárjában fogott bele Kölcsey, de nehezen haladt vele előre, és csak 1823. áprilisában fejezte be. Leszámolás ez az egész addigi idealizmusával, vágyaival, céljaival, és egy hatalmas nagy létösszegzés is, amelyben meg fogjuk hallani történelmi személyiségek, filozófusok, költők, szobrászok, alkotók testesítik meg az emberi vágyak, törekvések és alkotások ne továbbját, legmagasabb szintjét, de ezekre is azt mondja Kölcsey, hogy kevés, értéktelen, hiába való, hiába valóságok, hiába valósága. Meglepően jó formát is talált Kölcsey ennek a súlyos gondolatnak a kifejtéséhez. Ugye az úgynevezett kisebb hinti strófát, amely 8 sorból áll, tehát egy verszak 8 sorból áll, először a keresztrímek dominálnak, tehát A, B, A, B, és utána a strófa második felében pedig páros rímek, tehát C, C, D, D zárják le a strófát. Nagyon alkalmas arra, hogy hömpölyögtesse a képeket, a mondani valót, de ugyanakkor arra is, hogy egy záradékkal, egy epigrammatikus kicsattanással zárjon minden egyes strófát, és tulajdonképpen az egész verset is. Szenci Molnár Albert 42. Zsoltára óta ismert ez a magyar költészetben, ez a bizonyos kisebb hinti strófa, de tulajdonképpen a kora romantikának egy nagy magyar előharcosa, Kisfaludi Sándor vezette be a költészetbe, egyszerre társítva benne a nyugat-európai, az új klasszikus versformát és a magyaros vagy ütemhangsúlyos verselést. Hallgassuk meg tehát ezt a hatalmas nagy verset minden különösebb elemzés és hozzáadás nélkül, mert mint a nagy költeményeknek általában magában, a ritmikájában, a hangzásában, a felütésében, a rájátszásaiban, az egésznek az ihletében van a legnagyobb magyarázat és tanulság. Kölcsei Ferenc 1823-ban írott Vanitatum Vanitasát.
3: Itt az írás, forgassátok éretésszel, józanon, s benne feltalálhatjátok, mit tanít bölcs halamok, miképp széles a világon minden épül hitványságon, nyár és harmat, tél és hó, mind csak hiába való. Földünk egy kis hangyafészek, egy perc hozta tünelé, a villám és dörgő részek, csak mély hangás, s bolygó fény, a történet röpülése, csak egy sóhajtás lengése. Pára minden pompas ég, egy ezred, egy buborék, Sándor csillogó pályája, nyúlvadászat, űrfutás, efele dúló csordája, patkánycsoport, foltdarás, Mátyás dicső csatázási, Napóleon hódítás és Waterloo-i diadal. Nincs csak kakas viadal, a virtus nagy tünemény, gőz, mit hagymát lehele, a kebel lángér kemény, vértolulás kínjele, a vég, melyet Szokrat ére, Kátonak kihulló vére, Sring Miklós szent kora, egy bohóság láncsora. És ti bölcsek, mit hozzátok, ami volna szép jeles? Mámor bírt a koponyátok plátós Arisztotelesz, bölcselkedő oktalanság, rendbefűzött tudatlanság, kártavár, s légállítvány, mindenféle tudomány. Demoszten törgő nyelvével, szitkozódó halkufár, Xenofon végbeszédével, rokkaköszt mesére vár, Tintar égiszárnyalása, forró hideg dadogása, Svédiát, amit farag, berovátkó kődarab. Mi az élet tűz folyása? Hulló szikra melege, a szenvedelmek zúgása, lepke szárny fergetege. Kezdet és vég egymást éri, és az élet hű vezéri, hit s remény. A szűk pályán tarka pára, szivárvány. Holdvilág csak boldogságunk, füst a bal sors, mely elszáll. Gyertalánk egész világunk, egy fúvallak a falán. Várt hírt, s halhatatlanságot. Illat az, mely tölt virágot, és a rózsák, ha elhull, még egy perccel éri túl. Hát, ne gondolja világról, bölcs az mindent ki megvet. Sorssal, virtussal, nagysággal, tudományt, hírt, s életet. Légy, mint szikla, rendületlen, tompa, nyugodt, érezetlen, s kedv emel vagy bútemet, szépnek s rútnak húny szemet. Mert mozogjon, avagy álljon e parányi föld veled, lengjen fényben vagy homályon hold és nap fejünk felett, bármi nőszínben jelentse jöttét a vándor szerencse. Sem nem rossz az, sem nem jó, nincs csak hiába való.
2: maradunk még a 19. században, és a klasszikus lengyel irodalomnak Grüciushoz hasonlóan későn felfedezett alakját idézzük, Ciprián Norvidot. Az 1860-as évekből való az a költeménye, melynek címe Vanitas Vanitatis. Hasonlóan erős felütéssel indul, mint a kölcsei vers, és ezt a felütést meg is őrzi, és az egyes szakokban újra és újra felteszi a kérdést, hogy hol van? Hol van a lelkész, aki szellemi, lelki vezetője lenne az embereknek? Hol van a leány, aki tiszta, aki igazi családanya lenne? Hol van a nemes férfi, a család összetartója? Hol van a társadalom? Kitalálhatjuk a kérdésekre a választ, Norvidnak egyértelmű felelete ez lesz. Sehol, semmi véposztott, nincs. Az egész modern virág az apokalipszis képét nyújtja.
3: Ciprián Norvid, Vanitas Vanitatis, Tandori Dezső fordítása. Hol az a fényhomlokú lelkész? Lássam, aki nem lélekrabló inkvizítor, nyughelye az alázat hangjában. Szeme főnix, lángján az eljövő kor, szívvel teljes a maga angyalában. Bizalmas szava tündöklőn kegyetlen, ereje gyöngeség, gyengéje törzsök, hangja olykor illó olajként lebben, máskor fenelovas szekérnél dörgőt. Patmoszi Szent János éje remegjen. Dolgok formája és megformálása hat rá, a lénye felhő egyszerűség, csitult, csillagos egek némasága, ajtaja, mint a frissen dermedt pecsét, ablaka éhes madaraknak tárva, fényt vár, jó látomásét, kelő napét. És hol a leány? Nem galamb tenyésztett, itt ketrecből árultak a templomban, mikor Isten aznap reggel belépett, űzve a sűrűn szórt ezüstről nyomban a kufárt, teljén ismert erejének. Leány, ki erős, teljes szívveréssel. Nem mártír, hogy első fél életének hitványáért léte másik felével kövesztessék meg, s így ha egybe méred, napja se marad, egy-egy gyerek árván, vagy sírboltja valahol tiszta márvány a korán kihunyt címer feleségnek. Vagy a szabadságot hívó nemzetben ott a csendes angyal süket emléke, ott az emlék, mely szent és sérthetetlen. Ó, bár mégis a nő emléke élne, mely milliószor eszményében hat rám, én inkább Judit emlékét akarnám. Hol a nemes férfi, nemzetszolgája, kiről legenda szól, hosszú és véres, nem dermed pecsét hieroglifába, mert acél orsó szövi leleménye szellem pergeti láthatatlan álca, de nem trón felett, mint a puszta légűr furcsán eltorzult verse, koszorúba fogva Baltazárnak, korona nélkül. A nemes, ki a szabadsághoz szólna, jöjj, s ami fáj szívedben önst kivéken, gyóntatód vagyok, elmondom a sasnak, ő kiváltságom mennydörgést egében őrzi, ha pályát nemes feladatba vándorodnak felé száz nemzedék. Hol a társadalom? Hol önostorzás bűnnel nem hoz a történelmi péntek? Mert feltámad naponta érzi sorsát, mert nem mészárolja a csecsemőket, ahol öreget tűrni nem pazarlás, és az ifjúkor nem tűzvészes átok, hol nem a mértékletesség a vallás, de a vallás a mérték. Ó, pogányok! De elég. Szabadság hívó nemzetben jobb csevelyeket írni öncsalóan, hogy ahogy megvan írva, úgy megy minden, remekül megy.
4: A gladiátor sírban, Pompeiben egyszer egy fangba botoltam. Lírával Kámeán hevert. Emlékszem.
0: Műsorunk első részében már idéztünk egy 20. századi magyar költőtől, Vas Istvánnak a Prédikátor dalaiból című ciklusából. Most ismét egy 20. századi magyar költő verse következik majd. Gulyás Pál, a debreceni poéta azonban ma már a versolvasók körében sem olyan ismert, mint Vas István. Pedig, akik például Németh László véleményét ismerik róla, vagy akár a Vörös Sándorét, azok tudják róla, milyen jó költő volt. Nem olyan régen Parancs János szerkesztésében a Magvető kiadónál megjelent egy Vaskos Gulyás Pál kötet, a Viharzó diófa címmel, ezt szíves figyelmükbe ajánlom. Igen jó költőt és jó úti társat ismerhetnek meg Gulyás Pál személyében azok, akik veszik a fáradtságot, hogy megismerkedjenek vele. Az úti társat úgy értem, hogy az élet útján lehet úti társunk a költő, aki nem is mindig közvetlenül, de mindenképpen élni segít.
1: Gulyás Pál, új vanitát, új vanitát. Szétszakadt a betlehemi Krisztusnak óriás palástja. Köddé vált a hegyi beszéd. Porba bukott az égi mástja. Krisztus füstje most száll az égbe. Ó, boldogok most a vakok, és boldogok a süketek most. Üvöltenek a farkasok. A templomokat zárjátok be. A halál súlyos kulcsait forgassátok meg a zárakban. A földön megbukott a hit. Minek az épület gerenda terhe, cserét is szerkezett, le kell bontani a tetőket, le kell bontani az eget. Ó, tapogassátok az űrnek homályait, mert minden űr lett immár. A nemlét fagyában, aki úszna is, elmerül, merül te is. Süppedő láb vagy, a domború most homorú. Aki tükörben néz kacagva, mint a sírgödre, szomorú. Tudjátok, ki mi az igazság? Akik utoljára élnek. Akik most rongyos koldusok, azok lesznek holnap vezérek, s a vezérek koldusok lesznek. A föld így kártyázik, cserél árnyék kezével a homok között. Zúg a lomb, és hull a levél. Egymás agyát lesi mindenki. Vívják a végtelen csatát. Fut ki a más küszöbére, s lenyomja az öntudatát. Fény csap fel, és aztán sötétség. Egy test zuhan, és elhalad az örvények lassú karjában, az élet várai alatt. Itt állnak előttem a milliók. Állnak, és nem értik beszédem. Úgy tátogok, mint a halak. Ők állnak fölöttem, keményen. A víznek átlátszó jegén belebámulnak a homályba. Hegyeket kiáltok felén, és be vagyok örökre zárva. Kámzsába bújt mindenki most. A teremtmények testét csukja szorítja egy búspont felé, hol az életnek fészkel titka. Dzsingiszkán kardja vágja ketté a bús csomót, az ágyuk fénye fejti meg majd a titkokat, a halál megváltó reménye.
2: Ezzel az 1940-ben írott verssel egyben előadásunknak, áttekintésünknek a végére is érkeztünk. Olyan korban írta le ezeket a sorokat Gulyás Pál, amelyre egy bibliai próféta ezt mondta, Habakuk könyve második fejezetében olvassuk ezt, hogy a népek tűznek építenek, és a nemzetek a hiába valóságnak fáradoznak. Ez a szó, hogy hiába valóság, hogy hiába valóságok hiába valósága, ez nem csak Prédikátor könyvének egyik kulcsszava. Előfordul Jób könyvében, előfordul a hegyi beszédben is a hiába valóság, előfordul Pál apostol leveleiben is, de mi most híven műsorunknak, estünknek a témájához egy rövid csokorral szeretnénk lezárni a Prédikátor könyvéről szóló áttekintést, egyetlen fejezetből, a 7. fejezetből válogatva részleteket. Most mindenki ebből a fejezetből mond egy-egy rövid bibliai verset, amelyben elsősorban rövid, gyakorlati életigazságok foglalnak helyet. Majd az áttekintésünk legvégén szeretném felidézni Salamonnak azt a másik művét, amelynek az első részében szintén ez a kulcs szó, hogy hiába, hiába valóság, a 127. Zsoltárt.
5: Jobb a bagálását hallani.

0: hogy nem a kevés. Ne légy hirtelen a lelkedben a haragra, mert a harag a bolondok kebelében nyugszik. Jobb, hogy ne fogadj, hogy nem mind fogadj, és ne teljesítsd be. Ne engedd a te szárnak, hogy bűnre kötelezd a testedet, és ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez. Hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszesse a te kezeidnek munkáját. Ne mondd ezt, mi az oka, hogy a régi napok jobbak voltak ezeknél. Mert nem bölcsességből származik az ilyen kérdés.
1: Felette igen messze van, ami van, és felette mélységes. Kicsoda tudhatja meg azt?
0: Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon, annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek, korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában át eleget.

0: Kedves hallgatóink, mai társalgunk ezzel véget ért. Vanitatum Vanitas címmel Reisinger János előadása hangzott el a Prédikátor könyvéről és világirodalmi, valamint zenei utóéletéről. Közreműködött Bánfi György, Lukács Sándor, Pap Zoltán és Szabó András. Énekelt Jelinek Gábor, zongorán kísérte Füzeséri Tibor. Technikai munkatársak Szendi Antal és Spiegel Otto, a rendező munkatársa Messzéna Marian. A műsor szerkesztette és vezette Littai Katalin. Rendezte Markovics Ferenc.
1: Advent Net Rádió Magyarországról.

0: Bízzál Istenben. Új év, előttünk ismeretlen út, melyen nem tudjuk, lábunk merre jut az év ködében. Holnapod legyen bár bizonytalan, s az éj, a köd áthatolhatatlan. Bízzál Istenben. Egedre borulhat sötét felleg, melyre fejedről fájdalom pereg sáros ösvényen, de mégis bátran emeld fel a fejed, és csüggedő lelkednek ismételd, bízzál Istenben. Törjön bár zúgó vihar ellened, olyan bőszen, hogy már-már eltemett az özönvíz, te ne félj! Kulcsold bátran a kezed, s tudva, hogy egy hatalmas kéz vezet, bízzál Istenben. Ha csak csalódást hoz ez az év neked, és érdemtelen szenvedsz ütéseket, te ne üss könyörtelen, hagyd az Úrra szenvedéseidet, mert ő jót, rosszat egykor megfizet, bízzál Istenben. Ez az év sem lesz könnyebb, mint sok más, ebben is lesz sok győzelem, hanyatlás, forró küzdelem. De soha ne alkudj meg a bűnnel, harcold a hit harcát türelemmel, és bízzál Istenben. Ne félj, mint a tanítványok vélték egykor, hogy a bősz viharban elvesznek a tengeren, a hajó ma is jó kezekben van, s a túlsó partra juthatsz boldogan, ha bízol Istenben. Lelkem, miért nyugtalankodnál? Szívem, könnyesen miért busongnál? Testvérem, miért törne le a bánat, hisz nem soká meglátod égi hazádat, ha bízol Istenben.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket én is, így együttesen is. Örülök, hogy messzülről és közelről is eljöttél, kedves vendégek és testvérek. A mai témánk kicsit a gyermekkorban nyúlik vissza. Amikor én gyerek voltam, akkor és jártunk hittanra, meg a szüleink is mindig mondták, hogy ne csináljál rosszat, mert az Isten mindent lát. Nem tudom, nektek mondták ezt, amikor gyerekek voltatok? Hogy az Isten mindent lát? És ő milyen hatásra volt rátok? Semmi? Ugye egyfajta... Hát igen, a gyerekek azért, a felnőttek talán kicsit humorosnak veszik ezt, mert hát ugye vagy elfogadják az Istennek a lényét, vagy nem. De a gyerekek ugye azoknak őszintébb a lelke, és úgy tényleg valóban fél. Én is emlékszem, hogy féltem, az Isten most látja, mit csinálok, akkor biztos most meg fog büntetni. Ugye végig is attól féltünk, hogy az Isten megbüntet, mert látja, hogy rosszat teszünk. És mindig ezzel riogatták a gyerekeket, hogy az Isten mindent lát. Persze a felnőttek már elfelejkeztek el, hogy őket is épp úgy látja, mint minket. Ugye? A felnőttek már csak ilyenek vagyunk. De elég jó belerőzül az emberbe ezt, hogy az Isten mindent lát, és akkor nem lehet elbújni, bár megpróbálhatja az ember, és ha rosszat teszünk, akkor biztos meg fog büntetni minket. Hát a mai világban is látjátok, hogy az emberekben is benne van ez a fajta, minek nevezzem, kíváncsiság, vagy minek, hogy mindent szeretnénk látni. Hogy az emberek is mindenbe bele akarnak nézni, mindent szeretnének tudni, mindent akarnak látni. Ugye ilyen műsorok alakulnak, mint a Való Világ, hogy aztán lássuk, hogy mit csinálnak az emberek. Mindenütt ipari kamerák vannak kitéve az utakra és az üzletekben, és mindenki figyel mindenkit, azt szokták mondani. Mindenki akar tudni mindent. Aztán, hogy mit látnak, meg mit nem, meg hogyan látják, azt tudjuk, hogy az ember szeme azért nem lát be mindenhová, bármennyire is szeretne, bármennyire kamerát is felszerelnek az emberek, bármit is meg akarnak mutatni, mindent úgy sem fogunk tudni látni. De én úgy gondolom, hogy az Isten tényleg valóban mindent lát. Ugye? Nem tudom, gondolkoztatok már azon, hogy az Isten, felkapcsolat, köszönöm, az Isten valóban tényleg mindent lát? Gyerekkorban talán eltöprengtünk ezen egy darabig, aztán jó, megijedtünk, bár nem biztos, hogy túl sokat változtatott azért a viselkedésünkön, de mint hívő emberek, vagy akik a Bibliát ismerik, vagy ismerkednek vele, azt komolyan vesszük, hogy az Isten most itt ülünk, és mindnyájunkat látja. Engem is, benneteket is. Látja azt, hogy hogyan ülünk, látja azt, hogy mire gondolunk, látja azt, hogy éppen most milyen érzések kavarognak bennünk, látja azt, hogy milyen ruha van rajtunk. Az Isten sok mindent lát, nem? Látja a tekintetünket. Ő szó szerint fizikailag tényleg lát. Ritkán szoktunk azért erre gondolni, hogy az Isten tényleg lát. És szoktuk mondani, hogy képletesen az Isten mindent lát, de hát lehet, hogy pont engem nem. Ugye? De ez nem csak, ugye, mert az Istennek a látás mondja, az kétféleképpen értelmezhető, érthetjük fizikailag is, az Isten tényleg fizikailag tudja, látja az arcunkat, látja a gondolatainkat, de végéletesen érthető, hogy látja azt is, hogy mire gondolunk. Ugye, hogy mik vannak bennünk, milyen érzések kavarognak bennünk. Látja azt is, hogy mit fogunk majd, mi tervezünk, vagy mit fogunk majd tenni, amiről még mondjuk mi se tudunk. Előre is látja dolgokat. De fizikailag is valóban az Isten látja azt, hogy most éppen, hogy itt ültök, éppen mire gondoltok, hogy néztek ki, mi van rajtatok, milyen a hajatok színe, éppen éhesek vagytok, vagy szomjasok, vagy unalmasok, vagy fáradtak, vagy nem tudom. Szóval az Isten ezt mindig, minden pillanatban látja. Bármennyire hihetetlen, de az Istennek van ilyen hatalma, hogy ő mindent tud, mindent ért, ezt el kell tudni fogadnunk. Ugye azt mondja a zsidókhoz írt levélben Pál apostol, a 4. fejezet 13. versében, hogy Istenek előtt mindenki, vagy úgy mondja, mindenek leleplezetlenek. Vagyis hát mindenki mezítelen előtte. Az Isten elől senki nem tud elrejtőzni. Hát eltakarhatjuk magunkat sok mindennel, ugye? Feltüntethetjük magunkat jó színbe, de az Isten az mindent lát. Ja, próbáltam egy-két olyan igét keresni, ahol az Istennek a tekintete milyen. Tudtok olyan igét, hogy amikor leírja a Biblia, az Isten tekintete milyen? Igen. Például azt mondja, az Isten szem, mint a láng. Ugye, mint azt mondja a Jelenések 20. vagy 21. fejezetében, a tekintet elől eltűnik a föld. Az Isten csak néz és eltűnik. Vagy ugye azt jelenti, hogy tűz olyan a szem, mint a láng, az Isten szeme tiszta, mindent megvilágít, mindent átlát. Szóval tökéletesen. Érdekes, még az angyolok is azt írja, amikor mentek a tanítványok a sírhoz, és ott volt, tudjátok, egy angyal a sírnál, és azt írja az angyalról, hogy olyan volt a szeme, mint a villámlás. Ugye milyen tekintet az, ami olyan, mint a szeme, mint a villámlás? El se tudjuk kézzel, mert ilyet nem látunk, ugye? Hogy nyilván a tekintetben, a látásmódban benne van annak a lénynek a személyisége, a tulajdonsága is, mint hogy nekünk is, hogy sok minden látszik a tekintetünkön, hogy milyen a személyiségünk, éppenségben milyen a hangulatunk, a kedvünk, meg mire gondolunk sokszor, vagy mire nem. Mi emberek, mint hogy gyerekkorban is megvolt az a szokásunk, ha rosszat csináltunk, elbújtunk a kert végébe, azért most is az emberben megvan ez a szintén ez az ösztönös hajlam, hogy az Isten elől, az ő tekintet elől el kellene néha bújni, vagy elrejtőzni, nem? Voltatok már úgy, hogy valamit, olyasmit csináltatok, ami helytelen, és mintha az Istent úgy kizártátok volna az életetekből? Bár tudtátok, hogy van. De hogy az ember úgy, ezt az ember úgy megvakítja saját magát, nem? Úgy tesz, mintha az Isten nem lenne. Ugye milyen tragédia az, hogy a sátán, aki elkövette a megszületette az önzés, az irigység, ez a gondolkodásmód, azt gondolhatja, hogy az Isten nem látja, mi van benne. Mikor pedig, hát, ha a sátán már csak tudta igazán, hogy az Isten mindenható, és minden pillanatban mindig tudja a teremtményéről, hogy mi van bennük. És sajnos látjátok, az önzés, a bűn ilyen vakká teszi az embert, hogy megpróbál úgy tenni, mint hogy az Isten nem látna. Mint az Isten vak lenne. Szeretnék egyben kapcsolatosan egy-két igét felolvasni. Ha megnézhetitek a Zsoltár 101. fejezetében a 7. verset, a Zsoltár 101. fejezet 7. verset, hogy itt is Isten arról szól Dávid, hogy a gonoszok azok hogyan akarják, vagy hogy gondolják, hogy el lehet rejtőzni az Isten elől. A 7. vers így szól, hogy aki és nem lakozik az én házamban, aki családságot művel, aki hazugságot szól, nem állhat meg az én szemeim előtt. Ugye arra céloz az Isten, arra szól az Dávid is, mert az Isten is, hogy aki hazugságot gondolkozik, mint a sátán is, az nem tud megállni az Isten szemei előtt, nyilván valahol hát el akar tűnni az ő szemei előtt. Néha úgy is értető, hogy az Isten előtt nem állhat meg senki, aki gonoszságot művel. Azért mondja, az Isten megemésztő tűz a bűnnek. Senki nem állt meg az Isten előtt, akiben az önzés törvénye ott van. Hogy a 94. Zsoltárt, ha megkeresitek, itt a Zsoltároknál maradjunk. Egy kicsit hosszabb részt fogok olvasni a 94. Zsoltár a 2-tól a 9. versig. Emelkedjél fel, te földnek virája, fizess meg a kevélyeknek. A hitetlenek, Uram, meddig örvendezzek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorogatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre Jákob Istene. Eszméltek ti bolondok a nép között, s ti balgatogok, mikor tértek eszetekre. Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, s aki a szemet formálta, avagy nem láté. Aki megfedi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az ember tudományra tanítja. Az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valóak. Ugye milyen szép felszólítás, nem? Az emberek csinálják a gonoszságaikat, nem? Elnyomnak, nyomorgatnak, mindent csinálnak, és aztán, hát emberek, eszméljetek fel. Hát ők a szemet formált, az nem lát? Hát azt gondoljátok, az Isten erről nem tud. Hát tudjátok, az emberek úgy élnek, és sokszor mi is úgy élünk, mint az Isten tényleg nem látna. Nem veszünk arról tudomást, hogy az Isten igenis látja. Látja a nyomorgatást, látja a sok keserűséget, látja a gyűlöletet, látja az örömöt is. Az Isten mindent, minden pillanatban lát. Vagy még egy igét szeretnék felolvasni az Ézsaiás 29.15-ben. Kicsit tovább lapoztuk az Ézsaiás 29.15. versét. Jaj azoknak, akik az Úrtól mélységesen elrejtik tanácsukat, és akik a sötétségben szoktak cselekedni, mondván, ki lát minket, és ki ismer minket. Milyen tragédia, az ember úgy gondolkozik, hogy hát amit titokban csinálunk, hogyha elrejtjük azt, hogy mi mit tervezünk, mire gondolunk, ugye sokszor nagy emberek összeülnek és tanácskoznak titokban, és terveket szőnek, hogy hogyan lehetne embereket kihasználni, vagy kizsákmányolni, vagy országokat elpusztítani. Azt mondják, hogy hát ki lát minket? Hát erről senki nem tud. Ugye? Pedig hát azt mondja az írás, hogy nincs olyan dolog, ami a napvilágra ne jönne. Ugye előbb-utóbb sokszor minden kiszokott derülni. De látjátok, hogy az Isten mindenütt jelen van. Az Isten, aki formálta a fület és a szemet, az épp úgy lát, sőt, ugye jobban, mint az ember, és épp úgy tudja, hogy mit forgatnak az emberek a fejükben, és milyen gonoszságokat tervenek, vagy a másik ember ellen. És bárhol is van az ember, elrejtőzhet akárhova, elbújhat a föld alá, tehát az Isten mindenütt jelen van. Az Isten ott van az utcán, ott van a gyülekezetekben, ott van az összejöveteleken, ott van a munkahelyeken, ott van a családokban. Az Isten nem úgy van jelen, hogy hát, mellézős, mint az ipari kamerá, hogy néha ránézek a monitorra, hogy mit csinálnak abban a családban, tudjátok. Az Isten nem így figyeli az embereket, ő minden pillanatban jelen van, és minden pillanatban mindenkinek ismer a gondolatait. Ha ennyire kivagyunk, már időzőjelvetéve, szolgáltat az Isten tekintetének, ugye nem lehet elmenni, elbújni az Isten tekintetre, elrejtőzni. Szerintetek jó ez nekünk? Hát nyilván a gonoszoknak, akik úgy szeretnék a rosszat tenni, hogy ne tudjon róla senki, azok biztos azt mondják, hogy ez nem jó. Ti hogy érzitek? Jó az, hogyha mondjuk ez tudatosulna bennünk, hogy éppen most arra gondoltam, hogy ezt kéne csinálni, de ez nem egészen jó, na de az Isten ezt most látja. Vagy tudok úgy tenni, mintha az Isten nem látná. Jó az, hogy az Isten mindent lát, és mindenre figyel, és mindig ott van a szeme rajtunk. Hát kinek jó, kinek nem. Mert mikor jó, mikor nem. Gondoljatok bele, hogy akik szülők, azok szeretnének tudni mindig, minden pillanatban mindent a gyerekeikről? És nem szeretnék, és nem aggódva figyelik, vagy örömmel, vagy attól függéppen milyen a helyzetük, hogy mi szeretnének mindig ott lenni és segíteni, hogyha segítségre szorulnak. Ugye az Isten nem úgy tekint ránk, hogy beletolakszik az életünkbe. De az Isten nem tapintatlan. Nem oda megy, és na most mit csináltál, rosszat csináltál, ne gérát kopintok, szóval az Isten nem ilyen szemérmetlen. De az tény, hogy az Isten ott van. És akik ismerik a Szentírás, hogy komolyan veszik, tudják, hogy az Isten tényleg jelen van. A 101. Zsoltárban van még egy nagyon szép ige, amit Dávid mond a 101. Zsoltár 6. versében. Így mondja Dávid, hogy szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, azt szolgál engem. Azt mondja az Isten, hogy én szemmel tartom a föld hűségeseit. Ugye nem úgy tart minket szemmel, mint a rendőrség, amikor figyel valakit, hogy szemmel tartják, azt szokták mondani. De azt mondja, hogy szemmel tartom azokat, akik hűségesek hozzám. Szemmel tartom, és tudjátok, a szemmel tartás nem azt jelenti csupán, hogy hát nézem, hogy ők most itt úgy küzdködnek a földön. Miért tartja az Isten szemmel az ő hűségeseit? Hát amikor kell, akkor segítsen, nem? Hogy bátorítson, hogy vigasztaljon, hogy erőt adjon, hogy támogasson. Hogy amikor hozzáfordulunk, akkor meghallgat. Hiszen, hogy Dániel mondta, hogy az Isten innen tudja mindig, minden pillanat, hogy mire van szükségünk, vagy hogy értse az, hogy egyáltalán mik vannak bennünk. Az Isten azért tart minket szemmel, mert segíteni akar. Nem akar, hogy elveszünk. Vagy van még egy nagyon szép zsoltár, szintén a zsoltárokban a 139. zsoltár. A 139. zsoltár végig arról szól, hogy milyen jó, hogy az Isten minket ismer. Milyen jó, hogy az Isten minket már akkor ismert, amikor meg se születtünk. Milyen jó, hogy az Isten elkísér, mondhatnám tényleg szemmel tart, az egész életünket figyelemmel kíséri, és állandóan készen van, hogy segítsen nekünk, hogyha mi segítségű hívjuk az ő nevét. A 139. zsoltár, és egy kicsit hosszabb részt szeretnék felolvasni, hogy figyeljétek azzal a szemmel, hogy az Isten hogyan figyel az emberre már kicsi korától. Szóval, Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet. Messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz. Minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem a tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hová fussak? Ha mennybe hágok fel, ott vagy. Ha sírba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz. A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság. Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előled az én csontom, mikor titokban formáltattam, és idomítattam, vagy alakítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott még ez sem volt meg közülük. És nékem mi kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagyok azoknak summája. Számlálgatom őket, többek a fövénnél, és felserkenek, és mégis veled vagyok. Ugye milyen csodálatos leírás Dávid rész, hogy az Isten mennyire figyel az ember életét már kicsi korától, már amikor meg se volt. Ugye az Isten formálta az anyja méhében, nem? Isten az egész életünket végig kíséri. Az Isten mennyire kegyelmes, és mennyire tapintatos, és mennyire szerető az Isten, hogy ott van. És ne azt mondja, hogy hová, azt mondja, a sötétség sem tud elrejteni előled. A sötétség is olyan lesz, mint a világosság. Ahol az Isten jelen van, ott nincs sötétség. Ott mindig világosság van. Jó Isten, milyen kegyelmes és milyen szerető Isten, hogy mennyire hordozza az ő teremtményeit, és mennyire gondot visel rá, és mennyire figyel rá. Egy kicsit az Új Szövetséghez is érjünk. Az Új Szövetségben csak három dolgot szeretnék, nem is én kiemelnem, amit Jézus Krisztus emelt ki, hogy az Isten három dologban Isten különösképpen figyel ránk. Különösen néz minket. Nyilván mondtam, az egész életünket az Isten figyelemmel kísérés szó szerint is lát minket minden küzdelmünkben. De itt az Úr Jézus maga három dolgot emelt ki, ahol az Isten minket különösen figyel, különösen néz. Nyugodtok, melyik ez a három? Az a szó, hogy néz, ez azért mondtam, hogy szó szerint bennem. Amikor az imádkozásról szól az Úr Jézus a Szentírásban, és azt mondja, hogy a te atyád, aki titkon néz, bizonyan megfizet néked. Ugye ez volt az egyik. Itt van még a kettő különben, egyik előtte, a másik utána. Ha megkeresetek a Máté 6. fejezetét, ott olvashatjuk is szó szerint. A Máté 6. fejezetében van. Mondjuk a 3. és a 4. verstől. Olvasom. Az egyik, amikor az Isten nagyon figyel, a Mátai 6. fejezete, és a 3. verset olvasom. Te pedig, mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Hogy a te alamizsnát titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Érdekes, hogy Krisztus ezt emelte ki, nem? Nem tudom, most nem néztem át tüzetesen az Új Szövetségben, hogy hol van még ilyen konkrétan megfogalmazva, hogy az Isten titkon néz. Hogy az Isten látja azt, hogy te milyen lelkülettel, milyen szívvel, milyen érzésekkel, milyen gondolatokkal osztogatod a te alamizsnádat. Ugye a következő pedig, és mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik gyülekezetekben és az utcákon szegletén felállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek, bizony mondom nétek, elvették a jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és az atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Figyelitek, hogy itt is hogy kiemelt az Úr Jézus, hogy ha imádkozol, ugye az emberek hogy szeretnek imádkozni, hát hogy az emberek lássák őket. Azt én egy imádkozzatok, hogy az emberek szentnek gondoljanak benneteket, hanem úgy imádkozzatok, hogy az Isten lát benneteket. Szoktatok arra gondolni imádkozás közben, hogy az Isten most titkon néz? Ugye látja maga fizikai valónkat, de látja azt is, hogy milyen gondolatok, milyen dolgok foglalkoztatnak, milyen lelkülettel, milyen szívvel, milyen érzésekkel közeledünk az Istenhez. És vajon miért mondja itt Jézus, ugye, hogy az Atya titkon néz? Az Isten valahogy fokozottabban figyel ránk, amikor valami olyat teszünk, ami, hogy mondjam, közvetlenül a lelkünkből, vagy nem a lelkünkből jön. Ugye az Isten megszújtjuk, az egy nagyon kapcsolat az Istennel, és nem mindegy, hogy milyen lelkülettel, milyen szívvel fordulunk hozzá. És még az utolsó gondolat, ez a 16. és 18. versben van benne ebben a fejezetben. Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom, nétek elvették jutalmukat. Te pedig, mikor böjtölsz, kedd meg a te fejedet és a te orcádat, mosd meg, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Ugye mind a három gondolatban benne volt, az Isten titkon van, titkon néz, és megfizetnék egy nyilván. Tehát aki nem az embereknek akar tetszeni, úgymond, hogy lássák az emberek, hanem őszintén az Istenhez fordul, azt az Isten bizonyára meg is hallgatja. És azt mondja, meg is fizetnék ki nyilván. Nem tudom, hogy azon gondolkoztatok, vagy tapasztaltatok már magatokon, hogy így fogalmazok az Isten figyelő tekintetét. Azt hogyan lehet tudni, hogy az Isten figyel? Nyilván az igében le van írva, hogy az Isten mindent lát, és most is olvasva az Isten néz, ugye? De hogyan érezzük a lelkünkben, ugye most beszélgettünk az érzésekről, hogy az Isten tényleg ott van és figyel? Nyilván az Isten szent lelke is ott van, és ő rögtön figyelmeztetett, mondta, hogy a lelki ismeret megszólal, hogy esetleg ez helytelen. Nyilván érzékelhetjük az Isten nem közvetlenül, a közvetlenül a jóságát is az életünkben, hogy az Isten például most valakinek tényleg nehézsége van, és az Isten kiemeli, akkor azt mondja, az Isten csak nem felejkezett el rólam, nem? És figyel. Vagy olyan szép, tudjátok, William Blake-nek az a Mások bánata című verse, nem tudom, ismeritek? Mások bánata, nem? Hogy ne hidd, míg száll sóhajod, hogy teremtőd nincsen ott. És ne hidd, míg könnyezel, hogy teremtőd nincs közel. Belénkoltja örömét, hogy bajunk ő zúzza szét, és mi meg nem enyhülünk, mellénk ül és sír velünk. Hogy az Isten ott van mindig velünk. Akkor is, amikor talán mi nem is gondolnánk rá, szóval mellénk ül és sír velünk, együtt érez velünk. Van egy ige, amit talán erre én találtam, a Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12.-13. verse. Figyeljétek meg ebből a szempontból, hogy az Isten hogyan tud, úgymond, vagy hogyan érezhetjük rajtunk a tekintet, és hogyan figyel ránk. A Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. és 13. verse. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásaig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen oly teremény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt, mindenki messzelen és leplezetlen annak személy előtt, akiről mi beszélünk. Milyen érdekes gondolat, nem? Azt mondja a Pál, hogy az Istennek a beszéde milyen? Az elhat mindenhová. Egészen a szívnek a legmélyéig. Olyan, mint hogy az Isten az ő szaván keresztül figyel minket, most nagyon képetes akarnak lenni, nem? Hogy az Isten beszéde másképp, hogy mondja, mi az Isten beszéde? Világosság, nem? Az Isten beszéde, mint a lámpás, az Isten igéje, az bevilágít mindenhová. Tulajdonképpen, mert az Isten beszéde mivel azonos, vagy kivel? Hát Istennel magával. Tehát az Isten, ha amikor olvassuk az Isten igéjét, az olyan, mint hogyha hagyjuk, hogy hasson ránk, olyan, mint hogy az Isten maga nézne belénk. Már képletesen, értitek? És amikor az Istennek a beszéde, az igéje vezet egy embert, vagy az Isten törvénye vezet egy embert, akkor olyan, mint hogy mindig az Isten, mint hogy az ige mondja, a szemeimmel tanácsollak téged. Nem? Tehát az Isten igéje az, mint azt mondja Dávid, a te igéd nekem, szövét nekem, ugye a lábam előtt, lámpás, az vezet, azáltal látok, és ezáltal az Isten igény keresztül lát minket. Nyilván fizikai is lát, de így kézzel foghatóan ragragathatjuk, hogy az Isten tényleg jelen van. Ha? Már legalábbis, aki hagyja, hogy az Isten igény azt őt úgy vezesse, és úgy hason rá. Az Isten beszéde az tényleg olyan, mint a lámpás, és vezeti az embert, hogyha az ember hagyja, hogy vezesse őt. Szóval láthatjátok, hogy ilyen még sok mindent fel lehetne soron, hogyha gondolkoznánk ezen tovább, de a legfőképpen ugye ebben ragadhatjuk meg gyakorlatban, hogy az Isten hogyan lát minket, hogy az Isten igéje az bevilágít a lelkünk mélyébe. Nyilván tudjuk az igébe, az Isten minket lát és néz, mert neki mindenható hatalma van, és most is látja, hogy éppen mire gondoltok, vagy mennyire unjátok már csak 3/4 van, vagy mennyire nem. Mert ugye mi egymás elől nagyon jól el tudjuk titkolni a dolgokat, de az Isten elől nem lehet eltitkolni semmit, ugye az Isten elől nem lehet elrejteni semmit. Most egy kicsit megfordítom a kérdést, hogy azt mondtuk, az Isten tehát mindent lát, mindent ért, mindig tudja minden pillanatban, hogy éppen most mi bánt benneteket, vagy mi nem. Vajon mi nézhetjük az Istent? Szemlélhetjük az Urat? Keressétek meg a 16. Zsoltárt. 16. Zsoltárban van egy nagyon jól ismert ige. Nyilván mi szemtől szembe nem láthatjuk az Urat. Ugye azt mondja a Szentírás is. Isten maga mondta Mózesnek, hogy engem ember nem láthat, hogy élve maradjon. Szent nem láthat. De azt mondja, megláthatjuk az ő jellemét. A 16. Zsoltár a 8. és 9. vers így olvashatjuk. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, és örvend az én lelkem, testem is biztonságban lakozik. Mi az, hogy az Úrra néztem szüntelen? Ja. Vagy van még egy igehely, amit elolvashatunk, ugyanitt nem messze fordítottak, ez a 25. Zsoltár 15. verse. 25. Zsoltár 15. verse. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő húzza ki törből a lábamat. Azt mondja, az Úrra néztem szüntelen, szemeim mindenkor az Úrra néznek. Dávid úgy mondja, mintha ő minden pillanatban az Isten szemlélné. Nem? Nem szünet nélkül. Szóval mindenkor. Tessék magad.
2: Ja, lehet hozzászólni?
1: Röviden.
2: Mert ő a tükörnek, és a tükörben látom, hogy a szívánkra, és a törtől, és a kis kibújtán látunk, hogy mi bent érünk el, hol van
1: hiba. Az is benne van. Az apostolok cselekedete a második fejezet 25. verseiben idézi Péter vissza ezt a 16. Zsoltár igét. Érdemes azt is elolvasni, hogy a második fejezet 25. verse az apostolok cselekedetében. Mert Dávid ezt mondja őróla, magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. Szóval az Isten nem csak azért van jelen, mint tükör, hogy Magdika mondta, hogy most lássuk esetleg, hogyha rossz irányba megyünk, hanem azért is jelen van, hogy meg ne tántorodjam. Szóval az Isten elsősorban nem azért mondja azt, hogy tekintsetek én rám, és akkor féljetek, nehogy rosszat csináljatok, hanem hogy tőlem erőt nyerjetek, hogy tőle hozzám forduljatok. Ugye amikor azt mondja Dávid, hogy én szüntelen az Úrra néztem, mindenkor magam előtt látom az Urat, hát most, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, ugye feltetném a kérdést, amit Dávid is feltette. Hogyha mi ezt valahol tudatosítjuk a lelkünkben, hogy én magam előtt látom az Urat, mit jelent tulajdonképpen az, hogy én az Úrra néztem szüntelen? Most ha kérdezném, ezt a gyakorlatot, hogy hogyan vinnétek véghez? Na, olyan szép költői beszéd ez. Na, nagyon jól is hangzik. De most innen kimentek, akkor hogy mondhatják, hogy mondhatnátok imádságot azt, amit Dávid, hogy a nap végén, hogy én magam előtt láttam az Urat, vagy én mindig az Úrra néztem szüntelen.
2: Megemlékeztem a végén, az összevonzó.
1: Igen? Kinek van még gondolat erre? Ez egy gyakorlati kérdés, ugye? Most mondhatnék én nagyon szépeket, de ha nincs gyakorlat, akkor a szép az elszáll, aztán semmi nem marad utána. Dávid, hogyan tudott úgy gondolkodni, mintha maga előtt látta volna az Istent. Ugye az, bocsánat, mert az elég evidens, hogy az Isten lát minket, ugye azt nem kell nagyon bizonygatni. Na de hogy én úgy éljek, hogy én magam előtt lássam az Urat minden nap, az már nem olyan kézenfekvő. Tessék most. Hogy én tényleg úgy tudok élni a mindennapokban, hogy én magam előtt látom az Urat. Tessék, gyöngyike.
2: Ez nem olyan ismertem Istennek a tehát tudtam minden jó cselekedetnek az útját.
1: De nem csak, hogy a...
2: Mit kell tenni? Mi az Isten beszéde szerint az a helyes út?
1: Ez is jó megközelítés, sőt, benne is van, amit te mondtál, de az Isten beszéde milyen képet mutatott Dávidnak magáról az Istenről? Hát, hogyha valaki, most elnézést, hogyha valakit nagyon megismerünk, és akár szüleinkhez kötődtünk, akkor amikor eszünkbe jut, akkor mi jut eszünkbe, a beszéde, vagy az, hogy ő milyen? Hát az, hogy milyen a szülő, nem? Értitek? Hogy ha valaki az Isten lényét komolyan veszi, az igaz, amit mondtatok, valóban ott van a beszéde, de más az, ha én csak a beszédét idézném, vagy más az, hogy én a beszéde mögött látom tényleg azt az Istent, aki Mózesnek is bemutatkozott, amikor Mózes látni akarja. Az Úr kegyelmes Isten, irgalmas Isten, megbocsát bűnt, vétket, ezer iziglem. Hogy úgy tudta Dávid látni az Istent, hogy amikor ő nehézségbe került, mert Dávidnak azért volt rengeteg nehézsége, amit bújdosott a 19 év alatt, ő mindig maga előtt látta az Urat, hogy az Isten kiemelőt, úgyis mondta, hogy kiemeled lábamat, azt mondja, a törből. Hogy az Isten megmentő őt, nem csak a fizikai nehézségbe, hogy most rátámadtak ellenség, hanem akár a saját benne, ugye a legnagyobb ellenségünk bennünk van, azt szoktuk mondani, hogy az önző természetétől mindig az Istenre tudott tekinteni, mert tudta, hogy az Istenben nincsen sötétség, csak világosság. Gondolj bele, hogyha most ezt a gyakorlatban hogyan lehetne megvalósítani. Gondolj be, hogy az életben ugye beszélgetnénk, hogy az érzéseink visznek erre, meg visznek arra. Jönnek bizonyos élethelyzetek. Az érzéseink, a körülmények, meg az ellenség hozzák rögtön a megoldást. Ami emberileg megoldható volna. Akkor egy hű ember kire tekint? Mi érdekes módon belül el tudjuk dönteni azt, hogy én az Istenhez fordulok, én az Istenre nézek, vagy pedig szóbálok azzal, amit diktálnak az érzéseim, amit mond a szomszédom, amit a körülmények, amire a körülmények szorítanak. Mi ezt mindig eldönthetjük magunkban. Engedek a csüggedésnek, engedek a félelmeknek, engedek az emberi logikának, ugye a rációnak, ami olyan kézzelfoghatónak tűnik, vagy azt mondom, hogy én az Úrban bízom szüntelen. Én inkább az Istenhez fordulok belülről az Isten felé. A Dávid ezt tudta nagyon jó gyakorolni, lehet így fogalmazni. Ő az Úrra nézett szüntelen. Ő nem a körülményeket nézte, hogy most mindjárt végem van, mert sokan támadnak rám, vagy amikor a fia is elüldözte Absalon, és menekülnie kellett, hogy akkor most vége mindennek. Akkor sem, nem csüggett el. Szóval, mert tudta, hogy az Isten lénye milyen. Az Isten nem azért tartja őt szemmel, hogy rosszat csinálsz, és akkor mostani. Az orrodra kopintok, hanem azért, hogy fordulj hozzá, mint hogy gyerek fordul a szülőhöz. És én kiemelem a lábad, vagy kihúzom a lábadat a tőrből, vagy a csapdából. És gondoljuk bele, hogy ha azt mondjuk, hogy mi is az Úrra nézünk szüntelen, és jönnek bizonyos élethelyzetek, akkor merre nézünk, akkor rögtön? Hát akkor most nézhetünk az Istenre is, választhatjuk őt, mert megismertük, hogy mondtátok az ő beszédéből, tudjuk, hogy ő kicsoda, és százszázalékosan bízhatunk benne, bár hiába szól minden körülmény a helyzet ellen, de az Isten nincsen lehetetlen, vagy pedig engedek a körülményeknek, meg bizonyos, ami jutnak eszembe gondolatok hatásának. De érdekes, hogy mi tudjuk a belső, így mond, szemünket fordítani. Mi eldönthetjük, hogy erre vagy arra. Dávid ezt nagyon megtanulta az életében, hogy ő az Úrra nézze szüntelen. Mikor látunk, ugye Dávid így imádkozott még egy igelyet a 112. Zsoltárban, a 18. versben, nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Ugye még azt is az Istentől kért, hogy az Isten adjon neki világos, hogy lássa úgy az Isten igéjét, az Isten beszédét, az Isten törvényét, magát az Istent, hogy az csodálatos, hogy az szép, hogy az igaz, hogy az tiszta. Mert csak az Isten tud nekünk világosságot adni. Még egy befejező gondolatot szeretnénk nektek mondani, mikor látom igazán tisztán? Hát, mert az élet az elég zavaros szokott lenni, azért nem, és nem mindig lát az ember tisztán. Mikor tud az ember tisztán látni? Jézus Krisztusnak erre volt egy felszólítása. A Máté 6. fejezetében, hogyha megkeresitek, bár a Lukács 11. fejezet aztán még jobban kifejezi, ugyanaz a gondolat van benne, mondjuk a Lukács 11-ben. Mert nem mindig lát bizonyos helyzetekben az ember tisztán. És Jézus figyelmeztetett minket, hogy vigyázzunk, mert csak akkor látunk tisztán, ha vigyázunk a lámpásra. A testnek lámpása a szem. Ugye? A Lukács 11. fejezet 34. versében olvashatjuk ezt. A testnek lámpása a szem. Ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét. Meglásd azért, hogy a világosság, amely te benned van, sötétség ne legyen. Annak okáért, ha te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint amikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságává. Ugye mit is mondott Jézus magyarul? Krisztus azt mondta, hogy a testnek lámpása a szem, mikor? Azért, ha a te szemed őszinte. Mikor őszinte az embernek a szeme? Igen, ha belül világosság van, ugye? Nem? Azt szokták mondani, hogy egy embernek a szemén azért tükröződik valamennyire a személyisége is. Ugye? És hogyha mi olyasmit engedünk be a lelkünkben, amelyek a világosságot úgymond erősítik, akkor ami a szemünkön, ahogy nézünk, ahogy az egész arcunk, ahogy az egész lényünk megnyilvánul, akkor az világosság. Mert nyilván szívből származnak azok a Krisztus a gonosz gondolatok, meg a jó dolgok is. És hogyha mi a szemünk őszinte lesz, ha mi olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek ezt a belső világosságot erősítik, akkor helyesen fogunk látni dolgokban, nem? Ehhez meg mi kell? Hát megint, ahogy szoktuk mondani, hagyni kell, hogy az Isten tanítson minket és neveljen. És ne engedjük olyan dolgokat a mi lámpásunkon keresztül, amelyek azt mondja, a sötétségé teszik belülről is az embert. Mert azt mondja, hogyha belül sötétség van, akkor mekkor ott a sötétség? Hát akkor nem látunk az orrunknál se tovább. Erre mondta Krisztus a farizeusoknak, hogy vagy az egyik tanítványának, hagyd a vakokat, hagyd vezessék az ő vakvezetők, hagyd vezessék a vakokat. Mind a ketten vakok, és mind a ketten a verembe fognak esni. Azért ti is tudjátok, amikor nem ismertük az Isten igéjét, ami megvilágosít minden embert, ahogy Pál apostol mondja, mekkora sötétségben voltunk. Ugye? Persze azt hittük, hogy látunk, de nem láttunk semmit. De amikor az Isten igéje ott világosságot teremt, és egy embernek a gondolkodását, az egész belső lényét, a céljait, a vágyait, az érzéseit megváltoztatja, akkor az ember olyan, hogy kezd látni, azt tudtuk. Kezdjük most már látni, hogy az Isten miért is hívott el minket, és miért is teremtette erre a földre, és az ember azt mondja, akkor lesz a szem őszinte, mert az Isten kitakarítja onnan azokat a dolgokat, hogy azokat a rossz önző vonásokat, amelyek vakká teszik az embert. De tudjátok, hogy ez nagyon gyorsan meg tud az ember sötétülni, nem? Az Isten megtisztített tőle, ő szeretné, hogy az az őszinte szem az őszinte is maradjon, és mindig tudjunk az Istenre tekinteni. Ha mi az Úrra nézünk szüntelen, akkor növekszik bennünk a világosság. És egyre jobban fogjuk látni azt, hogy az Istennek mi a tervelünk, mit szeretne, a hétköznapokban is tud minket úgy vezetni, mert mi is meglátjuk, hogy ez a helyes út, ezen járjatok. Ha pedig engedünk a saját ugye, érzéseinek, ahogy mondtuk, kívánságainak, akkor az ember kell sötétülni, és már nem fogja olyan tisztán látni, amit látnia kellene, és már nem lesz a szem őszinte.

hogy a körülmények befolyásoljanak minket. Én azt hiszem, hogy ha mi úgy közöttünk az Istenhez, az Isten munkálkodik bennünk, ahogy Dávid is kérte, hogy nyisd meg az én szememet, hogy szemléljem el a törvényedet, csodálatos voltál, hogy tényleg úgy tudjunk hitben erősödni, és az Istenre hagyatkozni, hogy mindig az Isten legyen a mi lámpásunk, és a mi tekintetünk az tényleg őszinte legyen, és ne a sötétség, hanem inkább a világosságban növekedjünk. Amen.

0: Kívánatos és veszedelmesen ártalmas szülői tulajdonságok. Bizonyára nem lehet egyetlen előadás során kimeríteni ezt a témát. Tulajdonképpen véges végig erről beszélünk. Mert akármilyen más témát is érintünk, igazából mindig akkorül forgunk, hogy ebben és ebben a tekintetben melyek a kívánatos és melyek az ártalmas szülői tulajdonságok. Ma mégis szeretném kiemelni a legalapvetőbb, a legfontosabb szülői tulajdonságokat, mind a kívánatosakat, mind pedig a károsakat. Kérdés, hogy honnét induljunk ki, hogyan állapítsuk meg, hogy melyek a kívánatosak és melyek a károsak. Én úgy gondolom, az a hiteles kiinduló pont, hogyha feltesszük a kérdést újra, hogy kicsoda a gyermek, számba vesszük a legfontosabb, legjellegzetesebb gyermeki tulajdonságokat, és akkor ebből következtetjük ki, ehhez viszonyítjuk, hogy melyek a kívánatosak és melyek a káros szülői tulajdonságok. Talán emlékszünk rá, hogy a legelső alkalommal már feltettük ezt a kérdést, hogy kicsoda a gyermek, és egy rövid tömör tételben összegeztük is a Biblia tanítását erre vonatkozóan. Tudnélik abban, hogy a kisgyermekek minden igazra, jóra, szépre igen fogékonyak, igen nyitottak, de ugyanakkor az egyetemes emberi örökség részesei is, mindnyájukban benne van a rosszra, a bűnre, az önzésre való hajlam is. De most egy kicsit közelebbről is mégis nézzük meg, és próbáljuk úgy körvonalazni, hogy melyek a kívánatos gyermeki tulajdonságok, illetve a jellegzetes gyermeki tulajdonságok. Tehát először a pozitívakat említeném, azután pedig a károsakat, mert ugye azt mondtuk, hogy kettős a gyermeknek a jellemzése. Ugye a realitásokban is látjuk ezt, a Biblia is ezt mondja. Tehát akkor melyek a jellegzetes pozitív gyermeki tulajdonságok? Legelőször is szeretném Jézus szavát idézni, amelyet nagyon sokan ismernek az evangéliumban, az egyik legismertebb íge. De Jézus azt mondta, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Rengeteget hallottam én is emlegetni ezt a mondást keresztény körökben, de meg kell mondanom őszintén, hogy többnyire azt tapasztaltam, hogy ezen túlmenően senki nem igen tudja, hogy mire értette ezt Jézus. Hát mi az, ami a gyermekekben olyan vonzó, vagy olyan értékes, hogy Jézus azt mondta, ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek. Most mi is egy kicsit gondolkozzunk el rajta, hogy biztos hallottuk ezt az ígét, na de mire mondta azt Jézus, hogyha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Nem nekünk saját magunknak kell kitalálni, hanem ha jól odafigyelünk az ígére, akkor találunk még két ígét, amelyekben Jézus tulajdonképpen közelebbről megmondta, hogy mi az a nagy érték a kisgyermekekben, amihez bárcsak a felnőttek is hasonlóak lennének, és csak is ilyen tulajdonságok tesznek alkalmassá minket arra, hogy a Krisztus evangéliuma segíthesse rajtunk, és Isten megválthasson minket. Tehát Máté evangéliuma 18. fejezetének a 3. versét idéztem az előbb, ugye, az alapvető kijelentést, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Most pedig hadd olvassam ezután a 4. verset, tehát csak egy mondattal kell tovább olvasni, és már is kiderül, hogy Jézus milyen vonatkozásban állította elénk a gyermekeket. Azért, aki megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. Tehát, hogy a kisgyermek megalázza magát, ez volt a Jézus hasonlításának az egyik szempontja, ami kívánatos lenne, ha felnőtt is képes lenne erre, és ezt tesz alkalmassá az Isten országára. Lukács evangéliuma 18. fejezetének a 17. versét is idézem, ahol pedig egy másik dolgot értünk meg ugyanebben a hasonlatban. Így olvasom a 18. fejezetből a 17. verset. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba. Tehát ez volt a másik dolog, amit Jézus hangsúlyozott, ahogyan a gyermek az Isten országát fogadja. És nekünk is úgy kéne fogadni. Most ez a kifejezés, hogy Isten országa, ugye Jézus szóhasználatával jelenti mindazt, ami Istentől jön. Az igazságot, a tisztaságot, a jóságot, a szépséget. Tehát azt mondta, hogy a gyermekek befogadókészek. Minden igazat, szépet, jót, nyitott szívvel fogadnak be. Nincs még bennük a megkeményedett ellenállás, nincs még náluk az eltorzult ízlés, hogy így mondjam. Mikor Jézus később a felnőttek világáról beszélt, akkor a magvető híres példázatában azt mondta, hogy vannak olyan felnőttek, akiknek a szíve, a lelki világa már a kitaposott útfélhez hasonlít, ami olyan kemény, hogy ahogyan a kitaposott útfélen nem megy bele a maga földbe, az ige magva is bele se tud hatolni valakinek a gondolatvilágába, vagy a lelki világába. Tehát Jézus azt mondta, a gyermekeknél még ilyen nincs. A gyermekek nyitottak és befogadókészek. Még ők úgy fogadják az Isten országát. Ez csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy nyári biblia táboraink tapasztalata, ahol legkülönbözőbb társadalmi rétegekből jönnek gyerekek, és olyanok, akik teljesen vallástalan környezetben is nőttek fel, nem lehet azt tapasztalni, hogy lenne gyerek, aki ezekkel a dolgokhoz eleve ellenszenvvel és ellenállással viszonyulna. Ha a tanító megfelelő, és azt ő szívvel, lélekkel adja elő, a gyerekeknél nincs az a megoszlás, mint a felnőtteknél. Hogy egyeseket abszolút nem érdekel, másokat kifejezetten irritál, egyenesen visszautasítják, hogy így mondjam, egy pillanat alatt. A gyermekek befogadják az Isten országát, és mindazt, amit az Isten ad, nyíltak, készek erre. Nos, tehát akkor, hogyha ezt megértettük, akkor még azt is nézzük meg a másik kérdés, hogy mit jelent az, hogy a gyermek megalázza magát. A gyermek nagyon szívesen elismeri azt, hogy ő segítségre és védelemre szorul. A gyerek meg tudja alázni magát, milyen keservesen tud sírni, hogy valaki segítsen neki. A gyerek, hogyha megfelelően viszonyulnak hozzá, a hibáját is készségesen beismeri. Meg tudja alázni magát, el tudja ismerni, hogy hibázott, szívből bocsánatot tud kérni. És a gyerek nagyon szeret támaszkodni. Igazából az a gyerek boldog, aki egy felnőttnek a feltétlen szeretetét érzi maga körül, és aki tudja, hogy van valaki olyan abszolút megbízható és őt szerető felnőtt, akire ő támaszkodhat. Tehát a gyerekekben, hogy így mondja, még nincs ez a betegség, hogy ő szégyelli azt, hogy nem okos, erős egymagában. Persze a gyerekeknél is bizonyos dolgok olykor kiütköznek, meg vannak gyerekek, akiket nagyon kicsi gyerekkorukban elrontanak e tekintetben, és túl önérzetes és túl öntudatossá alakítanak a körülmények, de általánosságban mégis azt mondhatjuk, hogy a gyermekre még jellemző az, hogy könnyen megalázza magát, könnyen elismeri neki, segítségre van szüksége, támaszra van szüksége, védelemre van szüksége, szívesen tanul, még a hibáját is beismeri. Tehát ne felejtsük el, hogy amikor Jézus azt mondta, ha olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába, két gyermeki tulajdonságot emelt ki, amikor ezt részletezte, ami kívánatos lenne a felnőtteknél is, hogy tudjon megalázni magát, elismerni a maga gyengeségét és szükségét, és támaszkodni és segítséget igénybe venni, és hogy befogadja az Isten országa ajándékait nyitott szívvel, ellenállás, ellenkezés nélkül. Na most akkor ebből tulajdonképpen már következik az, ami a gyermeki tulajdonságok között az egyik legjellegzetesebb, tudnélik, hogy a gyermekek roppant érzékenyek. Nagyon könnyen örülnek, éppen azért, mert mindenre nyitott és fogékony, nagyon könnyen örülnek, de ne felejtsük el, hogy ugyanilyen könnyen elcsüggednek, és nagyon könnyen megsebezhetőek. Tehát a gyermeki lélek felfokozottan érzékeny. Azután szóljunk arról is, hogy melyek a negatív öröklött hajlamuk, ugye, az egyetemes örökségként a gyermekeknél. Ezekről már ugye szó esett a múlt alkalommal, de most ugye ismét fel kell ezt idéznünk. A kisebb gyerekeknél így jelentkezik a dolog, hogy egy ilyen szeszélyes akarat. Nagyon találóan mondja Példabeszédek könyve 22. fejezetének a 11. verse, ezt is idéztük már, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság. Szóval ez még a kisebb gyermekeknél nem egy szándékos rosszaság, még csak nem is egy céltudatos önző akarat, hanem egy ilyen bolondos, szeszélyes akarat, mert még nem tud bánni az akaratával, még nincs érett gondolkodása, és az önző, ahogy én akarom, ez még a legszeszélyesebb és a legváltozatosabb módon nyilatkozik meg nála. A nagyobb gyerekeknél ez már megnyilatkozik úgy, mint egy céltudatos önző akarat, egy kívánság, amit érvényesíteni akar, egy cél, amit el akar érni. Itt ez már keményebben jelentkezik. És még egy van, ami a gyermekekben megvan, és erről nagyon hajlamosak vagyunk elfeledkezni, ami szintén az egyetemes örökség következménye, a hiúságra való hajlam és a becsvágy. Az, hogy a kisgyermekek is nagyon szeretnek a középpontba lenni, nem tudom, észrevettük-e, ugye? Ez a szereplési vágy már a kisgyermekben benne van. És az, hogy nagyon szeret dicsekedni, és nagyon szereti, ha őt dicsérik. Ez tagadhatatlanul benne van már a gyermekben is, mint az egoizmusnak, ugye, ami a Biblia szerint azonos az eredendő bűnnel. Ez az a bizonyos örökölt rossz hajlam, az egoizmusuk a kisgyermekeknek is nem sötét, nem gonosz, ösztönös, egyszerűen csak ösztönös dologként, őnáluk ez nem megfontolt dolog, de jelentkezik, mint az én középpontuságnak a vágya, mint egy szereplés vágy, dicsekedni vágyás és dicsértetni vágyás. Most akkor ehhez képest nézzük meg, hogy melyek a kívánatos szülői tulajdonságok. Hát ha a gyermek lélek ennyire nyitott, befogadja a szépet, jót, az igazat, és ahogy mondtam, annyira könnyen tud örülni, és tulajdonképpen szomjazik a boldogságra és az örömre, akkor ebből következik az, hogy a fogékony és érzékeny gyermek léleknek nem szabad borút, sötétséget, aggodalmat, keserűséget, ridegséget éreznie. Figyeljük meg ezeket, amelyeket mondtam, tehát nem azt mondtam, hogy durva bánásmód, még itt nincs szó durva bánásmódról, nincs szó visszaélésről, de még az sem megengedhető, hogy ez az érzékeny, örömre szomjazó, szépre, jóra fogékony gyermek lélekre rátelepedjen idejekorán a ború, a sötétség, az aggodalom, a keserűség, a ridegség. Egy egyszerű hasonlatot szeretnék mondani, minden kertész tudja, hogy a zsenge növényt nem szabad a fagynak kitenni, ugye? Tehát ugyanez érvényes arra az érzékeny gyermek lélekre, annak nem szabad fagyra kitenni. Nem szabad, hogy a felnőttek világának közelebbről a szülőknek a gondjai, a lelki leterheltsége a gyereket beárnyékolja. Szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni ebből a bizonyos Ellen Gould gyermeknevelés című könyvből. Ugye már előzőleg is mondtam, hogy nagyrészt ez a könyv lelkesített föl ennek a sorozatnak a megtartására, mert annyi értéket találtam benne. Én sok mindent szó szerint idézek, mert ennél jobban megfogalmazni nem lehet. Így olvasom a 181. oldalról a könyvből. Aki fiatalokkal foglalkozik, még nem is csak az egészen kis gyermekekkel, nem lehet vasszívű és rideg. Még ha tudják is, hogy a vadhajtás lemetszéséhez szükség van megrovásra és dorgáló szavakra, mégis legyenek mindig gyengédek, együttérzők, előzékenyek, megnyerőek és barátságosak. Hadd olvassam a kulcsmondatot még egyszer. Aki fiatalokkal foglalkozik, nem lehet vasszívű és rideg. Olvassam a következőt, a 99. oldalról. Ezt írja. Vannak szülők, akik méltóságteljesek, hidegek és közömbösek. Arcukon szokásszerűen komoly dorgáló kifejezést hordoznak. Vannak ilyen szülők? Arcukon szokásszerűen komoly dorgáló kifejezést hordoznak. A gyermeki vidámság és a fiatal élet nyugtalan serénykedése nem talál megértésre náluk. A jelentéktelen vétségeket is súlyos bűnökként kezelik. Az ilyen fegyelmezés nem Krisztusé. Azok a gyermekek, akiket így nevelnek, félnek a szüleiktől, de nem szeretik őket. Gyermeki tapasztalataikat nem fogják bizalmasan megosztani velük. Így az értelem és a szív sok értékes tulajdonsága meghidegül és elhal, mint a gyenge növény a zord téli szélviharban. És most jön egy nagyon szép felszólítás. Mosolyogjatok, szülők! Mosolyogjatok, ha szívetek szomorú is, arckifejezésetek ne nyilvánítsa ki ezt. Szerető szívetekből fakadó napsugár áradjon tekintetetekből. Engedjetek fel acélos méltóságotokból. Alkalmazkodjatok a gyermekekhez, és szeretessétek meg magatokat velük. Meg kell nyernetek az érzelmeiket, ha a szívükben lelkieket szeretnétek vésni. Megkérdezem, csodálatos mondatok ezek? Azt mondja, meg kell nyernetek az érzelmeiket, ha a szívükbe lelkieket szeretnétek vetni. Nagyon sok elgondolkodni valónk van erről. Nekem eszembe jut az édesanyám, akinek igazán volt elég családi és anyagi gondja, de valami csodálatos volt, hogy ezt ő annyira érezte, hogy a gyerekek ezt nem érezhetik meg. Képes volt agyon fáradtan, rengeteg munka után menetrendszerűen minden héten elvitt minket kirándulni. És mindig a derű és a vidámság. Szóval én a mai napig se tudom, hogy ő a sok gondja miatt belül mit élhetett át, mert mi ezt egyszerűen nem éreztük. ösztönösen érezte, hogy a gyerek léleknek mosolygásra, örömre, derűre van szüksége. Nem szabad, hogy a felnőtt ember megterhelt életének, vagy lelki szenvedésének, vagy gondjainak az árnyéka, mint egy súlyos teher nehezedjen rá a gyerekre. Szeretnék még egy nagyon érdekes idézetet olvasni, hogy sok szülő miért nem tudja ezt az eszményt megvalósítani. Mi az ok, hogy sok szülő tényleg ilyen, ahogy az előbb olvastuk, hogy acélos hidegség és megrovó keménység van a tekintetükön, és nem tudják a gyerekeiknek azt a bizonyos fénylő napsugarat közvetíteni. Ezt írja a 145. oldalon. Sajnos, csak kevesen tartják fontosnak, hogy az ifjúi érzéseiket amennyire csak lehetséges megőrizzék, és természetüket ne engedjék szigorúvá és közönyössé válni. Nagy kísértés. Akik agyon dolgozzuk magunkat, agyon vagyunk terhelve. Észrevétlenül az ember szigorúvá tud válni. Nem az a lelkében, de a külső modorában azzá tud válni. És hiányzik az a melegség, az a kedvesség, amire szükség van. Azután azt mondja, Isten azt szeretné, ha a szülőkben vegyülne a gyermek ki derűs kedvesség a felnőttkor erejével, bölcsességével és érettségével. És most figyeljünk, egyeseknek soha sem volt igazi gyermekkoruk. Soha nem érezték a rügyező élet szabadságát, egyszerűségét és frissességét. Olyan szép ez a mondat, hadd olvassam még egyszer. Soha sem érezték a rügyező élet szabadságát, egyszerűségét és frissességét. Ehelyett szidva, letorkolva, megverve és megrovások között éltek. Míg a gyermeki ártatlanság és bizalmas őszinteség irisséggé, félelemmé, féltékenységgé és álnokságá változott bennük. Sajnos az ilyen felnőttek csak nagyon ritkán rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amelyekkel saját kicsinyei gyermekkorát boldoggá tudnák tenni. Ugye milyen elgondolkoztató, hogy mennyire igaz egy bűn, egy hiba, hogy milyen messze hat ki. Valakit a szülei kegyetlenül és rosszul neveltek. Nem kapta meg azt a szeretetet, azt a bizalmat, amire szüksége volt. És ő bár szeretne lelkiismeretes szülő lenni, de olyan sérüléseket kapott saját maga, hogy nem tudja a gyermekeinek azt közvetíteni, amit neki kellene. Tehát gondoljunk arra, hogy a gyermekeinket mi milyenné neveljük, és mit kapnak gyerekkorukban, az nem csak az ő életüket határozza meg, de nagyrészt azt is, hogy mit tudnak továbbadni az ő gyermekeiknek. Tehát ezek igen-igen lényeges kérdések. Egy másik fontos dolog, ami következik ugye a gyermeki lélek tulajdonságaiból és érzékenységéből, hogy szülőknek soha, de soha nem volna szabad, mikor elfoglaltak a fáradtak, és a gyerekek apróságokkal hozzájuk futnak, még ha a legalkalmatlanabb időben is, nyers szóval elutasítani. Nem azt jelenti, hogy akkor mindent abba kell hagyni és a gyerek rendelkezésére állni, de nyers elutasítás nem. Ami pedig milyen tipikus. Oda mennek a anyjukhoz, oda mennek apjukhoz. Hagyj békén, nem látod, hogy el vagyok foglalva? Menj a másik szobába. Ne zavarj most engem. Ismerős dolgok. Óriási hiba. Nem tudjuk megérteni, hogy érzékeny gyermek léleknek ez mekkora kártétel. Világos, hogy most nem hagyhat mindent ebbe, de egy résztvevő pillantást vethet arra a gyereke, egy kedves mosolyt küldhet, és kedvesen azt mondja, hogy várj egy kicsit, majd mindjárt igyekszem, vagy látod, most anyu vagy apu el van foglalva. De azt érezze a gyerek, hogy most is együtt érez vele, ha tudna, most ebben a pillanatban is segítene. Szóval, hogy ő a szülőt nem érdekli, és hogy a szülőt most bosszantja, és ez olyan, mintha azokat a bizalommal hozzáforduló kezeket leverni. Azt a lelki, finom lelki mozdulatot úgy letörni a gyerekben. Egy nagyon szép mondatot ír ugyancsak Ellen White, azt mondja, hogy ha a szülőknek az a kiváltság, hogy kicsin gyermekkoruktól vele együtt nők föl a gyerek, és soha nem nyers elutasítást, soha nem érvényesítenek, és a gyerekek kis gondjai, problémái, bármivel hozzájuk jönnek, mindig együttérzésre találnak, akkor azt mondja, valósággal a szívükre köthetik a gyermekeiket. És ha ilyen kapcsolat alakul ki kicsin gyermekkorban, a kamaszkor nem lesz olyan borzalmas. Akkor is megmarad ez az erős bizalmi kötelék. Tehát milyen nagy dolog ez? Vagy a szívükre köthetik a gyermekeiket, vagy saját maguk vagdalják el azokat a láthatatlan lelki indákat, amelyekkel a gyerek most a szülőhöz kapcsolódnék, és amely megmaradna a továbbiakban is. Tehát ezt nagyon-nagyon meg kell szívlelni, hogy az érzékeny gyermeklélek soha ne ütközön ilyesmibe, hogy a szülőt nyersen utasítja el, nyersen küldi el magától. A következő dolog, amire szeretnék utalni, hogy például nagyon jó dolog az is, hogyha szülők olykor a gyermekekkel részt vesznek játékaikban. Hogyha odáig mennek, hogy játszanak velük együtt, csak hadd mondjam, nem mindegy, hogy mit. Tehát nagyon-nagyon meg kell fontolni minden dolgot a gyermeknevelésben. Nem lehet egyszerűen csak ösztönösen nevelni, és csak követni a mintákat. Jól nevelni csak azt tud, aki gondolkozik. Aki gondolkozik, aki roppant lelkismertéssel keresi minden dologban, hogy mi a helyes és mi az igazán jó. Azután ugyancsak ide tartozik az is, ha az érzékeny és örömre, szeretetre szomjazó gyermeklélek kívánja meg ezt, hogy legyenek családi esték, és legyen örömszerzés az otthonban, és legyenek családi kirándulások. Szóval, ha egy gyerek nem fűződnek örömteljes élményei az otthonához és a szüleihez, az tragédia. Szóval nincs az a szülői elfoglaltság, amely mentség lehet arra, hogy erre nincsen idő. Akkor tulajdonképpen nem helyes így gyermeket nevelni, mert a gyermek úgy gondolkozik, hogy örömforrás csak az otthonon, a családon kívül. De nincsenek olyan, hogy otthon milyen jó kis családi esténk volt. Nem egy felesleges dolog szépen megteríteni egy asztalt, nem egy átlagnál jobb vacsorát készíteni, mert lelkesen segítenek a gyerekek is. És az valami kedves családi ünnepség. Nem így van az, minek azzal dolgozni, hát jó az a viaszos vászon, abrosz, aztán rátesszük az ételt, megesszük gyorsan az asztal sarkán. Ez nem így működik. És hát most mennyi dolgunk van, mi ezt nem engedhetjük meg magunknak, hogy most elmenjünk kirándulni. Nem szabad így gyermeket nevelni. A gyermekek, érzékeny gyermekléleknek nagy szüksége van szeretetre, bizalomra, örömre. De azután szeretnék arról is szólni, hogy durvább hibákat is el lehet követni az előbbieknél. Tehát olyan hibákat, amelyek nem csak hogy nem adják meg azt az örömet, derűt, amit a fogékony és érzékeny gyermek lélek kíván, hanem olyat is, amikor nem csak megoltják a gyerekekben ezt a vágyat, szomjúságot, hanem egyenesen meg is ölik. És hihetetlen kárt tesznek, életre szóló kárt tesznek. Melyek ezek a szülői tulajdonságok? Hát legelőször is az igazságtalan bánásmód, az igazságtalanság, amit a gyerek tökéletesen meg tud állapítani. Szeretnék ismét olvasni ebből a könyvből, a 194. oldalról, a következőket mondja. A gyermekek észreveszik és megérzik a legkisebb igazságtalanságot is. Némelyik úgy elcsügged, ha ilyesmit tapasztal, hogy később sem a hangos parancsnak nem engedelmeskedik, sem a büntetés fenyegetésével nem törődik. Tehát a gyerek kívülről konoknak látszik. Konoknak és keménynek. Mert így olvastuk, hogy sem a hangos parancsnak nem engedelmeskedik, sem a büntetés fenyegetésével nem törődik. És balga szülő azt hiszi, hogy a gyerek kőkemény, makacs, gonosz, és nem jön rá, hogy egy lelki görcs van a gyerekben, és azért ilyen. Nem jön rá arra, hogy a gyereket valahol valami megsebezte belül, és most ő begubódzott és bekeményített. Megkérdezem, jó dolog, ha ez egy gyerek már ilyen pszichikai traumákat él át gyerekkorban? Csak úgy teljesen tárgyilagos ésszel gondoljuk végig. Tehát ilyet nem szabad a gyereknek okozni. Azt mondja, a gyermekek észreveszik és megérzik a legkisebb igazságtalanságot is, ha már elkövette a szülő, tegye jóvá. Nyugodtan ismerje, hogy hibáztam, vagy ne haragudj, úgy ingerült voltam, vagy bocsáss meg a gyereknek is, vagy hallgassa meg a gyereket, mikor ő elmondja az ő ellenkező észrevételét, és ha igaz van, a gyereknek ismerje el. De ne hagyjon ott egy ilyen sebet. Azt mondja, némelyik egyesek úgy elcsüggednek, hogy később sem hangos parancsnak nem engedelmeskedik, sem a büntetés fenyegetésével nem törődik. Aztán ugyanilyen óriási hiba a szüntelen szidás. A szóval állandóan csépelni azt a gyereket, örökké mondani, hogy ő milyen, és örökké korholni. Ezzel kapcsolatban is olvasnék 170. oldalról. Ezt írja. Amikor a gyermekek rosszat tesznek, bűntudatuk van. Megalázottnak és lehangoltnak érzik magukat. Ugye, hogy erre nem is gondolunk? Azt hiszük, hogy ez a komisz kölyök elkövette a rosszat és örül neki. Pedig hányszor úgy van, hogy a gyerekben is bűntudat van, megalázott, lehangolt. Ha durván leszidják őket hibájukért, ez gyakran azt eredményezi, hogy titkolódzóvá és konokká válnak. Olyanok lesznek, mint a rakoncátlan és fékezhetetlen kis csikók, mintha csak eltökélték volna, hogy rosszak lesznek, és nem törődnek a szidással. Tehát így tűnik a gyerek kívülről, De belül tulajdonképpen mi van, hogy ő maga is lehangult, és kétségbe esett, és nem bír maga kimászni. De ezt nincs lelki ereje megmondani, vagy bevallani, vagy beismerni. Na most, ha erre jön rá egy durva szidás, tehát nem megfelelően kezelik, akkor a gyerek teljesen megvózik, és olyan lesz, mint egy rakoncátlan, fékezhetetlen kis csikó, és akkor ugye jön az a kedves szülői mondat, hogy én nem tudok mit kezdeni veled, rettenetes ez a gyűlök, ez borzasztó. Ugye intézetbe adlak, meg menj világán, meg tudom is, hogy mit következnek. Pedig a lelki görcsöt ki kellene szépen hozni, és szépen rávezetni, hogy fel tudja dolgozni a hibát, ami elkövetett, meg tudja bánni, reménységet kapjon, hogy ő tud más lenni, és érezze a szeretetteljes szülői megbocsátást, és akkor ezek a borzasztó következmények nem állnak be. Tehát azt hiszem, ugye belátjuk azt, hogy sokszor mi felnőttek barbárok vagyunk, hogy gyerekek, ez barbárul tudatlanok, és avatatlan kézzel nyúlunk hozzá, mert a legelemibb érzék és felkészültség hiányzik sokszor a gyerekekkel való bánásmódhoz. Sokszor egy gyerek, akit folyvást megszítnek a hibájáért, az végül egy kétségbe esik belülről, és ő maga is úgy érzi, hogy nem tud más lenni, és ezt egy látszólagos makacság mögé rejti. Van egy nagyon szép mondat még ebben a könyvben, egy másik helyen, azt mondja, hogy az állandó feddés megzavar, de semmit nem jobbít. Az állandó feddés megzavar, de semmit nem sem jobbít. És utána mond még egy gyönyörű mondatot, azt mondja, a virágok sem fejlődhetnek zord viharos szélben. A gyermek lélek legaljább olyan érzékeny, mint egy nyíladozó virág. Az ilyen légkörben nem tud fölnőni. Akkor nézzük tovább. Kérdezzük meg most azt, hogy a hibák kezelésénél mi történik, ugye, mert eddig a pozitív gyermeki tulajdonságokról volt nagy rész szó, hogy ezeket meg ne oltsuk, sőt, meg ne öljük, és meg ne sebezzük a gyereket már kicsin gyerekkorában. Most pedig szóljunk arról, hogy a hibákat hogy kezeljük, és hogy melyek azok a szülői tulajdonságok, vagy hozzáállás, amivel a hibák kezelésénél lehet nagy kárt okozni. Ugye mondtuk, hogy például a kisebbeknél ez ilyen bolondos szeszély. Például nagyon sokszor úgy jelentkezik, ugye tehát az a bizonyos megszelidítetlen akarat úgy jelentkezik, mint egy bolondos szeszély. Sokszor ennek a megnyilatkozási formája az, hogy eszméletlenül lármáznak, és nem bírják abba hagyni. Máskor mindent szétrakodnak és szétszórnak, és az egész házat beterítik. Nyilvánvaló, hogy ezt így nem szabad hagyni. De hogyan kezeljük? Ez a kérdés. A másik, amit mondtam, hogy a nagyobb gyerekeknél már céltudatos törekvésről, az önző kívánságnak a mindenáron való érvényesítésről van szó, el akarja érni a célját, ami viszont káros, helytelen, maga számára elkölcsileg helytelen. És ezeket hogyan kezeljük? És most szeretnék egy szomorú és megdöbbentő mondatot mondani, hogy nagyon sok szülő egyszerűen nem hajlandó ezekkel foglalkozni és ezeket kezelni, mert kényelemszerető vagy gyáva. A másik ok pedig a szülői elfogultság és az oktalan szeretet. Tehát a szülők óriási része fel se veszi a küzdelmet ezekkel, egyáltalán nem foglalkozik velük, hagyja szabadon, mert vagy az egyik ok az, hogy kényelem szerető, és ő egyszerűen ezzel visszariad ettől a feladattól, hogy ő ezzel bajlódjon, a másik ok pedig az elfogult, oktalan szülői szeretet. Az egyik érzelmi megalapozottság, a másik meg a kényeletből szállhat, és mind a kettő ugyanahhoz vezet, és óriási kár. Most szeretnék bibliai példát mondani arra, amikor valaki kényelem szeretetből egyszerűen nem foglalkozik a gyermekei fegyelmezésével és helyesbítésével, hanem hagyja őket, ahogy menjenek. Mondom, sokan kitalálják, hogy kiről van szó, Éliről. Éli főpapról a bírák korában. Nos, ez az Éli főpap a Biblia egyik legszimpatikusabb alakja egyébként, nem? Szóval valahogy úgy érzi az ember, hogy egy ilyen nagyon szelíd öreg ember volt. Ahogy olvassuk a róla szóló leírást bírák könyvében, és például a gyermek Sámuelt milyen szépen nevelte, milyen szeretett kapcsolat volt, ugye Izrael későbbi legnagyobb prófétája és Éli között. És mégis, én nekem mindig ez az egyik legmegrázóbb dolog, hogy ez az Éli a legszigorúbb isteni büntetés alá esett, és ez az Éli iszonyú kárt okozott a népének, és mivel? Egyetlen egy dologgal, a kényelem szeretetével, az önző kényelem szeretetével. Nagyon tudta, mi az igazság, nagyon tudta, mi az igazság. Szóban el is mondta egyszer, de semmiféle erélyt és szülői és főpapi és a nép vezetői tekintélyét nem érvényesítette a gonoszsággal szemben, hogy azt megfékezze. Szeretném olvasni szó szerint a Bibliából. Sámuel első könyve, második fejezetéből szeretném olvasni, hogy az Istentől hozzáérkező megrovásnak a szavai pontosan hogyan hangzottak, mert ez roppant tanulságos. Tehát Sámuel első könyve második fejezetéből, a 23. verstől a 25. A fiai már felnőttek, el tudják képzelni az emberek, hogy milyenek lehettek gyerek és fiatalkorukba, ugye beállították őket a papságba, és hadd olvassam ezt szó szerint, hogy milyen dolgokat műveltek. Ugye először is azt mondja, hogy erőszakkal vették el az áldozati hús legjavát, szóval nem a törvény szerint, durva erőszakkal. Aztán a következő versben pedig azt mondja, a 22. versben, Éli pedig igen vén volt, és meghallotta mindazt, amit fiai cselekszenek az egész Izraellel, hogy az asszonyokkal hálnak, akik a gyülekezet sátorának nyílás előtt szolgálnak. Előzőleg azt mondja a Biblia, hogy mindezekkel a cselekedeteikkel megutáltatták az Istennek áldozatát a néppel, megutáltatták a templomhoz járást, és erre Éli hogyan reagált. Figyeljük meg ezt a reagálást, tudta-e, hogy mi az igazság, tudta-e, hogy mi a súlya annak, amit a fiai tesznek, és nézzük meg, hogy mit tett. Mondta azért nékik, miért cselekszetek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket mind az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert nem jó hír az, amelyet hallok, vétkessé teszitek az Úrnak népét. Ha ember embertársa ellen vétkezik, megítéli az Isten. De ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne élete közben járó? Megkérdezem, intelligens ember volt ez az Éli? Pontosan tudta, hogy miről lesz, hogy gonosz cselekedetek, és mind az egész néptől hallom. És azt mondta, hogy vétkessé teszitek az Úrnak népét, ezt is tökéletesen fölfogta. És azt mondta, az ember ember ellen vétkezik. Megítéli az Isten, de ha az Úr ellen vétkezik, ki lehetne közben jár. Szóval teljesen tisztában volt a dolgok súlyával, és mivel intézte el? Ennye-bennye. Hát ne tegyétek, fiai, nem jó az a hír, amit hallok. Mit kellett volna tennie? Azonnyomban leváltani a papságból. Ez a minimum. Azonnal eltávolítani onnét egy pillanat alatt. És a legszigorúbb atyai tekintéllyel fellépni, és az Isten törvényében megszabott módon eljárni velük szemben. De Éli, nyilván korábban is ugyanezt tette. Ennye-bennye, ne tegyétek, fiaim. De semmilyen módon ténylegesen az ő atyai felelősségét nem gyakorolta, és hadd olvassam, hogy ezután az Isten még mit mondott neki. Olvassam a második fejezet 29. versét. Ezt mondta az Isten, még ezt üzente Élinek, miért tapossátok meg az én áldozatomat, amelyre rendeltem-e hajlékban, és te többre becsülöd a fiaidat, mint engem? Azt mondta, a fiaid iránti engedelékenységből áthágod az Isten törvényét, és erre vezeted az egész népet. Aztán még később, hadd olvassam a 3. fejezet 13. verséből, Sámuel által ezt üzente, mert megjelentettem néki tudnilik Élinek, hogy elítélem az ő házát mindörökre az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként teszik utálatosokká magukat az ő fiai, és ő nem akadályozta meg őket. Ez volt az a bűn, amit az Isten Élinek felrót, és ami az Éli vesztét okozta. Azt hiszem, hogy van min elgondolkoznunk, hogy itt a kényelem szeretetnek mennyire nincsen helye, és hogy egy szülő mennyire nem teheti meg, hogy azt mondja, hogy én nem fegyelmezkedem őket, ez nekem túl terhes, túl nehéz feladat, majd lesz valahogy. Szeretnék ismét néhány sort olvasni a 159. oldalról. Azt írja, sok szülő határozott ellenszenvvel viseltetik Isten szent szavának elvei iránt, mert ezek az elvek túl sok felelősséget helyeznek rájuk. Jó kemény mondat. Vagy van, kifejezetten ellenszenve, csak hát nem azt kívánja jó Isten, hogy én ilyen komolyan vegyem meg, én ekkora felelősséget hordozzak meg. De most én mindenkinek az intelligenciás józan értelmére appellálok. Ha van valahol, ahol minden magvetés meghozza a gyümölcsét, nem a gyermeknevelés az? A gyermekére visszahat ő rá, kihat a környezetre, a társadalomra, a leendő családra. Hát akkor vitatkozzunk a Jóistennel, hogy ilyen komolyan veszi a gyermeknevelés feladatát, és ilyen felelősséget ró ránk. Tehát ne tartozzunk ezek közé, akikről ezt írja. Sok szülő határozott ellenszenvvel viseltetik Isten szavának elvei iránt, lázunknak ellenük, mert ezek túl sok felelősséget helyeznek rájuk. Aztán olvasom a 61. oldalról, a következőket írja. Sokan belefáradnak a jó végzésébe. Amikor rádöbbennek, hogy ez erőfeszítést, állandó önfegyelmet, kegyelemben és ismeretekben való növekedést igényel, és minduntalan váratlan veszélyekkel kell szembenézniük, tudnélik a gyermeknevelésben, akkor elcsüggednek, feladják a harcot, engedve a lelkek ellenségének. A munkának pedig állandóan haladnia kell napról napra, hónapról hónapra, évről évre, míg gyermekeitek jelleme kialakul, és helyes szokásaik megalapozódnak. Azután a következőt olvasom, 165-166. Oldalról. Rendkívül érdekes, vagy figyeljük meg, amit itt is ír. A szülők munkája véget nem érő folyamat. Nem lehet az egyik napon lelkesen végezni, a másik napon pedig elhanyagolni. Sokan készek elkezdeni, de nem hajlandóak kitartani benne. Égnek a vágytól, hogy valami nagy dolgot tehessenek, valami nagy áldozatot hozzanak, de visszariadnak a mindennapi élet apró dolgaiban tapasztalható szakadatlan gondoktól és az erőfeszítésektől, hogy a csökönyös rossz természetet állandóan javítgassák, a jóra minduntalan ösztönözzenek, és hogy alkalmazzák a feddést és a bíztatást, ami a nevelésben nélkülözhetetlen. Azt szeretnék, ha a gyerekek egyszerre javulnának meg, és egyetlen ugrással elérve a csúcsot tökéletes jelleművé formálódnának. Nincs türelmük a lassú, egymást követő lépésekkel való bajlódásra, s mivel reményeik nem válnak valóra azonnal, csalódottak lesznek. Minden ilyen szülő merítsen bátorságot az apostol szavaiból. Ne fáradjatok meg a jó cselekedetekre. Emlékszem, csak hogy megjegyzem egy pillanatra, hogy egyik unokatestvéremnek volt egy kisfia. Egy nagyon jó, határozott nevelő volt az édesanyja és az apa is. De hogy se kifogtak egy olyan gyereket, körül emlékszem, az édesanyja azt mondta nekem, hogy más szülő azt mondja, néha egy kicsit felszabadul, de én nekem olyan fiam van, akit még soha senki egy órára el nem vállalt. Nem lehet senkire, nem lehet bízni, mert olyan fékezhetetlen és veszedelmes és kiszámíthatatlan gyerek, hogy mindenki fél és senki nem vállalja el. X-szer hívták be az iskolába, mert bokároktól a gyereket is a mentők vitték el, és ehhez hasonló történetek vége láthatatlan sora. Még egész pici gyerek volt, emlékszem, ült az édesanyja karján, valamilyen családi összejövetel volt, rokonok mentek oda sorba elbúcsúzni, bocsánat, de ő mindenkit leköpött egy biztos mozdulattal, szóval egy fantasztikus kis kölyök volt. És a szegény édesanyja az azt mondta, ezt a gyereket senki más nem szereti, csak én, mert ez egy olyan nehéz gyerek. De fáradhatatlanul ment a nevelés. Apa-anya részéről kiváló ember lett belőle. Kiváló ember lett belőle. Egy olyan, hogy minden káros szenvedélytől mentes, kötelességtudó, életben helyét megálló ember. Jó kemény akarat ereje van. Lett belőle egy kiváló építésvezető, aki hatalmas nagy épületeket épít külföldön, és kézbe is marokba tudja fogni az egész vállalkozást. Ide terelődtek az energiái, de a szülők mindent kineveltek belőle, amit ki kellett nevelni. A fáradhatatlan napról napra, hónapról hónapra, évről évre előre haradó erőfeszítéssel. De ez az, amitől nagyon sokan visszariadnak. Azután szóljunk a másik végletről is. A másik pedig ez, amikor az elfogultság, a szülői elfogultság, tehát egy érzelmi ok, ez az, amiért a gyermeket nem neveli napról napra, évről évre, mert hát az elfogult szeretet nem engedi meg, hogy ő fegyelmezze az ő kisgyermekét. Megint csak egy bibliai példát szeretnék idézni, és ez nagyon nagy intelem, hogyha olyan valaki is elkövette, mint az a nagyon intelligens, tiszteletre méltó főpap éli ezt a hibát, akkor gondolom, minket is fenyeget az a veszély, és mi is elkövethetjük. És ha egy olyan kiváló valaki is elkövette a másik hibát, amiről most szólok, mint Dávid, az Izrael király, az ihletek, zsoltárok szerzője, akkor van mit elgondolkoznunk, hogy itt ne kövessünk el hibát. Szeretném idézni Királyok első könyve első fejezetéből a 6. verset. Dávid egyik fia volt Adónia, aki szerencsétlen apja már, hála Istennek, ezt nem érte meg, csak azt, hogy föllázott ő is ellene, de a halálát már nem, de ez az ember is így fejezte be az életét, és hogy az Adónia, aki aztán nagyon csúnyán viselkedett az apjával,
1: mi volt a háttere mindennek az egésznek, ugye az Absalom az másik eset, az Adóni, ez egy másik fia. A következőt szeretném olvasni, hogy egész röviden, a Szentírás sokszor ilyen apró megjegyzésekben nagyon sokat mond. Királyok első könyve, első fejezetéből szeretném olvasni a 6. verset, ezt mondja Adóniáról. Akit az ő atya soha meg nem szomorított, ezt mondván, miért cselekszel így? Elég nagy baj volt. Azt mondja, az ő atya soha meg nem szomorította, mondván, miért cselekszel így? Nyilván lett volna miért kérdezni gyerekkorába, ifjúkorába. Mi lett az eredmény? Aztán ő jól megszomorította az apját. Tehát ez egy óriási hiba, hogy meg nem szomorítani soha, és meg nem kérdezni, hogy mit cselekszel így, érzelmi elfogultságból. Szeretném olvasni a 160-161. Oldalról a könyvből. Azért mondom a lapszámokat, mert látom, hogy vannak, akik följegyzik, és szeretnének utána olvasni. Ezt írja. A szülői hanyagság bűne majdnem egyetemes. Az elvakult szülői szeretet a helyes gyermeknevelés legnagyobb akadálya, mert meghiúsítja az Isten által kívánt fegyelmezést és nevelést. Időnként úgy tűnik, hogy a szülők teljesen elveszítik józan gondolkodásukat a kötődés miatt. Pedig nem más ez, mint a gonosz kénye kedvének kiszolgáltatni a gyermekeket, az úgynevezett szeretet álruhájába bújtatva. A szülők állandóan abban a veszélyben vannak, hogy ösztönös érzelmeiknek adják át magukat, még ha az az Isten

természetes, hogy a saját gyermekeivel kivételezzenek. Egészen természetes. És kik vannak a legnagyobb veszélyben? Különösen azok tekintik gyermekeiket a többi gyermek felett állónak, akik magukat is kiemelkedő képességek birtokosainak tartják. Tehetséges emberek, okos emberek. Ennél fogva sok mindent, amit másoknál szigorúan megrónának, saját gyermekeiknek elnézik, sőt eredetiségnek és szellemességnek tekintik. Míg számukra ez a részrehajlás természetes, a valóságban igazságtalan és keresztényetlen. Csak megemlítem, egyszer egy szülőtől hallottam, ismétlem, egy általam nagyon becsült, nagyon értékes szülőtől, mégis beleesett ebbe a hibába. Azt mondta egy kis nem titkolt büszkeséggel, hát a mi gyerekeink nem tucat gyerekek. Nagyon vigyázzunk ezzel. Nagyon vigyázzunk ezzel, mert a szülői elfogultság itt pillanatok alatt bejön, és hihetetlen károkat lehet okozni. Akkor talán azonnal lépjünk is tovább, és most szóljunk arról, hogy akik vállalják, hogy végzik a szüntelen nevelgetés, helyesbítés, korrigálás fáradtságos feladatát, ők hol követnek el hibát? Hát az egyik nagy hiba a következetlenség. Már is szeretném olvasni a könyvből, tehát a következetlenség a fegyelmezésben és a helyes dolgok megkívánásában. 195-196. oldalon ezt olvasom. Nagy kárt okoz a határozottság és elszántság hiánya. Ismertem szülőket, akik azt mondták gyermekeiknek, hogy nem kaphatod meg ezt vagy azt, aztán megenyhülve úgy érezték, hogy túlzottan szigorúak voltak, és mégis megadták nekik, amit előzőleg megtagadtak. Gyakori szülői tulajdonság? Nem, fiacskám, nem eszeltett fajlaltod, oda van a torkod. Még egy-két kör könyörgés, a gyerek megkapja, vagy ehhez hasonló dolgok. Na most nézzük meg, hogy mi ebben a veszély. Egy nagyon súlyos mondat jön ezután, azt mondja, ezzel a viselkedésükkel élethosszig tartó károkat okoztak. Na ki hinné el? Élethosszig tartó károkat okoztak. Nézzük a következő mondatot, megindokolja. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a lélekben uralkodó egyik nagy törvényszerűséget, miszerint a vágyva vágyott dolgok utáni törekvés, ha minden kétséget kizáró módon, minden reményt kioltva határozottan megtagadják, akkor megszűnik, és a gondolatok másfelé terelődnek. Ám, amíg csak egy szikrányi remény is van azt megszerezni, addig az ember további erőfeszítéseket tesz, hogy hozzájusson. Ez az emberi lélek egyik törvénye. Ha az a dolog egy helytelen dolog, a gyerek egészségének, lelkének káros, Isten törvénye ütközik, akkor ha a szülő határozottan azt mondja, hogy nem is látja, hogy egy szikrányi remény sincs, hogy ő elérje, azonnal fel is adja, és a gondolatai másfelé terelődnek, és a lelke felszabadul. De ha érzi a szülő viselkedés, hogy még puhítható, és levehető a lábáról, akkor nem gyugszik, nem hagyja a kisörtök addig, amíg a célját el nem éri. Na aztán most nézzük, hogy mi jön ebből. Amikor a szülőknek szükséges közvetlen parancsot adniuk, az engedetlenség büntetése olyan magától értető legyen, mint a természet törvénye. Az ilyen szilárd irányítás alatt álló gyermekek jól tudják, hogy ha valami tiltott számukra, az semmilyen csellel vagy erőfeszítéssel nem szerezhetik meg. Így módon már korán megtanulnak engedelmeskedni, és ezáltal sokkal boldogabbak lesznek. A határozatlanul nevelt és elkényeztetett gyermekek állandóan arra számítanak, hogy akár rábeszéléssel, akár sírással és dugszogással, de sikerül kierőszakolniuk kívánságuk teljesítését, vagy végső esetben megkockáztathatják az engedetlenséget is, anélkül, hogy el kellene szenvedniük az érte járó büntetést. Ezt a gyerek magában pontosan tudja. És most jön egy nagyon fontos dolog, figyeljük meg, így állandó vágyakozás, reménykedés és bizonytalanság állapotában élnek, ami nyugtalanná, könnyen ingerelhetővé is elégedetlenné teszi őket. Észreveszünk, milyen érzékeny megfigyelés ez? Azt mondja, a gyerek határozottan, hogy semmilyen csellel, semmilyen zsarulással, mert ez nem helyes, és ez nem jó, és az nem. Meg is nyugszik, föl is szabadul, nem kínozza többet a vágy. Elterelődik a figyelme, teszi a dolgát. De ha ezt érzi, belül mit olvastunk, mi lesz a gyerekkel? Mert tudja, hogy így kell próbálni, egyszerűen még a rafinéria is kiélesedik benne, hogy azon jár az esze, hogy hogy kerülje jobbról, balulról, előről, hátulról, hogy mégiscsak elérje azt, ami pedig rossz, és még azt is forgatja az eszébe, hogy mi lenne, csak nem lesz nagy baj akkor sem, ha tiltás ellenére megteszem. Tehát

Így viszi saját maga a szülő bele abba a gyereket, hogy ezeken járjon az esze. És azt mondja, hogy állandó vágyakozás, reménykedés és bizonytalanság állapotában élnek, ami nyugtalanná, könnyen ingerelhetővé és engedetlenné teszi őket. Isten úgy tekint szüleikre, mint akik tönkreteszik a gyermekek boldogságát. Ez a helytelen és gonosz félrenevelés okozza ezrek és ezrek lelkismeretlenségét, hitetlenségét és sokak pusztulását, akik pedig keresztény nevet viseltek. Nagyon súlyos, nagyon elgondolkoztató mondatok. A másik hatalmas hiba az, hogy amikor hibát helyesbítenek a szülők, akkor ezt ingerülten teszik. Erről volt szó a múltkor, de még mindig szükséges egy picit kiegészítenünk. Ugye idéztük az igét, hogy ti atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása és intése szerint. Első hallásatán nem is értjük, mi az, hogy ne ingereljétek gyermekeiteket. Ez azt jelenti, hogy sok szülő a saját magatartásával ingerli a gyermeket. Nem csillapítja, nem helyre teszi, nem a jó sínre teszi a gyereket, hanem ingerli a gyereket. Azzal, ahogyan a hibát helyesbíteni akarja. Ugye emlékszünk a múltkor arra a hasonlatra, hogy azt mondta, hogy aki indulatos pofonokkal akarja a gyereket jó útra terelni, az még egy gonosz lelket kiráz belőle, kettőt ráz bele helyette. És mintha a kovakövet kovakővel ütné. Most még hadd olvassak egy-két kiegészítő megjegyzést. A következőket olvasom. Sajnos sokszor inkább felingereljük, mint meggyőzzük a gyermeket. Láttam egy anyát, aki kiragadott kicsinye kezéből egy gyermeke számára kedves tárgyat, aki persze nem értette, hogy mindez miért történik, és természetesen megbántva érezte magát. Aztán veszekedés következett. És amennyire kívülről meg lehetett ítélni, valamilyen súlyos fenyítéssel zárult az eset. Az anya azt hitte, hogy ezzel győzött. Pedig az összetűzés biztosan mély nyomot hagyott a gyermek lelkében, amit nem lehet egykönnyen kitörölni. Az oktalan szülő nem gondolta végig, hogy milyen hatása lesz tettének, hogy durva, szenvedélyes viselkedése a legrosszabb indulatokat ébresztette a gyermek szívében, amelyek minden hasonló alkalommal újra élednek, és egyre csak erősödnek. Ez aztán mély lélektani elemzés, ugye, hogy mi megy végbe, pedig milyen gyakori szülői magatartás, ugye oda rohan, és maga kikapja a kezéből, nem is érdekli, a gyerek érti, vagy nem, mert ezt mondtam, akkor a gyerek visszaveszekszik, mert megbántva érzi magát, de miért vetted el, de nekem az kell, és stb. Akkor ráveszekszik, még akkor parázs veszekedés, a végén esetleg elveri, vagy megbünteti, és akkor a szülő diadalítas, hogy ő győzött. Közben pedig hatalmas kárt tett a gyerek lélekben. És azt mondja, hogy majd ugyanez a magatartás fel fog éledni a gyerekbe legközelebb, mikor jön az újabb jelenet, és ahányszor ismétlődik, annyiszor elősödik. És beláthatjuk, hogy már is ott maradnak a pszichikai sérülések, ott maradnak a rossz reakciók a gyermek lelkében a továbbiakra. Azután a következőt olvasnám 168. oldalról. Gyermekeiteket mindig szeretettel utasítsátok rendre. Ne engedjétek, hogy addig csináljanak valamit, amíg fel nem bosszantanak, és akkor megbüntetitek őket. Az ilyen rendre utasítás ahelyett, hogy orvosolná, csak fokozza a rosszat. A rosszalkodó gyerek felé kinyilvánított indulat csak olaj a tűzre, és a legrosszabb érzelmeket hozza a felszínre. Vigyázzatok, hogy ne emeljétek fel hangotokat. Ne veszítsétek el a legkisebb mértékben sem az önuralmatokat. Egy szülő, aki gyermeke megrovása közben indulatnak ad helyet, hibásabb, mint a gyermeke. Na, ezen a ponton egy kicsit megértjük, hogy egyesek egyenesen megharagszanak az Isten ígére, és azt mondja, túl sokat kíván. Na hát szóval, mi tőlünk szülőktől már annyit kíván, hogy ez nem, hát szóval inkább szóba se állok, mert ez túl sok. De megint azt mondom, ne engedjünk ennek az érzésnek, gondoljuk végig, igaz vagy nem igaz, logikailag végig gondolható, vagy nem gondolható végig, hogy mi ennek a következménye. Hát egy szülőnek a rosszalkodó gyermekével szemben tökéletesen meg kell őrizni a nyugalmát, még a hangját sem emelje föl. Mint az igazság és a jó akarat mozdíthatatlan, de szilárd és határozatkezű őre, és a gyerek nagyon jó akarója, akkor is úgy bánjon el. Olvasnám a 179. oldalról. Azt mondja, hibásabb, mint a gyereke. Mikor jó indulatosan helyre teszi, hát igencsak elgondolkoztató. Azt mondja, beszéljetek mindig nyugodtan, komoly hangon, ami az indulatoknak még a leghatalmasabb,